gyönyörű hajat, hogy tehetett ilyet? És ujjal mutogatott városkánk nagybecsű vendégének. És én már tudtam, hogy a hajam a városka műemlékei közé tartozik. Beletapostam a pedálba. A város szépítő egylet három nő tagja kölcsönvett három biciklit a Herceg Hotel előtt, és utánam száguldottak. Féltékenységükben úgy taposták a pedált, hogy játszva megelőztek, és ujjal mutogattak rám. Levágatta a haját! És néhány biciklista, aki megismert, felháborodva utána merett, ők is megelőztek, és elibém köbdöstek, én meg mentem a biciklisták guruló sorfala között, dühött pillantásaival korbácsolt mindenki, de én nekem ez erőt adott. Karba tettem a kezem, és a kormányt elengedve mentem. A sörgyárba kíséret nélkül hajtottam be. A biciklisták már bicikliükkel a lábuk között álltak az iroda előtt, ahol fel volt írva, ahol jó sört mérnek, ott szép csak az élet. Most kiszaladt Franci, nyomában a három városszépítő egyleti tag, és mindkét kezükkel rám mutogattak. Hol a hajad? Kérdezte Francin, remegő kezében szorongatva a hármas redisztollat. Ott, mondtam. A falnak támasztottam a biciklit, felemeltem a csomagtartót, és átnyújtottam a két súlyos coffot. Francin a füle mögé dugta a tollat, meglatolgatta a halott hajamat, és letette a padra. Aztán lekapcsolta a pumpát a biciklim keretéről. Fel van pumpálva eléggé a belső, mondtam, szakértő mozdulattal tapogatva meg mindkét pneumatikát. De Francin kicsavarta a pumpából a gumicsövet. A pumpával sincs semmi baj, mondtam értetlenül. Francin hozzám ugrott hirtelen, a térdére fektetett, felhajtotta a szoknyámat és csépelte a fenekemet. Én pedig megdermedtem, van-e rajtam tiszta fehér nemű, megmosakodtam-e, és ki vagyok eléggé takarva. Francin csak csépelt, és a biciklisták elégedetten bólogattak, és a városszépítő egylet három nőtagja úgy nézett rám, mint a megrendelése kapnák ezt az elégtételt. Francin a lábamra állított, lehúztam a szoknyámat, és szép volt Francin. Orcimpái ugyanúgy remegtek, mint amikor a megbokrosodott lovakat törte be. Szóval, kislány, mondta, új életet kezdünk. Lehajolt, felvette a földről a hármas redisztollat, visszacsavarta a gumicsövet a pumpába, és visszanyomta a pumpát a biciklivázon levő villába. Fogtam a pumpát, felmutattam a biciklistáknak, és így szóltam. Ezt a bicikli pumpát a Runkas cégnél vettem, a Boleszlavi utcában.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Cha-cha-cha is our third dance, and this is a most exciting and rewarding dance. And if you listen very carefully to the music, it almost talks to you. Cha-cha-cha, three words, three steps. So we will commence by clapping with our hands the rhythm that we will need eventually for the feet. Three words, three steps, three claps. Ready? And cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Now those three cha-cha-chas are joined together with two strong foot movements. So we eventually arrive at cha-cha-cha, one, two, cha-cha-cha, one, two. Now let us clap that and cha-cha-cha, one, two, cha-cha-cha, one, two, cha-cha-cha, one, two. Having felt that rhythm in the hands, we must now see if the feet will also feel the rhythm. Commence with the weight on the left foot and dance three steps to the right, marking the feeling of cha-cha-cha. Ready? And cha-cha-cha. Now mark in place, or almost in place, two steps. The man will step slightly forward with his left and then mark time into the right. Ready? And one, two. Now we are ready to dance the cha-cha-cha to the left because we are standing on the right foot and we have the left foot free. So three steps to the left. Ready? And cha-cha-cha. Our marking time step will this time commence with the right foot. So a very small step onto the right foot. One, and then mark time in place two. And one, two. And at this stage, pick up the feet and put them down. Don't mind how much noise you make, but make
1: positive foot changes.
0: Mind how much noise you make, but make positive foot changes and foot positions.
2: Ahogy magához járogatok, kisasszony, ugyanúgy a legszívesebben a gyönyörű kisasszonyok után járogattam a templomhoz, nem mintha az egyháznak óhajtottam volna hódolni, hanem mert a parókia mellett volt egy kis bolt. És abban az üzletecskében egy Altman nevű egyén használt varrógépeket, két rugós amerikai gramofonokat és Minimax márkájú tűzoltókészülékeket árult, de ugyanez az Altman mellékfoglalkozásként szép lányok toborzásával is foglalkozott a mulatók és bárok számára. És azok a kisasszonyok gyakorta ott is aludtak annál az Altmannál egy hátsó szobácskában, vagy a nyár beköszöntével a hölgyecskék sátrat vertek a kertben. És az esperes úr szívesen sétálgatott a kerítés mentén. A szépséges kisasszonyok kivittek egy gramofont, és énekeltek, és cigarettáztak, és fürdőruhában napoztak. Mondhatom, gyönyörű volt az. Olyan, mint maga a paradicsom. Ezért járt az esperes úr olyan szívesen a kerítéshez ellenőrző körútra. A káplányaival ugyanis pehje volt. Az egyik káplán Kanadába szökött, az esperes úr unoka húgával. A másik átlépett a csehszlovák egyházba és megnősült, a harmadik pedig megszegte a tilalmat, átmászott a kerítésen a szép kisasszonyokhoz, akik ott sütkéreztek. És az egyik szépségbe sikerült úgy beleszeretnie, hogy boldogtalan szerelmében végül főbelőtte magát. Ha, a revolver vagy a Browning, kérem, az egy olyan jószág, amelyikre mindenki ráfizet. Mi is sráckorunkban kölcsön vettünk egyet, és lövöldöztünk vele a kerítésbe, mint Connor Tolls. Aztán a bátyám szétszerelte, de úgy, hogy nem tudtuk újra összerakni. Kétségbeesésünkben már főbe akartuk lőni magunkat, de hát nem tudtuk azt a Browningot összerakni, és ez lett a szerencsénk. Így aztán járogathattam a szép kisasszonyok után a templomhoz, amikor csak akartam. Mindig szépen kiöltözve mentem, csíkos nadrágban, akár egy bankhivatalnak, és leültem egy Minimax tartályra, mint egy diplomata, Anna Pocska sütött, és a kisasszonyok ott heverésztek a pokrócokon fürdőruhással, mint valami napimádó egyesület tagjai. hatan voltak, és a hátukon feküdtek, karjukkal a feltupírozott fejecskéjük alatt, és direkt a felhőkbe néztek, hogy testecskéjüket a férfi szemek szabad prédájára adják, és én, mivel olyan érzékeny lelkületű voltam, akár Mozart, és mint az európai reneszánsz tisztelője, csak pislogtam, mint egy krokodil, félszemmel a parókia kertjébe az esperes úrra, félszemmel pedig azokra az egymáson átvetett lábakra, és a kisasszonyok szüntelenül himbálták a bakácskájukat, nekem meg hangyák futkostak a hátamon, mert kérem, hány emberre fordul az elő, hogy ennyi gyönyörű nővel lehessen együtt, legfeljebb a császárnak meg a szultánnak jut ki ez. Na, és aztán ugyanígy meséltem azoknak a szépségeknek arról, hogy milyen kellemes álmom volt, ugyanis egy péket láttam álmomban, amit kenyereket a kemencébe. Ez pedig főnyereményt jelez a sorsjátékban, csak hogy nekem nincsen sorsjegyem. Viszont a pékség mint olyan önmagában éjszakai vigadalmat mutat. No de milyen van az embernek az éjszakai vigadalomból? Havlicek, a nagy hazafi és Krisztus sohasem nevetett, sőt, inkább ellenkezőleg, csak zokogtak. Mert ha valaki egy nagy gondolat képviselője, akkor az nem hülyéskedhet. Annak a Havliceknek különben gyémánt agya volt, kérem, olyan, hogy a professzorok is csak ámuldoztak rajta, kínálták is neki az érseki széket. De nem, ő inkább csak az igazságosságért harcolt. Egy kis kávé, meg egy kis leveske, és csak dolgozni szüntelenül a nemzetért, hogy csökkenjen az analfabetizmus. Csak a lezüllött emberek álmodnak olyasfajtákat például, hogy trágyában fetrengeni, boldog időt köszönteni, vagy éjjeli edényt látni kényelmes jövendő. Mert kérem, kedves kisasszonyok, a vicc éppen abban van, hogy az ember csak önmagára támaszkodja, és ne a szüleire, mint a Manóuch, aki beérte azzal, hogy az apja fegyőr, és ezen az alapon naphosszat sohasem csinált egyébet, csak korhelykedett és rossz tapasztalatokat szerzett. Az ilyesmiből aztán csak veszekedések származnak, mint a monarchia idejében is az a vita. A szociáldemokraták és a szabadgondolkodók meg a klerikálisok között. Az egyik azt hirdette, hogy az ember a majomtól származik. A másik szerint viszont az Isten agyagból gyúrta Ádámot, és Ádám bordájából csinálta Évát. Holott, ami azt illeti, csinálhatta volna a nőt is agyagból, olcsóbb lett volna. De hiszen mindez csupa zűrzavar, akkoriban a föld még néptelen volt, akár egy csillag. Az emberek viszont csak fecsegnek össze-vissza, mint a fiatal szarkák, és mindig olyasmikkel törődnek, amihez semmi közük. Hiszen éppenséggel én is gondolhattam volna egy miniszterelnök bűbájos lányára. De ha egyszer nem megy, hát akkor minek? Az ilyesminek mindig rossz vége van. Jézus Mária! A trónörökös szifilisszel volt megrontva, és az a vecsera Mária ledurrantotta, őt viszont lelőtte a kocsis. No de hát azt csak elismerik, kisasszonykáim, hogy különben élve lett volna eltemetve, ha a szerelmesének kinyiffant volna a verkstatja. Én például, amikor a világ a ma legszebb hadseregében szolgáltam, azt mondtam a stábarcnak, doktor úr, nekem fáj a mellem. Mire ő azt mondja, nekem is fáj, fiam, és ha 100 000 ilyen katonánk volna, mint tehát, legyőznénk az egész világot. És? Egyes besorolást adott, és? Én voltam a győztes. És úgy vonultam el, mint egy bajnok. De ő utánam kiabált, hogy hé, maga ráér, kísérje hát ki a nejecskémet az állomásra. És a felesége egy valóságos szépség volt, tisztára a Mazsenka Ciglerová szisztémára. Akkora, mint Mária Terézia. És úgy kiöltözve, mint egy királynő. És rögtön azzal kezdte. Még nőtlen? És aztán adott egy 6-ost az útért, de én nem fogadtam el. Mert kérem, ez az a bizonyos lovagiasság. Havlicek és Krisztus sem fogadta volna el azt a 6-ost. Tudják, akkoriban még sokat adtunk a reprezentációra. Én például szívesen viseltem zwickert. A nyakkendőbe pedig egy kitüntetést tűztem, amit a barátom nagyapja kapott, aki magasugró volt a Brunói Achilles Egyesület színeiben. A lényeg az volt, hogy pénze legyen az embernek. Pénzért mindent megkaphatott akkoriban, még szép kisasszonyokat is. Ha pupos volt valaki, vagy ha ránehezedett már a vénység, pénzért akkor is gyönyörű lányokat vehetett magának. A világ így forog szüntelenül a világűrben. És én, noha hol császárokra, hol elnökökre esküdtem föl, mindig győztes voltam. Mert mindig megvolt ez a két varázsoló kezem. Olyan ez a két kéz akár a sebészeké és orvosoké. Egy cipész keze mindig finom. és professzionistának is neveztek engem. Maga Bata küldött egyszer egy dekrétumot, kérve, hogy dolgozzak nála, és állítsam talpra a cégét. Brzsizová bárónő pedig, aki tejért járt hozzánk, alaposan megnézett magának, aztán lesütötte a szemét. És azt kérdezte, maga is nemesi származás, ugye? Már pedig ő egy igazi előkelő dáma volt. Az a csöp kis arca, akár a kis cicáknak a csokoládén. A lánya férjhez ment egy Justa nevű férfi szépséghez. Ahhoz a bíróhoz, aki a csavargóknak meg a kórhelyeknek olyan nagy büntetéseket vart a nyakába. Az opletalék Tónia le is kent neki egy frászt, amiért 13 hónapra ítélte, csak azért, mert egy akadémiai vitámban elmetszette a zsia torkát. Bizony Krisztus, minden nemzetek doktora, a szegények támasza már akkor tudta, hogy az ember az egyik pillanatban hajlamos minden latosságra, a következőben pedig a könnyekre. Éppen ettől volt olyan erős, és ezért vette a hátára azt a nagy gerendát mindenki helyett, és összeverten is merő vérben cipelte aztán 2 kilométeren át a Golgotára. A papok a mai napig is meg vannak zavarodva ettől. A gyerekeknek a legszívesebben a Szent Háromságról tartanak előadást, hogy az apa a saját maga fia, és a fiú a saját maga apja. És hogy egy galamb segítségével leveleznek. Szóval olyan összevisszaság, hogy az embernek csak úgy zúg tőle a feje, mintha a papoknak nem volna az elég, amit a gyónásokban hallanak. Az a sok malőr a törvénytelen gyermekekkel, a mostoha apákkal. Persze az emberek az ilyesmiről nem szívesen hallanak. Csak hogy Krisztus a fele barátaink iránti szeretetet hirdette, annak a tudományát, és nem azt a kanapén hentergő szerelmeskedést, ahogy a dolgot némely dilinyós hibbantagyú bolond összekeveri. Nekem viszont van mivel dicsekednem. Nekem, aki mindig havlicseket tartottam szem előtt, és a cipészmesterségben az emberi láb mérnöke voltam. Öltögetni fehér vargafonállal a cipőcskéket szépen. A szögeknek nem szabad szúrniuk a sarkat. Nekem, aki Elbet márkájú ragasztót használtam meg az elefántpatából készült gumidrabantot, nekem van dicsekedni valom. Csak hogy a világ közvéleményét idióták és korhelyek irányítják. De csinálják meg azt, amit a megboldogult Masaryk még 70 éves korában is kézzállás alovom. Vagy azt, amit azok a szerzetesek Tibetben, akik villanyerőművet építettek maguknak, és a kolostorban az élő Buddhára világítanak, a csöbb gyerekre. Vagy ott van az az Einstein professzor, aki kitalálta az atommal hajtott tenger alatt járót. Vagy a ruszkik, akik sugárhajtású repülőgépekkel kísérletezik a világ körüli utazást. És olyan gyorsan repülnek, hogy alig, hogy felszállnak, már fékezniük is kell. Olyannyira kérném, hogy egy széltóló azt mondta, nincs messze az az idő, amikor egy ilyen világkörüli útnál a lökhajtásos pilóta látni fogja a saját gépe farát. Vagy hogy az emberek beszállnak egy ilyen repülőgépbe, és rögtön ki is szállnak, mert olyan gyors lesz az utazás. És így végeredményben okosabb lesz otthon ülni. A legfontosabb azonban még mindig csak az, hogy az ember ne valami olfélében lakjon, és virágcsokrokat hordjon a szép hölgyeknek. A papunk nem tudott pisilni. És Karafiát doktor azt mondta neki, hát nem mondtam elégszer, hogy csak kenyéren meg tejféleségeken éljen? Semmi hús meg borocska? Egy asszony viszont a szülés után virslit evett. És a doktor összeszitta, telezabálta magát, almával vagy mivel. Aztán a férjet kapta le, mert hogy egy gyermekágyas nőnek rá se szabad néznie a virslire, és kristét adott a férjnek. Nekem viszont, amikor a galant férgem miatt jártam Karafiát doktorhoz, tüstént diétát rendelt, és előírta, hogy üljek tejbe. Más orvos kirúgott volna, de Karafiát doktor azt mondja nekem, rögtön láttam magán, hogy izgatott, és ezért alkalmatlan a házasság szentségére. És mit nem tesz az ördög, éppen vásár volt, és a téren egy mámi májas hurkát eszegetett, a doktor kutyája meg kirontott, és a mámi ajkával együtt leharapta a májas hurkát, úgyhogy a doktornak meg kellett vennie a májas hurkát, és fel kellett varnia a mámi ajkát, mert a mámi bőgve rohant be hozzá. Na, de akkor a férfiak még gálánsak voltak a nők iránt. Egy professzor egyszer azt mondta nekem, hogy nem tudtuk megbecsülni a monarhiát. Nem tudtuk megbecsülni a kuplerájokat. A legények mifelénk csuda nervózusak voltak a túláradó erőtől. Grulések a feleségét kocsilánccal verte, azzal, amivel a fát vontatták az erdőről. Kirügyvéd viszont, aki a bérházunk eladását közvetítette, és aki a bíróság mellett építetett magának villát szökőkúttal, pálmákkal, meg egy márványoszloppal, tetejében a mesztelen Évával, akinek a lába alatt volt az egész világ, körülötte pedig egy egész rózsakert, na hát ez a kirügyvéd főbelőtte magát, mert az asszonykája előnyben részesített vele szemben egy szegény diákot, mint valami operetben. Minden gazdag asszonyka csupa romantika. Nekem például olyan ajánlatokat tettek, hogy keléseket kaptam tőlük. Persze maguknak még csinálok cipőcskéket. A szemembe nyomom a nagyítót. Félcipő KB formára. Bezetces, fehérbélés és fehérbranzolni 4-es nitt, és derbi parizer vonal. Az egyik pár fehér kaprival és lakkozott abzaccal, 2 centis rakott sarok, nikkelezett ringlik, celluloid kapcsok, sárgarész stiftek és sárgarész csavarok, hogy a talp tartós legyen, aztán csinálok még tartalékba is mindegyiküknek egy-egy pár cipőcskét, őszre is, meg télre is. Belülre tetszés szerint piros vagy sárga báránybélést adunk, aztán még egy pár cipőt a hegyekbe, és egy pár egészen egyszerűt a rétekre, piros kaprival és fehér betéttel, vagy egy sevrót, ilyen magas szárral és zöld lakkal. Lemegyek Bécsbe a Salamander céghez, a cipész társadalomnak abban a hatalmas központjába, amely 5 emeletet foglal el. Megyek Meissen lakkért, amely gittes és olyan finom, mint egy gyönyörű nő arca. A Salamander cég a cipész társadalom központja, védjegyében egy szalamandrával. A Mercedes cégnek viszont egy majmocska volt a védjegye. A cipőcskék üvegállványokon, varázslatos erejű kezek készítették őket. Minden emelet más színnel van megvilágítva. Zelikovszky gróf egyszer télvíz idején úgy robogott ki ményén az Exercírplacra, mint egy lökhajtásos, a bajusz a csupadér, a ló sörénye csupadér. A gróf hírhet volt durvaságáról, és egy mámi éppen megkérdezte tőlem, hogy hol szolgál a fia, és mondja, hogy buktát hozott neki, és abban a pillanatban ott termett a ményén Zelikovszky gróf, és rám üvöltött, ne pofázz nekem némberekkel a te kurva anyádat, és végighúzott rajtam a lovaglóostorral, és átugratott ményével a mámin abban a 20 fokos fagyban. Egyszer meg őrségen álltam, 21 éves voltam, tele energiával, egy hétig világíthatták volna vele Prágát. Még ma is 1000 ördög van bennem, ha felmerül előttem a házastársi boldogságnak az a biztosítéka, az a jól megtermett asszonyi test. Akkoriban szokolhajat ondoláltak nekem, szokolruhát kölcsönöztek, a rét tele volt a szokoltorna egylet tagjaival, a fákon zászlók lengtek, és nekem olyan jól állt az a ruha, akár az elnöknek, egy sor fehér ló elől, mögötte egy sor fekete, 2 szép lány letépte miattam egymásról a blúzt, csak hogy én Batista úr könyvéhez igazodtam, mely szerint az az ember, akinek semmi se szent, az könnyen esik bűnbe. Meg hogy némely nőknek a szerelem a gyengéjük, másoknak a pénz, megint másoknak viszont mindkettő. Egyesek élfajhászók, vagy valami veszőparipájuk van, mások csak művészekre utaznak. Na, de a házasságnak olyannak kell lennie, ami ennek azt Husz János mester kívánja. Leányom, ne nyújtsd egy ifjúnak se a lábadat, míg meg nem tudod, kiféle, miféle. Na, a legjobb az adott szó zálogára vigyázni. Az indusoknak a templomában azért van a bika, és hajlonganak előtte. Az a Szibilla, aki megjósolta Krisztus halálát, habozott átmenni a Jordán pallóján, és meghajolt azelőtt a cédrusfa palló előtt, és amikor a barátnői megkérdezték, miért nem megy tovább, azt felelte, ebből a pallóból egyszer kereszt lesz. És így aztán inkább mezítláb gázolt át a vizem. Szoknyácskáját a markába szorítva, mert abban a pallóban már benne volt a kereszt. És Szibilla tudta, hogy eljön Krisztus, és arra fogja tanítani az embereket, hogy testvérei egymásnak. Ilyen egy okos kis nő volt. Erőben ugyanaz a szisztéma, mint Szent Vencel, aki annyira szeretett bort termelni, és aki fehér lovon járt, fehér ingben, és pénzt osztogatott a szegényeknek, mint valami szociális intézmény. A kínaiak viszont az erő és a szeretet istenében hisznek. Ezért van az ő istenüknek az orrában aranyozott karika. És ezért van olyan szája, mint a cápának. Olyan egy aranyozott pöfetek az, hogy rémítő. A négerek viszont sokkal költőibbek. Azok abban hisznek, amit megesznek. Üvöltöznek és ugrálnak. És a királyuk mesztelenül ül a trónusán. És a kezében egy villát tart. A királynőjükön pedig csak egy olyan kis rongyocska van. Éppen csak, hogy a legyek ne telepedhessenek a rivaldájukra. És ha valakijük meghal, akkor az egyik felét szépen eltemetik, a másikat pedig megpapizzák. Úgyhogy holóbb világutazó úr inkább megszökött előlük a biciklijén. De a tűzföld lakói, meg a butukatok és az arbelek, meg a matabelek rohantak utána, és bár jó tüdejük volt, mégsem érték utol, csak kiabáltak a világutazó úr után, férfiak ígyón, ígyón. És a kerékpárosok Varsó felé hajtottak, és Krulla győzött.

lekésse a vonatot. És én úgy vonultam el, mint Montgomery, a szerény tobruki győztes. Micsoda megtiszteltetés egy udvari szállítónak dolgozni. Ugyanolyan volt az akkor, mint ma együtt dolgozni a munkaérdemrend tulajdonosával. Az udvari szállítónak is medalionja volt, tetején egy kitárszárnyú sassal. Kafka és Dvorzsák ruhát meg cipőt szállított a császárnak meg a hercegeknek, hentesáruban vimetális popelka volt a specialista, a kirakatuk tele sonkával, kis fenyők, aszparáguszok között. Az egyik barátom igazi kapacitás volt frakszabásban. Egyszer a bátyját meghívtam magunkhoz, hogy erőre kapjon a szabad természetben, de úgy berúgott a Slivovicától, hogy túróban kellett borogatnunk, nehogy meghalljon. No, hát az öccse Kafka udvari szállítónál dolgozott, aranymedalionok meg egy zöld nadrág volt a címerében. Von Wucherer generális is nála varratott egyszer egy halvány kék köppenyt úrnapjára, de az aranygallér valahogy nem feküdt jól. Hát eljött a felesége, a generálisné. Egy akkora tehén, mint Mária Terézia. No, de az öreg Kafka. Ingerlékeny, mint egy zeneszerző. Egyből elkapta, és már át is viharzott vele a Forhauson, és közben azt kiabálta, hogy ha az a gallér más ezer embernek jól feküdt, akkor jól kellett feküdnie az ön Freiherrének is. Hát látják, ezért járok ki gyakorta a temetőbe. És a fiatalok a helyet, hogy dolgoznának, hát a síremlékek alatt alusznak. Én viszont még 70 éves koromban is itt bajkoskodom magával, mint a császáros Rat Katalinnal. És még arra is vállalkozom, hogy fekete lakcipőt csinálok magának, amilyet Karafiát doktor nővérének készítettem, aki egy igazi szépség volt. De üvegszeme volt. Nagyon kellemetlen dolog az, mert az ember sohasem tudhatja, mire képes az illető azzal a szemével. Egy Prosztyajovi sapka készítő mesélte, hogy egy ilyen nővel volt egyszer a moziban. És a nő tüsszentett, és a tüsszentéstől kiugrott a szeme, és aztán a szünetben kellett a székek alatt keresgélniük. És amikor végre megtalálták, hát a nő fogta, szépen megpucolta, felemelte a szemhéját, és zsungsz bele. Kettőt pislogott, és kész. Az én anyám viszont egy szent volt. Egymaga nevelt fel bennünket, a répatermelés élmunkás nője volt ő a maga korában. A patakról hordott vízzel öntözte a répát, ha szárasság volt. Na, de termett is olyan répája, mint egy-egy csöbör. No persze, kiversenyezhetett volna a hanákokkal. Az a sátánfajzat. Kifelé hátrált a földekről répakapálásnál, nem hagytak maguk után még egy lábnyomot sem. Milyen nagymestere volt a jó betakarításnak, a mitni is. Aki káplár volt az ulánusoknál. Az álla akkora, mint Illés profétának, hatalmas szakállát nyáron a slicébe dugta, télen pedig sárként viselte egy igazi Gürzmeister, aki egyhuzamban bírta az erdei munkát, aztán csak imádkozott egyet, és már a mezőn hajkurázta dologra a mámikat, és rohangált a tehenekkel, és jó példával meg ostorral buzdította a mámikat. Az ilyenekben még ma is örömetelne az elnök úrnak, ha mondjuk vagy 200 000 volna belőlük. A gazdasága mellett még kocsmája is volt. A felesége azonban ahelyett, hogy a vendégeknek töltögetett volna, saját magának töltögetett. Így aztán a férfi, minthogy katolikusnak nevelték, addig verte, míg agyon nem verte. Pontosan az Ószövetség szerint. Persze, a tehenei meg a lovai csak úgy ragyogtak a tisztaságtól. Egy koffer pénze meg egy rakás takarékkönyve volt. Egy Sumplica nevű néne, hogy ne kelljen cepekednie a kikapált krumplival, hát a lábával szépen visszatemette a krumplit, csak hogy az öreg Mitni kifigyelte, és úgy megsuhintotta az ostorra, hogy a néne elájult. No, és ez a Mitni esténként még ócskacipőket is javított, ismeretterjesztő könyveket olvasott, és mielőtt vetett volna, kék gálicba áztatta a gabonát. Szerette a disznóölést, és a levesébe valahonnan messze Afrikából szerzett fűszereket rakott. A jávai fahéj, hölgyeim, jobb, mint a ceyloni. A fahéj fölötti üdítő ízt ad a forralt bornak, de jó a lekváros derejébe is. A monarchia idejében azonban az emberek olyan rettenetesen elmaradottak voltak, hogy egy bugris például kapált a mezőn, és a kapával lesuhintotta a nagyujját, mert azt hitte, hogy egy csimasz. Láttal tanító a táblához ütögette, és verdeste a nebulók fejét, mert nem tudták a geometriai idomokat. Szbozsír tisztelendő viszont a torkuknál ragadta meg őket, és úgy rázta, mint a nyulakat, amiért nem tudták felfogni, hogy a kegyelem az Isten lényege és természet fölötti ajándék.
Már csak azért is kellett a papunknak egy

0: sötétében imádkozni, hanem hogy úrrá legyen rajta teljesen a gonosz, mert azt kérem, olyan volt, hogy hirtelenében otthagyta a kelyhet, felpofozta a minisztránsokat, és csak azután folytatta a misét.
1: Na de hát ez volt, kérem, az osztrák fegyelem és disziplína, amelyik annyira szerette a parádékat és a színeket. Az érsek ibolya színű birétumot viselt és ibolya színű kabátot, Lukasz generálisnak aranygalléria volt, meg 3 csillag a vörös sejem alapon. Egy katona már akkor kimondta, szarni a háborúra. Csak hogy már lógott is, kinyúltan a fán. Az emberfiát eladták 30 aranyért, de a szultán a szép lányokat 100 000-ért vásárolta, sőt, még többét is. Egy olyan nagy kapacitást, mint Szent Péter fejjel lefelé feszítette keresztre, de a pápa az ő utódam a Lateránban, meg a Vatikánban sétál, abban az 1000 szobában, és turista jelzéseket kell kirakni, hogy el ne tévedjen. A kardinálisaival nem annyira a fele barátaink iránti tevékeny szeretetről tárgyal, mint inkább a valutákról, meg a katolikus alapokról. Látják? Ezek azok az ablakocskák a világra, hölgyeim. Ezek azok a gólok, pontok, másodpercek. Meg aztán az, ahogy a megboldogult Strauss ápolta az alapelvet, hogy a szép melódiák uralkodjanak a földön, és hogy finomodjanak az érzelmek, az európai reneszánsz, amelyre Temisztoklész és Miltiádész és Szókrátész, meg Goethe és Mozart törekedett. Ma már nem lehet azt mondani megcsúfolt szépségnek, hogy kisasszony, bezárhatja a boltot, agyő, mert a kifinomulás éppen abban van, hogy ehelyett megíratik egy zeneszerzemény, vagy egy versecske búcsúképpen, és elküldetik egy csokor rózsa kíséretében. Az ilyesmitől, hölgyeim, a romantikus természetű embernek még az álmai is kifinomultabbak lesznek. Álmunkban hasmenésben szenvedni sikert jelent a társaságban. Feleség a ravatalon titkos vágyak teljesülése. Egyszer egy kályhás tanonc elbőgte magát, mert gyakoroltatták egy kisasszonnyal a biliárdasztalon. Más esetben viszont írtó rendesen segítettek a bárkisasszonyok. Ugyanis volt egy zavarodott fejű fiú, és amikor az a dolog rájött, elkezdett kiabálni. Anyu, anyukám, mi ez, mi történt velem? És az anyja tüstént elő egy 100 koronást, és már rohant is egy szép kisasszonyért a bárba, de aztán az ő gyagyás fiacskája mindúttalan leesett arról a szép lányról, úgyhogy a mamának kellett közben segítenie, azt akarta, hogy egy kis nyugta legyen addig, amíg a szegény fiacskája újra nem kezdte a kiabálást, hogy anyu, anyu, mi ez, mi történt velem. Én viszont mindig megőriztem a formákat, akár csak Konár Tonsz. Ezzel a varázserejű kezemmel csináltam a cipőcskéket, azokat a gyönyörű cipőcskéket, hercegnőknek, színésznőknek, meg jobb kisasszonyoknak, rakott cipősarok részstiftekkel felverve, tiszta és istennek tetsző munka. Ezüstös sevró, meg sárga sevró, kanári színű, és hogy a tap fehér legyen, hát gumidrabantot vásároltam. A monarchia idejében a cipészmesterség így aztán inkább vegyészet volt. Ma ezek futószalagon megy minden. De én, bár Schuster voltam, mégis cvikkelt viseltem, és ezüstveretes bottal jártam. Ami azért volt, mert akkoriban mindenki úgy akart kinézni, mint egy zeneszerző vagy költő. Ma viszont éppen fordítva, minden író úgy fényképezteti le magát, mintha csavargó volna. Na, hölgyeim, kisasszonykáim. Egyszer láttam egy amerikai írót. Hát mondhatom, az valami szörnyűség volt, ugyanaz a szisztéma, mint a durvaságáról hírhet Zelikowski gróf, de még az a festő is, aki azt a galambot festette. No, mondhatom maguknak fényképen olyan, mint egy Mariazelli koldus. Manapság ezek a művészek úgy fésülik magukat előre, mint a monarchia idejében a kikötményes eltartottak, vagy a szegényházak és a gyógyíthatatlan betegek menhelyeinek gondozottjai. A monarchia idejében, akinek csak 2 elemije volt, már ondoláltatta a haját, úgy kifésülve, mint egy hölgynek, hogy a lányok mind azt higgyék, verseket ír, és akinek a monarchia idején 3 polgária volt, hát az már nem sokat járt a napra. Manapság viszont még az elnökök is napoznak. Bezzeg a monarchia idejében még a munkások is úgy fényképeztették magukat, könnyedén felkönyökölve egy asztalkára és a messzeségbe révedő szemmel, mint Edison. Ma pedig hagyják lekapni magukat favágás közben. Akkoriban rengeteg badiánt is használtak, azt a kínai fűszert, amelyik olyan kitűnő volt a likőrökbe, a süteményekbe. Ajaj, sok volt azokban a régi időkben a koldus, de a parádé is. A magyar lisztnek olyan színe volt, mint a homoknak,
0: és a zsákokon három piros szív jelezte őket. Az amerikai dupla nullásnak a zsákjain viszont a címerben három kalász volt keresztben, és egy kanadai állt mögöttük kaszával. Eugén főherceg, a Deutschmeisterek parancsnoka és az apostoli rend tulajdonosa, a Habsburg család legnagyobb marhája, két mázsa 20 kg-ot nyomott. Kérném, úgyhogy amikor a szántsegéde utána vitte a köpenyét, hát félig húzta maga után a földön. Az öreg rulések meg ugyanakkor zsákokat vart nálunk, és közben szerelmes regényeket olvasott. Zbozsil tisztelendő pedig felolvasta a szószékről a pásztorlevelet, az erkölcstelen könyvekről meg folyóiratokról, és az öreg Greppel, az, aki házivásznat szállított Olomoucba, a lábát mindig hideg vízbe áztatta, hogy el ne aludjon, mert nem volt ébresztő órája. Telenként az erdőbe járt fát fuvarozni, és a vállán úgy hordta azokat a nehéz láncokat, mint maga a sátán, és a felesége fejét gyakorta verdeste az ajtófélfához, hogy megjavuljon. Úgyhogy az asszony mindig késő éjszakáig imádkozott, kérve, hogy hallgassa meg az Úristen, és borítsa a férjére a faszállítmányt. Ezért is mondogatta nekem Bondi költő, hogy az igazi költészetnek sebzőnek kell lennie. Olyannak, mintha valaki egy zsilettet felejtene a zsebkendőjében, hogy amikor aztán kifújja az orrát, elvágja vele. És éppen ezért egy valamire való könyv nem arra való, hogy az olvasó elaludjon mellette, hanem inkább arra, hogy kiugorjon tőle az ágyból, és úgy, ahogy van, alsó gatyában rohanjon szétverni az író úr pofáját.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szevasztok, kedves rádióhallgatók, itt vagyunk az éterben, és...
2: Csabit hallottátok a pult mögül, én Szabi vagyok, itt van velünk Hori és dr. Peták István a vendégünk.
3: Üdvözöllek titeket!
2: Szervusz! Jó reggelt! István, azt szeretném kérdezni, hogy akkor legyőztük a halált?
3: Még nem győztük le a halált, illetve talán azzal kezdeném, hogy a jó hír az az, hogy az a halál nem, amit mindig hallunk tévében, rádióban, hogy az első számú halálok a szív- és érrendszeri betegségek, azoknak a halálozása nagyon drasztikusan zuhant az elmúlt években. Tehát az elmúlt években 50%-kal esett a szív- és érrendszeri betegségek halálozása.
2: Ezt gondolom annak tudható be, hogy egészségesen étkezünk, illetve sokat sportolunk és edzük ezzel is az érfal rugalmasságunkat, illetve a szívünket.
3: Hát én azt gondolom, hogy sajnos nem így van, hanem az orvostudomány, az, hogy hazabeszélek nyilvánvalóan, hogy az orvostudomány igenis, bár ugye talán így az elmúlt években volt egy érezhető, egy általános szkepticizmus a tudománnyal szemben, ez egy nagyobb, ez kicsit elvinni a beszélgetést, úgyhogy nem megyek ebbe az irányba, de a tény az, hogy például Németországban a legtöbb transzplantációt ma már nem, tehát szívtranszplantációt nem úgy csinálják, hogy egy másik, egy halott betegnek a szívét helyezik be, hanem műszívet raknak be, tehát robotszívet. Tehát ott tartunk, hogy gyakorlatilag elindultunk ugye
1: a mármint a német közegészségügyben a robotszív behelyezés már, hogy is mondjam, nem is választható opció, hanem tulajdonképpen
2: jelenidejű
1: lehetőség.
2: Mikor váltott el a robotszív a sertészet?
1: Igen.
3: Sőt, az ember szívet, tehát hogy ma már technológiailag ott tartunk, hogy ez akár rutinszerűen megoldható, hogy az ember tovább éljen úgy, hogy már nincs is szíve. Tehát ezt meg tudtuk oldani.
1: És na, sőt, erről...
4: Ez filozófiailag
2: problematikus.
3: Igen, de igazából ugye én csak az érdekes, hogy innen indulunk, mert valójában ugye amiről beszélgetni fogunk, az a rák, és csak azért kezdtem így a választ, mert valójában azt látjuk, hogy a daganatos betegségek halálozása viszont nem csökkent ilyen mértékben. Ez viszont a rossz hír.
2: És de azért egy kicsit ki is beszélnék, mert az is problematikus szerintem, hogy az orvosok oldják meg ezt a kérdést helyettünk. Tehát, hogy nagyrészt mi vagyunk felelősek, persze biztos, hogy van biológiai vagy genetikai determináltság is, de nagyrészt mi vagyunk a felelősek egy csomó olyan betegségért, ami elvisz minket. És amikor ezt helyettünk megoldják az orvosok, akkor végül is egy degenerációs folyamatot erősítünk az emberiségben.
3: A daganatok esetében a mai tudásunk szerint a válasz az, hogy is. Tehát egyrészt felelősek vagyunk a daganatok kialakulásáért saját magunk, de részben nem. Ezt egészen pontosan tudjuk, körülbelül 2 éve jelent meg az a Science cikk, ahol azt vizsgálták, hogy a szövetekben, az emberi szövetekben lévő úgynevezett őssejtek, amikor egész életünk során osztódnak és pótolják az elhalt sejtjeinket, akkor ezekben az őssejtekben véletlenszerűen kialakulnak génhibák. Egyszerűen azért, mert annyiszor le kell másolniuk a teljes génkészletet, hogy egy bizonyos statisztikai valószínűséggel hiba kerül a másolásba, és így létrejönnek daganatsejtek. És ezért ebből a kutatásból az arra következtettek, hogy az emberi daganatok körülbelül fele, az teljesen véletlenszerűen jön létre, tehát az tényleg pech. Tehát körülbelül a daganatok fele nem megelőzhető.
1: Tehát az orvos tudomány válasza a rák kialakulása, hogy pech.
2: Igen, ez egy lejterje a kap, ha jól értem.
3: Igen, tehát az esetek felett, ennek két üzenete van, mert a másik fele
4: a daganatokat... Ez az a másolási hiba, amikor másolási hiba következik be, az ez a pech faktor, ha jól értem.
3: Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye van 25 ezer génünk, ami ugye nagy számnak tűnik, de az izgalmas az, hogy véges számú génünk van. Uh-huh. Tehát ahogy egy autóban is véges számú alkatrész van, bár ugye nem nagyon állnánk neki most már mi szétszerelni, ma saját magunk a garázsba, de tudjuk, hogy véges számú alkatrésze van. Ugyanígy az emberi gének is véges számúak, és az emberi genom ugye az az információ, ami tartalmazza, hogy épülnek fel a gének, az is véges. Tehát ez 3 milliárd nukleotidból, tehát ilyen építőelemből áll, ebből az ACGT-ből, amit a Gattaca filmről is ismerhetünk betűsorból áll. De ez is véges számú, nagy számú, de véges számú. És ezt az emberiség most már ismeri, ugye 2003-ban fejeződött be a Human Genome projekt, amikor legalábbis megszereztük az első térképet arról, hogy úgy körülbelül hogy néz ki az emberi genom. És 2003 óta szisztematikusan hozzáhasonlítjuk ezt a normálist a daganatokban talált génszekvenciához, és így ki tudtuk szűrni azokat a géneket, amikben olyan hibák vannak, amik daganatok kialakulásával összefüggésbe hozhatók. És most jutottunk el oda, hogy a múlt heti állás szerint 609 ilyen gén van. Tehát a 25 ezerből csak 609 olyan van, aminek a hibája a daganatok kialakulásáért felelős. Tehát ahogy másolódik a genom, mert ugye minden sejtosztódás során ezt az egész 3 milliárd hosszú DNS-t, illetve 25 ezer gént le kell másolni, hogyha egy másolási hiba történik pont ebben a 609 gén valamelyikében, az elindíthat egy daganatos folyamatot.
2: Hogyha jól sejtem, akkor az a teljes génkészletnek olyan 0,25%-a. Fontosak ezeknek, hogy ki lehet dobni.
3: Ez a matematikai onkológia, amiben rögtön belecsaptál.
2: 0,25%-ot ki lehet dobni, arra nincsen szükségünk.
3: Hát ugye ez a...
4: Hát csak az a kérdés, melyik 0,25-öt dobott ki?
2: Hát erről fog szólni az adás,
3: nem? Okay. Igen, és azért még valamiről beszélgetünk, mert valójában pont ott tartunk, hogy most már tudjuk, hogy melyik gének, melyik hibái felelősek. Tudjuk, hogy ebben a 609 génben eddig 3 millió féle mutációt találtunk, tehát ez egy kicsit bonyolítja a helyzetet, és a egy daganatban tipikusan minimum egy, de leggyakrabban 2, maximum 8 ilyen hiba van. Tehát a 609 gén 3 millió mutációinak a kombinációi 8-ig. Ugye az is nagyon misztikus, hogy 8-nál több nem nagyon van. Ennek az az oka, hogy ezek olyan gének, amik egy ilyen jelátviteli utakban helyezkednek el, és egy jelátviteli útban több ilyen potenciális rákgén van, de egy úton belüli gének közül mindig csak az egyik hibás.
2: Aha, értem. Tehát akkor az internet router az, ami problematikus.
3: Kommunikációs probléma.
4: Még csak nem is az, hanem a jel, ami továbbítódik, ha jól értem, és jól emlékszem, amikor múltkor az eladásodat hallgattam.
2: Ezeknek a rákos gényeknek a negatív élettani hatását ismerjük, lehetséges, hogy van valamilyen pozitív élettani hatásuk?
3: A daganatos sejteknek, vagy a géneknek?
2: Azoknak a géneknek, illetve annak, hogy egyáltalán daganatok kialakulhatnak. Tehát lehetséges, hogy ez egy evolúciós hiba, vagy ez egy feature?
3: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy úgy működik a rendszer, hogy amikor ezt a 3 milliárd betűt le kell másolni a sejtnek, akkor óhatatlanul kerülnek bele képelési hibák. Ugye hát, hogyha valakinek le kéne gépelni egy 3 milliárd betűből álló könyvet, le kell másolnia, akkor biztos, hogy kerül bele typo. Most ezért vannak olyan enzimek, amik proofreadingelik, tehát hiba javítják. Tehát elolvassák és kijavítják, ha találnak hibát. Ezeket a hibajavító enzimeknek nevezzük, és hogyha találnak hibát, akkor vagy kijavítják, vagy ha nem tudják kijavítani, akkor elindítják a programozott sejthalált. Tehát azt mondják, hogy akkor ez a sejt egy selejt, és meg kell tőle szabadulni, mert potenciálisan veszélyt jelent a szervezet számára. ugye, ha nagyon szigorúan működik ez a rendszer, és minden picit hibás sejtet kidob és elpusztít, az jó, mert akkor kicsibb daganat kialakulásának a veszélye, viszont nagyon fölgyorsul a sejtpusztulás. Ezért úgy van beállítva a rendszer, hogy legyen annyira szigorú, hogy elérjünk 50-60 éves korunkig legalább úgy, hogy nincs daganatunk, de nem annyira szigorú, hogy megöregedjünk nagyon fiatalon, mert elpusztulnak a sejtjeink a fölhalmozódott hibákra. Ezt onnan tudjuk, hogyha olyan egeret hozunk létre, hogy kiütjük belőle ezt a hibajavító fékrendszert, akkor sokáig élnek, csak hát nagyon sok daganatos betegségük lesz. Ha pedig túlműködtetjük, akkor nem lesz daganatuk, viszont megöregednek nagyon gyorsan. Tehát, hogy valójában ezek a daganatokat úgy kell elképzelni, hogy sajnos ez a rendszerbe be van építve ez a hiba, és úgy van optimalizálva a rendszer, hogy mégis ezt a 80-90 évet le tudjuk élni.
2: De akkor, hogyha jól értem, akkor azért van beépítve így a rendszer, mert nekünk így optimálisabb.
3: De így van beoptimalizálva. Hogyha visszamegyünk a dolgok gyökeréhez, akkor onnan kell elindulnunk, hogy amikor a sejtek úszkáltak az őstengerbe, akkor semmi dolguk nem volt, csak osztódni, ahogy csak bírnak. Enni és osztódni. Amikor elkezdtek több sejt szövetséget kötött, és több sejtű szervezeteket kezdtek kialakítani, akkor meg kellett tanulniuk kommunikálni egymással, és megosztani a feladatokat. És ezért jelentek meg a sejtek felszínén ilyen kis antennák, receptorok, aminken keresztül hormonok jeleit tudják fogni, és akkor egymásnak üzentek, hogy most te ott a hátsó végen most osztódjál és kapaszkodj meg itt a sziklába, én a másik végen meg azért osztódjál, mert most be kell kebelezni egy másik sejtkupacot, és akkor elkezdtek így dolgozni egymással és kommunikálni. De alapvetően az ösztönösen talán be van építve a DNS természetébe, hogy ő a vérében van, hogy megpróbál elindítani egy új evolúciós vonalat, és leszakadni a többiekről, és egy új élőlényt kialakítani. De ugyanez az adott szervezetnek nem jó. Megbontja a szövetséget, és mindig az az evolúciós kérdés, hogy a kompetíció az előnyösebb, vagy a kooperáció, és megpróbálja a szervezet leszabályozni, hogy a kooperáció minél tovább fennmaradjon, és mi, mint ember, minél tovább éljünk.
4: Csak azon gondolkozom, hogy én egy picit a környezeti oldalról, meg a környezeti terhelési oldalról jövök, hogy hallgattam sok olyan statisztikust, aki azt mondja, hogy a túlnépesedés az amiatt van, hogy egyre egészségesebbek vagyunk, egyre jobb az orvostudomány, egyre tovább élünk. És most amiről mesélsz, az fogalmazódott meg bennem, hogy valahogy kikerültük ezt az evolúciós féket, azzal, hogy egyre jobbak az orvosaink, jobb az orvostudomány, kiiktattuk azt, hogy az evolúció saját magát korlátozza. Nem tudom, érthetően kérdezem el, hogy picit furán hangzik. Na ez.
2: Erre utaltam én is azzal,
4: igen,
2: hogy
4: kiütöttük gyakorlatilag a korlátozó féket, egyre tovább élünk, egyre többen vagyunk, túlnépesedést okozva ezzel, ez jó irány-e? Vagy hát hagyni kéne a szervezetet saját magát szabályozni?
2: Erről szól az Idiokrácia című dokumentumfilm.
4: Igen.
3: Én azt gondolom, hogy hazudnék, ha azt mondanák, hogy nem örülök neki, hogy tovább élhetek. Uh-huh. Tehát én önző módon azt gondolom, hogy...
4: Biztos
3: hogy...
4: sokan vagyunk ezzel, így igen.
3: Igen. Tehát, hogyha szavazni kellene, akkor biztos erre szavaznék, és én azt gondolom, hogy nekünk orvosoknak az a feladatunk, hogy legalább azt a 120 évet megadjuk mindenkinek, ami elvileg ugye a...
2: A nyugdíjkátra
4: van. Az olyan részvények, azt vagyunk.
3: Mert elvileg ugye ezt is tudjuk már, hogy a biológiai óránk 120 évre van beállítva, tehát hogy annyit tudunk úgy egyébként élni, hogyha nem semmilyen betegséget nem kapunk. Hogy azon túl akarunk-e élni, vagy akar-e az orvostudomány abban segíteni, hogy azon túl is éljünk, szerintem ott kezdődik ez a filozófiai beszélgetés, meg etikai beszélgetés. Én addig azt gondolom, hogy az lenne az igazságos, hogyha mindenki megkapná ugyanazt a 120 évet. Tehát ez mindenkinek jár.
4: De volt részed ilyen beszélgetésben? Más tudósokkal? Ilyen etikai beszélgetésben? Ugye, aki mondjuk szögesen a másik oldalt képviselte, ezt a környezeti oldalt. Túlnépesedünk, nem kell ezt ennyire komolyan venni, most biztos sokan nem fognak kedvelni.
2: Hát, tudok mondani egyébként még egy opciót, hogy azok éljenek nyugodtan hosszú ideig, akiknek az életének van értelme. Viszont akkor belefutunk abba a kérdésbe, hogy mit jelent az, hogy van értelme, és ki fogja meghatározni.
1: Igen. Hát ez összefügg ugye a mentális eredetű testképünkkel, ami elvileg befolyásolja azt, hogy mennyire rákosodik el különböző dolgunk. Ez az, ami az 50-50%, ugye, hogy mennyire befolyásolod a saját világod, a testképedet, és ezáltal a benne zajló folyamatot.
2: Meg az életmód. Tehát, hogy mennyire pihened ki magadat, mennyi folyadékot
1: fogyasztasz, mit eszel. És ide jön vissza az a dolog, amiről beszéltetek, hogy bár az orvostudomány ott tart, hogy képes mesterséges szervekkel pótolni elképesztő testi folyamatokat, viszont pont az életmódra tulajdonképpen nem helyez további hangsúlyt, sőt a hétköznapi valóságban azon túl, hogy persze most már elérhető a világon bármely típusú életmódváltás, az orvosok effektív, akik ezt a szercserét végzik, azért inkább egy terápiának hívják, vagy egy szanatóriumi ellátásnak, mint az, hogy egy rendes életmódváltásba belevigyék az illetőt.
2: Szerintem Csabi, a te fejedben a Battlestar Galactica című nagyszerű sorozat lebeg, ahol az orvos szájában mindig lógott a cigaretta, de éppen körünkben van egy orvos, hogy megkérdezem, hogy te egészséges életet élsz.
3: Igen, mert mindig félek, hogy megkérdezik.
2: Az tök jó nekem, az mindegy, hogy mi az ilyen kiindulók.
4: Igen, mondjuk ez egy jó motiváció, tehát gondolkoztam évek óta, hogy most a 17-es fogadalmam mi lesz, de majd én is elfelébek, nehogy csak nagy megkérdezzék, és jót kell válaszol.
3: Igen, tehát én minden reggel 5:30-kor kelek, mert elmegyek egy fél órát futni. Mert nagyon komoly statisztikák bizonyítják, hogy valamiért ez a fél óra mozgás, ez nagyon sok daganat típusnak a kockázatát felére csökkenti.
4: Mielőtt még valaki azt mondaná magában otthon és könnyíteni, hogy heti, havi, nem, ez napi.
3: Ez napi.
4: Napi fél óra.
3: Napi fél óra. De nem kell feltétlenül futni, lehet, hogy ez egy gyaloglás is elég, tehát hogyha leszállunk a villamosról egy megállóval korábban, az is nagyon sokat számíthat.
2: Így van, energiafelhasználás szempontjából fél óra gyaloglás és fél óra futás, az gyakorlatilag ugyanannyi.
1: A rák szempontjából.
3: Tehát valamiért, ezt nem tudjuk pontosan, hogy miért, de ez alatt a fél óra alatt ugye leesik a vércukorszintünk, meg az inzulin szintünk. Az inzulint gyanúsítják egyébként, mint egy fontos olyan növekedési faktor, ami daganatok kialakulását provokálhatja. Nem tudjuk pontosan, hogy mi a mechanizmus, de ez egy például nagyon egyszerű módszer arra, hogy felére csökkentjük. Tehát, ahogy mondtam az elején, a fele az viszont olyan szerzett génhiba, amit a környezeti ártalmak okoznak, és tudunk befolyásolni. Tehát például ezzel a fél órával, ugye leszoktam a dohányzásról, én 2000. augusztus 1-én, úgyhogy ez már elég régen volt, úgyhogy azóta...
2: Az már meg lesz.
3: Az már, tehát,
4: de nem tudok szabadulni ettől, hogy azért szokott le, mert fél, hogy megkérdezik.
3: Igen, biztos, igen, nagyon szoki azt mondani, hogy dohányzom, de hát ez is egy motiváció. A másik, hogy most 45 éves vagyok, és elmentem vastagbéltükrözésre, tehát az is megvolt a nyáron, mert az is nagyon ciki lenne, hogyha vastagbéldaganatom lenne úgy, hogy nem mentem el szűrésre. Ugye elvileg amit a nemzetközi ajánlás az, hogy legkésőbb 50 éves korunkban kell elmenni, de gyakorlatilag 45 éves kortól kezd el emelkedni a kockázat, és úgy gondoltam, hogy én nem bírom idegekkel.
2: De ide nem kell naponta menni.
3: De azt viszont nem kell naponta, jó hír az az.
4: Futás után.
3: Nem, a jó hír az az, hogy tipikus esetben elég 10 évente. Mert a csodálatos az, hogy a vastagbélrák esetében, hogy mindig egy polippal kezdődik, egy jó indulatú elváltozással.
4: Ez csodálatos.
3: Hát ez azért jó, mert befelelő.
4: Mindig egy polippal kezdődik a vastagbélrák.
3: Mert ez könnyű látni, könnyű észrevenni, és a tükrözés során ezt a polipot le is csippenti ugye az orvos. Tehát ugye úgy ébredünk, hogy nem azt mondjuk, ha mondják, hogy hát most nincs daganata, hanem azt tudják mondani, hogy nem is lesz 10 évig, Mert azt tudjuk, hogy 10 év, mire újra kinő egy polip és elváltosodik. Tehát, hogyha 10 évente a vastag belünkben, tehát, hogyha 10 évente elmegyünk, akkor elméletileg és gyakorlatilag is ezt lehúzzuk a listáról. Tehát a nyuszika listájáról ezt a halálnemet le tudjuk húzni.
4: Akkor ezt most itt megkérdezem, mert fölírtam magamnak a szűrést, kötelező szűrést. Ugye például sokan ismerik a tüdőszűrést, hogy az kötelező, az benne van, és oda el lehet menni, hogy a rákszűrés, az miért nem ilyen? Költsége miatt, vagy máshogy alakult ki a tudatban? Vagy
2: miért nem ilyen Magyarországon, mert ismerek országokat, ahol kötelező. Kötelező?
4: Aha.
1: Illetve van-e kombinált rákszűrés?
4: Erre a kérdést, igen.
3: Tehát a vastagbél rákszűrésről rengeteg szó esik mostanában. Most az elmúlt években nem tudta a szakmai közvélemény igazából eldönteni, hogy mit ajánljon a 10 évente tükrözést, vagy az 1-2 évente végzendő székletvérvizsgálatot. És, de valójában mind a kettő jó, és mind a kettő jobb, mint a semmi, tehát ez teljesen, és most én úgy tudom, hogy nagyon komoly egészségpolitikai szándék, hogy ez elinduljon, ilyen kísérleti formában több megyében én úgy tudom, hogy ez elindult, tehát szerintem ez elérhető lesz a betegek számára, vagy a nem betegek számára, szerencsére, akik még nem beteg, hogy ezt a társadalombiztosítás biztosítsa. Én csak azt tudom mondani, hogy aki ezt nem akarja megvárni, az menjen el, most már rengeteg magánszolgáltató végez ilyet, most már elérhető ez altatásban, ugye egy olyan altatószerrel, ami egyébként biztonságos és azért nem mellékhatása, hogy pozitív álmokat generál.
2: Tehát úgy nem hoztál magaddal.
3: Egyébként igen, tehát nem
4: akkor
3: tudom,
4: hogy ez...
3: Igen, most... Igen. Tehát nekem is nagyon jó élmény volt a vastagbél tükrözés, úgyhogy az a nagyon szomorú vagyok.
2: Karácsonyra ezt kapja a család, már látom.
3: Igen, ez nagyon jó ajándék.
4: Vigyázzatok, mert cseten megszóltak, hogy ez nem olyan mókás történet, de azért most majd oda kifogjuk.
5: Ez az édes álom szerint, hogy megszépíti az összes ilyen.
2: Van az a pénz, tudod?
5: Igen, tehát vastagbél tükrözés édes álommal, azt hiszem ez lesz.
3: Igen, igen, tehát így pozitívan, de egyébként jogos a csetelő hozzászólása, hogy nyilván most próbáljuk ilyen pozitíven felfogni, de nyilván aki nem ilyen szerencsére, az nem ilyen pozitív ez a történet. Ami miatt próbálunk ilyen pozitívan szerintem beszélni róla, mert szembe akarunk nézni. Tehát már magában ugye az első lépés a rák leküzdése irányában, hogy merünk beszélni és kimerjük mondani ezt a szót, hogy rák, mert valamiért ez olyan tudattartalmak csatolódnak, minthogyha erről tilos lenne beszélni. Tehát érdekes módon, ha valaki...
5: Hát amint az ember elkapta, ott a családjában azért nem fognak róla beszélni.
3: Igen, és ez nagyon furcsa, mert ha valakinek infarktusa...
5: Mit mondtam? Hát
3: igen, ezért nincs is. Tehát, hogyha valakinek infarktusa volt, vagy... koszúrérbetegsége van, erről nyugodtan beszél mindenki, és a családjával és a barátaival, de ha rákos lesz, akkor nem beszél róla. Pedig nem, semmi logikus indok erre nincs.
4: De mit hallottál a környezetben, hogy kellemetlen, vagy de én sem tudom elképzelni, hogy mi lehet az, hogy
2: szerintem kultúrásan vagy... nem szoktunk beszélni a halálról általában.
4: De hát ez nem halál, ez még egy betegség.
2: De ez a halálnak egy másik neve. Egy gúny neve a halálnak.
5: Hát a halál felé sétálás biztos útjának egy mutatója.
2: De egyébként közben rájöttem, hogy mit szeretnék kérdezni azoktól, akik félnek, hogy mit szeretnének inkább kapni karácsonyra, vastagbéltükrözést vagy vastagbélrákot. Mert ha válaszolni lehet, akkor
5: és csak ebből a kettőből lehet választani, ugye? Hát én az édes álmot választanám.
3: Igen, igen. Tehát és azért próbáltam ilyen vidáman beszélni erről, hogy úgy álljunk hozzá a szűréshez, hogy ne úgy, hogy jó ez a nap arra, hogy megtudjam, hogy rákos vagyok-e, daganatos vagyok-e, hanem úgy álljunk hozzá, hogyha most elmegyek, akkor ki tudom védeni, hogy ne is legyek. Tehát, mert ugye senkinek nincs kedve megtudni, hogy daganata van. Úgy gondolja, hogy hát inkább legyen az holnap.
2: De... Akkor kivétel vagyok, mert én nagyon szeretném megtudni, hogyha bármi ilyesmi probléma van a testemben.
5: Na de ezért is kérdeztem a kombinált rákszűrés lehetőségét, illetve azzal, hogy megtudom, hogy rákos vagyok,
1: attól én még élhetek 100 évig is, ugye bár.
3: Így van, tehát hát mondjuk, az információ, tehát ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy ha tudjuk, hogy mi a helyzet, akkor meg tudjuk változtatni a jövőt. Tehát a jövő ismerete az a jövő megváltoztatásának a lehetőségét rejti magába. Ez egy nagyon sokszor földolgozott irodalmi, meg filmes paradoxon, hogy akkor már nem is az lesz a jövő, ha megtudom, hogy mi lesz a jövő.
4: Ugye én itt még két kérdést, csak itt a rák felismerésével kapcsolatban felírtam, hogy a rák megelőzhető? Ugye erről beszélgettünk, hogy az életmód, de hogy van az a másik 50%, amikor a pech faktor van. Hogy így abban van. Az esetben is jó ez a dolog, és akkor mondjad, Szabi?
2: Hát ez tök egyszerű kérdés, mert hogy amivel lehet foglalkozni, azzal foglalkozni kell, amivel nem lehet foglalkozni, azzal nem érdemes foglalkozni.
4: Igen, ide kapcsolódik a másik, hogy ha időben észrevesszük, akkor ez mennyire csökkenti a kialakulás kockázatát, vagy magát a kialakulást. Hogy azért csak oda csatolok vissza, hogy vidámkodunk itt, hogy igenis el kell menni, igenis meg kell előzni, tehát fáradtságot kell venni arra, hogy elmenjünk naponta fél órát futni, ezért része a megelőzésnek, vagy bármilyen testmozgást végezzünk. És hogy elmenjünk szűrésre, mert hiszen én sem tudok most semmi, még viccből sem tudok olyan okot kitalálni, ami miatt erről ne beszélnék a családon belül erről, hogy én rákos vagyok.
3: Ugye, igen, tehát úgy hívjuk ezt, hogy van a primer prevenció, meg a szekunder prevenció, tehát a primer a megelőzés, amikor elmegyek futni és egészségesen élek, a másodlagos megelőzés, az a szűrő vizsgálatokon való részvétel, amikor olyan stádiumban diagnosztizáljuk a daganatot, amikor még nem okoz panaszt. Ez a definíciója a szűrésnek. Mert amikor a panaszunk van, az már nem szűrés, akkor már kivizsgáljuk.
4: Aha.
3: És a szűrésekkel azt tudjuk elérni, hogy egy olyan, és a szűrés, ezért van az, hogy az csak azt nevezhetjük bizonyított a jó szűrési módszernek, ami olyan korai stádiumban mutatja ki a daganatot, amikor még ha akkor fedezzük föl, akkor a túlélési esélyünk jobb, mint hogyha később. Tehát nagyon érdekes probléma ez, hogy a vastagbél tükrözés az azért ilyen, mert olyan korai stádiumban fedezi föl, amikor egy pici műtéttel ugye meggyógyulunk. Uh-huh. A tüdőrákok esetében például a tüdőszűrés az erre nem alkalmas. Tehát a tüdőszűrésre a TBC miatt megyünk, mert azt arra találták ki. De a tüdőrák szűrésére nem alkalmas. Fölfele lehet vele fedezni, de sajnos nem elég pici, nem elég érzékeny. Most a nemzetközi ajánlás az, hogy aki dohányzik, annak érdemes egy natív spirál CT-re elmennie, mert a CT képes arra, hogy olyan pici elváltozást is kimutasson, amit egy pici kis műtéttel el lehet távolítani, és valóban kimutatható, bizonyítható, hogy így a betegek túlélése megnövekedik.
2: Na hát ez is egy csodálatos karácsonyi ajándék lehet.
3: Egy spirál CT. Egyébként ezek...
2: Komolyan, tehát nagyon furán hangzik, amit mondok, de képzeljétek el, hogy milyen az, amikor a szeretteinknek potenciális egészséget...
1: Már kettőnél tartunk,
2: potenciális egészséget,
1: haladunk ahhoz, hogy meglegyen a bérlet.
2: Hosszabb életet adunk ajándékba. Ilyen nagyon furcsa módon. Szerintem
1: vagy legalább az önmegismerésnek egy igen különös módját, hogy az összes rákra megszűrjük.
3: Hát igen, mert szeretünk, azt szeretnénk, hogy minél tovább velünk legyen.
1: Jó kedvben.
3: Igen.
1: Akárhogy is egy rák hírétől kevesebb jobb kedv lesz, akárhogy
3: igen,
1: is
3: nézik. De hogy szeretnénk itt most beszélni azokhoz is, akiknek esetleg már daganatot diagnosztizáltak, vagy a szerettei között van, hogy tényleg azt átadni, hogy ne legyenek magányosak. Mert hiszen fontos arról beszélni, hogy ez ugyanolyan betegség, mint a többi. Nagyon sok esetben már krónikus betegségét tehető, egy részük gyógyítható is, és arról is beszélnünk kell, hogy kezdtem az elején, hogy mivel a szív- és érrendszeri betegségek halálozása ennyire lecsökkent, ezért egyre inkább a daganatos megbetegedések veszik át a vezető halálok szerepét. Tehát nem azért, mert több lett, hanem mert túléljük a többit. Átcsoportosult, és az emberiség számára ez lesz, ez most az első számú ok, ami meghatározza azt, hogy nem tudunk addig élni, ameddig elméletileg élhetnénk. Uh-huh. És ebben mindannyian érintettek vagyunk, akik már daganatosak, és akik még nem. Tehát gyakorlatilag már a mostani statisztiká szerint is ugye minden harmadik embernek daganatos betegsége lesz az élete során. Tehát itt a szobában most ugye
4: Jaj, tehát
2: magammal kezdem egy, kettő, Csabi három.
3: És én vagyok itt negyedik.
5: Az étkezési dolgok benne vannak a megelőzésben? Most az életmódnak a futás részét emelted csak ki, de a rántott csirke, majonézes krumpli salátával, esetleg még hozzá egy kis...
4: Nem akarom elvenni István kenyerét, de én most voltam egy manuál terapeutánál, aki sok mindennek a keveréke, de ő azt mondta, hogy ez semmire nem, tehát semmelyik nem olyan erős az étkezés, hogy mit eszünk, a rossz a levegő, mint az életmód.
5: Tehát, hogy a reggeli futás több azért,
2: az életmódban benne van az étkezés is szerintem. Igen, parancsolj, drága hallgató!
6: Na, sziasztok! Egy kicsit gyakorlatilasabb kérdésűvel itt nagyon sokszor elhangzottak ezek a szűrővizsgálatok, hogy tulajdonképpen, mert hogy például mondjuk egy dohányosnak ajánlott egy CT-vizsgát, hogy ez mennyire reális, hogy az ember el is jusson egy szűrővizsgálatra, illetve hogy ezt így kérhesse az orvosától adott esetben, mondjuk ezzel kapcsolatban. Mert hogy egyáltalán általában azt hallani, hogy a beutalt betegeknek is több hónapos várakozási várólistája van, hogy egyáltalán valamilyen szűrővizsgálatra vagy vizsgálatra, ami nem azonnal szükséges, adott esetben hónapokat kell várni.
3: Igen. Tehát a válasz erre az, hogy
6: mert hogy említette, bocsánat, még ennyi esetben leteszem, tehát hogy a vendég említette, hogy erre van kezdeményezés, hogy bizonyos szűrő vizsgálatokat néhány megyében kísérleti jelleggel elkezdenek elérhetővé tenni, vagy nem tudom, ezt most így nem biztos, hogy jól értettem, csak hogy fölmerült bennem az, hogy jó, akkor én most meglepem magam egy végbéltükről, vagy egy vastagbéltükrözéssel, vagy elmennék. Most magamról beszélek, de nem feltétlenül magamra gondolok nyilván, tehát hogy egy CT vizsgálatra, mikor egyre kevesebb, vagy nem tudom, tehát hogy igazából egyre kevesebb helyen lehet ezt néha végrehajtani. Vagy hogyha ez nem igaz, akkor kérem cáfolja meg, leteszem, köszi!
3: Köszi, szia! Tehát a várólisták és az hosszú időpontok azok az OEB finanszírozás korlátai miatt vannak. Egyébként kapacitás, diagnosztikai kapacitás van az országban. Tehát hogyha az orvosunknak elmondjuk, hogy minket az a lehetőség is érdekel, hogy magánfinanszírozásban kifizetnénk ennek a költségét, akkor nem kell várni ennyit. Tehát gyakorlatilag, hogyha beütjük a Google keresőbe ezeket a szavakat, akkor megtaláljuk azokat a szolgáltatókat, akik magánfinanszírozásban most elérhetők, tehát most be lehet sétálni egy olyan egészségügyi szolgáltatóhoz, ahol egy napon belül ezt elvégzik. Tehát akár egy CT-vizsgálatról van szó, ott egy radiológus kollégával tudnak beszélni, és ő ezt el tudja végezni, ki tudja értékelni. Tehát ez sokszor... probléma az, hogy az orvosok egy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mert az állami ellátás rendszerén belül nem szívesen tájékoztatják a betegeket magánfinanszírozott lehetőségekről. Holott elméletileg erre van joguk, sőt abszolút a jogrendszer szerint az orvosoknak általános tájékoztatási lehetőségüket és kötelezettségük van. Tehát nyugodtan elmondhatnák ezt, csak nyilván nem nagyon sok kellemetlenségük lenne, és ezért ezt nem teszik. Ezért azt javaslom a mindenkinek, hogyha egyáltalán bánnak fölmerül, hogy 10-20-50 ezer forintot magánfinanszírozásból finanszírozna, akkor ezt nyugodtan mondja meg az orvosának, hogy őt az is érdekli. Tehát amikor azt mondja, hogy 3 hónap múlva van időpont egy CT vizsgálatra, vagy egy MR-re, akkor kérdezze meg, hogy de egyébként lenne abból egészségügyi hasznom, hogyha ez a jövő héten lenne, és nem 3 hónap múlva, mert akkor én inkább szívesebben vállalnám ennek a költségét, hogyha erre lehetőség van.
4: Ez, csak gondolkozom, hogy mostanában volt dolgunk orvosi téren, és hogy egyszer nem tudja az ember eldönteni, hogy mi a jó, hogy már az internethez fordul, és kiböngészi a saját magát diagnosztizálja. És hogy milyen furcsa, és hogy az etikus-e, ez már etikai kérdés, hogy az orvos nem tájékoztat, mert kellemetlensége származik belőle, vagy nincs ideje, vagy tudom is én bármi ok miatt.
1: Én a kombinált rákszűrés összeállítása mellett vagyok. Lehet, hogy ez egy piaci rés is lehet, nem? Tehát most ahogyan...
2: Hogy érted? Mit nevezel kombinált rákszűrésnek?
1: Hogy kiterjedten, amilyen veszélyeztetettségi fokozatok vannak, annyiféle rákszűrést.
2: Parancsolj, hallgató!
6: Én vagyok ismét, szóval nem egyáltalán nem a vendéggel szeretnék ezzel vitatkozni, csak megemlíteni azt az aspektust is, hogy mint egy rendszerkritikusan, hogy igen, ez a probléma, hogy egyrészt az OAP finanszírozás miatt az ember nem jut el időben adott esetben, mielőtt diagnosztizálhatnák, vagy mielőtt meghalna adott esetben egy betegségben egyszerűen arra a szűrővizsgálatra. Az valóban csodálatos a kapitalizmus véleménye, hogy akinek van pénze, az megteheti, hogy elmegy magánszűrő. Itt valóban tényleg nem 10-20 adott esetben 50.000 forintról, de valamikor arról van szó. Viszont a másik oldala, mert hogy ezt érintettétek, hogy ennyire etikus vagy nem etikus, tehát egyrészt az orvosnak ugye, ahogy a vendég is említette, kötelezettsége lenne tájékoztatni mindenféle lehetőségről, ami belefér úgymond az orvos tudományba, hogy így mondjam. És mégsem teszik meg, másrészt viszont meg nagyon szívesen és pénzért válnak olyat, hogy adott esetben adott gyógyszert ajánlanak vagy írnak föl a betegeknek. Tehát, hogy ez így, hogy fér össze ez a két dolog egymással?
2: Én egyébként még csavarnék egyet, tehát szerintem, hogyha van rá lehetőséged és elmész egy fizetős szolgáltatásban kivizsgálni ezeket a potenciális problémákat a testedben, akkor végül is azzal nem a TB-t terheled, tehát azokhoz fog eljutni a TB vizsgálat, akik nem tudják megfizetni ezt piaci alapon.
6: Egy nagyon szép ideális esetben igen, Szabi, de ezt tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát, hogy nagyon sokszor úgy írnak föl adott esetben kórházban orvosok vizsgálatokat, amiket nem is végeznek el, hanem pont azért, hogy a kórház bevételét növeljék, fölírják, hogy XY-on elvégeztük ezt vagy azt a vizsgálatot, holott nem végezték el azt a vizsgálatot. Egy. Kettő pedig adott esetben, aki meg mondjuk egészségesen él, és fizetik utána, vagy ő fizeti a járulékot az országos egészségügyi pénztárnak, blablabla, egészségbiztosítási pénztárnak, azzal például mi van? Tehát mondjuk adott esetben én 10-15 éve voltam mondjuk, vagy éven keresztül mondjuk voltam háromszor a házi orvosnál, és abból kétszer mondjuk jogosítvány miatt. Na akkor mi van? Tehát, hogy akkor tényleg miért nem megy az a pénz arra, akinek meg szüksége van rá? Na most csak ennyi, csókolom, folytassák.
2: Hello. Szerintem folytassuk egy kicsit a muzsika után. Dr. Peták István a vendégünk, és alapvetően a molekuláris farmakológiáról szeretnénk beszélgetni, csak még nem jutottunk odáig, hogy megértsük ezeket a gyönyörű szavakat. Maradjatok velünk, ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió szemléletmagazinja.

0: to beautiful dancers. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho my dancer. And applause to the beautiful princess on the dance floor. Và sau đây Lilian xin được gửi tặng cho tất cả.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
2: Dr. Peták István a vendégünk, és hamarosan eljutunk a molekuláris farmakológiához, de itt a zene alatt nagyon sokat beszéltünk.
3: Nem csillapodtak a kedélyek.
2: Igen, az egészséges életmódról, és fölmerült a futás esetében, amit szerintem kötelezővé kéne tenni mindenki számára, hogy azért ez elég problematikus, főleg azoknak, akik nem nagyon mozogtak az életükben.
4: Igen, ezzel kapcsolatban szeretném csak elmesélni, hát ha valakinek szintén tudok ezzel segíteni, hogy én 43 éves koromig úgy gondoltam, hogy én képtelen vagyok futni, mert egy 500 méter után rettenetesen megfájdult a térdem, a hátam, és szerencsére hallgattam a fájdalomra, és nem erőltettem tovább, és sokan persze kitartóbbak, és sokan le is sérülnek, tehát és akkor egy nap üldögéltem a kertbe, és jött a szomszéd, aki mezitláb futott, hogy hát kérdeztem, hogy megőrültél, hát mit csinálsz, és akkor mondta, hogy nézek utána az interneten a természetes futás, natural running, helyes futás, hogy fönn van az internet, tele van olyan YouTube videókkal, ami mind ugyanazt mutatják, hogy mi a helyes mozgásforma, hogy ne a sarkunkat rakjuk le először, amit ugye lehetővé tesznek a modern cipők.
2: Átveréssel tesznek lehetővé, tehát lehetővé teszik, hogy lerakjuk a sarkunkat, csak hogy a test az azt érzékeli olyankor, hogy puhára érkezünk, közben meg betonra fogunk megérkezni, és így ezzel van. Tesszük tönkre az izületeinket.
4: Így van, tehát a cipő, ez a nagyon puha sarkú szupercipő megvédi a sarkunkat az ütődéstől, de nem védi meg a térdünket és a gerincünket. Tehát az az iszonyatos sok, az az ütés, az elképesztő erővel szalad végig a vázrendszerünkön, és tönkreteszi a térdünket, meg a hátunkat, tehát a gerincünket, tehát ezért átverés ez a szupercipő. Tehát, és mert különben, ha mezitláb lennénk, vagy egy vékony talpú cipő, ezt nem tudnánk megcsinálni.
2: Érdekes módon ezek a nagyon olcsó kínai dorkó tornacipők a legpraktikusabbak ilyen szempontból, mert ott nem érkezel a sarkadra, annyira vékony a talpa.
4: Igen, most önmagában persze a cipő lehet jó, meg lehet jó a sarka, mert én is olyan cipőbe futok, aminek ilyen klassz, puha sarka van, csak attól függetlenül nem arra érkezem, mert addig nézegettem ezeket a videókat, amíg ki nem gyakoroltam, hogy hogyan lehet inkább az elülső részére érkezni a talpnak, illetve a közepére, hogy visszanyerjük ugyanazt a mozgásformát, amit a kisgyerek is tud, mert a kisgyerekek simán szaladgálnak mezitlába betonon.
2: Pipiskedve szaladgálnak.
4: És pipiskedve szaladgálnak, és ugye így futnak a kenyai futók, meg az etió futók, mezitláb megnyerik a maratont. Hogyha nő, akkor még meg is már áll kétszer szoptatni, és úgy megnyeri. Tehát ugye ez azért van, mert valójában ez csodálatos történet, hogy az emberi test egyébként a hosszú távfutásra van kitalálva.
5: Az oroszlán elő, ugye?
2: Igen, hát vagy az oroszlán elő, vagy a gazella után. Hogy hívják a szomszédodat?
4: Már nem emlékszem, hogy melyik szomszédom volt.
2: Ja, úgy, csak azért, mert nekünk volt egy műsorunk a természetes futásról, a mezitlábas futásról, a Futni születtünk könyv kapcsán beszélgettünk olyan magyar futókkal, meg olyan futóegyesületi szervezőkkel, akik ezt propagálják, és így próbálják visszavezetni a városi élőlényeket a futkározásra. De,
4: okay. És csak azért említettem meg ezt, mert tényleg a futás az a legegyszerűbb, legolcsóbb módja annak, hogy ez a fél óra mozgás meglegyen, és hogy sokan ezt megpróbálják, és sokan csalódnak, és kellemetlen emlékük van. És azért akartam ezt gyorsan elmondani, hogy keressenek erre rá, menjenek el ilyen szakemberhez,

0: utás itt Budapesten, akkor nagyon sok embert megmozdít, szerencsére.
1: De ne vigyük el ebbe az irányba, igen, hiszen itt most sejtszinteket próbáljuk megkapirgászni, és ezekre a kombinált rákszűréstől a rák különböző gyógyításaig próbálunk, hát én nem is tudom, színes információkat megtudni, hogy hol tart ma a tudomány.
2: Igen, tehát ugye beszéltünk arról, hogy alapvetően a daganatok úgy jönnek létre, hogy azokban a génekben, amelyek olyan fehérjéket kódolnak, amik a sejtek közötti kommunikációért felelősek, ezekben jönnek létre hibák, mutációk, amikor egy-egy betű vagy betűszakasz kicserélődik. És ezeknek a hibáknak, ahogy erről beszélgettünk eddig, a fele véletlenszerűen jön létre, fele környezeti hatásokra, de az egyik üzenet az volt, amiről eddig beszéltünk, hogy megfelelő életmóddal tudjuk csökkenteni a kockázatunkat, de megszüntetni nem. Tehát a másik üzenet ugye az, hogy aki viszont daganatos beteg lesz, az ne gondolja azt, hogy feltétlenül ő a hibás, és a környezete se gondolja azt, hiszen mert hogy valójában nem tudhatjuk, hogy nála miért alakult ki, ezt soha nem tudhatjuk, és az emberiségnek föl kell arra készülnie, hogy lesznek daganatos betegek, és azokat meg kell tudunk gyógyítani. Tehát mindenképpen a gyógyítást sem adhatjuk föl, és itt fejlődnünk kell, ami egy nagy lehetőség az emberiség kezében most az, hogy legalább kezdjük érteni molekuláris szinten, hogy miért alakul ki a daganat, mi az oka. Ez ugyanolyan forradalmat indított el az onkológiában, mint annak idején, amikor rájöttünk, hogy a fertőző betegségeket baktériumok és vírusok okozzák. Tehát annyit láttunk, hogy tüdőgyulladása van az illetőnek, addig csak a lázat tudtuk csillapítani. Amióta tudjuk, hogy egy baktérium okozza, tudunk okiterápiát adni az antibiotikummal. Itt is arról van szó, ha tudjuk, hogy az adott daganat kialakulásának milyen gének hibái az okai, és erre van gyógyszerünk, amik ezeket az okokat génhiba szinten kiiktatják, akkor ugyanilyen oki terápiát tudunk adni, ezeket célzott terápiáknak nevezik.
1: És hogy áll ez a típus? Mert azért ez egy olyan ugrás a baktériumok kezeléséhez képest, ugye a jelet vitelt megváltoztatni gén szinten, vagy hogy is van ez?
2: Így van, tehát hogyha van egy olyan jelátviteli út, ami mondjuk egy növekedési faktorreceptort irányít, például a leghíresebb az ilyen a HAM sejtek, HAM növekedési faktorreceptora. Ez elindít egy jelátviteli utat, ahol 4-5 ilyen jelátadó megy keresztül, és hogyha ebben a jelátviteli génben van egy hiba, ami egy például a tüdőrákok 5-10%-ában ebben a génben van hiba, akkor ez egy ilyen bekapcsolt állapotba rögzül, úgy kell elképzelni, mint akkor beragad a gázpedál az autóban, azt is tudjuk, hogy melyik márkánál volt ez, de beszorul, és ilyenkor a gyógykezelés az, hogy kikapcsoljuk ezt a beszorult gázpedált, tehát kikapcsoljuk azokat a hibás receptorokat, amikben ez a hiba van. És erre már például van gyógyszerünk. Ugye az első beteget, azt 2003-ban kezeltük, és prospektíven ez az első között volt a világon, erre nagyon büszkék vagyunk, itt Magyarországon történt, és ez a beteg például 5 évig daganatmentes volt, és végül egy súlyosabb hasnyálmirigyulladásba halt meg, amit egy töltött káposzta vacsora okozott.
3: Tehát ez konkrétan?
2: Ez konkrétan. Konkrétan. Ezt nem is már félbe mondtam el, mert hogy nem akarom
3: mert tényleg... Jön a karácsony.
1: A karácsony veszély, szerintem ez abszolút közszolgálati dolog.
2: De abszolút, ez kicsit arra is rá akarok ezzel világítani ezzel a példával, hogy mennyire fontos látnunk, hogy a daganat is csak egy krónikus betegség, és hogy aki daganatos, az még nem biztos, hogy a daganatába fog meghalni. Én ezt szoktam mondani a betegeknek, hogy vigyázzon a zebrán. Csak azért, hogy tudatosan...
1: De én akartam mondani a legelején, amikor a halálesetekről beszélgettünk, hogy azért a háztartási balesetek azért vezetnek még mindig minden világon.
2: Hát ez is fontosak. Tehát, hogy próbálok itt maradni a molekulák szintjén, hogy valójában a csodálatos az, hogy az a rengeteg kutató munka, amit az emberiség a természet megismerésére fordított az elmúlt évtizedekben, hogy megértse, hogy hogyan működik a sejt, a sok alapkutatás, a humán genom projekt ennek volt értelme.

0: az ugye 2003-ban ért véget.
1: Tehát az véget ért 2003-ban, és ténylegesen elindította az emberiség életében a posztgenomiális korszakot, és nagyon sokan vártuk, hogy milyen előnyöket hoz ez, és van, és mi az onkológia területén tudunk mondani konkrét példákat arra, hogy mi volt az értelme, hogy ezt megcsinálta az emberiség.
2: Én még leragadtam a töltött káposztánál.
3: Amúgy konkrétan csülökkel, vagy csülök nélkül,
4: hogy egyáltalán a káposztatültés
5: lehet, hogy maga a káposzta
4: csak volt a paprika.
2: Igen, az én fejemben a káposzta egy nagyon egészséges étel. Ráadásul ugye télen az egy viszonylag jól elérhető C-vitamin forrás.
1: Tehát igen, nagyon finom, és én is nagyon szeretem, tehát én senkit nem akarok erről most lebeszélni, csak nyilván mértékkel kell enni, nem, hogy ne legyen nagyon zsíros, és hogyha...
5: Mi a határa meg ugye a káposzta zsírosság?
1: Tehát általában a zsíros ételek, főleg, hogyha alkohollal vannak kombinálva, ez egy nagyon erős EPE elválasztást indít, és hogyha, és ez, ha hirtelen stresszeljük az EPE elválasztást és a hasnyálmirigyet, akkor túlműködik, és elkezdi saját magát emészteni.
0: Na ez így már tipikus karácsonyi. Hát mit is szól? Á, nem iszom, mert kocsival vagyok, valami rövidet talán.
5: Ugye, mert még biztos a cukor is segít ezen a dolgon, vagy
2: mondanám még ilyen töltött káposztásat? Csak ha már itt a karácsony.
4: Mondd azt, hogy a beigli.
0: A zserbót ne, már imádom. Csak azon gondolkoztam, bocsánat, hogy visszakanyarodom mindig, hogy az antibiotikum felfedezése azért közel 100 éve nagyjából akkor kezdődött, hogy a rák miért csúszott eddig? Tehát mondjuk az mint egy 70-80 évet késett a rák kutatás, vagy a rák gyógyításnak az ilyen precíziós felfedezése. Ennek mi az oka? Ennyivel bonyolultabb volt? Vagy kellett hozzá 2003-as géntérkép befejezése?
1: Tehát kellett hozzá először is a DNS felfedezése Watson és Crick által, ugye az 50-es évek elején volt, tehát már itt van egy csúszás, illetve hát ugye azért bonyolultabb abból a szempontból a daganat, hogy a saját sejtjeink válnak daganatossá. A másik probléma az az, hogy az említettem, tehát egy daganatban több génhiba is lehet egyszerre, tehát ez okozza most egyébként a legnagyobb fejtörést, mert ez úgy kell elképzelni, mint egy olyan tüdőgyulladást kellene meggyógyítanunk, amit 5-6 baktérium egyszerre okoz. Uh-huh. Hogyha csak egy okozza, tehát például aznél a tüdőrákos daganatos betegnél is ez volt a szerencse, hogy gyakorlatilag ez volt az a fő oka a daganatának, és erre tudtunk célzó gyógyszert adni. Hogyha egyszerre több ilyen van jelen, akkor már kombinált kezeléseket kell adnunk, hogy mindegyiket legyőzzük.
5: Alakul, de ugyanígy vissza a kérdés, tehát hogy mennyire kombinált egy rákszűrés, tehát hány százalékát lehet ezeknek okozóknak kideríteni, gondolom ez is jó cipőben jár már.
1: Na most az egy, tehát két fajta génhiba van, az egyik a veleszületett, öröklődő, a másik a szerzett, és a daganatokban a génhibáknak a 90%-a szerzett.
2: Tessék, és életmód.
1: Tehát ott jön be ez, hogy a szerezzük. Az öröklődő génhibák csak a daganatok 10%-áért felelősek. És vannak olyan öröklődő génhibák, amikről már tudjuk, hogy megnövelik az adott daganat rizikóját, és ezeket már tudjuk is vizsgálni, és tudjuk a személyre tudjuk szabni a megelőzést is. Hmm. Mert az biztos, hogy ez lesz a jövő.
5: Tehát nem ez a hajlam, ugye, ami hogy a családban volt már rákos eset, akkor nagy eséllyel a többi leszármazottban is lesz.
1: Tehát, hogyha van egy ilyen szabály például a vastagbéldaganatoknál, hogyha a családban már volt, akkor érdemes 10 évvel hamarabb elmenni a szűrésre, mint hogy a rokonunknál azt diagnosztizálták. Tehát, hogyha valakinél már 50 éves, az édesapjánál 50 éves korban diagnosztizáltak vastagbéldaganatot, akkor lehet, hogy érdemes már 40 éves korban elmenni. Akkor esetleg van egy kockázat, hogy örököltük a hajlamot. Vannak persze genetikai vizsgálatok, ahol ezt ki is lehet deríteni, hogy örököltük ezt a hajlamot. És vannak ilyenek, amit erről érdemes tudnunk. Azt kell látnunk, hogy ez egy másik ága a molekuláris genetikai vizsgálatoknak és tudománynak, és egy másik ága az, amikor a már daganatos beteg daganatában lévő génhibákat nézzük meg, abból a célból, hogy találjunk rá célzott kezelést.
5: Hát meg katalógusba venni, hogyha legközelebb felismerik, akkor már tudják, hogy az a processzus, amit eddig végigmentek, az milyen eredményre vezetett.
1: Ez egy nagyon izgalmas új beszélgetést nyithat meg, hogy hogyan érjük ezt el, hogy a több millió mutáció kombinációjához mindegyikhez megtaláljuk azt a kombinációt, ami végül is hatásos, és ez az emberiség számára egy hatalmas kihívás, de nem megoldhatatlan.
0: Ez lényegében egy mintavétel, ha egyszer már előfordult, akkor katalogizáljuk, és utána csak vissza kell keresni, mint az egyezést kell megtalálni.
1: Így van, erre sok nagy nemzetközi adatbázis van, de mi is kifejlesztettünk erre egy szoftver megoldást, egy online megoldást, ami egy öntanuló gép, és mindig megmutatja az orvosnak, hogy ehhez a beteghez leginkább hasonlító genetikai eltérésű betegeknél mi volt a leghatékonyabb terápia.
5: Uh-huh. De ez felveti azért a gén szekvencia adatainak bizonyos mennyiségét, vagy minőségét, tehát hogy nem biztos, hogy a nem is tudom, Miskolc mellett, hogy hívják azt a kórházat, de hogy ott azért a géntérképkészítés még gyerekcipőbe jár.
1: Amint nagyon dolgozunk, itt Magyarországon konkrétan már 19 onkológiai centrummal van együttműködési szerződésünk, egyébként a Miskolci kórházzal is van, és nem kell, hogy helyben történjen a genomszekvenálás, vagy a géntérképezés, ez ugye, mert az a...
5: Nem, én az adat felhasználásra gondolok konkrétan, tehát attól, hogy van egy számítógép a helyiségben, még nem biztos, hogy ezt tényleg így is amúgy használják. Hát ne felejtsd el, amit említettél, hogy ez egy viszonylag új dolog, hogy ez ennyire a hétköznapokban átszűrődik, és az, ahogyan eddig bizonyos
2: erőszak, processz... Erőszakkal nem lehet senkinek segíteni. Tehát, hogyha
5: de nem már, mint hogy ez...
2: Az engem sokabban érdekel, hogy elérhető-e. Tehát, hogy például ez egy nyílt platformú rendszere, hogy bármilyen orvos elérheti-e, vagy csak azok,
5: igen, tehát akik... az orvosoknak az egyéni választása, vagy az, én nem is tudom, hogy az orvosokat hogyan szokták éppen az aktuális fejlesztések irányába terelgetni.
1: Itt ez egy nagyon új dolog. Tehát az egy-egy gén vizsgálata az már rutinszerűen megtörténik Magyarországon is, ami egy új szakasz az orvoslásban, amit úgy hívunk, hogy precíziós orvoslás, amikor a teljes molekuláris információ alapján dolgozunk egy személyre szabott kezelési stratégiát, ez azért még új. Ez az Egyesült Államok felől jön ez is, ez ott már a nagyobb onkológiai centrumokban 4-500 gén vizsgálata történik meg egy daganatos betegnél.
5: Közel vagyunk akkor ahhoz, amit én kérdeztem, ezért a kombinált rákszakasztás.
1: Tehát ugye abban a szempontból igen, tehát a molekuláris megközelítés az az, hogy találjuk ki, hogy az adott beteg daganatát milyen génhiba okozta, és ez egyre inkább fontos kérdés, tehát nem csak azt kell tudnunk, hogy tüdőrákja van, vagy vastagbélrákja, hanem, hogy milyen génhiba okozta daganata van, mert ugyanaz a génhiba többfajta daganatot is kialakíthat.
5: És itt jön jól az adatbázis, ugye? Ahol...
1: És egy adott daganattípus, meg többféle génhiba. Tehát, hogy ez, és ezért egyre inkább nagyon izgalmas, hogy olyan konferenciákon, olyan interdisziplináris megbeszéléseket tartunk, ahol vannak tüdőgyógyász-onkológusok is, meg vastagbél gastrointestinális daganatokra speciális onkológusok, és kicseréljük a tapasztalatokat, hiszen ugyanaz a gén okozhatja mind a kettőt, és az egyikben csak a százalékos gyakoriság különbözik egyébként. Tehát valahol lehet, hogy már egy daganattípusban van tapasztalatunk, hogy hogyan működik egy gyógyszer. Most például volt egy ilyen nagyon izgalmas eset, amit a Magyar Klinikai Onkológusok Társaságának a konferencián mutatott be a Debreceni Egyetem, ahol a közreműködésünkkel, tehát egy kollaborációban egy betegnél egy olyan génhibát találtunk, ami egy másik daganattípusban törzskönyvezett gyógyszer hat. És egyedi engedéllyel ez a beteg megkapta ezt a kezelést, és nagyon-nagyon jó reagált rá.
2: Mármint azért, mert a gyógyszer maga az a génhibát kezeli?
1: Így van. Tehát ez egy olyan génhiba volt, amit leggyakrabban melanómában fordul elő, ez pedig egy epeuti daganat volt, itt nagyon ritka, de ugyanazt a génhibát találtuk, és egy olyan gyógyszert kapott a beteg, ami erre a génhibára hat, amit a melanómában már rutinszerűen használod, de ebben a dalpautiban még nem, pedig ugyanaz a génhiba volt, és ezt egy engedélyezett beteg megkapta, és ezt az esetet például azonnal el is fogadták nemzetközi publikációban ezt a magyar beteget, hogy most a világ megtudja, hogyha
5: ez a
1: Ausztráliában vagy Amerikában látnak egy ugyanilyen beteget, ugyanilyen génhibával.
2: Kezeljük úgy, mint hogy melanomája lenne.
1: Akkor kezeljük úgy, mint a melanomája.
0: Ez pontosan. Mennyi idő szerinted, mert te mondod, hogy precíziós gyógyítás, a precíziós diagnosztika, ami most ugye fejembe összeállt, az mikor válik reálissá? Tehát, hogy én otthon egy...
2: Mikor
0: nem
2: lesz
0: akartam
2: egy,
0: lelőni, mert egy van egy
2: mobiltelefon kis alkalmazást keresel,
0: ugye? Igen, majd erről beszéljünk, mert van egy nagyon okos kis szerkezet, ami, ha jól tudom, Magyarországon
2: mint
0: is itt van.
2: A Star Trekben.
0: Ezt nem mondjuk el még, mert majd a végén. Persze, ez mikor válik hétköznapivá, hogy egész gyorsan lehessen precíziós diagnózist felállítani?
1: Tehát technológiailag készen állunk, tehát már most elérhető ez nálunk is, tehát hogyha...
5: De nem az van, hogy most bukott be Amerikában pont egy ilyen cég, aki azt mondta, hogy mi minden diagnosztizálunk nálatok, csak adjatok csomó pénzt.
2: Hát ők konkrétan egy mobiltelefon kiegészítővel akartak diagnosztizálni.
1: Erről nem tudok, erről történet, melyik történet.
5: De a szünetben megkeresem neked, egy őrületes lufi volt az egész, mert folyamatosan ugye hamisították az eredményeket, és az ígéret miatt, mivel startup volt, gyűlt a lelkesedő támogatás.
2: Hiszen mindenki szeretne egészséges lenni.
1: Én sejtem, hogy melyik lehet.
5: Egy nőci volt a vezetője.
1: Igen, most meg is fogják filmesíteni, és Jennifer Lawrence lesz. Valami szereplő, és nagyon várjuk.
5: Lehet, hogy az egész csak egy ilyen film előtt történet volt. Minden esetre, hát azért hol tart a valóság? Mert te inkább foglalkozol a valósággal, mint hogy ugye startupba gyűjtesz. A diagnosztika meg annak a könnyített változata területén.
2: AliExpress-en meg lehet már rendelni ezt a kis gépet?
5: Az nem, ezt a kis gépet,
0: el.
1: Na jó. Tehát ott tartunk, hogy elérhetők olyan asztali genomszekvenálók, amik akkorák, mint egy mikrohullámos ütő, nem sokkal nagyobbak, és képesek több száz gén egy időrű vizsgálatára.
0: Nem kérhettek ilyet karácsonyra, vagy a kombinált szűrés van,
2: én
0: vagy ez az asztali gén szekvenáló.
2: Van egy nálad egy ilyen induló csomag, amit olcsón meg lehet vásárolni rögtön.
1: És hát igazából ezek egyre inkább megjelennek most már Magyarországon is kutatóintézetekben és molekuláris diagnosztikai laboratóriumokban. Igazából a kihívást az jelenti, hogy hogyan dolgozzuk fel azt a fantasztikus sok adatot, amit ezek a készülékek meg föltárnak számunkra. Tehát igazából a fejlődésnek a gátja az informatika ennek a fejlődését jelenti, és mi is ezért 3 éve már nem a diagnosztika fejlesztésére fókuszálunk, hanem az informatika fejlesztésére, hogy készen álljunk arra, hogy amikor megjelennek már a 3. generációs genomszekvenálók, amik már tényleg akkorák, mint egy pendrive, és már ilyet is mutatnak a ezek.
2: Közben mutatja a képet, tényleg akkora, mint egy pendrive, számítógépes csatlakoztatható, tényleg, hát ez amit mondtam, az
0: AliExpress István azt mondta, hogy ezt tesztelik itthon Magyarországon.
1: Így van, tehát már tesztelés alatt van Magyarországon.
2: A képen körülbelül egy 1 centiszer, mondjuk 4 centis eszköz látható számítógéphez dugva, és ez az eszköz alkalmas ugyanarra a diagnosztikára, mint a mikrohullámos ütő nagyságú?
1: Így van. Hát ugye az a fantasztikus, hogy amikor a Human Genome projekt történt, az több milliárd dollárból egy nemzetközi összefogással készült egy olyan genomszekvenálás, amit ez a pendrive fog nekünk csinálni.
2: Ez nagyon jó. Ha Laura, annyira furán érzem ma reggel, csinálok kávét, csináld meg, légy szíves a szekvenciámat.
0: Hát egy ilyen adás alatt az egész távot tehát tudjuk vizsgálni gyakorlatilag. Az mondjuk elég közel van, nem?
2: Az kell, aki tilos támogatói tagkártyát vásárol, annak megcsináljuk ezt.
0: Kombináltat.
2: Mennyibe kerül egy ilyen kis eszköz? A nagyobb is, meg a kisebb
0: is. Az a neve,
2: is.
0: Elmondhatjuk a nevét?
1: Szerintem még nincs kereskedelmi forgalomban, ez a nanopor technológia.
0: Igen, Minion az van rá.
1: Minion a gép neve. De amik forgalomban vannak már, azok ezek a asztali szekvenálók, ezek ilyen a tipikus azon kb. 50 millió forint. egy ilyen készülék.
2: Ami szerintem az egészségügyi költségvetéshez képest nem olyan nagyon magas, tehát hogy így lehetne a kórházakba vagy egészségügyi központokba elhelyezni egy-egy darabot szerintem.
1: Így van, tehát ez elérhető. Az kérdés, hogy kell-e mindenhova, mert ugye nagyon könnyű magát a mintát is szállítani, tehát ugye tipikusan a vizsgálat az abból a parafinos blokkból történik, abból a biopsziából, amit ugye egyébként is, amikor a daganatot diagnosztizálják, akkor vesznek egy biopsziát, abból történik egy szövettani vizsgálat, és tipikusan marad belőle, amit 30 évig tárolnak. És nekünk csak annyit kell tennünk, hogyha egy betegnél ilyen molekuláris vizsgálatra van szükség, hogy kölcsönkérjük attól az intézettől ezt a mintát, kivonjuk a DNS-t, és berakjuk egy ilyen szekvenálóba. Tehát itt most jelen pillanatban van egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy igazából hány ilyen genomszekvenálóra van szükség az országban. Tehát valószínű, hogy nem kellene
2: most,
1: sok.
2: Most hány van?
1: Ez nincs erről központi nyilvántartás, de több tucat az én tudomásom szerint. Nyilván ezeknek nagy része kutató laboratóriumban van, és kutatási célra használják őket, de megjelentek diagnosztikai célú genomszekvenálók is. Ami tényleg probléma, amire a mi fejlesztésünk, amit említettem, fókuszál, az az elemzés. Az a bioinformatikai és orvosbiológiai kiértékelés, ami lehetővé teszi, hogy a több száz gén, több millió mutációja esetén az adott betegnél kiválaszthatóvá teszi a megfelelő kezelést az orvos számára.
0: Csak annyi jutott eszembe, hogy kicsit visszarázódjunk, hogy egy ilyen genomszekvenáló az bármit tud diagnosztizálni a rákon kívül, vagy az csak, hogyha én még tudnám a választ is, felteszem a kérdést, de nem tudom ráadásul.
1: Hát sok minden másra is lehet használni, és használják is. Tehát úgy egyébként például baktériumokat is lehet vele szekvenálni, és tehát maga a genomszekvenáló, mint eszköz, olyan áttörést hozott az emberiségnek, mint a mikroszkóp meg a távcső. Tehát azért is érdemes megszoknunk ezt a szót, hogy genomszekvenáló, meg új generáció, meg szekvenáló, mert a mikroszkóp is egy idegen szó, de már mindenki tudja. Igen. A szekvenálót is, hogy meg kell tanulnia szerintem általános iskoláig mindenkinek, hiszen ez egy olyan eszköz, amivel belelátunk a sejtbe, tehát már a mikroszkóppal látjuk a sejtet, a szekvenálóval meg belenézünk a molekulák szintjére, lemegyünk a sejt magban a DNS láncig, és már látjuk a DNS láncot is. És ez forradalmasítja az orvostudomány több területen, nem csak a daganatkutatásban.
0: Csak hogy mindig ugye más területen is felvetül bennem az a kérdés, hogy lassan a Marsra megyünk, tehát olyan szuper technológiát találunk ki, és hogy ilyen csodaszámban beszélünk ezekről a gépekről, vagy diagnosztikai eszközökről, hogy hát szuper agyak léteznek a Földön, és mérnökök, és találják ezeket a dolgokat, és mégis ilyen mamut léptekkel haladnak ezek a fejlesztések. Nekem mindig ez az érzésem valahogy, hogy pont olyan dolgokra fordítjuk az energiánkat, Mars kutatás, erről egy komoly családi vitán volt múltkor, hogy miért kell nekünk a Marsra menni.
2: Hol álltál, melyik oldalon? A pró vagy a kontra?
0: Hát nem tudtam megválaszolni, hogy én próbáltam védeni azt az oldalt, hogy biztos van ennek jó oldala, kutatási, fejlesztési rész, és ebből lesz majd valami, hogy onnan Mars kőzetet hozunk, abból a rákkutatás felé elindulunk. Talán próbáltam védeni ezt, de a másik oldalon meg jogos kérdés, hogy miért nem az itteni földi dolgokra költünk fejlesztési pénzeket, miért kell nekünk a Marson elköltenie?
2: Mikor voltunk a szomszédnál csak úgy bekopogtatni hozzá, hogy van?
0: Például, igen, és semmiben nem kerül.
1: Igen.
0: De bocsánat.
1: Nem, egyébként csak annyit csatlakoznék ehhez, hogy amikor az Egyesült Államokban kutattam, ugye majdnem 5 évig, egy csodálatos helyen a St. Jude Children's Research Hospitalban, egy gyermekonkológiai központban, ahol tényleg nagyon optimálisak voltak a feltételek a kutatáshoz, egy nap jöttek a kollégák, hogy megyünk tüntetni. Ugye a rákutatásért. És akkor mondtam, hogy hát nekem leesül a bőr a képemről, hát itt annyira mindent megkapok.
0: Annyira
1: a
0: rákutatás,
1: annyira minden megvan. És mondták, hogy ezt én rosszul látom, mert hogy folyamatosan a kommunikálnunk kell a közvélemény felé és a képviselők felé, a kongresszusba és az elnök felé, hogy, hogy ne, nehogy a hadi kiadások miatt elvonják a rákutatásra szánt pénzt. Tehát, hogy, hogy folyamatosan mutassuk a társadalomnak, hogy igenis van értelme, hogy költünk a kutatásra és a diagnosztikásra és a betegek kezelésére, és hogy valójában az erőforrásokat például mondjuk a fegyverkezés felől kéne átcsoportosítani, hiszen sokkal több ember hal meg rákban, mint akár az ellenség, mint a háborúkban. Tehát, hogy mi a valódi veszély. Az a baj ez a daganattal is, hogy láthatatlanul halnak meg ezek az emberek. Tehát ma Magyarországon naponta 100 ember hal meg rákban. És nincs a híradóban, nincs minden este arról híradás, hogy ma is meghaltak 100-an. Pedig, hogyha, és én azt szoktam azt tudnak elmondani, hogy hogyha egy árvíz lenne, és egy kis falut körbezárna a Duna, ahol 100-an vannak, és végignéznénk a tévében, hogy szépen lassan megfulladnak, akkor mindenki megőrülne, és azt mondaná, hogy azonnal küldjünk helikoptereket. De mivel, hogy ezek de mi ezt nem látjuk, és nem tudjuk, és így ezért is vagyunk most itt, és azért beszélgetünk róla, hogy tudatosítsuk, hogy ez történik.
6: Csak még az egy jöjjön el, mikor nem látja senki sem, hogy eljött, én boldog vagyok, tempet mit adtam, nem tudok. Magának adtam a lelkem mindenem, el ne feledjen engem sohasem. Szeressen még tovább, nagyon jó barát, ne égjen a

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinát.
1: Ja, hát mennyit nevettünk most, hogy így a rákról beszélgetünk, meg a halálról, meg a töltött káposztáról. Merre tovább? Már nagyon-nagyon kevés időnk van. Hogyan mentsük meg az emberiséget a pusztulástól?
2: Tehát amit mi tudunk ehhez hozzátenni, ami a mi missziónk, hogy minden beteg hozzáférjen a személyre szabott célzott kezelés lehetőségéhez. Ugye, amiről említettem, ezt most precíziós orvoslásnak nevezik, amikor végre a molekuláris információt föl lehet használni. Ez minden területet át fog változtatni az orvoslásban, de a legnagyobb forradalom az onkológiában zajlik, hiszen hogyha a daganatnak ismerjük a molekuláris hátterét, hogy az adott betegben konkrétan melyik génhiba okozta a daganatot, akkor ezt az információt be tudjuk építeni abban, hogy a különböző terápiás döntések során neki mi a legjobb választás. Most ez nagyon fontos azt látnunk, hogy ehhez azon túl, hogy megvan a molekuláris diagnosztika, kell ez a döntéstámogató rendszer, amit kifejlesztettünk, és az is nagyon fontos, hogy az eredményt a kezelő orvossal, illetve a helyi onkotímmel közösen megbeszéljük. Ezeket úgy hívják, hogy molekuláris onkotím, amikor a molekuláris biológus csapat, meg az onkológus csapat, sebész, patológus közösen beszéli meg, hogy na ezek alapján az információkra mi a legjobb döntés. Mert lehet az is, hogy bocsánat,
3: gyors telefon, gyorsan, telefon, igen, nem csak, hogy valaki van a vonalban, igen, halló. Vagyok.
4: Nem, én ezt így nagyon addig is legalább áttam gondolni, hogy mit akarom mondani.
2: Akkor megyünk tovább, mert tényleg ezt fontos látni, hogy amikor precíziós orvoslásról beszélünk, az nem jelenti ma még minden esetben azt, hogy bekapunk egy tablettát és meggyógyulunk. Itt még nem tartunk, szeretnénk ide eljutni. Ez egy út, amin tartunk. Egyre nagyobb százaléka a betegnek akár ilyen hatékony kezelést kaphat, de ma még valójában akkor használjuk ki az információt, ha például azt látjuk, hogy olyan génhibái vannak a betegnek a daganatában, ami terápia rezisztenciát jelez előre, mert olyan sok mutáció van, olyan fajta, amire nem tudunk most hatékony célzott terápiát kapni, akkor az adott betegnél lehet az a helyes döntés, hogy azonnal meg kell műteni, vagy pedig a kemoterápia, amit ugye sokan nyilván nem szeretnek, hiszen tudjuk, hogy sok a mellékhatásuk, de mégis bizonyos betegeknél lehet az a legjobb döntés, hogy azt fogadják el, és pont a célzott kezelés, ami hatástalan lenne, rövidíteni meg az életüket. Tehát azt nagyon fontos elmondanunk, hogy ez a bizonyos személyre szabott döntés szülessen meg, az, ami bizonyítottan megnöveli a betegek túlélését, hogyha ezek a döntések jó döntések.
3: Parancsolj, mondhatod.
4: Háló. Oké, okay. Na, hát biztos már elhangzott, meg szerintem az egész műsorból már úgy ezt lehet úgy azért kiérezni és gondolni, hogy azért az előidézőnek azért sok, tehát a rák kialakulásának az előidézőnek sok az összes többink azért a környezetünknek a káros hatásai szerepet játszanak. És hogy tulajdonképpen az, hogy az embereknek minél gyakrabban ilyen káros stressz hatásoknak vannak kitéve, akkor, tehát mert ugye lehet mondjuk pozitív stressz is mondjuk, tehát a figyelmüknek a felkeltése, vagy az erősítése, vagy éppen öröm, vagy éppen bármi olyan, ami pozitív kicsengéssel hat az emberre, az tulajdonképpen ugye pont megakadályozná ezt, hogy mondjuk ilyen negatív stressz által keltett mutációk, káros mutációk a sejtbe, hogy kialakuljanak.
1: Köszi, válaszunk.
2: Igen, tehát arra vannak, egyrészt arra van bizonyíték, hogy aki már daganatos, de egyébként optimista, tehát pozitívan áll a betegség, ez jókedvű, az tovább él. Ez sajnos ez így van.
3: Te hogy ezt, amit nem akar meghalni.
2: Igen, és nem tudjuk pontosan miért, de tehát az immunrendszer is jobban működik, nem stresszel annyira.
3: Ez már az életmód tanácsadásban benne van, tehát hogy aki jókedvű, tovább él.
2: Így van. Az optimisták tovább élnek, a jókedvek, és szerintem nagyon fontos az, hogy felismerjük azt, hogy az ember egy olyan lény, aminek az evésen és az iváson kívül ugye simogatásra is szüksége van. És a simogatást egymásnak tudjuk adni.
3: Való.
2: Egy mosoly képében is, és tudunk már segíteni egymásnak, hogy tovább éljünk.
1: Igen.
4: Szevasztok, jó reggelt, szia, szia. István Balázs vagyok. Júri.
2: Szervusz, szia!
4: Örülök, hogy hallom a műsort. Kicsit szeretnék hazabeszélni, és esetleg meg tudnátok pedzelni azokat a különleges személyre szóló kezeléseket, amik azok az emberek számára lehet nyújtani, akiknél mondjuk a családban gyakoribb a daganatos betegségek előfordulása mondjuk egy öröklött mutációnak, vagy egy öröklött genetikai hibának köszönhetően, hogy azok számára például annak elérhető.
2: Messziről beszélsz, hol is vagy most?
4: Én most éppen Németországból hívlak téged, titeket.
2: Balázs.
1: Csüssz!
2: Nem. Fantasztikus, mert éppen rád gondoltam, hogy vajon hallgatod ezt a műsort, és bíztam benne, hogy igen.
4: Most szóltak, hogy kéne hallgatnom, úgyhogy bekapcsolódtam, és nagyon örülök a témának, meg ahogyan ezt megbeszélitek. Csak hogy figyelembe veszik-e már Magyarországon a döntéshozatalnál az örökletes faktorokat? Ez egy kérdés, amit én nem tudok.
1: Biztosító társaságok, vagy a TB, vagy kicsoda?
4: Akár magánegészségügy, akár egyébként állami egészségügyben vannak ilyen olyan programok, amikor a genetikai konzulens, egy genetikus a családban sok daganatos megbetegedést tapasztal, és akkor esetleg gyanúja támaszt, hogy egy örökletes daganatszindrómában szenved a páciens, és akkor ezeket a vizsgálatokat el lehet-e végezni Magyarországon. Állami vagy akár privát egészségügyben milyen vagy most kifejezetten a műsor az a cézoterápiákról szól.
3: Szerencsére sokrétű a műsor, úgyhogy...
1: Igen, fraktalizálódunk, sőt annyira, hogy én most meg is kérdezném, hogyha már Németország is a vonalban van, hogy mi a különbség mondjuk Németország és Magyarország viszonylatában az ilyen szintű egyéni terápiában vagy diagnosztikában?
4: Diagnosztikában az magyar állami egészségügyet nem tudom, én egy privát szolgáltatónál dolgozom, de itt ugyanúgy elérhető privátban és állami szinten is az ilyen molekuláris diagnosztika. Ilyen pillanatban ezek ugyanúgy gondolom, mint Magyarországon új generáció szekvenálással futnak, sokkal szebb felbontással és gazdagabb adatokkal és többfajta cézoterápiára adnak lehetőséget. Kicsit másabb szegmensben dolgozom, nem vagyok annyira update ebben a témában, de ugyanúgy elérhetőek, szerintem hasonló módszerek elérhetőek Magyarországon, jó, szerintem inkább a privát szférában, mint ami itt egyébként Németország is. Tehát minőség szempontjából van egy-két cég Magyarországon, akik simán hozzák a német minőséget.
1: Szuper, köszönjük szépen!
2: Szia!
3: Kollega volt?
2: Igen, kollégák voltunk. Uh-huh. Évekkel ezelőtt együtt dolgoztunk, úgyhogy és tudom, hogy ő szereti a Tilos Rádiót, és ezért gondoltam, hogy hát, ha tényleg hallgatja is, bár tudtam, hogy Németországban van, úgyhogy izgultam.
3: Ott
2: hogy...
3: is lehet hallgatni, szerencsére.
2: Mint halljuk.
3: Tilos.hu-n keresztül. Jó. Térjünk vissza még ugye az egyéni megoldásokra, illetve arra, hogy kinek van lehetősége ezt megkapni. Tehát amikor már a géntérkép alapján megállapították a lehetséges kezelés, pontosabban magán ezen az ülésen vagyunk, a gyógyszerezés, tehát hogy hol tartunk a gyógyításban, mert arról volt egy-két szó, hogy bizonyos hasonlóságokat már korábbi gyógyszerek alapján lehet, de most, hogy új géntérképek kerülnek elő, biztos új módszerek is a megoldásukra.
2: Így van, tehát a jó hír az, hogy már több mint 50 célzott gyógyszer van forgalomban, tehát amik közül választhatunk. Ezek nyilván lefedik a leggyakoribb génhibákat, tehát hogyha haladunk, egyre ritkább génhibákra keressük a megoldást, illetve több mint 300 célzott hatóanyag van klinikai vizsgálatokban. Na most ezekről azért nagyon fontos beszélni, mert ugye ebből rögtön lehet érezni, hogy komoly esélye van annak, hogyha most valakit daganattal diagnosztizálnak, akkor olyan génhibát találunk a daganatába, amire a hatóanyag még csak klinikai vizsgálatban van. És ilyenkor megpróbáljuk megkeresni, hogy hol van a legközelebbi olyan onkológiai centrum, ahol pont olyan hatóanyagot vizsgálnak, amit arra a génhibára fejlesztettek ki.
0: Ez ugye tipikusan nem csak Magyarország, hanem akkor ez mondjuk...
2: Így van, hát mi ezt abszolút kiterjesztettük Európára, mert azt gondoljuk, hogy Európán belül tudnunk kell mozogni, és hogyha olyan, ha például most van egy nagyon kedves betegünk, aki vállalta is a nyilvánosságot, aki egy gyöngyös patai hölgy, aki tüdőrákkal diagnosztizáltak 4 évvel ezelőtt, és egy olyan génhibát találtunk nála, amire hatóanyagot csak klinikai vizsgálatban találtunk Spanyolországban, Malagán. Úgyhogy,
3: és oda kell utazni.
2: És oda kell neki utazni. Életében először járt külföldön, először látta a tengert, megtalálta használni a Facebookot, és most havonta utazik azóta is Malagába. És hát fantasztikus történet, hogy
0: nem azóta... Nem akartok ti ilyen rákosak lenni, gyerekek.
2: És most elvileg is dagadott
3: mentes. Ez többször gyógyszer szerintem.
1: Ami... Igen, hogy nagyon komplex gyógyítás. Szerintem az is nagyon pozitív, hogy eljut Malagára. Szerintem az is egy nagyon érdekes történet, és az, hogy mellette még kap egy ilyen kísérleti gyógykezelést is, ez szuper pozitív.
2: Tehát ezzel fontos tudnunk az, hogy a klinikai vizsgálatokban mindig ahhoz a hatóanyaghoz jutunk hozzá, ami a tudomány mai származása, állása szerint a legnagyobb valószínűséggel hatékony. Tehát úgy persze nem, azért van a klinikai vizsgálat, mert még nem tudjuk biztosan, hogy mennyire jó, vagy hogy jobb-e, de ugye a klinikai vizsgálatokat független tudományos etikai bizottságok hagyják jóvá, és azt nézik meg, hogy abban a klinikai vizsgálatban résztvevő betegek valószínűsíthető haszna többen, mint a kockázat. Mert is, hogyha teljesen csak matematikailag gondolkozunk, hiszen évről évre tovább élnek a betegek az új gyógyszerek miatt, hogyha már most megkapjuk a jövő gyógyszereit, akkor hozzáférünk ahhoz a plusz hosszabb túlélési esélyhez, mint hogyha pár évvel később lettünk volna daganatosak. Tehát matematikailag biztos az az állítás, hogy azok, akik klinikai vizsgálatokban vesznek részt, statisztikailag nagyobb eséllyel tovább élnek, mint akik nem. Mert egyszerűen ez matematikai.
1: De még mindig csak a nettó élettartamról beszélünk.
2: Igen, most ugye az egy kérdés, hogy mikor beszél, ugye a gyógyítást mindig nagyon óvatosan használjuk az onkológiában, mert hosszú évek után is kiújulhat váratlanul a betegség, úgyhogy egyszerűen ez egy nemzetközi elfogadott nomenklatúra, hogy 5 év daganatmentesség után kezdünk el arról beszélni, hogy most már valószínűleg...
0: Tehát sosem mondod azt, hogy gyógyult valaki, csak azt mondod, hogy tünetmentes.
2: Így van, így van, biztosan, hogy biztos. De hát végülis mert az a cél, hogy olyan sokáig tünetmentes legyen, hogy ne a daganatában halljon meg. Ez a végső cél.
0: Telefon. Halló.
4: Halló, csak egy kérdésem lenne az előbb ez a malagai kezeléshez, hogy lehet magyarként bejutni egy spanyol centrumban lefolytatott klinikai vizsgálatba, és hogy ennek kifinanszírozza a költséget.
0: Oké.
2: Így van. Tehát a klinikai vizsgálatokban a maga a kezelés az mindig térítésmentes. Ezt mindig a gyógyszergyártó biztosítja, és azokat a vizsgálatokat is, amit a klinikai vizsgálat céljából végeznek.
0: Tehát bocsánat, nyilván ez egy win-win szituáció, hogy a gyógyszergyár is kap egy olyan egyedet, most nevezzük így, kicsit furán, akin tud kísérleti gyógyszert alkalmazni gyakorlatilag.
2: Így van, így van. Tehát a beteg nem kaphat térítést ezért, maximum csak a költségtérítést kaphat, tehát például ebben az esetben is a repülőjegyet is fizeti a gyógyszergyár. Tehát plusz kompenzációt nem kap a beteg, de a költségeit térítik, és a gyógyszer is térítésmentes. Amiből viták lehetnek, az, hogyha ott van Malagán, és olyan kezelést kap, mit tudom, hogy közben valami más betegsége, valamit ott kell kezelni, hogy akkor azt kifizesse. elméletileg ugye van egy Európai Uniós megállapodás, hogy ugye az egészségügyi biztosításunkat tudjuk használni más országban is az Európai Unión belül, amennyiben, de ezt külön egyeztetni kell az OEP-el, ugye most, vagy most nem OEP-nek hívják, de a biztosítóval, hogy indokoltnak tartja el, hogy ott kapjon külföldön kezelést a beteg. Itt vannak bizonytalanságok, ezzel nagyon sokat küzdünk. Ez vizsgálatról vizsgálatra változik, hogy ilyen esetben, hogyha a biztosító, tehát mondjuk az OEP nem vállalja ki a plusz költségeket, akkor a helyi vizsgáló vagy a helyi centrum átvállalja ezeket a költségeket.
5: És arra mi a válasz, amit még kérdezett a hallgató, hogy hogy lehet ezekbe a programokba bekerülni?
2: Tehát joga van az európai állampolgárnak részt venni egy másik ország klinikai vizsgálatában. Általában ezt megszervezni nagyon nehéz. Ugye mi abban próbálunk segíteni, hogy egyrészt megnézzük, hogy érdemes-e oda menni.
5: De hogy hozzátok megye, vagy a körzeti orvoshoz elmegy, aki egy etikus körzeti orvos, ugyanúgy az elején beszéltünk, hogy tájékoztat, megfelelő tájékoztatást ad, vagy az a vége, hogy valahogy hozzátok eljut, mint rák centrumhoz.
3: Igen, mert azért egy gyöngyöspontai asszony rák története is biztos
5: az is egy adás.
2: Igen, hát ebben az esetben, az ő esetében a kezelőorvosa javasolta ezt, és ő küldte a vizsgálatkérést hozzánk.
1: De ez azt jelenti, hogy Gyöngyöspatán van egy ennyire progresszív orvos?
2: Mátraházán, a Mátrai Tüdőgyógyintézetben.
1: Innen is üdvözöljük.
2: Igen, nem tudom, szerintem nyugodtan mondhatom, a Urbán László főorvosúrral van szó, mert tényleg megérdemli, hogy említsük a nevét, aki nagyon korán fölismerte, hogy a tudomány mai állása szerint így tud a betegeinek a világszínvonalú ellátáshoz hozzáférés biztosítani. Tehát ő dicséri az, hogy ezt megkérte, és támogatta a beteget abban, hogy ide eljusson. Ugye azt kell látnunk, hogy mielőtt, tehát nem minden betegnek érdemes elmenni Malagára. Tehát ez fontos üzenet azért, hogy csak azért mondjuk ezt, mint példa, hogy akár még ez is szóba jön, akkor, hogyha pont olyan génhibája van, amire pont olyan gyógyszer van, és csak ott. Hogyha olyan génhibája van, amire nem nincs ott, akkor nem érdemes.
3: Igen, tehát jelentkezni nem lehet a spanyol kísérletre, ahhoz...
2: Mert pont az a lényeg, hogy személyre szabottan kell abban tanácsot adnunk a betegnek és a kezelőorvosnak, hogy milyen klinikai vizsgálatból való részvételből lehet elméletileg haszna. Tehát mert azért, és pont a molekuláris információ azért csodálatos, mert sokkal-sokkal hatékonyabban tudjuk kiválasztani azokat a betegeket, akiknek egy adott klinikai vizsgálatban érdemes részt venniük. Tehát sokkal nő a statisztikai valószínűsége, hogy az adott beteg abból haszna van. Uh-huh. Tehát például arra van fantasztikus nagy kutatási eredmény, hogy ha egy beteg célzott klinikai vizsgálatba vesz részt, ahol a molekuláris információ alapján lett ez kiválasztva, ez a vizsgálat, akkor a legmagasabb az esélye, hogy ebből haszna lehet. De hogyha nincs ilyen egyeztetés, molekuláris egyeztetés, akkor a kemoterápia jobb, mint a célzott. Tehát ha nem célzottan használ célzott, az rosszabb, mint a kemoterápia. Csak a célzottan használt célzott jobb, mint a kemoterápia. Tehát erre van, tehát ezt nagyon fontos látni, hogy ha mi csinálunk egy molekuláris profilvizsgálatot, és utána kielemezzük a helyzetet, akkor mi arra koncentrálunk elsősorban, hogy ne kapjon hatástalan, fölösleges kezelést akár, és már abban is segítünk, hogyha megakadályozzuk, hogy
5: lefordítva, hogyha meragadt a gázpedál, és mi a féket pöckölgetjük, akkor az nem vezet eredményre.
2: Így van, és csak közben megy az idő, és nő az esély a karambolnak.
5: Van telefonunk? Nincs. Jó. Tehát ez az, ami a célzott...
2: Tehát ez azért mondom, mert nagyon fontos ezt elmondanunk, mert ugye nem akarok olyan várakozást kelteni, hogy mindenkinek egy ilyen malagai úttal azonnal célzott gyógyszert. Egyre nagyobb százaléka a betegeknek neki ezt javasoljuk, de nagyon soknak azt javasoljuk, hogy a hagyományos kezelést válasszák, és abban próbálunk csak segíteni mentálisan is és lelkileg, hogy biztosak lehessenek abban, hogy mi föltérképeztük a jelenleg mondjuk legalább Európában elérhető osztás lehetőséget, és ahhoz annak a ismeretében lehet arról dönteni, hogy tényleg az a kezelés, amit egyébként is kapott volna, ténylegesen, valóban tényleg az most a legjobb, és most azt kapja, de ugye mi egy egész programot ajánlunk, ahol a következő terápiás döntéskor újra lefuttatjuk ezt a keresést. Tehát ha egyszer nem célzott kezelést kapott, lehet, hogy a következő vonalban, következő választásról viszont már addigra lesz olyan célzott kezelés, amit érdemes lesz megkapni.
3: És hát ez egy nagyon biztató dolog, hogy a célzott kezelés így Magyarországon is elérhető, és hogy látod a frissülését úgy a diagnosztikai módszereknek, mert ugye, ahogy mondod, itt adatbázis építés van, és az új esetek feltérképezése mellett, nem tudom, a régi rák eseteket is elkezdtétek végignézni, hogy ez a legalább a diagnózis megszülessen?
5: Ide kapcsolódik a kérdés, csak hogy Európán belül, ha csak nézzük, mennyire vannak összekötve ezek az adatbázisok. Igen, mindenki, igen. Tehát nektek nézzük a világot, a számotokra az amerikai adatbázis mennyire elérhető?
2: Tehát vannak olyan adatbázisok, amik összesítve tartalmazzák a daganatokban talált génhibákat. Például ezek kereshetők ingyenesen az egész világ számára.
3: De ez egy teljes lista?
2: Hát az a lista, amit leadtak, önkéntesen szolgáltattak kutatási projektek. Ez egy ilyen önkéntes adatbázis. Ami nagyobb probléma, hogy nagyon kevés olyan adatbázis van, ami összeköti ezeket a génhibákat klinikai terápiás válaszokkal. Az sokkal bonyolultabb megszervezni, és mi ezen dolgozunk, és a mi informatikai rendszerünket választotta most több nagy vezető európai onkológiai centrum, hogy egy hálózatot hozzanak létre, és közösen kutassák, hiszen előfordul, mert akkor ugye nem kellene mindenkinek repkedni Malagába, hogyha összetudnánk kötni azt, hogyha itt ilyen hiba van akkor, és ez a beteg jól hatott, azonban a pillanatban az összes centrum tudni fogja, és vagy ha nem, azt is. Tehát, hogy ne ismételjük ugyanazt a hatástalan kezelést többször több betegnél.
1: Én találtam egy olyan nyilvános amerikai adatbázist, a genetikai asszociációs adatbázis, ahol azt mondja, hogy a komplex betegségek és deformációk egész tárháza, és mindenki számára elérhető.
2: Igen, tehát ugye ez általános adatbázis a különböző, tehát van ilyen, hogy a klinikai tapasztalatokat összekötik. Ugye az onkológiában nehéz dinamikusan gyűjteni a terápiákra adott választ egy adott betegnél, hogy meddig hatott egy adott gyógyszer, mikor újult ki, meddig élt a beteg, és teljesen fókuszáltan erre a területre próbálunk megoldást nyújtani.
1: Olyan kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen célzott gyógyszer, az hogyan működik, mi a hatásmechanizmusa?
2: Tehát jelenleg azt tudjuk farmakológiailag, ugye innen most a molekuláris farmakológiáról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a molekuláris információ alapján kiválasztani egy célzott gyógyszert, ami molekuláris szinten hat és ismert a hatásmechanizmusa. Tipikusan ezek a gyógyszerek, két fajta van a kis molekula, kis kémiai molekulák, klasszikus gyógyszerek, tabletták, ahol a molekula megtalálja a hibás gén által előállított enzimet, és kikapcsolja a kóros működését. Tehát oda beilleszkedik, mint a kulcs a zárba, abba a fehérje struktúrába, ami eltorzult a mutáció miatt, és állandóan egy hamis növekedési jelet biztosít.
5: Ez maga a sejtbúrjánzás.
2: Igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni. Van egy másik fajta, amikor antitesteket hozunk létre, ami kívülről blokkolják ezeket a receptorokat. Ezeket biotechnológiai gyógyszereknek nevezzük. Ilyenek is vannak forgalomban.
5: Azt említetted, azt, ha jól tudom, 98 és 2002 között nagyjából akkor kutattál Amerikában. Most itthon vagy, itthon csináltál céget, itthon van ez a programotok. Hol szeretnél jobban kutatni a jövőben? Akár lehetőség miatt, akár magad miatt, hogy ugye magyarként. Oké. Okay. Halló.
6: Halló, hát halló vagyok.
1: Ja, jó.
6: Hogy, okay. Hogy ilyen orvos válaszol módon, de rámasztáltak a frászt.
1: Sikerült. Töltött káposztával?
6: A mobil cipőzés, mit kell csinálni, ember?
7: Hát ne otthon, van egy...
5: ne otthon van egyedül.
7: Vannak egy külön csatornák videó.
1: De itt vállaljuk a Tilos Rádióban némi támogatásért.
5: Átküldjük a YouTube linket.
6: Ugye ez körzeti orvos, hogy egyből kell lenni a kórházba.
7: Hogy a folyosón.
5: Gyorsan elmondjuk.
6: Olyan, én nem voltam már.
1: Jó, rögtön elmondjuk.
5: Jó.
3: Na, hallgass bennünket, mert most még épp jövőképzés van, egyrészt a hírek közelettével.
5: Igen, akkor ápoló kérdését majd utána, mert hogy Amerikában vagy Magyarországon kutatnál a jövőben inkább? Ugye ott ragadtunk le.
2: Azt szeretném, most Magyarországon látok rá lehetőséget, hogy ennek az informatikai fejlesztés segítségével olyan rendszert hozunk létre, amit globálisan lehet használni. Például ezt a rendszert idén januárban a Szilícium Völgyben mutattuk be. Uh-huh. A személyre szabott világkonferencián a nagy óriások között.
5: Ez elég nagy dolognak hangzik.
2: Hát nagyon izgalmas is volt, amikor az IBM után mondtam, hogy mi vagyunk a fiúk a Retek utcából.
5: Azt tudom, ez ahol találkoztunk, ott is volt a Boys
2: from Retek Street, hogy ne azonisítsanak, és de nagy az érdeklődés, hiszen nagyon erősek vagyunk matematikusokból, van egy nagyon speciális gárdánk, molekuláris biológusok és informatikusok, akik nálunk dolgoznak, fiatalok, tehetségesek, akik olyan világszínvonalú megoldásokat tudnak nyújtani, amit föl tudnak használni európai legnagyobb egyetemek is, és nagyon érdeklődnek, és vannak együttműködéseink is már, illetve az Egyesült Államokban például a University of Illinois molekuláris farmakos professzorával találkoztam ismét pár héttel ezelőtt, és megismételte, hogy nagyon szeretné, hogyha ezt a rendszert és ezt a megoldást, amit itt kifejlesztettünk, ott is bevezetnénk. Tehát a vízióm az, hogy itt megtartani a fejlesztési központot, uh-huh, Budapesten, mert ez egy fantasztikusan klassz város fejlesztésre, de ugyanakkor, amit kifejlesztünk, azt szeretném, hogy az egész világon használja.
5: Rákkutató nagyhatalom lehetünk? Magyar fejek, magyar kutatók, magyar mérnökök?
2: Igen, én azt hiszem, hogy ebben az új korszakban, amit a matematikai onkológiának nevezünk, ahol az informatikának óriási szerepe van, itt tényleges, reális esélyünk van, hogy nemzetközileg versenyképesek legyünk.
5: És hogy ápolót ne engedjük el információ nélkül, mit kell tegyen az, aki el szeretne menni egy rákszűrésre?
2: Én azt gondolom, hogy ha már például 50 éves elmúlt, akkor biztosan vagy volt a családjában vastagbéldaganat, akkor a házi orvost meg kell kérdezni, hogy finanszírozottan, tehát hova tud menni, nyilván akkor várni kell, de szerintem akkor ki tudja harcolni, hogy a házi orvoson keresztül, hogy kapjon erre jó finanszírozott, uh-huh, megoldást. Hogyha ezt nem akarja végigjárni, akkor be kell írni a keresőbe, és azonnal a Google hirdetések.
5: Kolonoszkópia. Tehát legyen erőszakos
2: minden. Igen.
5: Vagy keresse Szabit.
8: Hajózati felhívás következik. Tilos sci-fi pályázat. Novella. Vers.
9: Zene. Ide vele.
8: sci-fi.tilos.hu Pályázati
9: felhívást hallottatok?
10: Mert mi lesz ezután?
11: Kert akaró.
12: Jó.
11: Kert akaró.
13: Sanyi, Atesz és Varek.
11: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
14: Kettős vállalkozás.
11: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
15: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
11: Régi könyvek életre kelnek.
10: Nem értem.
11: Hallgass.
16: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
13: Tilos Rádió.
11: Jó.
13: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
11: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

a taxi. A sofőr, akire ezen az éjszakán rányítottam a taxi ajtót, nem volt már túlságosan fiatal. Aszott proletár arcát mély, inkább

még valamit a mester ütésre lendülő keze láttáni félelemből, s a sunyi örömből is, amit az első kuncsav becsapása okozott. Tágpórusú bőre savanyú, sárgás fénnyel homályló kültelki kocsmák párájából is őriz egy lehelletnyit. Egykedvűen várja, hogy megmondjam a címet. Elnyújtózom mellett az ülésen, csendes kár öröm bizsereg bennem. Most majd morcan, ellenségesen néz rám, a visszafelé útra gondol, amit üres járatban kell megtennie. 20 kilométer. A katonai reptérről visszafelé nem igen akad utas. Persze mondhatná azt is, nem visz ki, neki nem éri meg. De nem meri. A kár öröm a fejbőrömet bizergálja. Ki tudja, ki ez a pasi, aki éjszaka a katonai repülőtérre hajtat, erre gondol majd. Azért, amikor a szavak katonai repülőtér kihullanak a számon, várok tőle egy kutató pillantást, semmit mondó kockás ingemre, szürke gyűrött nadrágomra. De rám se néz. Mind itt. Elmaradnak a belváros neon utcái, egy híd karcsú íve, gyárak. Városok. Már az erdőben járunk, a fák törzse, a reflektorfényben meg annyi fehér villanás. Visszafelé nem lesz utasa, mondom. Csak egy pillanatra néz rám, most látom először egyszerre mind a két szemét. Egykedvű, majdhogy nem gúnyos. Most látom csak, mintha az egyszerre látott két szem anód és katód sugara lámpát villantott volna bennem, hogy első látásra mennyire félreismertem. Mennyire nem hatoltam arca belső rétegeibe. Valami különös finomság bukik ki a ráncok közül, valami szóval ki nem fejezhető. Ha most előadásba kezdett volna a görög művészet arányosságáról, a kvantummechanikáról vagy a zen-buddhizmus lényegéről, egy pillanatig sem csodálkoztam volna. Lopva a profiljára pillantottam. Most nem volt rajta semmi fény, semmi ellengő. Dűfogott el, magam sem tudom miért. Valamivel meg kellene bántanom, dobolt bennem, meg kellene aláznom. Fensőbségesen ült mellettem, mint egy lenyűgöző arányú görög szobor, mint maga a görnyesztő súlyú kvantummechanika, mint a mindent lecsupaszító zen buddhizmus. És hazudni kezdtem. Micsoda ostobaság ez! Mondtam, hogy csak rohan alattunk az aszfalt. Hiába pörögnek a kerekek, hiába nyomja a gázt. Ide vagyunk ragasztva a földhöz. Értelmetlen rohanás. Itt hatásvadász szünetet tartottam. Bezzeg, amikor mi elemeljük a gépet a kifutópályáról. Az orr az ég felé fúródik. Semmi közöm a repüléshez. A katonai repteret azért mondtam, mert oda pár száz méterre lakik a szeretőm. Véletlenül. Ugyanúgy lakhatna a vágóhíd mellett is. A sofőr megserezzent. Akkor, amikor már a gép felemelkedett, értelmet nyer néhány száz méteres földön rohanás, folytattam dühösen. De így, mint egy rossz vers. Aszfalt, aszfalt, aszfalt. Megint rám nézett. Mintha mosoly villant volna az arcán. Ebben nem vagyok biztos. Inkább kopott, ínyből kisárgáló fogak rémlenek. De lehet, hogy az is régebbi emlék. Előrehajolt. Rátaposott a gázra. Az öreg varszava nekilendült, a sok vihart látott karosszéria berezgett, a sofőr egy aprót nyögött, hátradőlt, és szép óvatosan elemelte a kocsit az útról. A kerekek surrogása megszűnt, sóhajtva ellebegtek mellettünk az útmenti fák koronái. Görcsösen kapaszkodtam az ülésbe, és ámulva néztem a város felszikrázó elektromos csillagait. Azóta itt keringünk a kivénhett taxival a város fölött. A sofőr nem néz rám. Szólni se szól, semmit.

0: Igaz, a határig félárúval megyek. 4 konyak. A fél lábú szerencsére fröccsöt iszik. Fröccs, azt mondja, győrik fröccs. Lehet, hogy a Wiener Walzer megáll Győrbe, de hogyan? Fiúk, most már hegyes halomig még 4 konyak. Ja, és egy fröccs a fél lábúna. Ezek még magyar bakterházak, mondja a baloldali szomszédom, és kimutat az ablakon. Az ablak előtt egy rodgyant szemétvödör és egy olajos rongy hever, a járda mellé állítva egy kis újickolt Skoda, szemben máladozó falu bérház. Szürke. Talán ködbe szaladt a vonat. Kalauzó, vagy pincér, lesz szíves most már Bécsig. Zürichnél nagyot változott a táj, a Skoda elment, ráláthattunk a bérház ablakaira. Milánónál egy kutya ágaskodott a szemétvödörhöz. A féllábú elaludt, a pincér keltegette. Ne bántsa, kusetje van. Beszállta, kiszállta. Volt, aki ugyanazon a vonaton ellenkező irányba utazott. Volt, aki bennült és mégis lemaradt. Az ülések egyre távolodtak. Elfelejtette, hogy 8 év múlva újra találkozunk. Éppen 5 perc alatt eltelt a 8 év. Talán a feledékenysége is ilyen gyors, mint a szélvész. Eszébe se jut valami, már is elfelejti. A kerekek kattognak, egyik szerint konyak, konyak, a másik szerint röncs, röncs, röncs,
1: ez a francia-olasz határ, mondtom. Ventimiglia. Hiányzik egy G. Kiad egy hiányzó G-re. Uraim, nem helyes írási gyakorlat ez. Ez egy utazás. Suhan mellettünk a táj, rongyal, pesek, szemétládavárosok, bérházék volt. Bolyő szürmer. Most már úgyis mindegy. Vonya, sör, bor, pálinka, nizakán. Martin Luther King. Hogy is senkó? Nem ez se ilyen állomás. Egyáltalán nincs. Ez az állomás elutazott. Keresse Dél-Amerikában, ott van most a városgyűlés. New York rázza az elnöki csengőt, Tokió és Párizs lognak, isznak egy kocsmában, Moszkva énekel, város-város hátán az emberek meglátod, mint a hangyák futkosnak a feltépet földű üres telkeken, minden város helyén egy sivatag, a hidak is elment, majd visszajönne. Ne félj! Egyszer csak fémes suhogás tölti be a föld légterét, és láthatod, hogy elrepül fölötted Osaka, Baltimore és Ciudad Bolivar. Helsinki eltévedt, valahol a Fekete-tenger partján akar leszállni. Hé, Helsinki, északabbra, északabbra! Na jön már Budapest is, csak hogy megjöttél. A szakadt szájú csatornacsövek keresik az illeszkedési pontokat, kis mocorgás, és megint itt áll a város. Szuszok, úgy látszik sietett. Nem megyek sehova. Isztambul, ha látni akarsz, kerekedj fel. A vérmezőn várlak, sippal, dobbal, csimpolyával, meg hagymabördővel, ha tudnám mi az. Pincér mindig kicseréli a hamu tartót üresre. Én nem tudom, hány cigarettát szívtam el. Lehet, hogy egyet sem. 100-at. Tinta. Tollal törődni kell. Tintát kell adni neki. Általában mindennel törődni kellene, hogy ne hagyjanak cserben a dolgok. De amikor azok hagynak legkevésbé cserben, akikkel nem törődsz. Tudod is, te kivel törődsz, az emberi természet azért ilyen, hogy legyen mit, ne ilyenne hagyni. Természetes? Micsoda szó. Képzeld, ha mindig természeted szerint élnél. Nem lehet rögeszme nélkül, csak a rögeszme természetes. A betegség, a halál, a gyilkosság, a paráznaság, a csalás, az önzés, az irítség. De ha valaki prédikál a madaraknak, Mária az Óhegy utcában mindig fölényesen néz rá. Lekicsinlő.
0: mintha színészkednék neki. Talán nem hiszi, hogy igazán szeretnék vele beszélgetni. Uram!
1: Hiszen csak egy szobor.
0: Mit beszélget egy szobor? Békén hagynátok? Annak beszélgetek, akinek akarok. Joga van válaszolni, és joga van nem válaszolni. Mária nem válaszol. Nem bízik benne. De legalább meghallgat. Ez a gyanakvás az arcán nem az ő bűne. A szobrászé. Annyira szerettem volna, Mária, ha faszobor vagy, de biztos gipsz vagy. Az arcodról már pattogzik a festék. A feleségem látta a Taj Mahalt.
1: Azt mondja, gyönyörű. Én téged láttalak, gyönyörű vagy.
0: Nem ér fel veled semmiféle Taj Mahal. Vagyis, hogy a sugaraid gyönyörűek. Ahogy kibújnak hozzám a kerítés rácsai. Na akarod, nem akarod, jönnek, de biztos akarod. Mária, én is szeretnék ragyogni rád. Majd lesznek napok, amikor jó leszek.
1: Marseille! Megérkeztünk!
0: Már csak egyedül szállok ki a vonatból, a kalauz lehúzza mögöttem a rólót.
1: Úristen! Elfelejtettem visszafelé jegyet venni. Úristen!
0: Szemétládaházak, rongyházak, bérházak. Szeretnék visszamenni. Lehet valahonnét visszamenni? Soha.

0: társas játék. A férfi krétaszín arca görbed a heverő szélén, kezét a gyomrára szorítja. Nyöszörög, szeme alá sötét, árkot mélyít, a fájdalom ajkát összepréseli. Fáj a gyomra. Az előszobából berregés hallatszik. Utasszállító repülőgép, traktor vagy tűzoltóautó, gondolja a férfi, de aztán rájön, hogy tűzoltóautó nem lehet, mert akkor szirénázna. A kilincs vadul megnyikkan, csattog. Az az egyén, akarom mondani, géperejű jármű, aki rángatja, nyilván alig éri fel. Végre kitárul az ajtó, és egy megejtően kopasz gyerek berreg be a kilincs alatt.
1: Szervusz, Kipi Kopinger, nyögi a férfi, minek ennyi gáz? Követ szállítok, mondja a kopasz, ezek szerint dömper. Egyben abba is hagyja a berregést, és úgy tetszik a dömperséget is. Közelebb lép, mutató ujjával a férfi gyomrára bök.
2: Megint itt van?
0: Gyűlölt arccal bólint.
2: Mit csinál?
0: Terpeszkedik.
2: Rá is gyújtott?
0: Rá. Mindketten elképzelik a fájdalmat, ahogy pöffeszkedik oda be. Nagy lancmók pasas a fájdalom, fekete, szétálló sörényű, és két hegyes szemfogló ki a szájából. Elégedetten fújja a füstöt.
2: És Tropkó úr? Kérdezi a gyerek. Már beküldted?
0: Tropkó urat, akinek egyébként Troparin a becsületes neve, nem igen szereti beküldeni a férfi. Azt szeretné, ha a fájdalom magától eltakarodna.
1: Még nem, mondja, de most már itt az ideje.
0: Egy üvegcséből kiráz egy szemet, lenyeli.
2: Bent van? Kérdezi suttogva a gyerek.
1: Bent.
2: Mit csinál?
1: Még csak nézelődik.
2: A fájdalom észrevette már?
1: Észre.
2: Mérgelődik?
1: De még mennyire, mondja a férfi, és a tenyerét jó erősen a gyomrára szorítja.
0: A nyalparokon szemves Tropkó úr bent áll hát a helyszínen, a böhöm fájdalom gyanakodva föltápászkodik.
2: Már kergeti? Kérdezi a gyerek.
1: Nem, mondja a férfi, még csak beszélgetnek.
2: Azt kérdezi a fájdalom, hogy mit akar már megint a Tropkó úr, igaz?
0: Így a gyerek.
1: Azt.
2: És Tropkó úr mit válaszol?
1: Hogy lesz szíves fájdalom úr elkotródni.
2: Kotródik?
1: Nem. Azt mondja, nem jó kedvéből jár ide, hanem az én érdekemben.
2: Te érdekedben?
1: Igen, mert itt egy fekély.
0: Hol. És ez egyre csak nőni fog, ha zsírosat eszem és vedelek.
2: Mit, ha vedelsz?
1: Pálinkát.
2: És Tropkó úr?
1: Nem vitatkozik, felgyűrte az inge ujját.
0: A gyerek szeme felcsillan.
2: Leken neki egyet?
1: Remélem, nyögi a férfi.
2: Jobb kézzel is, meg bal kézzel is?
1: Jaj!
2: Mi az?
1: Merekszemek.
2: Gyerünk, Tropkó úr, húzd be neki, lelkesedik a gyerek.
0: A férfi arcán simulnak a ráncok, hanyat fekszik.
2: Már fogja a nyakát?
1: Fogja.
2: Tropkó úr jó erős, igaz? Még nem kergette ki egészen?
1: Egészen még nem, de mindjárt kin lesz.
2: Állj az ablakhoz, súgja a gyerek.
1: Minek?
2: Hogyha kijön a fájdalom, essen le az emeletről, majd jól összetöri magát.
0: A férfi az ablakhoz áll, arcába kezd visszatérni a szín.
1: Most, mondja,
2: most kim van? Hes ronda fájdalom, kiabál a gyerek, és kezével az ablak felé legyez. Sose gyere vissza! Puff!
0: A fájdalom nagyot nyekken a jár.

0: Lázár Ervin, a retemetesz. Újabb mesék felnőtteknek. Tűz.
1: Na végre, mondta a keselyű, és elengedte Prométeusz máját.
0: A hős felsóhajtott, ez volt évezredek óta az első kín nélküli perce, megmozgatta elgémberedett tagjait, láncai csörögtek.
2: Lejárt a büntetésem? Kérdezte.
0: A keselyű megrántotta a vállát.
2: Ugyan?
0: De minek stapáljam magam? Nincs már tűz a földön. A leláncolt férfi haragosan előreugrott, s bár láncai visszarántották, öklét rázva kiáltotta: hazudsz, kutya!
2: Nem kutya, keselyű,
0: mondta egykedvűen a robusztus madár, s szárnyait próbálgatta, működnek-e a több évezredes kényszerszünet után. Prométeusz haragja nem csillapodott. Végezd a kötelességedet, rivalt a keselyűre, tépd a májam!
2: Majd megőrültem, mérgelődött a keselyű.
0: Nem érted, hogy nincs már tűz a földön?
1: Azt akarod mondani, hogy az istenek elpusztították az utolsó embert is?
2: Ördögöt, legyintett a keselyű. Többen vannak, mint valaha is.
0: Prométeusz megnyugodott. Tűz nélkül nincs élet, mondta maga biztosan. Gyerünk, láss munkához!
1: Értsd meg, hogy nincs tűz. Az emberek már nem ismerik a tüzet. Nincs szükségük rá.
0: Nem igaz, kiáltott a hős, tűz nélkül nem tudják elkészíteni az ételeket. Télen megfagynak, vakon tapogatóznak az éjszakában.
2: Lárifári, mondta a keselyű, főzőlapokon főznek, központi fűtéssel fűtenek, és mesterséges fénnyel világítanak.
0: Igen, de mitől kapja melegét a főzőlap? Mi táplálja a fűtőtesteket? Mi szüli a mesterséges fényt?
1: A tűz!
0: Nem a tűz, az atom, ha annyira tudni akarod.
2: Megnyomnak egy gombot, s már is árad a fény, a meleg, semmi füst, semmi lángnyelv, semmi faropogás, sokkal tisztább, veszélytelenebb.
0: Prométeusz egy ideig komoran hallgatott, aztán felcsillant az arca, és a háborúk, meg a gyújtogatók
2: sugarakkal háborúznak, mondta a keselyű. Egy szép, láthatatlan sugár, és porrá omlik egy ház, egy város, egy ország, semmi durrogtatás, semmi füst, csak steril por. A gyújtogatás elfelejtett, elavult módszer. Még a tűzoltóság is megszűnt, meg az önkéntes csapatok is, nincs tűzoltóbál. Önkéntes sugárvédők bálja, az van.
0: Prométeuszban még egyszer fölcsillant a remény. A tábortüzek, mondta. Bujdosók, vándorok, kirándulók tüzei.
2: A keselyű legyintett. Rég nincs. Bármely üzletben 1,50-ért kapni műtábortüzet. Fény, meleg, elsőrangúan garantált, nem kell gajat szedni, fújni, összeégetni az ujjad. Egy gombnyomás is kész.
0: Ráadásul többször is felhasználható. Nem igaz, üvöltött Prométeusz. A sziklák visszhangozták. Nem igaz, nem igaz.
1: Ugyan mit idegeskedsz, zsörtölődött a keselyű. Gyere, nézd meg magad.
0: Átballagtak ázsiai falvakon, afrikai dzsungeleken, véget nem érő nagyvárosokon. Az emberek megbámulták őket. Egy keselyű, meg egy láncai csörgető mesztelen ember. Dél-Amerikában kitűnő ajánlatokat kaptak egy cirkusztól, Ausztráliában büntetést fizettek, közerkölcs elleni vétség, Európában csendháborítás miatt. Mert Prométeusznak nagyon csörögtek a láncai, és nagyon mesztelen volt. A tüzet az emberek nem ismerték.
1: Micsoda? Kérdezte valamennyi, és bambán rázta a fejét.
2: Tűz, fire,
1: a gony,
2: faja.
0: Nem, ilyen szó nincs is. Hölgyött a keselyű. Prométeusz meg vadul csörgette láncait. Egy tengerparti ódon városkában találtak egy öregembert.
2: Még ezt az egyet kérdezzük meg, kérte a keselyűt Prométeusz.
0: A keselyű bólintott.
1: Tűz, ismételte szót az öreg, és értelmes fény villant a szemében. Ott, mondta, az a nagy ház.
0: A keselyű alig tudott lépést tartani Prométeusszal. A hatalmas, düledező épület homlokzatát vasbeton oszlopok tartották, a homlokzatunk is megkopott, málladozó festékű felirat fehér lett. Tűzmúzeum.
1: Ez az, kiáltott Prométeusz, oda néz!
2: No,
0: mondta a keselyű. Mesztelenül nyíltak ki előttük a fotocellás ajtók, hosszú rideg folyosón baktattak végig petróleumlámpák, gyertyavégek, rozzant kandallók halmai között. Nagy vitrinekkel teli terembe értek, Prométheus boldogan rohant az elsőhöz, arcát az üveghez szorította. Pásztor tűz, ezt írták a vitrin alá. Bent egy nagyszarvú bika és egy botjára támaszkodó kalapos, csizmás ember lobogó pásztortüzet bámult. Tűz, kiáltotta boldogan Prométheus. Föstött, mondta a keselyű. Prométheus a pásztortűzre merett, arca elé kapta a kezét. A tűz nem élt, mint ahogy viaszból volt az ember és a bika is. Sorra rohant a vidrinekhez. Kazántűz, kandallótűz, tábortűz, tűzvész, kovácstűz, futótűz. Festve, villanykörte, cinóber, optikai csalódás, kommentálta valamennyit szakszerűen a keselyű. Mire a terem végére értek, Prométheus haja megfehéredett. Még ott, kiáltott aztán. Az egyik sarokban kicsi üvegbúra állt, amilyennel a fűszeresek takarják le az élesztőt, alatt a cédula. Belső tűz. A búra alatt nem volt semmi. A keselyű rekedten felnevetett. Prométheus ekkor fölkapta a fejét, a fogát összeszorította, az álla kemény lett. Elhatározta, hogy újra fölmegy az istenek birodalmába, és ellopja a tüzet. Az épület előtt búcsúzáskor a keselyű így szólt. Tudom, hogy megint el akarod lopni, gonyorosan nevetett. Csak azt mondd meg, hogy minek? A májad úgyis olyan már, mint a darált mák. Prométheus aznap éjszaka mégis ellopta újból a tüzet. Égő fáklyával rohant végig a földön, olyan volt, mint egy látomás. Az emberek boldog ámulattal nézték, és felkiáltottak. Tűz!

0: Az embert, aki becsöngetett, enyhe naftalin szag lekte körül. Sinf bárgyún állt vele szemben a félnyitott ajtóban. Zavarban volt, mert tévénézés közben vajas kenyeret rákcsált, és még nem tudta lenyelni az utolsó falatot. Rágogatott hát, sebegve kérdezte.
1: Mi tetszik?
0: A zongora miatt jöttem, mint az ember, és Sinf azon tűnődött, vajon a lehelete, vagy a ruhája naftalin szagú-e. Valószínűleg mind a kettő, gondolta, és szolgálatkészen szélesebbre tárta az ajtót. A férfi könnyed, túlságosan is könnyed léptekkel átlibegett az előszobán, és benyitott a szalomba, ahol Sinfék büszkesége, a páncéltők és fekete hangverseny zongora állt. Bő fekete talárban volt ez az ember, aki a zongora miatt jött, és amikor Sinf a nyakára nézett, olyan érzése támadt, hogy száraz, tágpórusú bőre is naftalinnal van átítatva. A felesége kikukkantott az előszobába, kérdően nézett az ajtóban tétovázó Sinfre.
1: Az ember, mondta Sinf, a zongora miatt.
0: Végre sikerült lenyelni a falatot. Miféle ember?
1: Talán te hívtad, nem?
0: Megőrültél? Kérdezte az asszony. Erre Sinf is megélénkült, egyszerre léptek be a szalomba. A fekete taláros a felnyitott zongora mellett állt, valami szerszámmal a húrok közt matatott, majd abba hagyta, a klaviatúrához lépett, leütött egy billentyűt. A hang rekedten kotkodácsolt elő a hangszerből, a taláros feléjük fordult, és elégedett mosolyjal mondta.
1: Menni fog!
0: Újra visszalépett a húrokhoz és a szerszámához. Sinfné kiáltani akart, hogy hiszen most hangoltatták a zongorát, de bennakadt a szó. Észrevette, amit Sinf már korábban is sejtett, hogy a taláros lába járás közben nem érinti a padlót. Súlytalanul lebeg, akár a füst.
1: Menni fog,
0: ismételte meg az ember feje bent a zongorában, mintha el akarná harapni a húrokat, hallatszott az elernyedő drótok mélyülő nyöszörgése. Csinálj át valamit, mondta kétségbe esetten Sinfné, és kirohant a szobából. Sinf könnyed léptekkel a zongorához ment, majdnem olyan könnyeden, ahogy a taláros járt, bár a padlótól azért nem tudott elszakadni. Végigfuttatta ujjait a billentyűsoron, a zongora őrült, reszelős hangokat hallatott, a leeresztett húrok jóval az ütés után is pöngtek, reményteljes hangzavar töltötte be a szobát. Ó, mondta Sinf, de hiszen ön... Az ember egy pillanatra abba hagyta a munkát, Sinfre pillantott, Sinf, mintha most jutott volna tudomására, hogy megnyerte a főnyereményt, megtántorodott, kivörösödött, szeme és szája is ó betűt formázott. De hiszen ön... nyögte boldogan.
1: Igen, mondta az ember, a zongora lehangoló vagyok.
0: A zongora lehangoló elég sokat kért a munkáért, de Sinf alkú nélkül rohant át a gardróbba, az asszony ott tartotta a pénzt a fehér nemű között, földre szórta az ingeket, törülközőket, lepedők fehér pillangói röpködtek körötte. Ó, mit csinálsz, sikoltozott az asszony, de Sinf rá se hederített. Az abszolút hallást is meg kell fizetni, mondta, neki abszolút hallása van, egyetlen jó hangot sem hagyott. Az örömtől megtört a hangja, a bankjegy köteggel átrohant a zongora lehangolóhoz. A taláros markában a pénzzel körülnézett.
1: Nagyon jó belső szerelőket tudok, szólt elektromos, asztalos munka, parkett, festés,
0: megmondta a telefonszámot. Kitűnő, rivalt a Sinf, és már tárcsázott is.
1: Meg kell mondanom, recsegte a kagylóba egy hang, nem olcsón dolgozunk.
0: Nem baj, vágott közbe Sinf, csak jöjjenek. Először a festők láttak munkához, fakalapácsokkal és vakarókkal.
1: Jézus Mária, jaj, veszékelt Sinfné, 10 évig gürcöltünk, koplaltunk, fogunkhoz vertük a garast.
0: Sinf rámosolygott, csak hadd dolgozzanak a fiúk. A festés eltűnt a falról. A mesztelen vakolatot vésték már a villanyszerelők, széles mozdulatokkal tépkedték az ablaküvegeket, az asztalosok kitépték a helyükből a nyílászáró tokokat, átfütyült a házon a novemberi szél.
1: Jaj, Istenem, kiáltozott
0: Sinfné, Sinf szánakozva ránézett, megsimogatta, kifizette a szakembereket, és gyengéden megfogta a felesége karját. Gyere, Rohamva keltek át utcákon, tereken. Itt csókoltál meg először, motyogta Simfné egy parkban, vagy legalábbis valami ilyesmit mondhatott, meg talán azt, hogy erre sétáltunk valamikor, emlékszel, daloltak a hársak, október van, mormolta Simf. Átszáguldottak egy aluljárón, a nyári meleg esők elől, mondta Simfné, és megszorította férje kezét, az meg biztató rámosolygott. Szeretlek, drága, suttogta, és átvonszolta a feleségét a kapun, ahol annyi hosszú órát töltött el ifjúkorában a mennyasszonyától való véget nem érő búcsúzások közben. Az apósa és az anyósa plétbe csavart lábbal ült a cserépkája mellett, kellemes, meleg szobában, minden ragyogott a tisztaságtól, ahogy szokott, fénylettek a Biedermeier vázák, a bútorok tükrös felületei. Szeretem a lányukat, mondta ragyogó arccal Simf. Kedves mama, kedves papa, engedjék meg, hogy visszaadjam. A két öreg felé tolt az asszonyt, mélyen meghajolt, lengette képzeletbeli kalapját. Boldog vagyok, mondta, boldog, és kirohant. Vissza a már díszeitől megfosztott házba. Vidáman dolgoztak a tetőn a cserepezők, a bútorkereskedő kicsit sokat kért a bútorok eltüntetéséért, a kolóniál dolgozó szobáért különösen magas árat számított, de Sim fizetett, csak vigyék minél hamarabb. Munkához láttak az ácsok, ledobálták a cserepektől megfosztott faszerkezetet, a szarufákat és mestergerendákat, és már jöttek is a kőművesek, röpködtek a téglák, az inasok nyakatekert, dallamokat fütyűréztek, a fal fogyott, fogyatkozott. Simf pálinkát hozatott az embereknek, hogy jobban menjen a munka. Aztán eszébe jutott a diplomája, átrohant a főiskolára. Hosszú, izzasztó vizsgába került, míg végre megfosztották mérlegképes könyvelői képzettségétől. Az érettségi bizonyítványát már viszonylag könnyedebben minősítették semmisnek. Az általános iskolai végzettség, az írás és olvasás tudományának visszavonása már szinte gyerekjáték volt. Mire hazaért, már eltűnt a háza. Az építőanyagokat elhordták, egy kertészbrigád tevékenykedett csak az udvaron, tépték a málnabokrokat, fűrészelték a gyümölcsfákat. A fű kiírtásáért különösen sokat kértek, de szerencsére Simfnek még a borsos vizsgadíja kifizetése ellenére is maradt némi pénze. Fújt a szél, ott állt egy szál magában a telek közepén, és rikoltozott örömében. Egy embert látott közeledni, fekete talárban volt, a kezében szabó centit és ollót tartott, meghajolt Simf előtt. Ó, persze, mondta Simf, az úri szabó. A taláros udvariasan megmondta, mennyiért csinál egy fazont. Simf végigkutatta a zsebeit, kiguberálta az összeget. A szabó hosszan méricskélte őt a centivel, minden méretet gondosan följegyzett egy pepita notezba, aztán ollójával elegánsan belehasított Simf ruhájába, és letépte róla előbb a zakót, aztán a nadrágot és az alsó neműt. Simf mesztelenül állt egykori telke közepén. Mitagadás, fázott. Boldogtalanság és valami meghatározhatatlan utáni vágyakozás töltötte el, de olyan erővel, hogy szinte fizikai gyötrelmet érzett. Tanulnom kell, gondolta, megnősülni és telket venni. A telekre ház kell, a házba bútorok, zongora. Az ég felé emelte arcát, nyűszített. Tenyerével elfedte szemérmét, és futni kezdett a mozdulatlan levegő átforrósodva sűrített mellette. Futott. Könnyedén. A lába már nem is érintette a földet. Mint a füst.

Általános leszerelés. A sereg fölsorakozott az alakuló téren. Zömök paripák táncolnak a fénylő arcú katonák alatt, a napsütésben csillognak a zöld, sárga és piros csákók. Mert szerencsére besüt a függő folyósóra néző konyha ablakon a nap. A sorok ugyan elég keszekuszák, egy jobb tábornok bizonyára rájuk dörrenne, hogy balra néz, igazodj, mik maguk, szabadnapos kereskedő segédek vagy katonák? De az itteni tábornok nem ennyire rigolyás. És szerencsére a tábornok fölöttesei sem rigolyásak, aminek külön örvendek, mert a fölöttesek mi vagyunk. A gyerek, meg én. Ez ki? Dök a gyerek az egyik vitézre. Ez egy tizedes, mondom, mert valóban olyan tizedes formája van. Úgy látszik, a tizedes ellen semmi kifogása, mert nagyra tátja a száját, és hogy félelmetesebb legyen a dolog, zord pofát vág, és hozzá egy rettenetes csatakiáltás, egy hosszan elnyújtott áááá. A tizedes tudja, mi a kötelessége, már is ugratja péceli kenyérből készült lovát, szalonna arcán példamutató elszántság, zöld paprika csákója meg se rezdül, vágtat be a tettek mezejére. A hős tizedes eltűnik. Most egy századost kérek. A százados nem tétovázik. Micsoda bátor hadsereg ez? A következő legyen egy ezredes, mondom a rangoktól megrészegülten, és az ezredes csörömpölő kitüntetésekkel méltóság teljesen bevégzi küldetését. Most egy huszadost kérek, kiáltja a gyerek. Huszadost, olyan rang nincs. Miért nincs? Tényleg, miért nincs? Kicsit bambán nézek magam elé, azt fontolgatom, hogy magyarázat helyett itt, ebben a mi hadseregünkben se szó, se beszéd, kinevezhetnék valakit huszadosnak. Húsz katonának nem kell parancsolni? Szakítja félbe a ranglétrát forradalmasító gondolataimat a gyerek. De, azt hiszem kell, bizonytalankodom. Hát akkor? Mert az ugye úgy van, hogy a tizedes tíznek, a százados száznak, az ezredes meg ezernek parancsol. Nagyjából úgy mondom, és hogy ne látszam katonai dolgokban járatlannak, hozzáteszem, az alezredes meg 999-nek. Az mennyi? Egyel kevesebb, mint az ezer. Aha, akkor egy olyat kérek. Az alezredes teljes díszben pompázó paradicsom sisakban elvágtázik. És hogy a világ tökéletlenségein javítsunk valamit, követi őt a huszados. Semmivel sem gyávább, mint a többiek, az új ranghoz méltóan viselkedik. Te, amikor katona voltál, hánynak parancsoltál? Egynek se, vallom be férfiasan. Ezen kicsit elmélázik, hosszasan nézi az arcomat. Szóval nullados voltál. Ez szíven üt. Ez a nagy nulla. Tudod, azért egy titkos alattvalóm nekem is volt, mentegetőzöm. Annak parancsoltál? Annak igen. Ki volt az? Én magam. Igen. Megpróbáltam eldönteni, mi jó, mi rossz, mit kell megtennem akkor is, ha nincs kedvem hozzá, és mit nem kell megtennem, ha szeretném is. Azt persze már nem vallom be, hogy mindez hányszor, de hányszor nem sikerült. Olyankor nullados voltam, ez kétségtelen. Most aztán pironkodhatok. Akkor te egyedes voltál. Körülbelül, mondom zavartan. Közben őrmesterek, hadnagyok, közlegények tűnnek el a színről. Ha katona leszek, én is egyedes akarok lenni. Ez nagyszerű, örvendek. De tudod, ahhoz nem is kell katonának lenned. Ha akarod, már is egyedes lehetsz. Hogyan? Például nem rohangálsz a nagykéssel fölle a lakásban, mint egyedes, gondolkozol előtte, és eszedbe jut, hogy eleshetsz és megsérted magad. Nem verekszel szíre szóra a testvéreddel, ha a mama kér tőled valamit, nem morogsz, mert jobb volna játszani, hanem megcsinálod. Látom az arcán, hogy az egyedesség sokat vesztett vonzerejéből. Nem szól. Közben a büszke tábornok egyedül maradt az alakuló téren, eljött az ő ideje is, elvágtat hadserege után. Most ugye csatáznak oda bent. Elszük ágába se jut, mondom ilyetten. Mind letette a fegyverét, valamennyiükből egyedes lett, és építkeznek.
Mit építkeznek? Hát, hogy fényesebb legyen a szemed, keményebb legyen az izmod, nagyobbat tudjál rúgni a labdába, ne fáradj el hamar, és könnyebben tanuld meg a betűket, meg a számokat. Mert ha harcolnának, akkor fájna a hasam. Te még mennyire? Akkor inkább legyenek egyedesek. Én is úgy gondolom. Lecsúszik a székről, kiterjeszti a karját, és elberreg. Semmi kétség, itt egy repülőgép emelkedik a levegőbe. Nagy elégedettség száll meg. Mi most ennek az öreg bérháznak a harmadik emeletén, a függő folyósóra néző konyhában megvalósítottuk az általános leszerelést. Most már csak az hiányzik, hogy nagy országok, kicsik és közepesek kövessenek bennünket. Példát mutattunk. A repülő közben a stratoszférába emelkedett, ott köröz, könnyedén és boldogan, bennem meg egy parányi félelem fészkelődik. Harci gép ez, vagy utasszállító? Egy egyedes repül odafönt, vagy egy huszados? Na, majd ha leszáll, megkérdezem.

0: csapda. Belépett egy kiskölyök, nevetségesen pici farmernadrágban, fehér rövidújú trikója elején egy háromárbócos kalózhajó pompázott, kékkel volt ugyan kivarva, de nem lehetett más, csak kalózhajó. A kocsmában levők tekintete elsurrant a srác feje fölött, szakadatlan folyt tovább az elszúrt rikkantásokkal, röhelyekkel el egy zsongás. Pedig a fehér trikós kölyök vonzotta a szemet, a füst megritkult körülötte, szégyellősen a mennyezet felé sompolygott, meg be a kocsma sötét zugaiba. A füst észrevette a gyereket. Körülnézett. Arcán a hadvezérek harciassága és a titkos küldetésben járók óvatoskodó ravassága. Valamit forralt. Az asztalok fehér kővel lerakott utat hagytak a söntéspultig. Egyetlen fekete kő árválkodott közöttük, közelebb a bejárathoz, az út tengelyétől kicsit jobbra. Nagyon szerény, nem hivalkodó, fekete kő. Kitörődött a létezésével. Kivette addig észre? Nyilván senki. A gyerek azonban alaposan megnézte, előredőlt, olyan fél guggolás félébe ereszkedett, ennek nagymesterei a gyerekek, a kezét a térdére támasztotta. Szemvillanásig tartott az egész, mert a kölyök észrevett valakit a bejárat felől közeledni, és villám gyorsan az egyik oszlop mögé ugrott. A férfi láthatta a kalózhajóval ékes gyereket, nem csak a mozdulatot, ahogy az oszlop mögé ugrott, de a kukucskáló fejet is. De úgy látszik, tudta a szabályokat, mert kitartóan az ellenkező irányba nézett, erőlködött, hogy szemmerezgetése tökéletesnek tűnjék, és amikor riadságot mímelve újra meg újra végigpásztázta a kocsmát, az oszlop mögül diadalmas vigyorral kandikáló fejet levegőnek tekintette. Alacsony, 30 körüli hízásra hajlamos, de még korán sem kövér, mosolyra kész arcú férfi volt. Hol ez az Al Capone? Tanácstalankodott az ajtóban, mint egy magának téve föl a kérdést, de ahhoz megfelelő hangerővel, hogy maga a diadalmas Al Capone is tudomást szerezzen rejtőzködése tökéletességéről. A kérdés után kettőt lépett. Mindez ideig csak kettejük magánügye volt a kisded intermezzo, a kocsma rájuk se hederített, de a második lépésnél minden merőben megváltozott. A kölyök ugyanis előreugrott rejtekéből, és lenyűgöző diadallal elrikkantotta magát. Benne vagy! Fel a kezekkel! A férfi szerencsétlen arccal lendítette magasba a kezét, és nem lehetett tudni, ábrázat a bizonytalansága fogságba esésének, vagy annak az egyszerű ténynek tudható-e be, hogy nem tudta, miben van benne. Föltartott kézzel végignézett magán, rendellenességek után kutatott, először a bal, aztán a jobb lábán siklott végig a tekintete, és akkor már fészket vert benne a gyanú. Jobb lába ugyanis a fekete kövön állt.
1: A csapda!
0: Kiáltotta Al Capone, miközben arcára egy csapdával vadászó indián törzs összesített ravassága sűrűsödött. A férfi sziszegett, fájdalmasan mozgatta a jobb lábát, fel is emelte volna, de a csapda szemmel láthatóan nem engedte. A kocsma már figyelt. A kissé bizonytalan tekintetek gyújtópontjában állt a felemelt karú férfi és a harcias Al Capone. A hátrább ülőknek kissé fel kellett emelkedniük, hogy Al Capone-t is láthassák. A férfi fájdalmas ábrázata láttan Al Capone arcára némi szánalom költözött. Lehajolt, megtapogatta a csapdát, és guggoltából felnézett a felemelt karú áldozatra.
2: Fáj? Kérdezte. Nagyon, mondta az áldozat, ripityára zúzta a bokámat. Elengedhetnél? Fizetsz hadisarcot? Egy málna hadisarcot kapsz. Helyes, mondta Al Capone, még mindig guggolva, leengedheted a kezed.
0: Szakszerű mozdulatokkal kiszabadította a csapdába szorult lábat. A férfi sántikálva odébb állt, a gyerek még mindig a csapdát fogta.
2: Vigyem? Kérdezte, vagy húzzam fel újra?
1: Nem bánom, mondta a férfi, legalább más is megtudja, mi a magyarok istene.
0: Nem volt idejük leülni, mert egy malaclopós úr jelent meg a bejáratnál.
2: Figyeld, suttogta Al Capone.
0: A férfi figyelt, és figyelt az egész kocsma. A malaclopós észrevette a ráirányuló tekinteteket, zavarodottan megállt, végig simított borostás agár arcán. Netán azt hihette volna, régies malaclopója váltotta ki ezt a közfigyelmet, ha nem törzsvendégként érkezik, aki napjában többször is megfordul itt a legkisebb feltűnés nélkül. Segélykérően nézett a söntéspultnak támaszkodó pincérre, aki olyasforma ember volt, mint ő. Szikár, borostás arcú, csak kissé idősebb. A pincér jóságosan, biztatóan ránevetett, de a malaclopós figyelmét nem került el a mosolyában bujkáló ravasz cinkosság. Azért megindult befelé, a második lépésénél felrivalt a kocsma. Benne van! A malaclopós megmerevedett, most már végleg nem tudta mire vélni, mi történik. Csapdában vagy! Mondta az apró, fellüktető csendszigetben Al Capone, és a malaclopós jobb lábára mutatott. Az lenézett a lába alá, meglátta a fekete követ. Milyen csapda? A gyerek, tudja, hogy van, mondta mentegetőzve a férfi Al Capone asztalától. Az agárképpen ekkor 1 millió ránc gyűrődött, szép, ívelt, harmonikus rovátkák. A vadidegen is láthatta. Mosolyog. Ojé, mondta, kiszabadítanál? Al Capone szolgálatkészen felugrott, kibogozta a csapdába szorult lábat, és most a malaclopóstól kérdezte meg, visszategyem? Világos, mondta ő, tedd csak vissza. Sokáig nem jött senki. Csak a pincér járt fel s alá a rendelésekkel, de a veszélyes helyet valamennyiszer nagy ívben elkerülte. Aztán mégis elérte a végzet, mert egy figyelmetlen hátralépésnél a szomszédos asztalt rendezgette, belecsúszott a sarka a csapdába, a kocsma megint felrivalt, a malaclopós arcán, ha lehet, most még több ránc gyűrődött, és a tűzkeresztségen átesettek jogán oda kiáltott a kisfiúnak. Ne engedd ki, csak ha fizet egy fél pálinkát! A gyerek a málnája fölül az apjára nézett. Mit bámulsz, tiéd a csapda? Most lépjen le, aki nem akar fizetni, csapdában van a pincér, rikkantott valaki. Hű, engedj el, de gyorsan, mondta már szinte nem is tettetett rémülettel a pincér. Meglógnak a pénzemmel. Fizetsz neki egy fél pálinkát? Kérdezte hivatalos hangon Al Capone. Fizetek, mondta sietve a pincér, mire Al Capone kiszabadította. A pincér jobb lábát szemmel láthatóan húzva oda sántikált a pulthoz, és azt mondta a csaposnak. Egy felet az úrnak. Az ezerráncú boldogan a fiú felé emelte a poharat, és azt mondta. Egészségedre, Hüvelyk Matyi! De már jött is a következő áldozat, egy daliás úr. Látszott, most lépett ki az autójából, nem csak abból, hogy lóbálta a sluszkulcsot. Lélegzett visszafolytva figyelték, és amikor a sluszkulcsos könnyedén átlépett a csapdán, csalódottan felmorajlott a nép. Aztán egy vállig érő hajú huligán jött. Beletrafált, a hangorkántól megmerevedett, kicsit meg is ijedt, de aztán nagyon könnyedén rájött, hogy csapdában van, majdnem olyan könnyedén, mint a malaclopós. Aztán egy szenes ember, egy katona, egy rézóraláncos, meg egy füles sipkás léptek a csapdába. A katonát Al Capone kénytelen volt első segélyben részesíteni, mert valószínű eltörte a bokáját a csapda. Az injekció azonban használt, a katona viszonylag peckes léptekkel jutott el a pultig, aztán egy kövér, duplatokás, kopasz úr jött, ő volt az első, aki bal lábbal lépett bele. Amikor a tömeg felvisított az örömtől, ő is megállt. Csapdában van, mondták neki. De a kövér úr lebigyeztette a száját, azt mondta, marhák, és tovább ment. A pincér arcán méla undor vibrált, amikor az asztalához ment, és oda se nézett, amikor megkérdezte, mi tetszik. A duplatokájú úr kétségtelenül rontott a mulatságon, de mikor újabb gyanútlanok estek áldozatul, látszott az arcán, szégyelli magát. Bánja már, hogy nem hagyta magát megfogatni a csapdával. Aztán felállt a férfi meg a gyerek. Al Capone az ajtóban megfordult, és a csapdára nézett. Itt hagyjuk, kérdezte az apját. Mi? Arany? Az, suttogta titokzatosan a gyerek. Meg ezüst. Akkor hozd. Al Capone visszament, fölmarkolta a csapdát, mikor az apjához ért jobb kezéből a baljába tette, hogy megfoghassa az apja kezét. Így mentek el, kézen fogva. Al Capone kissé görnyetten lépkedett.
1: Nicsak, mondta valaki. Úgy megy ez a gyerek, mintha cipelne valamit.
0: Hát persze, hogy cipel. Nem látja, hogy egy csapda van nála, mondta szomorúan a malaclopós.

0: a retemetesz. Erikán már az ajtóban látszott, hogy szomorú. Mi baj? Kérdezte megrettenve Sinf. A kislány előbb megkerült az asztalt, fölkapaszkodott a szemben lévő székre, állát az asztal peremére támasztotta, a tekintetével szép szomorúság hurkokat gubancolt a férfi köré. Sírnak, mondta. Sinf előtt egy pillanatig sem volt kétséges, hogy kicsodák. Nyilvánvalóan a felülnézetből ábrázolt, szépen kipikkelyezett bandzsa krokodil, a bombaforma hal, az úthengerrel szétlapított farkas, a csánk nélküli szögletes ló, és persze ő a retemetesz. Sírnak. Bizonyára valamit elhibáztam, gondolta Sinf, megfeledkeztem valami lényegesről. Most már az ő szeméből is áradt a szomorúság, rézsút lefelé, éppen a kislány tágra nyitott szép virág szemébe. Jó szomorúság volt, lilás-vörös, fény lett tőle az asztal.
1: Mit is ronthatott el?
0: Amikor a kislány először belibegett, tavaszforma idő volt, csak Sinf szívében volt ősz, legalábbis ő azt gondolta, ősz van benne, egészen Erika megérkeztéig. Egy szétbontott cigarettás doboz belsejére rajzolgatott, azaz inkább csak firkált, mert hiszen oda se figyelt, csak húzta, kanyargatta a vonalakat, satírozgatott. Ekkor állt meg mellette a kislány, figyelmesen nézte a rajzot, Sinf még észre se vette, de már érezte, hogy ez az ősz a szívében, ez csak mese, de hogy is van ősz a szívében. Erika rábökött a rajzra. Mi ez? Sinf tétován ránézett, elnevette magát. Honnan kerül ide ez a tökmagvirág, virág, tökmag, virág, virág, gyerek? Ez egy retemetesz, mondta. Erika szája kerekre nyílt. Ó, suhajtotta. Gyönyörű, hadd üljek az öletbe. Sinf fölébe telepedett, még hogy ősz, nevetséges, és a papírra mutatott. Add nekem. A tied, mondta Sinf, neked rajzoltam. És már hitte is, hogy tényleg Erikának rajzolta, és hogy a kusza egyenesek és kacskaringók valóban egy retemeteszt ábrázolnak. Sőt, ez maga a retemetesz. A szeme nagyon szép, mondta Erika. Ó, de még mennyire, és már látta is Sinf a szemét. Na nézd, van egy vidám szeme, egy szomorú szeme, egy szeme, amit csak alvásra használ, ezt a másikat meg négy kacsintásra, és nézd csak, itt a mosolygó szája, a fütyörésző szája, a lebiggyeztésre alkalmatos szája, és a rengeteg keze, 72 lába, hisz csoda lény ez a retemetesz. Örültek Erikával a retemetesznek. A retemetesz is örült nekik. A szívében tavasz van, mondta maga biztosan Sinf. Rajzolt bele, kérte őt Erika, és Sinf belerajzolta a retemetesz szívébe a tavaszt. Hát így kezdődött. Ez volt az első találkozásuk. A retemetesz beköltözött Erika fiókjába, és bizonyára alig-alig volt oka rá, hogy a lebiggyeztős száját meg a szomorú szemét használja. Legalábbis Sinf úgy gondolta. És most megint rajzolj nekem, kérte egyszer a kislány. Micsodát? Amit akarsz? Sinf akarta a feje búgját, hisz egyáltalán nem tudott rajzolni. Na jó, mondta, mert eszébe jutott, hogy valamikor gyerekkorában rajzolt egy krokodilt felülnézetből. Egy krokodilt rajzolok neked. Krokodilt? Kérdezte neheztelően Erika. Ez egy nagyon kedves krokodil lesz, mentegetőzött Sinf, és munkához látott. Valóban egy nagyon kedves krokodil született a papíron. Bandzsa, mondta boldogan Erika. No igen, emelte távolabbra magától a rajzolt Sinf, és oldalra döntött fejjel kacsintott rá. Mindketten büszkék voltak a rajzra. Azaz mind hárman, mert a krokodil is büszke volt maga magára, és arra kérte Sinfet, a bal első mancsába rajzoljon egy virágcsokrot, mert időnként szeretné fölköszönteni magát. Ilyenkor, mondta, majd átteszi a csokrot a jobb mancsába, és talán meg is hajol önmaga előtt, bár még a művelet végrehajtásáról nincsenek pontos elképzelései. Kapott hát egy virágcsokrot.
2: tulipántkát is rajzolj bele, mondta Erika. És Simf belerajzolt hármat is. Később Erika egy halat kért. Delfint, cápát vagy pontyot, nagyképüsködött Simf, mert azt gondolta, halat rajzolni pofon egyszerű. Halat, mondta Erika. Simf hát a feszülő ív a papír fölött, Erikája is, pedig ő csak nézi, hogyan születik a hal. Hal! Ez egy bomba, mondja Erika. No-no, tiltakozik Simf, ide néz. A bomba csúcsára szemet rajzol, szájat, kopoltyút. Jaj, pislog, tapsol Erika. Valóban a bomba forma hal pislog, kacsingat, biztatja Simfet. Ő meg, mint egy fenomén, uszonyokat rajzol a halnak, hátuszonyt, hasuszonyt, oldaluszonyt, pótuszonyt, pikkelyeket, és megkérdezi a haltól, kezet akarsz? A hal rázza a fejét. Akkor mivel fogsz kezet? Kérdezi Erika. Az uszonyommal, mondja mély hangon a hal, és nyújtja az uszonyát. A bomba forma hal is beköltözött Erika fiókjába, a retemetesz, meg a kancsal krokodil mellé, és nem sokára oda költözött az úthengerre szétlapított farkas is. Igen, a farkas. Hát ő kell, mert nem a legszebbre sikerült. A fogsora az gyönyörű volt, mint a fűrész, de a teste bizony egy kicsit ellapult. Erre ráment az úthenger, mondta Erika. Jaj, sziszent föl a farkas, gyorsan bekötözték, injekciót kapott, meg aspirint. Meg is gyógyult azon nyomban, csattogtatta a fogát, és azt mondta. Én vagyok a világ legszebb, legegészségesebb farkasa. És hát persze, hogy ő volt. Te olyan gyönyörűen rajzolsz, mondta Simfnek elérzékenyülve Erika. Utolsónak a csánk nélküli szögletes ló költözött be a kislány fiókjába. Milyen állatot a legnehezebb rajzolni? Kérdezte Simfet Erika. Lovat. Akkor rajzolj nekem egy lovat.
0: Hihó, fészkeledett Simf még, hogy lovat. De mit tehetett? Neki látott.
2: A fülén kezdte. A fül szép is lett, de ami az egész lovat illeti, meglehetősen szögletesre sikerült.
0: Ajhaj, mondta Simf, nincs csánkja.
2: Ennek, méltatlankodott Erika, öt csánkja is van, gyönyörű öt csánkja, és nézd, milyen szépen fut. A ló hátra csapta a fejét, és körül száguldotta a papírt. Csak úgy porzott a lába nyoma. Aztán Simf nagyon sokáig nem találkozott Erikával. Utazni kezdett, végig száguldozta a világot. Jött és ment és jött, futott és szaladt, járt és kelt. Egy helyet keresett, ahol majd tüzet rak, melengeti a kezét, és azt kiáltja, boldog vagyok. Rakott is tüzet,

sörényes hangyászokat. Eleinte nem nagyon ismert volna rá senki, hogy mit ábrázolnak a rajzok, de aztán Simf megtanult rajzolni. Pompás krokodilokat rajzolt, és pompás halakat, meg pompás farkasokat, és igen-igen, pompás lovakat. Pompás, mondogatta Simf. És egyszerre csak úgy érezte, hogy nem jelent ez a szó semmit. Semmit. És ekkor keveredett vissza a régi asztalhoz, a régi szobába, ott találta a régi ceruzákat, a régi papírokat, és benyitott hozzá Erika, azzal, hogy sírnak. És mondom, Simf rögtön tudta, kikről van szó. Mert egy társ kell nekik, mondta Erika. A krokodilnak egy krokodil, a halnak egy hal, a farkasnak, értem, rikkantott közbe Simf, pedig dehogy értette, és megragadta a ceruzát. Erika gyanakodva nézett a krokodilra. Ez nem bandzsa, mondta. Simf fölpillantott. Nem, mondta, és érezte, hogy a mellkasát nyomja belülről valami. Tulipántkája sincs? Nem kérte, suttogta Simf. Egy szót se szólt, talán nem is tud beszélni. A nyomás oda ment. És a halnak nem volt se pótuszonya, se mély, se magas hangja. Árván karcsúskodott és izmoskodott a farkas, a ló. A ló megnézd csánkokkal, kényes hajlatokkal ékes, befont sörénnyel lobogó. Szépek, mondta Erika szomorúan. Simfnek csak úgy döngött a szíve. Legalább egy szólalt volna meg, legalább egyetlen egy, de a pompás rajzok meg se pisszentek. Retemet ezt is, kérte Erika. És Simf izzadt, és reszketett, vonalazott, és satírozott, de semmi, ez nem retemet ez. De hiszen te rajzoltad, nem emlékszel rá? Dehogy nem, mondta Simf. Szíve. De most már nem tudok. Láthatod, nem tudok rettemet ezt rajzolni. Erika szeliden kivette a kezéből a ceruzát, kacskaringókat húzott, egyeneseket, görbéket, és nicsak egyszerre ott volt a másik retemetesz, a vidám szemével, a szomorú szemével, az alvásra használatos szemével, a kacsintós szemével, a mosolygó szájával, a fütyörésző szájával, a lebiggyeztésre alkalmatos szájával, a rengeteg kezével és a 72 lábával. Oda néz, kiáltott Erika. Retemetesz! Döm, döm, dobogott Sim szíve, döm, döm, dörömbölt szomorúan. Most már tudta, hol kellett volna tüzet raknia. Illés mese. Martincsák Illés a barátom. Ez már biztos. Miért ne lenne az embernek egy 5 éves barátja? Tilos téma, hát nincs közöttünk. Két jó barát arról beszél, ami az eszébe ötlik. Ami a szívébe ötlik. Te meséket írsz? Kérdezte Illés. Igen, mondtam. Hát az jó. Nagyon jó, örült Illés. Ugye írsz nekem is egy mesét? Kettőt is, mondtam nagyképűen. Csak egy kell, egyetlen egy, mondta Illés. Mert megkérdezte a nagymamáját. Mondd, nagymama, te meghalsz? Meg. Egyszer meghalok, mondta a nagymama. És én? Kérdezte Illés. Én is? Te is, mondta a nagymama. Egyszer mindenki meghal. A nagypapa is? Az is. Anyu is? Igen. És a nyuszi? Milyen nyuszi? Aki a piros tojásokat hozza. Az nem hal meg, mondta a nagymama. És a télapó? A télapó se. És miért? Ha te is, meg én is, anyu is, meg nagypapa is, akkor ők miért nem? Mert azért, mert ők a mesében vannak, mondta a nagymama. Nagyszerű, hogy te meséket írsz, mondta nekem Illés. Miért nagyszerű? Mert most beleírsz engem egy mesébe, jó? Jó. És a

nagypapát, anyut, aput, a sumikutyát, a sumikutyát is bele tudod írni a mesébe? Bele. Meg a nánit is? A nánit is. És ezt a söprűt, meg ezt a széket, a kéményt, a házat, a füstöt is írd bele, azt se halljon meg, és a felhőket, meg Budapestet, meg a Tamásit, meg ezt a hangyát, jó, bele tudod írni ezt a hangyát? Bele. És magadat is írd bele. Persze. Magamat is beleírom. És beleírtam mindenkit. Az apját, az anyját, a nagymamát, a nagyapját, nánit, és a sumikutyát, a széket, a füstöt, a felhőket, és magamat is. Meg mindenkit, aki belefér egy mesébe. Bár az a gyanúm illés. Na de minek mondjam? Két jó barát szavak nélkül is megérti egymást.

0: a macska meg az egér. Bezzeg jó dolga volna az egérnek, ha macska nem volna a világon. De van ám macska, van bizony, a szegény egerecskéknek éjjel-nappal nincsen nyugta, nincs bizony. Hely, ha láttátok volna, hogy megijedt az a kicsi egerecske, akiről most mesélek, mikor egyszer, amint futifutkározott a szobában, topp, egyszerre csak valahonnét, valamelyik szögletből elé toppant egy nagy, círmos cica. Ja, Istenem, hová, merre szaladjon szegény egerecske? Nézett erre, nézett arra, hová bújjon, melyik ligba? Azám, sehol se látott likat, de még csak akkorát sem, amelyiken egy hangya befért volna. Mit mondok, hogy nem volt lik, dehogy nem volt. Ott állt a szoba egyik sarkában egy vizes korsó, azaz dehogy állott. Feküdt az a fél oldalán. Nosza utcu neki, hopp, a kis egerecske nagy hirtelen beugrott a korsó száján. Bezzeg, hogy a cica asszonyság is neki szaladt a korsónak, de mindjárt meg is állott, s igen-igen savanyú pofát vágott. Szűk volt ám a korsó szája, cica nagycsá maszógája. Hiszen megállj, mormogott dorombolt haragosan cica nagycsán. Majd megunod te magad az üres korsóban, kihajt az éjség, s akkor hambekaplak, tudom azt az egyet, hogy el nem szalasztlak. Hát a szegény egerecske mit csinált? Ugyan bizony mit csinált volna egyebet? Reszketett, mint a nyárfa levél, s várta, hát ha megunja cica nagycsám a leskelődést. Hiszen várhatta. Telt múlt az idő, de cica nagycsám nem mozdult a helyéből. Bebenézett a korsó száján, aztán a száját kitátotta, hegyes fogát csattogtatta, s mindaz dorombolta.
1: Gyere ki csak, gyere! Lesz akkor, ha delhat!
0: Hú, szegény egerecskét, mikor látta cica nagycsám száját, még a hideg is kirázta, aztán mikor egy kicsit magához tért, két kicsi lábát összetette, s úgy könyörgött.
1: Ó, drága szép cica nagysága, a szegény kis egerecskét ne bántsa, hiszen annyi egér van a világon rajtam kívül, miért éppen engem akar megvacsorázni?
0: Hallottam nagyságodról, hogy nagyságod jóságos, kegyelmes, a szíve színarany, ugye igaza van, aki ezt mondta magáról. Mit gondoltok, mit felelt erre cica nagysága? Ő bizony ezt felelte. Tiszta csupa igazság, amit mondasz, szép öcsém. Nincs kerek a világon több olyan jóságos, több olyan kegyelmes, több olyan aranyszívű macska, mint csekélységem. Haj, de jóságból, kegyelmességből, aranyszívűségből nem tölthetem meg a hasacskámat. Ezt mondotta. Igen, szóra ezt mondotta cica nagysága. Hogy azután mi történt, már azt én nem tudom. Itt a mese vége, fiam, fuss el vélet!

kerekkő. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény halász ember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiába, mikor nem. Hiába kelt a szegény halász kakasszóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől esti folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyába kotorász. Kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágró szakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon egy vacsorára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig. Át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondotta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mindegy formán kedves én nékem. Ettől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falatjuk, elment a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jön, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a víz partjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akad belé, mint a kis ujjam. Már be is esteledett, s került a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondotta magába halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb. Kő volt az, egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a vízbe a hálót, s hát amikor kiemelinteni, megint csak az a kerek kő van benne. Most már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bédobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász, de nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a vízpartjára. Aztán csak nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerekkövet, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták, s kérdezték. Mit hozott édesapám? Egy kerekkövet, fiaim, semmi egyebet. Nesztek, játszatok vele, s felejtsétek el a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belimelegedtek a karikázásba. Gurították a kerek követ föl s le a szobába, s nagyokat csikoltottak örömükbe, mert a kő mind fényesebb-fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégiscsak megfordult, s rászólt a gyermekekre. Feküdjenek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyt a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte, nézte a követ, szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csodakő, úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem, uram, csapta össze a kezét az asszony, ez igazán gyémánt. Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenné jó pénzen. Felkelt pitymalatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, szegény asszony! Mi szél vetett hozzám? Előveszi az asszony a kerekkövet, s mutatja a királynak. Hát ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdezi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. No, te szegény asszony, add nekem ezt a követ,
adok érte 1000 pengő forintot, mert úgy tud meg, hogy igazi gyémántkő ez. Szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki ez az 1000 pengő forint. Szavát sem várta, mondta a király. Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et. A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni. Dehogy keveselte ő a 2000 pengőt. Hanem a király megint azt hitte, hogy kevesli, s azt mondta hát a szegény asszonynak. Hallod-e te szegény asszony? Nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért? Akkor már az asszony sem köhintett, hanem csak biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, meg szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is. Most már gazdagok voltak, nem éheztek többet. Hanem, hallod-e feleség, mondja a halász, meg kéne mérnünk az aranyat, hány véka lehet. Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Az ám, de nem volt véka a háznál. Nusza átszalasztottak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért. Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdezi a gazdag ember csúfondárosan. Az édesapám pénzt akar mérni, mondja a fiú. Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember. Nesze, fiam, itt a véka, majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést. Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva marad a nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóba. Kérdi az öccsét. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém? Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magába a halász, most megtréfállak. Mondja a halász, ezt nekem a király adta 3 macskáért. Az úgy lehet, édesöcsém? Bizony úgy, édes bátyám, hogy a király palotájába temérdek sok egér van, de annyi, hogy a király s felséges családja nem tudott tőlük sem ebédelni, sem vacsorázni. Meghallottam, ezt én jártam a kertembe, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba. Hely, ha látta volna kigyelmed, de megörült a király a 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, s megparancsolta, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért. Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, s mondta a feleségének, amit hallott. No, bizony, mondta az asszony, az az ágról szakadt 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal. Én is a mondó vagyok, feleség. Azzal ucunegi, végig járták a falut, de még a szomszéd falukat is, s amint macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostorpattogtatással elindult a király városába. Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel. Adjon Isten jó napot, felséges királyunk! Adjon Isten, gazdag ember! Hát téged mi szél vetett ide? Mondja a gazdag ember. Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséget. Hol van te, gazdag ember, de hol van, amit hoztál? Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt. Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a 3 zsák macskát, s viszi fel a palotába. Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát. No, jött is a gazdag ember, ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 3 zsákot. Hely, Uramisten, mi lesz most? Az a tenger sok macska, ahány, annyi felé szaladt. Nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokba, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok minden. Kiabált a király, sikoltozott a királynő, de még jobban a király kisasszonykák, és egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt.
Fogjátok meg! Kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember se tátott el a száját. Kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, s szaladt világba. Ha meg nem állt, talán még most is szalad.

0: A 12 varjú. Egyszer volt, hol nem volt, heted hét országon is túl, túl onnan túl, innenen innen, volt egy szegény özvegyasszony, s annak 12 fia, s egy leánykája. Búsult is szegény feje eleget, hogy mivel tudja eltartani ezt a tenger sok gyermeket, mert száraz kenyér is mikor volt, mikor nem az asztal fiában. Jött haza egyszer a 12 fiú, körülfogták az anyjukat, hogy lépni sem tudott a szobájában, s ahányan voltak, egyszerre mind kenyeret kértek, s csak az volt a híja, hogy kihúzzák a házból. Hát azt ugyan senki ne csodálja, hogy a szegény asszony elvesztette a béketűrését, hiszen adott volna ám, ha lett volna, de nem volt. Nagy elkeseredésében azt találta mondani. Ó, Istenem, bocsásd meg a bűnömet, bár csak valami állattá változtatnád ezeket a fiúkat, nem bánom én, ha varjúvá is. No, halljatok csodát, mi történt. Az történt, hogy abban a szempillantásban a 12 fiú mind varjúvá változott, s mert hogy éppen nyitva volt az ablak, hús, kirepültek, s mire csak egy jaj szót is mondhatott volna az anyjuk, úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el. Ej, nagy erős búbánat nehezedett a szegény özvegyasszony szívére. Éjjel-nappal folyt a könnye, mint a patak, s kesergett mindig, hogy az Isten úgy elvette volt az eszét, hogy olyan bolond beszédre nyíljék az ő szája. Kicsi kis leány volt még a szegény özvegyasszony leánykája, de tudta, hogy miért sír, miért kesereg az édesanyja, s azt mondta egyszer. Lelkem édesanyám, én többet nem nézhetem a sírását, elmegyek világgá, s addig vissza sem fordulok, amíg a bátyáimat meg nem találom. Hiába beszélt a szegény asszony, hogy ne menjen, ha már kifogyott a 12 fiából, legalább ő belőle ne fogjon ki. A kisleány elbúcsúzott az édesanyjától keserves könyhullatások közt, s elment világgá. Ment mendegélt a kislány hetet hét ország ellen, s egyszer egy nagy rengeteg erdőbe ért. A rengeteg erdőben talált egy kis házat, s bement oda nagy bátran. Egy öreg asszony ült a kemence alatt, de olyan öreg, hogy az orra a térdét verte. Köszön a kisleány illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg anyám! Fogadja az öreg asszony.
1: Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány.
2: Ó, lelkem öreg anyám, én 12 bátyámat keresem, akik varjú képében elrepültek hazúrról, s azóta hírüket sem hallottuk.
1: No bizony, én magam sem hallottam hírüket, te leányka, hanem ezen a rengeteg erdőn túl van egy kicsi kerekerdő, kerekerdőnek az aljában egy ilyenszerű házacska, amilyen az enyém. Abban lakik az én néném, az talán útba igazít.
0: Mert hogy éppen este volt, az öreg asszony jó vacsorát adott a kis leánynak, aztán vetett neki puha ágyat, s lefektette, reggel pedig, amikor fölkelt a kis leány, adott neki egy pár aranykörtét. Megköszönte szépen a kis leány az öreg asszony nagy jóságát, elbúcsúzott illendően, s azzal elindult a kerekerdő felé, azon az úton, amelyikbe az öreg asszony beállította. Estére kelve a kis leány a kerekerdő aljába ért, s kerekerdő aljában bement a kis házacskába. Hát ott csak ugyan még öregebb asszony üldögélt a kemence alatt, s fonta a kendert nagy szorgosan. Köszön a kis leány.
2: Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
1: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Ugyan bizony hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány, hogy mi járatban van.
1: Jaj, édes lányom,
0: mondja az öreg asszony.
1: Hírét sem hallottam annak a 12 varjúnak, hanem innét 7 hegyen s 7 völgyön túl, kerekerdő aljában lakik az én néném. Azt talán útba igazít.
0: Ez az öreg asszony is főzött neki jó vacsorát, vetett neki jó puha ágyat, s amikor reggel fölkelt a kis leány, adott neki egy pár aranyalmát, hadd menjen aztán Isten hírével. Szépen beállította egy ösvénybe, s úgyan lelkére kötötte, hogy abból ki ne térjen. Megköszönte a kis leány az öreg asszony szíves jó indulatját, elindult az ösvényen, s meg sem állott, amíg ahhoz a kis házacskához nem ért, ahol a harmadik öreg asszony lakott. De vagy volt öreg, vagy nem a másik két asszony, A nénjük olyan öreg volt, hogy az orra a földet verte, s azon bergette az orsaját. Köszön a kis leány nagybátra.
2: Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
1: No, áldott szerencsét, hogy öreg anyátnak szólítottál, mert különben bizony bekaptalak volna. De hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány, hogy a bátyjait keresi, akik elrepültek 12 varjú gépében.
1: Hát bizony, ha azokat keresed, éppen jó helyen jársz,
0: mondta az öreg asszony.
1: Mert én minden nap látom őket. Itt repülnek el minden áldott nap az én házam felett szörnyű károgással. Hanem így, ahogy vagy, el nem mehetsz hozzájuk, mert olyan magas sziklán laknak, hogy annak a teteje az eget veri. De ne búsulj, kis leányom! Van nekem olyan csuda írem, hogyha azzal megkened a gyenge válladat, szárnyad nő, s bátyáidhoz repülhetsz.
0: No, megvigasztalódott a kis leány erre a beszédre. Mindjárt levette az ingecskéjét, az öreg asszony pedig jól megkente a csuda írrel mind a két vállát.
1: Na most, kis leányom, vacsorálj, s feküdjél le! Reggelre olyan szárnyad lesz, hogy az óperenciás tengeren is túlrepülhetsz.
0: Hát csak ugye reggel, amikor fölkelt a kis leány, olyan szép két szárnya volt két gyenge vállán, csupa csuda. Az öreg asszony adott még neki két aranydiót, s aztán Isten hírével

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó.

0: What about...
1: So many.

alkalmatlan tárgyon alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet. Vasárnapi családi ebédek zaja. Egy ablak még nyitva maradt. Én bent ülök az ágyon, és arra gondolok, milyen lehet halott emberre pisztolyt fogni. Vaktölténnyel.

minden áron. Az utolsó fokokat másztuk meg épp, te egyre lejjebb, én följebb kapaszkodtam a bordák szúrós lankáin. Vártam azt a magasságot, ahonnan már többet látok a szétmázolt tájból, mint belőled. Ekkor zúdult nyakunkba az a kora nyári zápor. Az eső elől egy turistáknak emelt hegyi kápolnába húzottunk be. Azt mondtad, szeretsz, de már nem minden áron, és ott megnyomtam neked mindent, ez mégsem jelentett feloldozást. Átázott ruháim alatt ketten roskadoztunk, pedig Isten még velünk volt akkor. Ezt a kápolna vendégkönyvében hagyott félmondatokból tudtam. A Jóisten azért teremtette a világot, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni. A friss esőszag észrevétlenül mosta le rólunk a kétségbeesés dohos szagát. Szemed a környezet hibáit kutatta, valamit, amit kijavíthat egy gondolattal. Láttam, ahogy a falon helyreigazít egy Mária portrét, ahogy szimmetrikus sorokba rendezi a piros mécses tartókat az oltáron, és koncentrikus körökbe az esőcseppeket a földön. Én a sziklafal repedéseibe bújtam, onnan próbáltam megérteni a közénk épülő távolságot. Mire elállt az eső, az utolsó, köztünk elhangzott mondatot is megjavítottad, aztán vándormadarakról kezdtél el beszélni. Tudtam, ez most pontosan olyan, mint amikor egyszer azt mondtad, az ellipsziseknek nincsen metszetük, de a párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Indulás előtt a kápolnát gondosan rendbe tettük, nem maradt semmilyen ránk utaló jel, talán csak egy mondat a vendégkönyvben. Szeretlek,

Télvíz. Lassan beállnak a napszakok. Bejáratott lesz minden, mint ahogy az első kávé után megindul az emésztés. Napközben tanulás, munka, írás. Időeltolódásokra gondolás. Ha én már ebédeltem, te még alszol. Valahol a délutáni kávé körül szoktál magadhoz térni. Az emlékek tiszta tó. Mértékegységük két Skype beszélgetés között eltelt idő. Zsebemben a tengeren túli hangod. Az utolsó nyugalommal teli óra, félszürkület, délután 4. Te megébredsz, én ma sem intéztem el semmit. Estére megválaszolatlan e-mailek, lemondott találkozók. Egyedül végigállt programok, kiállítás vagy borti sorban állás. Egyedül ott vagy velem, ahová viszlek magamban. Kilincsfüggőség. Újabban nem szeretek zárt ajtónál aludni. Tegnap havazott, ma esik. Lehetőségek. Éjszaka elmehetek aludni, de csak reggelre fáradsz el. Probléma megoldás. Egy kád meleg víz, vagy néhány lábast elmosni. Levinni a szemetet.

Az asztalon meleg házi kenyér, bor, gyümölcs, lekvár. Így várlak azóta minden májusi délutánon. A zsaluk közt beszűrődő fényben porzik az ajtó, ahogy beteszed magad után. Nem szólsz, csak leülsz, törsz a kenyérből, majd töltesz a borból. Kész fejeddel törlöd meg a szád. A kezed bütykös és göröngyös, ingujjadból zsíros hallgatás ömlik a cserzett falapra. Én akkor az abrosz szélei helyett már a kezeimet gyűröm térdeim közé. Szétfolyt ajkat fölött arcodat nézem, le akarom csókolni bőrödről a tékozlók sós szomorúságát, de nem mozdulok. Tekinteted a falakat kutatja. Repedésekbe bújik. Mintha belülről akarna megváltani valamit, ami navakolatot már évek óta marja a penész. A poharat talpa időnként az asztalnak ütközik, és én a koppanások között arra gondolok, talán ilyen a hangja az elmúlásnak.

Felállsz. Töltesz egy pohár vizet, és a kezembe adod. Míg iszom, aprólékos mozdulatokkal szeded le az asztalt, hajtogatod össze a terítőt. Szememmel követem mozgásod, ebben a szótlan otthonosságban pontosan elférsz. Nem kérem, hogy maradj most sem. Mégis, miután elmész, tudom, egy ideig megint csak hozzád beszélek majd.

Lepke. Nem maradtak bennem feljegyzések. Mindenre csak a testem emlékszik. Ahogyan haldoklók teste emlékezik az utolsó keréknyomokra. Van az a bebábozódás előtti pillanat, amikor érezhetően eldől, hogy ettől kezdve más lesz. Akkor kellett volna kinyitnom a szemem, hogy belém ivódjon az összes mozdulat, de honnan tudtam volna, hogy ez lesz az utolsó, honnan tudna ilyet bárki is. Azóta minden szeretkezéskor nyitva hagyom a szemem, hogy belém égjen a test összes rezdülése. Nem bízom többé a puszta tapintásban, a tenyérben és a vállakban. Nem bízom a nyálban, a nyelvben és a fogakban. Nem tévesztenek meg a szagok. Nem hiszek a nedvességnek, a csípőnek, a térdnek. Nem dőlök be a hallásnak, a hallgatásnak, a szájnak. Meddő a szó. Nem ámít többé a kéz, a csukló és az ujjak sem, hiszen megmutattad, hogy a helyes érintésekkel is lehet rosszul szeretni.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok, és benne vendégünk Kopcsányi Lilla olvas föl régi és egyre újabb írásaiból. Jó hallgatást!

optimális. Némely napokon úgy ébredsz fel, mint egy kihipózott terítő. Egy tisztára meszelt téglafal az elméd. És a benned futó vasúti sinek mellett nem áldogál senki a peronokon. Ilyenkor mindent újra rajzolhatsz. Kitalálhatod az életed, nem fenyeget semmilyen rossz szokás vagy berögződés. Gyűrődésmentes a lepedőd. Ma reggelre nem izzadta össze senki. Pedig hálás vagy az emberekért, akik utadon olykor veled tartanak, akiket nem kell szorítani, sem kitoloncolni, hisz meghagyják, hogy éjjelente önmagad mellett aludjál. Estére legtöbbször mindez átalakul, vagy tova tűnik. Az éjszaka módszeresen lerombolja azt, amit a nappal felépített. Bőröd alatti katedrálisok úgy izzanak fel, mint az erkélyről látszódó meg annyi kis Szent János bogár parázs az ablakok könyöklőin. Eszedbe jut, hogy az emberi szervezetnek napi 4 ölelésre van szüksége a túléléshez. Kitapintod a bőrödön a történeteket, égésnyom, 3 éves műtéti heg, macska karmolások. Pedig sosem volt macskád. Ez mind kevés. Az optimális működéshez napi 8 ölelés kell. Ilyenkor alvó testet formálsz a paplamból, hogy mögé kucorodhass, és megtéveszthesd a sejtjeid apró atommagjaiban megbújó információkat. Elmét peronjait ellepik az emberek. Halszemük van és szőrös arcuk a nőknek is. Egyenként kapaszkodnak fel a fluoreszkáló vagonokra. A hangodon szólal meg mindegyikük, de amit mondanak, nem érted. Vizes lepedők közt ébredsz. Kiszáradt szaruhártyával és robogó tehervonatok zajával a füledben. Nappal majd lerombolod az éjszaka maradék neon csápjait.

Sosem voltál boldog. Még hogy sosem voltál boldog. Közlött hegykén, miközben a győri virágpiacon készült képet nézed rólam. Az orrom alá dugod, ezzel akarsz nyomatékot adni a szavaidnak. Pedig a szavak ütőerén, mintha pulzus, tapintható a hamis meggyőződés. Emlékszem, a képen háttaláló, barna nadrágos alak akkor már tudta, hogy addigra mindketten folyamirákokká hízunk a bűntudattól, amellyel felváltva tápláltuk egymást különböző városok hotelszobáiban. A győri vacsoránk, amit a pláza földszintjén lévő szupermarketben vettünk, két szem paradicsomból és egy csomag olivabogyóból állt. Ezt műanyag késsel szeltem fel egy papírtányéron. Később az apartman melletti folyóba hánytam ki mindent, a víz felszínén jól felismerhetően úszott a paradicsomhéj és a megbocsátás híg keveréke. Reggelig végignéztem ölembe fektetett arcodon a megbánás elburjánzását. Majd csendben felöltöztünk, és kiürítettük nyomainkat a szobából. Talán csak az asztal alatti kukába dobott műanyag kés emlékeztetett egymásra. Álltam a győri virágpiacon, neked háttal, és arra gondoltam, ha itt élnénk, biztosan másként történt volna minden.

Június. Kiáramlok magamból, mint időből a levegő. Innen minden tájat belátni, csak a fáknak háttalálókat nem világítja meg semmilyen fény. Megszámollak titeket éjjelente, s ha valamely arc mégsem jut eszembe, felriadok, mint egy elrontott álomból. Szent Iváné, még 3 óránk van. Te vagy június. Milyen felesleges látod, mert megint ez az általánosítás. Felnőttek vagyunk, leginkább mégis az a kátyús buszút marad meg ebből a hónapból, az első nyárillatú este, a zaklatott Moszkva tér és a Pest-Erzsébeti megnyugvás között. Ha lehetne pillanatokat kimerevíteni, ehhez a képhez biztosan azt az éjjeli, testhőmérsékletű levegőt választanám a teraszon, amint észrevétlenül olvasztja meg körülöttünk a valóságot. Az pontosan ugyanannyira jelentős és ugyanannyira semmit mondó, mint az egyre fogyatkozó távolságok 2 kilincs vagy 2 szegycsont atomjai között. Sosem szegődünk társul annyi időre, hogy esetleg megszokjuk egymást.

Szerekély, a fajta. Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak nézni akarnak, hát hagyd, hogy nézzenek. De ne tévezd össze a szemeket a kezekkel, vagy ablakokkal, vagy tükrökkel. Hadd lássák, hogy néz ki egy nő. Talán egyet sem láttak még azelőtt. Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak meg akarnak érinteni, hát hagyd, hogy megérintsenek. Néha nem is te vagy, akiért nyúlnak, hanem egy üveg, egy kilincs, egy szendvics, egy trófea, egy másik nő. De kezük téged talál meg először. Mégse hidd magad őrangyalnak, vagy múzsának, vagy ígéretnek, vagy áldozatnak, vagy desszertnek. Nő vagy. Csont és bőr. Ideg és véna. Szőr és izzadság. Nem metafora, nem bűnbánat, nem mentség.

Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak ölelni akarnak, hát hagyd, hogy öleljenek. Egész nap igyekeznek szépen kihúzni magukat, ám még az egyet fejlődés ezen fokán sem hat természetesnek. Feszíti az izmokat, mereven tartja a karokat és a gerincoszlopot. Csak néhány férfi akarja megtanulni, milyen érzés kérdőjelként csavarodni köréd, és elismerni, hogy nincsen válaszuk mindarra, amire azt gondolták, mostanra már lesz. Néhány férfi úgy akar ölelni téged, mintha te lennél a válasz. Nem te vagy a válasz. Nem te vagy a probléma. Nem te vagy a költemény, vagy a csattanó, vagy a talány, vagy a poén. Te nő, ha olyan fajtának nősz fel, akit a férfiak szeretni akarnak, hát hagyd, hogy szeressenek. Szeretve lenni nem ugyanaz, mint szeretni. Szerelembe esni olyan, mint először lépni az óceánba pocsolyák után. Mint felismerni, hogy van kezed. Akkor táncolni végig a kötélen, ha a közönség már hazament. Ne töltsd az idődet tűnődéssel, hogy vajon olyan nő vagy-e, akit bántani fognak. Ha szirénázó szívvel hagynak, majd megtanulsz énekelni hozzá. Nehéz megállni, hogy ne szeress többé az óceánt. Még ha zilálva, sósan magadra hagyott is. Bocsáss meg magadnak mindazokért a döntésekért, amiket még mindig hibáknak hívsz, miközben esténként betagargatod őket. És tudd ezt. Tudd, hogy az a fajta nő vagy, aki azt a helyet keresi, amit sajátjának hívhat. Hagyd, hogy a bálványok leomoljanak. A hely mindig is te magad voltál. Olyan nő vagy, aki felépíti egymaga is. Építeni születtél.

0: csillasárló. Keltakarót hallottátok, és benne Kopcsányi Lillát, akitől egy gyors kérdés sorozatot intéznék, mert lejár a műsorunk. Hol lehet találni írásaidat neten és könyvformában?
1: Húha. Neten többnyire a Sifonline felületein, Ambrózián, Mute portálon, ott mondjuk inkább ilyen prózább jellegű írásokat. Könyvben pedig az Insta vers kötetben van egy versem, de az mondjuk elég régi.
0: És mikor tervezel könyvformájában?
1: Folyamatosan tervezek.
0: És hogy áll?
1: Szerintem egy évet mondanék, amire úgy összeáll olyan anyag, amin már csak dolgozgatni kell, szerkeszteni, és akkor esetleg ki lehet adni. Viszont, hogyha ráértek, akkor február első hétvégén lesz a nulladik.
0: Bocsánat, kis programajánló következik.
1: Igen. Tehát lesz egy ilyen Ubik Eklektik nevű fesztivál, vagyis van, és ennek lesz egy nulladik.
0: És ez mikor lesz és hol?
1: Sessionje az Epreskertben lesz február 2-án, 3-án és 4-én, és ott is lesznek ilyen irodalmi kísérletezgetések, technóval és vizuállal, versekkel, műhelyezéssel, szóval aki jöjjön azért, és érdekli az. Tehát akit érdekel, az jöjjön. Igen, bocsi.
0: És kik lesznek még ott? Költőírótársaid. Fiszesek?
1: Felolvasnak Fiszesek is, Jakosok, Bordaréka, Gál Soma, Décsi Eszter, Szalai Álmos, Szendi Nóra.
0: És ezek őket már hallhattátok itt a Keltakaróban, illetve Eszter azt hiszem március elején fog jönni. Hát akkor ez egy programajánló volt.
1: Ez egy programajánló volt, és ingyenes, szóval gyertek.
0: Köszönjük szépen, hogy bejöttél, és megosztottad velünk a verseit.
1: Én köszönöm.
0: További jó hallgatást.

0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
2: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
3: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
4: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
4: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: magyar hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Áziás, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legénye, ő legénye.
2: Mindjárt legyen magyar vőlegény.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Élete egy adregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek áll engedmény.
2: Lehet bóros, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák. Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépség méklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Ibusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja pedig Piaszusszal, lóbuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet! Albus! Helyesbítek! Fidibus!
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót!

0: Magának is lehet, ha ofotért szemüveget visel.
1: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Ofotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
0: Ofotért szemüveggel.
3: Szemre valóba fehér nép.
2: Ofotért szemüveggel.
1: A vaktyúk is talál szemet.
0: Ofotért szemüveggel.
4: Kollégának figyelem.
1: Szemüveget, üveg szemet.
5: Az ofotértő.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
5: Ofotért szemüveggel.
1: Mit mondott a náci szakáját 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
5: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
0: Nem hisz a szemének.
5: Ofotért szemüveggel.
1: Sírítetések.
0: Adásvétel.
1: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
1: Házasság.
0: Vágyás.
1: Lakbérpótlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgát.

0: titkomat bárhol szétszedhető vikendházra, címa szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó, doktor sietős, amerikai út,
2: 101.
0: Fogaras, lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható a jó falat vendéglőben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen vikendházat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, ne mondja el senkinek.
1: És szídja időnként a kapitalizmust is.

Egy Angliába exportált magyar tenyésznyú levele itthon maradt Szeged környékén élő barátját. Ha megengedik, felolvasom. Kedves nyúltársam, tapsikám, te vagy az egyetlen hapsikám, és amíg írom-e levelet, gondolatban együtt rágok káposztalevelet te veled. Először is beszámolok arról a múló idegzavarról, amit a klíma okozott, mivel a csapadékot rendkívül fokozott. Már több nyúl halt eddig kínhalált, mert náthás lett és nem inhalált, amellett sovány a kosztom, de azért helyt állok a poszton, s attól, amit magammal hoztam, a brit nyulakat meg nem fosztom. Tán olvastad a napokban, a lapokban a fámát, hogy az angol nyulak számát mi szaporítjuk, magyar nyúlfik, mivel megvénültek a brit nyúlfiúrfik. 500-an értünk partot, s a vámvizsgálat csak addig tartott, míg szemügyre vették fülem, s a lábam, meg egyéb részeim általában. Aztán egy rendőr nyúl kifaggatott, szépen lefotografált a profilból a képem, majd fülembe súgta, ha munkám nem végzem, s rosszat hal felőlem, nyúlketrecben végzem, és szalonnával spékelt nyúl lesz majd belőlem. Ezt követően reggel 6-kor kivitt minket a rétre egy traktor, hol mind az 500-an daliás hímek, készhez kaptunk majd 8-10 címet, ehhez nem is fűzök rímet. Hiszen akik rajtunk mulatnak, nem tudják, hogy az export nyulaknak itt miket mutatnak. Az idő persze gyorsan múlik, csak sajnos sok még a nőstény nyúl itt. Igaz, van egy fix párom is, kivel együtt futott nyáron is, egy csinos kis balga, belga, prémes, a neve is kínos, Helga, rémes, s oly erényes, még leírni is kényes. Ennek a nyúlnak, ha hozzányúlnak, lekonyulnak a fülei, s mint a mentők vagy védő nemtők, ott teremnek a szülei, de estére mindig megpuhul, s ha alkonyul, már nem konyul a fül, csak ül és felderül, mert szerelmes lett belé, mert rém elegáns belga balga prém. Múltkor elmentünk egy bárba, mely mindig nyitva, sosin zárva, hol puncsot pancsol, mocskos mancsal, egy kancsal mixer, s ha adódik egy gigszer, ilyen előfordul ikszer, az ököl jobb parancsol, és a pancstól bepuncsolt pancsernak egy ürge fürgén bepancsol. Egyébként e bárba sok árva teknőc is pocok gyakran elkocog, s egy bús vakondok, ki gyötörnek a gondok, naponta bejár, ha munkaideje lejár. No de befejezem az írást mára, mert egy gazdag nyúl meghívott teára, habár egy teának drága lesz az ára. Mivel szerelmével üldöz szegény pára, de hát mi más tehetek, ilyen az én formám, vissza nem mehetek, kénytelen vagyok hát tartani a normán. Mert a nyári zápor akárhová verbe, már is hívogatnak szép magyar nyúl jerbe. A sorstól fenemód meg vagyok én verve. Egyébként újabb gondom van, mert most tárgyalják Londonban a kérelmünket, hogy orvosolják sérelmünket, és nehéz munkánk mellett egyben részesüljünk abban a kegyben, hogy minden héten a réten tartsanak egy nyúltalan napot. Az eredményről majd küldök egy lapot. De ha mégse írnék, mert kidőltem a sorból, s újból asszá lennék, ami voltam, borból, szóval ha utolér engem is a fátum, sírom felett legyen majd pontos dátum, és a dátum alatt virítson-e szöveg, nemes lelkű nyulat nyomnak itt a kövek. Erre a hős nyulra emlékezni kell, mert nem csak nyulat, hanem devizát is termelt. Ezért, akik otthon Pesten a devizához, amit én kerestem, könnyű kézzel hozzányúlnak, gondoljanak arra, mennyit, hányszor kellett ezért, te már tudod mit csinálni, egy kis magyar export nyúlnak.

0: Garabonc Géza, össznépi gegmen, középiskolai tanulmányait Szegeden nem fejezte be. Tanárai korán felfigyeltek magas termetére. A humorfesztiválon tűnt fel egyéni szabású farmer nadrágjával. A zsűri azonnal felismerte izmos tehetségét, ezért nem mert kikezdeni vele. Szép szál férfi, a nők állványa. Lehel lehetett ilyen, mielőtt megfújta a kürtöt. Legendás bajusza a személyi kultusz legszebb éveire emlékezteti a borbélyokat. Ha buktát eszik, megül rajta a porcukor. Ilyenkor úgy néz ki, mint egy behavazott diktátor. A legerősebb humorista. Valaki egyszer ajánlatot tett neki, hogy apja helyett anyja lesz. Az ajánlkozót másnap leszázalékolták. Csak adaptálni engedi magát, adoptálni nem. Szeret éjszaka csatangolni, amikor 12-t üt az éjjeli őr. Fő tartózkodási helye a gyorsolat második osztálya. Szeged és Budapest között. Szenvedélyesen szeret üldögélni. Marton és Szilágyi fején évek óta bérelt helye van. Többnyire szóviccekből él, ha azt életnek lehet nevezni. Átdolgozást, bedolgozást, feldolgozást csípőből vállal. Hívásra házhoz megy, és ott marad. Gegjeit először gondosan kipróbálja kollégái jeleneteiben, és csak azután használja fel saját céljaira. Rendszerint kora reggel geggel. Néha álmában is, de elnézik neki. Két lábon járó gegbánya. Feltárásával a Rádió Mikroszkóp Észvénytársaság foglalkozik. A napokban fejtés közben sajtólégrobbanás történt benne. A leomló gekhalom maga alá temette a havi hozsanna közelben tartózkodó kritikussát. Nevetéséről később történik intézkedés.
1: Ez jobb, mint az eredeti. Köszönöm, hogy segítettél.
0: Hát az úttörő ott segít, ahol tud. Tekintettel arra, Gézám, hogy te akkora szép szál, hatalmas ember vagy, mint egy konyhakredenc. Engedd meg, hogy a te stílusodban javasoljam a kedves hallgatónak, töltsön egy órát a kredencével.
1: Nagyon örülök, és látod a tiszteletedre, a felső fiókot már ki is

interpelláció humoribben. Ki százezreket megnevettet, és romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjak. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Felreállhat vagy falra mászhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja, mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, feszülhet, sőt ikreket szülhet, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hatját lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós tittyák hajdan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, feléje nem leng a rendingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híj. De a hit győz a humoristán, miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan a díjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat! Kapjon díjat a humorista! S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Karinthy Frigyes díjat.

Szint és gyötör már évek óta, melyre önöktől választ várok. Árulják el, talán tudják, hová tűntek a proletárok. De tényleg, mondják meg, hová tűntek. Hiszen itt egykor nem is régen annyi proletár volt az országban, amennyi csillag van az égen. Heteken át kiártam egy gyárba. Kiderült, hogy hiába járok, a munkásosztályt megtaláltam, de eltűntek a proletárok. Vidéken csupa TS paraszt van, azok meg, akik Pestre járnak, háztáji menyecskék, kalmárkofák, nem nevezhetők proletárnak. Elmentem még a templomba is, ebből ma nem származnak károk, de így szólt a pap, csak Isten tudja, hová tűntek a proletárok. Sok ezer autó robog az utcán, ettől van a forgalmi válság, a volánnál nem tőkések ülnek. De kik? Hát hol a proletárság? A keresgélést nem hagytam abba, elmentem egy budai bárba, láttam fülorvost, kazánkovácsot, de nem ütköztem proletárba. Az áruházban, mely azonos volt egy ostrom alatt tartott várral, a tömegben még véletlenül sem találkoztam egy proletárral. A lóversenyen ezrek tolongtak, vesztők, nyerők, bukmékerek, proletárt viszont egyet se láttam, erre, ha kell esküdni merek. A lilacsempés gőzfürdő mélyén, mint a rákok pirosra főve, nem proletárok, reumások heverésztek a sűrű gőzbe. A Gundelnál egy asztaltársaság fütyülve a tetemes árra kacsát fogyasztott, de közöttük sem akadtam éhes proletárra. Egy építkezésen kergetőztek munkaidőben vidám párok, malteros lányok, ácslegények, de ezek se voltak proletárok. Szemügyre vettem az ifjúságot, jól öltözöttek, tiszták, nettek, ipari tanulók, gimnazisták. De a proletárok hova lettek? Kik állnak sorban olasz vízumért, melyért magam is sorban állok? Kik vesznek bútort, hűtőszekrény? A nép. De kik a proletárok? Kik nézik meg a magyar filmeket? Kik isszák gyümölcsként a kátrányt? Ha nincs proletár, kiknek jelent ez országszerte többnyire hátrányt? Kik lottóznak? Kik hizlalnak sertést? Ki tart papagájt vagy kanárit? Tudom, a lakosság. Nod akkor voltak éppen ki a proletár? Ki proletár? Senki. Mégis vallom, ha a tényeket veszem sorra, a költő is egykor erre gondolt, ilyen proletár utókorra, hol a szó a tettel egyezik, mint a versben a sok fura rím, s proletárt már csak a lexikonban találni, hölgyeim és uraim.

0: Illetékes eltárs társadalmi szerepe az idők során nőtt, és eljött az az idő, midőn már nem csak az egyszeri állampolgárok, de maguk az illetékesek is hozzáfordultak gondjaikkal, kérdéseikkel. Miután illetékes eltárs hatásköre a végtelenben találkozik, ez az eszmecsere sem lehetett elkerülhető.
1: Jó estét kívánok, eltársak! Nagyon örülök, hogy eljöttem.
2: Kérem, engedje meg, hogy bemutassam az itt ülőket, akik a kérdéseket fölteszik önnek. Dr. Medgyessy Péter pénzügyminiszter helyettes, dr. Murai György a Magyar Televízió elnök helyettese, Barabás János az MSZMP KB agitációs és propaganda osztályának helyettes vezetője, Lőrinc Kálmán vezérőrnagy seregtestparancsnok helyettes.
1: Mindenki helyettes, akkor én is a helyettesemet küldöm el.
2: Deák Gábor, az AISH elnöke, államtitkár, Vince Mátyás, a HVG főszerkesztője, dr. Angyal Ádám, a Gantz
1: Danubius... Még fönn vagyok, nyugodtan sorolj!
2: Gantz Danubius hajó és darugyár vezérigazgatója, valamint dr. Nagy Sándor, a szakszervezetek országos tanácsának titkára. Fölkérem a kérdezőket, hogy hát álljanak elő kérdéseikkel. Talán így egyenként jó, hogyha kérhetem a pénzügyminiszter helyettes elvtársat, Dr. Medgyessy Péter, parancsoljon, tegye föl kérdéseit.
3: Szóval azt szeretném kérdezni az illetékes elvtárst.
1: Tessék egész nyugodtan, előttem nincs kényes kérdés, nincs problémás kérdés, mindent vessünk föl. De én úgy érzem, hogy nagyon alacsonyan van a mikrofonom is. Most meg magasabb van. Most jó van. Nagyon szépen köszönöm, Bródi elvtárs. Tessék pénzügyminisztérium elvtárs.
3: Holnaptól szigorodnak a ital forgalmazásának és a fogyasztásának a feltételei, különösképpen a munkahelyeken. Én azt szeretném kérdezni illetékes elvtárstól,
1: hogy... Idáig értem. Az én pozíciómban elvtársak nem lehetek hülye. Mert engem valaki odaállította, ahol jelen pillanatban ülök. Nem kell gúnyosan mosolyogni. Nevetni lehet. Elnézést. Tessék!
3: Szóval azt szeretném kérdezni, hogy mit fog tenni annak érdekében?
1: Elfelejtettem a kérdés elején.
3: Szóval az italforgalmazásnak és fogyasztásnak a feltételei szigorodnak a munkahelyeken, és azt szeretném tudni, hogy
1: elnézést, hogyan fogja... milyen aspektusból kérdezi? Tehát melyik minisztériumból kérdezi? Hogy...
3: Én ezt a pénzügyminisztériumból kérdezem.
1: Igen, elnézést. Tessék!
3: Hogy az illetékes elvtárs mit fog tenni annak érdekében, hogy a költségvetés bevételeit pótolja?
1: Ja, értem. A kérdés 4 vagy 5 részből áll. Szinte végig tudtam követni, de pótolni nem tudom a hiányot. Eddig csak ajánlatos volt inni a munkahelyeken, most már szigorúan megköveteljük. Nem tudom, hogy kielégítette ez a válasz.
3: Engem teljes mértékben.
1: Köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább.
3: A második kérdésem az lenne, hogy ugye ismeretes
1: 6.
3: az...
1: kérdés. Nekem 6 jött ki, az előbb 5 kérdés volt egybehozva. Ne hozzanak zavarba.
3: Jöjjön el a pénzügyminisztériumba, olyan jól tud összeadni.
1: Voltam én már ott.
3: De azt szeretném megkérdezni, hogy miért növesz szakállt illetékes elvtárs?
1: Nem lesz infláció elvtársak. Nagyon jó, tudja, hogy maga küldött fényképéhez az 27-én. Az új 5000 forintos. Megfigyeltem, hogy a szakállas bankjegyek sokkal tovább tartanak.
3: Köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
1: Nagyon. Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Szakszervezetek részéről, Nagy Sándor.
4: Mivel ön mindenre tud válaszolni, érdekelne, hogy milyen előképzettsége van, és kik a tanácsadói.
1: Eltársak, egy szép napon arra ócsúttam fel, hogy illetékes vagyok.
4: Úgy tudom, ön illetékes a Gergely
1: napán. Én illetékes vagyok. Én nem vagyok Gergely, én illetékes. Majd szólok, amikor Gergely lesz.
4: Úgy tudom, ön illetékes a Gergely naptár Magyarországi
1: alkalmazása. Szó volt, hogy pápává választom. Pici korománon integettem. Mert az én pozíciómban is voltam pici. Folyton tapcsolni?
4: Szóval Gergely naptár, azt szeretném megkérdezni, 87-ben hányszor lesz olyan, hogy hétfőre esik péntek, szombatra csütörtök és vasárnapra kedd?
1: Ahányszor akarom. Egyébként eltársak, olyan nagy különbség nincs, hogy bemennek-e a munkahelyre vagy nem. Kevesebb kávé fogy.
2: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Angyal Ádám, vezérigazgató.
5: Láttam, hogy a matematika nehezen megy, hogy feladok egy számot.
1: Nem megy nehezen, semmi sem megy nehezen, minden hozzám tartozik. Mert magamat kigúnyolom akár, jó? De velem ne viccelődjenek!
5: Kérdés a következő. Ha 7% lesz jövőre az áremelés, és 2% az életszínvonal csökkenés, akkor mennyivel kell többet dolgozni, hogy annyit keressünk, mint az illetékes elvtárs?
1: Kérem szépen! Az illető hajóskapitány 43 éve! Egyébként meg ne nyúkáljon a zsebembe, jó?
5: Ezt kinek mondta? Szakszervezetnek? Vagy?
1: Magamba beszéltem.
5: A következő kérdést feltehetem?
1: Természetesen azért vagyunk itt, elvtársi szolid baráti létkor.
5: Mit tud felhozni mentségére az illetékes elvtárs azért, hogy nem tud heggeszteni?
1: Én nagyon jó heggeztem. Miért látod magam engem heggeszteni?
5: Van belépője a hajógyárban?
1: Nincs.
5: Akkor nem tudom.
1: Tehát a hajógyári belépőt kell meghegeszteni? Vagy?
5: Azt is.
1: Azt elvarogatom, hogyha arra kerül a sor. Eltársak, nagyon jól tudják, hogy minden hozzám tartozik. Nekem nem kell bemenni egy gyárba ahhoz, hogy benne legyek. Én azt csinálok, amit akarok. Én megehetem a mikrofont. Nem szerettem a mikrofont.
5: Szépen kielégítő a válasz.
1: Jó, ha kielégítő volt, akkor nagyon örülök. Jó munkát!
2: Köszönöm, Urai György, a Magyar Televízió elnök helyettese.
6: Szereti a számokat, azzal kezdem. A Magyar Televízió 3500 dolgozója, több mint 30 telephelyen szétszórtan tevékenykedik. Hol helyezhetnénk el őket? A televíziót hol helyezzük?
1: A komódon, csak jó takarják. Egyébként számtanilag ugyanennyi jött ki nekem. Muszáj elhelyezni? Nem elég, hogy nézni kell? Ezért nekünk is nagyon nagy gond, elvtársak, hogy hova helyezzük el.
2: Kellene egy nagy székház most.
6: Egy szép nagy székház.
1: Hát egy szép nagy szék az lesz, elvtársak, a jelenlegi gazdasági viszonyok mellett, de hát elégedjenek meg azzal, hogy valami 9 évig állványoztattam föl, hogy végre lefújták fehérre vagy szürkére a tévé monumentális oszlopat. Több pénz nincs, másra nincs pénz. Pont ennyibe került volna, hogy elhelyezzük a tévét valami jó helyre. Kérem, lefújták.
6: Általános az az igény, hogy növeljük a műsoridőt. Merre növeljük a Magyar Televízió adás idejét?
1: Az igazság, hogy nagyon kevésszer tudok eljutni a tévé nagy nyilvánossághoz. A rádión keresztül beszélgetek néha a dolgozókkal fölrázólag. Ott van például a reggel 17:30 időpont, tehát, amikor lehetne velem ilyen show műsorokat, beszélgetéseket, tehát hogy közel kerüljünk. Ez lenne a javaslatom. A többi műsor nem érzem szükségesnek. Ezt nagyjából el is lehetne hagyni. De nem hagyjuk el, mert igen, azt a 3500 embert el kell tartani valamiből, ami magának is, mert nekem is kijött.
6: További kérdésem is lenne, hogy...
1: Nem baj.
6: Hogy versenyezzünk? A hazánk területén vehető,
1: átvonuló
6: földi televízió műsorokkal.
1: Tehát, hogy a hazánk területén áthömpölygő műsorokkal, hogy versenyezzünk?
2: Gondolom, a külföldi adókkal rövidesen fogható lesz a nyugati
6: műholdas,
2: igen. Ugye, hogy lehetne konkurálni? Ez tényleg egy valós kérdés.
1: Nyugtácsakon megfelelő számú magyar, tehát hazai alapanyagból készült magyar zavaró állomás.
2: Tessék parancsolni.
7: Tisztelt illetékesek, tehát két nagyon rövid kérdésem.
1: Igenis.
2: Lőrinc Kálmán tábornok.
7: A laktanyák mellett
1: járnak. Még vezérőr nagy volt. Közben kinevezték. Vagy lefokozták, ezt nem tudom, hogy mondom.
2: Az ugyanaz a kettő, ugye?
1: Ugyanaz. Ugyanaz, mondom, hogy ugyanaz. Össze-vissza nevetgélek, közben ugyanaz. Vezérőr nagy, tábornok, egy az egybe ugyanaz.
2: Seregtes parancsnok helyett.
1: Helyettes. Akkor most maga beszélje.
2: Tessék parancsolni.
7: A laktanyák mellett lehet ilyen táblákat látni, hogy fényképezni tilos. Sose értettem, hogy ez vajon mitől véd meg.
1: Kérem, ha ugyanazt a kocsijára teszi. Akkor megáll a kezükbe a radar.
7: Köztudomású, hogy így ősztájékán a hadsereg elég jelentős erőkkel részt vesz a mezőgazdasági betakarítási munkákban. Egy dolgot megint nem értek, mikor aszályos évek vannak, mindig nagyobb a katonamunka iránti igény, mint amikor nagyon jó termés van. Ez vajon mitől?
1: Megmondom, elvtársak. Nagyon-nagyon enervált a mai katona fiatalság. De nem csak a katona fiatalság, a katona öregség is, tehát egyáltalán nem sportolunk eleget, ezt mondhatom az egész országra, mert hozzám tartozik, nagyon jó, tudja. Nem mozgunk eleget, nem sportolunk eleget, és tehát mit tudtunk csinálni elvtársak az asztályos földekkel? Ott vannak ezek a fiatal katonák, akiknek kirobbanó erőbe kéne lenni, helyette ezek, hogyha 20 fok meleg van, már takad róluk a víz. Hát az asztály ellen csak így tudunk küzdeni, ami víz róluk letakad.

0: pre mňa sem priniesť, aby pána Maša Aleš.
1: Tisztelettel.
2: Hogyan javítaná a külföldiek véleményét Magyarországról?
3: Elsősorban személyes ráhatással. Tehát vannak országok, ahol elég levelet küldeni az illető külföldnek, aki itt járt nálunk. Van, ahol meg személyesen elmennék. Tehát, hogyha mit tudom, Amerikában vagy Brazíliából jönnek, akkor megbeszélném velük, hogy nem volt itt annyira rossz. Természetesen kiutaznék el.
2: Kettesben nem mehetnénk?
3: Hogy kettesben menjünk? Nem bánom.
0: Vince Mátyás, az egyik újság főszerkesztője.
4: A HVG főszerkesztője.
3: Tudom, én neveztem ki.
4: Először egy jövőre vonatkozó kérdést szeretnék föltenni.
3: Melyik jövőre?
4: A jövő évre. Jövő ilyenkor ön miben lesz illetékes?
3: Még hallott valami változás? Tehát csak az én pozícióm az nem született, az van. Az olyan, mint a természet. Mindenben. Minden hozzám fog tartozni, minden év vállalom a felelősséget, és minden rajtam csattan, elvtársak. Ez azért nagyon-nagyon nagy átkom is.
4: Ezt így szó szerint idézhetjük a labba?
3: Tessék, maga így gyors sír közben? Nem is vettem észre, hogy diktálok.
4: Nem, ma... Magnó van nálam, de szeretném a második kérdésemet is föltenni. Sajnos az is a jövőre vonatkozik.
3: Nem baj.
4: A kérdés pedig úgy hangzik, hogy milyen intézkedéseket tervez jövőre a kormányzat a halmozottan előnyös helyzetű rétegek megsegítésére.
3: Na, ez az egyetlen kérdés, amit nem értem. Ezt tényleg nem értem. Tehát, hogy miért halmozza a kormányzat a...
4: Szóval a megsegítés...
3: Ne segítsen nekem, mondja el a kérdést.
4: Nem, szeretném segíteni.
3: Szűjjük meg együtt, szűjjük, ne segítsen.
4: Én nekem van ebbe gyakorlatom, hogy illetékes...
3: Nézze, én magát kineveztem, én fogom a másik dolgot is csinálni. Azért nyugodtan kérdezen, oldottam, mint ami se történt.
4: A kérdés a halmozottan előnyös helyzetű rétegekre vonatkozik. Hogy a kormányzat jövőre mivel próbálja ezeket a rétegeket megsegíteni?
3: A halmozottan rétegezett előnyöket?
4: Nem, kérem szépen, vannak halmozottan hátrányos
3: helyzetű... Mit ért halmozottan?
0: A szegényekről és a gazdagokról van szó, csak nem merjük ezt így kimondani.
4: Én így a gazdagokról gondoltam a kérdést feltenni, csak...
3: Tehát, hogy tudunk segíteni a gazdagokról?
4: Igen, erről.
3: Szegény gazdag.
4: De hát, hogy terveznek-e valamit?
3: Na most ez magát érinti ez a kérdés, hogy mi lesz velünk, így kérdezhette volna? Tervezünk, de egy nappal előtte letagadjuk, majd hirtelen fog kijönni.
4: Volna még egy személyes kérdésem is. Erre nagyon kíváncsi lennék, hogy ki áll ön mögött.
3: Hát pillanatilag nem áll senki. Miért gondolja, és miért irányulnak a kérdései? Ezt nem értem. Tehát maga nem hisz az eleve elrendelt illetékesben? Tehát azt gondolja, hogy pillanatnyilag kell valami támpont, segítség.
4: Igen, azt hiszem időhatározó nem volt a kérdésemben, tehát precizíroznám.
3: Igen?
4: Pillanatnyilag kiáll ön mögött.
3: Én mögöttem nem pillanatnyilag állnak el, tehát. Én mögöttem én állok. Jó szorosan. Kéz a kézbe, elvtárs.
0: Köszönjük szépen Vincertás kérdéseit.
3: Köszönjük szépen.
0: A végezetül Deák Gábor az állami ifjúsági és sporthivatal elnöke teszi fel a kérdéseit.
3: Éppen ideje, már az állóképességem kezd elhagyni.
5: Itt, akik együtt szerepelünk ebben a műsorban...
3: Ez nem szereplés, ez felelős beszélgetés.
5: Itt, akik ebben a felelős beszélgetésben részt veszünk, köztudott, hogy igen, elfoglaltak vagyunk, illetékes elvtársal együtt. Beszélt arról, hogy többet kellene mozogni. Mikor és hol focizhatnánk egy jót az illetékes elvtársal?
3: Ragaszkodik ez a mérkőzéshez?
5: Hát ehhez a mozgás.
3: Én egyébként nagyszerűen labdarúgok. 14 éves koromban akasztottam szögre a vasas kölyök háromba. Nem győzök elég hálával visszagondolni az edzőmre, aki ezt a döntést sietett. Inkább irányító jellegű játékos voltam ott is. Tehát nem a gyorsaságomban tűntem ki. A lassúságomban.
5: Hány aranyérem esetén lenne elégedett az illetékes elfogás?
3: Hát egészségügyi problémákat ne vessünk. Abból egy is elég nagy baj. Műtét, stb.
5: A szőuli olimpián.
3: Ja, a szőuli olimpián. Hány beteg elvtársakat ne küldjenek én. Bizonytalan, hogy van-e ott jó orvos esetleg a fűt.
5: Hány első helyen lenne elégedett a szőuli olimpián?
3: Én nem szeretnék egy első helyet se elvtársak. A részvétel a fontos, nem a győzelem. 4/6 helyet terveztem. Lehet, hogy túlságosan magasra tettem a mércét.
0: A sporthivatal elnöke és az illetékes elnök külön-külön és együtt hogy látják, hogy ott leszünk-e mi az olimpián, szóval, hogy hát szóval Szöulban.
3: Értem a kérdést, ugye... ne beszéljünk egyszerre. Amikor látja, hogy megértettem a kérdést, akkor már ne beszéljünk egyszerre, jó?
5: Ezt szerintem, ha elutazunk, ott leszünk.
3: Ezt én is így gondoltam. Ha elutazunk, ott leszünk. Na most eltársak, mindenre gondoltam. Mi úgy készülünk, és ezt megmondtam a Deák eltársak, vagy most mondom meg. Úgy kell készülni, eltársak, mintha ott lennénk. Ugyanakkor fölvettem a bolgár eltársakkal is a kapcsolatot, hiszen Kardzsáli megyébe, Dél-Bulgáriába, ugyanebben az időpontban rendezik az Elég jó indulat játékot. Ahol esetleg Bulgáriába tanuló néger sportolókat is megtudom. Úgyhogy szinte ugyanaz.
5: Egy nagyon nehéz kérdést szeretnék most feltenni.
3: Nem baj, nem baj.
5: Ma kaptam egy levelet.
3: Jobb, mint egy betegség.
5: És szeretném továbbítani az illetékes elvtárshoz egy fiatal házaspár kérdését. Albérletben laknak, végre lakáshoz jutnának. Igen ám, de a kétszobás lakás 1 000 000 forintba kerül, és a kölcsönök és hitelek felvétele után is 250 000 forint beugrót kellene fizetni. Kettőjük havi fizetése 11 000 forint. Én megkérdezném az illetékes elvtárstól, mit válaszoljak erre a kérdésre. Mit tegyenek?
3: Hát mondja azt, hogy 22,77 század. Annyi évig kell várni a fiataloknak a beugróra. De ez minket is nagyon-nagyon fájdalmasan, nagyon-nagyon mélyen érint. Picit még albérletbe kell lakni, kicsit türelmet. Addig is nézzék a tévét, érezzék jó magukat nálunk. Egyébként van egy átfogó tervem a fiatalokkal, elvtársak. Nagyon jó, hogy ez felvetődött, és ez erre a kérdésre is sajnos nagyon keményen vonatkozik. Az a tervem a fiatalokkal, hogy a fiatalok meg fognak öregedni.
1: Fennen Zenki Mátra kékes, én vagyok az illetékes. A szülőszoba előtt susogott a hárs, így lettem én illetékes elvtárs. Bizony, nekem se könnyű. Hogy miért jó a rossz, és miért rossz a jó, és hogy leplezhető a számtalan nyilvánvaló. Hogy miért kevés a sok, és miért sok a kevés, hogy miért dicsérhető meg mind a biztos tévedés. Hogy ez meg az miért hibás, s miért hető, miért ámítás. Hogy miért gyáva az, ki mer, és miért veszt, ki nyer. Hogy mitől lesz fehér a korom fekete, és hogyan lesz sötétebb a hófehér itt eleve. Arra én szolgáltatom a magyarázatot, mert az illetékes elvtárs én vagyok.

hogy mitől szép a rút, és miért rút a szép, hogy miért mozog a pózna, és hogy miért áll a kerék, hogy mitől bölcs az ostoba, hogy mitől tágas egy félszoba, arra én adom a magyarázatot, mert az illetékes elvtárs

0: Üdvözlöm Önöket, tisztelt lemezhallgatók! És mindjárt egy kérdés. Szeretnek Önök beszélgetni? Hát persze. Hallom a válaszukat, hogy ne szeretnének. Mi magyarok imádunk beszélgetni. No és persze beszélgetést hallgatni. Az se rossz, igaz? Hát akkor kérem, itt az alkalom. Mint a magyar kabaré történet során már annyiszor és annyiféleképpen, most is ketten beszélnek. Tudom, Önöknek Hacsek és Sajó jut rögtön az eszükbe, és lehet, hogy nem minden ok nélkül. Csak hogy a mi embereink a közelmúltban, 1980-tól 85-ig beszélgetnek. 5 év egy 40 perces lemezen. Ez jön most. A két alak közül, mint már annyiszor, az egyik jól értesült, a másik naív. Az egyik elégedett, a másik elégedetlen. Az egyik mindent ért, a másik semmit. Vagyis az egyik hülye, a másik nem. A rájuk jellemző különbség azonban az, hogy az eddigi kettősökkel szemben itt az az okosabb, amelyik egyáltalán nem érti a dolgokat. Ők mi vagyunk. Ők mindketten, mi mindannyian vagyunk. Nos hát akkor rajta, hallgassunk bele, mivel is indultak a 80-as esztendők. Hát kérem, szó, ami szó, nem tiszta lappal. Vagyis, hogy volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, nem vagyunk képesek megőrizni fizetőképességünket. Íme ebben a pillanatban kezdődnek a beszélgetések.
1: Jó napot!
2: Jó napot! Hála Istennek, régen láttam! Hová, hová?
1: Na, csak ide a sarki OTP-nbe.
2: Betét?
1: Hideg.
2: Kivét?
1: Jég.
2: Akkor valami más?
1: Forró. Ha minden áron tudni akarja, de ne mondja el senkinek.
2: Jaj.
1: Meg akarom kérni az OTP-t, hogy ütemezze át az adósságaimat.
2: Mi csináljon a mi csodájával?
1: Maga nem ismeri? Nem ismeri ezt a divatos kifejezést? Ütemezze át az adósságaimat.
2: Miért?
1: Azért, mert momentán egy vasam sincs. Rengeteg kiadásom volt, ott van például a feleségem, valóságos játékautomata.
2: Hogy?
1: Csak nyeli a ketteseket, de sohasem ad ingyen játékot.
2: Már megbocsásson, de nem fognak az ajánlatától nevető görcsöt kapni, he?
1: Azt lehet, hogy kapnak, de pénzt nem.
2: Ugyan már, kiküld az OTP egy végrehajtót, és behajtja magán.
1: Szeretettel várom. A lakásom OTP, a bútorom OTP, a gyerekem OTP, a színes tévén pedig jelenleg az Egri Jánosnál van.

0: font a köfát, a tefut, meg a mit tudom én micsodát, nekem csak egy elszámolás küld havonta. Hát most mondja, több lesz rajta a mínusz, hát úgyse értem.
1: Ember, hát miért nem vesz fel akkor személyi kölcs?
0: Ide figyeljen! Nekem már akkor sem adnának egy vasat se, ha a Kocsis Zoltán és a Ránki Dezső lenne a négy kezesem. Hát képzelje, ha bemegyek egy OTP fiókba, az összes hölgy azon a szemérmesen lesüti a szemét.
2: Ne. Mi, maga olyan delejes?
0: Frász, minden pult alá oda van ragasztva a fényképem.
1: Na de hát ki bízott meg magában ennyire?
0: A magyar apák megmentője, Szirmai Jenő. Ahogy a mondást tartja, minden pénzvilágnak szakajts le Szirmai. Na hát én mindent leszakajtottam róla.
3: Nem szégyeli magát, így beszél az OTP vezérigazgatójáról, akinek maga csak hálával tartozik.
0: Ez jó.
3: Mi?
0: Az, hogy csak hálával tartozom. Látott volna engem régebben, amikor még fizettem neki a részleteket. Úgy álltam ott negyedikén a postán mindig, mint a hálám szamara.
3: Mondja, és nem izgul, hogy ennyivel tartozik az OTP?
0: Már nem. Amíg 1000-rel tartoztam, izgultam. Most, hogy 100 000-rel, már izguljanak ők.
4: Lapozzunk tovább. Tudom, most illene pontosan behatárolnom, hogy az említett 5 év melyik időszakából hallunk majd beszélgetést, de mivel a következő párbeszéd egy úgynevezett árrendezés után esett, ezért aktualitása az adott időben mondhatnám igencsak terített. Ha mégis azt kívánják, mondjam meg, mikori a hangdokumentum, akkor legyen elég annyi, hogy januári. 1980, 81, 82, 83, 84 és 85 bármelyik januárjára érvényes.
5: Ezek a gazdasági kérdések sokkal árnyaltabbak az ön lelki világánál.
0: Kétségtelen, mert én ezt az egész árrendezést sokkal egyszerűbben meg tudtam volna oldani.
2: Ó, inni fogom a szavait.
0: Hát kérem.
5: Igen?
0: Na. Ugye? Felemelték az árakat. És adtak 180 forintot.
5: Igen.
0: Hát inkább hagyták volna meg az árakat, és mi adtunk volna 180 forintot. Aztán majd egyenesben jön a kormány, visszaadja.
5: Na, és ahhoz mit szól, hogy a fővárost ezentúl csak ünnepnap, vagy csak delegációk látogatása alkalmából világítják ki?
0: Hát szerintem még olcsóbb lenne, ha ilyenkor nem a főváros, hanem csak a delegációkat világítanák ki.
5: Figyelmeztettem, hogy inzultálom, ha most azt közli velem, hogy ezentúl május 1-én ne a dolgozók vonuljanak el a kormány tribünje előtt. Hanem maradjon mindenki otthon, és a balkonjáról integessen a városban körbevonuló kormánynak.
4: No persze igen. Éppenséggel ez az az időszak, a 80-as évek eleje, amikor az ország vezetői egyre bensőségesebb kapcsolatba kerültek a közvéleménnyel. Ők ugye egyre inkább azt mondták, tessék dolgozni, mi pedig egyre inkább azt mondtuk, tessék fizetni. Mire föl, közös nevezőre jutottunk, és elkezdtünk takarékoskodni.
6: Azért a fő dolgainkkal nincs baj, jók voltak az idei év átlagai, átlagosan, rendben megy minden.
0: Az nem olyan biztos. Ha teszem azt, egy kórházban normális a betegek átlag hőmérséklete, attól még lehet, hogy a betegek egyik fele 40 fokos, a másik fele meg kihűl.
6: A kórházakra lesz gondunk. Kiemelten foglalkozik vele az új 5 éves terv. Persze rájuk is fér. Képzelje, meglátogattam a sógoromat a Róbert Károly körúti kórházban. Bemegyek, fel van pócolva a lába. Hát mondom, mi ez? Hát téged Nem

Vakbéllel operáltak? Azt mondja, te vagy ne. Hát akkor miért van felpócolva a lábad? Azt mondja, mert 4-től 6-ig én tartom a plafont.

0: Na, azért van ennél sokkal nagyobb problémánk is. Itt van például az üzemen belüli munkanélküliség.
1: Na, az micsoda?
0: Az olyan, mint az impotens férj. Az állás be van töltve, de termelés nem folyik. Apropó. Hallott már az új fogamzás gátló tablettáról, a posztironról?
1: Még ne. Mi az új benne?
0: Az, hogy utána kell szedni.
1: Mi után?
0: Felkelés után, na!
1: Aha! És ki szedje? Aki alul volt, vagy aki felül?
0: Én nem ismerem a maguk szokásait. De csak azoknak ajánlják, akik legfeljebb négyszer havonta.
1: És akik évente?
0: Na, még nem beszéltünk az idei karácsonyról.
1: Na, magát mivel lepte meg a felesége?
0: A legkitűnőbb dolgokkal, amit csak a szocialista országokban gyártanak. Csesör, lengyel vodka, szovjet kaviár, német kolbász, magyar beatlemez. És a maga karácsonyfája alatt mik voltak?
1: Ugyanazok. Magyar sör, cseh vodka, német kaviár, lengyel kolbász és szovjet beatlemez.
0: Mondja, maga nem egy támadás egy idegen bolygóról?
1: Rákospalotai lufi ufóra gondol?
0: Nem! A tévésorozatra, amelyiknek a David Vincent volt a főszereplő.
1: Na hát akkor búcsúzóul, mesélek magának egy ufó történetet. David Vincent utazik a feleségével a vonaton. Velük szemben ül egy idegen ember. Egyszer az idegen feláll, oda megy David feleségéhez, megkopogtatja a vállát és azt mondja. Mire azt mondja David? Mit akar a feleségemtől? Én semmit, csak... Ide figyeljen, ha még egyszer hozzányúl a feleségemhez, én összetöröm a csontjait. Nyugodtan összetörheti, én egy idegen bolygóról jöttem, nekem nincsenek csontjaim. Na most már aztán elég legyen, ha még egyszer megérinti a vállát, magába mártom a késemet. Nyugodtan belém márthatja, nekem ugyanis nincs vérem. Na hát én odarugok magának, ahol elveszti a férfiasságát. Nyugodtan odarughat, nekem az sincs. Nincs? Hát akkor hogy él otthon házas életet? Így.
2: A 6.-5 éves terv kellős közepére egyre inkább jellemző volt a régi és az új reformok iránti fokozott figyelem. Az új reformok közül például az elsők egyike volt, hogy egy órát nyerünk a télen. Vagyis, hogy hát veszítsünk egy órát a télen. Pontosabban, hogy ugye, hogy visszaállítjuk az óránkat, az az előre. Nem. Szóval hátra, szóval, hogyha amikor a télre megy a... Szóval ezt nem értem. Előző este, ahogy a Tamási Eszti mondja, én beállítom az órát, és aztán reggel föl kellett, vagy korábban, vagy későbben. Hogy miért korábban, vagy miért későbben, azt én még mindig nem értem, de minden esetre beszédtémának kitűnő.
0: Maga olyan ostoba, mint 8 képes heti lap együttvéve. Itt állunk a rakéta telepítés előtt, és semmi másról nem írtak a nyáron, mint Délegyházáról, a maszek taxikról, meg a szépségverseny.
1: Kifelejtette a Hungária együttes szétbomlását?
0: Most meg a téli időszámítás a szenzáció.
1: De mi abban a szenzáció?
0: Hát az, hogy a MÁV milyen ügyesen oldotta meg az átállást.
1: Nocsak, hogyan?
0: Úgy, hogy az összes úton lévő szerelvény éjfélkor beállt a legközelebbi állomásra, és ott egy órát állt.
1: Mihez legközelebbi?
0: Hát az éjfélhez legközelebbi.
1: Melyik éjfélhez?
0: A régi éjfélhez, és ott várták az új éjfélt.
1: Most hülyéskedik, vagy csak ugrat engem?
0: Miért? Ez nagyon okos dolog. Nincs kavarodás, nincs rendetlenség.
1: Úgy érti, hogy a MÁV egy órás néma megállás haladozott a nyár elmúltának?
0: Úgy.
1: Aha. Gondolom az express vonatok gyorsabban álltak, nem?
0: Hiába idétlenkedik, ez nagyon értelmes intézkedés volt a Magyar Állam vasutak részéről.
1: Pontosabban a Magyar Álló vasutak részéről. Hát azért vallja be, aki ezt kitalálta, azt egy kicsit megcsaphatta a vonat füstje.
0: Ide figyelj! Minden bakter megszokta, hogy a paprikás krumpli alatt jön a göcsej. Az esti mese alatt a szavária, és a részleges Józsi bácsi fölött a polónia. Hát, ha egy órát áll a rendszer, az sokkal egyszerűbb, mint 4000 bakter evési szokásait megváltoztatni.
1: Nem beszélve a 4000 Józsi bácsiról.
0: Na, ezért álltak menet közben egy órát a vonat.
1: De azért remélem, a malév nem veszi át ezt a módszert. Mit csináltak egy órát az utasok?
0: Mit tudom én? Ettek, itt meg söröztek.
1: Söröztek? Az veszélyes ilyenkor.
0: Miért?
1: Az ám tudja, mert amíg a vonat az állomáson tartózkodik.
0: Mondja, maga büszke az eszére?
1: Nem különösebben.
0: Akkor szálljon már le a vasútról.
1: Hát én nem is ültem volna rajta egy órát.
0: Értse már meg, így a legegyszerűbb átállni a nyárról a télre.
1: Értem, és ha a térről állnak át a nyárra, akkor majd lejtőről fogják indítani a vonatokat.
2: És ha egyszer előreállítottuk az órát, akkor vissza is kell állítani. Vagyis, hogy fordítva, szóval, hogyha visszaállítottuk, akkor előre... Na mindegy, értik, nem?
1: Jó napot!
0: Jó napot! Végre itt a tavasz. Mit szól, hogy átálltunk a nyári időszámításra?
1: Csak azt, hogy már sokkal korábban át kellett volna állnunk.
0: Mikor?
1: 1944-ben.
0: Nem értem, magának olyan reszketeg a hangja, mint egy donkanyarbeli vezérkari tizedesnek. Miért?
1: Azért, mert szeretném már végre megérni azt a napot, amikor az influenza nemes medvesnél elhagyja a magyar határt.
0: Hát csak nem influenzás.
1: Én még csak hagyján, de szegény feleségeben már csak hálni jár a vírus. Ha él még egyáltalán.
0: Olyan súlyos az eset?
1: Nem, de a reményt sosem szabad feladni.
0: És hol van a felesége?
1: A rókusban. Vagy a korányiba, ki tudja.
0: Miért nem keresi meg?
1: Nem lehet, kórházi tilalom van, még az orvosokat se engedik be.
0: Maga milyen szépen mutál, mintha a Pirigyit hallanám.
1: Ne bántsa a Pirigyit, ő a kedvenc riporterem. Olyan jókat tud mondani. Itt volt például ez az atletikai Európa-bajnokság. Férfi magasugrásban ront az egyik versenyző, mire a Pirigyi azzal verte le a lécet, ami a felső teste és a lába között van. Mondja! Mondja, maga Fosbury-ben le tudná verni azzal a lécet? Ha ha ha ha!
0: Rosberibe. Csak akkor, ha alatta ugrom. De akkor is csak úgy, ha pontosan kiszámítom az ugrás ívét.
2: És most végre egy pontosan meghatározható dátum, valamint a hozzákapcsolódó nagy horderejű esemény. 1981. szeptemberének vége, Magyarország-Románia világbajnoki labdarúgó selejtező mérkőzés. Történelmi pillanat, Mészáros Bubu kivédi a szomszédok szemét.
0: Inkább azt mondja meg, mit szól a bukaresti döntetlen?
3: Örültem neki. Sajnos recsegett a tévém. Alig hallottam azt a zenét, amit az elején játszottak.

0: Nagyszerűen küzdöttek a fiúk. És lehet, hogy kiesnek az angolok. Még az is elképzelhető, hogy leváltják a szövetségi kapitányt.
1: Hát ez időben hozott intézkedés lesz, mint amikor az óceán járó kapitánya leszól a búvárnak. Azonnal jöjjön föl, süllyedünk!
2: És egy év sem múlik el az öröm után, már is értünk, kiabálnak le a mélybe. Pedig ekkor még meg se örökítették Mészöly Kálmán kispadról elhangzó örökbecsű szavait. Mégis vannak már bizonyos hangok.
0: Mit szól ahhoz, hogy Vég Antal cikket írt a rakétába?
1: Hát attól az még egy nagyon rendes újság.
0: Látja, mi mindig csak a focin rágódunk, és közben nem vesszük észre, hogy hogy esik vissza a box, a birkózás, a súlyemelés, meg az atlétika. Na, ott van például az a távolugró, a szalma. Már a selejtezőben kiesett a témba.
1: Na igen, mert nem fogadta meg a riporter tanácsát.
0: Miért? Mit mondott a riporter?
1: Azt mondta, ez nagyon jó ugrás volt, csak korán letette a lábát.
2: Igen ám, de szalma ugrásának az íve legalább töretlen volt, nem úgy, mint a Marx téri felüljáró eredeti elemeinek.
0: Mit szól a Marx téri naptár reformhoz? Hát úgy néz ki, hogy karácsonyra fog esni a november 7-en járva.
1: Legalább stílszerű lesz. Szép földi elvtárs ránéz a hídra, összeteszi a két kezét, és így énekel. Mennyiből a pillér lejött hozzá. Istenem, azért, ha ezt a szegény matuska megérte volna.
0: Kéne egy szép nevet találni ennek a hídnak. Mit szólna például ehhez? Marx Brücke.
1: Én tudok annál egy sokkal dallamosabbat, a Bach csomópont mintájára.
0: Na, és pedig?
1: Elbach csomópont.

0: Kezdjük tehát a lemez A oldalát. Következik egy nagy összegző, Sándor György.
1: Újságíró ismerősömet időnként felhívom, érdeklődjek a helyzetről. Legutoljára azt mondta, hogy most pánik hangulat van. Szerinte a világ most arról szól, hogy süllyed a hajó, de még festik a korlátokat. Pontosítsunk egy kicsit. A hajón úthenger. Filmforgatókönyvázlat. Úthenger jön. Pöf. Előtte ember. Pöf. Mögötte embere. Már egyel többen vannak. Már kettővel. Most végez előttem, és megáll rajtam. Tegnap keresztül ment rajtam egy úthenger. Azért mondom, mert mindenkinek az életébe jöhet. És nem természetes, ha rámegy. Ki is kerülheti. Igaz, mi is, mert magunkra vagyunk utalva. De minden úthengernek két oldala van, egy komoly és egy vidám. Próbáljuk a vidám oldalánál megfogni. Nem olyan nehéz, csak annak hisszük, mert olyan nagy. De mi se vagyunk kicsik, csak az úthengerhez képest. De az úthenger se volt mindig nagy, csak azzá tettük. Egyrészt, mert nagynak csináltuk, másrészt, mert nagynak fogalmaztuk. Sajnos sok mindenen ment keresztül, míg egy humorista megfogalmazta. Az emberért minden áldozatot meg kell hozni. Csak ember áldozatot nem. Hogy mit tettem erre én? Ma keresztül mentem egy úthengeren. Keresztül mentél, keresztül ment. Pontosítsunk egy kicsit az úthengeren. Búcsúzunk önöktől légből kapott társaságunk nevében. Önök szembe velünk, a menetiránynak háttal ültek. A fellegekbe jártunk. Amennyire lehetett, megpróbáltuk kedves utasainkat etetni. Kérem, kapcsolják be a leszálláshoz biztonsági szerveiket. A gép inogna, minden mosdófülke mellett van zuhanozó. Hibás ejtőernyőjükre 30 napon belül a helyszínen írásos választ kapnak. Pokolgépünk a levegőbe repül. A bolgár naptár szerint kommunista szombat van. Az iszlám szerint hamvazó szerda. Mi csütörtököt mondunk, amit lehet tartsanak még magukban. Egy-egy kikéreckedés, itt politikai állásfoglalás. Jelenleg a magyar-román határ felett állunk. Reméljük nincs a jelenlévők között túszos mandulabegyulladásos. Hogy túlzott pánikot keltenénk, gépmadarunkról levált a madár. A berepülő pilótánk meg kirepül. Gépünk másodpercek múlva eléri a legalacsonyabb magasságot. A betonteknő. Síkra szállunk. Csak átutazók voltunk itt a földön. Köszönöm.

0: Studio 82.
1: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist.
2: Thank you.
1: Sir Kist, mikor ment el Magyarországról?
2: Yes, a long time ago. 1956. December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
1: Mikor tért haza?
2: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és azért én visszajöttem.
1: Mióta él ismét itthon?
2: Azóta vissza sem mentem már.
1: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
2: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
1: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
2: It's true, it's igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
1: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe?
2: Ó, ez egy nagyon összetett, bonyoló, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, hogy Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör. Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelenti. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem szokja be a kertajtót.

0: Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a mai harmadik utas.
1: Jó napot kívánok minden hallgatónak, szeretettel köszöntelek Balázs, Dr. Sudár Balázs ugyanis a vendégünk. Nagyon sokféleképpen lehetne bemutatni téged, próbáltad azt mondani, hogy csak írjam azt, hogy orientalista, de én nagyon szeretném, hogyha szó esne még az oszmán zenéről, történelemről. Szeretném, hogyha kiderülne a hallgatóknak, hogy a zsebemben sok kicsi alma van, de erre majd később visszatérünk. Balázs, amikor először megfordult a fejedben, hogy te felnőtt is lehetsz, akkor mi volt a képed? Mi szerettél volna lenni?
2: Hát én is köszöntök így reggel fele mindenkit. Amire én emlékszem úgy komolyabban, az, hogy én régész akartam lenni. Ez ugye talán a legelső emlék, ami így a jövőkép irányába mozdult. Aztán erről a szüleimre beszéltek, anyám ugyanis restaurátor volt, vagy restaurátorként dolgozott, és valamelyest ismerte ezt a világot, és úgy gondolta, hogy nem feltétlenül ebbe az irányba kéne elmozdulni. De hát végül is olyan messzire azért nem kerültem ettől.
1: Mert? Hova is kerültél?
2: Hát mert végül is csak visszakerültem még a régészethez is tulajdonképpen. Hát kicsit bonyolultabb volt a kör, a történelem volt az, ami nagyon fix volt a fejemben, hogy én történelemmel szeretnék foglalkozni, de emellé viszont nagyon sok minden sorakozott föl, tehát én például alapvetően történelem matematikára szerettem volna menni az egyetemre, mert a matematika meg az egy olyan szép, tiszta dolog. De hát azt nem lehetett akkoriban. Aztán jó lett volna földrajzra, de azt se lehetett. És akkor...
1: Mert nem volt ilyen párosítás.
2: Nem volt ilyen párosítás, persze. Aztán lehetett volna történelem magyarra menni, de azzal meg úgy voltam, hogy én meg túlságosan szeretem az irodalmat ahhoz, hogy elrontsák nekem. És aztán elmentem azért francia szakra, amit meg nagyon utáltam, de pillanatnyilag ez volt az egyetlen megoldás, és aztán onnan emigráltam a török szak irányába. És aztán a török szakot végeztem el. Először csak ez ilyen kalandnak indul, de úgy maradtam. És aztán annyira úgy maradtam, hogy a tanszék elvégtet az egyetemi évek után ott maradtam tanítani a tanszéken, aztán ott doktoráltam, és aztán így.
1: De mi történt az életedben, ami miatt a matematika felől fordultál a francia felől a török felé?
2: Ez egy eléggé régi ügy. Ami két olyan szál van, amiről biztosan tudok, talán három. Az egyik az, hogy én rengeteget kézműveskedtem gyerekkoromban vagy fiatalkoromban, és Székely Éva volt a mesterem, remek jó dolgokat csináltunk, többek között nemezeltünk rengeteget, szőttünk, fontunk minden. És teljesen természetes volt, hogy ez mintákat gyűjtöttünk, ugye alapvetően magyar folklór anyagból, magyar mintakincsből, de hát akkoriban még a szovjet kultúra házában igen kiváló könyveket lehetett venni a különböző szovjet népeknek a népművészetéről, és akkor mi megvettük az összes közép-ázsiai népművészetet természetszerűleg, és hát én abban teljesen belebolondultam, mert hogy ez nekem valahogy teljesen természetes volt az a mintakincs, amit ott mutattak, vagy ami ott látható volt. És akkoriban forgattam persze sokat a finnugor népek művészete című könyvet is, ami nekem így ketté esett, tehát voltak a finnugor népek, meg a magyar. És vagy nekem nagyon világos lett, hogy nekünk van egy nagyon erős keleti gyökerünk. Azt hiszem, hogy itt tudatosodott először, hogy van egy nagyon erős keleti szála a magyar történelemben. És ez így mindig ott motoszkált a fejemben, tehát ez volt az egyik. Ami így a török szakfelevét, igen.
1: De azért ezt fejtsd már ki bővebben, hogy mitől is tudatosodott benned, hogy van nagyon erős keleti szálunk?
2: Hát egyszerűen csak láttam. Ez az, hogy nézed a mintákat, és azt látod, hogy egy kazak, egy kirgiz, egy özbeg mintával teljesen klappol az, ami a te fejedben van a magyar mintakincs alapján. És egy finnugor, az meg nagyon szép, de valahogy az olyan más. Tehát nagyon-nagyon szépek a finnugor népeknek a tárgyai, de valahogy azt éreztem, hogy ez egy kicsit idegen tőlem. A közép-ázsiai népeknél meg azt éreztem, hogy ez meg a miénk. Tehát, hogy ez belőlem folyik magamtól, én ezt bármikor ilyet tudok rajzolni. És rajzoltam is persze rengeteget. De hogy az olyan természetes volt, szóval, hogy azt éreztem, hogy oda valami köt. De ez ilyen megérzés, vagy szem alapján ment. És aztán a turkológia fele, közvetlenül a turkológia fele pedig egy barátom lökött. Zenéltem Kobzos Kis Tamásnál, akihez egyszer csak betoppant egy török ember, hogy ő Magyarországon tanul, és orvosnak tanul, és egyébként ő tud zenélgetni, érdekel ez bárkit is a környéken. És ott a Tamás rögtön mondta, hogy hát hogy ne hozza a hangszert, és csináljon valamit. Mondta, hogy hát hangszer az nincs, mert azt otthon hagyta. És akkor adtunk neki egy hangszert, mert hogy véletlenül volt, és elkezdett játszani, és mindenki hanyatt esett azon nyomban, mert valami elképesztően gyönyörűen játszott. Hát kiderült, hogy az egyik legjobb török népzenésztől tanult ő, és maga is egy kiváló
0: Milyen hangszeren játszott?
2: Hogy?
0: Milyen hangszeren játszott?
2: Balamán játszott, balamán. És aztán ővel is kezdtem magyarázgatni azokat az énekeket, amiket énekelt. És én rájöttem, hogy ez nekem rettenetesen tetszik. És akkor valahogy, amikor így jött így a francia szakereje táján egy ilyen lehetőség, hogy most egy kicsit mást is csinálhatok, akkor a török fele fordultam. Úgy gondoltam, hogy megtanulok törökül csak azért, hogy tudjak, egy évet rászánok, és akkor valamit így látok a törökből. Aztán annyira beleszerettem, hogy úgy maradtam.
1: Mondanál nekik valamit törökül?
2: Nem. Ez így borzasztó, hogy nem tudok törökülni.
1: Tudod, csak én igazándiból van egyfajta képem, hogy milyen a török nyelv, és én nem jártam soha Törökországban, sőt, szerintem török emberrel sem beszéltem, kivételt rán a Kardesler büfesziben, ahol...
2: A Kardesler?
1: Kardesler büfessi, vagy
2: büfeszi?
1: Kardesler büfesziben, ahol ugye kértem a termékeket, de hát ez meg ugye ékes magyar nyelven szólt. És amiatt, mert szeretném hallani, hogy milyen ennek a nyelvnek a hangképe. Aha. Főleg, hogy hát ugye egy év alatt megtanultad magát ezt a nyelvet.
2: Na nem, azért nem tanultam meg. A török nyelvvel nagy előnyeink vannak nekünk magyaroknak. Végre egy olyan nyelv, amit igazándiból csak úgy félig kell tanulni, mert a másik felét magunktól tudjuk. Ugyanis nyelvtanilag gondolkozásában teljesen olyan, mint a magyar. Vannak persze olyan dolgok, amik nem, de alapvetően igen. Tehát igazándiból nyelvtant azt az ember úgy nem kell, hogy elsajátítson, mert az megvan a magyar nyelvtan miatt, csak az elemeket kell. Be kell helyettesíteni az elemeket, ami persze szintén nehéz, meg sokat kell dolgozni vele, meg azért a török nyelvnek is megvannak a maga bájai, amit azért sokáig lehet vele gyűrközni. De emiatt az egész így könnyű, tehát így egy viszonylag alaptörököt egy év alatt simán meg lehet tanulni, ahhoz meg, hogy mondjuk oszmánul megtanuljon az ember rendesen, az meg egy élet, szóval, hogy
1: minden... Oszmánul megtanul az ember. Erre mindjárt visszatérünk, én úgy emlékszem egyébként,
0: én,
1: hogy...
0: Bocs, én mondok egy szót, mit van pont előttem, özgürlük.
2: Özgürlük, igen.
1: Özgürlük.
0: És azt jelenti, hogy szabadság.
2: Igen. Van. Na, olvasok neked egy verset, jó?
1: Nagyon
2: akkor
1: jó.
2: Nem kell semmit fejből kitalálnom. Gahiás íz. Bugönül gözel gahinda, gahiár, gahiárn íz. Bujolda izene gyerek, gönül gözüle görerek, dzsanda dzsánán jár dierek, gahi dzsán, gahi dzsánán íz. Hakikat tiraskén jolu, ásikolan ulu, pírelindeni ictik dolu, gahi dem deniz. Áskileg eldik mejdána, gönül verdik sahmerdána, ikrárimis pirszultána, gahi dár daiz. Ez az egyik török mesteremnek az éneke volt.
1: Arra emlékszem a tanulmányaimból, hogy a mai aktív magyar nyelvben legalább 300 szó a török eredetű, illetve 1000-nél mondják azt, hogy az valószínűleg törökből származott, és abból utána derivált magyarba a derivált szó. De ez a szókincsnek melyik rétege, tehát mennyire hasznos ez a törökül tanulók számára?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a szókincsnél mindig az alapszókincs az érdekes. Mindig az alapszókincsről szoktak beszélni, na az a finnugor állítólag. Vagy hát azért nagyjából tényleg az. Az az érdekes a dologban, hogy a török szókincsben is rengeteg, vagy a török jövőnyszavakban, vagy a magyarban levő török szavakban is rengeteg ilyen meglehetősen alapszó van. Tehát például az ember nyaka az törökül van, a térde is törökül van, de a gyermeknemzés aktusára használatos szó is törökül van. Tehát azért viszonylag alapvető szavak kerültek be a török nyelvből a magyarba, ami mindenképpen arra utal, hogy valami nagyon-nagyon régi és erős kapcsolat van a két társaság között, vagy a két nyelv között, vagy hát nem is kettő, ez tulajdonképpen nem összefolyt valahogy.
1: Én azt nem értem, hogy ilyen alapvető szavak, mint térd, szex, nyak, alma, hogy jó, amik valamilyen például gyümölcsre vonatkoznak, azt meg tudom magyarázni azzal, hogy azon a területen, ahol éppen éltünk, ott nem volt ez a fajta gyümölcs, tehát föl kellett vennünk a nevét, amikor találkoztunk vele. Ugyanígy használjuk az ananász szót, ami ugye szanszkrit, és hát kevéssé terem meg maga ez a gyümölcs itt Magyarországon. De hogy van, szerintem ugyanúgy az alapszókincshez kéne, hogy tartozzanak ezek a szavak, amiket említettél. Ez hogy, hát, hogy van? Tehát a nyelvtörténetben hogy van ez, hogy később kerül be a szókincsbe?
2: Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Valószínűleg úgy van, hogy kicserélődnek szavak. Tehát vannak szavak, amiket valamilyen módon használ egy nép, és aztán egyszer csak elkezd egy másikat használni helyette. Tehát például a magyar nyelvben egy csomó ilyen váltószó van, ugye azt, hogy kartal, azt még talán valamennyire ismerjük, de már nem használjuk semmire se, tehát az élő nyelvben nincsen, helyette használjuk a sast. De a kettő ugyanazt jelenti, nyilván a kettő egy időben együttműködött. Vagy ugye a nevek között ott van a tas, amit ismer mindenki, mint nevet, hogy tas, az azt jelenti törökül, hogy kő, annak ugye megvan a magyar párja, a keve, és nem a tas maradt meg a közszóként, hanem a keve maradt meg, mert nyilván azt érezték magyarabbnak, vagy nem tudom, az maradt meg. Tehát, hogy vannak, amikor szavak cserélődnek a nyelven. Tehát ez, először kompjúternek hívtuk a számítógépet, aztán számítógép lett, és most már szerintem az is marad. Tehát a nyelv életében vannak ilyen cserék. Az nagyon érdekes, hogy egy térd az miért cserélődik ki, vagy egy nyak. Nekem azért van egy olyan gyanúm is ebben a dologban, hogy azért ez a fajta összefolyás, ami a török és a finnugor gyökerek között van, azért az nem írható le egészen úgy, ahogy leszokták írni, hogy volt egy nyelv, és akkor egy másik nyelv meghatott rá, mert egymás mellett éltek. Ez annál mélyebb, tehát itt azért nyelvtani dolgok is elő-elő fordulgatnak, ami más nyelvekkel mondjuk nem. Tehát mélyebb ez a kapcsolat. Én azt hiszem, hogy ez inkább egy valamikori összeolvadásnak a lenyomata lehet talán.
1: És azt nem tudod véletlenül, hogy Törökországban hogy tanítják ezt? Tehát a törökök hogyan vélekednek erről? Amiért kérdezem, mert például én beszéltem emberekkel a világ különböző tájairól, és nagyon vicces volt összevetni, hogy mondjuk a mongolok, amit mi tanulunk mongol történelemről, ők ugyanolyan szinten tanulnak magyar történelmet is, és hogy a kettő nem igazán kompatibilis egymással, hogy ők mit gondolnak a magyar történelemről, és mi mit gondolunk az ő történelmükről, és azért gondoltam, hogy lehet, hogy érdekes ez a törökök szempontjából.
2: Persze, hát a történelem az nem egy objektív dolog, hanem az a múltról való gondolkozásnak egy formája tulajdonképpen. A törökök másképp tanulják ezt, mint mi. Ők úgy tanulják, hogy mi vagyunk a legnyugatabbra szakadt testvérek, és ezt egészen alapszinten is így tanulják. Tehát, hogyha az ember kimegy Törökországba, akkor egy töröknek az teljesen természetes, hogyha én magyar vagyok, akkor én testvér vagyok. Tehát, hogy én valami testvérnéphez tartozom. Én nagyon sokat, nem sok helyre jutottam el sokáig a világban, de viszont mondjuk Szlovákiában, Romániában sokat jártunk túrázni. És valahogy nem feltétlenül a magyar lakta vidékekre, és azért úgy lehetett érezni, hogy nem annyira jó dolog magyarnak lenni mindig. És én döbbenten tapasztaltam, hogy Törökországban pedig keblükre ölelnek az emberek csak azért, mert magyar vagyok. Tehát teljesen megbizonyítani volt.
1: De ez nem azért van, ami miatt például nemrég Mohács városában hallottunk egy olyat, hogy Isztambul testvérvárosnak szerette volna felkérni Mohácsot, mert olyan kellemes emlékeik vannak Mohácssal kapcsolatban.
2: Nem. Ez egészen biztos, hogy nem ezért van. Ők az egész török hódoltságot persze pozitívan élik meg. Szerintük ők felszabadítottak minket a német igából. Hát ez egy olvasat. De ez a fajta barátság, ez az oktatásból jön egyértelműen, és az őstörténet miatt. Tehát a törököknek is van egy ilyen visszafordulás a történelmükben. Ugye az oszmán korszak után lett a török korszak, Kemal Atatürkkel, oszmán birodalomból török köztársaság, és akkor nekik is eszükbe jutott, hogy hát azért az iszlám felvétele előtt is ők törökök voltak, és akkor az lett az igazi török, mint ahogy most is van ugye ez a neosámanizmus nálunk mondjuk. És az oszmán az csak egy ilyen átmeneti időszak, meg az iszlám vonulat, az egy átmeneti időszak az ő történelmükben. Ez nagyon meg lett erősítve az utóbbi 80-90 évben Törökországban.
0: Ugye török népek élnek szerte Ázsiában, tehát nem csak Törökország
2: területén. Hát konkrétan Kínáig folyamatosan
0: van,
2: törökök élnek.
0: Így van, az is ugye, hogy egy török nép, ha jól
2: hát, tudom. Hát na, de az azeriek is törökök, a türkmenek is törökök, az özbegek is törökök, a kazakok is, a kirgizek is. Tehát irgalmatlan mennyiségű török nép van, nagyon sokan vannak ők. Ez egy hosszú tömb, ami elnyúlik gyakorlatilag hát Kínáig, meg aztán a Tajgában még tovább.
1: Annyira egyébként, hogy Indiában van egy minden egyes kulturális réteg által egyformán tisztelt személyiség, Amir Kusró, vagy Amir Kusró, nagyon sokféleképpen ejtik a nevét, ő például török származású volt, és őt tartják a kavali ősatyának, ő volt az, aki megújította a Drupadot, meg az indiai klasszikus zenét, és mindenki úgy gondolja, hogy ő török származású volt.
2: Hát azt tudjuk, hogy az apja török volt neki.
0: Igen, én nekem még egy sokszor mesélt különös élményem, jó pár évvel ezelőtt a MediaWave-en találkoztak újgúros kurd zenészek, egy néhány napos workshopon vettünk részt közösen, és tudtak egymással beszélni, amennyire mondták, egyfajta valami ótörök formában. Tehát
2: újgurok és kurdok?
0: Kurdok, igen. Hát most vagyis...
2: Azok gondolom törökországi kurdok lehettek,
0: hát akik meg úgy érte, így van, tehát hogy tudtak egymással kommunikálni mindenképpen. Most nem tudom, hogy mennyire folyamatos...
2: Hát ugye a kurdok nem törökül beszélnek, tehát az
0: egy
2: másik...
0: Nyilván, hogy egyfajta ilyen archaikus törököt használtak így egymás közt, vagy valami ilyesmi volt a megfejtés.
2: Hát ez úgy működik, hogy egyfelől a török nyelvek között nincsenek óriási különbségek. Vannak természetesen, nem azt mondom, hogy most bármilyen török nyelvet kapásból megértenénk, de egy néhány hetes gyakorlattal azért alapszinten gyakorlatilag bármelyiket. Tehát ez ilyen dialektális különbség, nyelvjárási különbségként érezhető.
0: Mint a szerb meg a horvát például.
2: Így van, körülbelül ezen a szinten van a dolog, de már nem feltétlenül van olyan szinten mondjuk, mint a spanyol és a francia. Adott esetben, vagy az már eléggé szélsőséges. Tehát sokkal zártabb a török nyelvek köre. Ilyen szempontból elég jól meg lehet egymást érteni, igen. És nagyon érdekes, én ugye írásban találkoztam ezekkel a nyelvekkel először. Nagy Szovjetunió az gondosan megcsinálta azt, hogy az írás viszont különböző legyen.
0: Cirilbetű gondolom.
2: Nem az a baj, hogy cirilbetű, hanem minden török nyelvnek különböző írásképet adtak oda, hogy még csak véletlenül se legyen könnyű rájönni, hogy az a szó az ugyanaz a szó.
1: Babilon.
2: És én döbbenten hallgattam egyszer egy özbeg anyagot, ugye énekelt verset megérteni, azt különösen nehéz szokott volt lenni, és özbek felvételeket hallgattam, és azt vettem egyszer csak észre, hogy de én ezt értem. Írásban sokkal nehezebb, írásban szótárazni kell, meg vadul az ember tőle. Hallgatva sokkal egyszerűbb volt, mert csak egy kicsit volt más a hangzása a dolognak, mint amit én megszoktam. Tehát nagyon közel vannak.
0: És ezt a kapcsolatot tartják is, gondolom, tehát, hogy Törökország,
2: hát egy ideig Isztambul, nem
0: egy kulturális főváros, azért gondolom, akár egy új úr szemében is, tehát, hogy oda mennek tanulmányozni a könyvtárakat például?
2: Hát van, nagy török egység van, tehát pánturkizmus az van, természetesen ez 90 után nagyon bedurrant. Ugye azért a török történelem az furcsán kanyarog a 20. században, Kemal Atatürk egy nagyon nagyot fordít ezen az egész dolgon. Ugye addig az Isztambulban ülő szultán az iszlám világnak a kalifája. Tehát az összes muszlimoknak tulajdonképpen egyfajta feje. Az most más kérdés, hogy ez miben nyilvánul meg, de azért szellemileg ez egyfajta főséget jelent. Na most Kemal Atatürk fogja és ezt az egész rendszert kivágja gyökerestől.
0: Betiltja.
2: Nem betiltja, megszünteti lényegében. Na most ez azért mondjuk a muszlimok szemében egy nagyon nagy törés. Tehát akik ezt az iszlám irányából közelítik meg ezt a kérdést, azoknak ez egy borzasztó nagy törés. Aztán meg közben ugye jött a Szovjetunió, aki meg nem annyira pártolta azt, hogy a törökök itt különböző irányokba ugráljanak, és hát ugye mind a Szovjetuniónak, mind Kemal Atatürknek rengeteg ellensége volt, és ezért ők kibékültek egymással, nagyon jól megértették egymást, csak volt egy alapszabály, hogy senki nem beszél bele a másiknak a belpolitikájába. Tehát, hogy a Szovjetunió nem próbál kommunista eszméket terjeszteni Törökországban, a törökök pedig nem mahinálnak az oroszokkal szemben.
0: Tehát, ha jól értem, ez volt a Atatürknek a politikai alapja, hogy Szovjetunió ott volt mellette is.
2: Hát nem, az egy viszonylag kisebb határszakasz volt az neki, de ez egy biztos pont biztos volt, pont ők volt. Kiegyeztek. Na most ez ugye azzal is
0: az járt. Az ősi ellenségek, ugye, ha jól tudom
2: szintén. Persze. Ez azzal járt minden esetre, hogy a Szovjetunióba szakadt igen rengeteg török nép, az gyakorlatilag elvágódott Törökországtól ezzel. Tehát itt volt egy nagy kulturális szakadás, és akkor aztán a Szovjetunió felbomlásával azonnal megindultak újra a kapcsolatok nagyon nagy erőkkel, és azok tartanak is. Tehát a törökök rengeteg fejlesztést hajtanak végre Közép-Ázsiában, rengeteg pénzt visznek ki. Kulturális kapcsolatok, ösztörök, minden török népek találkozói vannak, minden van, persze.
1: De közben úgy emlékszem, hogy az első világháború befejeztével Törökország területe az annyira összetöppett, hogy nem volt tengerpartja sem.
2: Igen, annyira.
1: És valamikor 19 és 23 között hát elkezdték kiszorítani a külföldi csapatokat, briteket, franciákat, és elkezdték visszafoglalni a saját területüket. Ez azért érdekes, mert hogy hogyan engedték meg ezt nekik? Miért engedték meg nekik? Tehát biztos, nem csak
2: meg
1: arról volt szó, hogy ennyivel erősebb volt a török sereg. Nem engedték meg nekik.
2: Nem engedték meg nekik, de arról volt, hogy a török sereg abban a pillanatban sokkal erősebb volt. Az történt, hogy, hogy annak rendje és módja szerint az Antant megverte Törökországot, ugye Törökország a német oldalon volt a háborúban. Minden irányból megverték őket, minden irányból bevonultak, rájuk kényszerítettek egy békét, amiben tényleg nem nagyon volt Törökországnak tengere, Isztambul az angol ellenőrzés alatt lett volna, stb. Tehát eléggé borzasztó volt a helyzet. És ezt a szultán alá is jött, tehát azzal nem volt gond. Egyetlen egy probléma volt, hogy a hadsereget azért le kellett szerelni, és egy hatalmas hadsereg volt, és erre Kemal Atatürköt küldték ki, mint ilyen leszerelő biztosnak. Ki le is szerelte a hadsereget, csak a leszerelt fegyvereket titkos raktárakba helyezte el, és mondta a srácoknak, hogy oké, fiúk, de ha szólok, akkor gyerünk. És akkor egyszer csak szólt. És akkor megindultak a törökök minden irányba, és mindenkit megvertek.
1: Mekkora seregről van szó?
2: Hát ott gyakorlatilag mindenki megmozdult. Tehát aki
1: Törökországban él,
0: akkor azért szabadsághoz.
2: Függetlenségi háború gyakorlatilag, igen, de mindenki. Tehát képzeld el úgy, hogy a dervis rendek bevonultak kolostoronként teljes fegyverzetben, és végigharcolták az egészet. Tehát hogy ott mindenki ment. Tehát annyira vérlázító volt, amit velük csináltak, hogy azt egyszerűen tényleg nem viselt el senki. És akkor ők megindultak, és azért mondjuk tegyük hozzá, hogy volt egy eléggé jó geopolitikai helyzet a Törökországnak. Tehát azért az úgy messze van a nyugattól viszonylag nem olyan könnyű elérni. Azért már csak volt egy első világháború, amiben elfáradtak
0: a nyugatiak. Addig a vége a háborúnak, így van már gondolom.
2: Már se az angolok, se a franciák nem akartak annyira nagyon harcolni. Egyetlen egy erő volt, akit be lehetett dobni, hát a görögök, azok még úgy bírták volna magukat, de hát őket megverték nagyon keményen.
1: Úgyhogy... Gyönyörű. Jöjjünk vissza egy kis muzsika után.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas, a vendégünk dr. Sudár Balázs, turkológus, orientalista, régi zenész. És most éppen Törökország és Görögország viszonyát tárgyaltuk történelmi távlatban. Én mielőtt még megérkezünk a jelenhez, én sokkal régebb múltra szeretnék visszamenni. Tehát milyen volt Törökország, mielőtt megjelent az iszlám? Azért az iszlám ugye a negyedik században, mondjuk a bizánci korszakban még eléggé csak csírájában volt jelen.
1: Igen, volt ott a híres ország előtt, ugye Bizánc.
2: Meg nem voltak ott törökök, ennyire egyszerű az egész dolog.
0: Nem voltak ott törökök.
2: Törökország az ugye eleve, tehát Törökország az nincs ebben a formában, az majd csak Kemal Atatürk-kel lesz. A törökök azok úgy szépen lassan jönnek ugye keletről, tehát ők is ugyanúgy keletről jövő honfoglaló népség, mint mi vagyunk. Csak hát ők Anatóliában kötöttek ki. Egyébként ők ugye a 11. században szállják meg Kelet-Anatóliát, akkor velik meg először nagyon komolyan Bizáncot Anatóliában, a Manzikerti csatában. És utána szépen fokozatosan foglalják el ezt a területet. Tehát ez egy hosszú folyamat, ugye később, mint tehát ez egy viszonylag késői. Tehát, és az kapásból iszlámként indul, bár van egy-két érdekes kanyar, például ugye keletről folyamatosan jönnek különböző török törzsek, költöznek be, különböző nyelvű, tehát a törökségen belül különböző nyelvű társaságok érkeznek Anatóliába, és például van egy olyan kis államocska, a Békség, az Eretnai Békség, akik ujgur buddhisták. Aztán nem sokáig maradnak ujgur buddhisták, hanem elég hamarosan alkalmazkodnak a környezethez, és maguk is muszlimok lesznek, de azért nagyon érdekes fordulatok voltak ebben a történetben.
0: Ez mikor volt, ez az ujgur buddhizmus?
2: Hát az ujgur buddhizmus az elég hosszú ideig volt.
0: Meddig,
2: ez az állam, ez ugye a 14. században van egy kicsi ideig.
0: Ez elég izgalmas hangzik. No, én azért is kérdeztem vissza a múltra, mert én arra vagyok kíváncsi, hogy amikor a török feltámadás érzése van most Törökországban, akkor mi az a kulturális gyökér, amihez visszanyúlnak?
2: Hát az iszlám előtthöz. Tehát ilyen szempontból a török és a magyar történelem az nagyon hasonló, ugye az utóbbi igen hosszú időszakot nálunk a kereszténység határozza meg, náluk az iszlám határozza meg, de tudunk az előtte levő időszakról is valamit. Nem feltétlenül túl sokat, de azért tudunk róla. És hát ott vannak a gyökerek, tehát amíg visszalátunk, a gyökereink ott vannak. Nekik is, nekünk is. És persze ők is mindenki a gyökereit keresi, ők is a gyökereiket keresik, és hát ők pontosan látják, hogy az iszlám az ő történetükben egy nagyon meghatározó, de későbbi jelenség. És hát mi volt előtte? Természetszerűleg ez egy nagy kérdés. Nekik azért szerencséjük van, mert nagyon sok mindent lehet erről tudni.
0: Miért is?
2: Hát azért, mert szerencséjükre ugye egy csomó török állam volt már az oszmán állam előtt, hát sőt jóval az oszmán állam előtt. Ugye már a 6. században egészen biztosan van egy török állam, a türk birodalom, ez a mai Mongóliában voltak központja, és róluk rengeteg információ fönnmaradt. Egyrészt a kínaiak rengeteg mindent megírtak róluk, akár a történelemről, akár a kultúráról, akár a vallásról, tehát rengeteg mindent lehet tudni. Másfelől nekik saját forrásaik is vannak, hatalmas török nyelvű feliratokat állítottak egyes kagányaiknak az emlékére, az uralkodóknak az emlékére. Török nyelven.
0: Lehet egy kicsit bővebbet tudni erről a kultúráról?
2: Úgy, mint mire gondolsz?
0: Hát, hogy tudod, miben hittek? Mik voltak a bálványaik, mik voltak az ételeik?
2: Hát az ételeikről most így kevesebbet tudnék értelmében. A vallásról sok mindent lehet tudni. Egyrészt volt egy szent hegyük, az Ötüken nevű hegy. Azután égatya volt a központ nekik. Ezért is hívják őket állítólag kök-türköknek, ég-kök-türköknek, ég-törököknek, vagy kék-törököknek.

0: kövek állnak egy...
1: Persze ezek Mongóliában, jelentős része Mongóliában van ezek a köveknek.
0: És hát az ábrázolásokon nem mongol emberek vannak, ez biztos, tehát...
1: Persze, hát ez egy korábbi korszaka a sztyeppének, ez a török korszaka a sztyeppének.
0: Teljes véletlenül a Uzginüverről nem tudsz? Vagy így hát nincs van közelebbi így... információ? Jó, jó.
1: Így okay, nem, de majd okay, megbeszéljük.
0: Nem a zenekarról, hanem ugye. Oké, okay, köszönjük.
1: Na, tehát hogy róluk azért sok mindent lehet tudni. Ugye azt lehet tudni, hogy valamiféle sámánok voltak a közvetítők, tehát ilyen formán aztán a törökök körében is nagyon komoly sámánkutatások zajlanak máig is, ugye ezt meg is tehetik, mert a volt Szovjetunióból előbukkanó török népek között ugye a 80 évet túlélt sámánok azok még úgy elő-elő tünedeznek, és most próbálják összekaparni a maradékokat, meg újra teremteni ezt a hagyományt. Nekik még erre van esélyük valamennyire. Tehát rengeteg alapjuk van, amire lehet építkezni, és erre föl lehet építeni egy nagy török tudatot. Ugye a szürke farkasok, akik ugye egy politikai társaság is ma, a boszkurtok Törökországban, hát ez a szürke farkas, meg ez a farkas ősatya, ez nagyon összefogja a törököket, szóval ez azért ez egy ilyen közös dolog nekik.
0: Na most itt hallottunk ugye a törököknek a eredetéről, hogy kerültek Törökországba, de ugye azt is tárgyaltuk, hogy az iszlám, oszmán birodalom az mindig egy nagyon sok nemzetiségű ország volt. Sőt, ugye, hogy hát egymásnak teljesen nagyon távol álló csoportok, akár időnként.
2: Mint ahogy kiderült a magyarok is.
0: Például a magyarok is egy időben így van.
1: Igen, persze. Hát az oszmán birodalomban az a szép, azért hívjuk ezt oszmán birodalomnak most már, régen ugye a régi magyar nyelv Törökországnak hívta természetesen, csak ott van egy kis csavarás, hogy ma a török az török nyelvűt vagy török etnikumút jelent, akkor viszont török tehát politikailag jelentett törököt, nem etnikailag, tehát mondjuk a 16. században ez a kifejezés. Most azért használja a kutatás, meg egyébként ők maguk is, az oszmán jelzőt, mert hogy az nem egy nemzetiségi jelző. Az nem egy népre utal, hanem az pont a politikai formációra, a birodalomra utal. Ugye eredendően a birodalom alapítójára utal, aki, vagy arról nyerte a nevét egy oszmán nevű uralkodóról, aki az első uralkodójuk tulajdonképpen függetlenek tekinthető uralkodójuk volt. Tehát ő a nemzet...
0: Hát mi nálunk az Árpád
1: házban. Így van, ő a dinasztiának az ősapja tulajdonképpen. Arra nagyon jó az a kifejezés, hogy semmiféle etnikai hovatartozást nem jelöl. És ez nagyon fontos volt ebben a birodalomban, hogy ne is jelöljön, hiszen a birodalomnak a vezérgárdája az a legkevésbé sem török volt. Ez egy nagyon-nagyon mókás történet. Az egész Balkán ugye imádja most szidni a törököket, hogy a törökök mit csináltak velük. Na de, ha megnézzük az oszmán birodalom vezetőgárdáját, akkor bizony a balkáni népek igencsak benne voltak ebben. Tehát a birodalmat azt nem a törökök vezették, a legkevésbé sem, hanem leginkább bosnyákok, szerbek, albánok, görögök, örmények, grúzok. Szóval, hogy mindenki, a török volt a legkevesebb benne. Ennek az volt az oka, hogy egy idő után ugye ez egy törzsi államnak indul eredendően, aztán kinövi magát, és az uralkodók rájönnek, hogy a régi családi kapcsolatok azok elég veszélyesek, mert hogy adott esetben egyes család szárnyak úgy gondolják, hogy nekik kéne átvenni a hatalmat, vagy hogy nem helyes ez a régi erkölcsök szerint, ami történik. És ezért az oszmán dinasztia kialakított magának egy saját gárdát rabszolgákból gyakorlatilag. Tehát egy rabszolga elitet neveltek ki, akit teljesen magasra emeltek, tehát a nagyvezér is, tehát a szultán után következő első ember is rabszolga volt jogilag, és ezekkel az emberekkel viszont kiszorították a régi török arisztokráciát, teljesen háttérbe szorították, és ez a rabszolga elit volt az, aki tulajdonképpen az oszmán birodalmat csinálta, a rabszolga elit pedig nyilvánvalóan nem lett török. Na most a dolog az annyira megfordult, és annyira feje tetejére állt, hogy már a 16. században a törökökről úgy beszéltek, mint ilyen alja, buta, hülye törökről. Tehát van egy ilyen kifejezés, hogy türki bídrák a bár dologban.
0: A többi népcsoporthoz képest?
1: Buta, hülye török, igen. Gyakorlatilag a török lenézet lett az oszmán birodalomban a török etnikum. Ugye a törökök azok alapvetően nomádok voltak továbbra is. Ők még a 20. század elejéig is nomadizálgattak Anatóliában.
0: Nem volt olyan írott műveltségük, mint a hasonló többi népnek, ugye görögök,
1: persze. Nem voltak városlakók, stb. Tehát ők egy lenézett társaság lettek a saját országukban.
0: Főnicíraiak, szóval azért sok régi nagy kultúra.
1: Igen, azok mondjuk korábban. Tehát nagyon furcsa kanyar ezt, hogy a saját országukban lettek ők háttérbe szorítva. Vannak olyan történészek, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen az oszmán birodalmat azt úgy is le lehetne írni, mint bizánci szultánság.

0: Tehát, hogy az Oszmán Birodalom az nem egyéb, mint a Bizánci Birodalom teljesen egyenes és nyilvánvaló folytatása. Tehát egy dinasztia és egy vallásváltása. Na de hát volt már ilyen a Bizánci Birodalom történetében előtte is, akkor most mi a különbség, se semmi tulajdonképpen. És még abban sincsen különbség, hogy hát valójában ezt az első lépésekben ezt a birodalmat, amikor ez a státusz létrejön, ugye Isztambul elfogása után, hát akkor kik csinálták volna mások, mint a görög bürokrácia? Hát azok pillanatokat átálltak a törökökhöz, iszlamizáltak, és gyakorlatilag belülről átvették a birodalmat. Tehát magyarán maradt minden a régiben, csak kicsit át lett festve a cégtábla.
1: Még a nyelvük is megmaradt? Vagy az
0: nagyon sokáig őrizték a nyelvet, de aztán ez az oszmán nyelv, ez kiszorított mindent. Ugye az oszmán az a töröknek egy leszármazott valamilyen, egy műnyelv, tulajdonképpen népi szinten sehol nem használják, tele van arab és perzsa szavakkal, gyakorlatilag műveltség szavakkal, de nagyon durván tele van, tehát egy átlag török nem ért belőle semmit. Az ég egy adta a világon, tehát egy oszmán szöveget, azt ma egy török fordításban tud elolvasni.
1: És ezt hol használták, hogy a birodalom?
0: Ezt az elit használta. Elit használta. Ez csak az elitnek a nyelve volt.
2: Ez volt a latin, a helyi latin nyelv?
0: Funkcióban igen, de úgy, hogy nem volt mögötte soha nép. Tehát soha nem volt olyan népség, aki ezt a nyelvet beszélte volna népi szinten. Ez csak az elitnek a saját zárt körű nyelve volt, pont azért, hogy ők így külön váljanak mindenkitől, meg hát nyilván számos oka van, hogy ez a nyelv az hogy jött létre. És ez egy jó dolog volt, mert ugye ez senkié nem volt megint csak. Tehát az oszmán nyelv az senkié, tehát mindenki nyugodtan megtanulhatta, mert nem az volt, hogy behódolok valakinek, hogy valamelyik nemzetiség ezáltal előnybe kerül, nem került senki előnybe, mindenkinek meg kell tanulni, a töröknek ugyanúgy meg kell tanulni az oszmán, mint bárki másnak.
1: És még egy nagyon fontos hatás ugye délről az arab, illetve ugye hát nyilván ennek kapcsán az a vallás nyelv. Tehát ez...
0: Ez egy érdekes
1: hogy
0: dolog.
1: Működött?
0: Ez érdekes dolog, az iszlám világnak három nagy nyelve van, az arab, a perzsa meg a török. Az arab az egyértelműen a valláshoz és ilyen formán a tudományhoz kapcsolódik, de az arab az egy nagyon nehéz nyelv.
1: Meg kellett tanulni, ugye, aki
0: de nem az a baj, hanem az, hogy nehéz.
1: Olvasni a
0: persze,
1: korán,
0: tehát ez persze, fontos, persze. Hogy... Hát ez két külön dolog. Tehát koránt olvasni akkor is vallásos cselekedet, ha nem értem. De arabul kell elolvasni. Mert ha mondjuk magyarul olvasok koránt, akkor nem csináltam semmit vallási értelemben. De ha elolvasom arabul, de nem értem, akkor igen. Akkor az úgy rendben van. Tehát azért a széles tömegek nem tanultak meg arabul a legkevésbé sem. Azt az abszolút értelmiségi elit volt, aki megtanulta az arabot. Tehát ez egy nagyon távolálló dolog a török nyelvtől, és nehéz nekik. Tehát ezt ők is mindig mondják, hogy az nehéz. És kulturálisan nem meghatározó az arab. Tehát valójában az arab kulturálisan nem volt olyan lényeges, kulturálisan a perzsa a lényeges, mert ugye ebben
1: de
0: a
1: tényleg... Várjunk, és az írás, az nem az arabból jött?
0: Hol?
1: A török írás.
0: Hát dehogy nem, de az a vallás miatt van. Uh-huh. Vallás miatt van, rossz is az arab írás egyébként a törökre, nem lehet leírni a török nyelvet normálisan arab betűkkel. Na de ez meg egy ilyen vallási kényszer volt tulajdonképpen, tehát ez így alakult és kész, tehát ezzel nem lehetett mit csinálni.
1: Na, perzsa, ott jártunk.
0: De nagyon... kulturális szempontból a perzsa meghatározó, azért, mert a közel-keleti térségben a perzsa volt a legnagyobb kultúra. Kész paslusz, ezzel nem lehet mit csinálni, 1000 éves hagyománya volt.
1: Tehát
0: volt.
1: A legnagyobb ellenség is.
0: Nem, az egy másik ügy már. Okay. Illetve hát legnagyobb ellenség, nem. Tehát mindig voltak ellenséges.
1: Örök ellenfél, akkor inkább úgy mondom.
0: Hát okay. igen, sokat küszködtek velük, de mondjuk ez is megér egy misét. De ez kulturálisan okay. nem érdekes. Tehát ebből a szempontból ez mindegy. Arra kell gondolni, hogy itt mondjuk abban az időszakban, amikor a törökség színre lép, tehát mondjuk ugye a 5.-6. században, akkor a Szaszanida birodalom virágzik éppen, és nagyon-nagyon meghatározó. Nagyon meghatározó, és gyakorlatilag egyre másra derül ki, hogy mindenben a szaszanidákhoz mutatnak vissza a nyomok. Tehát úgy tűnik, hogy ezt az egész cseppei régiót ezen a részen a perzsák határozták meg. De egyébként a muszlim világot is a perzsák határozzák meg. Ott egy ugyanilyen belső foglalás zajlik, hogy az arabok pillanatok alatt megdöntik a Szaszanida birodalmat, az okos perzsák meg elgondolkoznak, hogy mit lehet csinálni, arra pillanatokat rájönnek, hogy nem lehet visszafoglalni, nem tudják az arab hegemóniát megdönteni, akkor beállnak a rendszerbe és átveszik. És belülről foglalják el a rendszer tulajdonképpen. Tehát az iszlám világban is egy csomó szempontból a perzsa nagyon meghatározó lett. A törököknek meg különösen mehetők ugye arra felesnek, hogy onnan jöttek. Az arab ilyen szempontból sokkal kevésbé meghatározó a török kultúrában érdekes módon. Tehát az megmaradt egy ilyen tudományos elit valaminek, de az általános oszmán vagy török kultúrában sokkal kevésbé érhető tetten, mint mondjuk a perzsa.
1: Uh-huh. Jó, akkor milyen lehetett mondjuk Mekka egy oszmán birodalomban, hogy tehát mondjuk 150 évvel ezelőtt?
0: Tehát ugyanolyan, mint most. Tehát ilyen szempontból az nem jelentett változást, hogy most akkor éppen Isztambulba adóztak. Az kulturálisan nem volt meghatározó, vagy semmilyen szempontból nem volt meghatározó.
1: Hát csak nem Szaúd-Arábiának hívták azt az országot, hanem mondjuk Törökországnak, vagy Oszmán Birodalomnak.
0: De ez mondjuk egy város életében olyan sok mindent nem jelentett. Ez annyit jelentett, hogy ki a
1: patentált. Arra gondolok, hogy az ország vezetője az egyben az iszlám vezetője is. A minden iszlám, és akkor itt érünk el a kalifátus.
0: Igen, de igazándiból...
1: Ami nagyon fontos az iszlám,
0: igazándiból mondjuk egy Mekka szempontjából szerintem nem meghatározó. Tehát Mekkának olyan központi a helyzete mindenféle kalifa nélkül is. Tehát a Mekka előrébb van, mint a kalifa fontosságban. Úgyhogy most az, hogy a kalifátus kihullott a rendszerből, az igazándiból Mekkának a szerepét semmilyen módon nem...
1: Egy másik fontos város is oda tartozott, Jeruzsálem.
0: Hát igen, Jeruzsálem azért az egy nehéz kérdés az egész iszlám világon belül. Ugye az iszlám történet az valahogy úgy kezdődik, hogy az arabok, szegények nagyon szenvednek, hogy nekik nincs profétájuk, hogy hozzájuk nem küldetett szó arab nyelven. Ez a nagy bánatuk Mohamed előtt. És amikor Mohamed jön, akkor ő egy nagyon komoly kapcsolatrendszert ápol a zsidókkal is, meg a keresztényekkel is kapásból. Na most rengeteg minden tetten érhető az iszlámon belül, ami zsidó, illetve keresztény jelen, de ő ezt tudatosan vállalja, ő egy folytatásnak tekinti magát, teljesen egyértelműen az ószövetségi proféták folytatásának, sőt Jézus folytatásának tekinti magát. Ez megy is egy jó ideig, addig, amíg a helyi zsidók szemben nem fordulnak, zsidó törzsek szemben nem fordulnak Mohameddel. És nagyon csúnyán el nem árulják. És akkor aztán Mohamed azt mondja, hogy na jó, akkor ezt eddig tartott ez a történet. Addig a muszlimok nem Mekka fele imádkoztak, hanem Jeruzsálem fele imádkoztak, hiszen az ennek a világnak a centruma. És akkor, amikor bekövetkezik ez a politikai törés, akkor fordul meg az ima irány, és lesz Mekka, a leborulás iránya.
2: Ez mikor következett be?
0: Ez 624-25, valahogy így.
1: De hát ez akkor igazán aktuál politika, nem? Akkor
0: ez egy politikai kérdés volt. Politikai kérdés volt. Egyébként tisztázta a helyzetet sok szempontból, tehát tisztított egy csomó mindent a képleten ez a megoldás. De hogy szóval Jeruzsálemnek van egy ilyen kettős helye. Ugyanakkor Jeruzsálemhez kötődik az iszlámban egy nagyon fontos dolog. Mohamed ugye nem tesz csodákat. Mert Mohamed azt mondja, hogy csodát minden ócska indiai fakír is tud csinálni, Isten profétájának mégse kell ilyet. Tehát hozzá ez nem méltó. Egyetlen egy csodás dolga van, ez pedig az éjszakai utazás, a mirács, amikor eljut a Allah közelébe, és ez olyan módon történik, hogy először elrepül a lovány Jeruzsálembe, és Jeruzsálemből megy föl az egekbe. Tehát Jeruzsálem a földi végpontja ennek, vagy kezdőpontja ennek az égi utazásnak.
2: Ez tudod miért nagyon érdekes? Mert pont most láttam egy dokumentumfilmet, amiben egy jeruzsálemi történész azt fejtegeti, hogy nem volt lehetséges, hogy eljutott Jeruzsálembe Mohamed, és ezért nem lehetséges ez a fajta teória.
0: Semmi probléma.
2: Én ugye nem tudom visszaellenőrizni.
0: Miután ez az egész egy éjszak alatt zajlott le, így tulajdonképpen ezt történészileg boncolgatni szerintem elég értelmetlen. De tegye mindenki, ahogy akarja, tehát mindegy. De az a lényeg, hogy az iszlám mitológiában Jeruzsálemnek van egy ilyen kitüntetett helye emiatt. Tehát Jeruzsálem egyértelműen az iszlámok szent városa, persze.
1: És milyen volt, amikor az oszmán birodalom alatt vallások városa és béke honolt? Évszázadokon keresztül? Erről mit lehet tudni esetleg?
0: Hát a Pax Ottománica az egy nagy dolog, tehát azért, hogyha van egy nagy birodalom...
2: Ez egy szép török szó volt, amit mondtál.
0: Igen. Nagy birodalom az rendet tart, tehát aki ott ugrál, azt fejbeverik, tehát ott nem volt gond igazándiból nagyon sokáig. Igazándiból nem. Tehát ugye ez az egész vallási nemzetiségi mindenféle probléma, amiket most látunk, az egész Közel-Keletet behálózza, ez azért a legyősen 20. századi fejlemény. Tehát ideológiailag, mert persze voltak kurdok.
1: Hát elég jó megkavarta.
0: Tehát voltak kurdok, voltak örmények, mindenki volt, persze, természetesen, de nem volt belőle probléma igazándiból nagyon sokáig. Ezt a politika csinálja a 20. században.
2: És mekkora birodalomról beszélsz most? Leírnád körülbelül a határait?
1: Igen, én még mondanék városokat, hogy Bagdad például, vagy Kair, úgy ez mind a birodalom városai, híresebb városai.
2: Tehát benne voltak. Egyiptom.
0: Úgy néz ki ez a dolog, hogy az oszmán birodalom törzs területe az Anatólia alapvetően, és Rumélia az a Balkánnak a délebbi része. illetve hát mikor, mekkora természetesen, tehát ez a centrum.
1: A Dunáig.
0: Hát a Dunáig néha. Hol, igen, tehát, tehát időnként nálunk igen. A Dunáig, időnként az Aldunáig, uh-huh. Tehát hogy mikor, melyikig. Aztán időnként benne van krím, krímikánság. Keletfele a Kaukázus az egy elég stabil határ. Időnként sikerül átmenni és eljutni a Kaszpi-tengerig és a mai azeri területeket elfoglalni. Időnként nem, időnként jönnek vissza a perzsák, akik egyébként szintén törökök.
1: Kemény legények lakják ott.
0: Igen, tehát az ott hullámzik. De egyébként az is egy török-török háború, tehát a nagy Perzsiát is törökök csinálták természetszerűleg, tehát a Szafavida dinasztia is törökök voltak.
1: Hát a mongolok ugye.
0: Hát a mongolok azok mongolok voltak azért, az más. De tehát van ez a régió, és akkor utána a másik ilyen nagyon zűrzavaros front az a, az, az iraki front, tehát ez a Bagdad, amit 20 évente elvesztünk, 20 évente elfoglalunk, tehát ez egy nagyon, nagyon szerencsétlen hely ilyen szempontból. És akkor az egész Közel-Kelet az egyébként az oszmánokhoz tartozik, tehát, tehát igen, Szíria, egyértelmű, persze az egész szíriai térség, le a Vörös-tengerig, aztán Egyiptom. Ugye Egyiptom volt a birodalmi éléstára, nagyon sokáig, onnan vitték a búzát Isztambulba, hogy az isztambuli hatalmas lakosság éhen ne vesszen.
2: Azért az egy szép út lehetett akkoriban.
0: Há, hajóval, persze.
1: Hajóval, simán.
0: Igen.
1: Hát azt járták már akkor persze, több ezer éve
0: az az egy bejáratott,
1: Alexandria, Bizánc.
0: Persze, az nem volt gond. És akkor ehhez képest még egyes időszakokban, ugye ez egész, szinte az egész észak-afrikai partvidék is az oszmán birodalomhoz tartozott, tehát ez egy hatalmas birodalom volt.
2: Egyébként Naftalin azt írja itt, hogy hogy Jeruzsálemet az, hogy oszmánnak minősítetted, az, az nem igazándiból PC.
0: Ezt hogy is ez kell értenem?
1: Nem is tettük szerintem, maximum
2: nem is hangzott el. Igen, itt valami
0: félreértés volt. Az oszmán birodalom része volt.
2: Az oszmán birodalom része, igen, igen, így
1: volt. Ezekről a városokról
0: beszélünk, igen, így van, igen. Török lakossága az egyébként nem igen volt, tehát mitől lett volna.
1: Na, hagyd szóljon a kis zene.
0: Jó.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádiót hallgatjátok. Aki pedig nem hallgatja, az megtalál minket a 90.3-on, a 103.7-en vagy a neten. És a vendégünk dr. Sudár Balázs. Közben egy kicsit eltértünk, már itt arról folyt a vita, hogy a derbukát lehet-e használni, és pontosan ki használja az esküvőkön. Tehát ki használja az esküvőkön a derbukát?
1: Törökországban a derbuk az nem tartozik a népi hangszerek közé valójában. Az alapvetően cigányságnak a kultúrájába tartozik, és abszolút az arab világhoz kötik teljes joggal egyébként a törökök ezt a hangszert, tehát magukénak nem tekintik teljes joggal egyébként, tehát ők sosem használták ezt. Ez egy viszonylag új 19-20. inkább 20. századi fejlemény a török világban ez a hangszer.
0: Oké, mik a klasszikus török hangszerek?
1: Van egy olyan, hogy muszlim klasszikus zene, ezen belül van egy török klasszikus zene. Az ugyanolyan klasszikus zene, mint a miénk, tehát művelt zenének lehetne nevezni, amit egy zenei elit képvisel. Ha a jellege szerint akarnám ezt megfogni, ezt hívják makám zenének is törökül, tehát makámokra épülő zene. A makám az egy ilyen halmaz, nagyon nehéz lefordítani, nagyon egyszerű lenne hangsorként lefordítani, de nem hangsorról van szó, ennél sokkal több. A makám az egy tulajdonképpen egy tudatállapot, vagy egy hangulat leképezése zenei nyelven, és akkor ennek meg vannak a maga eszközei, aminek persze a hangsor az eszköze, de eszköze a díszítésrendszer is, eszköze a dallam mozgása is, tartozik hozzá napszak, időpont, tartozott most már inkább, a törökök szeretik elfelejteni, de azért régen ennek meg volt a szigorú rendje, hogy mikor mit használtak ebből a szempontból. Ezt ők összességében úgy mondták régen, hogy a makámnak van egy lelke tulajdonképpen, és ezt a lelket kell eljátszani, a makám lelkét kell megtalálni, és akkor azt kell játszani. És erre épül föl a klasszikus zenének a rendszere. Nem véletlenül ez nem szórakoztató zene volt a legkevésbé sem, ez alapvetően misztikus zene volt. Dervis közösségek, tehát a muszlim misztikusok használták a szertartásaikhoz, illetve akár gyógyításhoz is, ezt most bármilyen tágon is érthetjük.
0: Azon kezdtem meg gondolkozni, hogy milyen hasonlatai vannak az általad leírt makám zenének, meg az indiai klasszikus zenének, de ebben most nem folyunk bele. Engem sokkal jobban izgat ez a török irány. Mielőtt megjelent volna a makám zene, azelőtt is volt valamilyen muzsikája az Oszmán Birodalomnak, ami valamilyen módon fennmaradt, vagy nem maradt fenn, tehát ez egy megtört, vagy töretlen tradíció?
1: Hát a makám zene az nem az oszmánokhoz kötődik. Tehát az egész makám zene, ez nagyon régóta megvan, ez egy iszlám közös valami. Tehát ez a makám zene, ez megvan Iránban is, megvan az araboknál is, egészen a Magrebig, és szerintem mellesleg az indiai rágában, a mai indiai rágában is igencsak ott van a nyoma a makám zenének, legalábbis nagyon-nagyon hasonló tendenciák vannak a dologban, szerintem ott Észak-Indiában azért történt ez az ezzel kapcsolatban. Ez egy váz, szerintem, ez a makám. Tehát tulajdonképpen egy csontváz, amit minden társaság, minden nép felöltöztet a maga kultúrája szerint valahogy. Tehát ráteszi a húst, meg a bőrt, meg a szőrt, meg a nem tudom, a fazonírozza, de az már a sajátja sok szempontból. Ezért van az, hogy különbözik egy arab zene egy töröktől. Jól lehet, a gyökérzet az adott esetben hasonlít. Döbbenetes hallgatni, az arab klasszikus zene, amit ma annak árulnak, én döbbenten jöttem rá egyszer, hogy az valójában oszmán. Késő oszmán, 19. századi oszmán zene, de Isztambulban élő zeneszerzők műveiről van szó egy csomó esetben. És valami elképesztő, hogy az arabok hogy játsszák, az én törökös fülem az elborzadt tőle, hogy lehet így elrontani egy ilyen gyönyörű zenét. De az arabok meg úgy érezték jónak, és hogyha valakinek azt tetszik, akkor azt tetszik. Tehát, hogy de egy teljesen más ízlést csináltak, de a hangok ugyanazok valójában. Tehát hogy minden nép a saját képére formálja ezt a makám alapot tulajdonképpen. Na ez van a törököknél is. Ott kezdtük valamikor régen. Ja igen, tehát hogy volt-e az oszmánoknak korábban zenéje, nem tudunk róla. Tehát az egész makám zenének a lejegyzése az egy nagyon véletlenszerű és nagyon késői dolog, mert hogy ez egyrészt mesterről tanítványra öröklődik, ami kihullik, az kihullott, mert azért hullott ki, mert nem volt rá igény, akkor meg minek tartsuk meg. Leírni nem írták, mert megtanulták fejből. Azért tudunk erről, ennek az egésznek a történetiségéről valamit, mert volt egy-két ember, aki mégiscsak lejegyezte ezeket, ezek jellemzően persze nem törökök voltak. Az első az egy lengyel volt, az Oszmán Birodalomban egy lengyel fogoly, aki aztán a szultáni udvarnak az egyik legjelentősebb tolmácsa, illetve a szultáni zeneiskola vezetője lett. Ali Jufkinak hívták, lengyelül meg Albert Bobovszkinak. Aztán volt egy román herceg.
0: Bocsánat, hadd kérdezek rá, Ali Jufki mikor is élt?
1: 17. század. Uh-huh. 1680 körül halt meg, ha minden igaz. Aztán volt egy román herceg, Dimitrije Kantemir, aki 30 évet töltött el Isztambulban, túszként gyakorlatilag, hogy a bátyuska az ne rendetlenkedjen otthon Moldvában. És ő meg úgy gondolta, hogy kihasználja azt az időt, és bánatában az Oszmán Birodalom egyik legjobb zenésze és zeneszerzője és zeneelmélet írója lett. És mivel neki egy elég masszív nyugati műveltsége volt, ő úgy gondolta, hogy ezt a zenét le is írja, és el is írta. És akkor ezek megmaradtak, ő a 18. század legelején írta ezeket a kottákat. Sok száz darabot írtak, tehát irgalmatlan mennyiségű anyag maradt így fenn.
0: De ezek európai kották?
1: Tehát hát európai, vagy európai, vagy nem európai, de el lehet olvasni.
0: El lehet olvasni?
1: El lehet olvasni.
0: Tehát lehet tudni, mert ugye az a probléma az indiai zenénél, hogy az indiai zenénél mindig csak a váz van leírva, és neked tudnod kell a struktúrát, tudnod kell a lejátszás szisztémáját ahhoz, hogy ezt ki tud olvasni.
1: Nem, ez le van írva rendesen. Ez becsületesen. Csak legfeljebb nem európai szisztémában, de mindegy, attól még az egyértelmű, amit csináltak, kitalálták a módszereket. Na, de ezek az első lejegyzések, tehát 17. század második fele, 18. század eleje, és ez is csak az Oszmán Birodalom. Arab zenéből szerintem a 19. század előtt egy hang nem maradt fenn. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem tudjuk, hogy valójában milyen volt a zene. Az viszont látszik, hogy ez a makám struktúra, ez már a 9. században vidáman megvan. Tehát 9. században már írnak zeneelméleti munkákat arabul. Egyébként nyilván a perzsa térségben szokás szerint, tehát a keletebbre egy kicsit az arab világtól. Tehát a struktúra az megvolt, az stimmel, azt mindenképpen tudjuk. Az oszmánok mind klasszikus zenét ezt öröklik, az biztos. Azt tudjuk még, hogy egyébként az oszmánoknak van, vagy hát a törököknek van zenéjük, hát ez egy klasszikus zene, ez az elitnek a zenéje természetszerűleg, de azt, hogy török énekmondás az volt korábban is, azt tudjuk, és hát az énekmondás az szerintem egy ugyanolyan elit zene tulajdonképpen, mint a klasszikus zene, az nem a népnek a zenéje, hanem azt profik csinálják.
0: És mi volt a célja magának a muzsikának? Tudod, mert nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni, van egyfelől a szórakoztatás, van a másfajta tudatállapotok megélése, tehát van, ahol nagyon, nagyon külön válik ez a két irány.
1: Szerintem itt is nagyon komolyan külön vált, tehát a klasszikus zene az egyértelműen a tudatállapotok irányába megy, tehát az a kovásza az egésznek, arról szól a klasszikus zene. Az más kérdés, hogy reprezentálni lehet vele, mert hogy jól néz ki, tehát hogy nagyon ütős a dolog, és akkor, hogyha jön egy nyugati követ, akkor a szultán megmutatja ezt a követeknek, hogy gyerekek, mi ilyet is tudunk. És amikor a szultáni udvar nagyon csóró, mert nincs benne pénz, és nincs saját szultáni zenekar, akkor elküldik a keringő dervisek kolostorába a követeket, hogy na, azt nézzétek meg, azt tudjuk mi. Tehát, hogy ennyire erősen összefonódik. Ilyen formán persze van szórakoztató célja, de amúgy meg nem az, tehát abszolút nem arról szól ez.
0: No, üljünk le egy 17. századi előadó terembe, fölnézünk a színpadra, és milyen hangszereket látunk ott?
1: Hát ahol mi le tudunk ülni a 17. században, és fel tudunk nézni a színpadra, az egy keringő dervis kolostor tud lenni alapvetően. Ott tényleg van valami színpadféle egyébként véletlenül. Ugye a keringő derviseknél az isteni élmény generálásához a forgást használják a dervisek, saját tengelyük körül forognak, és egyébként a teremben pedig egy koreográfia szerint keringenek, na de ehhez megfelelő zenekel, ahhoz meg ott ül a zenekar egy pulpituson, tehát tényleg van egy színpadjuk nekik. És még meg is nézhetnénk, mert a keringő dervisek azok egy nagyon nyitott társaság voltak, és lehetett látogatni a szertartásokat, tehát bárki bemeltett és megnézhette a szertartást, nem izgatta őket, hogy ott a bámészkodók benne üldögélnek. Milyen hangszereket látunk? Itt pont a Mevleviknél nagyon jól kijön ez a törökösség, tehát hogy a klasszikus zenében mennyire megvannak az egyéni ízek. Hát például nem látunk udot, ugye az arab világ klasszikus lant hangszere, amiből aztán az európai lant is lett, meg sok minden egyéb, az ud, na ez nincs nekik. A török népek utálják ezeket az udokat, ezeket a rövid nyakú lantokat. Az, hogy ma a törökök udoznak, az egy 19. század végi embernek az érdeme, aki elment Kairóba tanulni, ott megtanult jól ezen a hangszeren játszani, hazavitte és divatot csinált, de előtte nem. Volt ud előtte is, de igazándiból nem használták, nem kedvelték, hanem a török népek az ősi hagyományok szerint a hosszú nyakú lantokat szeretik. Ugye, ami az 1001 éjszaka illusztrációkon látszik mindig, hogy a hárem hölgy kezében van egy ilyen pici kis hangszerecske, aminek egy hosszú seprűnyelnyi nyaka van, az a tambur. És ez az alapvető hangszer, ez lényegét tekintve egy húros hangszer, tehát egyetlen húron játszik a zenész, és szaladgál föl alá a nyakon. És ez az a hangszer, ami az összes török népnek a népi hangszere is máig is, csak most már persze megváltozott formákban. De ez egy jelkép. Tulajdonképpen ez a hangszer a törökségnek a jelképe lehetne. Ugye hívják tamburként, a tambur az fene se tudja, hogy milyen szó lehet, hogy valamikor nagyon régen görög volt, de nem lehet tudni, de nem görögországi görög, hanem Baktriából, tehát még a Nagy Sándori görögségen keresztül vergődött el ez a szó keletre, és úgy került valahogy vissza. A törökök maguk ezt kopúznak hívják, ami ugye nem egyéb, mint a magyar koboz szó, és amikor mi ide bejöttünk, akkor valószínűleg mi is ezt a hangszert hoztuk magunkkal, vagy kicsit perzsásabb vidékeken hívják ezt tárnak, dutárnak, mi egymásnak, tehát rengeteg néven fordul elő ez a hangszer, és ez egy ilyen nagyon-nagyon török hangszer, és ez a klasszikus zenébe is benyomult, és klasszikus zenei hangszer lett tulajdonképpen. Ez az egyik, nagyon fontos, amikor például zeneelméletet írnak, mindig ezzel a hangszerrel írják le a zeneelméletet, persze, mert ezzel könnyű leírni viszonylag. Tehát ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik, az a fúvós hangszer, az a nej, ami viszont egy egyértelműen perzsa hangszer, ez egy nád fuvola, egy perem fuvola, amit ugye nem luk van rajta, mint az európai fuvolákon, hanem a cső szélét kell megfújni, tehát mint a kahalt mondjuk. Ez egy abszolút egyértelműen perzsás hatású dolog, és ez nem is megy át a népzenébe, ez egy klasszikus zenei hangszer maradt a törökök körében mindig, de nagyon meghatározó lett. És hát van ütőhangszer mindig. Az ütőhangszernek két dolgot használnak, egyrészt a defet, ami leginkább a legközismertebben mondjuk a magyar sámán dobhoz hasonlít egy kicsit, tehát egy ilyen keret, vékony, kávályú keret dob, viszonylag nagy. Nem véletlen, hogy ezt szeretik használni, hát ezt hozzák ők is magukkal a sztyeppéről, ugyanúgy, ahogy nyilván mi is elhoztuk magunkkal. Tehát ez megint csak a török hagyományok irányába mutat. És van még egy dobjuk, az az üsdob. Picike kis üsdobokat használnak, ilyen jó 20-25 centi átmérőjű pici kis félgömböcskéket, ami meg megint a sztyeppei hagyományokból jön, mert ugyanis a sztyeppe ezt a dobtípust szereti használni, egyébként alapvetően hatalmi szimbólumként, hatalmi hangszerként is ez funkcionál, és aztán így megy át a klasszikus zenébe ez a hangszer. Ez a három, ami meghatározó, tehát az ütő, ebből a két ütőből a valamelyik, tehát ütőhangszer, ami mondjuk úgy valahogy az alap, tehát a földdel kapcsolatos nagyon, ahogy az ott morog alul. Tudni kell, hogy a törökök nem virtuóz társaság. Tehát a törökök nem szeretnek virtuózkodni. Nem érdekli őket a zenei virtuózítás igazándiból, vagy legalábbis nem az a fajta virtuózítás, amit mi ma virtuóznak hívunk. Egy jó történet, és az előbb beszéltünk el a cigányok szerepe a török zenében. Vannak erről nagyon jó kis anekdoták a 19. században. A cigányok elkezdtek bekerülni a szultáni udvari zenekarokba. És lehúztak egy-két évet, és mindig kidobálták őket onnan. És azért dobálták ki őket, mert túljátszották a zenét. Nem voltak képesek megtalálni azt, amit játszani kell, hanem mindent szétvirgáztak, szétdíszítettek, szétvirtuózkodtak, semmi szükség nem volt rá, elrontották vele az egészet. De nem értették ők ezt meg. Tehát nekik teljesen más az agyuk, ők teljesen másban gondolkoznak, és ebből a cigány vonalból lett egy ilyen félklasszikus, oszmán félklasszikus zene, ami aztán máig is tulajdonképpen megvan és létezik, és ez az a vendéglátós zene, amiről beszéltünk az előbb, tehát amit mondjuk egy lagziban sokszor lehet hallani ma is, adott esetben.
2: Az igazi jó vendéglátós zene az, amikor így szintezzátor és így tapsol a közönség.
1: Na jó, hát most már az is van, persze.
2: Ilyen híres énekesek, ilyen balszos énekesek.
1: Igen.
2: Jó slágereket.
1: Na, tehát hogy...
2: Közben a háttérben egy kis zenei illusztráció itt a klasszikus zenére szól a nej, úgyhogy lehet hallani a hangját.
1: Na, tehát hogy a törökök nem szeretnek virtuózkodni, és ez van a dobolásban is, ami nagyon, nagyon...
2: Egy betelefonáló, úgyhogy...
0: Betelefülés, licsős.
2: Igen, halló.
3: Halló, szervusztok. Nagyon igen, jó, halló. Amit hallok, de valamit szeretnék kérni, Károly vagyok. Bartoknak a...
2: Pillanat, a vendégünk még nem hallja ja. A telefonálót, egy kis...
3: Mert én úgy tudom, hogy ő is kevert ott.
2: Okay. Igen, Bartok a kérdés.
3: Bartok a kérdés.
2: És a török népzene.
3: És a török népzene, mert ő készített egy monográfiát, csak amit nem adtak ki.
1: De.
3: Ki adták?
1: Ki, csak nem itt. Szokás szerint.
3: Tehát az ő.
1: Igen.
3: Főkérték, gondolom, a török állam főkérte őt, amikor megalakult 23 vagy nem tudom, 22 után, és akkor bent oda, azt tudom, ahol tisztában vagyok.
1: De... Nem egészen így történt. Bartók Béla az rájött arra, hogy a magyar zenének meg kell nézni a keleti kapcsolatrendszerét is. Bartók egy nagyon-nagyon végig gondolt, nagyon tudatos ember volt. Ő végigjárta azokat a lehetőségeket, ahol magyar zenei kapcsolatokat igen, lehetett találni. Ugye ezért gyűjtött rengeteg román anyagot például.
3: Na de volt neki egy olyan időszaka is, amikor a román állam, tehát Bukarest kérte föl őt, hogy kutassa. Tehát úgy tudom, hogy a török, tehát Ankara is fölkértek.
1: Nem Ankara kérte föl, ő akarta ezt megnézni. Ja, és nagyon fontos...
3: Úgy tudom, hogy fizettek érte neki, na, szóval így gondoltam.
1: Azt nem tudom, hogy fizettek-e neki. Azt viszont tudom, hogy nagyon támogatták, amikor ő már kint volt. Nem volt egyébként kint túl sokáig. És egy török zeneszerző, Adnan Saygun volt az, aki őt Törökországban kalauzolta és vezette. Dél-Kelet-Anatóliában volt ő lent. És nagyon nagy hatása lett az ő utazásának, a török népzenekutatásra magára, pont az Adnan Saygunon keresztül. Tehát ő egy meghatározó figura a török népzenekutatása szempontjából is. Ugye ez a török nemzeti ébredéssel úgy többé-kevésbé valahogy egybevág. És ezért aztán ő egy nagyon fontos szerepet vitt ebben, egy példa volt arra, hogy is kell népzenét gyűjteni rendesen. Tehát Bartók az egy nagyon fontos figura.
3: Ezért kérdeztem, én tudtam valamit a zenei lexikonból, de hát ilyen mélységben nem azért.
2: Akkor tanítják is Bartókot így ebből a vonatkozásban, hát, a török zene.
1: Olyannyira tanítják, hogy ahol ő gyűjtött, Dél-Kelet-Anatóliában, Oszmániében.
2: Kiemelkedő út volt akkor ezek szerint.
1: Igen. Ott most megnyílt egy hatalmas kulturális centrum, amit Bartók Béláról neveztek el.
3: Ő Algériában is volt, úgy tudom.
1: Így van, arab zenét is gyűjtött.
3: Most visszaugrok az első órára, mármint hogy ott a politikai dolgok voltak.
1: Igen.
3: Összegyűjtöttem így a kérdéseket, nem akartam betelefonálni. Na, hol is írtam a költ, de mindegy fejből. Ki üzött az első koporsó szeget ebbe az Oszmán Birodalomba? Igen, ez lett volna az első kérdésem.
1: Hát...
3: Napóleon?
1: Mint hogy tudjuk ugye, hogy az ember élete... Az ember élete az első lépés...
3: Bocsánat.
1: Tehát, hogy az ember élete az első pillanattól kezdve nem egyéb, mint menetelés a halál felé. Ilyen formán voltak éppen az első koporsószöget maga Oszmán ütötte bele, amikor megalapította a birodalmat. Hát ez az Oszmán Birodalom, ez volt Európa beteg embere már régen, és már a 17. században is szerették volna eltemetni, nagyon sokan. Ugye ezt mit tanuljuk, meg tudjuk, hogy ugye itt a 17. század második felében a visszahódító háborúk, magyarországi visszahódító háborúk már egy meggyengült Oszmán Birodalom, amelyik nem bír az európai hadügyi forradalommal, és hogy Európa fölé nőtt a törököknek, meg minden. Hát azért ahhoz képest, hogy Európa 17. században fölé nőtt a törököknek, azért ahhoz képest még az első világháborúban is elég nehéz volt őket megverni, illetve hát így hosszabb távon meg nem is ment. Tehát azért annyira nem döglődött ez az oroszlán. Az tény, hogy a csúcspont az a 16. század. A közepe mondjuk, tehát Nagy Szulajmán uralkodása, és utána mindenképpen legalábbis egy stagnálás, és aztán pedig egy összecsukódás, vagy egy hanyatlás indul meg területileg mindenképpen. De kétségtelen tény, hogy mondjuk az első ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy arcú csapás, azok mi voltunk. Tehát az, hogy a magyarországi hódoltság az elveszett.
3: 1686.
1: Hát illetve itt a 80-as évek vége, igen. Tehát az Bécs ostromától a Karlócai békéig 1685-1699.
3: Másik kérdések jusson eszembe, pontosan. Ja, igen, tudom. Milyen népcsoport a kurd? Mert én már hallottam olyant is, hogy hetitákhoz vezetik magukat vissza.
1: Hát persze, a Közel-Keleten is nagy hagyománya van annak, hogy mindenki mindenféle ősöket találjon magának. Az biztos, hogy a kurdok nagyon régóta ott laknak, ahol most is laknak. Tehát ők jóval régebben ott laknak, mint a törökök, az egészen biztos. A hetita vonal, hát az inkább szerintem a fantázia világába tartozik. A kurdokról azt lehet egyébként tudni világosan, hogy iráni a nyelvük. Tehát ők egy perzsa nyelvű népcsoport, tehát ilyen formán semmi közük nincs a törökök közt.
3: Úgy, mint jászok voltak, amit itt nálunk.
1: Igen, csak hát a kurdok nem jászok, de igen, tehát egy olyan iráni nyelvű népcsoport.
3: Tehát iráni nyelvcsoport volt, hogy Oszétiából indultak ki?
1: Hát nem, hát Oszétiában, tehát oszétul beszélnek, ami szintén egy iráni nyelv, de hát azért itt a perzsa nyelvű népek egy óriási területen éltek egy időben. Tehát a sztyeppének is volt egy iráni korszaka, lehet, hogy a szkíták is perzsa nyelvűek voltak, csak azt nem tudjuk egészen biztosan.
3: Hát keveredtünk, nyelvet cseréltünk, stb.
1: Hát igen.
3: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.
2: Vallása milyen a kurdoknak?
1: Muszlimok.
0: az jutott eszembe, hogy amikor külföldre jönnek barátaim, van egy pár olyan pontja a városnak, amit kötelező jelleggel meg szoktam nekik mutatni. Az egyik a Várban egy emlékmű. Az az emlékmű, ami a Moszkva tér felüli várfalnál van, tehát egy olyan részen a váron belül, ahol nagyon kevéssé szoktak sétálni az emberek. Ez a Hadtörténeti Múzeumnak is az oldala. Ez az az emlékmű, amelyik talán egyedülálló módon a világon emléket állít a várat, a budai várat a felszabadító sereg ellen védő hősi hadvezérnek.
1: Igen, az Abdurrahman
0: Abdi pasának, ami ugye döbbenetes. Eleve az, hogy az ellenség hősieségének, illetve hősi vezérének emlékművet állítanak, a másik pedig, hogy abból az emlékművből kiderül, hogy 70 éves volt, mikor ott a csatában elesett.
1: Igen, ez nagyon érdekes. Egyrészt úgy tűnik, hogy itt a Végvidéken azért van egy ilyen lovagi szabályrendszer, tehát ez a tiszteljük egymást. Ugye elvileg Zrínyi sem hagyta fölrobbantatni a Szulejmánnak a türbéjét, tehát a síremlékét Szigetvár mellett. Tehát van egyfajta ilyen tisztelet egymás iránt, valamennyi, legalábbis elvileg. A másik meg, hogy öreg volt, nagyon sok ilyen történet van a hódoltságból, ahol ilyen öreg vezérek viszik csatába a népüket, és nagyon hősiesen verekszenek, ilyen 70-80-90 évesen. Van egy nagyon jó történet, Kanizsát ugye 1600-ban veszik be a törökök, 1601-ben majdnem visszafoglaljuk, egy nagyon-nagyon nagy ostrom van, az egész hódoltsági időszaknak talán az egyik leghosszabb ostroma, több mint két hónapig ostromolják a várat a keresztény seregek, és azt egy pasa védi, akiről az a történet maradt fent, hogy rettentesen öreg volt már, és nem bírt lóra ülni, de nem szégyelt volna az emberei előtt gyalog megjelenni, vagy horcőken, vagy valahogy, meg hát hogy is lelkesítsen egy vezér egy horcőkből egy hadsereget, és fölkötözteti magát a lovára, és úgy jár körbe a várban, és bíztatja a harcosait a kitartásra. És hát tényleg öreg volt, az egészen biztos, nem tudjuk, hogy tényleg 90 éves volt, de utána még elérdegelt, vagy 11 néhány évig, úgyhogy azért az a 90 az soknak tűnik, de az biztos, hogy nem volt fiatal. Voltak itt öreg vezérek, igen, törökök sokáig bírták, úgy tűnik.
0: Mi is?
1: A zenénél tartottunk valahol.
0: Igen, zenénél tartottunk valahol, mindestre...
2: Balaton Béla volt... Károly első kérdése, és előtte nem is tudom, igen.
1: Igen, klasszikus zene. Milyen hangszerek vannak a klasszikus zenében?
0: Igen, egyébként hogyha most elmegyek, vedd le azt a füles, mert attól gerjedsz vissza egy kicsit. Nem, azaz. Oda. Köszönöm. Szóval, hogy ha most elmegyek egy ilyen kerengő dervis rendhez, akkor szintén ilyen módon nyitottak?
1: Igen. Igen, sőt, most már borzasztó szerintem. Üzlet lett ebből nagyon keményen, most már dervis biznisz van. Tehát egész Isztambul tele van dervis táncosokkal, és borzalmas. Tehát pont most volt egy olyan élményünk, nem olyan régen voltam kint. Én sokáig egy kolostorba jártam zenét hallgatni, ahol nagyon kemény belépő díj mellett lehetett bemenni. Mivel be voltak tiltva a dervis rendek Törökországból sokáig, ezt ilyen balettcsoportnak, meg hagyományőrző csoportnak, mindenfélenek álcázták magukat, de ez egy nagyon komoly társaság volt, és nagyon-nagyon jó szertartásokat tartottak. És én ennek a tudatában beballagtam egy ilyen újabb helyre, és valami rémület volt, amit tapasztaltam. Tehát a dervisek is teljesen gagyik voltak, a zenészek is teljesen gagyik voltak, szóval most már biznisz van, de egyébként igen, ez a nyitottság, ez megvan.
0: Meg mondtad azt, hogy mennyire meditatív és mennyire tudatállapotokról szól a klasszikus zene, és hogy a cigányság volt, aki megpróbált belevinni egy ilyen virtuózitást és túldíszítettséget, rokokózást, és ez megvan a mostani klasszikus irányzatban is, ez a fajta meditatív mód. Én azért kérdezem csak, mert nagyon sok nép zenénél vettem azt észre, hogy elkezdett felgyorsulni, és elkezdett elmenni a virtuózitás irányába az elmúlt évszázadban, vagy az elmúlt évszázad második felében?
1: Én úgy látom, hogy valójában nem. A törököknél ez nem következik be. Tehát van ez az irányzat, ez a felgyorsult, pörgős, táncolós, hastáncolós valami. Azt csinált magának egy saját utat. Tehát ez egy létező dolog. Az éjszakai klubokban adott esetben ezt játsszák, hogyha tradicionális valamit játszanak. Ehhez vannak zenészek, tehát ez oké. Viszont a meditatív szárny az megmaradt annak, ami. Tehát Nem azt mondom, hogy az a zene nem változik, nagyon komolyan változik. Tehát az a 3-400 év, amit rálátunk erre a zenetörténetre, az változik. Tehát abból világosan látszik, hogy az a zene is változik. Alakul, hatások érik, adott esetben nyugati hatások érik, mindenféle hatások érik. Például nagyon erős időnként az indiai hatás, ami most teljesen világosan az újkorban, a legújabb időszakban éri őket. De úgy tűnik, hogy az alap az megvan. Tehát, hogy ez miről szól. Nem tudom, hogy mennyire tudatos, annak nem sikerült a nyomára jutnom, igazándiból arról mindenki mélyen hallgatott. De azért nagyon sok esetben meg teljesen világosan látszik, hogy pontosan tudják, hogy miről szól ez az egész.
0: De olyan praktikus tanácsot tudsz adni? Tehát, hogyha valaki elmegy Törökországba, akkor hova érdemes elmenni? Vannak olyan helyek, ahol kiemelten foglalkoznak ezzel a fajta muzsikával?
2: Vannak koncerttermek például?
0: Érted, mert hogyha valaki idejön Magyarországra és szeretne magyar zenét hallgatni, megkérdez egy átlagos embert, akkor elküldik a Mátyás pincébe, hogy hallgasson magyar zenét, és olyan helyekre, ahol igazándiból a kultúrával nem találkozik.
1: Én úgy látom, hogy Törökországban nincs nagyon koncertélet. Tehát igazándiból ahhoz képest, hogy Isztambul az egy 15-17 milliós város, ahhoz képest nincs egy pesti est, önben te megnézed, hogy hol milyen koncert van. Plakátok vannak úgy időnként, de nagyon kevés koncert van. Én úgy látom, hogy a koncertek azok inkább ilyen szájról szájra terjedő dolgok, és közösségeknek vannak. Tehát egy közösség inkább meghív zenészeket, de az nem, tehát nyitott, de mégse. Nincs közszemlére téve a dolog. Tehát az a fajta koncertélet, ami Pesten van, vagy nyugaton van, olyan nekik, én úgy érzem, hogy nincsen. Tehát az mindig egy művészet, hogy az ember megtalálja a jó koncertet. Én a legjobb koncerteken úgy voltam, hogy zenészek elvittek.
2: És létezik mondjuk ilyen zeneakadémia-szerű
1: dolog? Az viszont igen, hogyne. Nagyon magas szinten tanítják a...
2: És ott például nincs minden este egy koncert? Tehát, hogy
1: nincs.
2: Ez nem jellemző,
1: nincs,
2: hogy
1: akkor nincs,
2: annak
1: nincs,
2: egy
1: nincs.
2: Nagy előadóterme, koncertterme lenne.
1: Nincs.
0: Mondjuk érdekes volt ez a kérdés, mert közben jöttem rá, hogyha lenne ilyen konkrét előadóterem, az magáról a zenének, vagy a kultúrának a felszínességéről is szólhatna, hiszen ahhoz mindig meg kell küzdeni a kincsért, mindig meg kell küzdeni a királylány kegyeiért, nem csak úgy van, hogy lehúzzuk a kártyánkat a falon, és utána megérkezik hozzánk a pénz. Na figyelj, még mielőtt elkezdünk zenélni, itt érkezett egy pár gyors kérdés a hallgatóktól. Egy, mi a Kolinda?
1: Kolinda? Hát a Kolinda az törökhöz semmi köze nincsen a Kolindának. Kolindás, az, ha jól emlékszem, az egy karácsonyi népszokás. Szerintem talán még
0: volt,
1: a
0: ez volt a kérdés.
2: És ez a makámmal kapcsolatban, úgyhogy
0: igen, szerintem is
2: egy tudatás.
1: Ja, a makám ment Kolindából, nem
0: igen,
1: semmi közük egymáshoz.
0: Igen, makám is Kolinda, szerintem is abból jött. Illetve elmondod még egyszer azt a két nevet, akik régen elkezdték lejegyezni a...
1: Ali Ufki.
2: Ő a lengyel,
1: és Dimitrije Kantemir.
0: Dimitrije Kantemir, és Ali Ufkinek mi volt a lengyel neve?
1: Albert Bobovsky.
0: Albert Bobovsky.

0: Yusuf Benli,
1: akit hallgattunk, és belinkeltem egy videót, amit így, így mellékesen így a perifériából nézek én is.
2: És ezek az üsdobok voltak, amiket így hallottunk? Én nagyon szép mély dob hangú dum.
0: Szerintem az davul volt, tehát egy két fenekű dob volt. Yusuf, ő énekmondást, tehát a népzenét játszik,
2: igen.
0: Ami egy másik világ, aminek nem sok köze van a klasszikus zenéhez, ez egy teljesen külön kultúra. Annyira nagyon külön, hogy ezek jelek, ezek kulturális jelek, amiket mi annyira nem is érzünk, tehát vagy talán nem is használunk már ilyen jeleket annyira. Én itt tanultam meg, hogy ez mennyire fontos, és azóta vigyázok vele Törökországban is. Egy időben meghívogattak néha a török nagykövetségre játszani. És én mindig a ballamával, tehát ezzel a török népi lanttal mentem, és énekeltem, és úgy kiderült, hogy a társaság egyik fele az nagyon boldog tőlem, a másik fele meg nem áll velem szóba, de nem is köszön. És akkor kiderült...
2: Nem a megfelelő zenét játszottad ezek
1: szóval. Megfelelő hangszerrel.
0: Kiderült, hogy eljátszottam egy olyan számot, amit én régi zenének érzek magyar fejjel, meg magyar régi zenészként, számukra pedig kőkemény politikai üzenet volt.
2: Szentségtörés szintén.
0: Igen, és én nagyon keményen letettem a garast anélkül, hogy tudtam volna az egyik gyakorlatilag politikai vallási tábor mellett. Nem tudtam róla. De ezt ők már a hangszerből levágják, tehát hogy én egy olyan hangszerrel mászkálok, akkor ők ezt tudják, hogy hova tartozom, és akkor nekem ott a helyem. Tehát nem is értik, hogy lehet, hogy akkor meg a másik irányba is időnként tájékozódom, vagy vannak dolgok.
1: Ez egyébként török nyelvű volt az ének, amit előadtál?
0: Török volt, igen. De mindegy is, tehát már a hangszer elég volt meg, amit játszottam ahhoz, hogy betegyenek egy skatujába tulajdonképpen.
2: És a másik fel a társaságnak meg...
0: Hát ők meg
2: oda szimpatizált?
0: Persze. Persze. Ez egy ilyen érdekes játék.
1: Ők meg meghívtak egy mire is? Adtak a kezükbe egy mit is?
0: Nem, azért annyira nem. Próbáltak volna, de aztán én amikor erre így rájöttem, akkor ebből kihátráltam. Tehát én ezt nem akartam túlpörgetni.
2: És ezt akkor most talán már előre leteszteled, hogy a...
0: Nem játszom nekik.
2: Nem válasz különbségnek.
1: Pedig épp ezt akartam kérdezni, hogy ha minket meghívnak, akkor mit ajánlasz, milyen hangszeren és mit játszunk, hogy ne sértsünk meg semmit.
2: Hát látjátok, én amikor az irányi nagykövetségen játszottam úgy hasonló szinten, akkor nem is gondolkoztam ezeken a kérdéseken.
0: De nem is perzsa zenét játszottál.
2: Nem is perzsa zenét játszottam.
0: De ha azt játszottál volna, akkor lehet,
2: hogy... Egy tombakon játszottam a saját zenémet, úgyhogy biztos rám ismer ez.
0: De az más, mert a saját zenédet játszott, én az övéket játszottam.
2: Ja, igen.
0: Azzal volt a baj.
1: Yusuf Benli, mert hogy azt mondtad, hogy Yusuf Benli a te mestered.
0: Igen.
1: Ez mit is jelent? Mit is jelent török, hogy van egy török mestered?
0: Ez azt jelenti, igen. Úgy történt a dolog, hogy valamikor réges-régen szó volt itt a műsorban arról, hogy egy török barátunk vitte engem a turkológia fele. Őt Eldar Sálikulónak hívták, hogy hívják. Azóta is nagyon jóban vagyunk, és egy nagyon jó szazos volt. Én tőle kezdtem el tanulni, annak idején játszani. Aztán ő hazament a képzés után, én meg itt maradtam, és hát tanultam én könyvből, meg magnó alapján próbáltam, aztán rájöttem, hogy az egy tévedés volt, de mindegy. És egy idő után eljött az a pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy na most akkor ezt komolyra kéne fordítani, és el kéne kezdeni újra tanulni, éppen kint voltam Isztambulban nála, és mondtam, hogy akkor tanítson, vagy beszéljük meg, hogy tudnék tőle tanulni, mire ő azt mondta, hogy ő erre nem ér rá, de van erre profi ember, majd mindjárt beszélünk. Én üldögéltem egy kempingben, egyszer csak felhívta ez a barátom a kempinget, és mondta, hogy itt a cím, egy óra múlva legyél ott, vár a mester. És akkor én úgy kiugrottam a fürdőgatyámból, bele a polgári cuccba, rohantam át egész Isztambulon, és berontottam egy helyre, amiről azt sem tudtam persze, hogy hogy van, alig találtam meg. És ott volt a Yusuf. És kicsit morcosan fogadott, és akkor azt mondta, hogy most akkor te tudsz ezen a hangszeren játszani? Hát mondtam, hogy én így próbálkozgatok a saját fejem után, mert egy ideje, azért már valamennyire megy,

0: Mondom, nincs. Kulálkoztott egyet a szögről, mondta, hogy a Covid haza az gyakorol, és adott egy pár kottát, hogy akkor ezt vágjam be, mire megérkezem.
1: Ezek európai kották voltak?
0: Európai kották, persze, most már ők egy jó ideje európai kottát használnak. És akkor két hónap múlva visszamentem, és akkor egy hétre beköltöztem hozzá a zeneiskolába, és ő teljesen barátságból, meg azért, mert úgy gondolta, hogy valaki ennyire bolond, hogy Magyarországról idejön, akkor ő tanít engem.
2: Tehát, hogy testvér, tudod.
0: Igen, tehát én teljesen úgy bekerültem a klámba, vagy a családba, vagy nem is tudom, tehát és azóta is nagyon-nagyon jóba vagyunk, és járok ki hozzá, amikor tudok. Mert mostanában mondjuk kevesebbet tudok gyakorolni, meg ugye elfordult egy kicsit a zenétől az életem, de akkor volt egy 4-5 év, amikor nagyon rendszeresen sokat jártam ki hozzá. És nagyon-nagyon tanulságos volt, nagyon nagy tanulság volt belülről látni egy ilyen iskolát. Ez egy ténylegesen létezett, ez egy zeneiskola, valódi zeneiskola, ahol én persze magántanítvány voltam, de belelátni ebbe az egész török oktatási rendszerbe, abba, hogy ők erről gondolkoznak, látni a többieket, látni azt, hogy én európaiként miben vagyok erős és miben vagyok gyenge, nagyon tanulságos volt belepillantani ebbe a dologba.
2: És itt európai hangszerek is megjelentek ebbe a zeneiskolába?
0: Nem, ők csak ballamát tanítottak.
2: Értem, szóval csak ez egy hangszer.
0: Ez népzenei zeneiskola.
2: Ja, akkor más hangszer se fordult itt elő, ez csak erre volt specializálva.
1: Az, hogy miben vagy erős és miben vagy gyenge, az kultúra specifikus volt, vagy személyiség specifikus? Tehát, hogy mennyire általános az a...
0: Hát is. Volt egy része, ami szerintem személyiség specifikus volt, de azt le is vágták elég gyorsan, tehát azt ők úgy megértették, és akkor azt szerint kezeltek, tehát az úgy rendben volt, és az nekem nagyon jó volt. Igazándiból ez inkább a dervis vonala volt, a szövegek irányultsága, szövegszempontú dolgok voltak. Ugye ezek alapvetően szertartási zenék, amiket én tanultam, tehát ők rögtön tudták, hogy nekem nem az echte népzene kell, ami török népdolog, hanem nekem inkább ez a kicsit az alevik irányába, ez egy ilyen vallási közösség, nagyon sok régi török tradíciót hordozó vallási közösség, akinek a török énekmondás az tulajdonképpen a szertartási költészetük, hogy engem az érdekel szövegszempontból is, és akkor inkább azt tanultam. Összehoztak dervis költővel, meg mindenfélevel, tehát hogy volt egy ilyen. Ami kultúra függő volt, az ami általában szerintem érdekesebb, így külső szemlélőknek. Az látszott, hogy én sokkal gyorsabban gondolkozom, mint ők. Tehát, hogy sokkal gyorsabban átlátom egy kottának a szerkezetét, a zenének a szerkezetét, ezeket a részeit. Viszont ők meg sokkal jobban tudnak tanulni. Tehát, hogy nekik az, hogy kell tanulni valamit, hogy kell tanulni egy hangszeren, az sokkal jobban benn van. Tehát én nagyon gyorsan meg tudtam tanulni az elméleti részét, és sokkal lassabb voltam a gyakorlatiban, ők meg a gyakorlatival el voltak, de abszolút nem értették, de csomószor nem értették, amit játszanak. Tehát improvizálni abszolút nem tudtak volna benne, vagy nem is szoktak improvizálni, amit én pedig rengeteget. Tehát, hogy
1: ez kötött zene, amiről beszélsz?
0: Igen, az kötött zene, amiről én beszélek. Hát ez énekmondás, igen.
1: És az énekmondás, a szövegek miről szólnak?
0: Ezek misztikus szövegek alapvetően. Kívülről nézve ez egy szerelmi költészetnek tűnik, de hát ez egy Isten szerelem. Valójában.
1: Van szufi?
0: Szufi, persze.
1: Szufi. Tehát van ilyen szöveg, amit te magyarra lefordítottál?
0: Van ilyen szöveg, ugye.
1: Énekelni fogsz nekünk?
0: Nem fogok énekelni, az biztos, de azért elolvasni el fogom, hogyha lehet, meg majd játszunk is tőlük. Mindjárt kitaláljuk, hogy micsodát. Na, ez egy Meftuni nevű költő, egy olyan 30 évvel ezelőtt halt meg például. Ez talán az egyik első fordításom, és azóta is nagyon szeretem, rengetegszer énekeltem, és mindig valami kiderül erről a szövegről, mert mindig valamilyen új íz, meg új értelem bukkan föl, pedig roppant egyszerű. Valahogy ahogy ez van ebben a költészetben, hogy nagyon-nagyon egyszerű szavakkal beszél, ezért nagyon jól is lehet egyébként magyarra fordítani, mert hát meg a török és a magyar nyelv hasonlóságában nagyon sokat segít. Ugyanakkor hihetetlen mélységek vannak benne, amit én például a magyar költészetben ebben a formában nem találtam meg sehogy. Ez így szól. Gyermek voltam, s idegenbe mentem bolondul-bolondul, könyvem tollam a kezemben, írtam bolondul-bolondul. Nem vagyok az égadósa, szerelmem a menny angyala, semmi voltam, se rostába hultam bolondul-bolondul. Meftuni szól, az én szívem, Isten látja történetem, szerelem szél fújja kövem, porzik bolondul-bolondul. Hát ennyi. Lehet rajta töprengeni. Minden szöveg ilyen tulajdonképpen.
1: Szövegek borról?
0: Borról. Boron ritkán.
1: Ritkán.
0: Ritkán. Ebben a fajta kultúrában, tehát az ő költészetükben a bor az annyira nem jelentős. az általán

0: A szúfi költészetben igen. Tehát ott...
1: Igen, amiatt is kérdeztem, mert a szúfiknál ugye van egy, hogy is mondjam, könnyeden alkoholista barátom, aki imádta a szufi költészetet, és azzal magyarázta ezt az imádatát, hogy lehet ilyen szeretettel írni az alkoholfogyasztásról, hogy hány pohár bor döntött le ezek miatt a gyönyörű versek miatt a torkán.
0: Az nem biztos, hogy a szufik is ledöntöttek annyi pohár bort, bár a fene tudja. Azért ők, tehát a szúfik szeretik használni ezeket a mondjuk tudatmódosító dolgokat. De
1: a szimbolikát is szeretik használni.
0: Hát sokkal inkább a szimbolikát. Tehát azért én azt gondolom, hogy a szúfi költészet az egy olyan költészet, ami panelekből, meg meglevő képekből építkezik. Tehát van egy forma nyelve, amit használnia kell a költőnek. Ugye a bravúr az pont az, hogy a meglevő készletből mit tud kihozni az aktuális költő. Meg hát a bravúr az, hogy egyetlen csinál valamit. Ez nagyon érdekes, hogy ezek a közösségek, ezek újra fogalmazzák 20-50 évenként a tanításokat. Tehát hiába van meg egy 500 éves vers, amit tökéletesen leírja, amit le kell írni, és gyönyörű, de az régi. És ez egész más, hogyha a mellettem ülő, nem tudom, Ahmed bácsi ír egy újat. És akkor azt ő írta, és akkor abban úgy benne van még a teremtés energiája.
1: Illetve azt vettem észre az ilyen a szúfi szövegeknél, hogy sokkal szélesebb réteget tudnak megszólítani. Az üzenet nem lesz ugyanaz ennek a széles rétegnek, de hogy ugyanúgy meg lehet élni egy ilyen szöveget, vagy egy ilyen zenét meg lehet élni Istenhez való közeledésként, és a tudatmódosítás való közeledésként, vagy nem tudom, a szerelem is lehet két irányú, tehát lehet a másik nem iránt, vagy lehet az Isten iránt, és hogy ez mind a kettő benne van ebben.
0: Igen, hát ezt a törökök erre azt mondják, hogy ez direkt van, ez egy rejtőzködési forma, ez arról szól, hogyha valaki kötözködik, akkor azt mondják, hogy hát ezek sima szerelmes versek, nincs ezzel semmi baj. Ők maguk meg persze tudják, hogy nem arról szól a történet. Én meg azt gondolom, hogy hát annyira ismeri mindenki, tehát ez egy annyira alapvető dolog ez a szimbolika, hogy úgyis tudja mindenki, hogy miről van szó, tehát ez a nagy rejtőzködés nincs benne valójában. Egyszerűen arról van szó, hogy a misztikus élményeket valahogy ki kell fejezni, és azért olyan nagyon sok köznapi képrendszer nincsen, ami erre alkalmas volna, hát leginkább a szerelem meg a mámor, ez a kettő, amit úgy jól fel lehet erre a célra használni. Az aleviknél leginkább a szerelem az, ami...
1: És van olyan szöveged, amit ugyanígy aktualizáltál magyarra?
0: Igen, én jó pár ilyen szöveget lefordítottam, igen.
1: És az van most itt? A tarsolyban?
0: Hát nincs.
1: És fejből? Kicsi? Egy rövid kis
0: idézet? Jó, egy azért van. Egy van. Ez egy Pir Szultán Abdál vers. Ő a 16. században élt. Rossz nyelvek szerint Budára is eljutott 1541-ben, de ezt nem hiszem el, de ha eljutott, akkor ez egy szép történt. A haverjai eljutottak, ő egy bektasi dervis volt, és ugye Gülbaba, akinek a türbéje, sírkápolnája máig is megvan a Rózsadombon, ő is bektasi volt, egy nagyon jelentős bektasi főnök volt. És nyilvánvaló, hogy a hódoltságban ezeket a verseket énekelték egyébként, tehát erről tudunk, tehát ez adatszinten is megvan, egy csomó vers is megvan, tehát ez egy ismerős kultúra volt errefele is. Na szóval, hogy Pir Szultán írt egy ilyen verset, ő egy nagyon jeles máig élő, vagy máig énekelt költő. Utánad bánkódom, beteged lettem, ágyamhoz eljössze kedvesem. Szomorú szívemben virágos kertem, narancsom és almám, eljössze kedvesem. Fülemüled alól ékes kertedben, könyörgésem rejtve fehér kebledben. Ne adj hóhér kézre, ne légy kegyetlen, bilincsem leverni, eljössze kedvesem. Abdál Pir Szultán szól, tudod-e ki vagy, szépséges szultánom, párod nem akad. Arannyal ezüsttel ékesítsd magad, fényes mennyasszonyként eljössze kedvesem. Hát ez egy ilyen versezet. De szerintem mutathatnánk belőle, ugyanis azt, hogy ezeket a verseket le lehet fordítani magyarra, ezt azért nem egészen én találtam ki, már Balassi Bálint kitalálta jó 400 évvel ezelőtt, de aztán ez a hagyomány egy picit megszakadt, míg nem ez a török barátom és másik zenészmesterem, Kobzos Kis Tamás együtt neki nem álltak török verseket magyarra fordítani és magyarul énekelni, és az egyik igencsak jelentős ásik költőtől, 20. századi ásiktól, Ásik Vejszeltől fordítottak le egy csomó éneket, és adtak ki egyébként az Etnofonnál egy kétnyelvű CD-t, törökül és magyarul is éneklik ezeket a verseket. Aztán ebből most már egy sorozat lett, megszületett ennek a következő párja, az kimondottan misztikus beütésű, Yunus Emre, a legnagyobb török misztikus költőnek az alkotása, ő egy 13. századi költő. Az Isztambulban jelent meg, és most meg fog jelenni egy éppen Pir Szultán Abdal és Balassi Bálint verseiből egy válogatás, szintén Isztambulban, ahol meg a magyar versek törökül lesznek, a török versek magyarul, tehát itt a két kultúrának, meg a két költőnek az összefüggései, hasonlóságai fognak kijönni, és szerintem hallgassunk egy
1: kicsit. Meg tudjuk majd csinálni, hogy meghallgatjuk a török verziót és a magyar verziót?
0: Együtt vannak.
1: Együtt vannak.
0: Na.

0: A harmadik utast halljátok a Tilos Rádió folyamában, és dr. Sudár Balázsral beszélgetünk. Most elkanyarodtunk a zene irányába, illetve ha jól tudom, akkor Kobzos Kis Tamás is egy mestered volt.
1: Igen.
0: Is mondtad, igen, is mondtad adásban. Percek vannak még hátra. Én szerettem volna megkérdezni a nyelvészet kapcsán, hogy hogy hangzik törökül az a mondat, hogy mondjuk megpróbál kitalálni valamit zsebemben, sok kicsi alma van.
1: Igen, ez a híres magyar török mondat, hogy zsebimben csak kicsi alma vár, amit kis hülyen meg lehet érteni törökül is, meg magyarul is tulajdonképpen, és született így egy török film is egyébként, ami pont erről, ez a címe.
0: Zsebimben csak kicsi
1: alma zsebim, vár. Zsebimben csak kicsi alma vár. Pont az a dolognak a lényege, erről szól ez a film, hogy a török és a magyar kultúra az mennyire hasonlít egymáshoz.
0: Jó, ennyit szerettem volna, tehát hogy igazándiból rávilágítani, mert ez egy nagyon, nagyon szép mondat, és nagyon tényleg, hogyha én nagyon szeretném, akkor meg tudom érteni. Magyarul a török szempontból nem tudom ezt a dolgot, és nagyon megdöbbentett, amikor a nyelvészetről volt szó, az, hogy te voltál az első turkológus, akivel beszélgettem, és végül is letetted a voksot amellett, hogy finnugor nyelv a magyar.
1: Hát nem nagyon tudok más csinálni szerintem. Az a helyzet, hogy hát azért a finnugor nyelvészet az egy nagyon kemény tudományág, és én szerintem azt azért sikerült mindenképpen bizonyítaniuk, hogy a magyar nyelv alaprendszerét tekintve egy finnugor nyelv, amiben rengeteg minden ékelődik bele, borzasztó sok, tehát sokkal több külső hatás van, vagy ilyen az alaptól különböző dolog van, mint mondjuk egy latin nyelvben. Ez eléggé furcsa is a magyarban, ez mellesleg csak arra utal szerintem, hogy sokkal zűrzavarosabb a mi történelmünk, mint a mondjuk a nyugatabbra eső népeké ebből a szempontból. Amivel nem értek egyet igazándiból a finnugor vonalból az az, hogy a nyelvészetből történelmet írtak. Ja, az nem megy, az rossz. Tehát hogy egyszerűen a nyelvészetből a nyelvtörténetét lehet megírni, konkrétan a finnugor vonalnak a történetét írták meg. Abból a népnek nem lesz történelme, a népnek nem lesz kultúrája, az a nyelv, és nem több. Tehát a magyar az nem finnugor nép, a nyelve az finnugor.
0: Na, de ez hogy van? Ez hogy
1: kulturálisan nekünk nem finnugor az azonosságtudatunk. Volt egy nagyon érdekes találkozásunk, egy észtegyüttesen játszottunk együtt, akiket nagyon szerettünk régóta, a lemezeiket ismertük már így a 90-es években is, és most valamikor együtt játszottunk velük. És ültünk egy asztalnál, beszélgettünk, és egyrészt megállapítottuk, hogy jól van, mindenki finnugorul beszél, de azért inkább maradjunk az angolnál, mert az valamivel könnyebb lesz, és hát így ültek a színpadon, meg ültünk a nézőtéren, és röhögtünk, hogy hát ők lennének a mi rokonaink, tehát rendes szőke viking volt az összes, tehát hogy nem hasonlítottunk egymásra semmilyen módon. Tehát, hogy nem, nincs az a kulturális közösségérzés. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy nyelvileg persze a finnugor népekkel vagyunk rokonok, viszont kulturálisan a mi rokonságunk az a sztyeppe. Ez teljesen egyértelmű, mint ahogy például a zenetudomány azért akadémiai szinten is azt mondja, hogy valójában a magyar népzenének a legmeghatározóbb kapcsolatrendszer az a török kapcsolatrendszer. Most akármi, akárhonnan nézzük is. Tehát nagyon sok minden mutat a sztyeppe fele. Igazándiból mi így művészetileg, képileg.
2: Itt vagyok például én is. Én DJ sztyepp vagyok ugyanis.
1: Tehát hogy oda. Én szerintem odafűznek minket a dolgok kulturálisan.
0: Még praktikus tanácsot szeretnék tőled kérni. Valaki szeretne elindulni, szeretné megismerni a török és az oszmán zenét az igaz mi voltában. Mondaná egy pár előadót, lemezcímeket, oldalakat?
1: Uh-huh. Hát, hogyha rámegy a neten Makán Musikisi re, akkor tehát beüt a Google-be, akkor rengeteg mindent ki fog dobni. Egyébként nevekkel érdemes játszani, tehát igazándiból az a legbiztosabb, ha az ember neveket tud. Török klasszikus zenében egyértelműen Süleyman Ergunner például, vagy az Ergunner test, Kutzi Ergunner, pláne akik nagyon meghatározóak, és talán a legjobb minőségű zenét csinálják, vagy Necdet Yashar, például ő egy híres tamburos.
2: Bocsit, éppen figyelem az egyik átadott lemezt, és itt a felvétel vezető Ahmed Kutzi Ergunner, és pont elgondolkoztam.
1: Igen, igen, róla van szó.
2: Vagy ez egy rokonság, mert hogy akkor
1: hát az Ergunner
2: szerint a stúdiózáshoz is ért.
1: Hát ezek az ő barátai, tehát hogy ezek ilyen.
2: De valóban ő az egyik legismertebb.
1: Igen, igen, igen.
0: Igen, türk muziki szinde, olyat találtam.
1: Türk muziki szinde, makam müzi?
0: Makam müzi.
1: Nem tudom, nem látom.
0: Oké. Tudod, hogyan lehet majd eldönteni, hogy melyik jó ezek közül?
1: Hallgatsz sokat, meg még többet, és egy idő után kialakul az érzéked erre a dologra.
0: Megint nem lehet megkerülni azt a dolgot, amit mondtam 20 perccel korábban, tehát ahhoz, hogy az ember igazándiból kincset lejjen, ahhoz mélyre kell menni.
1: Igen, én amikor elkezdtem klasszikus zenéket gyűjtögetni ki Isztambulban, mármint egy CD-ken venni, akkor még, vagy kazettákon, akkor még nem volt sok, és ne tudd meg, hogy mekkora Kásahegyet hallgattam végig, amiben egy darab nem volt, ami zeneileg jó lett volna nekem. Tanulságos volt tanulási szempontból, de hát élvezetileg annyira nem. Most inkább az a probléma, hogy most meg már annyi van, hogy már nincs is kedvem venni, mert olyan irgalmatlan mennyiségű van, nem át se tudom látni a piacot, viszont rengeteg jó is van most már. Tehát van egy fajta ilyen Oszmán felfutás.
2: Telefon.
0: Nagyon röviden, kedves hallgató. Parancsolj, adásban vagy.
3: Nagyon rövid lesz még a válasz is szerintem. Kultúrájában mennyivel, hogyan illeszkedik az európai kultúrához?
2: Egy egyszerű kérdése. Köszönjük szépen, szávasz.
0: Köszönjük. Hello.
2: Úgyhogy nem kell megválaszolni ezt a...
0: Figyelj, egy egyszerű mondatban válaszol meg.
1: De nem is.
0: Kultúrájában mennyiben illeszkedik a török az európaihoz?
1: Európai zálódik.
0: Köszönjük szépen. Dr. Sudár Balázs volt a vendégünk Törökországról, az oszmán kultúráról, a török zenéről, orientalizmusról és Balázsról volt szó. Szervusztok, két hét múlva jelentkezünk megint.
2: Jó, és hát menjünk akkor úgy tovább, mivel a Csipetkel ma ki fog maradni, hogy akkor meghallgatunk egy ilyen klasszikus zeneművet, légy szíves, hogy konferált föl. Olyan Szabi, csak tovább a CD-t, hogy akkor...
1: Ez valójában az egyik kedvenc lemezem ebből a műfajból. Ezek szólók, tambur szólók, ugye szó volt róla, hogy a tambura klasszikus zenének az alapvető hangszere. Itt két nagyon kiváló zenész játszik, Abdi Joskun és Fahreddin Csimenli. Az egyik pengedős tamburon, a másik pedig vonós tamburon ad elő improvizációkat különböző makámokban. Hát azt hiszem, hogy milyen a makám zene, azt talán ez mutatja a legjobban.
2: Jó, szóval a következő valamennyi időben ez fog következni, akkor Csipetke helyett, és aztán pedig a Szikvíz harmadik utast, adásnaplót találhatok, majd letöltési lehetőséget, információkat keressétek a tilos.hu-n. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok, két hét múlva!

Magas Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Szeretem, ha mindenfélét találok. Makkot, barackmagot, édes gyökeret. De amikor semmit se találok, akkor unom az egész turkálást. Csak túrom itt a földet, túrom, túrom, de sehol egy gyökér, sehol egy magocska. Nem is turkálok már tovább. Sötét is van már.

0: Kicsika.
1: Mesél.
2: Mi az? Még nem alszol?
1: Nem alszom, Manocska. Mesél.
2: Jaj, Mazsola, már úgy szerettem volna elolvasni az újságot.
1: De mesélj, Manocska, igazán mesélj.
2: Miről?
1: A zöld disznóról, Manocska, a zöld disznóról.
2: A zöld disznóról már vagy 80-szor meséltem neked.
1: Nem baj, Manocska, nem baj. Még mesélj, még.
2: Na jó. Hát, hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy zöld disznó.
1: Akkor, amint én, csak zöld.
2: Akkor, te, csak zöld.
1: Én?
2: Zöld disznó nagyon rendes szófogadó teremtés volt. Esténként nem nyafogott, nem óbígatott, nem rágta másoknak a fülét, hogy meséljenek neki, hanem bebújt a szalma közé, és szép csöndesen elaludt.
1: És nem is meséltek neki?
2: De nem ám.
1: És akkor mitől álmosodott el a zöld disznó, ha nem is meséltek neki?
2: Hogy mitől? Hát, attól, hogy egész nap sürgött, forgott, szorgoskodott, tevékenykedett, fát vágott, vizet hordott, sepregetett és bevásárolni járt. Estére bizony úgy elálmosodott, hogy már nem kellett ringatni.
1: Engem se kell ringatni, Manócska, engem se kell.
2: Na, elalszol?
1: Hát, már nem mesél.
2: Nem. Már nem mesélek. Hallottad, hogy a zöld disznó is minden este mese nélkül?
1: Hallottam.
2: Na.
1: De én még nem vagyok annyira álmos, mint a zöld disznó.
2: No hát akkor énekelj valamit a csukkababának. Azzal is telik az idő.

0: So, Amen, ja szony, új, új, új, új, a bőregény, új, új.
1: Na most már elég, most már mehetsz turkálni.
0: Jó, Manocska, jó, új, új.

0: kiváló Szépestén a nem kevésbé kiváló Iván Dmitrics Cserbiakov, hagyatéki végrehajtó, a földszinti zsője második sorában ült, és látcsövén keresztül gyönyörködött a kornevíji harangokban. Gyönyörködött, és a földi boldogság csúcspontján érezte magát. De hirtelen, elbeszélésekben gyakorta találkozunk ezzel a hirtelennel. Igazuk is van az íróknak. Az élet olyannyira bővelkedik váratlan meglepetésekben. Nos, Cserbiakov arca hirtelen elfintorodott, szeme kidüllett, lélegzete elállt, leeresztette szem elől a látcsövet, előrehajolt, és átszik! Amint tetszik látni, tüsszentett. Tüsszenteni sehol senkinek sem tilos. Tüsszent a paraszt, tüsszent a rendőrkapitány, sőt, némelykor még a valóságos titkos tanácsos is. Mindenki tüsszent. Cserbiakov nem is jött zavarba. Megtörülközött zsebkendőjével, és mint udvarias ember körülnézett, nem zavart-e meg valakit tüsszentésével. Ekkor azonban menthetetlenül zavarba jött. Észrevette, hogy a zsője első sorában az előtte ülő öreg úr kesztyűjével törölgeti tarkóját, s kopasz fejét, és valamit mormol hozzá. Az öreg úrban Cserbiakov felismerte Brizsalov államtanácsost, a közlekedési minisztérium tábornoki rangban levő főtisztviselőjét.
1: Ráprüszköltem, gondolta röstelkedve Cserbiakov.
0: Nem a főnököm, más hivatalban szolgál, de mégiscsak kínos. Bocsánatot kell kérnem. Cserbiakov köhécselt, felsőtestével előredőlt, és a tábornok fülébe súgta.
1: Bocsásson meg, mészáros uram, leprüszköltem. Nem szándékosan tettem.
2: De kérem, semmi az egész.
1: Bocsásson meg, az Istenre kérem. Igazán nem akaratta.
2: Jaj, adjon békét, kérem, ne zaklasson már.
0: Cserbiakov még jobban zavarba esett. Bambán elmosolyodott, és felnézett a színpadra. Nézett, de előbbi boldogsága nyomtalanul eltűnt. Nyugtalanság gyötörte. Szünetben odalépett Brizsalovhoz, egy darabig szaladt mellette, és félénkségét leküzdve megszólította.
1: Az imént leprüszköltem, mérces uram. Bocsásson meg, én igazán nem azért, hogy...
2: Elég volt! Rég elfelejtettem az egészet, és maga meg mindig ugyanazt hajtogatja. Szólt rá a tábornok, és türelmetlenül mozgatta alsó állkapcsát.
1: Azt mondja, elfelejtette. A szeméből meg csak úgy árad a gyűlöltség, gondolta magában Cserbiakov, és gyanakodva pillantott a tábornokra. Beszélni sem akar velem. Meg kellene neki magyaráznom, hogy nem szánt szándékkal tettem, hogy ez a természet törvénye. Máskülönben még azt gondolja, hogy le akartam köpni. Ha most nem gondolja, majd később eszébe jut.
0: Cserbiakov hazaérkezvén előadta feleségének akaratlan udvariatlanságát. Úgy vélte, hogy az asszony igen könnyedén fogja fel a történteket. Előbb egy kisé megijedt, de amikor megtudta, hogy Brizsalov más hivatalbéli, mindjárt megnyugodott.
1: Tudod mit? Mégiscsak menj el hozzá bocsánatot kérni, ajánlotta azután. Nehogy azt higgy, hogy nem tudsz illendően viselkedni jó társaságban. Éppen erről van szó. Bocsánatot kértem tőled, de valahogyan furcsán fogadta. Egy jó szót se szólt. Még nem is volt rá idő, hogy megbeszéljük a dolgot.
0: Másnap Cserbiakov felöltötte vadonatúj hivatali egyenruháját, megnyilatkozott, és elment Brizsalovhoz bocsánatot kérni. A tábornok fogadószobájában már rengeteg kérelmezőt talált, és közöttük megpillantotta magát a tábornokot is, aki már megkezdte a fogadást. Miután néhány kérelmezőt meghallgatott, Brizsalov végre Cserbiakovra emelte tekintetét.
1: Tegnap az Arkádia színházban, ha méltóztatik rá emlékezni, mérses uram, kezdte meg előadását a hagyatéki végrehajtó, tüsszentettem, és véletlenül lefröcsköltem. Bocs, ezek miféle ilyen semmiségekkel zaklat?
0: Nos, mit kíván? Fordult a tábornok a soron következő kérelmezőhöz.
1: Szóba se akar állni velem, gondolta Cserbiakov elsápadva. Tehát haragszik.
0: Nem, ezt nem hagyhatom annyiban, meg kell neki magyaráznom. Amikor a tábornok az utolsó várakozóval is végzett, és megindult belső szobái felé, Cserbiakov utána vetette magát. Mérses uram, motyogta. Ha zaklatni bátorkodom a mérses urat, hogy ez kizárólag a bűnbánat érzületéből fakad, hiszen nem szánt szándékkal tettem, ezt méltóztatik tudni.
2: A tábornok bosszús arcot vágott és lemondóan legyintett, hiszen ön csúfolódik velem, tisztelt uram, recsegte, és azzal eltűnt az ajtó mögött.
0: Hogyan csúfolódnék? Morfondírozott Cserjakov. Szó sincs itt semmiféle csúfolódásról. Ilyen nagy úr, aztán mégse érti meg. Most, ha így van, beszélek, nem kérek többi bocsánatot ettől a nagyképű alaktól. Még el az ördög.
2: Levelet írok neki, de személyesen nem megyek el hozzá többé.
0: Nem én.
2: Eképpen gondolkozott Cserjakov hazafelé menet.
0: Azonban nem írt levelet a tábornok. Gondolkodott, de sehogyan sem sikerült kieszelnie, mit írjon. Másnap mégiscsak személyesen kellett elmennie hozzá kimagyarázkodni. Tegnap nem azért zaklattam, és uramat, motyogta, amikor Brizsalov kérdő tekintetét ráemelte, hogy csúfolódjam, amint azt mondani tetszett. Csupán azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek, amiért tüsszentettem, és lefröcsköltem, és uramat, eszembe se jutott, hogy csúfolódjam, és mernék én csúfolódni a nagy úrral, amilyen is, uram, ha magunk fajtánbe csúfolódásra vetenedne, akkor is hova lenne, akkor a tisztelet, a tekintély tisztelete, egy szóval takarodjék előlem, hördült fel a tábornok elkékülve és egész testében remegve. Sik? Kérdezte suttogó hangon a rémülettől ájuldozva Cserjakov. Takarodjék! Ismételte a tábornok és dobbantott a lábával. Cserjakov bensejében valami megszakadt. Se látott, se hallott. Úgy vonszolta magát az ajtóig. Kiosont az utcára és roskadozva elindult. Gépiesen hazaért, s vadonatúj egyenruháját lesen vetve végigfeküdt a díványon, és meghalt.

holm a világ végén. Hetet hét ország vidékén élt egy híres cár, Dadon. Vakmerő és zord nagyon. Szomszédait nappal éjjel háborgatta száz veszéllyel. Na de élte alkonyán, elfáradva sok csatán, békét akart volna végleg. Ám de már a szomszéd népek nem hagyták békén a cárt, döntve rá sok szörnyű kárt. Országát, hogy baj ne érje, hogy határait kímélje, roppant fegyveres hadat verbuvált ő napra nap. Vezéreknek nyugta, álma nem volt ott, de mind hiába délről várnak sereget, s lám keletről közeleg. Bősz vendégek szerte dúlnak, tengerről is épp nyomulnak. Mennyit sír, dühöng a cár, szemét le se hunnya már. Rettegéshez haj, nem élet! Szembeszállni ennyi vésznek csak a bölcs tud, senki más. A herélt, a csillagász. Tisztelgő futár megy érte, és a bölcs a cár elébe tarisznyáját nyitva jő, aranykakas húz elő, így szól. Íme itt te jószág, állíts néki hosszú pózát, s az én aranykakasom hűőr lesz fogadó. Amíg béke lesz körötted, ő is békén fölötted. Ám mire csak ott terem, bármi vész a végeken, ellenséges támadásra, váratlan jövő csapásra, a kakas fenn látva lát, térre csapja taraját. Harsog berzenkedve zordul, s ahova kell, arra fordul. A hálás cár más se kér, aranyhegyeket ígér, hogy jót hoztál rám e rosszban, mondja elragadtatottan. Első kívánságod én úgy betöltöm, mint enyém. Magas ülőfára szállva kakas figyel a határa, és bárhonnan jő a vész, mint hűstrázsa tetrekész. Álmából riadva bojdul, s rögtön arra fele fordul. Kukorikú, rikonyál, száró, te csak tudjál. A szomszédok megjuháztak, bősz sereggel egy se támad. Mert akármely oldalon, győzni tud rajta utatod. Egy-két év békésen eljön, a kakas fönn megsereg. Cár egyszerre csak szörnyű lármától riad. Népünk atya menedéke, kiabál a hadvezére, ébredj cáruk, nagy a baj. Na ura, miért ez zaj? Szól a cár ásítva éppen. Mi? Ki az? Mi baj? Nem értem. Újra harsog a kakas, szól a vezér, s mint a kas, rémülettel zúg a város. Lép a cár az ablakához, a kakas csapongva fenn, néz keletre szüntelen. Nincs idő, hogy kárba vesszen. Lóra emberek, de septe! Küldi a cár csapatát, élén idősebb fiát. Ül a kakas, semmi álma. Újra csendes Dadon áll. 8 nehéz nap múlik el. A seregről sem.

újra riad a madár. Új sereget gyűjt a cár, kisebb fiát küldi véle, hogy a bátyját megsegélye. A kakas már nem neszel, nincs sehonnét semmije. Újra 8 nap jő ijesztve, rettegést hoz mindenekre. A kakas megint riad, harmad ízben gyűjt hadat. Reményét veszti egyre, dadon indul el keletre. Éjjel-nappal megy a had, harci kedve már lohad. Fáradtan hiába lábol, se csatamező, se tábor, sehol közös sírhalom. Mi a csoda? Szólt dadon. 8-szor jő már a nappal, nagy hegyekhez ér a haddal, s ahogy köztük szétfigyel, egy selyem sátorral lel. Csodás némaság a tájon mindenütt, s egy szűk lapájon tönkrevert hadat talál. Fut a sátorhoz a cár, ott lel még csak szörnyű képre, eldobott sisakra, vértre, látja holtan két fiát, kardjuk egymást döfte át. Lovuk ott kószál a réten, széttiport mező füvében, vértől ázott pázsiton. Jaj nekem, üvölt dadon, gyermekeim hová lettek? Ó, mindketten törbe estek, mindkét solymom oda van, menten elvesztem magam. Mindenünnen jajszó tör föl, tompa sóhaj kél az öltől. Sátra nyíló ajtaján feltündöklik a leányka. Tündérek díszére válnak, mint a hajnal, csudaszép. Szár elébe csendbe lép, mint a napleső madárka, némű néz a cárára. Önmagát is feledi, már gyász se fáj neki. És a szűz leány dadonra rámosolygott meghajolva, kézen fogta kis keze, sátorába ment fel. Asztalát eléje tárva, minden jóval megkínál.

egyre, szó nélkül a lány követve, megbűvöltem és vakon, így lakmározott dadon. Végre aztán nyolcad nappal útra kért a csára hattal, országáig meg sem áll, vitte zsákmányként a lány. Jöttük híre messze szólalt, kürtölvén valót, valótlan. Székhelyén a kapunál néprivalgó sorál. Hintajuk mögött szaladnak rá, s a szűzre pillogatnak, mindenkit köszönt a cár. Ám egyszer csak rátalál népe közt a bölcs öregre, ősz, akár a hattyú pejhe, turbánja meg, mint a hó. Adjon Isten, vénapó, szól a cár, na, lépj elém be, óhajtásod, mondd ki végre. Fölséges cár, szól a bölcs, ideje, hogy szót betölts. Emlékezz csak, úgy ajánltad tettemért, mint jó barátnak, vágyam teljesíteni, éppen úgy, akár tiéd. Legyen hát enyém e mátka, ím e tündér szép leányka. Döbbenettel nézd adon, micsoda, szól Zordonon. Ördög bújt beléd, te vénség, meghibbantál volna végképp. Mit nem forgat vén fejed, tán így értem, meg lehet, ám mindennek van határa. Minek néked ez a lányka? Elég! Én a cár vagyok, kérj akármi mást, adok. Kincset kérj, bojárok rangját, istálomból cári kancát. Kérd az országom felét. Nem kell nékem más egyéb, csak e tündérlányra vágyom. Én csak ezt a lányt kívánom. Szól bölcs, de köpd adon. Pajta fagy! Víz nem adom. Mit se kapsz, te átkos lélek? Hadd gyötörjön így e vétek. Takarodj, míg baj nem ért. Félre innéd ezt a vént. Az agg próbált még felelni, de nem mindig jó perel. Jogarával sújt a cár, éppen homlokon talál. Holtan dől a bölcs a földre, rengve dönk a város körbe. A leány nincs félelme, bánata. Megrendül dadon, de szája gyengén rámosolyg a lányra, hintaján sietve hajt. Halk harang vertomb az ajt. S hirtelen mindenki látja, a kakas fentről leszállva a hintó fölé röpül, és a cár fejére ül. Rándul, és bubjára szegve csőrét, száll a végtelenbe. Nyög a cár. Jaj, oda van. Hintajáról lezuhan, s mint akit még sose láttak, híre sincsen már a lánynak. Mese volt, de velején

0: Majakovszki parancsa művészek hadseregéhez. Piszmognak a vének brigádja. Piszmog az egész armádia. Elvtársai, a barikádokra ki. A szív és a lélek barikádjai. Csak azok igazi kommunisták, kiknek ég a múlt híd a hátuk meg. Elég a cammogásból, futuristák a jövőbe, ugrás vezet. Nem elég gyártani a mozdonyt, csak kész a kerék, elillazít a hó. Ha a hang nem veti szét az állomás falakat, a váltó áram ugyan mire való. Hangot hangokra zendítsetek, és neki fügyszóval, énekkel. Vannak még betűfergetegek, a D, a B, az R. Kevés párosra szabni a nadrágszárat és vasalgálni, hogy simuljon a szövet. Nem indul vadrohamra a század, ha nem harsogtatjátok a harci kürtöket. Utcákra ki a zongorákkal, dobok, ablakokból dübörgetek. Törgő dobok, zongorák, pozdorjává törjetek. Rohamrobajok, rivalogjatok. Mit ér ma műhelyben gyurcölni? Korom csíkozza be a bofát, s a szünetekben lehervadt arccal szemlélődni, hogy csillog másokon a sejem és a bokát. Nem kell a krajcáros igazság. A szívből minden régit kiöltök. Ecseteink az utcák, a tereink paletták. Az idő vastag könyve nem dicsőíti még a forradalmi emberöltőt. Ki hát az utcákra futuristák, doppergetők és költők? Ön nagyon ülésező. Alig pitymallig már látom, erre megy minden nap az ember falka, az ár, a vám, a só, a jegy, az adós, néhány segédhivatalban. Mint zápor elönti a papíros ott, alig hogy a házba belépett. Kiszednek, hogy 50 fontos darabot, és értekezletre oszolnak a tisztviselőnek. Besorfordálok. Csak néhány szóra kérem, ősidők óta bejutni igyekszem. Iván Ivanics elvtárs értekezik éppen az egyesített ló- és hangversenyügyekben. Letaposok vagy 100 lépcsőfokot. Rongy élet. Majd újra. Azt üzenik, egy óra múlva jöjjön el. Értekezlet van, a szövetkezeti központnak egy üveg tinta kell. Egy óra múlva se titkárnő nincs benn. Nagy ügy. Mindenki 22 éven innen a komszomol értekezleten csücsül. Késő este újra már mögöttem a hat emelet, a tetejére másztam. Iván Ivanics elvtárs visszajötte, kérem. Ülésezik az ABCD elnöki szobában. Lavinaként odarontok, hol ülésbe gyűlnek, útközben tajtékzó szitkokat okádok, és íme, oda bent fél emberek ülnek. Hol a másik felük? Ez micsodátok? Széjjel vágták, meggyilkolták, üvöltök. A testem hideg rázza. A szörnyű kép agyamra ment egészen, és hallom, a titkár nyugodtan magyarázza. Ezek egyszerre vannak két ülésen. Naponta vagy 20 féle hivatalba rendezünk értekezletesdit, szét kell szakadnunk, akarva, nem akarva. Derékig ott, a többi meg itt. Álmatlan izgalom éjjel. A nap korán ébred. Csak hogy eljött ez a pirkadat. Ó, legalább még egy értekezletet, amelyen végleg eldöntik, hogy minden értekezletesdit tőből kiírtanak.
1: Költemény a Miasztickaja utcáról, egy asszonyról és az összoros méretek. Csizma tisztítás vagyon. 1 millió az ára. Régen házat vettem volna érte, és nem is rosszat. Hozzászoktunk a milliókhoz. Még a hold távolsága, az is semmiség a szovjet lakosnak. Az ördög rábírta minap, hogy jelentést írja. Hát ez mi? Kérdi a gépirónő szomorúan. Hogy mi ez? Tudja a halál. Az ördögbe is mögötte 37 nulla áll. Nemrég egy ostoba nő azt magyarázta, hogy neki 39.700 fok a lázat. Úgy a lázat. Úgy a lázat. Úgy megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, mindent világviszonylatban tervezünk meg, vagy legalábbis általános orosz viszonylatban. Villamosítás, összorosz viszonylat, tisztogatás, összorosz méretek. Sőt, voltak olyan nézetek, hogy a földet átfúrva hatalmas kábelt kell rakni Washingtonig, mert a postaút hosszú és unalmas. Megyek. Miasznickája. Süketély. Mögöttem egy asszony és taligája. Cókmókjával a jaroszlávi pályaudvar felé cuppog a gödrökön áll. Sárcipős sorállók megakasztanak, hol a teherautók fröcskölnek be sárral, hol a lovak. Egyensúlyozva, 4 éves gyakorlat, ugrálom át a huppanókat, a tócsákat s a vizes átokat. És most, röptönben Istent emlegetve a postahivatalnál nagy lendülettel, belehuppanok egy verembe. Rám a talicska, a talicskára az asszony. A sárban hempergünk össze-vissza. Mit az asszonynak a mi grandiózus méretei? Az asszony képe egyetlen sár. És az asszony, mint vastagabban cifrázva megint a magasba hágott, és szid engem meg a hatóságot. Igaz, szabad és bölcs jósi szavam, és egy a szovjet akarattal, de így mélységben találva magam csúnyán megakadtam. Én bonyolult agitációs kérdéseken nevelkedtem. Mégsem bírtam megmagyarázni pár, hogy akartam, hogy a Miasznickája sarának kérdését miért nem oldja meg senki, Miasznickájai viszonylatban.

0: A Nemzeti Színházban voltam ma este, új közönség ült körülötte. Meg voltam hatva, és el voltam bűvölve, mikor a gróf Széchenyi Béla páholyában három dohánygyári kisasszon és egy öreg, fekete fejkendős nénit láttam. Az egész zsúfolt színházban proletár érzék izzott. Mi az, ami a proletárságot annyira megismerhetővé teszi? A szemek fénye. Tiszta és nyílt tekintetek, ártatlan és őszinte nézés. Mintha leakasztják a függönyt az ablakról a nyári sötét szobán, és egyszerre beömlik gazdag aranyfény, a proletár szemekből úgy lobog ma a szív hősége, az értelem fénye. Jó és szép világ. Legszebb minden világok közt. Embervilág. Valahogy érzik az emberi lélek.
1: A vagyon, hatalom és gazdagság ketrecéből kiszabadítani az alkotó géniuszt, a szegénység, elnyomatás, tudatlanság és örömtelenség börtönéből kimenteni a munkást, ez a proletár forradalom lelki, művelődésbeli tartalma. És amikor ezen az estén a magyar proletár összetalálkozik Beethoven szellemével, amikor félúton találkozik a munkás és a legnemesebb művészet, ez jelképe annak az új kultúrát teremtő munkának, amely a munkásforradalom egyik leggyönyörűbb feladata. Ami művészetben és tudományban igazán nagy, afölé sohasem emelkedett olyan biztos, hálás és áldozatkész hatalom, mint amin őt a forradalmi proletár lélek óvó sátorgyanánt von a művelődés igazi kincsei fölé. Nem tőle idegent, nem az élet külső ékességét vagy kényelmeinek előmozdítóját védelmezi bennük, hanem a saját lényének legbensőbb mi voltát, és ennél a lelki rokonságnál fogva vonzódik hozzájuk olyan leküzdhetetlen szenvedélyességgel, ezért éhezi a tudomány igazságait és szomjúhozza a művészet szépségeit. A proletáriátus, amelynek pusztulás és senyvedés osztály része mindaddig, amíg föl nem fordítja a régi világot, erkölcsi létének alaptörvényénél fogva forradalmár, lázadó, tiltakozó erő és a vegyi rokonság rejtelmes erőitől hajtva testvérének érez minden olyan hatalmat, amelyen a forradalom, a lázadás, a tiltakozás zamotja rajta van. Ezért volt mindenkor egy testvér a forradalmi munkás mozgalom, az igazságot kereső tudomány és a szépség eszméjét színbe, formába, hangba, szóba rögzítő művészet.
2: Ki itt belépsz, jövőbe lépsz be, mely millióknak ad jogot, vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok. Hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robot csak, de himnusza a dolgozó. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt, ki itt kimégysz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fénye ég. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkál.
3: Ma a proletariátus kezében van minden hatalom, és ezt a hatalmat érvényesíti is mindenütt, a kultúra területén is. Birtokába vette az összes intézményes jellegű eszközöket, melyek a kultúra terjesztésére szükségesek, birtokába vette a kultúra összes termékeit, amelyeken keresztül az emberek a kultúrával kapcsolatba lépnek. De mindez mégiscsak lehetőség. A kép, a könyv, az iskola nem azért, akinek tényleges vagy jogszerű tulajdona, hanem azért, aki belőle a legtöbb belső hasznot, a legtöbb gyönyörűséget és épülést képes megíteni. Az, hogy a műkincsek, a színházak, az iskolák, a proletariátus kezében vannak, csak lehetőségét teremti meg az új kultúrának, a tényleges birtokba vétel. Annak a kornak, amelyben a kultúra összes alkotásai a dolgozók valamennyiének belső tulajdonává váltak.
1: A zeneművészeti ügyek irányítását a közoktatásügyi népbiztosság Reinitz Béla politikai megbízottra bízta, aki maga mellé a direktóriumba Bartók Bélát, Dohnányi Ernőt és Kodály Zoltánt választotta. Ugyancsak egy több tagból álló zeneművészeti tanács is felállítatik a direktórium mellé, mint tanácsadó szerv, amelyben a zeneművészeti ágak legkiválóbb képviselői fognak helyet foglalni. A direktórium ideiglenesen Szemere utca 6 szám alatt a Kereskedelmi és Iparkamara helyiségében szé.

0: Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación.
1: Honfitársaim, bizonyára ez lesz az utolsó alkalom, hogy hozzátok fordulhatok. A légierő bombázta a Rádió Portales és a Rádió Corporación adótornyát. Szavaim nem keserűek, hanem csalódottak, és erkölcsi bűnhődést hoznak majd azokra, akik megszegték eskü alatt adott szavukat. Chilei katonák, kinevezett parancsnokok, Merino az önjelölt tengernagy, Mendoza a csúszómászó tábornok, aki tegnap még hűségéről és lojalitásáról biztosította a kormányt, most a rendőrség vezető tábornokának nevezte ki magát. Ilyen körülmények között csak ezt mondhatom a dolgozóknak. Nem mondok le. Egy történelmi pályasodrában életemmel fizetek a nép iránti hűségemért. De biztos vagyok benne, a chilei ezrek lelkében fölcsillantott reménysugár nem hunyhat ki véglegesen. Erővel legázolhatnak bennünket. De a társadalmi folyamatokat nem lehet bűnnel és erőszakkal föltartóztatni. A történelem a miénk és a népek formája. Hazán dolgozói. Köszönetet akarok mondani hűségetekért. A bizalomért, amelyet egy olyan emberbe helyeztetek, aki csak tolmácsa volt igazságvágyatoknak, aki megtartotta szavát, hogy tiszteli az alkotmányt és a törvényt, és így is cselekedett. Ebben a döntő pillanatban, az utolsóban, amikor még hozzátok fordulhatok, arra szólítalak benneteket, hogy tanuljatok a leckéből. A külföldi tőke a reakcióval egyesült imperializmus olyan légkört teremtett, amelyben a fegyveres erők szakítottak hagyományaikkal, amelynek méltó képviselője volt Schneider tábornok és Araya kapitány, őket ugyanazok gyilkolták meg, akik most lesben állva várják, hogy az idegen kéz visszaragadja a hatalmat, visszaszerezze birtokaikat és kiváltságaikat. Földünk egyszerű asszonyához fordulok elsőként, a parasztasszonyhoz, aki bízott bennünk, a munkásasszonyhoz, aki értünk dolgozott, az anyához, aki tudta, hogy féltő gonddal óvjuk gyermekét. Hazánk dolgozóihoz fordulok, a hazához hű munkásokhoz és értelmiségiekhez, akik felvették a harcot a lázító törekvésekkel szemben. Az ifjakhoz fordulok, akik énekeltek és szertárasztották örömüket és harci szellemüket. A chilei emberhez fordulok, a munkáshoz, a paraszthoz, az értelmiséghez, azokhoz, akiket üldözni fognak. Mert országunkban a fasizmus már jó ideje terrortámadásokat hajtott végre. Levegőbe röpítette a vasútvonalakat, fölrobbantotta a hidakat, lerombolta a kőolaj és földgáz vezetéket. A rádió Maga János már bizonyára elesett, szavaim talán nem jutnak el hozzátok, nem fontos. Hangon továbbra is hallani fogjátok. Örökre veletek maradok. Legalábbis az emlékem. Egy olyan ember emléke, aki mindvégig hű maradt a hozzá hű munkásokhoz. A népnek védekeznie kell, de nem feláldozni magát. A nép nem tűrheti, hogy eltiporják, hogy elpusztítsák, és megalázkodnia sem szabad. Hazám munkásai, bízom Chilében és jövőjében. Újak jönnek majd, akik véget vetnek a sötét és keserű időszaknak, amelyben az árulás kerekedik felül. Tudjátok meg, hogy előbb vagy utóbb ismét megnyílik az út, ahol méltó emberek lépnek majd előre egy jobb társadalom építése felé. Éljen Chile, éljen a nép, éljenek a dolgozók. Ezek az utolsó szavak. Biztos vagyok benne, hogy áldozatom nem hiába való. Biztos vagyok benne, hogy legalább erkölcsi leckét adok, amely megbünteti a hitszegést, galátságot, az árulást.
0: Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.

0: A hatodik bolygó tízszerte akkora volt. Egy öreg bácsi lakott rajta, szörnyű nagy könyveket írt.
1: Mi ez a vastag könyv? Mit csinálsz te itt?
2: Földrajztudós vagyok.
1: Mi az a földrajztudós?
2: Az a fajta tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, a folyók, a városok, a hegységek és a sivatagok.
1: Ez nagyon érdekes. Végre egy igazi foglalkozás. Szép, igazán szép az ön bolygója. Vannak itt óceánok?
2: Azt nem tudhatom.
1: Jó. És hegyek? És városok, és folyók, és sivatagok?
2: Azt szintén nem tudhatom.
1: Hiszen ön földrajztudós.
2: Igaz, de nem vagyok felfedező. A földrajztudós sokkal jelentősebb személy, sem hogy világgá induljon. Nem mozdul el íróasztala mellől. Fogadja azonban a felfedezőket, és ha valamelyikük beszámolója érdekesnek látszik, a földrajztudós vizsgálatot indított a felfedező származása és erkölcsi megbízhatóságára vonatkozóan. Te messziről jössz, te felfedező vagy, írd le nekem a bolygódat.
1: Ó, az én bolygóm nem nagyon érdekes, icipici, de van egy virágom.
2: Virágokkal nem foglalkozom.
1: Miért nem? Az a legszebb.
2: Mert a virág efemer természetű.
1: Mit jelent az, hogy efemer természetű?
2: Azt jelenti, amit közeli pusztulás fenyeget.
1: Az én virágomat közeli pusztulás fenyegeti. Azért, mert csak négy tövise van, hogy védekezzék a világ ellen. Én meg teljesen magára hagytam odahaza.
3: Ekkor támadt fel benne először a megbánás, de erőt vett magán és megkérdezte.
1: Mit tanácsol ön? Mit nézzek meg?
2: A földbolygó. Annak jó híre van.
3: A kis herceg elindult, és azt mondogatta magában.
1: Megkeresem az embereket. Az embereket keresem. Az embereket. Az embereket. Az embereket.

és elérkezett a hetedik bolygóra, a Földre. A Föld nem akármilyen bolygó. 111 királyt, 7000 földrajz, 7000 földrajztudóst, 900 000 üzletembert, 7,5 millió iszák,

hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, borom, míg bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon, nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem győz le ellenség rangomra törvén, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikesi végkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek, ősszók, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya,

karú keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatott. S ti mellé rendelt kurta bondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ereszről. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És elbetük serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangzó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci gyúrt talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s ti elsikkadt, felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, Hajnócik, Dózsák meg Rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk, nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó. Párizsból magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci gyúrt talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s ti elsikkadt, felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, Hajnócik, Dózsák meg Rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv, fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

Két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könny vagyok a két szemedben. Köt a véred, köt a vérem, szeretőm vagyis testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok s testvéred. Szellőm vagy ki megsimogat, viharom ki szerte szaggat. Szellőd vagyok ki simogat, viharod ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál. Én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába.

Második tétel. Útközben. A megszabadított Magyarországra én is megszabadultan értem haza, és legfőbb gondom volt, szívemen melengetett írásom, hoztam valamit a hegyekből. Pesten házalni kezdtem vele, és nem kellett senkinek. És akkor elhatároztam, hogy nem leszek tovább színésznő. Visszamegyek Sárospatakra, beiratkozom a teológiára, és pap leszek. És most elmesélem önöknek készülő könyvemnek egy fejezetét, aminek a címe Amikor én 3 kiló jutóróért várat restauráltattam. Gyerekkoromban mindig nagyon szerettem volna várúrnő lenni. Úgy képzeltem, hogy a vár az feltétlenül hegytetőn áll, és tornya van, és bástyái, mint a meséskönyvben, de valahogy igazi várat addig soha se láttam. Sátoralja új helyen, ahová végül is megérkeztem, Tátrából való hazafelé vándorlásából, hallom, hogy hát itt van Sárospatakon az a híres Rákóczi vár. Csí, mondom, állj, akkor megnézzük. Bakancsban, nadrágban, egy vajas kenyérrel, meg egy bibliával a zsebembe bevágta magam egy ilyen rozzant fiakerbe, és átkarikáztam a patakra. Csak ugyan ott volt a vár. Nem állt ugyan hegytetőn, de volt régi tornya, bástyái, boltívei, kikopott lépcsői, és Rákóczi lakott benne valaha. Nagyon tetszett. És amikor Budapest nem fogadott be életem eredményével a kis írással, akkor elhatároztam, hogy nem csak pap, de várúrnő is leszek ugye minden esetre. A Rákóczi szán összelőtt falakkal, lehullott tetővel, széttépett falambérjával üresen állott, és a szubróza rondella freskójára, a legrégi magyar freskóra becsorgott az eső. Hát mondom, ez szörnyűség, ezt is meg kéne menteni. És azon nyomban meg is egyeztem a falu hivatalos embereivel, hogy kérem, mondtam én, rendbe hozatom a Rákóczi szárnyat saját költségemen, viszont önök cserébe adják nekem arra az időre, amíg a befektetett összeget lelakom. Tiszta üzlet volt. No, összehívtuk a legjobb mesterembereket, és kiderült, hogy bizony a restaurációs költség jó sok pénzt igényel, 12 Napóleon aranyom árát, ez volt az egész maradék vagyon. Úgyhogy 40 évre szólt a bérleti szerződés, ma is megvan az írásom róla. Ez komoly. Lázas munka következett. A stílusban fontos hótfarkú cserepeket, azt én szedtem össze, szekére járva a környéket, cserétem ruháért, ugye? Persze cserétem én mást is, lisztet, mézet, tyúkot, fát, mindent, amire egy várúrnőnek ugye már szüksége lehet. Windisgrész hercegné, aki szigény ott lakott valahol egy sarokba, ugye, mint egy őrültet, nézett engem, de megkért, hogy nem őrizném el meg múzeális értékű bútorait, csillárjait, szőnyegeit, képeit. Én boldogan vállaltam, és ő berendezte nekem a 3 Rákóczi szobát valami csodálatos, számomra soha nem látott holmikkal. Hát isteni érzés volt Rákóczi mennyezetes ágyába aludni, ma a múzeumban láthatom a véget. És én ott nadrágba, hosszú lenőtt fekete hajammal jártam, keltem, intézkedtem, és csak Erzsi, a régi szakásném, aki hát ide is utánam jött, megmaradt lábosainkkal, figyelmeztetett, azt mondja, tetszik tudni, mert azt mondja, teljesen úgy tetszik kinézni, mint a Rákóczi Ferenc, csak az a kár, hogy az a balusz még nem nőtt ki. Hát az ember beleéli magát a szerepbe. Óránk csak egy volt, egy nagy vekker óra. Úgyhogy, ha lementem a Bodrogra úszni a tehenek közé, akkor nagy úri gesztussal meghagytam Erzsinek, hogy Erzsi, kérem, pont 5-kor húzd fel a robogót. És Erzsi a drága pontosan 5 órakor meglengetett a toronyba egy seprűnyére tűzött kis rózsaszín nadrágot. Hát de szép szerep volt az a Rákóczi. Egyszer aztán elkezdtem ábrándozni a várudvaron. Ez a gyönyörű vadszöllős őrtorony, a gyönyörű lodzsás lépcső, a nagy bronzkapu, milyen tökéletes színpadi díszlet, hogy milyen gyönyörű kamara szabadtéri előadásokat lehetne itt tartani.
és úgy elképzeltem, hogy minden hónapban egy másik színház üdülne ott a várban, és tartana a díszletnek megfelelő előadásokat. De hiszen Sáros Patak lehetne a magyar Salzburg, gondoltam. Na, ezt megcsináljuk. Föllelkesítettem a falu hivatalos embereit és a helybeli magas gallérú urakat, mondom, uraim, micsoda jövő a városnak. Ki is hirdettük dobbal a környéken, hogy mindenki jelentkezzen, aki színjátszáshoz, zenéhez, tánchoz, énekléshez, hát tehetséget érez magába. Plakátokat festettünk, padokat cipeltünk, autóreflektorokkal világítottuk, és este valóban megvalósult az álmom.

0: lesz után.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmet.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlatot tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek ne ölj? Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Hát én ismertem egy embert, akinek a hallása teljesen elment. Nem hallotta meg, mikor mondták ne ölj. Tán csak azért, mert épp az MP3 lejátszó szólt a fülében. Nem hallotta meg, mikor mondták ne ölj. Fogott egy lapátot, kiment a kertjébe, ölt. Vissza a kis házba. Felhangosítani zene dobozát, és elkezdett táncolni. És a zene vicces volt. De lehet, hogy mégse. Tán csak a tánc vált viccessé a zene ütemére. Viccesek lettek a vállak, a lábak, a haj, a feje tetején, meg a két szeme. Megviccesedett. A tánc teljesen magával ragadta, és érezte megnyílik valami alatta. Egy ismeretlen új világba sodródik, ahol csak a tánc, csak a tánc, csak a mozgás. És a tánc annyira magával ragadta, hogy úgy döntött, örökre ebben az országban maradna. Olyan erős volt a sodrása, hogy úgy döntött, most már egyetlen percig sem lesz meg tánc nélkül. Tánc nélkül, tánc nélkül nem. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik, jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos, a tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Ez a táncoló ember tök rendben volt, csak a hallásával akadt picike gond. Akkor is csak táncolt, amikor már minden más volt, amikor a barátai, balhés halakok, mint ő maga, autóval részegen érkeztek hozzá haza. Meg se hallotta, hogy rányítják az ajtót, és azt sem hallotta a tánctól, hogy az egyikük üvöltve rászól. Szanyog cenzúra, ez durva! Mi a fasz csináltál, cenzúra? Te cenzúra, cenzúra, cenzúra! Megölted a feleséged. Fel se fogtad? Nem is érted? Tudod, hol van? Feldaraboltad. Szanyog, hallasz, te balfasz? Mi az Isten műveltél? Megörült és szétestél? Cenzúra, ez hard. Valami megszállt? Vagy elgurult a gyógyszered, Szanyog? Minden jó veled? Mi van? De Szanyogkal különben minden jó volt, csak nem hallotta a fülhallgatótól, hogy a barátja ordít mögötte. Ekkor a barát négyszer arcon ütötte, kétszer hasba, egyszer mellkasba, mindannyiszor erőből. A táncosok a mellkasában nem kezdték előről. Hirtelen megálltak. Szanyog a földre zuhant, szemei bezártak. Csak ajka maradt nyitva még, ahogy próbáltak kapkodni az oxigént. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik, jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos, a tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Ez a szanyog csak kiterült a padlóra, oxigén után kapkodva. De egy kis idő után érezte. A táncosok újra megérkeztek. Újra áramlik az oxigén. A barátai, ugyanolyan balhés alakok, mint ő, nem tudták, mi a teendő. Ekkor Szanyog megkérdezte, hogy mégis mi a faszt akarnak. És akkor az, aki megütötte, a barátja, ismét föltette a kérdést a lapáttal feldarabolt feleségére vonatkozólag, és akkor Szanyog a szavakat felfogta. Felfogta, mit is kérdeznek tőle, és felfogta, hogyan is értik azt, és a következőképpen válaszolt. Mi az oka, hogy a feleségét feldarabolta a veteményesben a kerti lapáttal? Beleszeretett egy másik nőbe. Az ő feleségének a haja fekete, de akibe beleszeretett, annak vörös a haja, talán ez hiba, talán ez rossz igény, de a tömzsi ujjú nőben már nem volt több oxigén, és nem is lehetett, de abban, akit szeretek, a vörös hajú, szép szemű, csinos, de férfias keresztnevű szásában van. És amikor ráébredt, hogy a felesége nem oxigén, de szása az, akkor ráébredt, hogy oxigén nélkül élni nem szabad, nem lehet, fogott egy lapátot, és a kertbe ment, és a felesége mellkasában táncolók lábait levágta. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik, jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos, a tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Igaz, hogy minden nőben lakik két táncos, és igaz, hogy minden nő fogyaszt oxigént, de belélegezni nem minden nő tanácsos, mert nem igaz, hogy minden nő oxigén. Ne ölj! Az ember emberiségnek ez mondatott meg. De ha nem biztosítatott elegendő oxigén, akkor mindig jön majd egy vidéki szanyok, egy porfészekből, ami elhagyatott, és megtesz a táncosokért minden megtehetőt, hogy lélegezni tudjon, hogy vehessen levegőt. Fog majd egy lapátot, és megöli vele a nem oxigén feleségét, hogy a tüdők végre fellélegezzenek. Mert amikor megmondatott, hogy ne ölj, a fülében épp fülhallgató vala, és a táncosok a mellkasában elsodorták egy idegen ország egy új világ partjaira, ahol csak ez a két dolog van. Tánc és oxigén. Aki pedig azt mondja neki ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Hallottátok, hogy megmondatott ne paráználkodj. Az, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, szívében már paráznaságot követel vele. Képzeljétek, milyen hatalmas szív kell egy férfinak, hogy beleférjen az összes nő, akit kíván. Ez már nem is szív, hanem egy hatalmas francia ágy, ondófoltos lepedővel. Szóval, az ismerősöm, szanyok a vidéki porfészekből, megkívánta az ő szívében Szását a nagyvárosból, amikor meglátta őt egy írószobrának mellvédjén, ahogy barátaival éppen füvezett. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva azaz, ne kívánj, a te szív, Edben,
1: aki pedig gárjad a lembel, nőzök nőbe,
0: annak szívére lakat van zárva.
1: Aki pedig gárjad a lembel, nőzök nőbe,
0: az nem őt kívánja megtölteni, hanem saját magát vágyik kiűr esíteni. Amikor a haverom szanyok, tudjátok, az, akinek az oxigéntáncosok voltak a mellkasában, meglátta a vöröshajú Szását, akkor olyan erősen megkívánta őt a szívében, hogy olyan lett az ő szíve, mint az a bizonyos fehér ágy, azzal a különbséggel, hogy ennek lepedőjén folt nem esett még. És amikor megpillantotta a mellvéden mezitláb mászkáló Szását, akkor oxigénmérgezést kapott az ő szívében, aki azokkal szokott megtörténni, akik már nagyon ki vannak éhezve. Az oxigénrel. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva azaz, ne kívánj, a te szív, Edben.
1: Aki pedig gerjedelemmel néz egy nőre, annak
0: szívére lakat van zárva.
1: Aki pedig gerjedelemmel néz egy nőre,
0: az nem őt kívánja megtölteni, hanem saját magát vágyik kiűr esíteni. Oxigénre azok lesznek kiéhezve, akik sok-sok éve olyan levegőt lélegeznek, amiben kevés az oxigén. Akik olyan nőket lélegeztek, akiket babaszapan illat helyett izzadságszak bélyegez meg. Mert ha nem is fürödhetsz drága parfümökbe, azért futhatná babaszappanra, picike csalán samponra, ha nincs pénzed drága ruhára, varjavirágból kendőt. Ha csak újságokból követed a divatot, nem tudod a divat pusztán eszköz, hogy kimutathasd, ami oda bent van a világodat, a belsőt. De ha nem tudod ezt, hát nincs ez a parfüm, nincs ez a szappan, nincs ez a kendő, nincs ami levegőt frissítsen, és a szeretett férfiban csak felmerül az oxigénéség majd feltétlenül. Szása pedig maga volt az oxigén. Lemvászon ruhában. Picike üvegcserepekkel a táskáján, és a szeme izzó zöld. De ami igazán fontos, az az, hogy Szásának a haja vöröses. És drága a napszemüvege is. Amikor meglátsz egy ilyen lányt, érteni kezded, mi is az az oxigén. Na, ha ez a lány melléd áll, szétárad a babaszappan szag, belekeveredik a csalán sampon. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva azaz, ne kívánj, a te szív, Edben. Ezért tehát, ha a jobb szemed vízbűnre, vájt ki és dobd el magadtól, Mert jobb neked, ha egy vészel a tagjaid közül, mint sem az egész tested vettetik a gehennára, ha pedig a jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, pontosan ugyanezen okból, és ezokból. Pontosan ezokból kifolyólag, amikor Szanyok a vidéki porfészekből megértette, hogy kíván, kozva, nemcsú, pán gerjedelemmel tud a feleségére tekinteni, megragadta a lapátot és megütötte őt. Először a mellét, hogy a tüdeje abba hagyja a táncot. Másodjára a lapát szélével felhasította a szemét, harmadjára pedig levágta a kezét, mert jobb, ha egy vészel a tagjait közül, mint sem az egész. Egyébként már nem túlságosan szép teste vettetik a gehenna tüzére.
2: Hallottátok, hogy megmondatott? Ne esküdjetek.
3: Se az égre, mert az az Isten királyi széke. Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya. Se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. Szóval, én nem tudom, hogy ki ma a király Jeruzsálemben, sőt, úgy tűnik, hogy nincs is ott olyan ember, aki minden kézben tartana. Csak azt tudom, hogy biztos nem fogok arra a városra esküdni, ahol az utcákon és tereken perzselő nap az embereken, és ők úgy robbannak szét, mint a görög dinnyék. Viszont egy ismerősöm, a vörös hajú és szép szemű, de férfias keresztnevű Sasha, a maga rövidke élete során már kétszer esküdött az égre és egyszer a földre. Először akkor esküdött, amikor egy fiú a nyílt utcán megcsókolta őt. Nem az arcán, nem a száján, nem a homloka, nem a füle volt, nem a nyaka, nem a hasa, de nem is a válla. Nem a mell, nem a hát, de nem is a lába. Nem a csípőjén, nem a fenekén, hanem megcsókolta a nyílt utcán. Nappal. Fényes nappal. Akkor megesküdött az égre, hogy a fű sem hatott még úgy a testére, olyan varázslatosan, mint ez a vérlázító csók. Másodszor akkor esküdött az égre, mikor az ő szemre való barnahajú férje otthonukba érve végre megkérdezte.
0: Igaz, hogy megcsarsz valami vidékit a hóval?
3: Mire ő azt mondta, esküszöm az égre, hogy nem.
0: Oké.
3: A földre pedig már akkor esküdött, mikor kihányta a vodkás pelmenyit, amit életében először annak a férfinak a barátai adtak neki, akivel megcsalta a férjét, és akkor megesküdött a lehányt földre, hogy soha nem fogja többé szívében megkívánni ezt a halálos orosz ételt, amelyben egyetlen oxigén részecske sincsen csak. Hány inger? Hány inger? Hány inger és nagy hatalmi pátosz. Szóval, inkább szívjatok füvet, szedjetek almát, igyatok céklalevet, mint hogy a tévé előtt fetrengve. Részegen esküdözzetek az égre, a földre és Jeruzsálemre. Mert már megint egy tévéreklámmal próbáltok szugerálni, hogy vásárold meg a terméket, ami feljogosíthat az életre. Ahhoz, hogy jogunk legyen élni, lélegezni kell, és elég pénzünk is kell, hogy legyen a lélegzéshez szükséges levegőt megvásárolni, de soha nem szabad rászokni, mert akkor se pénz, se orvosság, de még a halál sem tudja elverni az egyszer már megízlelt szépség és szabadság utáni ésséget. Szóval, az ismerősöm Sasha a nagyvárosból csak kétszer esküdött az égre és egyszer a földre, de a szerelemre többször is esküdött. Mert nagy szíve volt, nagyon nagy szíve, olyan, mint egy kétszemélyes ágy. Színes, európai levegővel, mindenféle gyümölcslevekkel leöntve. És minden éjszakán eltöltötte a szerelem. Kivéve persze a férjével elköltött éjszakákat. Hozzá csak véletlenül ment. És minden alkalommal, amikor egyedül maradt egy férfival, aki a szerelemről beszélt neki, a fejében megszülettek ugyanazok a szavak, csak hogy Sasha a nagyvárosból soha nem mondta őket ki, csak jelezte, A mosolyával, a fejével, meg a szemével, mert ez a szása mindig olyan volt, mint a régi szerelmes filmekben a színésznek, mert csak az ilyen férfi, meg csak az ilyen nő, közt áramlik szabadon a levegő. Mert csak az ilyen férfi, meg csak az ilyen nő, közt áramlik szabadon a levegő. Ha esküszünk a szerelemre és nem szeretünk, akkor az lószar és nem oxigénfilm. Ha szeretünk és nem esküszünk, akkor az olyan, mint a kelet-német P-cenzúra.
0: Pornó.
3: Oh, ha pedig csak egy embert szeretsz, de különböző férfiakkal találkozgatsz, akkor az meg olyan, mint egy régi szovjet film, végtelen mezőket váltó nyírfa rengeteggel. Szóval, ahhoz, hogy jogunk legyen élni, lélegeznünk kell, és elég pénzünk is kell, hogy legyen. A lélegzéshez szükséges levegőt megvásárolni. De soha nem szabad rászokni, mert akkor se pénz, se orvosság, de még a halál sem tudja elverni az egyszer már megízlelt szépség és szabadság utáni éhséget. Szóval, inkább szívjatok füvet, szedjetek almát, igyatok céklalevet, mint hogy a tévé előtt fetrengve. Részegen esküdözzetek az égre, a földre és Jeruzsálemre, hogy a szívetek csak egy emberé. Mert ha a szívetek egy valakié, de a testetek valaki másé, akkor hogyan fogtok esküdni? Nem lesz se Isten királyi széke, se az ő lábainak zsámolya, sőt, Jeruzsálem sem, ahol az emberek megőrülnek a butaságtól. Csak egyedül a szerelmetekre esküdhettek. Ellenben a ti beszédetekben az igen, legyen igen. A nem, pedig nem. Mert ami túlmegy ezen, az a gonosztól van.

0: на подпилорок.
1: Ti lesed, jó? A kert, a karót halljátok, abban pedig most ismeretlen hangokat, nem sokára kiderül, hogy kik azok, és vannak hallható hangok és halhatatlan hangok. A műsorstában ez az Ateszon és rajtam kívül a zenét Salman Ádám biztosítja most, és meg pedig azért, mert a darab, amit hallotok, egy másik halhatatlan hang Szilágyi Bálint rendezésében kerül bemutatásra a Kortárs Dráma Fesztiválon. Ez a rész egy kis programajánló. És akiket hallotok, Márkus Sándor.
2: Sziasztok!

0: és Eke Angéla.
1: Hello.
2: És a Bálnák.
0: Igen, a megjelenés sorrendjében. És mi ez az egész? Valaki kezdje elmondani. Hát Ádám azért van itt, mert mi csináljuk hozzá a zenét. És Bálint, mondj egy pár szót.
3: Sziasztok! Iván Viripájev orosz írónak, kortárs orosz írónak az Oxigén című darabja kerül bemutatásra jövő hét pénteken az Ankert szórakozóhelyen. Ez egy rap darab, vagy valamilyen zenés darab, 10 trackből áll, és az az alapötlete, hogy a hegyi beszédnek a bizonyos idézeteit vagy részeit átírja, vagy átülteti a mai világunkra, és kettő fiú meg egy lány, önjelölt messiások, vagy de közben mai fiatalok, hát ezt a saját gondolataikat hozzáadják, vagy saját értelmezésüket nagyon szórakoztatóan és tanulságosan.
0: Ó, bocsánat, még egy nem látható, vagy nem hallható hang, Horváth Kristóf, azaz színész Bobot nem emelgettük, de az ő átiratában halljátok most is a darabot.
3: Így van.
0: És most a Bálnáknál járunk, a darabban is elő fognak kerülni.
2: Igen.
0: Hát hogy kerültünk oda?
2: Úgy kerültünk oda, hogy én csinálom a látványtervét az előadásnak, és az volt a koncepcióm, hogy mivel a darab címe az, hogy Oxigén, és két szereplő Oxigént keres, de nem feltétlenül az O2-t, hanem az Oxigénhez társítottak egy másik jelentést, ami kicsit ilyen életigenlés, és a díszlet 80%-a felfújható tárgyakból épül föl. És egyébként nekem, ami először beugrott erről az egész darabról, mikor megpróbáltam összerakni a látványt, az a Bálnák voltak, akik nem tudom, nekem megtestesítették az Oxigénnel való létezést. Igen, és egyébként a darabban lesz két felfújható bálna.
0: Tehát nem egy hagyományos, ugye alapból koncertszínháznak nevezitek, lehet Parti Kémia Színház, vagy nem
2: Parti
0: tudom.
2: Kémia Színház, igen.
0: És hát ugye nem egy szokványos, tehát nem el fogjátok játszani, amit mind hallunk, nem folyik majd a vér. Titeket ugye még a Nylon Groupból lehet ismerni. És hát lesznek itt bábok, meg...
2: Hát lesz most, itt lesz minden. Mi alapvetően színészként dolgozunk. Ugye diploma után megcsináltuk a Nylon Groupot, ami egy ilyen kortárs bábszínházi formáció. És hát ebben a munkában igazából az érdekes, hogy most ez sokkal stilizáltabb, mint például egy ilyen közszínházi előadás. És megpróbáljuk használni ezeket a tárgyakat valahogy kicsit így bábosabban, amiatt azt kell érteni, hogy tulajdonképpen ilyen képeket komponálni és elmesélni egy történetet. Nem olyan bábozást kell ez alatt érteni, mint amit általában az emberek gondolnak, hanem inkább csak így játék a tárgyakkal, amik egy ilyen összképhez hozzárakódnak. Ez nem tudom, hogy jól értitek.
1: Meg abból a szempontból mindenféleképpen tanulságos dolog, hogy a nylon és a szöveg az nagyon jól megfér egymás mellett, mert eddig nonverbális előadásaink voltak, amik inkább ilyen vizuális színháznak lehetne még jobban nevezni, és azáltal, hogy a Bálint ebbe így berántott minket, ezáltal szerintem nekünk is most már egyre világosabb az, hogy még több terület felé el tud menni, és csatlakozni tud az egész egy ilyen összművészeti agyverésben.
0: És nekünk is azért tetszik, mert én is azt szeretem itt az irodalmi lépegetőt, meg a keltakarót, mert ugye a szöveg, meg a zene, mind a kettő, tehát egy-egy ilyen dimenzió, és akkor most vállalkozzátok a mozgást. Tehát mi is úgy érezzük, hogy egy újabb dimenzió kerül bele, ugye a jelenlét. héten.
2: Igen.
0: Igen, és lemarad a jövő héten, pénteken vagy szombaton, majd még lesz egy-két előadás.
1: Igen, és külön érdekes, hogy szombaton este 10-kor fogunk játszani. Nem ez az annyira érdekes, hanem az, hogy angol felirattal látható az előadás, tehát hogyha vannak külföldi haverok itt, akkor azokat el lehet hozni.
0: És arra gondoltunk, hogy mutatunk nektek még egy pár részt. Aztán majd még visszajövünk.
2: És beszélhet a Kinga a zenéről például.
0: Hogy az Ádám itt csöndben van.
1: Ádám főz, zenét főz.
2: Főz, igen.
4: Felvágom
2: az
4: alapítást.
0: Akkor belecsapunk.
1: Négyesbe?
2: Négyesbe.
1: Mehet Ádám?
2: Elbúcsúztunk a Bálnáktól.
1: És a Bálnát azt benn hagyjuk? Nekem amúgy tetszik. Hallottátok, hogy megmondatott? Ne állj ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd feléje a másik orcádat is. Aki pedig törvénykezni akar veled, és elperelni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. A szóban forgó lánynak törvénykezni se kellett. Levetette ruháját, ha a férfi, aki neki tetszett. A moszkvai runkó lát kifizette, s felajánlotta az ágy.

0: de amikor egyik a sok férfi közül megütötte jobb orcáját, a lehető legkategorikusabban elutasította a bal fele odafordítását. Sőt, kinyitotta a konyha fiókot kések után kutakodva, s a megfelelő eszközzel újra a hálóba szaladt oda, ahol őt megütötték, s megpróbálta a kést beleszúrni a gyűlölt férfias arcba. A férfi viszont elkapta kezét, benne a késsel, majd fogta magát és újra csak úgy megütötte a szóban forgó ideges lányt, hogy orrából a vér megerett, mint tavaszi pataknak a friss vize. Áradt! Tavaszi patak csak télvíz idején, tavaszi patak csak vérvörösen.
1: Pont télen volt. Télen történt, hogy a szebb puhovi vonatot éppen elérték. S hallgatták, hogy a vagonokon átmászkáló sok lükeárus kínálgatja a portékáját. Elutaztak szebb puhovik.
2: Szása, meg Szása, Szása, szülővárosába,
1: hol az emberek gyakran fényes nappal részegedesnek kelnek az utcán kapuhajlakban fecskendőkkel

0: táncot lejteni abban a picike szobában, ahol ez a férfi is táncolt, azután, hogy a kerti lapáttal feldarabolta a feleségét a kis veteményes kertben. Elutaztak hóembert építeni abból a hóból, amelyik alá ez a férfi a holt feleségét végül elásta.
1: Szása, meg Szása, Szása szülővárosába.
0: Ugyanis a férfi barátai nem mondták el a rendőrségen, mit tett régi barátjuk. Senki se tudta. Még az a Szása nevű lány sem sejtette, aki miatt mind ezt megtette. Az ex-feleség, az a fekete hajú, 2 méter mélységben aludt el a kis veteményes kertjében, és nem volt már szüksége olyan dolgokra, mint az oxigén.
2: Amikor valaki arculott téged jobb felől, ne fordítsd felé a másik orcádat is, hanem viselkedj úgy, hogy megüsse a bal feledet is.
3: És amikor el akarják perelni az ingedet, viselkedj úgy, hogy 18 év letöltendőt kapj vagyon elkobzással.
2: Ha pedig szeretnétek megtudni, mi az a moszkvai rum, sétáljatok be bármelyik olyan kisboltba, ahol töményet is árulnak, és keresétek a konyakos polcot.
3: És amelyik üvegen az első szó az, hogy Moszkva, bizony mondom nektek, az lesz a helyi rumkóla.
2: Azért, hogy megüssenek a bal orcádon is.
3: És azért, hogy 18 év letöltendőt kapj. Vagyon elkobzással!
2: És amikor Szása, a lány, a Szerpohovi perronra kilépett egy pillantás alatt, mindent megértett. Megértette, hogy miféle helyre keveredett. Igen, ez most egy próba, de nem baj, ez egy próba.
3: De miért, nem ilyen zene van, vagy mi?
2: Nem, itt nem ez a zene van, hanem
3: de akkor
2: egy
3: mi?
2: Másik.
4: Ugyanis a track 3-3.

0: Sasa, a lány, a Szerpuhovi peronra kilépett. Egy pillantás alatt mindent megértett. Megértette, hogy miféle helyre keveredett, de azért megépítette a hóembereket, az MP3-mal éneklésben majdnem belereked, mert ez az egész annyit még ért neki, hogy színlelje azt, hogy élvezi.
1: És amikor Sasa a fiú Szerpuhovból megérkezett a fővárosba, Moszkvába, és látta, hogy csak a sok sznob várja, nem kellett sok idő ahhoz, hogy átlássa, ezek fuldokolnak az affektálásba, s hogy se lapát, se gödör nincs elegendő a férfiaknak, s nőknek az ózonjuk alatti oxigéntelenségben vergődőknek.
0: Be sem tűnsz majd igazán igényesnek. Értem, meg kell néznek rád, fekete cipőben pagyolodzó kis részeg lány. S volt előtt bandázó fiúk, valamelyike is csak néha, de tényleg néha. Néz ki úgy, mintha lenne élet célja.
1: Ja. És amikor a lány a forradalmi filmdíszlet kinézetű városon átsétált Amsterdamból hozott lembászon ruhájában, még a kutyák is elszégyelték magukat vidéki szőrük miatt. Mert mutassatok csak egyet kutyát, ti moszkvai és szerpuhovi szemetes kukák, és már is egyértelmű, tiszta, hogy a moszkvai bolhák családfája az életművész Gilyarovszki kutyájának véri cívókra vezethetők vissza. Míg a szerpuhovi bolhák egyeneságú leszármazottjai azoknak, akik Szergyóka nagyapa korcs szukájára hatottak, akinek a bőrét lenyúzta, és a bolhákkal együtt megette Szergyóka papó, mert hitte, hogy a tuberkulózisa így módon gyógyítható.
0: Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, azt próbáljuk meg kideríteni, kinek jó Oroszországban élni, akkor először eszünkbe kell, hogy jusson, hogy éppen Moszkva alatt állította meg a fasiszta ellenséget.
1: A szibériai hadosztály 1941-ben.
0: Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, azt próbáljuk meg kideríteni, ők vagy mások, akkor először döntsünk a legfőbb város Jeruzsálem kérdésében, és utána menjünk bele a részletekbe szépen.
1: Most Balett. Kinga, emelj fel egy szívesen.

0: E tu hai di tenso. De hát 40 másodperc, ezt dumáltuk, hogy táncolni fogunk. Mert ha egy zsidó fog egy tankot, és át kell vele a folyón, ott ahol keresztelő Szent János, akkor egy nem túl babonás ember is, és az épp úgy igaz, mint
1: az, hogy
0: az eső előtt a fecskék alacsonyan repülnek.
1: Ez pedig pont olyan igaz, mint
0: az, hogy
1: a vidéki ember lelkének főismérve a kisebb rendőségi komplexus.
0: Basszus.
1: Mert a moszkvai bolhák nem hagyják őket békén a származásukkal, és egy láthatatlan kéz betűri a pulóverüket a nadrágjukba.
0: Mert ha egy zsidó fog egy tankot, és át kell vele a folyón, ott ahol keresztelő Szent János, akkor egy nem túl babonás ember is, és ez épp úgy igaz, mint eső előtt a fecskék alacsonyan repülnek. Elmehet ez a te szásed a picsába, ez az én meglátásom? Elmehet.
1: Inkább a te szásed menjen a picsába. Én meg azt mondom erre te neked.
0: És amikor el akarják perelni az ingedet, viselkedj úgy, hogy 18 év letöltendőt kap vagyonelkobzással. És amelyik üvegen az első szó az, hogy Moszkva, bizony mondom nektek, az lesz a helyi rumkóla.
1: Azért, hogy megüssenek a bal orcádon is.
0: És azért, hogy 18 év letöltendőt kapj
1: vagyonelkobzással. Most élő próbát hallhat mindenki.

0: medikamentébe, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy neki ne olyan nyelvén. Na akkor mi betette, általában kezdett meg egy úgy, a másik, a másik. Hát most mi lesz? No nem baj, állottam meg kell. Hát az meg egy kicsit erősebben sült, szóval nem annyira fekete, inkább világosabb, de a fehér színnek hát nem szarodnék, hanem inkább a sárga színnek. Na azt mondja, nem baj. Ám meg azt mondja, hogy ezek a sárga bűrjek. Hát igaz, ebből lesznek a kínaiak, ebből a sárga. Na jó, van, gyújt a harmadikat. Hát na most, hogy ez hogyan sikerül? No, ennek meg a fehér színnek. Ezek a fehér bibákat. Ezért a fekete négerek, mert tisztusodunkat igen megsütöttek. Na, amikor tisztusodunk, teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyúrta azokat is, oldalbordalt mindent, elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre szárni. Na most akkor gyúrta az Évát. Hát mikor az Éva gyújtja, oldalbordáinkat készíti. Oda megy egy kutya, egyet elhív belőle. Hát most minek? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egyáltalán sem lesz. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok egy bordával tegváltok vannak.
1: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta, hogy másnak ugye nagyon szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyújt bele a sárgos kendél fejedét. Na hát be is kenni a fejét, és lett szép haja. Aztán a gondot, hát beikelni a hónyóját, és hát ott is lett egy kicsi haj, megint elől is bekem, és oda is. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szépség. Elérnék is a feleségem, hogy lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen beikelni, akkor egy szép haja lett. Na hát gondolja, a hónyolás is egy kicsit teszem, de az ember a mellyre is, de ő már nem teszem a mellyre. Hát, hát tudja, akkor mesztelenül jártak. S a légyre a szállott elől. S ő hamar a légyhez hozzá csapjon kezics, azóta lett ott is.
2: Ádám s Éva, mint a paradicsom kárba voltak. Mindig veszekedtek, hogy melyik veti meg az ágy. Egyszer azt mondja, Ádám, néma játékot fogadtak a tűz mellett, hogy melyik veti, amelyik megszólal hamarabb, azt fogja örök időn keresztül vetni az ágyat. Tűz mellett ültek, csóré jártak a paradicsomkárba. Tűz mellett, ahogy a melegségtől az Ádámai áboskodik ember. Egy kicsi macskai, és a macska hezzavágott az első lábával. És azt mondta Éva, kácnyemet az az enyém. Azt mondta Ádám, ha a tiéd, akkor tudd meg, hogy az ágyvetés is a tiéd. Míg egy ember és egy asszon lesz a földön, örökkéig a fehérnépé lesz az ágyvetés. Így veti a fehérnépet azután, azután a fehérnép veti azután az ágyvetés.
0: Elment Éva locsolgatni a lovasokat, nézegetni a falkot. Én nagy kíjó meg ott leselkedik. Ember volt a kíjó bőrbe, bújva.
3: Nos,
0: paradicsomban, adóvántó. Akkor a kíjó oda, amíg azt a Évót, hogy menjen oda. Ezt a szép almát neked adom, ha ide gyűjt. Enim ez az egész, ami nem volt gyerek. Volt gyerek. No, aztán annyira jó vagyott a kíjóval, hogy azt annyi gyereke szaporodott neki, közben azt ezt meg tudta Ádám, Ádámtól, ami szakadt, az mind szép volt, amit még az ördög csinált a kíjó, az mind csúnya volt. Azt akkor hittem volna elé az Úristen, hogy hívja elé a gyerekei, az igaz gyerekei. Az igazakot elé hívta, de a lopottakot nem, azt nem merte, azokat elgyúgta. Ott most is azért verte meg a népet az Úristen, mert az autók megfogta a népet az Éva autka. Hogy ott a lopottakot elgyúgják, az igazakot teszik elé. Akkor azt adok, okosabbak voltak, akkor adok, iskolába is járhattak. Azok a kitagadott gyerekek, meg ebből voltak azok a csángók, ezek úton járó, ezekből lettek a szegény emberek. posadek kanóta lopni, az uraktól.
3: Ugye megszokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáltott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem. Mert kicsi kora volt a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félővé. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földön. Mert gonoszak az emberek. Akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy a minden részben, minden állatban hív és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek. Mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem mentek, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, 3 évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak volna szárazságot. Már akkor a Jóisten megmutatta a büntetését a földön, hogy szárazságos. De csak készült a bárka, csak nem tértek meg az emberek. És ez a Noé, ez Isten félő. Ez félte az Isten. És ennek a menyei és ennek a fiai bementek a bárkába. Amikor elközelgetett a 120 év, akkor mindenből bement az állat, és akkor bement a Noénak a felesége, bement a gyermeke és a felesége. És akkor Isten bezárt az ajtót, úgyhogy megeredtek a egek csatornái, és esett az eső. És akkor ez a bárka csak ment szépen a vízen. De abba a bárkában nem mehetett be senki, mert annak az ajtaját Isten zárta be, és azt még Noé sem nyithatta ki. Csak akkor, amikor már a vizek fölszállottak. Most akkor megállt a 40 napra az bárka, már Ararát tetején. És akkor kibocsájtotta Noé a galambot, hogy a földön van-e még víz. És akkor volt víz, még a galamb visszatért. Akkor az ablakon nevette a galambot. És akkor megint kibocsátotta Noé a galambot, akkor már száraz, már gajat vitt neki, zöldellő gajat. És akkor, még akkor mindig élni. Visszajött a galamb. Na, mikor már harmadszorra kibocsátotta, akkor már nem ment vissza a galamb. Akkor már tudta Noé, hogy na most már Isten kinyitja az ajtót, és akkor megszűnt az. Az eső. És akkor az első dolga volt, mikor a Noé kigyűjt a bárkából, Istennek épített egy oltárt. És akkor azon az oltáron hálával áldozott az Istennek. És Isten megsegítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noé nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy mikor már bement a légy, már a Noé a bárkába, a legyek is bementek, hát azokat ki akarta zavarni, mert azokat nem szerette, hogy annyi légy bemeni. És akkor azt mondta, hogy no te légy, és itt maradt légy.
4: Isten vagy a bárkából, készen, hány lélek? Megmondtam, csak 8 lélek lehet benne. Ami gonosz és irigy, azokat elvesztem, mint a többi népeket. Sepert ki a bárkát mindenféle gonoszságtól. Akkor vette észre Noé, hogy még egy zsoltáriró, egy szent van benne. akit én, mint barátomnak akartam fogadni, hogy a bárkának egy csücskéjébe elhelyezni. Megmondtam neked, hogy nem lehet, itten csak jószlélek, tehát ezt ki kell innen takarítani, akkor vette. És Dávid kiszaladt a bárka tetejére, az már az Ararát hegyén volt akkor és oly magasra, hogy a holdat érintette, és beugrott a holdba a hegedűjével együtt. Mert Dávid zsoltáríró volt, és nagyon szerette a zenét, ezért Dávid azt mondta, hogy hamarébb leszek az égbe, mint uram te. Tehát a népmese ezt tartja máma is, hogy Dávid a holdba van, és mikor megtelik a hold, akkor szépen, mint művész alak, ottan hegedűget.
5: Mikor ezt a Bolélium tornyot építették valamit. Ugye ima annyira félmentek volt, hogy ima közeledtek az Istenhez, az égbe. Annyira félmentek, hogy ima az Isten nem tudta, mit csináljon velük, meg kellett valahogy állítsa. Úgyhogy akkor csinált ennyi
6: nyelvet.
7: Hogy egyik így beszélt a másik.

0: ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé. Mert ha ma kezet adtok a disznónak, ha megrázzátok a kocalábat, elhiszitek holnapra, hogy minden embernek kizárólag a saját hazáját kell megvédenie. Hazugság. Hisz a haza nem más, mint egy gyöngycsort viselő zsíros disznó, mit a szüleid pénzén vettek, kik megdöglöttek erőfeszítéseik által, amikor a cseh kristály tálaló szekrényt próbálták átrángatni a más világra.
1: Ezzel még egyet is értek. A haza a teve, aminek, mint tudjuk, mégis könnyebb a tűfokán átkelni, mint az ember szüleinek átrángatni a tálaló szekrényt a más világra.
0: Csak ugyan jobb a teve, bár meg kell védjem a disznót. Bármilyen undorító is nem tehet erről, disznónak született. Ám a tevék teljes felelősséggel viselik a teveség tudatát.
1: Teljes nonsens az, amit mondtál.
0: Ugyanez a nonsens, amit arról az emberről mondtál, aki az allergének dúsmezején megfulladt. Aki soha nem is ismertél, de beszéltél róla.
1: Hajszál pontosan olyan ez, mint az a lány a mesétben, aki pszichotróp tablettáit bevevé, romantikus halált halt a világ legkisebb nem létező ördögi óriás kerekében.
0: A lányjal kapcsolatos kérdésben egyet is értek, de abban nem, hogy az ördögi óriás kerék nem létezik. Ott van a parkban, a parkban van. Abban a parkban, ahol a kultúrát pihenéstől bevidámodhat az ember. Az a park ott van a város ott van az ország ott van a földön. A föld meg a zsíros disznó, a fején a gyöngycsor csillog. Az a gyöngycsor pedig maga az ördögi óriás kerék. Te meg csak pöröksz és forogsz. És pöröksz és forogsz a disznó körül, igaz gyöngykabinokban.
1: A gyöngy pedig az oxigén. Pöröksz és forogsz. És pöröksz és forogsz. Pöröksz és forogsz és lélegzel!
0: Forogsz a gyöngy óriás keréken és kiabálsz, ahogy csak tudsz. Egy céllal kiabálsz, hogy a lehető legkerekebbre kitátsad a szájad.
1: Hazudozol és kitalálsz mindenfélét. Átvered önmagadat, csak hogy a lomhatüdőknek fájjon!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Enélkül a kapcsolat nélkül értelmét veszti minden.
0: Angéla?
1: Sándor?
0: A gondolat veszti értelmét, ha hangosan kimondod azt, amit igazából mondani akarsz.
1: A gondolat veszti értelmét, ha leírod betűkkel azt, amit igazán le akartál írni.
0: A gondolat értelmetlen, ha akárhogyan is, de értékeled az eseményeket.
1: Értelmet keresni a gondolatban pedig egyszerűen műveletlen és kulturálatlan dolog.
0: Valamennyi kultúra értelmetlen.
1: Mint ahogy valamennyi művészet is.
0: És aki ezt nem érti, az közönséges ember.
1: Vagy üzletember.
0: Vagy a kettő együtt. Valamennyi kultúra értelmetlen.
1: Mint ahogy valamennyi művészet is.
0: És aki ezt nem érti, az közönséges ember.
1: Vagy üzletember.
0: Vagy a kettő, együtt. A teve meg a disznó abban más, hogy a teve púpjaiban szentelt víz van. A disznó beleiben meg csak sima moslék.
1: Akkor miért van az, hogy az állatkertben, amikor a teve beleköpött a pofádba, arcod az undortól eltorzult? De amikor a barátaiddal soslikot sütöttetek Climes városában, akkor a disznóhús ízétől felragyogott a te orcád.
0: Azért, mert amikor nyárson sült disznót ettem, akkor a sivatag híres hajójára gondoltam. És amikor a sivatag hajója beleköpött a pofámba, az első gondolatom az volt, hogy a disznószót kimondjam.
1: Akkor mi a különbség a teve és a disznó nyakán lévő gyöngysor között?
0: Van olyan ember, akit szeretsz?
1: Van, de mi között hozzá?
0: És régóta szereted?
1: Igen.
0: És engem is úgy szeretsz, ahogy azt az ember?
1: Nem. És tudom, hogy most azt fogod kérdezni. Le tudtam volna feküdni veled. A válaszom nem. Nem tudtam volna, de nem azért, mert nem lettem volna rá képes, hanem mert fel sem merült bennem. Te a saját életedet éled, én pedig az enyémet. Ezeken a határokon belül a mi útjaink nem keresztezhetik egymást.
0: Nem akartalak a szexről kérdezni. Ez a része az életednek egyszerűen nem érdekel. Csak azt akartam mondani, hogy nem szeretsz engem. Mégis kész vagy kitárni nekem a szíved. Azzal, akit szeretsz, alig ha fogsz ilyen témákról beszélni. Én is ugyanezt csinálom. Disznóhúst eszem, mert azt szeretem, de istenítelni a tevét fogom, mert ő a nagy lelkűség szimbóluma.
2: cirkusz.
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van.
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
3: Haza!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Megyek!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Az!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Dvarba!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: Forogsz! A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Vár!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Rám!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. A kisbalta.
0: Hazamegyek.
1: Az udvarba.
0: És ott.
1: Vár rám.
0: A kisbalta.
1: Hazamegyek. Az udvarba.
0: És ott. Vár rám. A kisbalta. Hazamegyek. Az udvarba.
1: És ott. Vár rám. A kisbalta.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Itt a Tilos Rádió 90.3, a Bádog Dob rendkívüli adása a mai tematikus napon. Mindannyian tudjátok már, aki a korábbi adásokat is hallgatta, hogy itt egy sajtószabadságnapot tart a rádió, és nyilvánvalóan ez a népszabadság bezárása, pucs, népszabadság szerkesztőségének a pucszerű ellehetetlenítése miatt van ez a műsor, vagyis hát ez az egész tematikus nap, és hát két vendégünk is van, Erdős Virág, író, költő, aki külső szerzője volt a Népszabadságnak, és Révi Sándor, aki nagyon régóta újságírója a Népszabadságnak, én nem tudom, mióta majd ő elmondja, és a publicisztika rovat vezetője volt az utóbbi hány éve, 6 év, 7 év?
1: Volt egy kis szünet, de nagyjából 16 évig, 2-3 éves szünettel.
0: És hát nekem is van egy kis érintettségem a Népszabadsággal, pont Sándor miatt, aki mikor a Magyar Hírlapot bezárták, akkor meghívott, hogy én is legyek külső szerző.
2: És engem is lehozott egyszer. Igen, 15 éve.
0: Na. Úgyhogy sajnos egy olyan orgánumról van szó, ahol akkor nem minden négyen érintettek vagyunk. Hogy érzitek magatokat most, Sándor, amit elmondhatsz?
1: Na hát én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát én nem érzem magam túlságosan jól, hát az ember ugye dolgozni szeret. Az, hogy folyósítják a fizetését, amelyet folyósítják, az mindig rendben van. De hát képviseltünk valamit, fölépítettünk valamit, és ez nincs. Hát ettől az ember természetesen rosszul érzi magát, de hát ez triviális dolog, mindenki rosszul érezni magát. Ennél többet...
0: Azóta írtál valamit? Tudt valahová? Jóta történt ez a szombati esemény? Vagy nem is írhatsz ez is?
1: Nem.
0: Hát, szóval, hogy olyat kérdezek, ami most munkajogilag veszélyes a dolgot, úgyhogy nem vagy, nem
2: válasz. Meg a választ.
1: Nem, hát amire úgy gondolom, hogy nem válaszolhatok, arra nem válaszolok, de egyébként nagyon szívesen. Hát ez egyébként is úgy van, és úgy normális, hogyha valahol valaki újságíróként teljes állásban van, akkor hogyha újságíróként akar tevékenykedni máshol, akkor ahhoz engedélyt kell kérnie. A főszerkesztő adta ezeket az engedélyeket, most ő föl van függesztve, most valaki más adja az engedélyt.
2: És ki adja?
1: Hát minket úgy értesítettek, hogy Kálmán Erika adja, de én ebben a helyzetben nem kérek ilyen
2: engedélyt. A cégen belül?
1: A HR igazgató. Kaptunk egy levelet, hogy most ő adja ezeket az engedélyeket, de mindegy, hát mindig van valaki, aki adja ezeket az engedélyeket. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben én ilyet nem kérek, és amíg a munkaviszonyunk fennáll, addig nyilván nem írhatunk. Ha valaki nagyon akar, akkor gondolom kérhet engedélyt, aztán vagy kap, vagy sem. Vannak olyan régi folyamatos dolgok, amikre már réges-rég megkaptuk az engedélyt, az gondolom folyamatosan megy. Én 6 éve majdnem minden hónapban írok egy eszét a Mozgóvilágnak. Hát ezeket most is írom.
2: Hát ezt most egyszerű dolgozó emberként elég nehéz elképzelni, tehát nektek nem kell bejárni a munkahelyetekre. Munkaviszonyban vagytok, de mondjuk a hóvégén vagy a következő olején a fizetésre számíthattok?
1: Hát meg fog érkezni? Hát,
2: és aztán a következő havi is, vagy pedig akkor elbocsátanak végre, vagy mi történik? Mint dolgozó, nekem ez teljes, hogy mondjam, homály.
1: Hogy mi történik, minket nem tájékoztattak arról.
2: És nincs is fül esetek bentről bármi, hogy azt nem mondta valaki, aki szimpatizál veletek, esetleg nem sugta meg, hogy hát ez várható, vagy az várható.
1: Hát egyrészt nem sugta meg, másrészt, ha valaki megsugta volna, nem mondanám el. Mert nyilván azért sukta volna, hogy ne mondjam el, de nyugodtan elmondhatom, hogy ilyen súgás nem volt. Mindenki mindenfélét vél tudni, igazából senki nem tud semmit, valószínűleg azért, mert nem születtek meg azok a döntések. Hát meg nem született döntésekről, nem tudhat.
2: Az, hát de ezeknek előbb-utóbb meg kell születniük, mert
1: előbb-utóbb meg kell
2: két,
1: születni.
2: 2-3-4-5 hónapig ez valószínűleg senkinek sem jó, ha így marad.
1: Egyrészt senkinek sem jó, másrészt a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége van.
2: Ez miben áll?
1: Hogy biztosítani kell a munkavállaló részére a munka lehetőségét.
2: Tehát egy irodát, számítógépet
1: íróasztalt? Benne van a munkatörvénykönyvben, hogyha ezt nem biztosítják X időn keresztül, akkor a munkáltató nem teljesíti az ráháruló kötelezettséget, hogy ezt mennyi idő után ítéli meg így egy bíróság, ha oda kerül a dolog, akkor ez változó különböző körülményektől függ.
2: Hogyan szankcionálható a munkaadó, hogyha ezt nem teljesíti, tehát ha nem biztosít nektek munkahelyet?
0: Nem jogász, szegénység.
1: Én nem vagyok jogász, de nekem azt mondták, hogy ez hosszabb időn keresztül megy, egy hónap, két hónapig, akkor a munkavállaló fölmondhat úgy, hogy nem azok a munkajogi következmények, mint hogyha én úgy magamtól csak úgy fölmondanék, hanem jár mindaz, ami akkor járna, hogyha a munkáltató mondana föl.
2: Hát ez világos beszéd, szerintem jogilag is.
1: Úgyhogy a végtelenségig ez így biztosan nem megy.
0: Virágot is akkor hagyjuk szóhoz jutni egy kicsit. Te hogy kerültél kapcsolatban Népszabadsággal? Megkerestek téged, hogy esetleg írnál le a hétvégi mellékletbe? Vagy
3: hát volt ez egy régebbi dolog. Most amiben én benne voltam, és ami most így ilyen most is futó folyamat volt, az a Gulliver jelentések. Tehát volt a Népszabadság, volt egy Népszabadsághoz kötődő projekt, az év könyveként lett beharangozva egy olyan könyv, ami egyes kortárs írók által írt Gulliver jelentésekből állt volna össze, ami hetente jelent meg az újságban, amiben gyakorlatilag Gullivert kellett beletenni egy mostani helyzetbe, tehát egy jelentést kellett írnunk Gulliver nevében a mai Magyarországról, és ez a 20. fejezetnél tartott.
2: Ahol mi vagyunk, a törpék?
3: Hát nem a törpék, egyszerűen most ez akkor, ez egy egészen speciális kaland Gulliver részéről, de hát úgy látszik, hogy az élet írta meg most a következő kalandját Gullivernek, mert hogy akkor most ez itt így megszakadt.
0: És milyen, vagy ha mondjuk erről írnod kellene, akkor milyen, melyik, mit választanál, milyen közeget, környezetet?
3: Hát valószínűleg, hogy ezt így önmagában megírnánk, csak a tényeket megírnánk úgy, ahogy voltak, akkor az lenne a leghihetetlenebb és a legfantasztikusabb kalandja Gullivernek, úgyhogy olyan túlságosan sokat nem kéne ezt hozzátenni.
0: Ahhoz, magam is annyira szatirikus már ez az egész
3: történet. Hát igen, hát ezt mindannyian látjuk, úgyhogy én most ebbe voltam így benne, úgyhogy igazából ami kis tiltakozó akciónk is igazából ehhez kötődött, mert mi Gulliverek indítottuk el azt a tiltakozást, vagy hát egy ilyen aláírásgyűjtést, ami valószínűleg a világtörténelemben először írók fogtak össze, és most már 400-on felül tart az a lista, amelyen...
0: De nem csak magyar írókról van
3: szó? De magyar írók.
0: Van 400
3: de hát
0: magyar
3: az
0: írók?
3: Nagyon, hát igen, minden. Sokan kisebb, nagyobb magyar írók. De hogy ez azért örvendetes dolog, mert azért 2016-ot írunk, és azért nagyon emlékszem rá, hogy volt, lett volna ilyen legalább egy lista erejéig egyfajta összefogás.
1: Igen, nagyon-nagyon jó dolog. Igen.
0: A jobb oldali írók is csatlakoztak ehhez? Jobb oldalinak való írók is csatlakoztak ehhez? Mert én nagyon sok...
3: Annyira nem tudok senkit így igazából beazonosítani most itt teljesen, meg ez is nagyon rugalmas dolog, és szerintem nagyon sok sokan vannak arról a bizonyos másik oldalról is, akik érzik, hogy ez az ő világukat is ugyanúgy fenyeget, tehát ez az egy abnormális helyzet.
0: Hogyha... Hát én azt vettem le, hogy nagyon sokan megijedtek a és korre gondolkodású jobboldali értelmiségek között is, amilyen megnyilvánosokat láttam, hogy ez már az a szint, ami már az ütókukon sem megy le. Szóval még a népszavazás lement, de ez már nem. Szóval ez egy kicsit ilyen...
3: Igen, úgyhogy...
0: És hogy gondolod íróként, hogy ez annak az előjelet, biztos minden író van egy kicsit azért ilyen előérzet, hogy itt most már minden, kivel minden megtörténhet, vagy ez csak tényleg egy főpróba volt, és látták, hogy azért ez egy elég csúnya üzenetet hordozott, és talán visszalépnek ezt. De Sándor, ezt tőled is kérdezem, hogy hogyha erről írtod kéne egy publicisztikát, akkor te melyik irányt tennéd magadével, hogy ez most hát tényleg egy vége van szerinted most ebben a...
1: Hát mit... Minek?
0: Hát akár nem mondjuk, hogy a demokráciának vége van, de az egy súlyos lépés szerint, hogy innentől kezdve bármikor, bárkivel bármit megcsinálhatnak? Van ennek egy ilyen üzenete szerinted, vagy...
1: Hát nézd, a helyzet egyre súlyosabb, és ennek van egyfajta dinamikája, ez mindig úgy működik, hogy el akarnak érni valamit, és az sosem sikerül, és mindig tovább kell lépni. Nem lehet olyan kevés fórum, hogy ez ne legyen túl sok. Ezen a lejtőn ezen nem lehet megállni,

0: Boldali lapok például még a Megyesi kormány idején megszüntettek, gyakorlatilag a magyar, akkor a, gyakorlatilag a Fidesz is annak idején még korábban a csak a napi Magyarországon indult neki, azért egy médiája volt, és hogy mit csinálkozik itt akkor a baloldal. Van egy ilyen narratívája, és azért is kérdezem, hogy ez...
1: Ez a narratíva, ez a Fidesz ellen ment a 90-es évek elején, akkor azon nyivákolt, akkor ugye a fideszesekre mondták, hogy nyivákol, rájuk mondták, hogy csak a sajtó csinálta meg őket, ezt mondták Antal Józsefék, Csóri Sándorék, Csurka Istvánék. A Fidesz egyszerűen azonosult a saját akkori antiliberális, antidemokratikus, antiszemita ellenzékével, ellenségeivel. A Fidesz a hajdani ellenségeivel azonos, és pontosan az akkori jobboldal támadta ezzel a Fideszt, és az SZDSZ-t, ugye a liberális pártokat egyben.
0: És arra gondoltam, hogy gyakorlatilag, mikor a Fidesznek meg volt a irányváltása, utána Magyarországon nem volt számottevő jobboldali napilap, gyakorlatilag ezt...
2: A 94-98-es
1: de időszakban. Természetesen igen. Volt a Magyar Nemzetből ilyet csináltak, lenyúlták például Magyarországot, aztán megindította, aztán ott volt a Pesti Hírlap, azt megindították az Új Magyarországot, de hogy is nem volt, hogy a fenében most lett volna.
2: Vissza,
1: a Magyar Nemzetet nagyon durván lenyúlták, és azzal tönkre is tették. A Magyar Nemzet lehetett volna az az újság, ez minden adottsága megvolt, ahol ez a pluralizmus belsővé válhatott volna, tehát ahol a különböző árnyalatok, irányzatok egy lapon belül jelentkezhettek volna.
2: Sokan mondják, hogy most paradox módon ez meg is valósult az utóbbi egy évben.
1: Hát,
2: hatalmi viszonyok változásának következtében.
1: Igen, ugyanazok megírják az ellenkezőjét.
2: De közben
1: annak,
2: fölvették a Gazda Albertet, fölvették a Puzsért.
1: Ugyanez volt a magyar lapokkal a rendszerváltás környékén is. A rendszerváltás óta tudjuk, de hát a világháború óta tudjuk, hogy ugyanaz a gárda, ugyanazok az emberek remekül meg tudják írni a saját korábbi véleményük ellenkezőjét is. Igen. Erre úgy látszik minden korban képesek.
2: Akkor mi lehet a megoldás? Most úgy azt látjuk, hogy a napilappiacon gyakorlatilag mindenki veszteséges, tehát a Népszabadság is valamekkora kérdés, mekkora veszteséget termel, de a Magyar Nemzet sem élne meg piaci alapon, a Magyar Idők sem élne meg piaci alapon, természetesen a Népszava is veszteséges. Kéne egy állami sajtólapot létrehozni, ami ezeket a veszteségeket betömi?
1: Többek között. Én azt gondolom, hogy itt négy feltétele van annak, hogy a komoly újságírás megfelelő súllyal és színvonalon minőségben jelen legyen. Az egyik egy olyan liberális gazdaságpolitika, ahol a magántőkének megfelelő, az államtól független mozgástere van. Ahol ilyen mozgástér van, ott mindenhol létezik komoly ellenzéki politikai sajtó. Nincs olyan liberális kapitalizmus, ahol ilyen ne létezne, ahol a
2: speciál Amerikában is eléggé sírnak a nyomtatott lapok kiadói.
1: Igen, de attól függetlenül ilyenek léteznek, mert nagyon sokféle tőkés létezik, és nagyon sok felé mehet a tőke az államtól függetlenül, és a hirdetőket sem befolyásolja az állam.
2: Tehát az amerikai kiadók...
1: Várjál már, hát most bocsánat, már csak fejezzem be. Mert mondtam, hogy négy ilyen tényező van, ez az egyik, ami Magyarországon hiányzik. Ugye a másik az az, hogy ahogy a különböző tudományágak és különböző művészeti ágak nem élnének meg állami anélkül, hogy az állami újraelosztás támogatná őket, mint ahogy

0: sok-sok ember sem élne meg, ezért az újraelosztást ebbe valamiképpen be kell kapcsolni, mégpedig úgy, hogy ne legyen torzító hatása, ezt úgy lehet, ahogy mondjuk Franciaországban támogatják a fiatalok újság előfizetését, és ezzel azt az újságot fizetik elő, amelyiket akarják. Mint ahogy voltak olyan alapok, hogy a különböző könyvtárak egy bizonyos keretből előfizethettek arra a folyóiratra, amelyikre akartak. Ilyen vak módon kellene támogatni a közéleti sajtót is. Ez a második feltétel. A harmadik feltétel az, hogy a hálón megjelenő tartalmakat valaki rendesen megfizesse, mert mi a fenének fizessen valaki a print lapért, hogyha annak a lényegi részét elolvashatja a hálón. Tehát ezt meg kellene oldani, ez egy ilyen strukturális probléma, miután a nyomtatott sajtó ugye megy kifelé, tehát ezt a hálón keresztül, a háló tartalmain keresztül kellene valahogy megfizetni, ennek vannak különböző formái, csak ezek nálunk nem
1: működnek. Közbe kell szólnom, ez sehol sem működik.
0: Hát van, ahol
1: a szlovákoknál
0: működik, van,
1: megbukott,
0: ahol jobban
1: Amerikában
0: működik,
1: megbukott.
0: Vannak fizetős szájtok, de abban igazad van, hogy igazán jól ez a rendszer még nem alakult ki, de Magyarországon még annyira sem. A negyedik pedig az, hogy létezzen olyan közéleti vitakultúra, és erre szocializáljon az iskola, és erre szocializáljon a média, amelyek a közéleti ügyek iránti érdeklődést erősítik, következésképpen a közéleti sajtó iránti érdeklődést is. Ez az a négy dolog, ami a színvonalas politikai közéleti sajtó jövőjét biztosíthatja.
2: És a világot rossz térek vissza, hogy van még olyan napilap most, vagy olyan megjelenési lehetőség, ahol esetleg egy író olyan tárcaszerű kis művekkel meg tudjon jelenni, akár heti rendszerességgel, mióta a Népszabadság megszűn, mert
3: én... Hát nem tudom, én nem szoktam tárcákat írni, úgyhogy nem tudom, igazából ezt, a vasárnapi hírek?
2: Vasárnapi hírek?
3: Ami például abban szoktam Grecsót olvasni meg, Tóth Krisztát, úgyhogy ez meg talán tartja meg, de egyébként ugyanezek az effektív irodalmi folyamatokat is valami hasonló folyamat érinti, mert hogy most tavasszal volt az NK-val kapcsolatos botrány, ez most tavasszal volt? Most már egymást érik
1: volt
3: az NK-os botrányunk, de hogy minden esetre ugyanilyen hatalmas tragédia szerintem, hogyha olyan nagy múltú, meg olyan nagyon fontos irodalmi folyamatok, vagy kulturális folyamatok szűnnek meg egyik napról a másikra, mint mondjuk a 2000, lehet, hogy kevesebb embert érint effektíve, de a nagy egészet ugyanúgy érinti egy 2000 kicsinálása, mint mondjuk a Népszabadságé.
2: Nincs olyan üzenet ennek, hogy ezt a régi kultúrát teljesen el akarják, a nyomtatott lapoknak, ami hiszem, hogy én is hozzászoktam, mert például a Népszabadságot szerintem 10 éves korom óta olvasom, és mert sokszor tényleg a papír hiányzik, hogy megfogjam, hogy illata van, és akkor ez, hogyha valaki ez nem szokik hozzá, és teljesen ebben a online médiában nő fel, akkor ez már vissza se fog térni, soha, hogyha most ezeket így beszüntetik, hogy elkezdett, hogy sokkal jobban lehet uralni, akkor a média teret, az online média teret, ennek van egy ilyen üzenete is, vagy...
0: Hát sokkal kevésbé lehet szerintem uralni.
2: De akkor most... gondolják, vagy... szóval... Csak hogy ezt a tradíciót is meg akarják szüntetni, nekem ilyen érzésem van gyakorlatilag ebben, hogy...
3: Hát igen, meg fura ez is, hogy ugyanaz az érv is, hogy akkor az most akkor nem gazdaságos, mert hogy akkor nem olvassák sokan.
2: Lehet egy demogoskodni, hogy egy stadion meg ez a plakátkampány mennyire volt gazdaságos, és hány újságot lehetne belőle fenntartani.
3: Igen, csak hogy ez úgy nagy, sokak számára ez hihetőnek is tűnik, meg azt gondolják, hogy igen, akkor igaza van, holott veszek pont nem találtak föl szerintem még jobbat, vagy hát nyilván, hogyha az ilyen magán mecenatúra élne Magyarországon, vagy pedig egy kicsit bíznánk, vagy mernénk bízni a közösségi finanszírozásnak az erejébe, akkor még az segíthetne be, de közben meg azt is gondolom, hogy az államnak feladata is, hogy kiegyensúlyozza ezeket a piaci egyenlőtlenségeket, és igenis államilag kell támogatni olyan orgánumokat, mint akkor a 2000, vagy a nem tudom, fontos internetes folyamatok, és a Litera is sokkal kevesebbet kapott, pedig hát nagyon-nagyon fontos, hát a könyvkiadás se létezne állami támogatás nélkül, úgyhogy ez egy abszolút hamis érv, hogy itt a piac egyszerűen így...
1: Miről lehet rábírni a kormányzatot, amelyik hát mégis ezért elég erős erőfölényben van, hogy egy ilyen, hogy mondjam, eszmék fölött átívelő egyességet kössön a napilapok túlélésének érdekében. Ők azzal a frusztrációval érkeztek, hogy 2002-ben a vesztes választások után tettek egy ilyen ajánlatot Megyesi Péternek, aki röhögve elutasította.
0: Nem tudom, miről van szó.
1: Arról van szó, hogy 2002-ben vesztett a Fidesz, és akkor azt a javaslatot tették, hogy két közszolgálati tévécsatorna van, és legyen az a megállapodás, hogy az egyiket a szociálliberális eszmei gondolatok mentén szerkesztik, a másikat pedig hat kapják meg ők a kisebbet a konzervatív eszmerendszer jegyébe. Pont.
2: És akkor volt ez a híres mondás.
1: És akkor Megyesi azt mondta, hogy aki tévét akar magának, az vegyen magának, vagy csináljon magának.
0: Hát ebben egyébként teljesen igaza van.
1: De amiről most beszélünk, az egész más.
0: Az állami tévét azt nem kell. Nem is lehet, nem is szabad pártok között szétosztani. Már az első Orbán kormány idején, meg az Antal kormány idején is lenyúlták az állami tévét, kormánypropaganda tévét csináltak belőle méghozzá nagyon durva formában. Eszük ágában sem volt semmi.
1: Ők ugyanezt mondják a baloldali tévéről.
0: De ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Hát én...
1: Láttam én már baloldali tévészerkesztő szocialista politikus előtt vigyázban állni.
0: Hát láttál, de olyat nem láttál, mint amilyen a csúcs által vezetett rádió volt, meg ugyanabban az időben a tévé volt, szóval azért itt vannak, egyrészt vannak emberi gyarlóságok, másrészt vannak minőségi különbségek, és
1: de a minőségi különbség mentesíti az etikátlan, immorális viselkedést? Hogy én egy kicsit jobb minőségben vagyok, a te szolgád.
0: Nem minősíti, de akkor is vannak minőségi különbségek. Akkor is vannak minőségi különbségek. Egy gyarló és hiányos demokrácia és egy diktatúra, az nem ugyanaz. Minden létező rendszerben el tudod mondani, hogy hol vannak a hibái, hol vannak a bűnei, hol vannak a bűnösei, de hát egyik sem náci, vagy nem azonos egy sztálinista rendszerrel. Az a köztelevízió és közrádió, amit erőszakkal megcsináltak Antalék, amit az Orbánék megcsináltak 98-ban és 2010 után, annak semmi köze ahhoz a állami médiához, ami egy demokráciában működik. Annak, ami a köztes időszakokban volt, annak ez volt köze.
1: Jó, lehet elég távoli köze.
0: Nem elég távoli köze, hanem hanem volt egy olyan médiatörvény, amelyik lehet, amelyikkel az ellenzék túlnyomó része egyetértett, amelyben az ellenzéknek megvoltak az intézményes garanciái, ezek működtek, amennyire az ellenzék hagyta. Választottak rádió és tévi elnököt úgy, hogy azzal az összes ellenzéki küldött egyetértett, de nem értett egyet az összes kormányzati küldött. Úgyhogy az egy teljesen más világ volt. Nézd meg, hogy hogy egy példát mondjak, az egy gyarlóság, nem is csekély gyarlóság, hogy kiadták az MSZP-SZDSZ kormány idején Gebinben a reggeli műsort a NAP TV-nek. Ezt én akkor is megírtam, és jó néhányan megírtuk, hogy ez így nem kóser, hogy egy nagyon nem kóser, de ha meggondolod, hogy akkor kik és hogy kérdezték az akkori minisztereket, a kormánytáborhoz tartozó embereket, és hogy most mi folyik az állami médiában, akkor látod, hogy ez egy teljesen más világ. Azok valóságos interjúk voltak, valóban megkérdezték 80-90%-ig, amit meg kellett kérdezni, nem hagyták őket olyan egyszerűen, szóval ez nem mikrofonálványok voltak.
1: Esete válogatja, az én emlékem azért csúnya epizódokat is rögzített. De szerintem, hogy kanyarodjunk vissza most.
0: Jó, csak azt mondom, hogy lehetne, van, hogy lehetne egy ilyen kemény... a demokrácia gyarlósága, és van, ami az ellentéte.
1: És hogy lehetne egy ilyen kemény hatalmat rábírni arra, hogy mégis hozzon létre egy ilyen sajtótámogatási rendszert? Ez volt az alapkérdés, és most is ezt kérdezem.
0: Jó, ezt nem tudom. Hát ezt én nem tudom. Nézd, hogyha egy kormányzati hatalom nem bízik abban a rendszerben, amelyben a hatalmát szerezte, tehát nem azzal kormányoz, hogy maga a rendszer, a demokrácia rendszere az az elsődleges, az ő párt érdekeihez és hatalmi rendszereihez képest, akkor megette a fene az egészet. Rendes demokráciákban így kormányoznak, nem azért, mert altruisták, hanem azért, mert tudják, hogy az ő általános érdekük az, hogy ezt a rendszert fönntartsák, mert nem tudnak jobbat, és azért egy normális országban akarnak élni, amit normálisan tud teljesíteni, produkálni, ahol az emberek többé-kevésbé szabadon tudnak élni, meg van a mozgásterük, ahol a hatalmat ugyan el is veszíthetik, de vissza is szerezhetik, tehát ahhoz ezek az általános érdekek az elsődlegesek, és a hatalmi érdekek másodlagosak, bár nyilván nagyon fontosak.
1: Egyáltalán van olyan szereplő, aki ezt be tudná terjeszteni bármilyen fronton, vagy bármilyen fórumon? A Népszabadság szerkesztősége lenne az, aki egy ilyen ajánlatot tenne? Vagy az ellenzéki pártok? Hát kire számíthat a magyar polgárok összessége?
0: Van elég ellenzéki párt, bármit be tudnak terjeszteni, ez a kérdés, tettek mindegy, hogy...
1: Akarnak ilyet tenni?
0: Nem tudom. Nem tudom.
1: És felvettétek a kapcsolatot velük?
0: Nem, hát ez nekünk nem dolgunk, meg most nem ezzel vagyunk elfoglalva, hogy ilyen támogatási rendszert csinálunk. Én általánosságban elmondtam, hogy mik a szerint, milyen minőségi sajtó létfeltételei szerint.
2: És visszatérve a szerkesztőségre, most összejártok, szóval vannak, most azért megvannak a belső fórumok, ahol kommunikáltak, ilyen csináltak ilyen kvázi szerkesztőségi értekezleteket is, vagy személyesen?
0: Persze, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot különböző formában.
2: És mi a ilyen területeknél volt, mint mondjuk a Magyar Hírlapnak volt, mikor a Ringé megszüntette, hogy esetleg a szerkesztőség megpróbálja a brendet tovább vinni, vagy erről, ettől is elzárkoznak teljesen most, vagy erről inkább nem beszélsz most még?
0: Hát nem tudok róla, hogy ezt el akarnák adni.
1: Nem is nagyon tudják, hiszen le van téve jelzálogban.
0: Igen, hát mondjuk, ha nagyon akarnák, akkor tudnák, mert kifizetik a kölcsönt, és akkor eladhatják. De...
2: Meg hát ilyenkor elértéktelenedik a jelzálog.
1: Igen, ez fedezett elvonás, vagy minek minősül?
2: Nem teljesen annak minősül, de erről már beszéltünk ennek.
1: De a rádióban még nem.
0: Szóval, hogyha el akarnák adni ezt a brandet olyanoknak, akik a brandhez méltó terméket akarnak előállítani, akkor nyilván nem így jártak volna el. Mert így eljárni csak akkor racionális, hogyha nem szeretnék, hogy ilyen jellegű termék megjelenik.
1: Egy hét alatt két vezérigazgató mondott le a cégnél, beszéltetek bármelyikőjükkel?
0: Én nem.
1: És a többi szerkesztőség többi tagja?
0: Nem tudok róla.
2: Mint a most a főszerkesztő, aki képviseli a szerkesztőséget?
0: A Balázs az elbúcsúzott tőlünk rendesen, ahogy kell, de hát...
2: De még azelőtt búcsúzott el, nem jelölt ez az egész történet kirobban.
0: Nem, hát az után. Mert...
2: Hol búcsúzott
0: el? Hát ő ezt nem vállalta. Hát ő ezt le is nyilatkozta, hogy ezt ő nem vállalja, ő elmegy, veszi a kalapját, amint megtudta, hogy mi fog történni másnap.
1: És aztán... És gondolom, a Katona Viktor azzal nem számolt, hogy mibe cseppen.
0: Örül, hogy velünk dolgozhatott.
1: Az utódal Katona Viktorról mit tudtok?
0: Én semmit. Én őt nem ismerem.
1: Ő is talán 3 napig tudta tartani a frontot? Vagy még annyi sem?
0: Ha jól számolom, akkor 2.
2: Sosan vezérigazgató egyáltalán? Vagy van valaki tárgyalóképes személy kijelölve?
0: Hát onnan. Annak de nem van. Nagyon tárgyalnak.
2: Nem nagyon tárgyalnak, hogy a betegség miatt nem jönnek. Kicsit térjünk vissza egy kicsit a rovatódra. Azért elég innen-onnan, jobbról-balról is azért próbáltál te embereket behúzni azért, aki hajlandó volt egyáltalán megszólalni a Népszabadságnál. Így, mi volt így?
0: Hát megkerestek is.
2: Kerestek? Szóval azért én úgy emlékszem, hogy nekem például nagyon nagy tiszteltetés volt, hogy megkereste, hogy azért volt színvonal ennek a... Szóval, hogy mondjam, hogy valaki odaírta, akkor az jelentett valamit. Azért ez...
0: Igen, ehhez nyilván nem nekem van közöm, mert ez előttem is így volt, amikor Kósa Judit és Nagy M. Péter kollégám szerkesztette, akkor is így volt. Ez a Népszabadság presztízsének köszönhető, de egyébként én 98 és 2002 között az akkor regnáló kormány egyetlen miniszterének sem szóltam, hogy írjon, és írtak. Az akkori kormányt megnézed, az akkori kormánytagok több mint fele megjelent például a Fórum rovatban. Például maga Orbán Viktor is írt nekünk egy lángolóan európapárti nyugatbarát cikket. De a Martonyi is írt, a Dávidi Bolya is írt még miniszterkorában, a Stumpf is írt miniszterkorában.
1: És Gyurcsány is, nem is rosszakat.
0: Harag Péter, úgyhogy...
2: Gyurcsány is írt, nem? Most is.
0: Gyurcsány is persze, de csak abban nincs semmi érdekes, hogy a Gyurcsány írt.
1: Annyiból érdekes, hogy nagyon jó írásai voltak akkor.
0: Igen, hát, és igen. Hát mondjuk a nagy programadó írományait azt nálunk jelentette meg, hogy jobb helyen nem is tudta volna.
1: Én felajánlottam szóval, neki az Indexet, de nem élt vele.
0: Szóval igen, a Népszabadság fórum rovata az nagyon-nagyon fontos fórum volt, akkor is, amikor Bocsányi Katalin szerkesztette, Isten nyugasztalja, akkor is, amikor Miklós Gábor létrehozta, úgyhogy ez nem az én nevemhez kötődik, de én szerettem csinálni.
2: Na, közben megérkezett a 3. műsorvezető társunk az utolsó 4 órára, Szávú Jaranka.
1: Hát 4 órát, akkor már nem mondanám, inkább 10 percnek.
2: 10 percet, hogy gyorsan
1: ügyél be. Szia, Jaranka!
3: Szia!
4: üdvözlöm a kedves vendégeket és hallgatókat is. Gondoltam, hogy bár voltak mindenféle munkáim, de hát szeretném azért a saját műsorunkban tiszteletemet tenni, illetve hát ezzel is szolidaritást vállalva.
0: Köszönjük
4: a
0: szépen.
4: Kollégákkal.
2: Hát te fel is tetted a kérdést, esetleg az MTVA-s történetek is a mostani hasonlóság között. De vedd le a kabátodat először.
4: Ó, még a sál is rajtam van. Tehát, hogy analógiák. Most kérdeztél, Podi, vagy kérdezzek ezzel?
2: Kérdezzek. Igen, téged eltartogattunk most.
4: Köszi. Kérlek egy mondatot, még beszéltek, amíg kitalálom, hogy mit fogok kérdezni. De egyébként láttok bármilyen... Jaj, de jó a kérdés. Látok bármilyen párhuzamot például a között, hogy hogy bántak el annak idején ugye az MTV a akarata ellen mondó kollégákkal, mármint velünk, illetve hogy bántak el mondjuk a Népszabadságkal. Gondolok itt ezekre az ilyen aljas, tehát ezekre az ilyen aljas dolgokra, vagy ilyen hazugságokra, hogy hát, hogy megrendelték a pizzát, és akkor majd ünnepeljetek, és akkor mindenki abban a hitben él, hogy akkor ti átmentek, hogy ez ennyire
2: költözés,
4: a rendszer.
2: Is,
4: igen,
2: például.
4: A költözés.
0: Igen. Hát persze, ezek, hogy mondjam, mert ez ugyanannak a kultúrának a része. Persze, hát ennek megvan a technikája, megnézed a diktatúrák történelmét, akkor sok-sok hasonló vonást látsz. Hát ez igen.
2: De hát visszatérek egy kicsit arra, hogy itt, persze ez a fideszes narratíva, de hogy számos gazdaságításánál is ez megtörtént, hogy itt átvették a hatalmat, és akkor nem mentek be a dolgozók. Nyilvánvalóan itt nem számoltak avval, hogy a média sokkal érzékenyebb erre, és akkor lehet, hogy itt elmérték magukat, elképzelhető.
1: Hát szerintem, aki ezzel nem számol, az őrült, már bocsánat. Igen. A Népszabadságnak.
2: Ugye direkt álltak ebbe így?
1: Jelentősége az akkora, hogy ezt nem lehet alábecsülni.
0: Igen, ez így van. De egyébként a magyar gazdaság világában rengeteg ocsmány dolog történik, rengeteg ocsmány dolog. A Népszabadság ezekből is nagyon sokat megírt. Tanács István kollégámnak ez az egyik területe, ő erre kivételesen érzékeny, ahol ő él Dél-Magyarországon. Ott aztán különösen vagy dolgok történnek.
2: Igen,
0: szóval ahogy Magyarországon cégeket föl tudnak számolni, embereket ki tudnak rúgni, tönkre tudnak tenni, jogszabályokat meg tudnak kerülni, az egészen tragikus, és ezeknek a dolgoknak vannak nálunk sokkal rosszabb helyzetben lévő, sokkal védtelenebb áldozatai. Ezt meg kell mondjam.
4: Bocsánat, csak az előbb így az érkezés hevében, vagy nem tudtam normálisan megfogalmazni a gondolataimat, de körülbelül az lett volna így maga a kérdés lényege, hogy miért van szükség, vagy hát nem tudom, nem az, hogy szükség, de miért kell ennyire aljasan bonyolítani ezeket a dolgokat? Tehát, hogy például egy egész mesét, egy egész sztorit köríteni, például a szerkesztőség mondjuk azt, hogy megsemmisítése. Hát, igen, tehát, hogy
2: nem ezt úgy jellemeztem, de ezt különben belső munkatársak is, hogy nagyjából a 44-be csináltak ezt a zsidókkal. Nagyjából ugye
0: nem, azért.
1: Jó, azért ott meg nem tartunk.
2: Jó, de nem úgy, de a becsapás.
0: Ezen ne vicceljünk,
4: tényleg.
0: Több mint 5 millió ember meghalt.
4: Nem csak ez a szervezett átverés, hogy érted, most belegondolok, hogy például kitalálja ki, vagy kitalálhatta ki annak idején, hogy amikor ott éhségsztrájkoltunk a Kunigunda útján, hogy akkor karácsonykor ők oda tesznek egy kordont. Vagy hogy ők karácsonyi dalokat üvöltetnek maximum hangerővel, különböző hangfalakba. Tehát, hogy annyira abszurd az egész.
0: Igen, ez teljesen.
2: Hogy bezárnak a lakókocsit, ezt szétrombolják.
4: Igen, tehát az, hogy...
2: Hát az fő próba volt nagyjából.
4: Hát igen. aztán utána sajnos
0: hát
4: egy kemény
0: az, igen, hát az volt az egyik nagy abszurd a magyar média történetben, egyébként tele volt abszurditásokkal 89-től kezdve. Hát a 168 óra szétverése, a tömeges elbocsátás már 93-94-ben, hát az is nagy dráma volt, nagy abszurd volt, és azóta már rengeteg. Úgyhogy...
3: De ezek előtt disznóságokkal nem nagyon lehet mit kezdeni, de viszont abból szerintem át lehetne venni valamit, ami, ahogy ti reagáltatok, tehát azzal a következetességgel és kitartással és abszolút megalkuvásra való hajlam nélküliséggel, tehát én az én illúzióimban az van, hogy akkor ti most akkor járnátok el a legokosabban, ha most akkor együtt maradnátok, összefognátok, és elkezdenétek valami rendszeren kívüli formában, nem tudom, nem azt mondom, hogy szamizdatként megjelentetni a Népszabadságot, de,
2: nem
3: de hogy valami hasonló.
2: Ott, amíg nincsenek a munkajogi kérdések rendezve, és ott van beragadva például.
1: De ez sokáig nem tarthat.
3: Hát nem tudom, szerintem anélkül, hogy valamit beneáldozzon az ember, anélkül nem nagyon lehet. És hogyha most arra vártok, szóval ilyenkor meg szerintem az időhúzás a legrosszabb, vagy nyilván ez egy taktika is, hogy akkor most titeket minél tovább tartani ebben a bizonytalan helyzetben. De...
0: Hát mondtam, hogy ennek van egy határa. Hogyha nem történik semmi egy hónapig, vagy két hónapig, akkor a munkáltató teljesen evidens módon megszegte azt a kötelezettségét, hogy nekünk a munkavégzés lehetőségét biztosítsa, és akkor fel lehet mondani úgy, hogy minden járandóságunkra igényt tartunk, és joggal tartunk igényt. Tehát ezt az időszakot mindenképpen...
3: És ezt muszáj kivárni? Ha nem lehet, hogy akkor ezzel így beszéltitek azt a...
0: 70 emberről van szó, 70 ember jogos járandóságáról.
3: Hát értem, csak azért, hogy a mást is jelent a Népszabé, szóval
0: hát közben... is jelent, de hát közben jelen vagyunk, közben mindenféle akcióban benne vagyunk.
2: Nem mesélj erről, hogy az nálatok hogy csapódott.
4: Nem, mondjuk egyébként ez itt személyesen egy, mondjuk az egy kellemes meglepetés, ami a szerkesztőséggel történik, mert mint hogy ahogy a szerkesztőség reagált, tehát hogy tényleg, hogy együtt maradtatok, akcióztatok, tehát hogy itt is látok valamiféle analógiát, ugye ez a megpróbáltatok bemenni a munkahelyetekre, és mennyire abszurd nem sikerült. Egyébként szakszervezeti alelnök a mai napig nem sikerült bejutnom az MTVA területére, azóta sem, akkor... Tehát, hogy ez szerintem nagy... Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy következetesen összetartottuk, és azt az egy-két
0: köszönjük
4: hónapot meg...
0: Szépen.
3: Hát igen, csak addig nincs újság, szóval újságot csinálni, az meg nem tudom, hogy mennyire. Igen, szóval effektíve megcsinálni, tehát azt mondani, hogy akkor most neked
2: őt, ha megmaradtunk. Végjelögítésed, akkor nem biztos, hogy elkezdesz komik... Szóval ez nagyon
4: igen,
2: nehéz,
4: mert, tudod, ez olyan, mint hogy valakit leültetnek, és aztán ki kell várnia, amíg kiengedik. Tehát, hogy hát ezt az egy-két hónapot sajnos úgy, hogy ki kell bekkelni, és aztán utána lehetnek szabadok.
1: Telefonozzunk.
2: Telefonozzunk egy utoljára, vegyétek fel.
1: Halló!
5: Utána tudom, hogy már alig van hátra műsor időből, de arra azt szeretnélek biztatni benneteket, hogy egyrészt beszéljetek a fedél nélküli akcióról, másrészt a szerkesztőséget arról, hogy arra biztatni, hogy ne várja annyira azt az egy-két hónapot egyrészt, mert könnyen elveszheti a nagy közönség, nem is a támogatását, az érdeklődését, hiszen állandóan kapkodjuk a fejünket, minden héten történik valami. Harmadszor azért nem érdemes erre várni, amiért az Aranka annyira ki volt akadva a karácsonyi dalokon, tehát hogy szerintem meg kell érteni pont azt, amit a Révész úr mondott a diktatúrák természetéről, nem szabad racionális, meg legális lépéseket, meg magatartást elvárni ettől a hatalomtól. Tehát pont az a lényege, hogy mindent megtesz, amit megtehet, hol erővel, hol a széles nagyközönség megtévesztésével. Simán el tudom képzelni, hogy azért játszottak annak idején karácsonyi dalokat, ami nyilvánvalóan ordító, pofátlan cinizmus, mert de azért pont azokat, hogy esetleg, ha ebből hír lesz, akkor azt lehessen mondani, amit nekik 2 millió ember elhitt volna, hogy itt szokás, hogy fölvidítják a munkatársakat karácsonyi dalokkal, és akkor ezt nagyon sokan visszhangozták volna teljes hittel, hogy de hát ez így szokás, és így kell, tehát hogy ez erre a két dologra számítanak minden diktátor mindig, hogy valamit el lehet adni, és ha nem lehet, akkor meghátrálnak, hogyha nincsen más eszközük. Ugyanilyen hát, volt még akár a netadó.
2: Köszönjük szépen a hozzászólást, csak lejár a műsoridőnk, mert egy órás blokkot kaptunk most, és vár rá már a következő műsor. Köszönjük.
0: Erre... Igen, hát elkészül egy fedél nélkül szám, amit a tiszteletünkre írnak, és...
2: Ingyen írhattuk ezekbe? Vagy ez is, ezt is tiltja?
0: Ezt nem tudom pontosan. Vannak álnevek, vannak külső szerzők, de mindenesen az a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon jó akció, ennek én is nagyon örülök. Ez egy nagyon jó szám lesz, remélem, hogy sok-sok hajléktalan embertől sokan megfelelő összegért meg fogják venni.
1: Hány példányban jön ki?
0: Hát fogalmam sincs, ezt nem tudom, mert nem én szervezem. Na most, amit a hölgy mondott, én azt gondolom, hogy jogszerűen kell tevékenykedni. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy a munkáltatónak nem érdeke, hogy további jogsértésekben bonyolódjon, de hogyha véletlenül igen, akkor van még munkaügyi bíróság Magyarországon. Ez a munkaügyi bíróság általában tisztességesen szokott eljárni, a munkaadóknak ilyen esetekben mindig igazat szokott adni.
3: És hogyha most elkezdjétek csinálni egy napi lapot, mondjuk...
4: Elnézés, azt mondtad, hogy a munkaadóknak.
0: Ja, bocsánat, a munkavállalóknak.
4: Igen.
2: Közben meg kell fejeznünk a műsort, mert de azért azt tudtuk...
4: Sőt, egyébként szerintem még ezt az utolsó gondolatot, ezt nehogy benne...
2: Mert hagyjuk,
4: azt igen, mondtad, ezt ne hagyjuk benne, nem, ezt a gondolatot. Nem,
1: ha megszületett, ki kell jönni.
2: Igen, ezt ki kell jönni, igen.
3: Nem, hogyha most megpróbáltuk megcsinálni egy újságot, valamilyen formában, mégiscsak napilapként összerakni, mint hogyha minden ment volna rendesen a kerékvágásban, akkor ti elestek azoktól a munkaügyi, vagy azoktól a járandóságoktól, amik jártak volna? Te azt nem értem, hogy... Igen, ez miért zárja ki egymást?
0: Azért, mert...
3: És akkor te visszamenőleg se vagy jogosult a járandóságaidra?
0: Így van. Igen.
2: Persze, hogy lehet, hogy ilyen a szerződésben, igen, a kiadók általában olyan szerződést kötnek, hogy kötik a szerzőiket.
0: De ez normális is.
3: És akkor a végkielégítőst elestek el, vagy
2: igen, szerzőszegés esetén elesetnek a végkielégítőst.
4: Persze, pláne ugye különös tekintett a munkatörvénykönyvének a változásaira. Szány éve változott, Bodét? Igen. Úgyhogy ez nem éppen nagyon munkavállaló barát ez a változat. Úgyhogy nyomokban csak, de nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Én is köszönöm szépen a szolidaritást, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
4: Hát tudom, hogy mi csak így kitartást és sok erőt tudunk kívánni, mert ebben a helyzetben most is kivagytok benne. Úgyhogy hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és holnap lesz Bárdog Dob, átlátszó Bárdog Dob. Úgyhogy hallgassatok majd minket 5-6-ig holnap. Köszönjük szépen, sziasztok!
1: Sziasztok!
6: Sziasztok, ez a Tilos Rádió a 90,3 MHz-en, a Skifi Nap műsorainak, rendezvényeinek sorában most a Kovács Ádám Hangpostája című közgazdasági vita műsor jelentkezik, amelyet a Szabadlovas Egylet szervez, és ugye a Skifi és a közgazdaságtan határmestjén vagy metszetében talált témánk, vagy a minket leginkább érdeklő téma ebből a metszetből, az az, hogy hogyan lehet kolonizálni a bolygókat a naprendszerben, Marsot, a Vénuszt, hogy ennek milyen gazdasági és társadalmi következményei lesznek. Ilyenekről fogunk beszélgetni most. Ugye hihetetlenül értünk a témához nyilvánvalóan, úgyhogy a jelenlévők Bognár Gergő, Váradi Balázs, Édes Balázs, és én pedig Muraközi Balázs vagyok. Most a kicsit ugye a műsort, ja is telefonáljatok be, hogyha van valami elképzelésetek, vagy ötletetek arról, hogy hogyan kéne kolonizálni a bolygókat, kis hazánk hogyan vehet ebben részt, 215-37-73-as telefonszámon. És Eliott pedig, aki ezeket a zenéket hozta nekünk ma is. Akkor tehát kezdjük a földről, induljunk el a földről, igazából azt, hogy mi most a helyzet így kolonizáció szinten, tehát mondjuk az amerikai fejlemények azok hogyan alakulnak, hivatalos programok szerint mikor mi fog történni. Én Gergő kicsit utána nézett.
7: Hát ugye tavaly két fontos dolog történt. Az egyik a Kolumbia katasztrófája után a Bush elnök egy új tervet hirdetett a NASA számára, amiről majd beszélhetünk egy kicsit, és a másik pedig az, hogy elvitték a X-Prize, tehát az X-díjat, ami ugye egy 10 millió dollárt adott annak, aki először juttat föl magánrepülőgépet és hoz vissza a Földre. És ez megtörtént tavaly, a Spaceship One harmadik próbálkozásra, jól tudom, akkor ez sikerült neki, úgyhogy ők elvitték a 10 millió dollárt. Ami itt érdekes az az, hogy ezt azóta felvásárolta Richard Branson, aki a Virgin cégcsoportnak a főnöke, egy ilyen excentrikus milliárdos, és van egy Virgin Galactic nevű cég, amely, ha minden igaz, akkor az évtized vége előtt turistákat szeretne juttatni az űrbe. Ellentétben azzal, ami az oroszoknál történt, hogy 20 millió dollárért hajoltam, két embert hittek fel eddig, ez 200.000 dollárba fog kerülni egy jegy, és már most lehet rá jelentkezni, úgyhogy ha valakinek van felesleges 200.000 dollárja, akkor 3 napra elmehet velük. Tehát az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy beindult az űrturizmus, illetve hogy az nagyon hamar be fog indulni ez a biznisz. És ugye akkor itt az első kérdés, amit rögtön beszéltünk, az, hogy vajon a magánszféra, vagy pedig az állam lesz az, aki igazából elindítja az űrbetelepítését és ezeket a programokat.
8: Hát ugye, hogy beleugassak, a klasszikus történet, amire az ember mindig visszanyúl, amikor valami kézzelfoghatót akar erről mondani, az a gyarmatosítás története, tehát hogy hogyan lett Amerikából ország, meg Afrikából, meg Ausztráliából ország, és hát ott csak az elején voltak ilyen politikailag motivált, a dologba pénzt fetszölő királyok, meg királynők, viszonylag hamar, illetve maguk a királyok, királynők is, gazdasági okokból kezdtek el hajókázni különböző távoli pontokra. Közgazdásznak majdnem nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb, ha ebből a dologból lesz valami, akkor előtérbe fognak kerülni a gazdasági okok, és nem csak abból a célból fognak a Holdra meg a Marsra röpködni viszonylag drága járművek, hogy zászlókat helyezzenek ott el, integessenek, és útközben katonai fejlesztéseket próbáljanak ki, hanem valamiféle gazdasági megfontolások is előkerülnek, és akkor meg a másik reflex lép érvénybe a közgazdász agyában, hogy az ilyenfajta gazdasági dolgokhoz alapvetően azért a piac az alkalmas mechanizmus, és hogy valahogy majd akkor a magán kezdeményezés és a profitéség fogja jobban működtetni ezeket a dolgokat, vagy hajtani tovább, mint sem a dicsőség vágy, meg a nemzeteknek az ilyen absztrakt versengése valami nemes dologért.
6: Ugye nem beszélve, hogy a nemzetek absztrakt versengésének alapvetően ugye az a feltétele, hogy legyenek hasonló erősségű nemzetek, amik eléggé különböznek egymástól, akkor saját társadalmi viszonyaik felsőbbrendűségét próbálják bebizonyítani azzal, hogy az űrprogramban nagy eredményeket érnek el. És ugye lehet, hogy tehát emiatt is kapcsolódott annyira szervesen az állami tulajdonhoz, vagy az állami vállalatokhoz az űrprogram, hiszen ez katonai és ilyen nemzeti presztízs szempontok motiválták, amikor ugye...
8: Lehet, hogy Európa beszáll ebbe a dologba, és a francia nyugdíjrendszer nagyobb dicsőségére Európa külön fogja megpróbálni meghódítani a soron következő bolygót, de ez talán annyira nem reális, mint ahogy a Szovjetunió meg Amerika versengett ezen a téren.
9: De miért érdemes? Most tehát a gyarmatosításra gondolok, akkor ott sem feltétlenül egyértelmű, hogy amikor a folyamat elkezdődött, akkor mit gondoltak arról, hogy ezt miért érdemes csinálni? Tehát, hogy nyilván a gazdasági használja egyértelműek, de ugye...
6: Egyébként az azért annyira nem egyértelműek a gazdasági használjait, eddig nem láttuk.
9: Tehát, de ott is mondjuk 3-4 szempont az biztos lehetett, és hogy kinek mik voltak a szempontjai, az biztos nem egyértelmű, de itt végképp nem látom, tehát azért nem teljesen evidens, mert ugye kb. Jó bulinak tudjuk tartani azt, hogy a Marsra elmegy valaki, de nem, hirtelen nem látom a piaci értékeit.
7: Hát de ez történelmi is előfordult többször, hogy nem tudták előre, hogy ilyen értéke lesz. Tehát például mondjuk az Ausztrália felfedezésekor ugye nem tudtak vele mit kezdeni, ezért kitalálták, hogy elviszik oda.
6: Értem, elég messze van erre az attribútumára építve.
7: Ami ugye folyt is 60 éven keresztül, több mint 60 éven keresztül, egészen addig, amíg egyszer csak aranyat nem találtak, és akkor ugye már nem büntetés volt oda kerülni, hanem épp ellenkezőleg. Tehát nem lehet előre tudni, hogy például mit fogunk találni a Marson.
6: Hát mondható, hogy az űrversenynek is voltak azért valamilyen hasznai eddig, hogy a nem tudom, a teflon kifejlesztése és tehát hasonlít egy csomó fejlesztés meg ilyen technológiai újítással ez összekapcsolódott.
9: De ezeket csak az állami szféra tudja érvelni, hogy miért költ rá pénz szerintem. Tehát, hogy az nem evidens számomra, hogy valaki technológiai újításokat vár rá, de sem tudja, hogy miket, és ezért repül privát pénzből, nyilván nem.
6: Hát jó, de az, hogy bizonyos cégek kísérleteket végezzenek a súlytalanság körülményei között, nem tudom én, tehát ez lehet egy ilyen üzleti irány az űrturizmus mellett, hogy ott.
7: Hát szerintem, ami rövid távon üzlet, az a turizmus. És hogyha ez a Virgin Galactic sikeres lesz, akkor valószínűleg más cégek is be fognak ebbe szállni, ami remélhetőleg leviszi majd az árakat, technológiai újításokat találnak ki, és hát gondoljunk bele abba, hogy 1935-ben mondjuk hogyan néztek ki a repülőgépek, és mennyire repültek, és 1960-ban hogy néztek ki, és mennyire repülnek. Repültek akkor, és ma. Tehát előfordulhat, hogyha...
6: Soha hogy néztek ki az űrhajók, és hogy néznek ki most.
7: Előfordulhat az, hogyha úgy dönt az emberiség, vagy úgy döntenek az ebben érintett országok, hogy akkor az űrt azt felnyitjuk a tőke és a magáncégek előtt, akkor újra beindul egy gyors verseny, most már nem katonai verseny a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, hanem nagy cégek között.
8: Nem, tehát a turizmus, egy picit szkeptikus vagyok, hogy a turizmus mennyire elég, vagy mennyire tud elég pénzt becsatornázni abba, hogy itt valami komoly előrehaladást legyen. Tehát ahogy mit tudom én, mondjuk egy csúf sivatag, az elég lehet oda, hogy oda vigyenek néhány kalandvágyú embert, akik akkor egy csomó pénzért csodálják, hogy hú, itt 70 fok van, és ezért és semmi nem él meg, és milyen piros az alkony, de azért ez nem fog létrehozni ott egy új országot valószínűleg. Ugyanúgy szerintem önmagában, a turizmus az lehet egy fázis, vagy egy lépés, vagy valahogy...
2: Közben a telefont.
8: De
2: Halló.
8: Csatornázhat dolgokat, de önmagában kevés.
9: Halló.
10: Ott van pedig az emberünk.
2: De most már nincs. Akkor megkérnénk az emberünket, hogy még egyszer hívjon fel minket, és hát, ha most sikeresebbek leszünk. Tehát nem tartod a...
8: Tehát a turizmusnak lehet szerepe, de persze lehet egy csomó pénz, amit most nem tud belekerülni a dologba, belekerül, de önmagában egész biztosan kevés.
2: Hallgató bele tudom is sorba kerülni. Halló?
8: Turizmus az éterbe.
2: Hát?
9: Halló, de ez nagyon jó.
2: De valószínűleg hallott minket egyébként. Tehát...
9: Igen. Mi is hallottunk valamit.
2: Ez. Nézzük meg. Jó, akkor...
8: Ja, visszatérve az eredeti motivációkat a analógiára, amíg újra telefonál ez a rejtélyes ember.
2: De technikailag mindent megteszünk.
9: Lehet, hogy nem is ember.
2: Működjön.
8: Lehet, és igen. Minden megmagyaráz.
2: Halló?
11: Sziasztok! Na most hallani.
2: Igen, most már hallani.
11: Két alkalommal
2: Bocsánat, mert technikai problémák voltak.
11: Hú, mit is akartam mondani.
2: Na, de annyi akkora siker
9: élmény. Azt előnyünk a közös sikernek.
11: Ja, hogy tökre sajnáltam, hogy mert én neten hallgatom, és így le vagyok maradva, hogy közbe vágtam, mert közben elkezdtetek arról beszélni, illetve az egyik ötök, hogy ez a turizmus, ez valószínűleg kevés, szerintem is. De nem ezt akartam mondani. Ja, hogy igen, hogy mindig megfeledkeztek Kínáról. Tehát, hogy oké, hogy most már nincsen Szovjetunió, és akkor nincs ez a presztízs verseny, de ott van Kína, akik igen keményen nyomulnak űrkutatásban, egyre inkább mostanában, és hát az egyrészt az nem kifejezetten az az ország, meg az a gazdaság, ami annyira kizárólag piaci elvek szerint vezérelt, hanem ott azért nagyon hát ugye eleve van mögöttük egy bázis, tehát ott lakik 1,2 milliárd ember, az elég komoly tőke mindenféle szempontból, és az általában annak a mozgása meg a dinamikája az nem a, nem a piac szabályait követi, úgyhogy ők szerintem nagyon komoly erőforrásokat tudnak átcsoportosítani arra, hogy akár pusztán presztízsből, vagy mindenféle ilyen erőfitoktatásból építsenek egy bazinagy bázist a Marson, és ez szerintem elég erősen katalizálhatja ennek az egész dolognak a menetét, nem?
6: Köszönjük szépen.
8: Lehet. Én egy japánnal beszéltem, amikor már nagyon homályosan emlékszem, Kína valamit sikeresen végrehajtott az űrben, már nem emlékszem micsodát, és pont azután, hogy a japánok pedig a sok évtizedes technológiai kiváló eredményeikkel meg elszúrtak valamit, vagy nem jött össze valami, és hogy Japánban ez nem nemzeti gyász, de legalábbis ilyen magukba fordulást okozott, hogy basszus, mi nagyra vagyunk.
11: Igen,
8: és
11: a japánoknak ilyen komerciális célokra felhasználandó műholdjait szállító rakétát vontak le egymás után.
9: Ja, igen.
11: Beégtek a kínaiak, meg nem is tudom mit, azt hiszem nemrég lőtték fel az első föld körüli pályára állított, hát nem műholdjukat, nem űrhajójukat, hanem valami
6: ilyesmi. Talán a majmot, vagy ilyesmit is, nem?
11: Igen, tehát hogy volt rajta élő.
9: Ugyan, és már látjuk, hogy a Józsefvárosi piacot elárasztják az olcsó kínai űrhajók majd.
11: De nem az, de hogy nekik van egy, ha jól emlékszem a cikkek, nekik van egy konkrét programjuk a Mars expedícióra évszámokkal, meg mindenféle ilyen milestone-okkal, meg targetekkel.
8: De egy kicsit, tehát ha átlépünk egy következő fázisba, akkor az azt jelenti, hogy ez a fajta ilyen nemzeti büszkeség dolog, ez majdnem, hogy komikussá válik, mint amikor az első magyar átrepült az Atlanti óceán fölött, nem tudom hány évvel azután, hogy már mindenki átrepült, és már, postagépek röpködtek, tehát ez egy szép teljesítmény volt nyilván, és büszkék is voltak.
11: Kína az egy más kaliber, nekem inkább erről a kínai dologról az a Vonnegut regény ugrik be, most nem emlékszem, hogy melyik volt, azt hiszem a Burlesque, nem tudom, hogy olvastátok-e, amiben az Egyesült Államok az folyamatosan hanyatlik mindenféle szempontból, mind gazdaságilag, mind tudományosan, mind morálisan, és a kínaiak pedig folyamatosan fejlődnek, és ezzel párhuzamosan egyre jobban mennek össze. Nem emlékeztek erre?
7: És utána pedig megszállják Kaliforniát, ilyen kis 2 centis kínaiak.
11: Nem, hanem az van, hogy a végén már ilyen mikroszkópikusak, de hát azért mennek össze, mert egyre többen vannak, meg hogy űrutazgatnak, és közben manipulálják a gravitációt is, és akkor az a legvége a regénynek, hogy Amerika az egy ilyen iszonyatosan lepusztult, sivár, kihalt ország, ahol kb. Ilyen középkori szintre süllyedtek vissza, mint civilizáció, és ilyen lovaskocsikkal járnak, meg mit tudom én, ott New Yorkban a házak között élnek, mint a vadak, és akkor néha nincsen gravitáció egyáltalán, néha meg fel se tudnak kelni az ágyból, mert a kínaiak erősre állították.
6: Köszönjük szépen!
11: Hello!
7: Szia! Erről a klasszikus Economistnak volt ez a klasszikus címlapja, amikor a kínaiak fellőtték ezt az űrhajót, hogy ugye akkor már nemzetközi segélyekre nem tartotok számot.
6: Igen, ami vitát is váltott ki. Egyébként, hogy nyilván Kína azért valamivel több erőforrás tud összeszedni, mint mondjuk Magyarország, sőt, ott ugye motiválva is vannak rá.
9: De jó, hát most akkor ez tényleg fontos, ez azt jelenti, hogy a verseny is működhet, meg azt jelenti, hogy vannak potens szereplők ebben a játékban, és a piac szerepen is komolyabban elindul a dolog, és mondjuk technológiailag ez megalapozott lesz a következő 10 évben, akkor valószínűleg érdemes lesz Kínában csinálni például ezt a dolgot. Meg valószínűleg az oroszok is majd lejjebb fogják árazni a dolgokat, hogyha 100-szoros különbség volt abban, amit mondtál.
7: Na, csak összefoglalva ezt a Bush tervet akkor. Tehát itt ugye arról van szó nagyjából, hogy a NASA-nak újra el kellene kezdenie először robotokat küldenie a Holdra, utána 2014-re embereket juttatni, és hosszabb időre juttatni, tehát nem csak 2-3 napra, hanem a végcél azt hiszem 3 hónap, tehát létrehozni egy állandó bázist, és utána pedig a még meg nem nevezett jövőben pedig onnan indulni tovább a Marsra, egy nagyobb expedícióval. És ez rengeteg kritikát kapott ez a terv, az egyik kritika az, hogy ehhez nem rendeltek pénzt. Tehát úgy gondolták, hogy majd a pénz a Bush kormányzat regnálása után fog jönni, illetve hogy a NASA az a jelenlegi forrásaiból is képes ezeket a projekteket megvalósítani.
6: A NASA rengeteg pénzt kap, és ez olyan túl sok mindent nem csinált az utóbbi időben.
7: És ugye a másik fő kritika az, ami ugye ezzel összefügg, az, amit magának a NASA-nak a mérnökei mondanak, ennek így utána néztem, hogy hát ők ezt sokkal korábban meg tudnak csinálni. Tehát mondjuk
6: ha kapnának pénzt, vagy...
7: 5 év alatt összehozták az Apollo programot, valószínűleg sokkal korábban el lehetne jutni legalábbis a Holdra vissza.
8: Ismét, és a 60-as évek.
7: És aztán pedig tovább. Itt ugye mindenféle ilyen projektek vannak, van ez a Mars Direct nevű projekt, ők azt mondják, hogy 20 milliárd dollárból 20 év alatt összehoznák ezt az egészet, és ugye itt jön be az, hogy miért nem hirdetünk versenyt magán cégeknek vagy szervezeteknek, arra, hogy menjenek ők a Marsra, nem feltétlenül kell ezt egy nagy állami bürokráciának megtenni. Tehát erre egy példa ez a Mars Direct, ami gyakorlatilag egy ilyen szervezet, ő nekik vannak ilyen mindenféle konferenciáik, meg táboraik, és az elképzelés az, hogy kevés cuccal mennének a Marsra, de ott mindent megpróbálnának megcsinálni maguk, és ezen spórolnának sokat.
8: Igen, csak egy valamit nem sikerül megcsinálni, akkor megfulladnak. Na, most hallgassunk egy kis zenét, és utána térjünk vissza majd a Boost tervre.

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió, és azon belül a Skifi Nap, azon belül pedig a Kovács Ádám hangpostája című közgazdasági műsor. Mai témánk, hogyan lehet meghódítani az űrt, nyilván a kolonizáció különböző bolygókon és hasonló témák vannak. Hívjatok minket a 215-37-73-as telefonszámon. És éppen ott tartottunk, hogy Gergő ismertette velünk a boosternek a részleteit, és arról kezdett itt vita kibontakozni a zene alatt, előtt és közben, hogy mennyire kell magántőkéből megvalósítani az űrkutatást, vagy a kolonizációt.
1: Ugye a közgazdász megint csak elsőre arra gondol, hogyha van egy jól definiált cél, amit nagyjából le lehet ellenőrizni, mondjuk, hogy eljutott egy ember a Marsra, vagy legalább, hogy visszajött-e, mondjuk.
2: Vagy legalább van egy videója, amin úgy néz ki.
1: Akkor...
0: Például az XT, az ugye abszolút egy ilyen jelleg, hogy ott meg lehetett határozni, hogy fel kell kétszer lőni az űrbe.
1: Világos.
2: Megfelelő magasságban.
1: Akkor egyáltalán nem biztos, hogy abból, hogy erre a közpénzt szán, és hogy ezt el akarjuk érni, az is következik, hogy ezt valami minisztériumnak kell előállítani, egy nagy államilag finanszírozott nyugdíjas állásokkal teli masinériának, amilyen a NASA, hanem lehet, hogy követni kell ezt az X-díjat, és az állam, az amerikai állam, ha már milliárdokat szán arra, hogy a Marsra megyek, megmondhatja, ki először oda megy, az bekaszírozhatja az erre szánt pénzt, és ott többit meg oda dobja a feladatok többi részét a piacnak. Alapítsatok részvénytársaságot, küzdjetek, aki másodjára jön meg, aki útközben ezért meghal, annak petje van, azt majd viselik a részt.

0: Mindenféle új technológiákat fejleszünk ki, és azt nem várhatod, hogy egy adott társaság, vagy akár a piac minden technológiát ki tud fejleszteni. Tehát valószínűleg annak olyan befektetésekre lenne itt szükség, amelyeket nem biztos, hogy a piac felvállalna, hiszen a megtérülés...
1: De ugye azt lehetne mondani, illetve... hogy a technológiát megveszi az állam.
2: De még van egy állam. Másik probléma is itt szerintem, nem tudom, hogy a most az ideig eredményeknél hogy volt, de gondolom, hogy a NASA által kitalált technológiákat nem nagyon adták el. Tehát, hogy nem tudom, hogy a 40 évvel ezelőtti technológiákkal mi van, de mai
1: a telefont azt sikerült megkapni.
2: Azt igen. Nem tudom, de hogy ez egy probléma, hogyha te még direkt pénzt is nyomsz abban, hogy a public itt fejleszgessen ilyen dolgokat, akkor kitalálnak olyasmit, ami először az amerikai hadseregnek kéne a tulajdonában legyen, mondjuk egy technológia, tehát nem biztos, tehát nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megoldani.
1: Hát ugye azt lehetne, hogy az állam ezeket megvásárolja, tehát ugye az van benne, hogy kapsz valamennyi pénzt, ha kifejleszted, de cserébe az állam megkapja a szabadalmat, és mondjuk, ha gondolja, akkor hát nyilvánossá teszi, hogyha nem
2: is
1: akkor...
2: a szabadalom, de hogy valamiféle kontroll kellene elvileg, tehát azt ugye de magam elég képzelem, hogy...
0: De hogy lesz ebből akkor piacosított űrutazás? Tehát kiírunk mindenféle díjakat, mindenféle technológiára, ezek a technológiák titkosak lesznek, mert mi történik, hogyha Kína kezébe jutnak mondjuk. Hogy lesz ebből piacosított űrutazás?
2: Tehát arra akarok kiukadni, hogy valószínűleg van egy ilyen elv azért, hogy olyat senki ne csináljon, amit mondjuk a NASA még nem csinált meg, vagy ilyesmit. Tehát, hogy már föltárt terület, de tehát ez egy...
1: Hát de most elvileg éjszakalvás közben is felfedezhetek egy csoda fegyvert, tehát hogy most ez...
2: Igen, de...
3: ez az egész honvédelmi dolog nekem egy kicsit büdös. De ahhoz képest, hogy mennyi pénz megy el rá, és ahhoz képest, hogy egyenlőre még azért ilyen csillagáborúkról inkább csak a kudarcokat hallottuk, ahhoz képest, és ugye, hogy nem mondják meg, hogy mit fejlesztenek ki, amiatt, amit kifejlesztenek, hogy az olyan fene titkos. Az emberben van egy ilyen gyanúper, hogy esetleg nem nagyon fejlesztenek ki, olyan nagyon hasznos dolgokat nem fejlesztenek ki, csak ez egy ilyen kézenfekvő érv. Hát valószínűleg valamiket fejlesztenek ki, de hát kérdés, hogyha megspórolnak ezen az, hogy pályázati kiírással csinálják 10 milliárdot, és aznak a felét odaadják a Pentagonnak, az nem fog-e kifejlesztetni egy csomó amerikai biztonság szempontjából hasznosabb dolgot, mint amit így mellesleg teflonnal kibélelhetik az ágyukat, hogy nem tudom pontosan mit mondnak.
2: Nem tudjuk pontosan.
1: Ugye, mert titok?
2: Nem, arra próbáltam érveket találni, hogy miért nem jó ez az államnak feltétlenül, vagy mivel tudja megérvelni, hogy 10-szer annyiért csináltatja NASA-val ezt a dolgot.
1: Jó, hát ez nyilván bizonyos katonai technológiák kerülnek így magáncégek kezébe, vagy olyan eszközök, amik akár katonai célból is felhasználhatók, és mondjuk, ugye lehet, hogy az állam jobban szereti, ha ez az ő kezében van, mint hogyha bizonyos polgárainak a kezében.
2: Hogy a űrrepülési technológia adott, és azt abból találjunk ki olcsóbbat, egyszerűbbet, stb., akkor meg nagyon jó a piaci innováció erre. Tehát ha ilyen irány a dolog, és egyébként ilyen, most. Tehát ideig ez tiszta sor. És hogy, de mondjuk a kolonizáció, meg hasonló dolgok azért...
1: Jó, ott lehet, hogy a vasutazáshoz szükség van olyan technológiára, ami egyelőre mondjuk hadi technológiának minősül.
3: Bár, ugye egy csomó nagy cég, azok a cégek valószínűleg nem a Váradi és társa Kft. Budapestről fog ebbe a dologba beszállni, és hogyha beszáll legalábbis konzorciumként a Boeing, meg a Lockheed Martin, meg ezeknek meg miután katonai beszállítók, úgyis van olyan biztonsági jóváhagyásuk, hogy egy csomó mindenhez hozzáférnek. Úgyhogy szerintem ez nem egy akkora drámát, ugye a másik megfontolás, az egy ilyen egyszerű fix költség megfontolás, hogy az valahogy egy pazarlása, hogy egymás mellett 5 barakban, Floridában 5 rakétát építenek, amikor egynek is elég lenne eljutni oda, tehát hogy lehet, hogy...
1: Az XZ-nál is úgy tűnt egyébként, hogy ez egy hatékony megoldás, csak ugye vannak olyan kérdések, hogy meddig tartható fenn a verseny egy ilyen szférában, tehát hogyha ugye egy különböző díjak vannak, és akkor nyilván aki az elsőt elnyeri, annak már a másodiknál is nagy esélye van arra, hogy elnyerje. Tehát elképzelhető, hogy valahogy ugye a Microsofthoz hasonló ilyen természetes monopólium alakul ki, hogy igazából csak egy vállalat esélyes arra, hogy elnyerje a következő díjat.
0: De visszatérve az előző ellentetésre, tehát szerintem logikusabb azt gondolni, hogy ugye itt a nagyon drága fix költségű dolgok, az mondjuk az első expedíció a Marsra, vagy az első holdbázis kiépítése. És valószínűleg ez az, amit állami pénzből kell majd megcsinálni, és amikor majd elérkezünk ahhoz a fázishoz, amikor már bevándorlók akarnak venni, és le akarnak telepedni, és várost építenek, akkor valószínűleg érdemes megnyitni a kapukat, és azt mondani, hogy
3: És itt ugye van egy olyan kontraszt a

0: hármatosítás korával, hogy ott a dicsőségünk kívül volt egy olyan nemzetközi jogi konstrukció is, ami ösztönözte ezeket az országokat arra, hogy kitűzzék a zászlót, hogy aki először jött egy senki földjére, már pedig ugye a furcsa nyelven vartyogó fekete meg piros lények ott azok nem számítottak, még keresztények sem voltak, azé a föld. Most ez egy motiváció volt, nem lehetett még pontosan tudni, hogy mit lehet belőle, meg alóla kiásni, meg mit lehet rajta termelni, de ez egy komoly motiváció volt a dicsőségünk kívül. Most viszont az országok a nemes jövőbe vetett rendületlen hittel egy olyan jogi szabályzást érvényesítenek eddig az űrre, hogy gyakorlatilag az űr közös. Tehát nem lehet azt mondani, hogy aki először a Marsra ér, azé a Mars, vagy legalább a fele.
1: Ez ugye hosszú távon valószínűleg nem fog fennmaradni. Ez a szabályzás hosszú távon nem hiszem, hogy fenn fog maradni, tehát abban a hipotetikus sci-fi állapotban, amikor ugye ott élnek az emberek, és földre van szükségük, akkor nehezen tartom elkezdeni, vagy
2: Földre. Van egy olyan összetés, hogy ezt úgy kéne kezdeni. Felvetették azt, hogy ezt ott kéne kezdeni, hogy most nekiállni, eladni ingatlant, illetve területet a Marson, és ebből lenne olyan tőke, amiből aztán lehetne finanszírozni magát, az, hogy oda menj, és meglátogasd a telkedet.
1: Hát de ugye itt is kérdés, hogy mennyire gondoljuk azt komolyan, hogy az országok azok egyenlőképpen részesednek az űrből, mert nyilván, ha most így elárvereznénk a Marsnak a felszínét, a Marson lévő földeket, hogy ezt a poént még egyszerűen, akkor azt a jelenlegi gazdag országok lakóinak a magántulajdonába kerülne, és akkor egy ilyen érdekes nemzetközi, tehát alapvetően nemzetközi jogi státuszon lenne a mit tudom, amerikaiaknak, meg a japánoknak egy csomó kis parcellájuk, és akkor ez így hoz, tehát hogy így akkor hiába nemzetközi státuszú mégsem, sincs valós tulajdonjoga a többi ország lakóinak, másrészt meg hosszú távon kérdés, hogy ez fennmaradhat-e, hogy olyan emberek tulajdonában van, akik nincsenek.
2: Hát igen, akkor az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket a tulajdonokat érvényesíteni. Egyelőre nincs ott senki.
3: Létrehozunk egy alapítványt, egy nemzetközi űralapítványt, amelyik a bevételeket kapja, és a befolyó pénzekből támogatja a parcellázás gyakorlati kivitelezésének elősegítését.
1: Igen, és valószínűleg aki ott van konkrétan, az jó meg tudja verni a többieket.
0: Vannak mindenféle köztes megoldások, például Amerika gyarmatosításán ilyen királyi charterek voltak, ami ugye bizonyos szempontból egy magánszereplőt ráncigál bele ebbe a dologba, másrésztől azonban úgy megtámogatja egy ilyen majdnem állami jellegű konstrukcióval, tehát nem azt mondta, hogy ezért minden angol alatt való vehet magának, ha ezért elhajtja az indiánokat, és ezért letelepíti a pulykákat a darab ott a térképen, hanem azt mondta, hogy én leszerződöm ebben az ezért milliómos ezért őrgroffal, vagy nem tudom, kicsodával, William Penn, és a térképen berazok egy jó nagy darabot, és azt mondom neki, hogy egy nagy díszes pátenssel, hogy ez most, mintha ő lenne ott a király, bizonyos feltételek közt ottan hozhatja a telepeseket, és fejlesztheti a vidéket. És ez bevált. Most Pennsylvania.
1: Hát, sőt, a vasútársaságoknak ha már az amerikai gazdaság történeti példákat húzod itt, tehát vasútársaságnál is ugye az volt, hogy megteremti a közjószágot, ami mindenkinek jó lesz, de először nem látszott, hogy miért lesz ez jó. És akkor ugye azzal motiválták őket, hogy mit épített egy mérföldet, és akkor a körülötte lévő, emiatt már értékesebbé váló telkeket megkapta, amit el tudott adni azoknak az embereknek, akik oda mentek. Tehát nyilván ez is egy ilyen modell. Persze az, hogy utána mi lett a ilyen perverz ösztönzés következmény, ezt ismerjük, hogy a transzkontinentális vasútnál így véletlenül elment egymás mellett a keleti meg a nyugati, annyira megért a vasutat építeni, hogy inkább megduplázták, de...
0: Na, mi Magyarország feladata mindebben?
3: Létrehozni és elindítani a Széchenyi Verne tervet.
1: Utazás a földközi pontja felé.
3: 101. lépés.
1: De mindesetre éppen beszéltük azt, hogy igazából az XD-nak az összeg, amikor 10 millió dollár, az körülbelül 2 milliárd forint, tehát az most a magyar költségvetésnek se egy iszonyú nagy része, tehát ha igazán tökös ország lennénk, akkor kiírnánk néhány ilyen XD-at, hogy aki elmegy a Holdra, az nem tudom, én kap 50 milliárd forintot, és akkor ez az országi más szempontból szerintem legalább ennyit elverünk évente mindenféle hülyeség. végre.
0: Náluk a honvédelmi megfontolások talán sem annyira fontosak talán, hogy vajon az így módon kifejlesztett új technológiákat mennyire tudjuk a hazavédelmére.
3: Az ország területe önmagában kicsi ahhoz, hogy komolyabb üsztelgetset végre tudjuk.
1: Megforduljon rajta.
3: Nem fér el rajta, hogy fel nem tudunk itt felszállni.
1: Csak ugye kérdés, hogy a Marson lévő gazdákat majd hogyan fogjuk a terület alapú támogatásokat eltartani.
2: Akkor beszéljünk arra, hogy miért érdemes egyáltalán menni a Marsra. Mit csinálunk ott? Tehát tegyük fel, hogy odaértünk.
1: A Skifikben ugye mi volt ennek a motivációja általában, vagy a 70-es években, amikor ez a klasszikus
2: volt? A klasszikus motiváció, és lehet, hogy Kína esetében ez még mai szerepet játszik, az volt ugye, hogy mindenki rettegett a túlnépesedéstől. És akkor a 70-es években jöttek ezek a tervek, hogy űrvárost, Marst, Vénuszt, stb. Be kell telepíteni, hiszen mit fogunk kezdeni ezzel a 16 milliárd emberrel, aki itt lesz az ezredfordulóra. És hát ugye ez nem jött be.
0: Hála a kínai népesedés politikának.
2: Igen.
1: Többek között, igen.
2: Tehát az eredeti lökés az valami ilyesmi volt, hogy mindenki rettegett attól, és ugye a másik dolog, amikor attól félt mindenki, hogy 2000 el fognak fogyni a nyersanyagok a földről. Ami szintén nem jött be, de ebből persze nem következik, hogy nem jöhet be, és hogy nem lesz később ez tényező.
0: Ugye a gyarmatosítás mindig monomániás, visszatérve, erről legalább tudok valamit, erről sem sokat, hogy a gyarmatosítás elején mindenkinek a szeme az erőforrásoktól csillogott, aranyt, meg prémet, meg ilyeneket akartak hozni, meg rabszolgákat, meg mit tudom, micsoda. És ugye itt is ez fölmerül a bizonyos tervekben, hogy micsoda érceket lehet honnan, bár egyelőre nem éri meg a dolog, de aztán egy idő múlva az derült ki, hogy ezeknek a földeknek a tulajdona földeknek. Az alapvetően egy ilyen opciós megfontolásból fontos, ki tudja még mire lesz jó.
1: És aztán Alaszka megvásárlása.
0: Meg Ausztrália.
3: Olcsó volt.
1: És találtak rajta olajat.
3: Beraktuk a szekrénybe, hát ha valami.
0: És ugye ami történt, az az, hogy az illető területeknek a gazdaságba való bevonása, meg a benépesedés, ez annyira megváltoztatta az egész gazdaságot, meg a társadalmat, hogy már nem is nagyon értelmes ez a kérdés, hogy jó-e az, hogy Amerikában emberek laknak.
3: Haló.
4: Sziasztok.
3: Szerinted jó?
4: Azért arról se feledkezzünk meg, hogy szerintem nem is annyira azért lesz a terület, aki oda tudja juttatni az embertömegeket. Tehát itt a nagy költség ez nem is az odaút, illetve ennek a kifejlesztése, hanem az úgynevezett terraformálás. Mert ugye jelenleg a Marson hát nem igazán lehet megélni. Legalábbis nem olyanok a körülmények, amiket itt megszoktunk.
1: Jelentős föld alapú támogatás kell hozzá.
4: És nagyon-nagyon távol állnak ezek a körülmények attól, ami egyáltalán az életre alkalmas legyen. Szóval nyilván mindenképpen első lépésben, és hát erre ugye vannak konkrét ilyen tudományos elképzelések, magát a bolygót kell valahogy földszerűbbé alakítani, mondjuk elsősorban a légkört egy kicsit hozzápasszintani a légköri nyomást földön megszokotthoz, és ezt meg lehet oldani, tehát van rá módszer, csak biztos, hogy irdatlan sok pénzbe kerül egyrészt a módszer kifejlesztése, tehát a konkrét fejlesztések, másrészt pedig az egésznek a kivitelezése. És azt gondolom, hogy az formálhat jogot arra, hogy aztán ott szétossza a területeket, vagy a földeket, aki ezt végre tudja hajtani, ezt a terraformálást, mert itt ez az erőforrás, amivel lehet gazdálkodni a légköri nyomás, tehát a földi légköri nyomás, meg a megfelelő összetételű légkör, és az alacsony háttérsugárzás, mert ugye az vékonyabb a légkör, és azért magasabb a háttérsugárzásnak az értéke.
1: Mi ugye közgazdászként mondhatjuk azt, hogy itt igazából a tulajdonjog az inkább előfeltétel a terraformálásnak, mert a terraformáláshoz aki ezt végrehajtja, vagy akitől elvárnánk, hogy ezt végrehajtja, annak megfelelő garanciákkal kell rendelkezni, hogy utána megfelelő tulajdonokat is kap.
4: Hát igen, csak hogy egyenlőre ezt senki értett. Tehát, hogy aki először oda megy, szerintem, tehát hogyha egy magántársaság most lát benne fantáziát, és azt mondja, hogy neki a 100 éves megtérülés is megtérülés, épít egy bazinagy űrhajót, meg kifejleszti a terraformálás technológiát, oda megy és elkezdi csinálni, akkor szerintem az övé, mert onnantól kezdve mondhatja...
1: De ez igazságossági szempontból az övé, de ugye el lehet tőle venni a esetben. Ez...
4: Hát az igaz, nyilván. Utána meg oda mehet egy flotta, és azt mondhatja, hogy bocs,
0: mint a holland gyarmatosítók jártak ebben, amikor New Amsterdamból fölébredtek, hogy New Yorknak hívják már, és angol gyarmat, ugye.
4: Igen, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a Marsban, tehát azt nem tudom, hogy milyen ércek vannak ott, lehet, hogy az is van, de hát ez az, amit ugye nem tudunk előre, de hogy ami konkrétan elképzelhető és eladható érték, az az, hogy egy olyan földterületet, illetve egy olyan területet tudnak áruvá tenni, ahol meg lehet élni. Mert mint emberi viszonyok van.
2: Mert nem buborékokban, mint ahogy az először
4: így van. De hát a hosszú távon nyilván buborékban élni, egy buborékot fenntartani, az sokkal-sokkal drágább, mint mondjuk egy ilyen 25-30 év alatt átalakítani a... Ez most nagyon optimista volt.
2: De hát én tudom, hogy ez több ezer év.
3: Gondolj a levegő munkacsoportra, hogy fog tiltakozni.
0: Nekem is van egy javaslatom, hogy nem lehet inkább az embereket kéne átalakítani. Én is olvastam cikkiben, hát hogy kis genetikus...
4: Egyébként igen, ahogy fejlődik a biotechnológia, meg a nanotechnológia, úgy elképzelhető, hogy hamarabb lesznek olyan bogyók, amiket beveszünk, és alkalmasak leszünk a marsi életre, mint hogy a marsi légkör hozzánk idomul.
2: Mint jó, mondjuk, hogy nem... oxigén nélkül lélegezzünk.
0: Igen, persze.
3: Hát figyelj. Egy...
0: Jó vicc.
4: Na, hello.
1: Szia.
3: Szia.
1: Vagy kibírjuk a barátok közt nélkül, ugye?
0: Én a terraformálásban Washington DC-ben gondoltam bele, ahol is nyáron 40 fok van és 100% a páratartalom, és ott a terraformálásnak a praktikus változata az a légkondicionálás bevezetése volt. Nem tudom pontosan, hogy éltek és kicsodák Amerika déli részében a légkondicionálás bevezetés előtt, de valószínűleg buborékokban élhettek. Mind aztán bevezették, és onnantól kezdve már lehet ott más
3: nem csinálni, mint a buborék, mocsárban horgászni. De jó lenne szerintem, hogyha elmennék ebbe az irányba tovább, tehát hogy ami technológián újtatkozni.
1: Na, ez nem értünk, úgyhogy egy kis zenéhez sajnát fogunk előtt meríteni.
3: Akkor kimondhatunk, hogy a nagy baj van itt, mert hogy piaci alapon bármi történik, annak a legalapvetőbb feltétele, hogy tisztázott tulajdonjogok legyenek, és egyelőre itt nagy baj van.
0: Amit a zene után fogunk megoldani.
3: Így van, pontosan. Így van.

0: 2.15.37.3.
1: Ezen hívjatok minket, hogyha a különböző bolygók kolonizálásáról, vagy hazánknak az ebben játszandó szerepéről van véleményetek, ugyanis a szünetben itt a Széchenyi Verne tervnek az újabb részleteit kidolgoztuk. Például a Mars a Marsra nevű szlogent, amit több millió forintért bármikor rendelkezésre bocsátjuk a megfelelő hivataloknak.
2: Tehát akkor a Marson vagyunk, és éppen azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne terraformálni ezt a bolygót. És ugye egyelőre buborékban élnek az emberek, de valahogy elindul a terraformálás. Most az a kérdés, hogy ez akkor probléma lesz-e, hogy ki és miből fedezi ezt a folyamatot.
1: És milyen jutalmat kap érte mondjuk. Igen. Tehát, hogy hogyan lehet megfelelő ösztönzőket képíteni, hiszen itt úgy tűnik, hogy hatalmas közjószágokat hoznak létre. Olyan értelemben, hogy azokat mindenki használja, és nem világos, hogy hogyan lehet pénzt szedni tőlük érte.
0: Ha létezik igazi közjószág, akkor ez
1: akkor,
0: az.
1: Akkor a
3: telefonálás. Ugye a Földön azt mondjuk, hogy előbb van levegő, és aztán egyre rosszabb, és akkor lassan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy hogy legyen mégis beszívható, és mit csináljunk a kipufogó gázokkal. De az, hogy először elő kell állítani egy csomó levegőt, amit az ember be tud lélegezni, az kicsit nehezebbé teszi a dolgot.
0: Viszont úgy tűnik, hogy az utóbbi évtizedekben kezdünk gyakorlatok lenni ebben, tehát a Földön már mindenféle kísérleteket végzünk. Éghajlat módosítására. Tehát egy irányba tudunk már haladni.
2: De miért nem mondhatjuk ezt, hogy ez az új marsi kormányzatnak lesz a feladata?
0: Nagyon jó.
2: Tehát ott lesznek ezek a kis városok, ezek a gazdasági élet.
1: Hát ezek nyilván valamilyen földi állam állampolgárai, akik földi államoknak fizetnek adót.
0: Kérdés,
1: tehát, hogy ez is egy...
0: Jó megoldás, hogy egy új államot hozzunk létre.
1: És ki hoz létre új államot? Tehát az ENSZ égisze alatt ugye működő államok azok eddig általában viszonylag kis sikerességi
2: százalékot. Erről szerintem az egy legjobb és legkomolyabb gondolkodás az egy Kim Stanley Robinson nevű szerzőnek a Mars sorozata, ahol ugye ez történik, hogy az ENSZ felügyeli a Marsot, viszont az ENSZ-t pedig ezek az internacionális nagyvállalatok, vagy nemzetközi, vagy transznacionális, ahogy ők mondják, nagyvállalatok irányítják, és itt természetesen több forradalom, meg mindenféle probléma lesz ebből.
0: Függetlenség.
2: De ott legalábbis ezt a terraformálás dolgot úgy oldották meg, hogy ez a elvileg a marsi állam feladata volt, ezért lassan és rosszul is történt.
1: Vagy ez az ENSZ. Tehát egyelőre az ENSZ próba projektje ilyen szempontból az Antarktis, ahol ugye a pingvinek azóta is jól érzik magukat, de ott is szélsőséges éghajlati körülmények között lehet.
3: Ezen kívül bár a rendőrt a Marsra projekt még nincs megfogalmazva, de nyilvánvalóan, hogyha itt állam, helyi állam által produkált létfontosságú közjószágokról van szó, akkor hát az állam, amit leginkább tud csinálni, az, hogy a legitim erőszaknak a monopóliuma a kezében van, hogyha ottan elkezdenek lázadozni, vagy ráteszik a helyi pucsisták a kezüket a levegőgenerátorra, akkor ott valakinek valamit csinálnia kell, és ez se lesz kétféle.
1: De ugye, tehát egy ideig nyilvánvalóan a marsi közösség az függeni fog a Földitől nagyon sok szempontból. Valószínűleg többbe fog kerülni a marsi közösség fenntartása, mint az, amennyi pénzt ők elő tudnak állítani egy ideig. Amennyi a Marsnak a nemzeti jövedelme lesz, ez azt jelenti, hogy a Földről egy jó ideig komoly készpénztranszferek kell megjelenni, amiért cserébe nyilván lehet kapni dolgokat, vagy turizmusból meg lehet élni.
2: Csak... Hát hogy mész egy marsi nyaralást? Ugye 6 hónap oda az út, 6 hónap vissza.
1: És jól lebarnulsz út között.
0: Hát ki tudja fizetni az árát, szerintem az útnak, ez nem probléma.
3: Hát meghitelezzük nekik, aztán majd visszafizetik.
0: Hitelbe lehet nyaralni, nagyon jó.
3: Működni. Hát nem működni. Kell azt mondani, hogy szívjóságból, mert ők a mi részünk, hanem azt mondjuk,
1: de a marsi állam hatalmas államadóssággal indul, hogy terraformálást felszámolják neki.
3: Igen, ez legalább motiválja őket, hogy kiparkodjanak.
2: A lényeg az, hogy a turizmus nem fog működni, mint bevételi forrás. Tehát akkor vajon mit fog nekünk adni a Mars? Miért akarunk egyáltalán oda menni? Ugye az egyik standard válasz az, hogy végére kéne már járnunk ennek a dolognak, hogy van-e ott élet. Ami ugye
1: de ez nem biztos, hogy terraformálni kell előbb.
2: Hát ez természetesen csak egy néhány expedíció kérdése, de a kérdés akkor az, hogy érdemes-e belefogni ebbe a letelepedés dologba, mert mit ad nekünk majd a Mars később?
1: Amit a rómaiak. De hát ugye nyelvi.
0: Amikor jön a nagy gonosz meteor, amit nem tudunk szétlenni, mert amíg akkor se tudjuk, akkor el tudunk menekülni.
3: Tovább tudunk utazni valami más, egyelőre nem specifikált helyekre, ahol egyelőre nem specifikált, de nagyon értékes dolgok lesznek majd.
1: De ezt ugye lehet mondani, hogy ez bármilyen helyre. Vagy ez ugye végtelen indukcióval fordulhat ez a dolog. Hogy...
2: Én szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy nem, tehát nem ez a legnagyobb probléma, hogy ezek mind nagyon jól néznek ki, és még akár el is tudunk képzelni olyan szenáriókat, hogy itt túljutunk ezeken az eredeti problémákon, de ha csak nem tudjuk ott egy ilyen önmagát fenntartó társadalmat gyorsan létrehozni, akkor nem világos, hogy a Föld mit fog ebből profitálni.
0: Teljesen igazad van, mert ugye az ilyenfajta hipotézisek, amiket most itt bemondtuk a klasszikusoknál, mindig felmerül, hogy
1: amikor, hát, ezt, ha tudja,
0: amikor ezt meg tudjuk csinálni, akkor már az egész nem lesz szükség.
4: Sziasztok, Gyövárad!
0: Szia!
4: És a céleszközés köztél, tehát, hogy mit tudom én, ugye nagyon elérhető közelségű, megbízhatóan szilárd, burkolatú, használható bolygó nincs. Tehát lehet, hogy igazából Hotuktown ez egy abszolút veszteséges és nem igazán hasznosítható vállalkozás, de most nincs jobb bolygó, amit úgy lehetne gyakorolni, hogy minél messzebb jussunk meg, meg milyen eszközök, technológiák kellenek az űrbe, tartós távon, itt hogy kell egyáltalán egy ilyet leszervezni, többféle szempontból arra egy jó lehetőség. Aztán
3: de nem inkább látom. Ausztráliával kéne edzeni, nem? Az közelebb van.
2: Az Antarktisza.
4: Nem, inkább fordítva. Lehet, hogy itt kicsit szóljuk, csak hogy tényleg akkora léptékváltás, hogy akkor mi van. Tehát, ugye, akkor...
2: De akkor már miért a Mars? Tehát miért nem hozunk létre űrbeli telepeket? Tehát egyszerűen építünk a semmiből valahol
3: mi egy ilyen... Mi űrállomásodban jók vagyunk.
2: Hatalmas űrállomást, és költöztetjük be oda az embereket.
4: Hát nem tudom, ez meg már lehet, hogy csak, mit tudom én, pszichológiai dolog, hogy a közpénzeket elherdáló szervezet könnyebben ad, mert hogy ez be van égve, mint Mars lakók, és tényleg a zászló kitűzés analógiája, tehát egy nagyobb böcsület, mint oda hordani vasat, pénzszálat valahova összetákolni, és akkor azt mondja, na idáig eljutottunk.
1: Igen. Igen, köszönjük szépen.
4: Hello.
1: Hello. Ugye le lehet csempézni a Mars felszínét.
0: Igen, mint egy régi műsorunkban már ezt az autópernel is kitaláltuk. Megfelelően szilárd burkolat érdekében.
2: Hát ugye van az a válasz akkor, hogy mindenféle ásványanyagokat fogunk majd onnan exportálni.
1: Igen. Haló?
0: Valaki csempét is tud ajánlani.
1: Szia!
0: Haló?
5: Végül is Amerika meghódításán szerintem a legfőbb mozgatórugó az az volt, hogy olyan emberek mentek oda, akik nem annyira találták a helyüket itt Európában.
1: Igen.
5: Tehát, hogy volt egy masszív protestáns réteg, akiknek nem volt semmiféle érvényesülési lehetősége a konzervatív Európában, és mindenképpen szükségük volt egy olyan területre, vagy egy olyan térre, ahol ami valamennyire törvényen kívüli. Tehát, hogy persze hiába volt az gyarmat, és hiába volt ott valamiféle távolról vezérelt kormányzat, de hát az gyakorlatban nyilván borzasztó gyenge volt, főleg, hogyha a vadnyugat meghódítására gondolom.
2: Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk túljutunk így az első technikai nehézségeken, akkor itt van ez a csomó latin-amerikai, meg afrikai, meg ázsiai, akik Európába és Észak-Amerikába akarnak jönni, és inkább akkor vándoroljanak ki a Marsra.
5: Igen, igen. Aha. Tehát, hogy mindenképpen szerintem azoknak az embereknek, a rétegeknek vagy csoportoknak perspektíve ez, akiknek itt rossz a Földön, akik amúgy is a Földön folyamatosan migrálnak különböző országokból, meg nem feltétlenül, mit tudom én, etnikai vagy vallási alapon szerveződő csoportok, hanem bármiről van, bármi ilyesmit ki lehet. Tehát jelenleg például a Földön nem tudok olyan országot, amelyik engedélyezni a klónozást, most mindenki, akinek szüksége van klónra, az például mehetne a Marsra, uh-huh. vagy aki mit tudom én, olyan webszervereket akar üzemeltetni, ahol webtartalmat akar elhelyezni, hát elég kevés lehetőség van erre a Földön, és akkor lehet a Marson el lehet helyezni ezeket a webszervereket. Szóval bármi, nyilván uh-huh. ezek ilyen abszurdnak hangzó dolgok, de hát biztos lehet találni ezzel ilyen dolgot, és akkor én még mindig egy picit ragaszkodnék az előző telefonomban mondott forgatókönyvhöz, hogy szerintem abszolút egy magántársaság fog ebben először perspektívát látni, hogy azt mondja, hogy iszonyatosan sok pénzt beleöl abba, hogy jó, ott kialakítson egy viszonylag élhető környezetet. Most lehet, hogy nem terraformálás által, hanem buborékokat épít, és akkor cserébe ott szedi az adót ezektől az emberektől, akik mennek szerencsét próbálni, és szerintem, hogyha ez beindul ez a dolog, akkor 100-150 év múlva viszont olyan hihetetlen gazdagságra tesz szert ez a vállalkozás, amikor már nem mit tudom én 50 vagy 500 telepestől szedik azt az adót, hanem mondjuk 5 milliótól, mert ők voltak ott először, hogy lehet, hogy megéri akár ilyen hosszú távon is gondolkodni valakinek.
1: A Mars lakói lerázzák az igát a nyakukból, amint kezdene megtérülni ez a vállalkozás.
5: Hát lehet, hogy aztán persze fellázadnak, meg nyilván amit mondtatok, hogy aztán nyilván oda mehet valaki egy flottával, és akkor betámadhatja ezt a vállalkozást, de hát ugyanezekkel a problémákkal meg kellett küzdeni az Amerikát meghódító népeknek is.
1: Ugye, Amerikában nem kellett egy nagyon költséges közjószágot létrehozni alapvetően.
5: Ez igaz.
1: Szerintem ezért egy nagyon fontos különbség, hogy itt úgy tűnik, hogy itt iszonyú pénzre van szükség.
5: De egyébként a vasút, amit meg kellett építeni a nyugatra, az egy elég jelentős erőforrás.
1: De a vasút nélkül lehetett élni, és a vasút az
0: De az tehát ott azért megvolt, tehát kor szintjén abszolút megvoltak ezek a...
5: Igen, de ez azért a vasút egy picit analogiája.
1: Biztonság,
3: azért ott is kellettek közjószágok, azok se voltak két fillér, ugye a vad indiánokat kint kellett tartani a civilizáció peremén, meg hát ezek kicsit másképp néztek ki, de ezeket is valakinek el kellett ott végezni.
5: És ugyanúgy a telepeseknek aztán meg kellett küzdeni az úgymond őket szipolyozó, most az ilyen nagyon viáduma, de az őket szipolyozó különböző vasúttársaságokkal, illetve azokkal a gyarmattartó országokkal, akik saját gyarmatuknak tekintették őket. Tehát, hogy ezek a küzdelmek mind meg voltak vívva, aztán mi lett az egészből az Egyesült Államok.
3: Azért két dolog az egyik. Nem, még ne legyen zene, mert két okos dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy ugye vigyázni kell, mint Amerikában például azok, én nagyon szeretem, mert egyszer tanultam amerikai gazdaságtörténetet, mert már igen volt, de ugye az unfair, mert egy csomó ronda sziklát, amin csak pingvinek éltek, fölfedeztek 300 éve, és most is ronda sziklák, amiken csak pingvinek élnek. Tehát bizonyos gyarmatosítási történetek sikerek bizonyultak, más gyarmatosítási törvények, sztorik nem, és...
1: Bár ha a pingvinek szemszögéből nézed, akkor
3: az volt a siker, a pingvinek és az indiánok szemszögéből.
5: Erre kérdezzük meg a pingvineket.
3: A másik, hogy ugye Amerikában azért lehetett ezek a csoportok, akiknek azért nem volt hol érdekelniük Európában, azért mehettek oda, mert épp hogy viszonylag kevés állam volt, és kevés államra volt szükség ott a peremen, legalábbis a keleti part, meg a őserdő között. Míg, hogyha ez a buborékos dolog, ez egy komoly kérdés, és a terraformálás, akkor itt előbb lesz kemény állam, mint hogy emberek lennének ott. Tehát akkor ez azért egy más történet, legalábbis a Marsot illetően, mint ez a szép fokozatos.
1: Vagy egy ilyen cég, amit egy remek skifit el tudsz képzelni, amikor a cég jármát lerázzák magukról, akik
5: ugyan megépített. Hát van egy ilyen regény, csak ez nem egészen erről szól. A Frederick Pohlnak ez az átjáró sorozata, ami ugye arról szól, hogy felfedeznek egy kis bolygót, ahol valamilyen idegen civilizációnak a nyomaira bukkannak, illetve felfedeznek egy ilyen rendszert, ami egy ilyen közlekedési rendszert, amit ők kiépítettek, az idegen civilizáció, és azzal el lehet jutni találomra helyekre az univerzumban, és akkor gyűjtögetik folyamatosan ennek az idegen civilizációnak a maradványait, és van egy cég, aki ezt az egészet üzemelteti, és akkor vállalkozó kedvű emberek az életüket kockáztatva dolgoznak nekik, mert mint így beülnek ezekbe a járművekbe, amikről nem tudják, hogy hogyan működnek, és elmennek felderíteni és keresni
1: őket,
5: leleteket, és akkor minél értékesebbnek nyilvánítja a cég a leletet, annál többet fizet ezeknek a szerencsevadászoknak, de hát persze keményen lehúzza a sápot, de ugyanakkor biztosít valamiféle infrastruktúrát számukra, például, hogy azon a kis bolygón megteremti az élet lehetőségeit, úgyhogy persze ezt a sztorit azt már feldolgozták például ebben a regényben. Nekem is innen jutott először eszembe, hogy szerintem ez valószínűleg egy nagy vállalat lesz, és nem pedig egy állam. Na mindegy, hello!
1: Jó, szia! Akkor most tényleg zenéljünk egyet, ha már...

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió, a Kovács Ádám hangpostája című műsor. 2-15-37-et már most telefonszámon szólhattok hozzá az idegen bolygók kolonizálásának
1: kérdéséhez. Illetve jelentkezőket is várunk a befektetők felé, ki tudjuk közvetíteni a jobb ötletekkel
0: rendelkező embereket. Illetve befektetőket, akikhez ki közvetíthetjük a jobb ötletekkel rendelkező embereket.
2: Szóval felmerült egy olyan ötlet is, hogyha mi Európában is más fejlett részein a világon ennyire nem szeretjük a bevándorlókat, akik Afrikából, Latin-Amerikából, Ázsiából jönnek, akkor esetleg fizethetünk nekik
1: nem
2: azért.
1: Nem mondtuk be a... szükséges.
2: Fizethetünk nekik azért, de... hogy ne Európába akarjanak bevándorolni, hanem inkább a Marsra.
3: Szerintem ez rossz ötlet, de...
1: A műsor szerkesztősége ezzel nem ért egyet, mert mint hogy mi nem szeretjük a bevándorlókat, de... A gondolatot adta meg érdemeség.
2: Egyrészt, nem magunkról beszéltem.
3: Egyrészt
2: nem
3: mi személyesen szeretjük a bevándorlókat, és ezért rendszeresen bangladesiek laknak a előszobánkban, de nem ezért rossz ötlet ez, hanem azért, mert utána nagyon drága lesz odavinni embereket, bár sokkal olcsóbb, mint most, olyanokat érdemes odavinni, akik ezt ki tudják termelni, ha ott vannak. Valószínűleg elsősorban az agyukkal.
0: De az agyukkal miért nem tudják itt kitermelni?
3: Tehát, hogy olyan agyuk van, ami a Marson hasznosabb.
1: De itt a funkció lehet, hogy más. Tehát az a South Park-os
2: élőpajzs, ahol nagyon okos emberek vannak, nagyon magas IQ-val, és azért van ez az Alien, vagy a 8. utas a halálféle, ahol ugye ott vannak az emberek, és ők abszolút nem az intelligens tudósok esnek áldozatul annak a szörnynek, hanem egyszerű munkások, akiket vittek az űrbe bányában.
1: Nem az a feladat, neki az a feladata, hogy ott legyen, tehát hogy legyenek emberek a Marson. Ha erre a feladatra tökéletesen alkalmas bárki, és természetesen végre lehet hajtani intelligens módon a megfelelő túlnépesedéssel küzdő szegény országoknak egyfajta ilyen speciális támogatási program keretében abszolút a bevándorló problémától függetlennek látszó megoldást is lehet.
3: De miért cél az, hogy ő ott legyen? Az kinek cél az? Miért ne inkább olyat vinnének ugyanannyiért, aki hasznosabb, amikor ott van? Hogy mitől hasznosabb attól, mert több a benne a vállalkozó készség, nem hullik ki a haja a sugárzástól, az egy más kérdés.
2: Na jó, de előfordulhat az, hogy ez nem egy ilyen heroikus, szép történet lesz, hanem egyszerűen arról lesz szó, mint hogy a gyarmatosítás korában ugye ez többször megtörtént, hogy a saját problémáinkat, a társadalmi problémáinkat próbáljuk valamilyen módon megoldani. Tehát, ha túl sok a szegény ember, akkor rakjuk fel őket egy hajóra, és rakjuk ki egy sivatagban, mint Ausztráliában, vagy mint Dél-Afrikában. Tehát egyszerűen tegyük fel, hogy mondjuk 50 év múlva legyen hatalmas globális migráció, Bangladesh víz alá kerül, milliók indulnak el Európa felé, mindenki be lesz pánikolva, és akkor ugye újra előkérbe kerül ez, hogy valamilyen módon ezt meg kell oldani. Lehetséges adva azt, hogy addig már lesznek űrhajók, lehetséges, hogy ez lesz a megoldás. Vigyük ki őket a Marsra.
3: Szerintem ez nem fog menni, mert a Mars egy rendőrállam lesz. Akárki is kontrollálja, miután itt vannak ezek a közjószágok, és egy szöget belenyomsz a buborékba közé, mindenki megfullad. Ezért ez egy keményen kontrollált állam lesz, ahol akárki is felelős azért, hogy ott működjenek a dolgok, az nem fogja beengedni, beleértve az USA-t vagy az ENSZ-et, nem fogja beengedni a mi fegyenceinket, akit pedig szívesen küldenénk oda, az világos.
1: De én meg arra mernék fogadni, hogy ha valahol igazán sok szar munka lesz, akkor az a Mars lesz, ott igen sok olyan ember lesz szükség, aki hajlan, tehát nem utasabb lesz a legrosszabb meró, hogy finoman fogalmazzunk, hogyha akár buborékkal, akár más technológiával végezik, tehát egy új kvázi rabszolgaság nagyon is jó felmerülhet ott, mint probléma.
2: Vörös Mars sorozatban, amit említettem korábban, ebbe ezt végig játssza el az író, és hát ott megtörténik, a társadalomnak egy része az pontosan ezokból, egyszerűen a föld alá vonul olyan értelemben, hogy épít magának mindenféle álcázott hajlékokat és álcázott járműveket, és egész egyszerűen annyira nagyon Marsnak a területe, hogy nem tudják őket monitorozni, és nem találják meg őket.
3: Az egyik, ami a megkülönböztetheti azokat, akik oda mennek majd, attól azoktól, akik nem, az a kockázathoz való hozzáállás. Tehát
0: mint hogy ez az a bevándorlóknál is, ugye?
3: Tehát aki félti az életét, meg azt szereti, hogyha kiszámíthatóak a körülmények körülötte, és ezért gyönyökvédője van, és ezért tuti nyugdíjas állása, azok nem fognak oda menni, akik pedig igazából ezért bevállalják kockázatot, és az, hogy jó valószínűséggel meg fognak halni a közben, az annyira nem zavarja őket, azok fognak ebbe a dologba beleszállni. Na most, ha ez így van, és ugye bizonyos korábbi kivándorlási történetekben is ilyenek voltak fölülreprezentálva, azok pedig ilyen izgága, vállalkozó, kész, nyomulós alakok, akik aztán egy nagyon sajátos társadalmat fognak létrehozni, és ezek ilyen frontier társadalmak.
2: A Nobel-díjasok onnan fognak jönni.
3: Igen. Igen, és ott fogják föltalálni azokat az új dolgokat, amiket egy olyan munkaerőpiac, ahol ilyen emberek vannak többségben, és viszonylag kevés az ember, és drága odahozni őket, az...
0: Viszonylag kevés lesz valószínűleg a tőke, és azt is nehéz lesz odavinni egy ideig.
3: Viszont sok lesz a gyerek, mert a gyerekek már ott születnek, az nagyon
0: azt
3: praktikus.
0: Azt lehet, hogy abból viszonylag sok lesz, igen. Ott egy fordított demográfiai probléma lesz.
1: A gyereket még...
0: Vagy például ott nem lesz az előlegedő társadalom című demográfiai probléma.
2: Tehát olyan sztori lesz, hogy drága lesz a munkaerő, ezért...
0: Viszont valószínűleg a tőke is, és ennek megfelelően az egymáshoz bizonyított árukat.
2: És akkor ezért mindenféle technológiai innovációkat találnak majd ki ezek a marsiak, hogy helyettesíteni tudják ezt a drága, hogy költséges munkaerőt.
3: És szülik és klónozzák a gyerekeket rakásra.
0: Hogy a munkaerő minél több munkaerőt tudjanak előállítani, tehát nagy érték lesz.
1: Igen. Minél több olyan embert, aki már ott született és úgy szocializálódott, hogy nem kér sokat, az nem sokat.
3: Jól viseli, hogy nem levegőt lélegezve, nem dob, pontosan mit is szoktak a marsan.
0: Igen, a természetes szelekció.
1: Az lesz szénmonoxidot.
0: Igen, de nyilván, hogyha egy nyersanya kitermelés, akkor se fognak ott részben foglalkozni, akkor ilyen nagy bányák lesznek, nagy bányavállatok. Ugye, és kérdés, hogy mennyire lehet tőkeik, tehát most ez én ebben nem feltétlenül értek egyet, hogy a munka annyira drága lesz, mert hogy most meggondolod, hogy egy ember és egy gép odavitelének a költsége az hogyan alakul egymáshoz képest.
3: Az alapok megvannak, már ott fogják kitalálni, meg összerakni a gépeket, tehát a gépeket nem fogják...
0: Hát de ahhoz kell egy technológia, amivel a gépeket össze tudják rakni, ugye ahhoz, hogy a mars gépipara kifejlődjön, és középtávon ugye meg a...
1: Ez még az anyavállalatunk.
0: Sok gyerek születik, és sok munkás lesz. Tehát ugye ez szerintem azért nem ennyire egyértelmű, hogy a munkának és a tőkének hogyan fog az ára alakulni egymás.
1: Ha ez lenne csak egy feladat egy műszaki csapatnak, hogy minél kevesebb dolgot kéne ahhoz odavinni, hogy ott marha jól gyorsan le lehessen gyártani marha sok gyárat, meg helyet, akkor szerintem elég meg tudná oldani. Ha vannak ott valóban erőforrások, tehát van vas.
2: Hát az biztos, hogy a kis bolygóvezetben van, ez minden skifiben ugye előjön, és akkor oda fogunk majd járni, és onnan először a Marsra fogják hozni ezeket az érceket, és utána a Földre. Tehát akkor a kereskedelem valahogy úgy fog menni, hogy a Földről visszük a... Bár ezek szerint nem, tehát nem a Földről fogjuk vinni a jó kis komputereket, meg mindenféle fejlett új technológiákat, hanem egy fordítva. Tehát gyakorlatilag akkor hát minden a Marsról fog jönni.
0: Hát eleinte nyilván a Földről kicsi, de magas technológiát igen, megtestesítő igen. Eszközök, és emberek fognak érkezni. Enni való.
2: De később ezek szerint ez megfordul, és a Marsra fog érkezni mind a nyersanyag, és mind a technológia.
0: Sőt, ugye egy idő után felmerül az, hogy a nyersanyagot, az nyilván nagyon drága szállítani a Marsról a Földre, tehát éppen a nyersanyag előállításra kell egy feldolgozóipart is ráépíteni, amelyik magas hozzáadott értékű termékeket állít elő, amit a Földre lehet szállítani utána viszonylag olcsóban, magas hozzáadott értékkel. Kivéve, hogyha... Tehát ez kérdés, hogy a szállítás költségei azok hogyan fognak alakulni, mert hogy elképzelhető, hogy egy idő után viszonylag olcsón el lehet küldeni, marha sok, nem tudom én. Vasat egy napelemes cuccal, ami 20 év alatt odaér a Földhez kész, és lehet, hogy ez nem lesz drága, de lehet, hogy nagyon drága marad. És lehet, hogy embert ilyen technológiával nem lehet szállítani.
3: De az világos, hogy amikor ez a dolog beáll, akkor már a gazdasági előny az nem az lesz, amit a Marsban lehet találni, mert létrejön egy ilyen egészen sajátos társadalom, hogy hogyan sajátos, ezt egészen pontosan nem látjuk, de nagyon sajátos és nagyon másmilyen, ami másképp működik, mint a földi társadalom egészen, és ezért más dolgokban jó, más dolgokban rossz, más dolgokat talál ki, más dolgokat tud kifejleszteni, és ebből biztosan létrejön valami kereskedelmi lehetőség, amíg a szállításnak a költségei azok nem végtelenek.
2: Na, hadd mondjam el még a Vénusz történet. ez nagyon tetszik.
1: Most jön a durulás.
2: A NASA-nak az egyik mérnökének van egy írása erről, amit most itt elolvastunk tegnap, ami arról szól, hogy ezzel a Marssal ugye annyi probléma van, lesz itt terraformálásra a probléma. Menjünk inkább a Vénuszra. Mert ugyanis a Vénusz ugye úgy néz ki, hogy rendkívül meleg van, mérgező a légkör, nincs napenergia, viszont ő azt vetette föl, hogy mi lenne, hogyha olyan városokat építenénk, amik 50 km magasban lebegnének a Vénusznak a légkörében. Ebben a magasságban földi, vagy a földihez közeli légnyomás van, tehát nem kell olyan mindenféle vastag falu dolgot építeni. Van elég napenergia, a hőmérséklet az a földihez hasonló, és ezért egy ilyen hatalmas városokat tudnánk. Igen, gravitáció a földihez hasonló, és egy hatalmas ilyen lebegő városokat.
0: Ez a cikkben.
2: Azt hiszem a Birodalom visszavágban volt.
0: Cikkben megemlíti azt, hogy hát néhány kisebb probléma van, mint például, hogy 50 óráig tart az éjszaka, de ez még mindig jobb, mint a Marson.
4: Vagy Észak-Svédországban teszem.
2: És ebben az a vicces, hogy a földi levegő könnyebb, mint a légkör, tehát maga a városnak a belső terület, tehát az, hogy a városban levegő van, az fönntartaná. Tehát ezek nem zuhannának bele a Marsba, vagy a Vénuszra, és a felszínre simán lehetne bányászni a Vénuszt, hogyha kiderül, hogy ott is vannak mindenféle érdekes és értékes ásványok. És ráadásul közelebb vannak hozzá a kisbolygók, ahol majd ezek a nagy bányák, amiket elképzelünk.
0: Ez is nem sokkal vannak közelebb, de hogy azt mondja, hogy van egy ilyen ideális ív, mint ahogy ezért Palik László szokta mondani a
2: forrás. Minél közelebb, hogy az naphoz, annál közelebb vannak a kis bolygók, ugye, hiszen nem, egy körbe helyezkednek el.
0: Nem, azok a izéknél vannak.
2: A Marson túl egy körbe helyezkednek el, de minél közel vagy a naphoz, annál könnyebb elérni bármelyiket, hiszen közelebb vagy a körnek a középpontjához.
0: Visszafele már nem biztos, hogy így van egyébként.
1: De azt, hogy hova visszük, azt úgyse tudjuk, te mondod a lényeg.
2: Tehát viszont, hogyha ez történik, akkor itt valami, hát szerintem ilyen egészen más társadalmi hatások, vagy egészen más társadalmak fognak kialakulni. Tehát ilyen nagy lebegő városok lesznek, amelyekhez nem kell terraformálni például, meg nem kell ilyen hatalmas, a Marsihoz viszonyítva hatalmas befektetéseket eszközölni.
3: Ráadásul nincs ez a fix területet föl kell osztogatni, aminek ugye van egy ilyen rossz stihje, ilyen gyarmatosító
2: 19. századi. Igen, amikor lebegnek, aztán néha találkoznak.
3: Mindenki megcsinálja magáét, ez nyilván az övé, és kész, nem kell.
0: Igen, és de mondjuk talán olyanokat is mond, hogy a Marson a gravitáció sokkal kisebb, mint a Földön, és lehet, hogy olyan körülmények között nem is valami jó élni, és ezekbe és azon nem lehet segíteni terraformálással.
2: Hát igen, ez a javaslat egyrészt bájos, másrészt pedig,
0: hát igen,
2: ha tényleg ennyire drága egy ilyen Mars kolonizáció, és ráadásul a Vénusznak rengeteg előnye van mondjuk, mert közelebb vannak a bányák, meg érdekes dolgok vannak a felszínen, akkor lehet, hogy egy ilyen teljesen futurisztikus irányba érdemes inkább gondolkodni.
1: De számomra meg az azt mutatja, hogy igazából teljesen durván fogalmunk sincs az egészről, hogy milyen technológia, de nem csak nekünk, hanem senkinek. Tehát most például a gravitáció egy kulcskérdés, ez szerint nem biztos, hogy 20 év múlva ez lesz egy ilyen szűk keresztmetszet például. És akkor arra mondom, hogy itt van egy ötlet, ami láthatólag mai technológiai elképzelések mellett sokkal olcsóbb, könnyebben megvalósítható, kevesebb probléma van.
0: Képzeletünk számára is nagyon vonzó.
1: Jó, az persze az egy másik dolog, de most csak arra gondolok, hogy igazából, és arra jutottunk, hogy egy ilyen megoldás teljesen más társadalmat hoz létre, meg más gazdaságot hoz létre. Ha valaki ad nekünk 5 perem feltételet, akkor nagyjából tudunk valamit mondani. De mivel hogy ezek nincsenek meg, ez nem tudunk semmit mondani, szerintem kell.
2: Hát szerintem intuitíve látható az, hogy sokkal kevesebb a fix költsége annak, hogy most létrehozunk egy várost a Vénuszon, mint az, hogy megpróbálunk egy egész bolygót terraformálni.
0: De hosszú távon kevésbé világos, hogy mennyire hasznos.
1: Ez persze egyértelmű.
3: Nyilván nem tudjuk, hogy ezek közül mi a reális, mi az irreális, meg hogyan változnak a technológiák, de azért azt is érdemes számba venni, hogy most mi szerint választ célt mondjuk a NASA szerint, hogy minél nagyobb valószínűséggel lehessen az amerikai nép számára felvillanyozó TV élményt nyújtó klippet előállítani, és minél kisebb legyen valószínűsége annak, hogy lángolva lezuhan egy hősünk, egy asztronauta. Most ez nem biztos, hogy a legjobb eredményre vezet, viszont most ez motiválja az egészet.
0: A társadalom hosszú távon érdeke szempontjából, de mondjuk az elnök újraválasztásán ennyiben azt szeretné, hogy a belátható időn belül...
2: Na de pontosan ezért tegyük fel, hogy te vagy annak a konzorciumnak az elnöke, amely el akarja dönteni, hogy hova telepítsük a kisbolygóövezetben nyitandó bányáinknak a központját, illetve átrakóhelyét. Igen. De
3: gyönyörű ötlet jutott eszembe, azért gesztikulálok itt, hogy a Széchenyi Verne tervet nem arra kell pályázatot kiírni egy-egy konkrét dologra, hanem arra, hogy mi lenne az értelmes pályázat. Mert ugye ez is egy teljesen nyitott kérdés, tehát hogy milyen de irányba kell, milyen lépéseket
0: tenni. Szóval teljesen alkalmas
1: ügyel. A társadalomtudományi műveltségünknek teljesen ellentmondóan feltételeznénk, hogy van ilyen összemberi, nem tudom, érdek, akkor sem tudnám azt mondani, hogy így válaszolni lehet arra a kérdésre, hogy mivel érdemes szórakozni. Tehát, hogy valamit érdemes csinálni, repülni kéne valahova, de hogy
2: most mit érdemes csinálni, nem tudom. Hogy a Mars, mint cél, az egyelőre hát inkább ilyen public relations. Meg hát megnézni, hogy van-e ott élet, vagy volt-e ott élet valahol. Tehát itt nem elsősorban valamiféle gazdasági céllebbeg, ez még mindig egy ilyen nagy presztízs projekt.
1: Tehát csináljátok, fiúk, költsetek rá pénzt, és szórakozzatok vele, de hogy mivel, az majdnem...
0: Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez amerikai elnöki reklámnak, vagy pártreklámnak, ez azért 50 éve egy fontos összetevője, hogy az űrprogram hogyan alakul, és így megfelelő választás előtt, megfelelő idővel, megfelelő bolygóra odaszálló űrhajós, az nyilván
2: átvegye a szalagot.
0: Kitűzi az amerikai zászlót, meg ilyenek, és nagyon okosak.
1: Mi csak irigykedünk itt, mert mi csak autópályákat tudunk átadni ilyen félkészen.
3: Ezt itt lehet simfolni ezt a dolgot, de azért ezeket az nemzeti adrenalinokat még mindig jobb irányba csatornázzák be, mint amikor háborúkat vívnak ugyanilyen okokból az országok, hogy ezért kire.
0: Ennek legalább haszna is volt még eddig. De hazánkban is nagy esély van annak, hogy megtaláljuk a félegjük végét.
1: Abban indultunk a legelején, hogy jó, csak ugye sokkal hatékonyabban is lehetne ezzel valamit kezdeni.
0: Na, hát akkor szinte kiismerültünk, és le is járt a műsoridő egyben. Tehát akkor köszönjük
3: föl a hallgatók
0: figyelmét. És marsra.
3: Marsra.
1: Igen, a Széchenyi Bernát a meghirdetése az a következő héten fog elkezdődni az ingyenebéd.hu honlapon, ahol a Szabadlovas Közgazdász Egylet fogja szerintem beindítani ezt a javaslatot.
0: Nem beszélve, hogy a Szabadlovas Közgazdász Egylet egy nyári egyetemet is szervez, amelyik július végén lesz.
3: Nem a Marson lesz,
0: hanem Budapest belvárosában lesz, tehát sokkal könnyebben elérhető, és akit érdekelnek ilyen közgazdasági témák, azt nagyon szívesen várjuk, és meg is van hirdetve ez a nyári egyetem a www.ingyenebéd.hu honlapon, és ott az elérhetőségünk is szerepel. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, van még valami?
1: Szerintem nincs.
0: Akkor
3: felhúzzuk az űrruhát.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezennel folytatjuk Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelije című hangos könyvének, illetve regényének feldolgozását. És felhívjuk a figyelmet, hogy kiskorúak csak szülői felügyelet mellett hallgathatják. Jó szórakozást!

Negyedik fejezet. Időközben Dwayne egyre jobban becsavarodott. Egy este 11 holdat látott az égen az új Mildred Berry művészeti központ fölött. Másnap délelőtt azt látta, hogy az Arsenal Avenue és az Old Country Road kereszteződésénél egy hatalmas kacsa irányítja a forgalmat. Nem mondta el senkinek, amit látott, megőrizte a titkot. De a fejében az ártalmas vegyszerek torkig voltak a titkolózással. Már nem elégedtek meg azzal, hogy különös dolgokat láttassanak és éreztessenek Dwayne-nel. Most már azt akarták, hogy cselekedjék is különös dolgokat és csapjon nagy lármát. Azt akarták, hogy Dwayne Hoover legyen büszke a betegségére. Az emberek haragszanak magukra, mert nem vették észre az intő jeleket Dwayne viselkedésében, süket fülekre találtak náluk Dwayne nyilvánvaló segélykiáltásai. Dwayne álmokfutása után a helyi újság mélyen együttérző szerkesztőségi cikket közölt róla, és arra kérte az embereket, hogy figyeljék egymáson az intő jeleket. Így festett a címe: segélykiáltások. De Dwayne nem is volt olyan különös, amíg nem találkozott Kilgore Trouttal. Nyilvános viselkedése a legkevésbé sem lépte át a cselekvés, vélekedés és társalgás Midland Cityben elfogadott korlátait. A hozzá legközelebb álló személy, fehér titkárnője és szeretője, Francine Pefko azt mondta, hogy Dwayne mintha egyre jobb kedélyű lett volna a dühöngését megelőző hónapban. Mindig arra gondoltam, mondta Francine egy riporternek a kórházi ágyon, hogy úgy látszik végre túltette magát a felesége öngyilkosságán. A lány Dwayne üzleti tevékenységének fő színhelyén dolgozott a gyorsforgalmi út közelében, az új Holiday Inn szálloda szomszédságában. Így hívták a helyet, Dwayne Hoover Pontiac centruma a 11-es kijáratnál. Elmondom, miből gondolta Francine, hogy Dwayne egyre jobb kedélyű lett. Dwayne olyan dalokat kezdett énekelni, amelyek a fiatalsága idején voltak népszerűek, például az Öreg lámpagyújtogatót, a Szólíts magad hozott, az Ég és földet, és így tovább. Dwayne azelőtt sohasem énekelt. Most teli torokból énekelt, amikor az íróasztalánál ült, amikor próbaútra vitt egy vevőt, amikor nézte a szerelők munkáját. Egy napon teli torokból énekelve ment át az új Holiday Inn szálloda hallján is, gesztikulált és rámosolygott az emberekre, mintha fizetséget kapott volna azért, hogy szórakoztassa őket. De senki sem gondolta, hogy ez szükségképpen az elme zavarjele, különösen mivel Dwayne a szállodának is résztulajdonosa volt. Egy fekete pikoló és egy fekete pincér elbeszélgetett erről az éneklésről. Hallga csak, hogy énekel, mondta a pikoló. Ha nekem ennyim lenne, én is énekelnék, felelte a pincér. Az egyetlen ember, aki hangosan kimondta, hogy Dwayne kezd megőrülni, Dwayne fehér üzletvezetője volt. Úgy hívták Harry LeSabre. Egy teljes héttel Dwayne becsavarodása előtt Harry azt mondta Francine Pefkónak, valami változáson ment át ez a Dwayne, régebben olyan kedves volt, mostanában nem érzek benne semmi kedvességet. Harry jobban ismerte Dwayne-t bárki emberfiánál. 20 éve volt mellette. Akkor kezdett nála dolgozni, amikor a Pontiac szalon épp a Nigger negyed határán állt. Niggereknek a fekete színű emberi lényeket hívták. Úgy ismerem, ahogy a frontharcos ismeri a bajtársát, mondta Harry. Annak idején, amikor a szalon a Jefferson Street-en volt, nap mint nap kockára tettük az életünket. Átlagosan évente 14-szer raboltak ki minket. És én mondom magának, ez a mostani Dwayne olyan Dwayne, amilyet még sose láttam. Igaz volt, amit a rablásokról mondott. Ezért tudta Dwayne olyan olcsón megvásárolni a Pontiac szalont. Csak a fehér embereknek volt annyi pénzük, hogy új autókat vegyenek maguknak, leszámítva néhány fekete bűnözőt, akik viszont mindig kedileket akartak. A fehér emberek azonban már féltek a Jefferson Streetnek akár csak a közelébe is menni. Elmondom, hogyan szerezte meg Dwayne a pénzt az autószalonra. Kölcsön kérte a Midland megyei Nemzeti Banktól. Biztosítékként letétbe helyezte a részvényeit. A részvénytársaság neve akkor Midland City Hadi Anyagvállalat volt. Később megváltozott Beriton Kft.-re. Amikor Dwayne először a nagy válság mélypontján megszerezte a részvényeket, a cég neve amerikai Robo Magic volt. A cég neve az idők során azért változott meg olyan sokszor, mert a tevékenysége is sokszor megváltozott. A vezetés azonban a régi idők emlékére megőrizte a cég eredeti jelmondatát. A
A jelmondat így hangzott. Isten veled, bús hétfő. Figyeljetek! Harry Le Sabre azt mondta Francine-nek, ha az ember együtt harcolt valakivel, egy idő múlva a legkisebb változást is megérzi a pajtársa személyiségében. Márpedig Dwayne megváltozott. Kérdezze csak meg Vernon Gert. Vernon Gert fehér szerelő volt. Harry mellett a másik alkalmazott, aki Dwayne-nél dolgozott már akkor, amikor a szalon a Nigger negyed határán állt. Vernonnak történetesen családi gondjai voltak. A feleségem Mary is skizofrén volt. Így hát Vernonnak nem tűnt föl, hogy Dwayne megváltozott. Vernon felesége szentül hitte, hogy Vernon plutóniummá akarja változtatni az agyát. Harry Le Sabre joggal beszélt harcokról. Ő ténylegesen harcolt már egy háborúban. Dwayne nem vett részt harcokban. De azért a II. Világháborúban ő is ott volt az Egyesült Államok szárazföldi hadseregének légi erejében, mint polgári alkalmazott. Egyszer fölmázolt egy üzenetet egy 250 kilós bombára, amelyet a németországi Hamburgra készültek ledobni. Az üzenet így hangzott. Isten veled, bús hétfő! Harry, mondta Francine, néha mindenkinek lehet rossz napja, Dwayne-nek ritkábban van rossz napja, mint bárkinek, akit ismerek, ezért amikor néha rájön a dili, vannak, akik meglepődnek és megsértődnek, pedig nincs igazuk, Dwayne is csak ember. De miért pont engem szúr ki? Tudakolta Harry. Igaza volt, aznap Dwayne valóban őt szúrta ki arra, hogy elárassza megdöbbentő sértésekkel és szitkokkal. Mindenki más változatlanul kedvesnek találta Dwayne-t. Csak úgy árad belőle a személyes varázs. Később persze Dwayne mindenféle embereket bántalmazott. Még 3 idegent is, akik a Pennsylvania állambéli Erie-ből jöttek, és még sohasem jártak Midland Cityben. De egyelőre Harry volt az egyetlen áldozat. Miért pont engem? Kérdezte Harry. Ez mindennapos kérdés volt Midland Cityben. Az emberek mindig ezt kérdezték, amikor különféle balesetek után berakták őket a mentőautókba, amikor garázdálkodásért letartóztatták őket, amikor kirabolták vagy elagyabúgyálták őket. Miért pont engem? Mert valószínűleg úgy érezte, maga van olyan férfi és van olyan jó barát, hogy elviseli a rossz napján is, mondta Francine. Maga mit szólna hozzá, ha Dwayne ócsárolná az öltözködését? Kérdezte Harry. Mert Dwayne ezt tette vele, ócsárolta az öltözködését. Arra gondolnék, hogy ő a legjobb munkaadó a városban, mondta Francine. Ez igaz volt. Dwayne magas béreket fizetett. Minden év végén nyereségrészesedést és karácsonyi jutalmakat osztott. Az államnak ezen a vidékén ő volt az első autókereskedő, aki fölkínálta az alkalmazottainak a kék pajzs betegségi biztosítást. Az ő nyugdíjrendszere jobb volt a város minden más nyugdíjrendszerénél, kivéve a Beritronét. Az ajtaja mindig nyitva állt minden alkalmazottja előtt, aki meg akarta beszélni vele a gondjait, akár az autókereskedelemmel voltak kapcsolatban, akár nem. Például aznap, amikor Harry öltözködését ócsárolta, 2 órát töltött Vernon Gerrel. Vernon feleségének hallucinációiról beszélgettek. Mindenféle nem létező dolgot lát, mondta Vernon. Pihenésre van szüksége, Vern, mondta Dwayne. Lehet, hogy lassan én is bedilizek, mondta Vernon. Képzelje, amikor hazamegyek, órákon át beszélgetek a nyavajás kutyámmal. Akkor már 2 vagyunk, mondta Dwayne. Íme ilyen volt a Harry és Dwayne közötti jelenet, amely úgy felzaklatta Harryt. Rögtön azután, hogy Vernon távozott, Harry bement Dwayne irodájába. Nem számított kellemetlenségre, mert eddig sohasem volt komolyabb kellemetlensége Dwayne-nál. Hogy van ma az én öreg bajtársam? Kérdezte Dwayne-től. Tűrhetően, mondta Dwayne. Van valami különösebb gond? Nincs, mondta Harry. Vern felesége azt hiszi, Vern plutóniummá akarja változtatni az agyát, mondta Dwayne. Mi az a plutónium? Kérdezte Harry, és itt tovább. Tovább fecsegtek, és Harry kitalált magának egy problémát, csak hogy érdekes maradjon a társalgás. Azt mondta, néha szomorkodik, hogy nincs gyermeke. De azért másfelől örülök is, folytatta. Úgy értem, miért járulnék én hozzá a túlnépesedéshez? Dwayne nem szólt semmit. Lehet, hogy örökbe kellett volna fogadnunk egy gyereket, mondta Harry. De most már késő, és 2-esben is jól el vagyunk az öreg lánya. Mi szükségünk volna gyerekre? Dwayne az örökbefogadás említése után pörgött be. Őt magát is örökbefogadták. Egy házas pár, akik Nyugat-Virginiából költöztek Midland Citybe,
hogy mint első világháborús gyári munkások meggazdagodjanak. Dwayne vérszerinti anyja egy hajadon tanítónő volt, aki érzelmes verseket írt, és azt állította, hogy oroszlán szívű Richard leszármazottja. Oroszlán szívű Richard egy király volt. Dwayne vérszerinti apja vándornyomdász volt, aki azzal csábította el Dwayne anyját, hogy kiszedte a verseit. Nem csempészte be őket újságba vagy máshová, Dwayne anyja beérte azzal, hogy ki voltak szedve. Dwayne anyja selejtes gyermekszülő gép volt. Amikor megszülte Dwayne-t, magától tönkrement. A nyomdász meglépett. Ő egy meglépő gép volt. Lehet, hogy az örökbefogadás témája indította el az ártalmas kémiai reakció Dwayne fejében. Minden esetre hirtelen így förmett Harryre. Harry, mondok én neked valamit! Kérj egy marék rongyot Vern Gertől, mász be kék szunokóba és gyújtsd föl az istenverte ruhatáradat! Ha rád nézek, úgy érzem, mintha a Watson fivéreknél lennék. Watson fivérek volt a neve a legalább közepesen jómódú fehér emberek temetkezési vállalatának. A kék szunokó egy benzinmárka volt. Harry meghökkent, aztán fájdalmas érzés fogta el. Sok éve ismerte Dwayne, de eddig sohasem kapott megjegyzést az öltözködésére. Harry véleménye szerint a ruhái konzervatívak és elegánsak voltak. Fehér ingekben járt, fekete vagy tengerészkék nyakkendőket hordott. Az öltönyei szürkék vagy sötétkékek voltak. A cipője és az oknia fekete. Ide hallgass, Harry, mondta Dwayne rossz indulatú kifejezéssel az arcán. Jön a Hawaii hét, eszem ágában sincs tréfálni. Égesd el a ruháidat és vegyél újakat, vagy ha nem, eredj dolgozni a Watson fivérekhez, ott még be is balzsamoztathatod magad. Harryből egy szó sem jött ki, csak eltátotta a száját. A Hawaii hét, amely Dwayne említett, egy reklámkampány volt, amelynek keretében a szalont földíszítették, hogy a Hawaii szigetekre emlékeztessen. Aki ezen a héten új vagy használt autót vásárolt, vagy $500 fölötti javítást végeztetett, automatikusan részt vett a sorsolásban. Három szerencsés nyertes jutalma egy-egy ingyenes, kétszemélyes út volt Las Vegasba, San Franciscóba és onnan Hawaiiba teljes ellátással. Az adján, hogy Buick névvel szaladgálsz, Harry, amikor Pontiacokat kellene eladnod, folytatta Dwayne. Arra célzott, hogy a General Motors cég Buick részlege kihozott egy Le Sabre elnevezésű modellt. Arról nem tehetsz. Dwayne most halkan dobolt az asztalon. Ez valahogy fenyegetőbb volt, mintha az öklével verte volna. De istentelenül sok dolog van, Harry, amin igenis tudsz változtatni. Hosszú hétvége következik. Amikor kedreggel bejövök a munkában, nagy változásokat szeretnék látni rajtad. A hétvége azért volt hosszabb a szokásosnál, mert a következő hétfő nemzeti ünnep volt, a veteránok napja. Azokat az embereket ünnepelték vele, akik egyenruhában szolgálták valamikor az országokat. Amikor elkezdtünk a Pontiackkal kereskedni, Harry, mondta Dwayne. Az a kocsi a tanítónők, a nagymamák és a hajadon nagynéni kényelmes közlekedési eszköze volt. Dwayne igazat beszélt. Lehet, hogy elkerülte a figyelmetet Harry, de a Pontiackból azóta káprázatos, fiatalos csoda lett. Azoknak az embereknek készül, akik kalandra vágynak az életben. Te meg úgy öltözöl, úgy viselkedsz, mintha ravatalozóban volnál. Nézz a tükörbe, Harry, és kérdezd meg magadtól, ki társítana a képzeletében egy ilyen alakot a Pontiackhoz? Harry Le Sabre torka úgy összeszorult, hogy nem tudta emlékeztetni Dwayne-t arra, hogy öltözkedés ide vagy oda, ő köztudottan az egyik legsikeresebb Pontiac eladó, nem csak az államban, hanem az egész Középnyugaton. Midland City környékén a Pontiac volt a legkeresettebb autó, annak ellenére, hogy nem alacsony áru gépkocsi volt. Közepes áru gépkocsi volt. Dwayne Hoover azt mondta szegény Harry Le Sabre-nak, hogy a Hawaii hét, amelytől már csak a hosszú hétvége választja el őket, ritka alkalom lesz Harrynek arra, hogy feloldódjék, mókázzék, és a többi embert is mókázásra biztassa. Harry, mondta Dwayne, nagy újságon van a számodra. A korszerű tudomány egész sor csodálatos új színnel ajándékozott meg minket. Már a nevük is furcsa és izgató. Vörös, narancs, zöld, piros. Harry, már nem vagyunk belekényszerítve az állandó feketébe, szürkébe és fehérbe. Hát nem pompás hír, Harry.
és az állam törvényhozó testülete bejelentette, hogy ezentúl nem számít bűnnek a munkaidő alatti mosolygás, Harry, és a kormányzó személyesen megígérte, hogy ezentúl soha senkit nem küldenek a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegébe azért, mert elmesélt egy viccet! Harry LeSabb talán lelki sérülésekkel megúszta volna mindezt, ha nem titkos transvesztita. Hétvégeken szívesen öltött női ruhákat, nem is éppen színteleneket. Harry és a felesége leeresztette a redőnyöket, és Harry átalakult paradicsommadárrá. Senki sem ismerte Harry titkát, csak a felesége. Amikor Dwayne letolta a benti öltözködése miatt, aztán szóba hozta a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fönntartott részlegét, Harry nem hihetett mást, mint hogy kiderült a titka. És bizony az nem egyszerűen mulatságos titok volt. Harryt le lehetett tartóztatni azért, amit a hétvégeken művelt. Meg lehetett büntetni akár 3000 dollárra is, sőt, akár 5 év kényszermunkát kaphatott a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. A felnőtt büntetés végrehajtó intézet Shepherdstownban volt. Így hát aztán szegény Harry nyomorultul érezte magát a hosszú hétvége alatt. De Dwayne még nyomorultabbul érezte magát. Elmondom, hogyan töltötte Dwayne a hétvége utolsó éjszakáját. Az ártalmas vegyszerei kihemperítették az ágyából. Felöltöztették, mintha valami szorongató helyzetben kellett volna gyorsan intézkednie. Ez a kora hajnali órákban történt. A veteránok napja pontban éjfélkor már véget ért. Dwayne-nel az ártalmas vegyszerei elővetettek a párnája alól egy megtöltött 38-as kaliberű revolvert, és betetették vele a szájába. Ennek az eszköznek az volt az egyetlen célja, hogy lyukakat üssenek vele emberi lényekbe. A bolygónak azon a részén, ahol Dwayne élt, bárki tetszése szerint kaphatott ilyet a legközelebbi vaskereskedésben. Minden rendőrnek volt ilyen eszköze. Meg a bűnözőknek is. Meg azoknak is, akik a két tűz közé kerültek. A bűnözők rászegezték a fegyverüket az emberekre, és azt mondták, add ide minden pénzedet. Az emberek rendszerint odaadták. A rendőrök rászegezték a fegyverüket a bűnözőkre, és azt mondták, állj, vagy amit a helyzet megkívánt. És a bűnözők rendszerint engedelmeskedtek, de néha nem. Néha a feleség úgy megdühödött a férjére, hogy a fegyverrel lyukat ütött bele. Néha a férj dühödött meg úgy a feleségére, hogy lyukat ütött bele, és így tovább. Ugyanazon a héten, amikor Dwayne Hoover álmokfutást rendezett, Midland Cityben egy 14 éves fiú lyukokat ütött a saját anyjába és az apjába, mert nem akarta megmutatni nekik a rossz bizonyítványát. Az ügyvédje azzal akarta védeni, hogy pillanatnyi elmezavara volt. Ez azt jelentette, hogy a lövöldözés idején a fiú nem tudta fölismerni a különbséget jó és rossz között. Néha az emberek híres emberekbe ütöttek lyukakat, hogy ők is legalább egy kicsit híresek legyenek. Néha az emberek felszálltak egy bizonyos helyre tartó repülőgépre, és azt ígérték a pilótának és másodpilótának, hogy lyukat ütnek beléjük, ha nem repülnek máshová a repülőgéppel. Dwayne egy darabig a szájában tartotta a fegyvercsövét. Olaj ízt érzett. A fegyver meg volt töltve és fel volt húzva. Káliumnitráttal, faszénnel és kénnel töltött takaros kis fénycsomagok várakoztak az agyától alig arasznyira. Csak egy emeltyűt kellett elbillentenie, hogy a por gázzá alakuljon. A gáz kifújt volna egy ólomdarabot a csövön, bele Dwayne agyába. Dwayne azonban úgy döntött, hogy inkább szétlövi az egyik csempézett fürdőszobáját. Ólomdarabokat eresztett a WC-jébe, a mosdókagylóba és a fürdőkád előtti tolóajtóba. A fürdőkád előtti tolóajtó üvegén egy flamingó maratott képe volt. Dwayne szétlőtte a flamingót. Utána, ahogy az eszébe jutott, csak megvetően mordult egyet. Ezt mordulta. Kibaszott hülye madár. Senki sem hallotta a lövéseket. A környéken minden háznak olyan jó hangszigetelése volt, hogy sem ki, sem be nem juthatott hang. Annak a hangnak például, amely be vagy ki akart volna jutni Dwayne álomszép házából, át kellett volna hatolnia a 4 cm-es gipszfalon,
a polisztirol páravédő fólián, egy alumínium fólián, 8 cm-nyi légrésen, egy újabb alumínium fólián, 8 cm üveggyapott paplanon, egy újabb alumínium fólián és 2,5 cm-es szigetelő posztdorjalapon, kátránypapíron, 2,5 cm-nyi faburkolaton, újabb kátránypapíron, aztán egy üreges alumínium burkolaton. A burkolat üregeiben egy szigetelő csoda anyag volt, amelyet a holdrakétákhoz fejlesztettek ki. Dwayne bekapcsolta a háza körüli reflektorokat, és kosárlabdázni kezdett az 5 férőhelyes garázsa előtti aszfaltozott pályán. Dwayne kutyája Fickó elbújt az alagsorban, amikor Dwayne szétlőtte a fürdőszobát. Most azonban előjött, nézte, hogy Dwayne kosárlabdázik. Mi ketten, Fickó, mondta Dwayne, és így tovább. Igen, csak szerette azt a kutyát. Senki sem látta kosárlabdázni. A szomszédaitól fák, bokrok és egy magas cédrus sövény választotta el. Eltette a kosárlabdát és beült egy fekete Plymouth Fury nevű autóba, amelyet az előző napon vett át egy csere akcióban. A Plymouth Chrysler gyártmány volt, Dwayne viszont General Motors termékeket árusított. Úgy határozott, egy-két napig a Plymouth-szal jár, hogy lépést tartson a konkurenciával. Ahogy kifarolt a kerti útról, fontosnak tartotta, hogy megmagyarázza a szomszédainak, miért ül Plymouth Fury-ban, így hát kiordított az ablakon, lépést tartok a konkurenciával! És nagyot tülkölt. Dwayne végig száguldott az Old County Roadon, aztán a gyorsforgalmi úton, ahol rajta kívül egy lélek sem volt. Nagy sebességgel kifordult a 10. kijárón, nekivágódott a védőkorlátnak, többször megpördült. Farolva ért ki a Union Avenue-ra, fölugrott a járdára, és végül megállt egy üres telken. A telek Dwayne tulajdona volt. Senki sem látott, senki sem hallott semmit. Senki sem lakott arra felé. Körülbelül óránként arra kellett volna haladnia egy rendőrnek, de a rendőr 3 kilométernyire onnét egy raktárház mögötti sikátorban beverte a szundit. Az, hogy a rendőr beverte a szundit, azt jelentette, hogy munka helyett aludt. Dwayne egy darabig ott maradt az üres telkén. Hallgatta a rádiót. Éjszaka egyetlen Midland City állomás sem működött, de Dwayne talált egy állomást, amely country zenét sugárzott West Virginiából, és 10 különböző fajtájú virágzó cserjét, valamint 5 gyümölcsfát kínált $10 utánvét ellenében. Jól hangzik, mondta Dwayne. Komolyan gondolta. Szinte minden üzenet, amit Dwayne országában küldtek vagy kaptak, még a telepatikus üzenetek is ennek vagy annak a megvásárlásával vagy eladásával álltak kapcsolatban. Dwayne fülében úgy csengtek, mint az altató dalok.

0: Ötödik fejezet. Miközben Dwayne Hoover West Virginiát hallgatta, Kilgore Trout megpróbálta beverni a Sundit egy New York-i moziban. Sokkal olcsóbb volt, mintha szállodában töltötte volna az éjszakát. Trout még sohasem próbált moziban aludni, de tudta, hogy igazában ilyet csak a mocskos vénemberek szoktak csinálni. És ő minden vénemberek legmocskosabbikaként akart megérkezni Midland Citybe. Ott egy tanácskozáson kellett részt vennie, amelynek ezt a címet adták, az amerikai regény jövője McLuhan korában. Trout azt akarta mondani a tanácskozáson, nem tudom ki az a McLuhan, de azt tudom, hogy milyen érzés egy New York-i moziban éjszakázni a többi mocskos vénemberrel. Beszéljünk inkább arról, jó? És azt is akarta mondani, tud valamit mondani az a McLuhan, akárki legyen is, a szélesetát pumák és a könyveladás viszonyáról? Trout késő délután érkezett New Yorkba. Azóta fölkeresett számos pornóboltot, meg egy fehér nemű boltot. Megvette két könyvét, a Négy kerekű pestis és a Nem titok többé címűeket, egy folyóiratot, amelyben benne volt egy novellája, meg egy estélyi inget. A folyóirat címe Fekete harisnyakötő volt. Az estélyi ing mellén zsabó égeskedett. A fehér nemű árus tanácsára Trout megvásárolt egy öfkendőből, gombjukba való művirágból és egy csokornyakkendőből álló együttest. Minden darab narancsvörös volt. Mindezek a javak Trout ölében hevertek, mellettük egy zörgős barna papírcsomag, benne Trout smokingja, 6 új alsónadrág, 6 új pár zokni, a borotvája meg egy új fogkefe. Troutnak évek óta nem volt fogkeféje. A négykerekű pestis és a Nem titok többé borítója egyaránt számos szélesetárt pumát ígért az olvasónak. A Nem titok többé volt az a könyv, amely majd tébolyult gyilkos csinált Dwayne Hooverből. A borítóján egy egyetemi tanárt vetköztetett egy csapat mesztelen diáklány. Az ablakon át látni lehetett a könyvtár épület tornyát és rajta a torony órát. Odakint nappal volt. A tanáron nem volt más, csak az élénk csíkos alsónadrágja, a zoknia, a zokni kötője és a négyszögletű kalapja. A könyv szövegében egyetlen szó sem volt tanárról, diáklányról vagy egyetemről. Az egész könyv egyetlen hosszú levél volt, amelyet a világmindenség teremtője írt, a világmindenség egyetlen szabad akarattal rendelkező teremtményének. Ami a Fekete harisnyakötő című labban talált novellát illeti, Troutnak fogalma sem volt róla, hogy valaha is elfogadták közlésre. Pedig szemlátomást évekkel ezelőtt fogadták el, mert a lapon 1962. áprilisi dátum volt. Trout véletlenül bukkant rá az üzlet előső részében, egy kosárban heverő, régi, illedelmes lapok között. Bugyis lapok voltak. Amikor Trout megvette a lapot, a pénztáros azt hitte róla, hogy részeg vagy hibbant. Nem kap mást, gondolta a pénztáros, csak bugyis nők képeit. A lábukat rendesen széttették ugyan, de bugyi volt rajtuk, úgyhogy semmiképpen sem vehették fel a versenyt az üzlet hátsó részében kapható szélesetárt pumákkal. Remélem élvezi majd, mondta Troutnak a pénztáros. Arra gondolt, hogy reméli Trout talál benne olyan képeket, amelyek láttán maszturbálhat, mivel ez volt a lényege mindegyik könyvnek és folyóiratnak. Egy művészeti fesztiválra lesz, mondta Trout. Ami magát a novellát illeti, a Táncos bolond volt a címe. Mint Trout oly sok írása, ez is a tragikus kommunikáció képtelenségről szólt. Íme a történet. Egy zog nevű lény repülő csésze aljon megérkezik a földre, hogy elmondja a földlakóknak, hogyan lehet megakadályozni a háborúkat és gyógyítani a rákot. Ezt az információt Mangó nevű szülő bolygójáról hozza, ahol ő és társai fingás és steptánc útján érintkeznek. Zog éjszaka ér földet Connecticutban. Mihelyest kiszáll a csészeajból, észrevesz egy lángoló házat. Berohan a házba, steptáncot jár és fingik, úgy figyelmezteti a háziakat a szörnyű veszélyre. A családfő egy golfütővel kilocsantja Zog agyvelejét. A moziban, ahol Trout ült a csomagjaival, nem játszottak mást, csak disznófilmeket. Andalító zene szólt, a vászlón egy fiatal férfi és egy fiatal nő ánképei ártalmatlanul szopogatták egymás puha nyílásait. És Trout, ahogy ott ült, kitalált egy új regényt. Egy földi űrhajósról szólt, aki megérkezik egy bolygóra, ahol a környezetszennyezés minden állati és növényi életet elpusztított, csak a humanoidák maradtak meg. A humanoidák kőolajból és szénből készült ételekkel táplálkoznak. Lakomát adnak az űrhajós tiszteletére, akit úgy hívnak Don. Az ételek förtelmesek. A fő beszédtéma a cenzúra. A városnak valóságos csapást jelentenek a mozik, amelyek nem játszanak mást, csak disznófilmeket. A humanoidák szeretnék valahogy betiltani őket, de anélkül, hogy akadályoznák a szólásszabadságot. Megkérdezik Dontól, hogy a Földön is gondot jelentenek-e a disznófilmek, és Don azt mondja, igen. Megkérdezik, hogy a földi filmek igazán disznók-e, és Don azt mondja, a lehető legdisznóbbak. Hiszi a piszi, mondják a humanoidák, akik biztosak abban, hogy az ő disznófilmjeikkel egyetlen földi film sem veheti fel a versenyt. Így hát mindenki beszáll a légpárnás járművekbe, és ellebegnek egy belvárosi disznómoziba. Éppen szünet van, amikor odaérnek, így hát Donnak van egy kis ideje elgondolkodni azon, hogy vajon mi lehet disznóbb annál, amit ő a Földön látott. Még el sem oltják a villanyt, Don már izgalomba jön. A kíséretében lévő nők izgatottan mocorognak, sustorognak. Aztán elsötétedik a terem, szétmegy a függöny. Először sötét a vászon. A hangszorokból cuppogás, nyögések hallatszanak. Aztán megjelenik a kép is. A kitűnő minőségű felvételen hím humanoid eszik egy körteszerű gyümölcset. A kamera közelről mutatja az ajkát, nyelvét, fogát, melyen csillog a nyál. Komótosan eszi a körtét, nem sieti el. Amikor a szörcsögő szájban eltűnik az utolsó falat, a kamera lesiklik az Ádám csutkára. Az Ádám csutka obszcénul fölleugrál. A humanoid elégedetten pöffent, és a vásznon a bolygó nyelvén megjelenik a felirat. Vége. Persze csalás az egész. Már nincs a bolygón körte. De a főműsor nem is a körte evés. Ez csak a kísérő film, amíg mindenki elfoglalja a helyét. Aztán elkezdődik a nagy film. Egy hímről meg egy nősténről szól, meg a két gyermekükről, a kutyájukról és a macskájukról. Másfél órán át folyamatosan esznek. Levest, húst, kekszet, vajat, zöldségeket, krumplipürét, mártást, gyümölcsöt, cukorkát, tortát, lepényt. A kamera ritkán megy kéznyújtásnyinál távolabb a csillogó ajkaktól, a fölleugráló Ádám csutkáktól. Aztán az apa fölteszi a kutyát és a macskát is az asztalra, hogy ők is részt vehessenek az orgiában. Egy idő múlva a színészek már nem tudnak többet enni. Úgy telezabálták magukat, hogy a szemük is kidülled. Alig tudnak megmozdulni. Azt mondják, úgy érzik, hogy egy hétig nem tudnak enni, és így tovább. Lassan leszedik az asztalt. Kikacsáznak a konyhába, és vagy 10 kilónyi maradékot kiöntenek a szemetes edénybe. A közönség nem bír magával. Amikor Don és a többiek kimennek a moziból, humanoid kurvák ajánlkoznak föl nekik tojással, narancssal, tejjel, vajjal, mogyoróval kecsegtetik őket. A valóságban persze a kurvák nem tudják mindezt nyújtani. A humanoidák elmondják Donnak, hogyha elmegy egy kurvával, az borsos árért vacsorát főz neki, persze kőolaj és széntermékekből. És aztán még ha az étel nem is valódi, miközben Don elfogyasztja, a kurva disznó dolgokat mond arról, hogy milyen friss, milyen sok benne a természetes zamat. Hatodik fejezet. Dwayne Hoover egy óra hosszat ült a használt Plymouth Fury-ban a telkén, és hallgatta West Virginia-t. Megtudta, hogyan köthet nevetségesen olcsó életbiztosítást, és hogyan sarkalhatja nagyobb teljesítményre az autóját. Megtudta, mi a teendője, ha székrekedés kínozza. Megtudta, hogyan juthat hozzá egy olyan Bibliához, amelyben piros nagybetűkkel van mindaz, amit Isten vagy Jézus kimondott. És hogyan juthat hozzá egy olyan növényhez, amely a lakásban magához csalogat és elpusztít minden bacillus gazda rovart. Dwayne mindezt elraktározta az emlékezetében, hát ha később szüksége lesz rá. Már volt odabenn mindenféle. Amíg Dwayne ott egyedül üldögélt, tőle 15 kilométernyire a Fairchild Boulevard melletti megyei kórházban haldoklott Midland City legidősebb lakója. Úgy hívták Mary Young. 108 éves volt és fekete. Mary Young szülei annak idején rabszolga emberek voltak Kentuckyban. Mary Youngnak és Dwayne Hoovernek volt egy parányi köze egymáshoz. Amikor Dwayne még kisfiú volt, Mary mosónőként szolgált náluk. Bibliai történeteket mesélt a kis Dwayne-nek, és mesélt neki a rabszolgaságról. Elmesélte azt is, hogyan akasztottak föl egyszer kislány korában a szeme láttára egy fehér embert Cincinnatiben. És most a megyei kórházban egy fekete orvos nézte, hogyan hal meg Mary Young tüdőgyulladásban. Az orvos nem ismerte Maryt, csak egy hete volt Midland Cityben. Még csak nem is volt honfitársa Marynek, noha a Harvard Egyetemen szerezte az orvosi diplomáját. Indáró nemzetiségű volt, nigériai. Úgy hívták Cyprian Ukwende. Nem érzett rokonságot sem Maryvel, sem más amerikai feketékkel. Ő csak indárokkal érzett rokonságot. A haldokló Mary ugyanolyan egyedül volt a bolygón, mint Dwayne Hoover vagy Kilgore Trout. Sohasem szaporodott. Nem voltak barátai, rokonai, akik nézzék a haldoklását. A legutolsó szavait a bolygón Cyprian Ukwendéhez intézte. Nem volt már benne annyi szusz, hogy megrezgesse a hangszalagjait, csak az ajkát tudta némán mozgatni. Íme csak ennyi mondandója volt a halálról.
1: Na hát, na hát.
0: Mint minden halálán lévő földlakó, Mary Young is apró üdvözleteket küldött szét mindazoknak, akik ismerték. Telepatikus pillangó kis raját bocsátotta ki magából, és ezek egyike meglegyintette a 15 kilométernyire lévő Dwayne Hoover orcáját. Dwayne egy fáradt hangot hallott valahonnét a háta mögül, pedig senki sem volt ott. A hang ezt mondta, na hát, na hát. Dwayne ártalmas vegyszerei most megindítatták vele az autót. Kigördült az üres telekről, és nyugodt tempóban végighajtott a Union Avenue-n, amely párhuzamosan futott a gyorsforgalmi úttal. Elhajtott üzleti tevékenységének fő színhelye mellett, melyet úgy hívtak, hogy Dwayne Hoover Pontiac centruma a 11-es kijáratnál, és befordult a szomszédos Holiday Inn parkolójába. Dwayne birtokolta az Inn egyharmadát. Tulajdonos társa volt dr. Alfred Maritimo, Midland City legnevesebb fogszabályzó orvosa, és Bill Miller, aki egyebek között a Shepherdstowni Felnőtt Büntetés Végrehajtó Intézet felülvizsgáló bizottságának elnöke volt. Dwayne az Inn hátsó lépcsőjén fölment a tetőre. Nem találkozott senkivel, teli hold volt. Két teli hold volt. Az új Mildred Berry Művészeti Központ az oszlopokon álló áttetsző gömb most, ahogy belülről kivilágították, úgy festett, mint a hold. Dwayne lebámult az alvó városra. Így született. 4 kilométernyire sincs az árvaház, ahol élete első 3 évét töltötte. Itt fogadták örökbe, itt nevelték föl. Nem csak a Pontiac kereskedés, nem csak az új Holiday Inn egy harmada volt az övé, hanem 3 burgerséf gyors büfé, 5 automata gépkocsi mosó, részben a cukorpatak autós mozi, a WMCY rádióállomás, a 3 juhar golfpálya, nem beszélve a Beritron Kft. Helybéli elektronikai vállalat 17 000 szabad forgalmú részvényéről és több tucat üres telekről. Tagja volt a Midland megyei Nemzeti Bank igazgató tanácsának is. De Dwayne szemében Midland City most ismeretlennek és ijesztőnek rémlett. Hol vagyok? Kérdezte. Például még azt is elfelejtette, hogy a felesége Célia öngyilkos lett, mégpedig úgy, hogy dránót evett. A dránó nátriumhidroxid és alumíniumforgács keveréke, amely lefolyók tisztítására szolgál. Céliából fortyogó vulkán lett, mert ugyanolyan jellegű anyagokból állt, mint amilyenektől a lefolyók szoktak eldugulni. Dwayne még azt is elfelejtette, hogy egyetlen gyermekéből, a fiából hírhet homoszexuális lett, mire felnőtt. George volt a neve, de mindenki Nyuszinak hívta. Az új Holiday Inn bárjában zongorázott. Hol vagyok? Kérdezte Dwayne.

0: Hetedik fejezet. Kilgore Trout kiment vizelni a New York-i mozi WC-jébe. A kéztörlő mellett a falon egy tábla a Sultan Hareme nevű masszázsszalont hirdette. A masszázsszalonok új és érdekes helyek voltak New Yorkban. A férfiak bemehettek és meztelen nőket fényképezhettek, vagy vízfestékkel befesthették a meztelen nők testét. A férfiak nőkkel dörzsöltethették mindenütt magukat, amíg a hímvesszőjükből rittyó nem fröcskölt a frottírtörölközőkbe. Tartalmas az élet és vidám, mondta Kilgore Trout. A kéztörlő mellett a csempén ceruzával írt felirat állt. Mi az élet értelme? Trout tollért vagy ceruzáért kotorászott a zsebében. Tudott választ erre a kérdésre. De nem talált íróeszközt, még egy használt gyufát sem. Így hát megválaszolatlanul hagyta a kérdést, de megmondom, mit írt volna, ha talált volna íróeszközt. Ezt. Hogy a szeme, a füle, a lelki ismerete légy, a világ mindenség teremtőjének. Te mafla. Amikor Trout visszaindult, igyekezett úgy viselkedni, mint aki a világ mindenség teremtőjének szeme, füle és lelki ismerete. Telepatikus üzeneteket küldött a teremtőnek, akárhol legyen is. Jelentette, hogy a férfi WC patyolattiszta volt. A lábam alatt a padlószőnyeg, jelezte az előcsarnokból, ruganyos és vadonatúj. Szerintem valami új csodaanyag. Kék színű. Tudod, mit értek azon, hogy kék? És így tovább. Amikor benyitott a nézőtérre, világos volt. Senkit sem látott, csak a vezetőt, aki egy szemében a jegyszedő, a kidobó ember és a takarító is volt. A szemetet söpörte ki a sorok közül. Középkorú fehér férfi volt.
1: Ma éjszakára fége a vűsornak, nagyapó, mondta Troutnak. Ideje hazamenni.
0: Trout nem ellenkezett. De nem is ment el rögtön. A nézőtér hátsó végében lévő zöldre festett acéldobozt vizsgálgatta. Abban volt a vetítő, a hangosító rendszer meg a filmek. A dobozból drót vezetett a fali konnektorba. A doboz előlapján lyuk látszott. Ott jöttek ki a képek. A doboz oldalán egyszerű kapcsoló volt. Troutot nem hagyta nyugodni az a tudat, hogy csak föl kell kattintania a kapcsolót, és az emberek megint elkezdenek baszni meg szopni.
1: Jó így, nagyapu,
0: mondta célzatosan a vezető. Trout kelletlenül hagyta ott a gépet. Ezt mondta róla a mozisnak.
2: Milyen komoly szükségletet elégít ki ez a gép, és milyen egyszerű a kezelése?
0: Ahogy Trout távozott, elküldte telepatikus üzenetét a világegyetem teremtőjének, mint az ő szeme, füle és lelki ismerete. A 42. utca felé tartok, hallott.

0: Nyolcadik fejezet. Trót kibaktatott a 42. utcára. Veszélyes hely volt. Veszélyes volt az egész város. A vegyszerek, az egyenlőtlen vagyonelosztás és hasonlók miatt. Sok ember járt abban a cipőben, mint Wayne. Olyan vegyszereket állítottak elő a saját testükben, amelyek ártottak a fejüknek. De ezrével és ezrével voltak olyan emberek is a városban, akik megvásárolták az ártalmas vegyszereket, és megették vagy felszippantották őket, vagy befecskendezték őket a vénájukba egy készülékkel. Néha még a seglukukba is földugták az ártalmas vegyszereket. Az emberek azért vállaltak ilyen borzasztó kockázatokat a vegyszerekkel meg a testükkel, mert azt akarták, hogy jobb minőségű legyen az életük. Csúfhelyeken laktak, ahol csúf dolgokat lehetett csinálni. Nem volt kutyagumiuk sem, ezért nem tudták jobbá tenni a környezetüket, így hát amennyire tőlük tellett, a belsejüket próbálták szépé tenni. Az eredmények mindeddig katasztrofálisak voltak. Öngyilkosság, lopás, gyilkosság, elmebaj és így tovább. De egyre újabb vegyszerek jelentek meg a piacon. Ott a 42. utcán, 6 méternyire Trouttól, egy 14 éves fehér fiú feküdt eszméletlenül egy pornóbolt ajtajában. Negyed litert nyelt le egy újfajta festéklemosóból, amelyet csak az előző napon kezdtek először árusítani. Lenyelt 2 pirulát is, amelyeket eredetileg arra szántak, hogy megelőzzék a szarvasmarhák fertőző vetélését, az úgynevezett bangkort. Trout megkövülten állt a 42. utcán. Nem adtam neki olyan életet, amelyet érdemes lett volna élnie, viszont acélos élni akarást adtam neki. Ez gyakori kombináció volt a bolygón. A mozis kijött, bezárta maga mögött az ajtót. És a semmiből hirtelen ott termett 2 fiatal, fekete prostituált. Megkérdezték Trouttól és a mozistól, nincs-e kedvük egy kis szórakozáshoz. Vidámak voltak és magabiztosak, attól a teljes tubusnyi norvég aranyér balzsamtól, amelyet fél órával azelőtt ettek meg. A balzsamot a gyártója sohasem szánta megevésre. Az embereknek a seglukukba kellett volna nyomniuk. Ezek vidéki lányok voltak. A nemzet déli agrárvidékén nőttek föl, ahol a szüleiket mezőgazdasági gépekként használták. Most már azonban az ottani fehér farmerek nem használtak húsból készült gépeket, mert a fémből készült gépek olcsóbbak és megbízhatóbbak voltak, és egyszerűbb volt a tárolásuk. Így hát a fekete gépeknek el kellett menniük onnét, ha nem akartak éhen halni. A városokba jöttek, mert mindenütt másutt ilyen táblák voltak a kerítéseken és fákon. Tilos az átjárás, még neked is. Kilgore Trout egyszer írt egy novellát, Még neked is címmel. A Hawaii szigeteken játszódott, ahová Dwayne Hoover Midland City sorshúzásának szerencsés nyertesei mennek majd. A szigeteken minden talpalatnyi föld körülbelül 40 ember tulajdona, akikkel a történetben Trout elhatároztatta, hogy a legteljesebb mértékben élnek tulajdonosi jogaikkal. Mindenre kiteszik a tilos az átjárás táblákat. Ez rettenetes gondokat okoz a szigeteken élő másik 1 millió embernek. A nehézkedés törvénye megköveteli, hogy valahol a föld felszínhez tapadjanak, ha nem akarnak belemenni a vízbe és a partok előtt úszkálni. De aztán a szövetségi kormány rendkívüli intézkedéseket tesz. Héliummal töltött nagy balont ad minden férfinak, asszonynak és gyermeknek, aki nem telek tulajdonos. Minden ballonról drótkötél lóg le, rajta kantár. A ballonok segítségével a hawaiiak tovább lakhatnak a szigeteken anélkül, hogy minduntalan hozzátapadnának más emberek tulajdonához. A prostituáltak most egy stricinek dolgoztak. Elragadó volt és kegyetlen. Megfosztotta őket a szabad akaratuktól és a legkevésbé sem bánták. Amúgy sem tartottak igényt rá. Olyan volt, mintha Jézusnak szentelték volna magukat, hogy önzetlenül és bizakodva élhessenek, csak éppen ők egy stricinek szentelték magukat. A gyerekkoruk elmúlt, most haldokoltak. Az ő szempontjukból a föld talmi bolygó volt. Amikor Trout és a mozis, 2 talmi földlakó, azt mondta, hogy nem kér a talmi szórakozásból, a 2 haldokló gyermek elballagott. Lábuk hozzátapadt a bolygóhoz, elvált tőle, aztán megint hozzátapadt. A sarkon eltűntek. Trout, a teremtő szeme és füle, eltüsszentette magát.
1: Egészségére! Szólt a mozis.
0: Ez gépies reflexe volt nagyon sok amerikainak a tüsszentés hallatán.
1: Köszönöm,
0: mondta Trout. ezzel időleges barátság alakult ki. Trout azt mondta, reméli, hogy biztonságban eljut egy olcsó szállodába. A mozis azt mondta, reméli, hogy eljut a Times Square-i metróállomásra. Így hát együtt indultak el, bátorságot merítve lépéseiknek az épületek homlokzatáról visszaverődő zajából. A mozis elmondott egyesmás Troutnak arról, hogy az ő szemében hogyan fest a bolygó. Neki ez az a hely, mondta, ahol felesége meg két gyermeke van. Ők nem tudják, hogy pornó mozit vezet, azt hiszik, mérnöki tanácsadó munkát végez késő éjszakáig. Azt mondta, a bolygó nemigen veszi már hasznát az ilyen idős mérnököknek. Egy időben rajongott értük. Nehéz idők, mondta Trout. A mozis elmondta, hogy részt vett egy szigetelő csoda anyag kifejlesztésében, amelyet a holdrakétákban alkalmaztak. Ez pontosan ugyanaz az anyag volt, amely a csodálatos szigetelő tulajdonságot kölcsönözte Dwayne Hoover Midland City-i álomszép háza alumínium burkolatának. A mozis emlékeztette Troutot arra, amit az első holdra lépő ember mondott annak idején. Az embernek egyetlen kis lépés, az emberiségnek hatalmas ugrás. Lelkesítő szavak, mondta Trout. Hátra pillantott és látta, hogy egy fekete vászontetős fehér Oldsmobile tornádó követi őket. Ez a 400 lóerős első kerék meghajtású jármű körülbelül 5 kilométeres óránkénti sebességgel duruzsolt 3 méternyire mögöttük a járda mellett. Ez volt Trout utolsó emléke, hogy meglátta mögöttük az Oldsmobilt. Amikor magához tért, négy kézláb állt egy kézilabda pályán a Queensboro híd alatt az 59. utcán, az East River közelében. A nadrágja és az alsója a bokája körül. A pénze eltűnt. Körülötte szanaszét hevertek a csomagjai, a smoking, az új ing, a könyvek. Az egyik füléből vér szivárgott. A rendőrség tetten érte, amint fölhúzta a nadrágját. Reflektoruk vakító fénye akkor csapott le rá, amikor neki támaszkodott a pálya kerítésének, és maflán babrált az övével meg a slíc gombjaival. A rendőrség azt hitte, hogy valami közbotrány okozáson kapták, már amit egy öreg ember elkövethet az ürülék és az alkohol szerény lehetőségein belül. Nem maradt egészen pénztelen, a nadrágja óra zsebében lapult, egy 10 dolláros bankó. Egy kórházban megállapították, hogy Troutnak nem esett különösebb baja. Elvitték a rendőrszobára, ahol kikérdezték. Csak annyit tudott mondani, hogy elrabolta a fehér Oldsmobile-ban ülő megtestesült gonoszság. A rendőrség azt tudakolta, hányan voltak az autóban, milyen korúak és neműek, milyen volt a bőrük színe, a beszédük. Amennyire tudom, egy másik bolygóról is jöhettek volna. Amennyire tudom, abban az autóban akár a Plutóról jött intelligens gáz is lehetett volna, mondta Trout. Trout ezt teljesen ártatlanul mondta, de a megjegyzése lett az első csírája egy ragályos gondolatmérgezésnek. Elmondom, hogyan terjedt a járvány. Egy riporter másnap megírta az esetet a New York Postban, és Trout szavaival indította a cikket. A cikk ezzel a főcímmel jelent meg, Plutói bandák kettős ember rablása. Troutról egyébként azt írták, hogy a neve Kilmer Trotter, a címe ismeretlen és 82 éves. Más újságok átvették a cikket, többé-kevésbé átírva. A Plutóról szóló tréfát mindegyik benne hagyta, és fontoskodva emlegették a Plutó bandát. És az újságírók egyre azt kérdezgették a rendőrségtől, hogy tudnak-e már valamit a Plutó bandáról, tehát a rendőrség is a Plutó banda után nyomozott. Így hát a New Yorkiak, akiket oly sok bizonytalan félelem gyötört, könnyen megtanultak félni valami látszólag kézzelfoghatótól, a Plutó bandától. Új zárakat tettek az ajtóikra, új rácsokat az ablakaikra, nehogy bejusson a Plutó banda. Többé nem mentek késői színházba, hát ha jön a Plutó banda. A külföldi újságok is terjesztették a rettegést, cikkeket közöltek arról, hogy ha a New Yorkba látogató idegen megmarad bizonyos belvárosi utcákon, jó esélye van rá, hogy nem találkozik a Plutó bandával. New York számos sötét bőrűek lakta gettójának egyikében, egy lakatlan épület alaksorában összegyűlt egy csapat puertorikói fiú. Kicsik voltak, de fürgék és számosak. Ijesztőek szerettek volna lenni, hogy megvédhessék magukat, barátaikat és családjaikat, amit a rendőrség nem tett meg. el akarták kergetni a kábítószerkereskedőket is a környékről, és nyilvánosságot akartak maguknak, ami nagyon fontos volt, hogy felhívják magukra a kormány figyelmét, hogy a kormány gyakrabban elszállítassa a szemetet, és így tovább. Az egyikük, José Mendoza, viszonylag ügyesen pingált. Így hát ő mázolta föl az új banda emblémáját a tagok trikójának hátára. Így festett. Plútó banda.

9. fejezet. Miközben Kilgore Trout akaratlanul megmételyezte New York közösségének lelkét, a Közép-Nyugaton Dwayne Hoover, a tébolyult Pontiac kereskedő, lejött tulajdon szállodájának tetejéről. Nem sokkal napfölkelte előtt Dwayne bement a szőnyeggel borított halba, hogy kivegyen egy szobát. Még ebben a szokatlan órában is megelőzte egy férfi, méghozzá egy fekete férfi. Ciprián Ukwende volt, az a nigériai indaró orvos, aki a Holiday Inn-ben szállt meg, amíg megfelelő lakást nem talált magának. Dwayne alázatosan várt a sorára. Azt is elfelejtette az előbb, hogy ő a szálló társtulajdonosa. Ami pedig azt illeti, hogy feketékkel lakjon egy fedél alatt, Dwayne higgadtan fogadta a dolgot. Valami keser édes boldogságot érzett, ahogy azt mondta magában, változnak az idők, változnak az idők. Az éjszakai portás új ember volt. Nem ismerte Dwayne-t. A bejelentő lap minden rovatát kitöltette vele. Dwayne a maga részéről mentegetőzött, hogy nem tudja a rendszámát. Bűntudatot érzett, még ha tudta is, hogy semmit sem tett, ami miatt bűntudatot kellene éreznie. Kellemes izgalom áradt szét benne, amikor a portástól kapott egy szobakulcsot. Kiállta a próbát, és el volt ragadtatva a szobájától. Olyan makulátlan volt, olyan hűvös, olyan tiszta, és olyan semleges. Testvére volt a világ számos Holiday Inn-jében lévő ezer meg ezer szobának. Lehet, hogy Dwayne Hoover nem látta tisztán, mi az élet értelme,

Kérem, ne zavarjanak. Dwayne egy pillanatra félrehúzta a mennyezettől a padlóig érő függönyt. Meglátta a cégért, amely a szálló jelenlétét hirdette a gyorsforgalmi út megfáradt vándorainak. A cégér így festett: Holiday Inn, a világ fogadósa. Dwayne összehúzta a függönyt, beállította a fűtést és a szellőzést. Úgy aludt, mint a bunda. A bunda egy szőrös ruhadarab volt, amely a Földbolygón híres volt arról, hogy milyen jól alszik.

Tizedik fejezet. A veteránok napját követő napon, pirkadat előtt 2 órával a New Yorki rendőrség szélnek eresztette Kilgore Troutot, mint egy léggömböt. Trout kelet-nyugati irányban átkelt Manhattan szigetén, a szél sodorta papírzsebkendők, újságok és korom társaságában. Fölkéreckedett egy kamionra. A kamion 39.000 kiló spanyol olajbogyót szállított. Troutot a Lincoln alagút szájánál vette föl. Az alagutat annak az embernek a tiszteletére nevezték el, akinek volt bátorsága és fantáziája törvénnyel megtiltani a rabszolgaságot az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt az újítást nem régen vezették be. A rabszolgákat egyszerűen szélnek eresztették. Nem volt kutyagumiuk sem. Könnyen föl lehetett ismerni őket, feketék voltak. Most hirtelen szabadon járhattak, kelhettek. A sofőr fehér volt. Azt mondta Troutnak, hogy amíg ki nem érnek a városból, le kell feküdnie a padlóra, mert neki törvény tiltja, hogy stopposokat vegyen föl. Amikor a sofőr szólt Troutnak, hogy fölülhet, még sötét volt. New Jersey megmérgezett mocsarai és rétjei között haladtak. A járművük egy General Motors gyártmányú Astro 95-ös dízelvontató volt, 12 méter hosszú pótkocsival. Olyan hatalmas volt, hogy Trout a saját fejét akkorkának érezte, mint egy légpuskakajó. A sofőr azt mondta, ő valamikor réges-régen sokat vadászott, horgászott. Majd megszakad a szíve, mondta, ha arra gondol, milyenek lehettek alig 100 évvel ezelőtt a mocsarak és a rétek. És ha meggondolja, miféle szarokat gyártanak a legtöbb itteni gyárban? Mosószereket, macskaeledet, jégkrémet. Fontos dolgot mondott. A bolygót féktelenül pusztították a gyártási folyamatok, és amit gyártottak, nagyjában egészében pocsék volt. Aztán Trout is mondott egy fontos dolgot. Nézze, mondta. Én régebben nagy környezetvédő voltam. Jaj, veszékeltem azon, hogy az emberek helikopterekről, automata fegyverekkel lövik a fehérfejű rétisast, és így tovább. De aztán abba hagytam. Van egy folyó Clevelandben, az olyan szennyezett, hogy körülbelül évente egyszer kigyullad. Régebben szinte belebetegedtem, de most már csak nevetek rajta. Amikor egy tartályhajó véletlenül beleengedi a rakományát a tengerbe, és elpusztít több millió madarat, meg több milliárd halat, én azt mondom, éljen a Standard Oil, vagy aki éppen beleengedte. Trout ünnepélyes mozdulattal fölemelte a kezét. Kocincsunk mobil olajjal! A sofőr ettől kijött a sodrából. Maga viccel, mondta. Rájöttem, mondta Trout, hogy Isten a legkevésbé sem környezetvédő, úgyhogy bárki másnak ezzel próbálkozni a szentségtörés és időpocsékolás. Látta már maga az Úristen valamelyik tűzhányóját, tornádóját vagy szökőárját? Mesélt már magának valaki a 500 000 évenként megrendezett jégkorszakokról? Hallott már a szilfák gombás rothadásáról? Az aztán szép környezetvédő akció. Isten keze van benne, nem az emberi. Szerintem, mire megtisztítjuk a folyóinkat, Isten fölrobbantja az egész galaxist, mint egy petárdát. Az volt a betlehemi csillag is, ha nem tudná. Mi volt a betlehemi csillag? Kérdezte a sofőr. Galaxis, fölrobbant az egész, mint egy petárda, mondta Trout. Nagy hatást tett a sofőrre. Ha meggondolom, mondta a sofőr, nem emlékszem, hogy bárhol is szó volna környezetvédelemről a Bibliában. Ha csak nem akarja annak tekinteni az özönvíz történetét, mondta Trout. Egy darabig szótlanul ültek, aztán a sofőr megint mondott egy fontos dolgot. Azt mondta, tudja, hogy a teherautója mérgező gázzá alakítja a légkört, és hogy a bolygót átalakítják úttesté, hogy a kamionja mindenhová eljuthasson. Úgyhogy én ezzel öngyilkosságot követek el. Ne vegye a szívére,

0: A bátyám még rosszabb, folytatta a sofőr. Abban a gyárban dolgozik, ahol a vietnámi növényírtó meg lomptalanító vegyszereket csinálják. Vietnám egy ország volt, ahol Amerika úgy próbálta rávenni az embereket, hogy ne legyenek kommunisták, hogy repülőgépről mindenfélével haigálta őket. A vegyszerekkel, amelyekről a sofőr beszélt, el akartak pusztítani minden lombozatot, hogy a kommunisták nehezebben bújhassanak el a repülőgépek elől.
1: Ne vegye a szívére, mondta Traut.
0: Hosszú távon ő is öngyilkosságot követel, mondta a sofőr. Úgy látszik, manapság az amerikaiak csak olyan helyen kapnak munkát, ahol így vagy úgy öngyilkosságot követnek el.
1: Ebben van valami, mondta Traut.
0: Nem tudom magáról, komolyan beszéle vagy nem, mondta a sofőr.
1: Én sem tudom addig, amíg rá nem jövök, hogy az élet komoly-e vagy sem, mondta Traut.
0: Azt tudom, hogy veszélyes és nagyon tud fájni, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy komoly is.
2: Miután Trautból híres ember lett, természetesen az volt körülötte az egyik legnagyobb rejtély, hogy hülyéskedik-e vagy sem. Egyszer azt mondta egy makacs kérdezősködőnek, hogy amikor hülyéskedik, mindig keresztbe teszi az ujjait.
1: És figyelje meg, folytatta, hogy amikor ezt a fölbecsülhetetlen értékű tájékoztatást adtam, szintén keresztbe voltak az ujjaim.
2: És így tovább. Trout sok szempontból elviselhetetlen alak volt. A sofőr egy-két óra alatt torkig lett vele. Trout kihasználta a csöndet és kitalált egy környezetvédelem ellenes történetet. Ezt a címet adta neki Gilgongó. A Gilgongó egy olyan bolygóról szólt, ahol kellemetlenségeket okoz a szüntelen teremtés. Azzal kezdődött, hogy díszvacsorát adnak egy ember tiszteletére, aki kiirtotta az aranyos kis pandamacik egész faját. A kiirtásoknak szentelte az egész életét. A díszvacsorára külön tányérokat csináltattak, amelyeket a vendégek utána hazavihetnek emlékbe. Mindegyiken egy pandamackó képe van, meg a díszvacsora dátuma, alatta pedig egyetlen szó, Gilgongó. Ez a bolygó nyelvén azt jelenti, kipusztult. Az emberek nagyon örülnek, hogy a pandamackó Gilgongó, mert már túl sok faj van a bolygón, és szinte óránként születnek az újabbak. Az emberek akármit csinálnak, fölkészületlenül éri őket a zavarba ejtően sokféle állattal, növénnyel történő találkozás. Az emberek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy csökkentsék a fajok számát, kiszámíthatóbbá tegyék az életüket. A természet teremtő ereje azonban föléjük kerekedik, végül az egész bolygót megfojtja az életet egy 50 méter vastag, eleven állattakaró, amely vándorgalambokból, fehérfejű rétisasokból, bermuda vészmadarakból és kócsagokból áll.
0: Ez legalább olajbogyó, mondta a sofőr.
1: Mi? Kérdezte Traut.
0: Vihetnénk rosszabbat is, mint olajbogyót.
2: Az igaz, mondta Traut. Közben kiment a fejéből, hogy főleg azért vannak úton, mert 39 ezer kiló olajbogyót szállítanak az Oklahoma állambeli Tulsába. A sofőr politizált is egy keveset. Traut nem tudta megkülönböztetni egymástól a politikusokat. Az ő szemében mind idétlenül lelkendező csimpánz volt. Egyszer írt egy történetet egy optimizmus sugárzó csimpánzról, aki az Egyesült Államok elnöke lett. Ezt a címet adta neki, Éljen a főnök. A csimpánz mindig részgombos kabátkát visel, a szivar zsebére varva az Egyesült Államok elnökének pecsétje. Akárhová megy, a zenekar rázendít az Éljen a főnökre. A csimpánz imádja, csak úgy ugrál örömében. Megálltak egy olcsó útmenti vendéglőnél. A vendéglő előtt tábla állt, amely így szólt, egyél. Így hát ettek. Traut észrevett egy idiótát, aki szintén evett. Az idióta felnőtt fehér férfi volt, egy fehér ápolónő vigyázott rá. Az idióta nem igen tudott beszélni, és az önálló evés is nehezére esett. Az ápolónő pár tedlit kötött a nyakába. Hanem az étvágya az csodálatos volt. Traut csak nézte, ahogy tömi magába a palacsintát és a hurkát, ahogy vedeli a narancslét és a tejet. Traut ámult-bámult, milyen hatalmas jószág ez az idióta. Lenyűgöző volt az idióta boldogsága is, ahogy bepakolta a kalóriákat, amelyek átsegítik egy újabb napon. Traut ezt mondta magában. Bepakol. Ki tudja, mit hoz a holnap. Traut a sofőr nyomában visszament a kamionhoz, és most nézte meg először messzebbről is közlekedési eszközöket. Most látta teljes egészében. Az oldalán 2,5 méter magas, rikító narancssárga betűkkel írt üzenet állt. Így festett. Piramis. Trout eltűnődött, hogy vajon egy gyerek, aki most tanul olvasni, mire vélni az üzenetet. A gyermek föltételezné, hogy borzasztóan fontos üzenet, hiszen valaki vette a fáradtságot, hogy ilyen nagy betűkkel odaírja. Aztán még mindig útszéli gyermeknek tettetve magát, elolvasott egy másik kamion oldalán álló üzenetet is. Ajax.

11. fejezet. Dwayne Hoover 10 óráig aludt az új Holiday Inn-ben. Pompásan fölfrissült. Elköltött egy 5-ös számú reggelit a szálló népszerű éttermében, melyet úgy hívtak vadászterem. Éjszakára behúzták a függönyöket. Most szét voltak húzva, beengedték a napfényt. A szomszéd asztalnál Ciprián Ukwende, a nigériai, az Indaró ült, ő is egyedül. A Midland City harsona apró hirdetéseit böngészte, olcsó lakásra volt szüksége. A Midland megyei kórház fizette a szállodai számláját, amíg lakást talált magának, és már türelmetlenkedni kezdtek. Nőre is szüksége volt, vagy több nőre, akik hetente több százszor basznak vele, annyira tele volt mindig vágyjal és rittyóval. És fájt a szíve az Indaró rokonai után. Otthon 600 rokona volt, akit név szerint ismert. Ukwende szemtelen arccal rendelte meg a 3-as számú reggelit a korpás buzakenyérből készült pirítóssal. A szemtelen arc mögött azonban egy fiatalember szenvedett, a már szinte elviselhetetlen honvágytól és vőlegény fájdalmaktól. 2 méternyire tőle Dwayne Hoover kibámult a zsúfolt napsütötte gyorsforgalmi útra. Most tudta, hol van. A szálló parkolója és a gyorsforgalmi út között ott volt az ismerős árok, a betonmeder, amelyet a mérnökök építettek a cukorpataknak. Mögötte az ismerős, rugalmas acélkorlát, amely megakadályozta, hogy a személy és teherautók beleforduljanak a cukorpatakba. Aztán a 3 ismerős nyugat felé tartó sáv, majd az ismerős füves elválasztó sáv. Aztán a 3 ismerős kelet felé tartó sáv, majd a másik ismerős acélkorlát. Aztán az ismerős Will Fairchild repülőtér, majd azon túl az ismerős vetésterületek. Bizony lapos volt odakint minden. Lapos város, lapos járás, lapos megye, lapos állam. Amikor Dwayne kisfiú volt, azt gondolta, hogy szinte mindenki fátlan és lapos vidékeken él. Úgy képzelte, hogy a tengerek, hegységek, erdők jó része össze van gyűjtve nemzeti parkokba. 3. korában a kis Dwayne rendetlen írású dolgozatában azt javasolta, hogy létesítsenek nemzeti parkot a cukorpatak kanyarulatánál, Midland City 13 kilométeres körzetében az egyetlen valamire való felszíni víz mellett. Dwayne most magában némán kimondta annak az ismerős felszíni víznek a nevét. Cukorpatak. A cukorpatak csak 5 cm mély, de 50 méter széles volt a kanyarulatánál, ahol a kis Dwayne szerint a parknak kellett volna helyet kapnia. Most ahelyett a Mildred Berry művészeti központot tették oda. Gyönyörű volt. Dwayne egy pillanatig babrált a zakója hajtókáján, kitapogatta az odatűzött jelvényt. Levette, mert nem emlékezett rá, mi van rajta. Az aznap este kezdődő művészeti fesztivált propagálta. Az egész városban ehhez hasonló jelvényekkel jártak az emberek. Íme ezáltal jelvényeken. Pártold a művészetet. A cukorpatak időnként kiöntött. Erre emlékezett Dwayne. Ezen a lapos vidéken furcsán szép szokása volt a víznek, hogy kiöntött. A cukorpatak nesztelenül túlcsordult és hatalmas tükröt kanyarított, amelyben a gyermekek veszélytelenül játszhattak. A tükör megmutatta a helybélieknek a völgy formáját, ahol éltek. Bebizonyította, hogy domblakók, akik kilométerenként 1,5 cm emelkedésű lejtőn élnek, amely elválasztja őket a cukorpataktól. Dwayne ismét némán kimondta a víz nevét. Cukorpatak. Dwayne befejezte a reggelizést, és merészen föltételezte, hogy most már nem elmebeteg, hogy kigyógyította a bajából a helyváltoztatás meg egy jó alvás. Az ártalmas vegyszerei megengedték, hogy különös élmények nélkül átmenjen a hallon, majd a koktélbáron, mely még nem nyitott ki. Amikor azonban a koktélbár oldal ajtaján kilépett, a szállót és a Pontiac szalont övező aszfalt síkságra megdöbbenéssel észlelte, hogy valaki átalakította az aszfaltot gumiasztallá. Besüppett Dwayne súlya alatt. Dwayne jóval az utca szintje alá süllyedt, aztán lassan visszaemelkedett, de nem egészen. Egy sekély, rugózó gödröcske közepén állt. Újabb lépést tett az autószalon felé. Megint lesüllyedt, megint fölemelkedett, és egy vadonatúj gödröcskében állt. Tátott szájjal nézett körül, szemtanúkat keresett, csak egyet látott. Ciprián Ukwende állt a gödröcske peremén. Ő nem süppett bele.
Ukvendének csak ennyi mondani valója volt Dwayne rendkívüli helyzetéhez. Szép napunk van! Dwayne gödröcskéből gödröcskébe haladt. Átszédelgett a használt autók parkolóján. Megállt egy gödröcskében, fölnézett egy újabb fekete fiatalemberre. Ez a fekete fiatalember rongyal törölgetett egy bordó nyitható tetejű 1970-es Buick Skylarkot. Nemeféle munkához volt öltözve. Olcsó kék öltönyt viselt, fehér inget és fekete nyakkendőt. És nem egyszerűen törölgette az autót, fényesítette. A fiatalember fényesítgetett még egy darabig, aztán kápráztató mosolyt villantott Dwayne-re, és tovább fényesítette az autót. Elmondom, mi a magyarázat. A fiatalembert most helyezték feltételesen szabadlábra a Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézetből. Azonnal munkát kellett találnia, ha nem akar ilyen halni. Így hát megmutatta Dwayne-nek, milyen remek munkaerő. 9 éves kora óta a Midland City környéki különféle árvaházakban, fiatalkorúak intézeteiben és börtönökben töltötte az életét. Most 26 éves volt. És végre szabad. Dwayne azt hitte, a fiatalember látomás. A fiatalember folytatta az autófényesítést. Az élete kutyagumit sem ért. Gyöngécske volt benne az élni vágyás. Úgy érezte, rettenetes ez a bolygó, és nem lett volna szabad ide küldeni őt. Valami tévedés történhetett. Nem voltak sem barátai, sem rokonai. Eddig mindig ketrecekbe csukták. Tudta, milyen néven nevezik a jobb világot. Gyakran látta azt a nevet álmaiban. Ha hangosan kimondta volna, csúfot űztek volna belőle, mert hát nagyon gyerekes név volt. A fiatal fekete börtöntöltelék kedve szerint akármikor láthatta a nevet. Fénybetűkkel tündökölt a koponyája belső oldalán. Így hangzott: Meseország. A fiatal ember a zsebében őrizte Dwayne fényképét. Korábban Shepherdstownban a cellája falára is kitette Dwayne fényképeit. Könnyűszerrel hozzájuk jutott, mert Dwayne minden hirdetésében, amelyet megjelentetett a harsonában, ott volt mosolygós arca és alatta a jelmondata. A képet fél évenként cserélte. A jelmondat 25 éve nem változott. Íme így hangzott: kérdezzem meg bárkit, Dwayne-ben meg lehet bízni. A börtön viselt fiatalember megint rámosolygott Dwayne-re. Tökéletes állapotban volt a fogsora, a börtönben első rangú volt a fogászati ellátás. Az élelmezés is. Jó reggelt, uram! Szólt a fiatalember. Kétségbe ejtően tudatlan volt. Nagyon sok mindent kellett megtanulnia, például semmit sem tudott a nőkről. 11 éve Francine Pefko volt az első nő, akivel szót váltott. Jó reggelt, mondta Dwayne. Halkan mondta, hogy ne hallatszék messzire a hangja, ha netán egy látomással társalogna. Uram, én nagy érdeklődéssel olvasom a hirdetéseit az újságban, és örömömet szoktam lelni a rádió hirdetéseiben is, mondta a feltételesen szabad lábra helyezett fiatalember. A börtönben töltött utolsó év alatt a rögeszméjévé lett, hogy egy szép napon majd munkát kap Dwayne-től, és aztán boldogan él, amíg meg nem hal. Olyan lesz, mint Meseország. Dwayne erre nem szólt semmit, így hát a fiatalember folytatta. Szorgalmas munkás vagyok, amint láthatja. Őről csak jó dolgokat hallok. Azt hiszem, a jóisten azt rendelt, hogy magának dolgozzak. Igen? Mondta Dwayne. A nevünk is annyira hasonlít, mondta a fiatalember. Mintha a jóisten így mondaná meg mind a kettőnknek, hogy mit tegyünk. Dwayne Hoover nem kérdezte meg, mi a neve, de a fiatalember sugárzó arccal anélkül is megmondta. Az én nevem, uram, Wayne Hubler. A Hubler elterjedt nigger név volt Midland City egész környékén. Dwayne Hoover összetörte Wayne Hubler szívét, amikor bizonytalanul megrázta a fejét, aztán elment. Dwayne belépett a Pontiac szalomba. Most már nem süppett alatta a föld, viszont meglátott valami mást, amit nem lehetett megmagyarázni. Az autószalon padlójából egy pálmafa nőtt ki. Dwayne ártalmas vegyszerei elfeledtették vele a Hawaii hetet. Pedig voltak éppen Dwayne maga tervezte a pálmafát. Egy elfűrészel telefonpóznát betekertek juta szövettel. A tetejére igazi kókuszdiókat szögeztek, zöld műanyag fóliából vágták ki a leveleket. Dwayne úgy megzavarodott a fától, hogy kis híján elalélt. Aztán körülnézett.
Mindenütt ananászokat és ukuleléket látott szétszórva. Aztán meglátta a leghihetetlenebb látványt. A szalon vezetője Harry LeSabre jött felé szélesen vigyorogva, fűzölt harisnyanadrágban, szalma fonatú szandában, fűszoknyában és rózsaszín trikóban, amelyre ez volt írva: szeretkezz, ne háborúzz. Előzőleg Harry és a felesége az egész hétvégén azon vitatkozott, hogy vajon sejti-e Dwayne, hogy Harry transvestita. Arra jutottak, hogy Dwayne semmiből sem sejtheti. Harry sohasem beszélgetett Dwayne-el női ruhákról, sohasem vett részt transvestita szépségversenyen, és nem követte számos Midland City-i transvestita példáját, akik beléptek egy nagy transvestita klubba, oda át Cincinnati-ben. Sohasem kereste föl a város transvestita sörözőjét, a régi Red Skellert a Fairchild Hotel alaksorában. Sohasem cserélt polaroid képeket más transvestitákkal, sohasem fizetett elő transvestita újságra. Harry és felesége arra jutott, hogy Dwayne szavai mögött nem volt hátsó gondolat, és Harry jobban tenné, ha fölvenne valami tarka-barka öltözéket a Hawaii hétre, máskülönben Dwayne kirúgja. Így hát most itt állt az új Harry félelemtől és izgalomtól kipirult arccal. Gátlástalannak, gyönyörűnek, szeretetreméltónak és hirtelen felszabadultnak érezte magát. Azzal a Hawaii szóval köszöntötte Dwayne-t, amely egyszerre jelent Isten hozottat és Isten hozzádot. Aloha, mondta. Tizenkettedik fejezet. Kilgore Trout még messze járt onnét, de egyenletesen csökkent a távolság közötte és Dwayne között. Még mindig a Piramis nevű teherautóban ült. A teherautó éppen egy Walt Whitman nevű költőről elnevezett hídon haladt át. A híd füstbe burkolózott. Még néhány pillanat és a teherautó Philadelphia részévé válik. A híd lábánál tábla állt, rajta felirat: köszöntjük a testvéri szeretet városában. Fiatalabb korában Trout gúnyosan mosolygott volna a tábla láttán, amely a testvériséget emlegeti, egy bombatölcsér peremén, mint bárki láthatja. De Trout fejében most már nem rejtőztek afféle elképzelések, hogy milyenek lehetnének, milyeneknek kellene lenniük a dolgoknak a bolygón, ahelyett, amilyenek. A Föld csak is olyan lehet, gondolta, amilyen. Minden szükségszerű. Meglátott egy szemetes, bödönben kotorászó fehér öregasszonyt. Ez is szükségszerű volt. Meglátott egy fürdőszobai játékot, egy kis gumikacsát, az oldalán feküdt egy kanális rácsán. Ott kellett feküdnie. És így tovább. A sofőr megemlítette, hogy az előző nap a veteránok napja volt. Az, mondta Trout. Maga veterán? Kérdezte a sofőr. Nem, mondta Trout. És maga? Én sem, mondta a sofőr. Egyikük sem volt veterán. A sofőr áttért a barátság taglalására. Azt mondta, neki nehéz tartalmas barátságokat fenntartania, mert az idő jó részében úton van. Nevetkélve emlegette azt az időt, amikor még a legjobb barátairól beszélt. Azt mondta, szerint az emberek az alsó tagozat után már nemigen beszélnek legjobb barátokról. Úgy vélte, hogy Troutnak, mivel alumínium zsalus ablakokkal és ablaktáblákkal foglalkozik, a munkája során lehetősége nyílik tartós barátságok kiépítésére. Arra gondolok, mondta, ha az emberek nap mint nap együtt dolgoznak, ahogy felszerelik azokat az ablakokat, jól megismerhetik egymást. Én egyedül dolgozom, mondta Trout. A sofőr szemlátomást csalódott. Azt hittem, két ember kell az ilyesmihez. Egy elég, mondta Trout. Egy gyönge gyermek is egymaga meg tudná csinálni. A sofőr azt szerette volna, ha Trout tartalmas társalgási életet él, hogy másodkézből ő is élvezhesse. Akkor is, mondta. Vannak cimborái, akikkel munka után összejön, megisznak pár korsó sört, kártyáznak egy kicsit, mulatozgatnak. Trout megvonta a vállát. Minden nap ugyanazokon az utcákon megy végig, mondta neki a sofőr. Sok embert ismer, és ők is ismerik magát, mert nap mint nap ugyanazokon az utcákon járnak. Maga oda köszön, ők visszaköszönnek. Néven szólítják egymást. Ha pácba kerül, segítenek magán, mert közülük való. Közéjük tartozik, nap mint nap látják. Trout nem akart vitatkozni. Trout közben elfelejtette a sofőr nevét.
Trótnak volt egy értelmi fogyatékossága, amelytől én is sokat szenvedtem annak idején. Nem tudott visszaemlékezni az ismerőseire, ha nem volt valami szembeszökően furcsa a testükön vagy az arcukon. Például, amikor Cape Codon lakott, az egyetlen személy, akit barátságosan a nevén szólítva tudott üdvözölni, Elfie Bears volt, egy félkarú albínó. Neked nincs meleged, Elfie? Szólította meg Trout. Miért nem láttalak mostanában, Elfie? Kérdezte. De jól nézel ki ma, Elfie, mondta, és így tovább. Most a Trout Cahoosban lakott, az egyetlen személy, akit a nevén szólított, egy Dörling Heath nevű vöröshajú kakni törpe volt. Egy cipészműhelyben dolgozott. Elegáns irodai névtábla állt a munkaasztalán, hát ha valaki a nevén kívánja szólítani. Trout időnként bekukkantott a műhelybe, és ilyeneket mondott. Maga szerint ki nyeri az idén a VB-t, Dörling? Nem tudja, miért szirénáztak az éjszaka, Dörling? Jól fest ma, Dörling, hol vette ezt az inget, és így tovább. Trout most azon tépelődött, véget érte a barátságuk. Legutóbb, amikor Trout bement a cipészműhelybe és mindenfélét mondott Dörlingnek, a törpe hirtelen ráüvöltött. Ezt üvöltötte sivító hangján Cockney akcentusával, szálljon már le rólam! New York állam kormányzója Nelson Rockefeller egyszer kezet fogott Trouttal egy kahószi élelmiszerboltban. Troutnak sejtelmesen volt róla, hogy kivel van dolga. Mint tudományos, fantasztikus író hanyat vágódhatott volna a meglepetéstől, hogy egy ilyen ember szóba áll vele. Rockefeller nem pusztán kormányzó volt, a bolygó ezer részén uralkodó sajátos törvények lehetővé tették, hogy Rockefeller a földfelszín hatalmas területeit birtokolja. Sőt, a felszín alatti olajat és értékes ásványokat is. Többet birtokolt a bolygóból, mint sok nemzet. Erre rendeltetett csecsemőkora óta, beleszületett ebbe a röhelyes birtoklásba. Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Kérdezte Rockefeller kormányzó. Vagyugatunk, mondta Kilgore Trout. A sofőr megint a maga kedvére akart tenni. Miután bebizonyította, milyen tartalmas társasági életet él Trout, most úgy tett, mintha Trout égne a vágytól, hogy megtudja, milyen egy kamionos nemi élete. Trout egyáltalán nem égett a vágytól, hogy megtudja. Tudni szeretné, hogy vannak a sofőrök a nőkkel, igaz? Kérdezte a sofőr. Mert azt hiszi, aki sofőr csak lát, az mind végigdugja a kontinenst, igaz? Trout csak megvonta a vállát. A sofőr felháborodott Trouton, lehordta buja tájékozatlansága miatt. Jobb, ha tőlem tudja meg, Kilgore, tétovázott. Így hívják, ugye? Igen, mondta Trout. Már századszor felejtette el a sofőr nevét, valahányszor levette róla a tekintetét, nem csak a nevét felejtette el, hanem az arcát is. Szóval, Kilgore, folytatta a sofőr, ha például Cahoosban lerobban a járgányom, és amit megcsinálják, ott kéne töltenem két napot. Mit képzel, könnyű lenne azzal a nőt találnom? Vadidegenként, ezzel a külsővel? Attól függ, mennyire elszánt, mondta Trout. A sofőr felsóhajtott. Na igen, a szentségit, mondta, és lemódolóan hozzátette. Így megy az egész életem, kevés bennem az elszántság. Arról beszélgettek, hogy alumínium burkolattal új külsőt lehet kölcsönözni az öreg házaknak. Ezek a burkolatok sohasem igényelnek festést, és messziről úgy mutatnak, mint a frissen festett fa. A sofőr beszélgetni kívánt a Permastone-ról, a rivális eljárásról is. Az abból állt, hogy az öreg házak falát színes cementtel vonták be, ami messziről úgy mutatott, mint a kőfal. Ha maga alumínium ablaktáblákkal foglalkozik, mondta a sofőr Troutnak, akkor alumínium burkolatokkal is foglalkoznia kell. A két üzletág országszerte kéz a kézben tevékenykedett. A cégem árulja, mondta Trout. És sok felé láttam is, de a felszerelését sohasem csinálta. A sofőr azt fontolgatta, hogy alumínium burkolatot készített Little Rocky házára, és könyörögve kérte Troutot válaszoljon őszintén a kérdésére. Abból ítélve, amit maga látott, hallott, azok az emberek, akik alumínium burkolatot csináltatnak, boldogok vele? Kóztáján, mondta Trout, szinte csak azokat láttam boldognak. Tudom, mire gondol, mondta a sofőr. Egyszer láttam, hogy egy egész család kinnált a házuk előtt. Nem hittek a szemüknek, hogy milyen jó néz ki a házuk az alumínium burkolattal, hanem azt mondja meg nekem Kilgore, és őszintén megmondhatja, mert nekünk nincs üzleti kapcsolatunk.
Meddig tart ez a boldogság? Körülbelül 15 évig, mondta Traut. Az ügynökeink azt szokták mondani, hogy amennyit az ember megspórol a festésen meg a fűtésen, abból bőven megcsináltathatja az újat.

0: Újra. Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-3773. Az idei év utolsó polkült műsorát halljátok Fekete Balázsa, Lojkó Miklóssal, Ződi Zsoltal és velem, és tietek a szó.
1: És Szalai Tamás Maxa. Sziasztok, kedves hallgatók. Itt ülünk a stúdióban, az utolsó műsor várjuk, hogy elinduljon, és nem tudtuk igazándiból, hogy miről beszéljünk, mi legyen a téma, és Balázs vetette fel, hogy beszéljünk általában a 2016-tól, erről az évről, amit én Annus Horribilisnek tituláltam a Facebookon, hogy ez egy...
2: Ezek szerint te tudsz latinul.
1: Ezek szerint én tudok egyrészt latinul, tanultam is egyrészt az egyetemen, másrészt pedig, hát egyébként is tudok, hiszen egy művelt értelmiségi vagyok. Na, ez az értelmiség sokszor előjött itt az év során, azért mondtam. Na, azt akarom csak mondani, az első kérdésem csak annyi, ilyen egyszerű lenne. Szerintetek is szörnyű év volt 2016? Brexit, Trump?
3: Én nem szeretem ezt, hogy Annus Horribilis meg ilyeneket. Én szerintem nem volt szörnyű olyan értelemben, hogy amikor elindult, akkor sokan érezték, hogy ebből, hogy olyan dolgok vannak folyamatban, amik nem fognak jól kisülni. Ezt szerintem mindenki érezte. És nagyjából úgy kezdtük, hogy két évvel ezelőtt megemlékeztünk az első világháború kitöréséről, és már akkor ilyen visszhangokat, ekkókat kerestek a 100 éves 19. századi béke és a lassan 100 éves 20. századi béke békét veszélyeztető körülményekre. Én nem hiszem, hogy szóval közhely, amit a Mark Twain mondod, hogy a történelem nem ismétlen meg önmagát, csak rímelő sarok. Uh-huh. Tehát igenis, egy hosszantartó, stabil, nehéz, izzadságos módon kialakított körülményekre támaszkodó, alapokra támaszkodó békerendszer, világrendszer kezdett el most már nem csak nyikorogni, hanem azt lehet mondani, hogy tekintve az emberek, a fiatalok attitűdjeit gyakorlatilag véget is ért. Uh-huh. Hogyha erre ráébredünk, és nem próbáljuk védeni a bástyáit annak, ami elhalt vagy halódik, akkor ezzel sokkal többre jutunk. Tehát ezért nem mondanám Annus Horribilisnek, mert ez azt feltételezi, hogy van egy Annus Mirabilis, amiben minden jó működik, és ezzel szembe az ostrot, az oszmánok ostromolják a Konstantinápoly falai. Lehet, hogy ez nagyon rosszul fog kisülni, ami történik, de nem hiszem, hogy azért, mert valakik felróható hibákat követtek el volna, vagy azért, mert valakik felróható módon elkezdték ostromolni ezeket a várfalakat. Effektíve nem lehet fenntartani olyan, tehát a hidegháború 20 évvel ezelőtt, vagy több, 25 évvel ezelőtt véget ért. A második világháború kikényszerítette azokat a körülményeket, amik nagyjából a nyugat számára egészen kiválóak voltak. Egyébként bárki bármit rám követ dobhat, szerintem a kelet számára se voltak olyan egészen, kivéve az 50-es éveket tényleg, ami kriminális volt, de a konszolidáció idejében nem volt annyira borzalmas, mondjuk az egészségügyet vagy az oktatást tekintve. Ezeknek az alapjai, a raison d'être, tehát az őket létrehozó és fenntartó logikák véget értek.
1: Milyen? Mik ezek a logikák, amik véget értek? Mik a fenntartó logikái ennek a, hát a békés jólétnek?
3: A fenntartó logikája ennek az volt, hogy, hogy mondjam, ugye én olyan, az én gyerekkoromban mindenek a referencia végpontja a második világháború túlélő generáció emlék halmaza volt. Lám-lám, ők ezt csinálták háború. Lám-lám háború végén ez történt. Lám-lám, mi azért éltük túl. Lám-lám, ők ezért élték túl. Ezt kellett csinálnunk 45-48 között. Tehát nem beszélve a nyugat-európaiakat, a franciákat, vagy az angolokat, vagy akár a németeket, akik összejöttek a háború végén, mint túlélők, és azt mondták, ha ebbe bele tudtuk dobni a szolidaritásunkat, el tudtuk törölni a közöttünk levő különbségeket azért, hogy azok, akik meghaltak annak azoknak a halála révén létrehozzunk egy új szociális rendszert, leromboljuk az osztálytársadalmat, leromboljuk az igazságtalan gyarmatbirodalmat.
1: Az országhatárokat az Európára.
3: Az a későbbi, de az ENSZ-en keresztül megszüntessük a világ, hogy mondjam, az egész világtörténelem legszörnyűbb betegségeit, tömegjárványait, megszűnt a pest is, a gyermekbénulás, az analfabetizmus, Kína, India, valami egészen horrorszerű világok voltak ott, és ezek gyakorlatilag megszűntek. Ezek azért voltak lehetségesek, mert tényleg az osztálytársadalom, mint olyan, ami abszolút jellemezte például Nagy-Britanniát és Amerikát is. A polgárjogi mozgalom, tehát mind azért volt lehetséges, mert az embereket fűtötte egy közösségi szolidaritás.
1: Ez valójában a második világháborúnak a traumája.
3: A második világháború
1: volt a kiinduló pontja ennek az egésznek.
3: A traumája és a győzelemnek a
1: mámora.
3: Mámora ünneplése volt az alapja, akár a politikusok szemében, akár az emberi, a kis hogy mondjam, családi emlék, hogy mondjam, nosztalgiák fényébe. Ami hát mondjuk a szovjet szatellitország azt is tartalmazta, hogy így elvittek embereket, a Malenki, robot, stb. Most ez az egész referencia közeg, hogy ilyen csúnya szót használjak, ez most már az idősebbé váló középkorú embereknek a referencia közege, de az se.
1: Már tulajdonképpen nekik se
3: annyira. Ez olyan mértékben történelemmé vált, mint mondjuk a 20-as években egy embernek a Kossuth Lajos, vagy a porosz francia háború. Uh-huh. Na most ilyen körülmények között egy olyan erkölcsi rendet, egy olyan gazdasági pénzügyi rendet, a Bretton Woods és az uruguayi gazdasági egyezményeket, amik mind arra alapultak, hogy lám, ott a tiltó és figyelmeztető táblák, amik a Müncheni egyezményről szólnak, amik a Potsdami egyezményről szólnak, amik nem tudom, ezek mind olyan kódrendszerek, amik ma már nem aktívak, nem mondanak semmit. Ebből kifolyólag ezt nem lehet tovább csinálni. Ezt ha nem alakítja át az elit, már pedig nem alakította át az elit, mert őt szolgálta, illetve olyan állásokat töltött be, amik rendkívül jövedelmezők és stabilak voltak, akkor azok fogják megváltoztatni, akik számára ez már értelmetlen, ez az egész. Szoktak ilyen apróságokra lemenni, hogy mi az értelmetlen, hogy a politikai korrektség az értelmetlen. A politikai korrektség is oda megy vissza. A polgárjogi mozgalom előtt igenis Amerikában rendszeresen ki volt írva, kirakatokba, aki nem hiszi, nézzen utána, meg kis motel, meg hotel ajtókra, hogy négerek és kutyákat és négereket ne hozzanak be. Nem volt jogtalan, volt egy 1950, most nagy butasság volt, ezek nem is elhiszem, 50-es évek végén, azt hiszem 1959-ben egy Ferguson és Plessy volt az az alapeset, bírósági eset, legfelsőbb bírósági döntés, ami törvénytelenné tette ezeket. Nem volt tilos azt mondani, hát én azt mondom, hogy nem akarok itt egy feketét látni, akkor kiírom az ajtómra. Angliában az 1950-es évek végéig ki volt írva, hogy kutyák és írek ne üljenek.
1: De ennek amit most mondasz, viszont ennek a gyökere nem a háborúra visz vissza.
3: Ennek is a háborúra vissza, mert a háborúban védte meg Truman a néger katonai századokat. Ott mutatták, ott tűnt el gyakorlatilag az Egyesült Államok hadseregében a diszkrimináció, stb. Tehát ott az a fajta büszkeség, az a fajta önbecsülés, ami Amerikát a világ legnagyobb szuperhatalmává tette a háborúba, az adta a négereknek is azt az önbecsülést, amivel ugye 1 millió ember 1963-ban oda masírozott Washingtonba és győzött. Tehát ez, de hogy ez, és azok után ugye elharapózott az, hogy a pozitív diszkrimináció, nem a negatív, hanem a pozitív. Ugye én Iowában jártam egy fél évet egyetemre, és ott bizony nagyon kevés a sötétbőrű. Aztán biztosan 3 diák volt, talán több ezer közül. De miután van egy törvénykezés, hogy a feketéknek juttatások járnak, többek között minibusz. Tehát őnekik járt egy minibusz, amit használhattak benzintérítéssel mindenről, és járhattak az országba, körbe, akárhova, és mások meg nem. Na most hát ennek már akkor 86-ban, amikor az már elég visszás volt, de nem szólt senki, mert mindenki tudta, hogy miért van. Aki morgott egy kicsit, az olyan viccesen morgott. Tehát mindennek az indok rendszere, ami miatt ennek elfogadható volt, mindenki visszavezette az eredetére, hogy hát igen, mert mit műveltünk mi évszázadokon át a feketékkel, ez mind eltűnt, maradt a PC, a politikai korrektség, ami viszont tényleg előrült mértékeket öltött. Hát egyes egyetemeket tényleg be kell jelenteni előre, hogy az előadásod 27. perc, 4. másodpercében lesz egy kijelentés, amit esetleg valaki rossz néven fog venni.
1: Nagy bajban lennék, mert...
3: Mondjuk az egy örmény...
1: Nem tudom, mit mondok még az elején.
3: Mondjuk az egy örmény diák úgy fogja tartani, hogy az a mondat, hogy nem teljesen olyan az örmény holokausztról, ahogyan az van, akkor az előre bejelented, és akkor egy biztos helyre ki kell küldni. Na, ez őrültség, szó szerint. Ez agyamentség. És ebből kifolyólag az e felé való tolerancia sincs, mert ugyanis már senki nem tudja, hogy ez miért van. Úgy gondolják, hogy azért, mert vannak felfogalkodott, jól fizetett, pókhasú idióták, akik ezt valamikor kitalálták.
1: Meg a elit egyetemeken végzett politikai vezető réteg, meg az elit egyetemeken végzett értelmiségi réteg, akik rákényszerítik ezeket a marhaságokat.
3: Akik fekete limuzinnal járnak, amit a fene tudja honnan szereztek, körülbelül úgy tekintenek ő rájuk, mint itt tekintettek.
1: És ebben van is valami igazság.
3: Oké, de nem mondom, hogy nincs, tehát nem, igen, csak nem, tehát én most analizálom, hogy miért lett ez. Körülbelül úgy tekintenek Isten mindannyi ő rájuk, mint itt tekintettek a jogtalanná és szavazatoktól mentes állampolgárok a szocializmusba. Hát gondoltad volna, hogy egy ás rendszámú pobjede autóba ülő valaki, tehát valaha neked bármiféle jogosultságod lesz őt eltávolítani. Tudtad, hogy nem. Ilyen mérvű jogvesztettséget érez egy átlag amerikai. És emiatt...
1: Na, megnézem egy átlag brit is, nem?
3: Nem annyira.
1: Nem annyira?
3: Nem annyira. Az átlag brit az vicces, egyre jobban érzékelem, hogy miért lett ez a Brexit szavazat. Ugyanis ez az analízis, hogy a tanulatlan, középkorú, sörhasú, odavert az asztalra, amit itt is mondtunk.
2: Futball szurkoló.
3: Igen.
1: Ez ilyen borzongban, igen. Futball szurkoló.
3: Tehát a 4,5%-os sörtivó.
1: Fokozzuk!
2: Sixpack John.
1: Sixpack, igen. Tehát hallottam, igen, ez nagyon jó.
3: Joe Sixpack, aki tényleg sokat iszik, de az olcsó és hig fajtából. Nem ez volt a lényeg. Elég sok, jól képzett középosztálybeli fizetést kapó ember is úgy érezte, hogy megszűnt a döntéshozók és a döntések és ő között a kapcsolat.
1: Miért ez valaha megvolt?
3: Hogyne? Hát a Nagy-Britanniában iszonyú erős volt a kis önkormányzati...
1: Meg a szakszervezetek, nem?
3: Igen, de hát az tényleg túlzásba is vitték.
1: De megvolt.
3: Megvolt. Jó, igen, az is hiányzik. És akkor még most átadok a szót másnak, mert még most franciákról is akartam volna beszélni, mert ez talán még érdekesebb, amire rájöttem a többi napokba.
1: De azt még ezt, várjuk már még ezt a szállatot. Nem csak a sörhasúak szavaztak a Brexitre, hanem? középosztályos
3: ügyvédjegyzés. Abszolút a magas fizetésű, tanult
1: emberek is. A kontroll, amiatt úgy érezték, hogy a kontroll, a kontrollvesztés miatt.
3: Nézd, vegyünk egy Tesco áruházat, ami egy olcsó dolog, de az egy minőségi élelmiszer is van benne. És tegyük fel, ez van legközelebb. Ő hozzá jó fizetésű, egyetemi vagy közigazgatásbeli ember, mondjuk évi, mondok, hogy 50 000 fontot keres. Ez egy olyan jó középfizetés. Nem rossz, és nem túl jó. És lemegy, és azt mondják, hogy hát a Cumberland nevű kolbász megszűnt, amit ő mondjuk 25 éve vesz, ami egy ilyen tradicionális angol, ilyen fűszeres kolbászfajta. Helyette itt van ez az egész sort kicserélték lengyel élelmiszerfajtákra, de úgy, hogy van. Ami ő kipróbál, mert nyitott kozmopolita ember, sokat utazott, és lehet, hogy ki 3 nyelven beszél, és azt mondja, hogy ez egész jó. Ez tök jó, de ki találta ezt ki, hogy miért van most csak lengyel? Ezért. És akkor azt fogják mondani, hogy nem tudjuk, de azt mondták, hogy ki kell cserélni. És akkor elmegy a, mit tudom én, hova az újságos, és azt mondja, hogy hát a nyomtatott változata az Independentnek nincs, a Telegráfot nem tartjuk, a Guardiant, ezt ne haragudjon, de az rossz néven veszik bizonyos vevők, azt azért nem tartjuk, és helyette ott van, én nem tudom, 50 olyan újság, amit ő megért, ha jön akar, mert tanult ember, de nem angol újságok. Ki tudja, hogy ez, és tudok valakiket, akik ezért mondták azt, hogy ez nem, tehát akarom tudni, hogy ezek miért történnek. Ezek nem piaci erők okozták, nem a piaci erők nem okoznak ilyesmi.
1: Hát, hogy kontrollt kivették a kezünkből.
3: Akkor kontrollt kivették, semmiféle kontrollja nincs, és akkor ki fog derülni, hogy ez valamiféle egészen elképesztően eldugott helyen egy adminisztratív döntés, ami a döntés mechanizmust is olyan mértékben és olyan módon változtatták meg, amihez ő nem tud már hozzáférni.
2: Puha. Köszönöm, hogy mindenki rám néz kérdő tekintettel.
1: Már meg se szólaltál eddig.
2: Igen, igen. Részben csatlakozom Miklóshoz, és visszamegyek az eredeti kérdésre.
1: Mert ez is nagyon kíváncsi a véleményre. Te azt mondtad, hogy nevettél, mikor Trump győzött, ugye ez az egyik ilyen emlékem erről.
2: Igen, régen nevettem olyan jót,
1: régen azon a reggelen. Jót. A másik pedig az, hogy te tényleg egy másik nemzedék vagy, mint mi a Miklóssal.
2: Tehát abszolút
1: Miklóssal
2: másik nemzedék,
1: egy nemzedék vagyunk, te pedig egy másik nemzedék vagy. Te vagy az a nemzedék, aki azt arra csapott most,
3: vagy mi van? A Trumpon.
1: Vagy mi van?
2: Hát nem szavaztam sem a Trumpra, sem a Brexitre, tehát így...
1: Hát igen, nehéz lett volna.
3: De lélekben sem?
2: Lélekben sem.
3: Ja, az a lélek.
2: Nem, bocsánat, tehát a Trumpnál meginoktam, tehát azért inoktam meg, mert a Hillary Clinton szerintem egy borzalmasan rossz jelölt volt. És mondok egy nagyon durvát, ti mind ismeritek a politikai világképemet, ezt én erősen így jobbra sorolnám, de a Bernie Sanders nekem sokkal szimpatikusabb volt. Hát és az borzalmas, hogy kimondani,
3: De miért nem lehet azt kimondani, amit én mindenütt leírtam Facebookon, mindenütt, hogyha van egy olyan bináris választási lehetőség, amit dilemmának lehet nevezni, mert ez az volt a Clinton és a Trump között, akkor miért nem lehet kimondani, ahogy ezt régen mondták, a dilemmának a lényege az, hogy az már eleve el van veszve, ha dilemma.
2: Én ezért valószínűleg, ha amerikai lettem volna, nem szavaztam volna.
3: Na így
2: volna.
3: Van, tehát egyik se volt elfogadható. Az nem, nem kell választani, ugye nem lehet választani. Volt egy nagy, Alfred Sherman, ez egy kevéssé ismert nagy angol, ilyen népfilozófus volt, ami Angliában még mai napig létező kategória, bár mindent megtesznek, hogy eltűnjön. Aki a király...
1: A publicistának hívják ezt.
3: Hát egy...
2: Közíró.
3: Inkább... Fene tudja, hogy...
2: Moralista.
3: Igen, de ő közszájon terjedtek a mondásai, az a vicc, nem nagyon írt le semmit. A királynővel is álltak, néha teázott, és ott anekdotáztak. Az Alfred Sherman mondta, hogy a dilemmával egy dolgot lehet csinálni, hogy az egy olyan, mint az ökörnek a szarvai, ha megfogod, akkor kész, nem tudod az egyiket elengedni, mert akkor véged van, tehát akkor le kell vágni mind a kettőt. Ezzel a dilemmákkal egyébként magánéletben is általában így van, hogy ezt nem lehet megoldani. A Bernie Sanders nagyon magam ellen beszélek, mert én minden szempontból sokan mondják, hogy a Sanders és a Trump az ugyanannak a pénznek a két oldala. Ha ezt nem így látod, akkor mondja.
2: Nem, én nem akarok ebbe különösebben belemenni, mert tőlem távol áll egyébként is az Egyesült Államok, nagyon távol áll, én két hetet voltam az Egyesült Államokban, és életem legboldogabb pillanata volt, amikor Brüsszelbe visszaértünk, tehát így...
3: Én szerettem Amerikából lenni.
2: Erősen tartózkodó vagyok, de annyit mondani, hogy még nem akarok ebbe belemenni, mert ezt tényleg nem értek meg, nem a that's not my cup of tea, ahogy ugye ezt így szokták mondani, hogy azért olvastam sokat a Trump után, alternatív oldalakat is, és azt hiszem értem a frusztrációt, ami a Trump győzelméhez vezetett. Tehát ez az epelecshegység, Közép-Amerika, Denver, stb. Tehát hogy azt hiszem ezt értem, de ezt szerintem hagyjuk most, mert mondom én ehhez keveset, ebből keveset látok. És mondanék még egy érdekes reflexiót, hogy rólam köztudott szakmai körökben, hogy hát ha jó indulatú vagyok, akkor az úgynevezett eurorealistákhoz tartozom, mert elég sokat foglalkoztam európai joggal, meg európai politikával. Mások üvöltve vádoltak már dühöngő, örjöngő euroszkepszissel is rossz pillanatokban. És bevallom, hogy engem a Brexit teljesen Európa pártivá tett. Tehát sose gondoltam, hogy megélem ezt a pillanatot. Hogy igazából a Brexit óta úgy vagyok ebben, hogy ez nagyon nem tetszik nekem.
1: Churchill se gondolta, hogy valaha még a kommunistákkal együtt fog harcolni.
2: De nem, őszintén mondom, tehát hogy ez egy ilyen érdekes átalakulás, ami a fejembe lement, hogy nekem nagyon komoly problémáim vannak úgy általában az Európai Unióval, meg az európai projekttel, meg minden. Ebben nagyon egyedül is vagyok a szakmában, de így megtanultak elfogadni, mint valamilyen szent barmot. És én a Brexit óta határozottan Európa párti lennék, tehát előtte sokat gondoltam arra, hogy Magyarországnak is húznia kéne kifelé az Európai Unióból, most már eleve úgy vagyok vele, hogy Isten ments. Nagyon sok okból, ebbe sem menjünk bele, de ez egy ilyen érdekes
3: ez
2: változás a fejemben.
3: Ez a lámpa 3 napon belül szerintem.
2: Ezt nem tudom. Nem.
3: Én igen. Jó,
2: legyen így, de mondom, tehát, hogy láttam azt, ami lezajlott Angliában, meg láttam igen. Azokat az indulatokat, meg ugye nekem is van agyam, én is elkezdtem gondolkodni. És én most már abszolút azt gondolom, hogy az Európai Unió nem szuper, nagyon sok gond van vele, de sokkal jobb, hogy ott vagyunk, mint hogy nem vagyunk ott.
3: Várjál.
1: És melyik része jó az Európai Unió? De ugye van ez az Európa projekt.
2: Válaszolok majd az eredeti kérdésre.
3: Erre muszáj válaszolom azt, hogy a Brexit az nem úgy néz ki, nem is úgy nézett ki, és nem is úgy néz ki az utó életében, hogy van egy Európai Unió, amelyik ottan kisebb-nagyobb hibákkal éleget, és aztán van egy berzenkedő őrült tag, amelyik idegen gyűlöletből kifolyólag kilép, hanem ez interakcióban, egymásra hatásban, és szimultán jelzi a Brexit is, és a többi dolog, ami zajlik Európában, az Európai Unióban, a diszfunkcionalitását.
2: Ezzel teljesen egyetértek,
3: Nekem van egy egészen sötét elképzelésem, amit több helyen elmondtam. Eléggé csúnya dolog lenne, hogyha ha fogadnék és azzal nyernék valami pénzt, hogy a katasztrófa révén. De van egy olyan elképzelésem, hogy a Brexit azért nem fog effektíve létrejönni, mert amennyiben 2019 márciusára, ami a lehető legkorábbi időpont, de nem lesz betartva, mert el fog húzódni, de tegyük föl 2019 márciusára jogilag ki lehetne cserélni a papírokat a kilépésről, addigra már nem lesz kivel kicserélni. Olyan mértékben látom veszélyeztetettnek, illetve önpusztítónak belülről és kívülről veszélyeztetettnek az európai projektet, biztonságpolitikailag, gazdaságpolitikailag, politikailag a folyamatosan dezintegrációs folyamatok szerepelnek, amik megkérdőjelezik, hogy fenntartható-e maga az unió, és nem csak egy ilyen üres kéreg marad, mint a római birodalomból, amit úgy tettek állati hosszú ideig, 476 után, és úgy tettek, mintha lenne római birodalom, mert már nem volt.
2: És ugye a római birodalom joga az, ami a legtovább élt ebből, és a legizgibb, hogy...
3: Hát az a kelet-római birodalom joga volt, amit a nyugat valahogy átlopott magának.
2: Igen, például én azt gondolom, hogy csak rejátszunk a gondolattal, most egy ilyen zárójel nyitok. és 2019-re vége az EU-nak, mint ahogy mondod, akkor is azt gondolom, hogy az Európai Unió jelenleg hatályos jogának egy csomó eleme tovább él.
3: Ez így van,
2: ugye napi standardekben, napi ilyen dolgokban.
1: A gazdaság szervezőben,
2: ez egy érdekes.
1: Ugye ez a standardizáló része az európai projektnek, mert ugye ez az, ami legkevésbé látszik. De az, ami legfontosabb, ez biztos, hogy fenn fog maradni. Hát egyszerűen hozzáigazították. Ugye ez a, ha csak ránézek az elektromos készülékekre, megfordítom ezt a telefont, itt ez a CEL.
2: Válaszolok akkor az eredeti kérdésre. A Miklós tök jól elővezette, és bizonyos szempontból, amit mondok, az kapcsolódik hozzá. Kicsit olyan, mint amikor így ezek az ilyen kerekek így részben összekapcsolódnak, részben nem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 2016-os év egyáltalán nem volt borzalmas. Sőt, azt is gondolom, hogy igazából nagyon izgi, amikor a történelem láthatóvá válik. Mert én nem értek a történettudományhoz, meg főleg ilyen közegből nem merek erről beszélni. Viszont szeretek olvasni, és különösen szeretek történészeket olvasni, és az a történészek közül különösen szeretem az angol történészeket. És nekem az a benyomásom, hogy a történelem az valami olyan, hogy nagyon, de Fernand Braudelt is nagyon szeretem, tehát a francia történészeket is, hogy a történelem az egy olyan jelens,

0: Az én nekem már tényleg a második világháborúról olyan értelemben átételes élményeim vannak, hogy a nagyszüleimtől hallottam róla, de ez így nem tudom, mennyiben érint meg engem, meg mennyiben nem, de én egy ilyen közép generációnak tartom magam, hogy én azért még a nagypapám szemében láttam a könnyeket, láttam a fényképeket a lágerből, meg mindent, tehát hogy ilyen módon átélem, de az én gyerekeim már biztos nem fogják úgy átélni, mert ők már a nagypapát sem ismerik. Tehát szerintem az enyém az pont az a szürke zóna, vagy ez az átmenet, aki még tudja értelmezni, van felé empátiája, viszont már nem áll olyan közel hozzá, mint mondjuk a ti generációtok. Na de hogy mi az, ami igazából láthatóvá válik? Én látok egy nagyon érdekes összefüggést, és ez az európai projekttel kapcsolódik össze. Többször fejtegettem már, mindig nagyon merev elutasítással találkoztam magyar kollégáknál, ellenben külföldi kollégáknál sokkal kevésbé találkoztam ebben a kérdésben elutasítással. Most szerintem igazából az európai projektnek, az európai integráció valódi fordulópontja, bármennyire is furcsa, amit mondok, az 1992 a Maastrichti szerződés. Ugyanis ez az a pillanat, amikor minőségileg megváltozik Európa, mert a nagyon sikeres gazdasági pillér mellé odalép a politikai unió projektje. És ez nagyon sokáig sikeresnek tűnik, vagy legalábbis működőképesnek, és szerintem már 92-ben voltak olyan inherens problémák, aminek a valósága az most ebben az évben mutatkozott meg. Még egy gondolatot hagy tegyek ehhez hozzá. Hogy alapvetően szerintem az az igazi probléma, ezen nagyon sokat morfondíroztam, és az is nagyon érdekes, hogy Magyarországon semmilyen fogadókészség nem volt kollégák közül, ellenben például angolok nagyon jól megértették, vagy franciák, amit mondtam. Hogy ugye az európai integráció addig volt sikeres, amíg alapvetően olyan területeken mozgott, amik a szuverenitásnak a magját nem érintik. Tehát ugye most azt tényleg, hogy mit tudom én, a váltóáramot hogy kell beállítani egy készülékben, ez nem egy ilyen szuverenitás kérdés, és itt az európai államok nagyon jól fel tudják mérni, hogy ebben sokkal többet nyernek, mint veszítenek, hogy hát adják valami távol intézménynek, hogy ott majd megmondják, hogy nem tudom, hogy kell beállítani. És ezért volt elképesztően sikeres a belső piac. Először ugye közös piac, majd belső piac, és ehhez akart Anglia is csatlakozni. Tehát ez az, amit a 70-es évek legelején felismert Thatcher, és végigvitt. Azonban 92-ben zavar kerül a gépezetben, noha ezt ilyen nagy sikerként ünnepeljük. Ugyanis a politikai unió létrehozatalával, ami csak nagyon finom lépésekről szól, most nem untatnám ebből a hallgatókat, de mégis elindul egy erős lépés, hogy a gazdasági egység mellé egy politikai pillért is felépítsenek. Ezzel igazából belegyalogolnak az európai politika történet egyik legmasszívabb hagyományába, ami ezt a Miklós sokkal jobban tudja, mert ugye ő foglalkozik modern politika történettel, én csak itt dilettánsként beszélek, ami igazából az állami szuverenitásnak a hagyománya. És nagyon fontos, hogy az állami szuverenitás már 92-ben is illúzió, ha jogi, gazdasági, egyéb szempontból nézzük, de ugye, ahogy Péter László mondja, hogy a tények nem, de az eszmék formálják a történelmet, és még mindig egy olyan valid, nagyon fontos eszme, ami minden politikusnak, minden államvezetésnek a fejében ott van. És ezért van az, hogy noha 92 utáni időszakot nagy sikerként ünneplik, majd ugye jön az Európai Konvent, megpróbálnak valami alkotmányos alapszerződést letenni, ami aztán két magállamban bukik meg, egyébként Hollandiában és Franciaországban. Akkor ugye van 2009-ig egy ilyen euroszklerózis, kicsit kisebb formában, mint a 60-as években, de egy dolog látszik, hogy nem működik. És akkor lezárnám ezt azzal, hogy szerintem ebben az évben az látszott nagyon, számomra teljes mértékben láthatóvá vált, hogy az európai projekt ebben a formában, ahogy ez most zajlik, politikai értelemben működésképtelen.
1: Gyorsan hozzáteszem, hogy 1991-ben tehát a Maastrichtig vezető út az előkészítésében a Margaret Thatcher egy nagyon erőteljes, erőmozdító és pozitív szerepet játszott.
0: Ezt nem tudtam.
1: Ez így van.
0: Ellenkezőjére tippeltem
1: azt
0: volna.
1: Azt lehetne mondani, hogy harcolt érte. Ez azért volt, mert érzékelt, mert 1986-ban Londonban a tőzsdén lezajlott a szép csöndben az egyik legfontosabb eseménye a 20. század végének, a Big Bang, ami azt jelentette, hogy a tőzsde

0: a fizikális, személyes brokeri tevékenység megszűnt. És ebből kifolyólag a londoni tőzsde az egész világ kereskedelmi, pénzügyi magjává vált. Hiszen oda települt az elektronikus kereskedelem, onnan az a hub, tehát onnan vonul ki az még a Tokió, a Frankfurt, Szingapúr, New York is ott fut össze, miután ahelyett, hogy egy broker fülén lenne három telefon lógna, és idegbeteg módon kiabálna, és csapkodna, és liciteket, és nem tudom, miket dobálna be annak, aki beéri, hogy most mennyire vették meg ezt a legutóbbi 1 trillió tonna rizst. Ezek a műveletek a londoni tőzsdének a letitkosított vonalán, kódolt vonalán a másodperc egyre kisebb töredéke, most már úgy tudom, 1 milliomod másodpercet létrejövő mega dílek és tranzakciók özöne folyik, ez volt a Big Bang. A Thatcher fölfogta, hogy amennyiben az úgynevezett Single European Act, az egységes európai törvény Európával, vagy direktíva, nem tudom, mi volt, létrejön, azzal Nagy-Britannia a City-n keresztül gyakorlatilag eminens szerephez jut Európában. Külkereskedelme megnő értékben, és független attól, hogy a gyártóipar, tehát a manufaktúra, a gyártási tevékenység, a termelő tevékenység, hogy mondjam, iparcégi gyártás szinte null, teljesen visszaszorult, a közvetített, és így a közvetítés által értéknövelt szolgáltatás révén fel fog virágozni az ország. Ezt előre látta, és ez így is lett. Igen.
1: Annyit tennék hozzá, hogy nagyon érdekes, amit mondasz, ugyanis az úgynevezett Single European Act, amit egységes európai okmánynak hívnak a magyar tankönyvekben, az igazából szerintem a végpontja, ahová el lehetett vinni a gazdasági integrációt.
0: Érdekes mondani a Thatcher, aki azonban eljutott oda később, már miniszterelnöksége utolsó szakaszában is, de főként már a nyugdíjas korszakában eljutott a kiábránduláshoz is. Tehát érdekes, hogy mondod, hogy az volt az utolsó pont, mert
1: utána a 92-es Maastricht az már egy minőségileg más szemléletet tükröz.
0: Itt azról van szó, hogy úgy, nem, azt látta, hogy amit ő gondolt, az
1: félre siklott.
0: Igen, tehát ami gondolta, addig bizonyos fokig jó lett, de bizonyos kinövéseit, bizonyos őrültségeit ő már nem volt hajlandó lenyelni. Ugyanis ténylegesen, hát a Jacques Delors személyében...
1: Igen, hát ő volt az emblematikus alak, ugye Lámfalusi Sándorral a háttérben, aki hát... Meséljek erről?
0: A Lambsdorff. Na, jó. Tehát a
1: Alexandr Lámfalusi.
0: Igen, a Lambsdorffot.
2: Nem, Lámfalusiról beszél.
0: Igen. Kérdezik, sose hallottam róla.
2: Lámfalusiról?
1: Akkor nem, hát ugye...
0: Kiről van szó?
1: Nem, tényleg nincs meg.
0: Egy Lambsdorffot is meg.
1: Nem. Hát van
0: azt hiszem, hogy lefordítottam, de
1: van egy érdekes...
0: Vilmosnak nevezték Shakespeare.
1: Ugye, hogy egy kicsit ilyen populárisra tegyem a műsort, a magyar vonal mindenhol kell. Hát, és természetesen a Single European Act-ben és az utána következő eseményekben is van magyar vonal. Ez a magyar vonal pedig a tavaly elhunyt Lámfalusi Sándorhoz kötődik. Őről annyit érdemes tudni, hogy 49-ben pár társával együtt, például Rezsőházi Rudolffal, aki még él, érkeztek Lővenbe, és ott kezdtek új életet fiatal egyetemistaként. Rudi bácsit egyébként nagyon szeretnénk elhívni, reméljük, hogy még a vendégünk lesz egyszer. Nekem ő jó barátom. És Lámfalusi Sándor futotta be talán a 12 emigráns diák közül, akikből egyébként heten lettek egyetemi tanárok, a legnagyobb karriert, mert ő Oxfordba ment után, Löwen után közgázra, és ott csinált azt hiszem PhD-t, és utána a bank szektorba helyezkedett el. És az euró, nyilván nem lehet azt mondani, hogy csak Lámfalusi Sándor ötlete volt, de, és akkor ezt el is akartam egyébként mondani, hogy Lámfalusi már ott volt, ott bábáskodott az euró születésén, hogyha ki lehet keresni a dokumentumokat, volt egy fehér könyv a közös európai valutáról például. Azt hiszem talán 85-ben vagy 84-ben, annak már ő volt az egyik ilyen spiritus rektora, és őt szánták az Európai Központi Bank első elnökének is, de akkor már idős volt, és mondta, hogy ezt nem vállalná el. És ezt mindig el szokták mondani, meg lehet látni, hogy a Jean-Claude Trichet, aki az első elnök volt, 2010-ben is például, amikor, vagy 2009-ben, amikor ugye a nagy 2008, nem is tudom el, tehát amikor kitört a válság, akkor tartott egy ilyen piacnyugtató nagy sajtótájékoztatót, hogy ugye akkor még így nézték az amerikai buborékot, hogy valami fog történni, és akkor többen mondták nekem, hogy nézd meg, ott ül a Lánfalusi a Trichével, tehát hogy egy nagyon erős kapcsolata volt. Ő választotta ki a vezetőket például az Európai Központi Bankban, még a Központi Bank megalapításánál. Ugye az Európai Központi Bank előtt volt az úgynevezett Európai Monetáris Intézet, aminek az volt a feladata, hogy a közös pénzt előre görgesse, annak az ilyen technikai részleteit vezesse, és azt még Lánfalusi elnökölte, de a bankot már nem. Na de annyit akartam mondani, tehát, hogy Lánfalusinak volt egy bizonyos értelemben zseniális elképzelés, amit sajnos azonban szerintem nem úgy igazolt a történelem is 2016 sem, ahogy ő gondolta.
0: Hát de hogyha most megnézed Olaszországot, akkor ebből kilábalást nagyon kevesen látják.
1: Igen, elmondom, hogy mit gondolt Lánfalusi, és akkor lehet látni a problémát, vagy a dilemmát, amivel nem biztos, hogy tudunk mit kezdeni. Ugye eljutott az egységes piac abba a pontba, ahol már nem nagyon lehetett tovább lépni, mert ugye már lebontották a vámokat, ilyesmi, tehát megvalósult az úgynevezett negatív piaci integráció, majd elkezdték harmonizálni a standardeket, elindult a belső piaci integráció, és nagyon jól haladtak abban, hogy igazából tényleg egy valódi egységes piac jön létre. Nem is véletlen, hogy így hívják, hogy a történetileg így hívják, hogy közös piac, egységes piac, belső piac. És látszott, hogy innen valahogy lépni kell, és ugye a következő lépés az úgynevezett közös valutának a bevezetése lett volna. Na most az ilyen integráció elméletekben, amit egyébként egy Balassa Béla nevű közgazdász dolgozott ki 64-ben, van egy világhírű cikke, ami valahol ő Oxfordban volt, és ott jelent meg valahol, tehát nagyon idézett cikke. Abban van egy ilyen probléma felvetés, hogy a közös valutával az a gond, hogy amint a közös valuta megszületik, akkor az már nagyon erősen a föderatív államberendezkedés felé lök egy ilyen integrációs alakzatot. Ugyanis a közös valutának az is a feltétele, hogy mellette egy ilyen úgynevezett fiskális, tehát mondjuk így budgetary, hogy mondják? Költségvetési integráció is kialakulja, mert ugye a közös valutának az a gondja, hogy egy adott, vannak ilyen elméletek, hogy mi az úgynevezett ideális egységes valutatérség, és amit ki szoktak mutatni például Paul Krugman is, hogy ugye Európa az nem ilyen, tehát hogy történnek ilyen sokkok, és kell a kiegyenlítés, mert ugye a közös valutával az államok elvesztik a monetáris politikájukat, nem tudnak leértékelni, kamat politikát se folytatni, és így tovább, tehát csökken a mozgásterük. És Lánfalusi azt gondolta, hogy ha létrejön a közös valuta, akkor a közös valuta, ami ugye 94-ben kezdett el működni, egy ilyen spillover effekt keretében tovább viszi a politikai integráció felé az uniót.
0: Ez természetes.
1: És erről szól igazából szerintem a 90-es és a 2000-es évek európai politika története, és a Maastrichti szerződés az ezt a politikai pillért próbálja mögé rakni. Csak az a gond, hogy nem ment.
0: Jó, hát ez
1: tehát, hogy megvan a...
0: De hogy miért nem ment, ez egy másik kérdés.
1: Egy adatot még, tehát hogy megvan a közös pénz, meg van a belső piac, viszont a fiskális, föderatív jellegű újraelosztás, az elenyésző mondjuk Németország föderális költségvetéshez, vagy akár az USA-hoz képest is. És ez a probléma, hogy itt mondom, hogy megint a szuverenitás hagyományával találjuk szembe magunkat, hogy nem akarják a költségvetési önállóságot feladni az államok, és amíg nem adják föl, addig nem lehet kompenzálni a közös valuta által okozott károkat, mert a közös valuta nem csak előnyöket, hanem károkat is okoz.
0: Ez egy inherens ügy Európában, ez, hogy mondjam, ezért, mint egyfajta mantrát ismételgeti az összes felelős európai politikus a szuverén európai államok soha nem látott eddigi kísérletét arra, hogy bizonyos szuverenitás bizonyos elemeit megoszta, de nem adja fel. Na most ez fából vaskarika. A nagyobb kérdés az, sok kis európai állam, most szinte eszemére litvánok is szokták mondani, hogy mindenütt van egy litván elem, a románok is mondják, mindenütt van egy litván.
1: Hát legalább ennyire legyen, ugye? Tehát, hogy
0: a lengyeleknek valószínűleg a lengyeleknek van egyedül igazuk, mert egy lengyel mindenütt van.
2: Azt tényleg
0: igaz. Ez a lengyel, ez egyedül őnek igaz. Na most, hogy miért nem adnák föl az európaiak a szuverenitásukat, ez az érdekes kérdés, nem az a tény, hogy nem adják fel, hanem mert ez egy adott. De ide szerintem most nem fogunk erre választ találni.
1: Nem, viszont hogy mondjak annyit, hogyha megnézed, hogy mi történt ebben az évben, igen, akkor igen, valahol igen. Mindig ott van a háttérben az, hogy abszolút. Csak azért sem. Tehát, hogy
0: na de hát azért, mert
1: a lengyelek, a magyarok, az angolok.
0: Azért, mert nem. Az miért?
2: Akkor mondok
0: nem.
2: Egy provokatívat. Szerintem igen. Egyszerű. Ezek a politikai elitek, akik nem akarják kiadni.
1: Nem
2: használat, és felhergelik a népet is.
1: Nem.
2: Na, akkor tessék, vitatkozzatok. Ez szándékosan mondom, ilyen provokatív.
0: Nem, ez sajnos.
2: Szűk politikai elitekről van szó, akik utálnák átadni a
0: szuverenitás.
2: Ez nekem kevés, tessék indokolni.
0: A szuverenitás feladása, az, elmondom, hogy mi mindenből áll. Az abból áll, hogy megszűnnek az európai parlamenteknek a szuverén törvényhozó, az, hogy mint amikor annak idején Európában ugye a hatalmas feszültség volt a pápaság és a királyok között. A királyok azt mondják, hogy én nevezem ki ezt a érseket, mert a mi érsekünk, mert a mi ügyeinket a pápa kinyúl messziről, és az mondja, hogy nyet.
1: Rómából ide lesz szövegeljenek, ugye? Román, ugye
3: na most itt, Avignonból.
1: Most itt, Avignonból, meg Rómából ne szóljanak be.
2: Avignonból nekem lesz szövegeljenek.
0: Na de ha csak azt nézzük, hogy az Amerikai Egyesült Államok alkotmányozó nemzetgyűlésén, vagy alapító ülésén Philadelphiában 1787-ben milyen vérre menő viták voltak arról, hogy egy New Yorki, vagy Rhode Islandi, vagy egy Vermonti embernek Washingtonból ne szóljanak bele abba, hogy ha ő öl, akkor mi történik vele? Mert ő igenis az eredeti Vermonti telepes hagyományaira, a kvékerekre, a nem tudom, ti az átkozott katolikus német telepesek a Pennsylvániában ne mondjátok meg nekünk, mert semmi közünk hozzátok, mert ti Németországba jöttetek.
1: Mi
0: meg 150 éve itt vagyunk Hollandiából, tehát még az Egyesült Államokra is, és a mai napig ez az Egyesült Államok belpolitikájára ráüti a bélyegét. Tehát a szuverenitásról egyszer már beszéltünk itt, az nem egy kitaláció, annak a megszűnésének kell egy kialakított alapja legyen. Kell egy konszenzuális alapja legyen, hogy igenis elfogadom, hogy Angela Merkel fogja megmondani, hogy itt mi legyen.
1: És mondhatok.
0: És kész. Na most, szeretném azt a francia ügyet elmondani, amit találtam, ez az egész 2016-hoz, amit egyszerűen csak rábukkantam.
1: Oké, akkor egy apróságot teszek hozzá, tehát, hogy a...
0: Ez hiába, ez van.
2: Tehát magyarul a népnek is fájna.
1: Nem. Ennél, hát, tehát a Miklós tök jól exponálta, hogy ez, egyrészt ez egy politikai kérdés. Tehát, hogy igen. Akkor, ha feladod, elfelejteted
0: a
1: nemzeti parlamentet. De én azt akarom mondani, hogy ez nem csak politikai, hanem kulturális kérdés is. Gondold el, hogy kéne a magyar történelmet újraírni, hogyha kivonnál belőle a szuverenitást.
0: Abszolút, hogy ne.
1: És ez viszont, ez már nem csak az elitek.
0: Na de az nem
2: ártana.
0: Ezt az elképesztő transznacionalizmust.
1: De akkor ugyanígy meg kéne írni a román történelmet, ugyanígy meg kéne a lengyelt, stb. Csak ezért
0: abszolút,
1: mondom, hogy milyen
0: erős. A lengyelek azok teljesen, azok elkezdenék pörögni, és odáig pörögnének, ami stratoszféráig fölmennének.
1: De ezt mondom,
2: tehát a tanítanák Mohácsot egyszer magyar szemszögből,
1: egyszer török szemszögből. Jól nagyobbunk a magyaroknak.
4: Egy valaki.
0: De a Mohács az hagyján. De hogyha...
1: 48-at próbáld meg megmagyarázni a szuverenitást nélkül.
0: De meg lehet, ha majd ne lehetne, sőt, meg kell. Hát ugye a híres, a Norman Davies angol történész direkt azért írta a The Isles című angol-brit történelemkönyvet, hogy mindent a másik szempontjából írt. Azt mondja, hogy ő most viking, tehát nem a Alfred királyt, nem a vikingek támadták meg, hanem ő a vikingek szempontjából, hogy néz ki ez a szakállas marha, ez az angol, ez az alfi.
1: És éppen Norman Davies-t olvasok, a Europe-ot.
0: Hát mindent a másik szempontjából írt meg, mert attól látod meg a dolgot, attól látod meg a fájtot.
1: Én csak erre akartam utalni, tehát hogy abszolút, sem politikailag, abszolút. Sem kulturálisan
0: de
1: nem,
0: ez emlékezetileg. Ezt viszont meg kell csinálni, attól függetlenül. Ezt meg kell csinálni. Az, hogy lengyel történelemkönyvben bele legyen írva, hogy azok a területek, és itt aztán az életveszély, szerintem...
1: Litvánia-Lengyel personál unió,
0: azok a területek, amiket a sztálinék család és kriminális módon elfoglalta két héttel a német támadás után, azok a, azok, hogy mondjam, azok etnikusan alig-alig voltak lengyel területek, és azok nemrég kerültek Lengyelországhoz, de az első világháború után,
1: persze,
0: a
1: szovjet-lengyel
0: háborúk révén, ahol ahol a lengyelek Kijev határánál voltak, és hogy mondjam, egészen elképesztő területi elképzeléseik voltak, tehát itt ott semmiféle balansz nincs a történetírásban.
1: No, de szóval csak ennyit, tehát, hogy 2016-ban
0: nem mondaná azt, hogy a Katyinnak, ami nem mondaná azt, hogy a Katyin nem egy tömeggyilkosság és egy holokauszt. Oké. Okay. Hadd mondjam el ezt a
1: Oké, akkor egy gondolat, hogy nekem erről szólt 2016, hogy azt láttam, hogy ez így nem megy. Tehát, hogy mindig beleütközünk ebbe a
0: kulturális kulturális szóval, úgynevezett, amit a kulturális szóval, arra szükség is van ráadásul, hogy az valami.
1: Hát ez meg a másik, hogy akkor hogy lehet identitást építeni úgy, hogyha nem tudsz mögé tenni egy ilyen
0: nem, de ez az a nemzeti identitásokból ideáig van az egész.
1: Na, Franciaország.
2: Franciaország, és utána majd egy percben én is elmondom, nekem miről szólt 2016.
0: Az európai identitás egyáltalán nem lehetetlenség. Egy értelmes ember számára mondta, hogy úgy, ahogy egy texasi mondhatja, hogy ő amerikai elsősorban, másodszorban texasi, harmadsorban texasi német, miért nem mondhatná?
1: Én európainak tartom magam, csak szerintem ez nem az az identitás, amire, de mindegy, ez messzire
0: okay, vezet. Hát
1: magyar és
0: az
1: európai.
0: Az a te sorozatod, másoknak lehet más a sorrendje. Az teljesen rendben van. Nem, itt van egy érdekes történet. 1953-ban egy Pierre Pujár, bocsánat, P-U-J-A-R-D. Pierre Pujár nevű szakszervezeti vezető Franciaországba maga mögé állította a kiskereskedők és kézművesek szakszervezetét, és egy fenyegető kis Jean d'Arc hadseregére emlékeztető brigádot hozott létre, általános sztrájkot indított a parlamenti tagok ellen, az elit ellen, a csalások és a korrupció ellen, azzal, hogy közvetlen korporatista hatalmat át kell venni. És megindultak, úgymond. És az akkori gólista kormányzat, akinek az algériai háború, meg a tunéziai, meg a marokkói konfliktus elvette az erejét a belpolitikáról a koncentrálásra, nem tudta ezeket, nem akarta leverni. Kialakult már az a szó, hogy puzsárizmus. Elolvastam ennek egy bizonyos irodalmát, nagyrészt csak franciául van, mert nem szedték ezt elő eléggé. És amikor 1961-ben Nagy-Britannia beadta a legelső európai közösségi vagy közös piaci tagság kérelmét, még azt hiszem a Macmillan miniszterelnöksége előtt, akkor azok az angolok, akik elemezték a lehetséges következményeit egy angol tagságnak, aki akkor még csak a hatokhoz csatlakozott volna, ha minden jól tudok, kifejezetten kihozták annak a lehetőséget, hogy átterjedne Angliára a puzsárizmus. Már akkor ilyen... Na most itt arról van szó, hogy kifejezetten egy elit ellenes, populista, dogmatikus, militáns mozgalomról volt szó, amire aztán 1958-ban de Gaulle lecsapott, és ezeket szétverték a szó legszorosabb értelmében, de kifejezett félelembe tartották az elitet. És látok referenciákat erre a modern korban, néha-néha előjön, hogy valaki puzsáristának neveznek Franciaországban, ha demagóg, hogyha erőszakot szakkal fenyeget, és hogyha az egyszerű munkásruhába öltözött, böcsületes, olajos kezű, bérből és fizetésből élő ember jogaiért küzd a felfogalkodott öltönyösökkel szembe. Ezért gondoltam azt, hogy létezett ez már egy másik történelmi korszakban, és ők Európa egyébként a közös piacot is megemlítette a Pierre Pujár azzal, hogy a nagy tők konspirációja.
1: Hát ezt majd halljuk néha.
2: Azt akarom mondani, hogy ehhez szerintem jó köthető az én rövid leszek, mert én azt akartam behozni a diskurzusba, mert persze a puzsárizmus ma is van, csak szerintem attól lett ez az egész jelenség jóval kiterjedtebb és nagyobb, és szerintem azért van ennek sokkal, ez szerintem inkább egy ilyen elszigetelt dolog lehetett.
0: Igen, akkor
2: hát az internet miatt. Tehát ugye behoznám itt a diskurzusba ezt az egész internet dolgot, hogy a 2016, ugye mind a kettő, de Brexitnél nem tudom, de ugye mondjuk a három dolgot szoktak mondani, ugye a menekült válság, Trump és a Brexit, ez a három ilyen nagyon meghatározó esemény a 2016-os évnek, és hogy megrázta az Európai Uniót a menekült válság. A menekült válságnál is Trump esetében mind a két esetben kimutatták azt, hogy mekkora hatása volt az internetnek, leegyszerűsítve azt, hogy ez arról szól, hogy miközben azt gondoltuk, hogy az internet ki fogja nyitni a világot számunkra, demokratizálja a vélemények cseréjét, lehetővé sokkal gyorsabbá teszi ezt, sokkal plurálisabb, egy színesebb véleménypaletta lesz, fog rendelkezésünkre állni, nem fogják ezek a vélemény monopóliumok ugye befolyásolni a kisembert, a szabadságot ki fogja teljesíteni, ehhez képest buborékba zár bennünket, azt látjuk. Egyrészt ugye látjuk azt, hogy például a menekültek menekülésében mekkora hatalmas szerepe volt annak, hogy milyen, ez hihetetlen ezt így kimondani, de hogy tulajdonképpen az emberek eddig azért nem indultak el, mert nem tudták, hogy milyen jól élnek a nyugaton a többiek.
1: Hát meg nem volt Google Maps például, tehát.
2: Igen, és akkor elindulnak, és lehet, ugye, amikor kiposztolja háromszor a szomszéd faluból a szegény gyerek, kiposztolja a Merci mellett magát minden két-három szögből, ez egy teljesen más incentíva, tehát teljesen más indítatás, mint amikor kapott egy levelet, meg egy csomagot a távoli vidékről. De. Ugye a Trump esetében a hamis hírek, amiket látunk, vagy az alternatív valóságok, mert azt se tudjuk, hogy mi igaz, mi nem igaz. Lehet látni, de néhány hírt nyomon követtek egész a forrásáig.
0: De amit mondasz, a kulcs, ezt ki akarom hangsúlyozni, hogy fél szóval, fél mondattal mondtál, de rendkívül fontos, hogy a Facebook egy szoftver, amit egy hatalmas ilyen mainframe komputer özön támogat valahol, nem is tudom, aztán Nyugat-Amerikában valahol ez a maga a fizikai jelenléte. És ez a szoftver azt hozza létre, azért ilyen népszerű, mert te barátokat gyűjtesz, és nem az ellenségeidet.
2: Így
0: nem
2: van,
0: az,
2: pont nem a buborék hatás miatt népszerű.
0: Amit te buborék hatásnak nevez, ilyen visszhang kamrák ezek.
2: Visszhang kamrák, igen.
0: Ahonnan visszaverődik az, hát hiszen te olyat imádod, ha valaki megnyomja azt a like gombot, hogy jaj, hát tetszett neki, Istenem, de jó, hát én egy népszerű kis fószer vagyok. Hát,
2: mekkora nagyot mondtam.
0: Mekkora nagyot mondtam, és őt, imádom én is őt, ő is imád engem. A nagyon kevés az az ember, aki megtűri a barátai között azt, aki folyamatosan olyat mond, amit attól a falra mászol, de nem szeretsz falra mászni, nem azért tartod ezt a nyavaját a zsebedbe, hogy állandóan idegesítsenek. Ebből kifolyólag létrejönnek egymással kapcsolatban nem levő, de egymást utáló és egymást démonizáló csoportok, tehát igazad van, hogy rosszabbá. Most már azt mondom. Régebben azt mondtam, hogy nem, mert információ, meg megtudod a legújabb könyv, és a recenzió, és a London Review Books, és a nem tudom, micsoda.
1: Csak nem dobja föl nekem, ha túlzottan liberális, mert ugye mit tudom, kiszámítja, hogy milyen az én világban.
0: Nem csak az, hanem a barát, a tanult kollégád elküldi, hogy figyelj, láttad ezt a cikket? Régebben azt gondoltam, hogy ez a lényege. És tényleg nem láttam ezt a cikket, és tényleg letöltem, és olvasom, és na, hát tényleg előre az vitt, én, szakmailag is
2: az
0: előre.
2: Én újságomat a barátaim szerkesztik.
0: Nem csak az, hanem egy amerikai szakfolyóiratból kimutat egy cikket, amit föl tudok használni a tanulmányomba, és azt mondom, hogy na hát, tényleg a Facebook hozzásegített, de mi igaz? De most már azt mondom, hogy a plusz-minuszokat összeadva globálisan egyrészt nem a szakmai körök a lényege, tehát nem a legtöbb kör ezekben nem szakmai kör, hanem egyszerűen...
1: Öndicsérő kör. Önfényező,
0: öndicsérő. És egy nagy handabandázó kör, vagy a szabad...
1: Facebook forradalmár, fotel forradalmár és társai.
0: Tehát igazából...
1: Milyen szép kifejezés.
0: Valószínűleg veszélyessé váló, elkülönülő, hermetikusan elkülönülő, egymás elleni utálatot felkorbácsoló csoportok jöttek létre.
1: Viszont nekünk is van egy Facebook oldalunk, és itt tudtok minket lájkolni, és tudtok nekünk levelet írni, és
2: válaszolgatunk.
1: Én akkor hagyd mondjak valamit? Ugye nagy örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy januárban vendégünk lesz Markó Béla, elfogadta a meghívásunkat, és jönni fog, és tudunk vele majd beszélgetni politikáról és irodalomról. Ennyit.
2: Jó. És ezzel műsorunk nemzetközivé vált. Határon túlról is érkeznek vendégek. Gyorsan elbúcsúzunk, jó? Az január 6, ugye?
4: Nem tudom.
2: Nem, emberek, számoljátok ki, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, meg sikeres.
1: Ott. Bizony, és ne csak a politikával foglalkozzatok, sőt, foglalkozzatok kevesebbet a politikával.
4: Foglalkozzatok mással.
1: Annyi minden, sokkal jobb dolog van ennél.
2: Igen, egyetek forrál bort, meg egyetek sok bájgét.
1: Fedezzétek fel a családotokat. Ilyesmi.
2: Elbúcsúzzunk.
4: Offline.
2: És két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Mert mi lesz ezután?
6: Kert akarom.
7: Jó.
6: Kert akarom.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
6: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
6: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
6: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
6: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
6: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
6: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

édesanyám keze. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám, rettentő semmi mélyén álltam közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz ágya szenteli meg a napnak étkét italát, ez a kéz vállalt életére gyilkos robotban rabigát. Ezt tette értünk nappalokká a nyugodalmi perceket, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt? Hányszor ölelt a szent keberre, mert csupa-csupa szeretet? Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított, felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként kora reggel a kis templomba vezetett, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igazút, ujjaid rögtön megmutatták, látod a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ó, hogy így drága két kezeddel soká vezess még adja ég, ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudjam, hogy egy más szebb hazában a szent jövendő nem veszett, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám, mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság szeretet, némán, nagy, forró áhítattal csókolom meg kezedet.

0: Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, perelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget, de nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól cirmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, még csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemek búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszom. Pillát hosszú szárnyaleppen, kezed párnámra hull, elalvó nyírvág, de benned alszom én is, nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcs vonal hűs tenyeredben.
1: Adi Endre.

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy benne, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik és eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versenben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zenged fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfa át, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula,

Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz, immár sosem nekem. Erengj el hát egy percre, gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú nem érdekel, a világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át, már mindazt mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliósa menj felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül, léheg akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk guggolnak és parázslanak, az ajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsin siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendereg az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Látod-e, esteledik?

0: bájulót. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen. Ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem vad dörgedelemmel. Kék jeleher vad lenn a tavaknak, kikre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat. Már esik is ki, vesd le az inget, mossa az eső összeszívet.
1: Kosztolányi Dezső, akarsz-e játszani?

Radnóti Miklós két karóban. Két karodban ringatódzó csendesen. Két karomban ringatódzó csendesen. Két karomban gyermek vagy, te hallgatlak. Két karodban gyermek vagyok, hallgatod. Két karoddal átölelsz, te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem riaszt a halál nagy csöndesen. Két karodban, mint egy álmon, a halálon.

Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok, üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván, sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorunk útjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy, hitvesem s barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem, szemet kékjét csodáltam épp az égen. De elborult, s a bombák fönt a gépben zuhannak. Ellenükre én, s fogolj, mindent, amit remélem, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fán a kell. A folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvert, hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mind egy hűvös hullám a kétszer-kettő józansága hullára. Levél az ügyvéd.

levélatütéshez. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá, távol a háborúba állt Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befogy, és szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsonkörém felállván sok hűvös érintésű büszke páprány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lepensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éberlét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy, hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már ősz is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kéké csodáltam épp az égen, de elborul, s a bombák fönn a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell, szívós leszek, mint fának éreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugta. S mint egy hűvös hullám, kétszer kettő.

a mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok. De nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok. Még zsong körén felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujtokolsz a tájban, és szememre belülről lepesz, így vetít az elme. Valóságban újra, kamaszkorunk útjába visszahúva féltékenyen vallatlak, hogy szeretszel, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszahúva tudom, hogy az vagy. Hitvesem. Messze vagy. Túl három vad határon, s már ősszel is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemed kékét csodáltam épp az égen, de elborult a bombák fönt, a képben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson. Ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának érek, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága urám. A gyökérben erős urran, esőt iszik, földdel él, és az álma hófehér. Föld alól a föld fölé tör, kúszik s ravasz a gyökér, karja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszik, gyökér lábán féregül, a világ megférgesül. De a gyökér tovább billent, nem érdekli a világ, csak a lombbal teli ág. Azt csodálja, táplálgatja, küld néki jó ízeket, édes égi ízeket. Gyökér vagyok magam is most, férgek között élek én, ott készülek öltemény. Virág voltam, gyökér lettem, súlyos sötét föld felettem, sorsom elvégeztetett, fűrész sír fejem felett. Régi szelíd esték.

száll a tavasz. Előhang az eklogákhoz. Csúszik a jég a folyón. Foltosra sötétül a part is. Olvad a hó. A nyulak meg az őzek lábanyomán már kis pocsolyákban a nap csecsemőnyi sugárral ubickol. Száll a tavasz.

az kibomolt hajjal. Heverő hegyek ormán, tárnák mélyein és a vakondok túrta lyukakban. Fák gyökerén fut, a rügy gyöngét hónalja tövében, s csiklandós levelek szárán pihen és tovaszágult, s szerte a réten a dombfodrán, fodros tavakon kék lánggal lobban az ég. Száll a tavasz, kibomolt hajjal, de a régi szabadság angyala nem száll már vele. Alszik a mélyben, a sárga sárba fagyottan, alélt gyökerek közt fekszik aléltan, nem lát fényt odalent, sem a cserjén pöndörödő kis zöld levelek hadait nem látja. Hiába, nem ébred, rab, s a rabok feketén gyűrűző vadbánat a csobban álmaiban, s föld és fagyos éj nehezült a szívére. Álmodik, és mellét nem emelgeti sóhaja sem még, lent nem pattan a jég. Néma gyökér, kiabálj, levelek, kiabáljatok éles hangon, tajtékzó kutya zengj, csapkodd a habot hal, rázd a sörényed ló, bömbölj bika, ríj patak ágya. Ébredj már, aluvó. 1942.

pasto vymoužávo. Rýď venevi. Bármošťa, keď álmoš kávy házba ők. Odakin fut a fény. A mezőkön némán túl a vakon. Kis púpjai nőnek a földnek. És szép testű, fehér fogú barna halászok alusznak hajnali munka után. A halas ladikok sikos alján. Pásztori mózsám, légy velem itt is a városi berken. Hét ügynök ricsajoz, de hét se riasszon el innen. Most is, hidd el, a gond üli szívüket. Árva legények. S nézd azokat jobbról, mind jogtudor, és furujázni nem tud ugyan közülük már senki, de hogy szivaroznak. Légy velem itt. Tanítok, s két óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán a csodás szerelemről. Mint a kiszáradt fát egy kancsali csöpnyi madárfütty újra szül, azt hittem, s fölemelt a magasba az ifjú régi tetőkre. A vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori mózsa, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind. Párás teli hangon zengik alakját, hogy süt a teste. Szemén hogy villan a nyurga mosolygás. Ajkán táncos okos léptekkel, hogy jön a sóhaj. Hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen. Pásztori múzsa, segíts! Szerelemről zengjem a dalt már. Karmol folyton a bú. Új fájdalom űz a világban. Mindig, újra csak új. Elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák, sóbányák szája beumlik, falban a tégla sikolt. Így álmodom én, ha elalszom. Pásztori múzsa, segíts! Úgy halnak-e korban a költők, csak ránk omlik az ég, nem jelzi halom porainkat. Sem nemes hívű, szép görög urna nem őrzi. De egy-két versünk, hogyha marad. Szerelemről írhatok én még. Csillog a teste felém. Ó, pásztori múzsa, segíts hát! 1941. június

fáradt reményben. Légy velem itt, bár most csak egy álmos kávéházban ülök. Odakint fut a fény, a mezőkön némán túra vakond, kis púpjai nőnek a földnek, és szép testű, fehérfogú barna halászok alusznak hajnali munka után a halas ladikok sikos alján. Pásztori múzsám, légy velem itt is e városi berken. Hét ügynök ricsajoz, de hét se riasszon el innen. Most is hidd el, a gond üli szívüket, árva legények, s nézd azokat jobbról, mind jogtudor, és furujázni nem tud ugyan közülük már senki, de hogy szivaroznak. Légy velem itt. Tanítok, s két óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán a csodás szerelemről. Mint a kiszáradt fát egy kancsali csöpnyi madárfüty újra szül, azt hittem, s fölemelt a magasba, az ifjú régi tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori múzsos, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind, párás teli hangon zengik alakját, hogy süt a teste? Szemén hogy villan a nyurga mosolygás, ajkán táncos okos léptekkel, hogy jön a sóhaj, hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen. Pásztori múzsa, segíts! Szerelemről zengjem a dalt már, karmol folyton a bú, új fájdalom űz a világban, mindig újra csak új. Elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák, sóbányák szája, beomlik falban a tégla sikolt. Így álmodom én, ha elalszom. Pásztori múzsa, segíts! Úgy halnak-e korban a költők, csak ránk omlik az ég. Nem jelzik halomporainkat, sem nemes ívű szép görög urna nem őrzi. De egy-két versünk, hogyha marad, szerelemről írhatok én még. Csillog a teste felém, ó, pásztori múzsa, segíts!

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És ismét különféle tematikák jönnek elő. Anyák napja van. Ezzel kezdtünk. Aztán Radnóti Miklós születésnapja. És egy kicsit feloldjuk. Nagy Endre születésnapja lesz itt az utolsó fél órában. Mindenkinek jó hallgatást!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Épp előnyomultunk a Kárpátokban, azaz lehet, hogy visszavonultunk. Ha az ember őrvezető és szakmapasszal menetel, akkor az előnyomulás és a visszavonulás között éppen csak annyi a különbség, hogy előnyomulásnál nagyon messze marad hátra a konyha, visszavonulásnál pedig nagyon messze szalad előre. De a konyha így is úgyis mindig messze van, hogy a fene egye meg. Tehát meneteltünk már 24 óra óta, fújt a kárpáti felszél és kavarta a hava. Végre egy hegygerincen engedelmet kaptunk, hogy néhány órára megpihenjünk. A hóba vájtunk egy-egy gödröt, abba belekuporogtunk, jól esik ám az meghúzódni szépen egy olyan kis gödörben, amikor kint fúj a kárpáti felszél és kavarja a hava. Az én gödrömben hárman voltunk, Karcsi, Tóni és én. Karcsi és Tóni hadnagy volt, én pedig csak őrvezető, és mégis megengedték, hogy én is velük legyek a gödörben. Igaz, hogy én magam váltam a gödröt, de mégis megengedték. Összebújtunk a sátorlap alatt, nekivetettük a hátunkat úriasan a hófalnak, most aztán fújhatott odakin az a kárpáti felszél, és kavarhatta a havat. Egyszer csak megszólaltam. Karcsi, Tóni, képzeljétek csak, épp ma egy éve, hogy vacsorára voltam hivatalos egy lipótvárosi bárónőhöz. Vacsorára? Kérdezte mély hangon Karcsi. Arra, feleltem én. Smokingba vágtam magam, elmentem, fényes palotában lakott a báróné, az aranyzsinóros lakály egyenes bevezetett az ebédlőbe, a báróné egyedül fogadott, mert az ura Bécsben volt. Gyönyörű terem volt az ebédlő, faragott diófával a fala körös körül, meg brokát tapétával, meg a mennyezeten a... Hagyd az ebédlőt, mordult rám türelmetlen Tóni. Gyerünk a vacsorával. Hát nem is sokat teketóriáztunk. Asztalhoz ültünk, és mindjárt vacsorázni kezdtünk. Mi volt? Kérdezte Karcsi. Hát, először is volt fogas a lamorni. Az jó, mondta Karcsi, és egy nagyot nyelt hozzá, mert a Kárpátokban Karcsi igen szerette a fogas a lamorni. És hús nem volt? Kérdezte Tóni. Dehogy nem volt. Kétféle hús is volt. Bisztek pomfrittel és szíriai érte Arikó verszel. Az már igen, mondta Tóni megnyugodva, és nyelt hozzá egyet jó ízen. Mert Tóni meg a szíriai értét kedvelte nagyon egy ilyen 24 órás menetelés után, amikor fúj a kárpáti felszél és kavarja a havat. Persze, mondanom se kell, hogy pezsgőt is ittunk a vacsorához, és pedig franciát. Hány pohárral ittál, kérdezte Karcsi. Ha ittam neki vagy 5 pohárral, mert tudtam, hogy Karcsi nagyon szereti a francia pezsgőt. Aztán folytattam a vacsorát. Utána volt mindenféle gyönyörű gyümölcs, ananasz, banán, tőlő. Hagyd azt a vacsak gyümölcsöt, mondta Tóni mérgesen. Inkább így még egyszer abul a értében.

tett, nézett rám azzal a nagy fekete égő szemével. Én is visszanéztem, és látom ám, hogy amint mögötte az a kandalló tűz átvilágított rajta, hát, hogy is mondjam, olyan tisztán, különváltan látszott, hogy ez a pongyola, és ez a méltóságos asszony. Szép volt, lihegte Karcsi. Pongyola? Fenét a pongyola, a méltóságos asszony. Meghiszem azt, hogy szép volt. Szabályosan ki volt mérve minden portikája. Egy darabig csak nézett rám epedőn, olvadón, aztán lassan-lassan odalépdelt hozzám. Egész szorosan mellém símult, a kezét rátett a hajamra, égő arcával hozzám hajolt, hogy csak úgy perzselt a lehellete, és halkan a fülembe szúgta, hogy no, nógatott türelmetlen Karcsi, no, szoporzékolt Tóni, a folytatását majd holnap mondom el.

Harlem önöknek a trükkjét. Én konferálásnál szánszándékkal szoktam bele gabajodni a mondatszerkezet mesterségesen összegubancolt bonyodalmaiba, mikor elindítom az alany az állítmány felé vezető útján, akkor tudatosan tollatolom el a mellék mondatok tömegével, és amíg azok között bugdásolok, most ebben a pillanatban, félszemmel folyton a nézőteret lesem, hogy mikor ébred már a közönségben az aggodalmas részvét, akkor aztán újabb mellékmondatok, újabb jelzők, határozók akadályát állítva magam elé, még jobban evickélek a mondat szerkezete csalafintaságai között, mindaddig, amíg ez az aggodalmas részvét, mint most a közönségben rokon szemvé nem válik, és addig vergődöm tovább, mint most ebben a pillanatban, amíg a kellő rokon szemve a közönségben össze nem gyűlt, és amikor már a helyzet végképp reménytelennek látszik, mint most ebben a pillanatban, hogy na, most aztán végképp bele süllyedek a mellék mondatok vigasztalan tömegébe, akkor egy Schwarzkünstler mozdulattal hirtelen kirántom a manzettából az oda előre elkészített hálítmányt, egy merész fordulattal befejezem a mondatot, oda teszem a pontot, és a szegény meggyötört közönség megkönnyebbülten sóhajt fel, hogy a fenegyemet csak, hogy befejezte már.

te csak köszöntsd. Szétnyitott tenyérrel köszöntsd a napot. Mert most még felé fordulva állunk. Szép vagyok? Szép. Igazán? Gyönyörű. Te tudod? Tudom én. Százszor szép vagy. És hívó kiáltás szigorú téli erdőn, amikor fröccsen a napfény. A zápor már a kertfalon futott. Fiatal zápor volt, pirulós. Szoknyáját összekapta, és kék ég derült a lába szárán. Majd csönd lett. Az útja villogott, s a fákra esti kóc ült. Két bokor játszott később mocogva Máriást, lapjai pattogtak, s fölhangzott nevetésük. Ültem. Köröttem leültek a rózsák, és rám szuszogtak. Az égen két szerető szív örökült. Két késői nyögdécselő galamb. Az ajtó kaccan egyet, hogy belép. Topogni kezd a sok virágcserép. S hajában egy kis álmos szőkefolt csipogva szól, mint egy riadt verép. A vén villany zsinór is felrikolt, sodorja lomha testét már felé, s minden kering, jegyezni sem bírom. Most érkezett, egész nap messze járt, kezében egy nagy mákvirág szirom, s előzi azzal tőlem a halált. Két karodban ringatózom csöndesen, két karomban ringatózol csöndesen, két karodban gyermek vagyok, hallgatlak. Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöngye sem. Két karodban a halálom, mint egy álmon. Erőszakos rútkisded voltam én, ígret szülőanyácska, gyilkosod. Öcsémet halva szülted, vagy élt 5 percet, nem tudom, de ott a vér és jajgatás között úgy emeltek föl a fény felé, akár egy győztes kis vadállatot, ki meg...

0: Benjamin László köznapi dolgok ígérete. Még azt sem mondtam el, milyen csodás nagy éjszakán az ezüst zuhogás. A hangtalan föld határaira lezúduló csillagniagara. Még sosem mondtam el a színeket, szürkébe foglalt hét szín íveket. Fehér havat a zöld fenyőgajon, piros kendőt a fekete hajon. Még soha se soroltam el az ízek mindegyikét, húzó fanyart az ínynek, maró sósat, viasz sejtekbe szűrt viráglevet, hánytató keserűt. Nem mondtam el az évszakok futását, hogy mély kápráztató a zúzmarás ág. Jázmin virág a tavaszt illatozza, és napernyőjét kinyitja a bodza. Nem mondtam el meg annyi búját, mézét az életnek, mit kuporgat öt érzék, s a szív mélyében születő zenét, a köznapi dolgok igézetét. Köznapok, csupa izgató magánügy, holdfény, kenyérharc, becsület, madárfütty, viharbőgése, minden ámulásom az életen csükk, nem az elmulásom. Ki a világgal váltam vala egyé, kívánkozom, s nem engednek közüttjé önvádak, fagypontig süllyedt viták, szidalmak, s görcsös arszalmitikák. Hogy osztanám a földnek és egeknek sok apró kincseit az embereknek? Minden élet szolgálat, ez becsesmény, törvényem, sorsommal kötött egyesség. Mert fogtam én a siker billeszárnyát, s nem boldogabb, csak lettem tőle gyárt, s maszadtán rumbult ujjamai. Mind kínnát torzom, ami nem lett ki. Adj élet munkás férfikat, öregkor, s erőt annyit, ha mennem illik egykor, még síremlékem is magam faragjam, s ne menjek úgy, hogy lelkemmel haragban.
1: A Vadaskerti úttól a Kálvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason viszem álmos rossz kedvemet keresztül a félvároson. A Vadaskerti úttól a Kálvin térig 3/4 óra hosszat. Most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mai. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák, maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom. Előbb az 56-oson, aztán a 63-oson. Lőrincen, Kispesten, Budán, angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos, keresztül a fél. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek, gyűjteménye sincs már, csupán a megtett kilométerek, ha számolnám, kijönne tán 150 vagy 200 ezer, akárhány világutazó beérhet. Előbb az 56-oson, aztán a 63-oson hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl s eltűnik, s ami a kocsiba szorul, világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, mélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kis világ lehelte ember melegét. Itt volt találkozón velük, kik lelkem bensőbb zugain tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim, nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dicis, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri. Mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is, előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, aztán honnan tudnám hová a mit tudom én hányoson. Indultam ifjan és mohón a tágvilág, a hír felé. Csak visz a villamos a nyugdíj felé, a sír felé. 36 éve utazom. Közben eltűntem nyomtalan. Aki elindult, elveszett. Nem őrzök mást, csak nyugtalan, csavargó kedvét, holtomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem leszek.

75. szonett. Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor, fűszere a földnek. Lelkem miattad örök lázban ég, mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg. Csupa gyönyör és boldogság büszke elmény. Majd gond, az idő elvisz, eltemet, csak az enyém légy néha azt szeretném, majd a világ hadd lássa kincsemet. Arcod varázsa csorbítik betűt, majd egy pillantásodért sorogatok. Nincs más. Nem is akarok más gyönyört, csak amit adsz, s amit még várhatok. Koldus szegény, királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom.

0: Nos, hát ez volt az első Természet hangja 98-ból, már nem a legelső műsor, hanem a mai műsorunk első száma, és aztán ugorjunk vissza most 95-re, és a teknősökről hallgassunk meg egy epizódot.
1: És remélem, hogy a éjfél előtt hárman fogunk snowblizni ma este, Ripityo Mézsau, Lang Xing és Feljolacskás Nagy Tóni. Aztán az éjfelet pedig hát szándékosan nem árulom el, hogy milyen állat fogja adni. Ez tehát a mai programajánlat. Ez várható éjfélig, és egy kis zene után a hétfő állatát fogjátok hallani, azaz a hétfő állatát.

0: Ezer évnyi az én korom, és öregszem napról napra. Dobozban tartott egykoron Teobald bótokatja. Ami történt azóta, haj, az engem nem zavar már. Pénzért mutogat a tulaj egy Heilbronn béli kalmár. Ne félj, hogy a fejemre nő sors és halál különce, vagyok a teknő, teknőnő, vagyok a teknőnönce. Rendhagyó módon Christian Morgenstern versével kezdtük a mai adást. Ígérem, hogy azzal is fogjuk befejezni. Tehát a teknős a mai este, és Pityu is leült közénk, akkor fölfedjük a hétfő állatát. Fölnyitunk egy könyvet a Pityunak, hogy mindjárt az elején azt mondja, hogy hú, pont, pont, pont, pont, pont. A hétfő állata ez.
1: Hopszlá.
0: Ez egy iszonyatos nagy darab teknős béka, amit látunk egy szakállas macsó kezében. Hát azt írja, hogy 165 font súlyú, ami átfordítva...
2: Hát kb. 70 kilós lehet az állat.
0: Tehát egy 70 kilós teknős békát látunk, honnét, merről?
2: Ez az állat, ez a keselyű teknős, ami az Egyesült Államok déli-délkeleti részén honos, és a figura, aki tartja, az egy hivatásos teknős vadász, aki azzal keresi a kenyerét, hogy teknősöket fog, és utána eladja éttermeknek.
0: Az ő keze van itt később lefényképezve a könyvben?
2: Nem az ő keze, de egy kollégája kezét látjuk a 157. oldalon.
0: Akkor föllapozzuk a 157. oldalt, és megpróbálom nektek leírni, illetve talán azt hiszem, hogy Ripityom és Zsahu fogja meglátni a képet életében először. Mit lát a teknős vadász kezén? Kissé eltérő szerintem a normális állapotoktól.
1: Hát egészen teknőszerű karmokat látok itt ezeken az ujjakon. Ezt nem tudom, hogy ez az állathoz való hasonulás-e, mert azt mondják, hogy a régi házasok is kezdenek egymásra hasonlítani, vagy pedig a leves készítés közben egyszerűen levágta egy bárdal, ezt nem tudom megmondani neked. Körülbelül olyan bütykös az ujja, mint Andy Irvinnek, akinek az ujjai úgy működnek a mandolinon, mint egy kalapács. Egészen kicsi fekete körmöket látok, nagyon ronda különben a két középső ujjon, tehát a gyűrűsön és a középső ujjon. Hát nem tudom, szóval szörnyű.
0: Javaslom, hogy kérdezzük meg szakértőnket, mit látunk a képen?
2: Ez egy teknős vadásznak a keze, akinek a két középső ujjának az utolsó percét leharapta egy keselyű teknős. A keselyű teknősről azt kell tudni, hogy ugye a legnagyobb, átlagosan a legnehezebbre növő édesvízi teknős.
0: Akkor itt vagyunk megint a legeknél, mint ahogy minden adásnál az utóbbi időben. Mekkora ez a valójában, mert most már volt egy 70 kilós ujjú, mennyi a legnagyobb, amit eddig fogtak belőle?
2: A rekordot igazából nem tudom, de 80 kiló körüli az egy elég átlagos testtömeg.
0: A neve keselyű teknős, ez vajon honnét ered?
2: Keselyű teknős néve az igazából, azt hiszem, hogy a magyar név az a németből eredeztethető, és a teknős feje az erősen kampós csőrben végződik, és ebből kapta

0: mérték le, azt hiszem, csak a koponyából következtetünk arra, hogy ez lehetett a legnagyobb példány.
1: Ez egy közel 80 kilós állat, ugye, ezen a képen?
0: Én azt gondolom, hogy meg is haladja a 80 kilót, elképzelhető, hogy akár 100 kilós is lehet ez a példány.
1: És szóval egy ilyen jószág hol él, mit csinál, mivel keresi a kenyerét?
0: Ez a jószág annyiban érdekes, hogy eléggé vízhez kötött életmódot folytat, lassú folyású folyókban, esetleg erekben éldegél. Nagyon ritkán hagyja el a vizet, kizárólag tojásrakás céljából mennek ki a lányok a partra. Fiúkat azt hiszem, hogy még nem is láttak. Talán napozni előfordul, hogy kimerészkednek.
2: A fiúk a bányában dolgoznak.
1: De hogy dolgoznak a bányában egyébként? Mert csak kell, hogy egy 80 kilós állatnak legyen valami trükkje azon kívül, hogy leharapja a teknős vadász kezét.
0: Érdekes, a teknős vadász kezét kizárólag szárazon harapja le, tehát a vízben úgy tűnik, hogy egy elég szelíd jószággal van dolgunk. Ha kiveszik, hogyha a teknős vadász megfogja a hálóba, akkor elég durván viselkedik. Egyébként a vízben egyszerűen hever, és kinyitja a száját, a nyelve végén van egy kis szürke kukacka, ami, hogyha megtelik vérrel, akkor vérvörös lesz, és ezt a teknős mozgatni is képes, ezzel csalogatja közelebbre a halakat.
1: Emlékszel arra, amikor a harcsának a bajuszáról vásárhelyi valami hasonlókat írt?
2: Hogyne. Kukacként viselkedett a harcsának a bajusza, és ezzel becsapta ugye az apró halakat.
1: De én úgy láttam, hogy neked valami tök más dolog jutott az eszedbe.
2: Hát persze, vérrel megtelik, és mit tudom, ilyen kukacszerű valami, hát... Na.
1: Azt hiszem, hogy akkor elérkeztünk talán az est fénypontjához, kicsit hamar vágtunk bele. Mi az, amitől ripítjon és mindjárt eldobja az agyát, életében először fog ilyen dolgot tartani a kezébe. Lang Xing most kinyitja a táskáját, és elővesz valami formalinos oldatban valami borzasztó dolgot. Mit látunk?
0: Ezek alapvetően teknős belsőségek, ez egy látjájú teknősnek a belső szerkezete. És itt a végibe...
1: Az a zöld, ugye?
0: Egy olyan kunkorodó szervet látunk, mint egy felfújt gumikesztyű, csak éppen hatújú. Az egy teknős kuki.
1: Teknős nemi szerv, lefordítom, Pityu. Első olvasatra mit lát?
2: Hát Kodály Zoltán jut eszembe, akinek egyszer volt egy adatközlője, és megkérdezte Kodály Zoltántól, hogy hát szabad-e disznó dolgokat is beleénekelni a mikrofonba, vagy a fonográfba, én már nem tudom. És akkor az volt a nóta vége, hogy csavarosa, fasza. Mert Kodály azt mondta, hogy hát lehet disznókat is énekelni, csak akkor mondja mindig azt, hogy amikor a disznóhoz érkezik.
1: Na de most közben Lang Xing kinyitotta a befőttet egyébként, és kézbe vehető ez a borzasztó szerv. Pityu, megmered fogni?
2: Hát megmerem. Volt nekem egy rokonom, a Botta Pista, aki az állatkertben dolgozott az akvárium terráriumban, és hát nála kellett utoljára ilyen dolgokat csinálnom tinédzser koromban, hogy például megfogni egy haragos siklót, aki azonnal jól belemart a kezembe, valamint az anakonda mesterséges táplálásánál is jelen voltam, úgyhogy ez most valamilyen hasonló élmény.
1: Azért egy kicsit hadd mondjam el én is, hogy én mit látok. Szóval ez valami olyasmi, mint a 8. utas a halálban, az a szerv, amelyik kinyúlik az ember gyomrából, azt kiszakítja belülről, aztán magas visító hanggal elszalad a konyhasztal alá, ott elbújik, és soha többet nem lehet tudni, hogy merre jár. Mit lehet erről a iszonyú szervről tudni?
0: És ez a szerv nem véletlenül ilyen, amilyen. A teknősök meg családonként más-más a péniszük. Ez egy látyajú teknősnek a kukija, mint mondottuk. Azért ilyen alakú, mert a látyajú teknősöknél elég nagy az eltérés a nemek között méretben. A lányok azok körülbelül kétszer akkorák, mint a fiúk. És miután vízben úszva párosodnak, ezért szükség van rá, hogy a fiú lehorgonyozza magát a lány belsejében.
1: Tehát magyarul ilyenkor nincsen különösebben beleszólás a nőstének, hogy mi történik, ha egy ilyet belenyomnak, nem?
0: Hát különösebb nincsen, menekül egyszerű.
2: Az biztos, hogy a magyar lányok nem ilyenről álmodnak.
1: Szerintem most bezárjuk ezt a befőtet, meg kezd elég büdös lenni itt a stúdióban. Hadd fűzzem hozzá azt a történetet, amit én megéltem annak idején a Vitukiban, ahol ugyancsak volt ilyen látyajú teknős pár, és elmeséltem egyszer Boldogod Gújdár nevű operatőrnek, aki

0: kirontott hatalmas lámpákkal, hogy lefilmezze a teknősök nemi életét. A szirtessel együtt a naplójukba bele akarták tenni, mert egy ilyen kocsmai beszélgetésnél elmondta nekik, hogy az állatok mit kihúzás nélkül 12-szer képes elélezni, és ez látszik a vízben, amikor úgy bezavarosodik a környéke a víznek az élvezéskor. És hát én nem is tudom, azt hiszem, hogy teljesen jogos ezek után, most ugye kezemben volt egy ilyen szerszám, ezt nem is lehet azt hiszem másképpen használni, mint kihúzás nélküli szeretkezésre.
1: Hát ha jól le van horgonyozva, akkor nem is érdemes talán kihúzással vacakolni.
0: Szóval az volt a történet vége, hogy megjelent a Gújdár meg a Szirtes ilyen iszonyú nagy reflektorlámpákkal és 35-ös kamerával, és rányomták a akváriumra, amiben hát nem lehetett együtt tartani ezt a két állatot, hanem csak alkalmanként lehetett őket összerakni, és akkor néhány másodperces előjáték után belemélyeztette ezt a minden látjuk teknősnek ilyen zöld egyébként, mert csak...
2: Élő állapotban inkább lilásnak mondanám. Egyébként az anyag az szabadon áramlik, mert a végében van a luk, amin ugye kijön a kellék, és van egy csatorna mind a két oldalán, és ott áramlik az anyag végig a kukin.
0: Na most nem én vagyok a teknős szakértő itt hármunk közül, de én nem mondom, hogy akkor mit láttam, aztán korrigáljál, hogyha az én szemem csala. Én azt láttam, hogy a hím fölmászik hátulról a nőstényre, beleharap a nyakába, azzal úgy hátra szorítja a nőstény nyakát, hogy az hát kis hiány kitörik. A négy lábával megfogja a páncélt hátulról, ami nem tudom, a látyhíjóknál nem nevezhető páncélnak, vagy mit tudom én, és gyakorlatilag odaszögezi magához a nőstényt. Ez a metódus, ugye, körülbelül?
2: Hát ez az átlagos metódus, ez minden teknősnél körülbelül ugyanilyen. A hímek általában igyekeznek a nőstények fejét betuszkolni, mert akkor a hátsó részüket kénytelenek kinyomni, miután a teknőben nem fér be az egész teknős, csak részleteiben. Úgyhogy azzal, hogyha a fejét sikerül benyomni, akkor a farkát kitolja, és már is kezdődhet az aktus.
0: Tehát be kell nyomni a fejet a páncélba ahhoz, hogy a fara előre kijöjjön a dologból, ugye?
2: Igen, mert akkor nem bírja behúzni a hátsó lábait.
0: Na most ugyan a hétfő állata a keselyű teknős, de nekünk egy aligátor teknősünk volt, ami elég közel áll ugye ehhez a jószághoz. Az azt hiszem, hogy 14 kilós volt, és egy ilyen konténerbe tartották vízbe, és híre ment az állatnak, és Prágából fedeztetésre hoztak egy 4,5 kilós nőstényt. Ez ugye azt kell tudni, hogy itt ellentétben a teknősöknél és általában az élővilágban a hímek általában kisebbek, mint a nőstények, vagy legalábbis ilyen alacsonyabb rend, mondjuk nem az emlősöknél. Itt azt hiszem, hogy elég nagy a méretkülönbség, ugye a kesőteknősnél?
2: Elég nagy, pontos adatokat nem tudok sajnos, de mondjuk egy felnőtt kesejű teknősnél 20 centi lehet a különbség.
1: A nemi szerve?
0: Nem, hát a két nem típusú nemi szerv között, mint biológus elárulom, hogy teljesen más a dolog, nem igazán mérhető centiméterrel. De hogy a sztorit elmondjam, tehát repülőgéppel, mit tudom én, kölyál engedéllyel, akármivel elhozták ezt a szerencsétlen állatot Prágából, berakták a konténerbe az Ali mellé. Az Ali úgy körbejárta ezt a durván hozzáképest hamburger méretű nőstényt, megkereste az egyetlen egy lágy pontot, oda belekapaszkodott, és mint ahogy az ember a bécsi zsömléből kihúzza a panír közül a húst, úgy rántotta ki az egészet. Minden szexuális előjáték nélkül fölfalta a 4,5 kilós aligátor teknős nőstényt, és a gazdája, aki végrepülte érte a cseh és morva és szlovák birodalmat, az elképedten látta, és közben nyúlni nem lehetett, mert az Ali előtte egyszer már egy harapással eltört egy seprűnyelet, ami már tekintélykovácsoló dolog, nem? Tudsz valamilyen ilyen rettenetes gaztettéről, hogy ilyen, hogy is mondjam, kisé fellengzősen fogalmazzak erről az állatról?
2: Nem. Körülbelül ugyanezeket tudom, mint te. Itt láttuk az ujjakat, a seprűnyelek azok nagyon általános tesztelő eszközök.
0: Tehát azért lehet érezni, hogy egy ilyen seprűnyélben azért van erő is, hogy ezt el tudja törni, azért az elég kemény dió. Mit lehet még erről a jószágról tudni? Azon kívül, hogy ugye, mint tudjuk, Észak-Amerikában él, törzúz és iszonyú nagyra nő. Van egyáltalán egy ekkora teknősnek ellensége a maga talaján?
2: Hát azt gondolom, hogy az emberen kívül nagyon kevés lehet. Talán az aligátor még, ami számításba jön, de azt hiszem inkább a gyerekeket eszik, felnőtteknek nincsen ellenségük.
0: Akkor most kicsit foglaljuk össze, csúsztatunk két állatot egymáson, az aligátor teknős és a keselyű teknőst. Mi a kettő között a különbség?
2: Hát, hogy első ránézésre nem sok. A különbség annyi, hogy a keselyű teknős lényegesen nagyobbra nő, egy olyan 30 centivel. A feje sokkal nagyobb, farka valamivel hosszabb. És azt kell tudni, hogy a páncél hossza, ugye, hogyha 40 centis, akkor a nyaka és a farka ennek a dupláját teszi ki. Tehát egy 40 centis keselyű teknős az 80 centis valójában. Körülbelül ugyanúgy néznek ki, az aligátor teknősnek nincs a nyelvén az a kukac, amiről beszéltünk, és a páncélján azok az élek nem annyira fejlettek, mint a keselyű teknősnek.
0: És melyik hol, szóval ugyanazon az éltérben fordulnak elő, vagy kicsit más az elterjedésük?
2: Érdekes, hogy körülbelül ugyanott, az aligátor teknős azért lényegesen elterjedtebb, mert egész Kanadától egészen Ecuadorig nyúlik az elterjedési területe, de azonos élőhelyen is előfordulnak, és egymásnak ellenségei különben. Láttam képeket aligátor teknősökről, amiket keselyű teknősök megtépáztak.
0: Ha egy kicsit jól kombinálok, az azt jelenti, hogy ha Kanadában is él ez az állat, ahol elég hidegvízűek a tavak, akkor ha Magyarországra véletlenszerűen behurcolnák ezt a fajt, lenne szansza arra, hogy itt megmaradjon?
2: Tulajdonképpen igen, hogyha az északi alfajt hoznánk be, ugye, ami Kanadában is él, akkor valószínűleg megmaradna. Egyébként érdekesség, hogy a terroristák egyik kiemelkedő figurája, Leslie Belső, aki csak magyar Darrellként ismert, terroristák körében, ő Balaton, azt hiszem Kenesén fogott egy aligátor teknőst a Balatonba.
0: Ajaj, akkor ezek szerint arról van szó, hogy úgyis tervezünk egy adást arról, hogy a Balatont hogyan lehetne végre rehabilitálni, és visszahozni azt a gyönyörű tájképet, és kicsit kevesebb turistával, és kicsit kevesebb angolnával. Lehet, hogy ez a megoldás?
2: Hát elképzelhető.
0: El tudta azt képzelni, hogyha mondjuk a Balatonba felszaporodna az aligátor teknős, akkor ott komoly veszélye lenne a fürdőzőkre?
2: Hát mindenképpen egyébként nagyon jó ötletnek tartom. Az aligátor teknős talán nem annyira durva, mint a keselyű, de mondom, vízben igazából megtámadni nem szoktak embert ezek sem. Egyetlen egy esetről tudunk, amikor egy víziteknős konkrétan emberre támadott, ez egy indiai teknős lehetett, tehát nem a keselyű és nem az aligátor. Az illetőnek a veszélyét harapta le tőből állítólag, de ezt aztán megkérdőjelezték sokan, mert egy újságban megjelent egy cikk az egyénről, aki mosolyogva mutatta a hűlt helyét, és ez önmagában már elég gyanúsá teszi az esetet, miután ritkán szoktunk kaszakba megválni ettől a nemes szervünktől.
1: És

I was your fool all the year long, baby. I tried whole year long.

0: obey. That's all right, that's all right for you. Tilos Rádióban annyira felizgultunk itt az előbb a keselyű és az alligátor teknős különböző tulajdonságain, hogy lehet, hogy egy kicsit hosszan kalandoztunk el, de egy pillanatra még csak visszatérnénk, mert hogy itt közben Langsing említette, hogy felhasználják ezt az állatot az emberek valami különleges módon, mint a kopót.
1: Az alligátor teknősnek van egy olyan tulajdonsága, hogy a dögöt nagyon szereti, és az amerikai rendőrség pedig esetleg egy eltűnt hulla után nyomoznak, és az alligátor teknős az addig megy, amíg meg nem találja. Utána már csak ki kell húzni, húzza magával a hulla karját, vagy a fülét éppen, amiben belekapott.
0: Na, hát akkor jól tudjátok, hogy vízi hulla keresésre is használják a rendőrök ezt az állatot. Pityu, ez neked van itt valami közbeszólásod, mert könyökölsz egyre közelebb hozzám.
2: Hát nem, csak azt akartam mondani, hogy nem szeretnék én ott vízi hulla lenni.
0: Na, Ripityó Mézsa úgy is osztja ezt a nézetet, és akkor térjünk rá arra, hogy hát, mint gondolom, hogy megrögzött természethangja hallgatók, tudjátok, hogy most az Édes Hazánk gyöngyei sorozatnak kéne következnie, de mivel hazánkban a tudomány mai állása szerint csak a mocsári teknős él, és itt törtük a fejünket Langsinggel, hogy mit lehet erről az állatról mondani, sikerült valamit?
1: Nem.
0: Na hát szóval ez egy ilyen eléggé ártatlan és kicsit talán unalmas állat is, ezért összekötjük a konyhai csemegét a mocsári teknőssel.
2: Hát pont ezt akartam kérdezni, hogy étkezésre is alkalmatlan az állat, vagy azért valamire azért csak használható, nem?
0: Én annyit tudok Langsingtől, hogy van egy Farkas Balázs nevű teknőskutató Magyarországra, aki lefordított egy bécsi receptet 1777-ből a mocsári teknős bőti ételnek elkészítve címmel, és ezt fogjuk most tárni elétek. De én azt hiszem, hogy ha már természet hangja, azért nagyon fontos, hogy megjegyezzük azt, hogy a mocsári teknős ugyebár védett állat, és tudsz egyáltalán olyan teknőst, ami nem védett, tehát hogy esetleg másból szeretné elkészíteni a hallgató, akkor van rá lehetőség?
1: Hát az európai teknősök mind védettek, ez egyébként országonként különböző, tehát el tudom képzelni, hogy a mocsári teknős esetleg Albániában nem védett. Úgyhogy ha a hallgató egy albán mocsári teknőshez jut hozzá, akkor nyugodtan vegye a fejszét és essen neki.
0: Akkor azt javaslom, hogy a mai konyhai ajánlat legyen albán mocsári teknős bőti ételnek elkészítve, tehát Bécs 1777. Először vágjuk le a teknős békák fejét és a lábait, és áztassuk be a héjakat. Ezután tisztítsuk meg a héjak külsejét, majd gyökérrel, fűszerekkel és sóval együtt fazékba tesszük, és tiszta borsólevessel öntjük fel. Hú, azért alakul. Ezt rövid időre felforraljuk, majd kivesszük a héjakat, és kifordítjuk a tartalmát. Olyan, mint a velős csont eddig, nem? A májat, tojásokat, stb. Vajban megforgatjuk, jelentős mennyiségű gombával és egy teljes hagymával tűzre tesszük. Finom lisztet szórunk rá, és a korábban készült húslevessel, zárójelben, amiben a héjakat áztattuk, öntjük föl. Hagyjuk, hogy a leve felföljön, a teknőket hagyjuk sós vízben állni, amíg el nem jön az étkezés ideje, majd alaposan megtisztítjuk és megszárítjuk. Közvetlenül a tálalás előtt némi finomra vágott petrezselyemmel és tojássárgájával keverjük össze a beltartalmat, meglocsoljuk egy vagy több citrom levével, és a héjakba pakoljuk vissza, úgy tálaljuk. Langsing, ettél te már ilyet?
1: Nem.
3: Nos, hát most pedig egy képzelt riport következik Gyulával, és talán még a nap folyamán, ha marad időnk, akkor Stephen Hawkinsról is hallotok a hajdani természet hangjában.

Hát én is izgatottan várom a nagy találkozást. Ez úgy tűnik, hogy be fog következni 3 percen belül a következő zeneszám után, már is élőben, szemtől szemben. Itt lesz Gyula. The big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man.

Championship.

0: big man.
1: Tehát akkor üdvözlöm. Itt a stúdióban, Gyula. Én szerintem magának is, és nekünk is nagyon kevés időnk van arra, hogy a természet hangjában foglalkozzunk néhány közérdekű problémával, ezért vágjunk bele szerintem mindjárt a legesleg elején a legegyszerűbb kérdésbe. Maga szerint milyen most jelenleg az ország állapota?
2: Jelen pillanatban nagyon jó. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Én a mai hangulatot nem kívánom minősíteni, az mindenki érzékeli, miközben sokkal nagyobb feladataink vannak. Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak, de azért még kemény érvekre van szükségünk, de erre is visszatérek konkrétan. De fölhívom a figyelmet ugyanakkor. Jó, tudom, igen, utána néztünk. A lakosság nem tesz jót, nem tesz jót a nyugdíjasok. Túléljük ezeket, nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom. Nem tesz jót az ország. Tehát kellenek meggyőző érvek, szeretném hangsúlyozni. Ezek között hagy említsem meg a legfontosabbat, hogy ismeretes, hogy vannak előkészületben sor nagy, konkrét fejlesztési programjaink, ügyleteink. Ha jól emlékszem, jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Valami költségbe kerül ez, meg nem tudom most mondani, hogy mennyibe. Tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami egyáltalán nem közömbös számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekben. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Ugyanakkor nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt 3 év tapasztalata abban erősíthetnek meg bennünket, hogy ez a közép-bal kormányzat vagy a Magyar Szocialista Párt, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Tehát itt konkrét intézkedésekre van szükség, szeretném hangsúlyozni. Most ebből kiindulva, én úgy ítélem meg, hogy 98-ban még erőteljesebb, szeretném hangsúlyozni. Tehát vannak ennek nagyon konkrét jelei. Különben is konkrétan különböző tájékoztató anyagokat kaptam az állami csatornákon keresztül, ha jól emlékszem. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában, és ennek alapján konkrétan azt gondolom, hogy 1998-ban nyitottan kell lennünk egymás iránt, meg kell próbálni, hogy ez az ország, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. És azért meg lehet nézni, tényleg most már tudunk építkezni, konkrétan, tehát én nekem nincs mit szégyelni. És így tovább. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni.

0: A következő kérdés, akkor azt hiszem, hogy újra ugyanezt fogom föltenni. Szóval, hogy milyen az ország jelenlegi állapota maga szerint?
1: Emlékeztetni kívánok mindenkit arra. 1997-ben, ha jól emlékszem, azért messze nem az a helyzet, mint az előző két évben, amikor egy válságot kellett kezelni, és válságon átvezetni egy országot. Hanem 97-ben tényleg most már tudunk építkezni, miközben sokkal nagyobb feladataink vannak. Túléljük ezeket, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Beleértve ebbe azt is, hogy egyáltalán nem mindegy a mi számunkra, hogy milyen az ország nemzetközi hírneve elismertsége. Nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Én a mai hangulatot nem kívánom minősíteni. A lakosság nem tesz jót, nem tesz jót a nyugdíjasok. Túléljük ezeket, nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom. Nem tesz jót az ország. Tehát kellenek meggyőző érvek, szeretném hangsúlyozni. Ezek között hagyj említsem meg a legfontosabbat, hogy ismeretes, hogy vannak előkészületben sor nagy, konkrét fejlesztési programjaink, ügyleteink. Ha jól emlékszem, jól lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Valami költségbe kerül ez, meg nem tudom most mondani, hogy mennyibe. Tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami egyáltalán nem közömbös számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekbe. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Ugyanakkor nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt 3 év tapasztalata abban erősíthetnek meg bennünket, hogy ez a közép-bal kormányzat, vagy a Magyar Szocialista Párt, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Tehát itt konkrét intézkedésekre van szükség, szeretném hangsúlyozni. Most ebből kiindulva, én úgy ítélem meg, hogy 98-ban még erőteljesebb, szeretném hangsúlyozni. Tehát vannak ennek nagyon konkrét jelei. Különben is konkrétan a legkülönbözőbb tájékoztató anyagokat kaptam az állami csatornákon keresztül, ha jól emlékszem. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában, és ennek alapján konkrétan azt gondolom, hogy 1998-ban nyitottnak kell lennünk egymás iránt, meg kell próbálni, hogy ez az ország, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. És azért meg lehet nézni, tényleg most már tudunk építkezni, konkrétan, tehát én nekem nincs mit szégyelni. És így tovább. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni.

0: nem lehetne, hogy mi is kapjunk abból a szerből, amiből ez az optimizmus árad? Szóval mi a helyzet a konkrétan a lakossággal?
1: Konkrétan egymást hergeljük, ezért konkrétan nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak a nyugdíjasok. Nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom, és ez jó rész csak a retorikai eszközöknek tekintem. Néha az anyázás, tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami közömbös számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Konkrétan egymást hergeljük, ezért konkrétan nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak a nyugdíjasok. Nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom, és ez jó rész csak a retorikai eszközöknek tekintem. Néha az anyázás, tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami közömbös számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa.

0: Ez most már a negyedik kérdés, amit föltennénk, és érdekes, hogy semmiben se fog különbözni az előzőtől, tehát újra fölteszem a kérdést. Maga szerint milyen az ország állapota, és mi a helyzet a lakosság anyagi helyzetével?
1: Mint egy millió főre tehető azoknak a száma, dúsgazdag ember ebbe az ország. Valamiből élniük kell. És egyre több ezeknek a szám. Velük kapcsolatban szolidaritás elveit kell alkalmazni. Nekünk vannak előkészületben sor nagy, konkrét ügyleteink. Engem ezek foglalkoztatnak, az ilyen programoknak a megvalósítása, és hozzá szeretném tenni, már nem, hogy vizsgálatot indítani, de megfontolásra ajánlom, hogy aki meggazdagodott, az ilyen munkájával, tehetségével, ügyességével gazdagodott meg, és nem törvénytelen eszközökkel. Mint egy millió főre tehető azoknak a száma, dúsgazdag ember ebbe az ország. Az, amit szükségesnek tartanak, elhagyni, kiigazítani, jobbá tenni, változtatni, kiigazítani, elhagyni, változtatni, jobbá tenni, elhagyni, változtatni, stb. Stb. Stb. Ezek fogalmazódjanak meg, mert tulajdonképpen mindezekkel összefüggésben az ország teljesítményét külföldön egyöntetően elismerik, és úgy ítélem meg, igazítsanak ki, ha rosszul látom, hogy itthon is egyre többen így vélekednek. Kiigazítani, igazítsanak ki, ha rosszul látom, kiigazítani, kiigazítani, igazítsanak ki, ha rosszul látom, kiigazítani, kiigazítani, kiigazítani, kiigazítani, kiigazítani, kiigazít, kiigazít, kiigazít, kiigazít, kiigazít, kiigazít, kiigazítsanak ki, ha rosszul látom, kiigazít. Kigaz. Kigaz.

0: Lehet, hogy a lakosságnak egy elenyésző hányada más életnívón él, mint ön. Mégis foglalkoznak-e, vagy foglalkozik-e maga személyesen ezzel a néhány milliós törpe kisebbséggel?
1: Nem tudok erről. Ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekbe. Jó lehet, nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában, de illúziónk nincs. Megvizsgáljuk ezt konkrét.
0: És hogyha már ilyen jó a lakosság hangulata, akkor hadd kérdezzem meg, hogy itt a természet hangjában hogy érzi ma este magát?
1: Nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúzión nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzión nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzión nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó.

Yeah,

Yeah, I'm not sure.

Nos, tehát ez egy pontosan 9 éve felcsendült természet hangja volt, az is május 13-án történt 97-ben, és most pedig valami egészen más.

0: ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.

0: Tilos Rádió.
1: Jó.
2: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

mivel ajkamhoz ért. Mivel ajkamhoz ért, színültig teli kelyhed, és sápat homlokom kezedben nyughatott. Mivel beszívtam én nem egyszer drága lelked lehelletét, e mély homályú illatot. Mivel titokzatos szíved nekem kitárult, s olykor megadatott beszédét hallanom. Mivel ott zokogott, mivel mosolyra lágyult szemed szemem előtt és ajkad ajkamon. Mivel hogy sugarát üdvözült főmre szórta örökké fátyolos világú csillagod, és nyaradból lehult egy gyenge szirmú rózsa, amelyet életem árja elringatott, most azt mondhatom az időnek, míg tovább száll. Vágtas, ha jól esik, az én időm örök. Vidd hervadt csokrodat magaddal, szebb virágszál nyílik lelkemben, az soha le nem töröd. Nem dönthetik fel a friss vízzel teli korsót, vad szárny csapásaid, minden hamut kevés. Lelkemnek lobogó mágiáját ki nem oltod. Szerelmes szívemen nem győz a feledés.

0: Rigó. Bűnhődés. Részlet. Hult a hó. Üzte a hódítót hódítása. Fejét a sas íme először megalázta. Zordnapok, a császár hátrált. Háta meget Moszkva füstje tüze nyaldosta az eget. Hult a hó, dőlt alá lavinaként a bőszég. Fehér mező után újabb fehér mezőség. Zászló, parancsnokok, ugyan kibánta már. Tegnap még nagy sereg, ma futó birkanyáj. Egybe kavarodott közepe zöme, szárnya. Hult a hó, bújtak a döglött lovak hasába a sebesültek. A sírnéma táborok őrhelyén nyergükben ültek a megfagyott, fagytukban megmerett kürtösök, zúszfehéren tartva részkürtjüket kőajkuk szögletében. A pehelyek köz golyó, Kartács bombatolult, ment, meglepetve, hogy ő is vacog, vonult a gárda komoran, jégcsapa szürke bajszon. Hult a hó szünetlen, fújt panaszlón a szél, s a vad helyen kifogyott télidő derekán a kenyér, leszakadt a cipő, nem eleven szívek, nem fegyvert forgatott had, a ködben lábra kelt rémálmok, igen hosszú lidérc menet. S körül a puszta, a látni is rettenet kietlenség, bosszút jövendőlt mindenünnen, és szőtt, és borított a halk ég, mind sűrűbben az óriás hadra, óriás szenvedő. S ki maga maradt, tudván végperce jött. Bajós birodalom, szabadulást mi hozhat? Két ellenség, a cár, a tél a rosszabb. Ágyú, el a csövét, tűzre a kerekét, meghalt ki lefeküdt. Sereg, vadcsőcserék menekült, s nyelte csak, nyelte be mind a puszta. Meglátszott, mert a hósíkot ráncosra húzta, ahol egy-egy ezred szunnyadt. Ó, más napok, minőket Hannibál, Attila láthatott. Hidon lősze, sebesült, épp rohant, mielőbb odatúrra. Lefeküdt 10 000, felébredt némi 100. Nej, akire nemrég egész hadtest vigyáz, órájáért csatáz 3 kozák legénnyel. És állj, ki vagy, jönnek, riadó, minden éjjel. A kötkísértetek elszedték fegyverük, a sötétből félvad népek, a kesejük szörny vikácsaira nyitva iszonyú szájuk, lovas forgataggal örvény lettek királyuk. Egy egész hadsereg hult el, egy éj alatt. A császár állt csak, és nézett csak hallgatag. Olyan volt, mint a fa, melyet ver már a fejsze. A balsors, a komor favágó törni kezdte fölhágva rá a nagy, hatalmas terebét. És ő, a büszke tölgy, a bosszúrája mért zuhataga alatt, mely eddig elkerülte, csak nézte, ágai hogy hullnak el körülte. Pusztul tiszt közlegény, ahogy sora kerül, de rajong mind, míg él. A fősátor körül lesik, hogy jár le föl a vásznon az az árnyék, kinek jó csillaga hiszik, magasra száll még. Felségsértő a sors, szerintük az hibás. Ám a császár szívén most rémület cikáz, s lesújtva, ó, kiben hihessen még ezentúl, e látványtól köves szemével égre fordul. A dicsőség fia remeg. Napóleon vezeklés idejét érzi, sápatagon légiói előtt a hóba szórt vetésen. Hadak istene, szól, ez hát a büntetésem. És akkor valaki nevén nevezi fenn, és a sötétből azt feleli neki. Nem.
1: Gitár. A csónak sem jó, mondták halkan ők, a férfiak. Megyünk a vad halálnak, a partokon zsandárok állnak. Evezzetek, mondták a nők. Ó, hogy lehetne, mondták halkan ők, a férfiak. Felednünk, hogy veszélyek, nyomor vár, harc. S úgy fél a lélek. Aludjatok, mondták a nők. Ó, hogy lehetne, mondták halkan ők, a férfiak. Megkapni drága ékültiteket, bájitalok nélkül. Szeressetek, mondták a nők.
2: Kézen fogva a két kicsit. Kézen fogva a két kicsit elindulok. Az erdőt szeretem, hol őzbak andalog és foltos szarvasok űznek fehérű nőket, felágaskodva, ha egy ág rettenti őket. Mert a vadállatok olyan izgékonyak, lomb lágy neszétől is félve iramlanak. A fáknak az a mély, nagyszerű tanúsága, hogy van éden, s a szív ott lel szívbéli társra, s hogy semmi mit sem ér, csak a fészek s a csók. Hajdan Teokrítosz az isteni bozót mélyén hallotta, hogy csuhannak a menádok. Sétámra jó helyet majd én is ott találok a két kicsivel. És közben kihallgatom, mit magyaráz a kis Zsannak Zsorzs oly nagyon, s mikre tanítja Zsann Zsorzsot. Mint pátriárka, kit a gyerek vezet sétálva, s megmegállva, ahogy étvágyuk és játékuk rendeli, léptem picike kis léptüket követi. Virágot szednek, és ezegetik a szedret. Ó, erdők, óriás nyugalma, drága zeng, április illata és békéje lebeg. Egyetlen dolgom-e földön, a szeretet.
1: Gérard de Nerval,

mert minden földi lélek. Mert minden földi lélek valakibe átszáll, mint illat, ének, láng vagy zene. Mert minden élet annak, amit szeret, rózsákat mindig ad, vagy töviseket. Mert április a lombnak víg zajokat, s az alvó éj a gondnak nyugalmat ad. Mert vizet a virágnak az ébredő hajnal, cinkét a fáknak a levegő, s mert a keserű hullám, ha partra hág, a földnek rásimulván csókokat ád. Én csügve karjaidban, az ajkadon, a legjobbat, amin van, neked adom. Gondolatom fogad hát, csak sírni tud, ha nincs veled, s te hozzád zokogva fut. Vágyaim vándorolnak mindig feléd, fogad minden napomnak árnyát, tüzét. Üdvöm gyanútlanul és mámorosan hízelgő darra gyúl és hozzád suhan. Lelkem vitorla nélkül száll tétovas, csak te vagy íme végül a csillaga. Vedd múzsámat, kit álma házadba visz, s ki sírni kezd, ha látja, hogy sírsz te is. S vedd, égi szent varázskincs, vedd a szívem, amelyben semmi más nincs, csak szeret.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És az első blogban Viktor Hugóra emlékeztünk, aki 1802-ben ezen a napon született. Most pedig vitorlázunk tovább. Jó hallgatást!

vers vagy tej. Indul, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut vele. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy tej, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Mi a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelked tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsz a hang harmóniádba tép, és gunnyalint szivárványos magasban a büszke, győzhetetlen eszmekét? Vers vagy tej, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan szívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabáncs. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésre dallamot kiépül, s zengő egész volt, zengő költeném.

amatőr voltam, pénzért verset sohasem írtam. Hogy lírám túlságosan is én líra, én tudom legjobban. Hallom az aktivitást követelő kérdését, hol van benne a kor? Nem az én feladatom, hogy erre a jogosult kérdésre megfeleljek. Hiszem azonban, hogy az 1850-es évek fájdalmas aranylírájában is ott van a kor, még akkor is, mikor Ossiánt idézi mélabúja. Hiszem, hogy nem csak a türtájoszi vers, vers, ha a fiait féltő Laokon jaja versé változnék, millióké lenne az a laokoni jaj. Hiszek Arany János igazságában, a bölcs tanácsban, melyet élet elvilladott tanítványának, ember lenni mindig, minden körülményben. Hiszem, hogy a hazaárulás mellett az ember elárulása is Dante legmélyebb pokol bugyrába tartozó bűn. Vajda Jánosról, a nagy bizalmatlanról olvastam, hogy 50 éves írói jubileuma napján meghatva ezt felelte az írók küldöttségének, mely üdvözölte. Bevallom, régóta azzal a hittel élek, hogy körülöttem mindenki gazember. Nem volt igazam. Én szerettem az embert. Sok ezer fiatal fiú és fiatal leány nevelte és őrizte meg hitemet az emberben. Ők mutatták meg nekem az ember arcát. Mindig az volt az érzésem, hogy több szeretetet kaptam embertársaimtól, mint amennyit nehéz életsorsom miatt viszonozni tudtam. Ami kevés bántásért elfeledtem. Tudom, hogy a 70. év, melyhez közeledem, nem tető. Kifutó hegyhát, mely a mélység felé ereszkedik, és sötétedő völgyek felé mutat. De olyan magaslata van még, ahonnan átfoghatom az életemet. Megölelhetem a sok tetővel integető földet, melyen születtem, s mely emberré nevel. Átölelhetem a nemzetet, melyhez tartozom, s csokonai nemes szavával élve az emberiség kertjét, mely felé egész életemen át, sokszor fájó, sokszor lelkesedő, de mindig tiszta szívvel törekedtem.

Reggeli rapszódia. Bartalis István bátyámnak, B. mesternek szeretettel. Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni igaziságával, a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába? Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe? Miért nekem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem? Te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő. Vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterien szőtt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokba is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi, részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekébe, így hát ne várjon tőlem senki gőtevén gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társ a dal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredned. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándék lejtés, s akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettint, és mosolyint elégedetten, s még a versben kevésbé járatosak is föl-fölélegeznek egy-egy jobban sikerült levegő vételemtől. Egészen eltikkadtam, adj egy korty valamit, én kárpótlásul, vigaszul fordítok neked valami igazit, à la chic parisien, à la Baudelaire, à la Rimbaud, vagy legalábbis à la fin de siècle. Vagy két világháború közti módon, ha úgy tetszik, mert azt még azért úgy, ahogy kell, ahogy illik, testhez állunk, és mégis lezserül, ahogyan B. mester az ország talán még egyetlen élő reverenda és palászszabója szokott, de csak nekem és családomnak, mint magam a velünk együtt élőkéből magunknak fordítani és foltozni is, ha éppen kifeslik valami. Én rendkívül büszke vagyok B. mester kitüntető barátságára. Csettin, hamiskáson, huncutan, hunyorit, mintha érezné, hogy a versben az émlét, a néma et is ki kell ejteni méghozzá önnek, és röviden. Csettin és hamiskáson hunyorít olyan formán, mint amikor nincsen otthon bénémi, és mi lesonfordálunk a pincébe titkon kocintani. Ő bízik bennem, bízta, csettintve, hunyorítva, már-már képes volnék magam is à la Baudelaire, legalábbis à la fin de siècle, megtudnám én is, 20. század végi módra, ki tudnám én is eredeti, jó, békebeli anyagból azt a néma hangot, amit ki kell ejtenünk. Öreg iskola ünnepére. Bennünk is vásnak a lépcsők, bennünk is öregednek, újulnak a falak. Halálunkig halljuk a csengőt, nyelvünk magányos márványtenger partján, millióm rodostóban zágont. Dúlások, üszkös falak, karantén, könyvtelenné árvított bibliotékák, istens ember csapása. Mi minden volt, s mi jöhet még, ünnep előtt, ünnep után. Addig vagyunk, leszünk,
amíg a lépcsők bennünk is vásnak, vénülnek és újulnak a falak, amíg halljuk a csengőt és benne a tengert, és minden rodostóban zákon. Harang fölírat. Azért harang a harang, hogy hívja az élőket, temesse a holtakat, s hogy árvíz, jégverés, tűzveszély idején, s hódító horda láttán félreverni. Történelem óra. A történelmet próbáltam magyarázni a köveknek. Hallgattam. Próbáltam a fáknak. Bólogattam. Próbáltam a kertnek. Szelíden rám mosolyog. A történelem 4 évszakból áll, mondta. Tavaszból, nyárból, őszből és télből. Most éppen tél jön. Isten háta mögött. Üres az istálós a jászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a három király. Sok dolga van, ő sem törődhet, messzi a csillag. Mindenüvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderektet. Előrelátó vagy, de mégis. Nézz, Uram, a hátad mögé is. Ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak. K. barátomnak. Korszerű hősiesség az enyém. Végig merlek kísérni, ha nem is a főtérig, de mégiscsak a legforgalmasabb, Európában úgy mondanák a Bahnhofstrasszén, kiteszem magam az árgus tekintetek, satán még árgusabb rejtett kamerák prédájául, és bólintok, biccentek a mellettünk elsandító ismerősök felé, leleintve magamban a mindegyre föl-föl nyűszülő félszet, mégiscsak 2 gyerek és egy asszony többé-kevésbé biztosnak mondható jövője, jelene, sőt múltja, de mégiscsak alávaló fráter volnék, ha még ennyire se futnám erzből, ha nem is a főtérig, mosolyogni való, sőt nevetséges az én hősi, oldaladó kutyagolásom. Láttam egyszer, mondom útközben, hogy mondjak én is valamit, láttam egy hős ledöntött szobrát hányódni a tyúkudvar szemetében. Mosolyogni való, sőt nevetséges volt, ahogyan a kakas a szobor tetemen végig parádézott, s a lenyakazott fejre pottyantva egyet kukorékolt. Mosolyogni való, sőt nevetséges volt a hős, rohamra vezénylő karlendítése. Ott a tyúkudvar szemetében, ám ha egyszer majd letisztogatják szétesett tagjait, s lenyakazott fejét visszaillesztve méltó helyre állítják, csodálattal néz föl rá, s megilletődve megy el előtte az akkori arra járó. Könyvjelző. Van, amikor mágiákba gyűjtve folytogat áldozati füstje, úgy érzed, amíg könyvre könyv ég, mintha agyvelőt pörkölődnék. Van, amikor a megmaradtra vadásznak, mint a ritka vadra. Becsöngednek éjnek évadján, és besurrannak, mint a patkány, szimatolnak, szaglásznak körbe, majd polcostól döntik a földre, és gyanúsított könyved örvén elhurcol téged is a törvény. Van, amikor finomabb módját eszelvén ki, nem indokolják miért, s miért nem, mint a zúzák, a bebegyelt ocsút bezúzzák, mielőtt még világot látna, átpréselik a más világra. Van, amikor csak lipve, lopva elfelejti hozni a posta. Ha merszed volna, s tudakoznád, Pilátusként kezüket mossák. Van, amikor szemük serebben, csak ráböknek, hogy mi van ebben, s mi amabban, leszedni mindet. Átnedvesül a gatyád, inged, megszégyenültem, mint a tolvaj, maradsz a szennyes kis motyóddal, mintha velődet vették volna, szédelesz ki a folyósóra, reszkető kézzel, matarászva, fordítva gyújtsz cigarettára, s egész életed kesernyéje harap
tikkadszát szögletében. Elmondhatom. Elmondhatom én az emberiségnek, ahhoz a szűk nem tudom hányadához tartozom, akik igazán fajra, felekezetre, sőt nemzetiségre való tekintet nélkül a legfelső emeleteken élnek, laknak, nem kopog, topog, csoszog, senki sem a fejünk fölött, csak az esők dobolnak a tetőn, gyermekkoromat lopva vissza egy valaha szénával teli, s ma már üresen roskadozó szénapadlásról. Ránk forróban tűz a nap, hozzánk közelebb vannak a csillagok, és fohászunk is forban van az alattunk lakókéhoz viszonyítva. Jaj, csak tót, ágas ne álljon egyszer ez a ház, ezzel ébredek minden hajnalban, és amilyen csöndben csak lehet, úgy lopakodom ki a fürdőszobába, és amilyen óvatosan csak tudom, éppen csak meghúzintom a láncot, dehogy is akarom én magam ellen ingerelni az álmatlanságban szenvedő történelmet.

Kania di Sándor. Bántam én nem akarlak. Bántam én nem akarlak. Szavaimmal betakarlak. Elnézlek, amíg alszom. Én sohasem rád haragszom. De kit bántsak, ha nem téged? Az én vétkem a te vétked, mert akarva, akaratlan, halálom hordod magadban. S a fiammal, akit szültél, halálom részese lettél. És történhet már akármi történhető e világi. Oldhatatlanul köt hozzá, de magasztos bizonyosság. Világrészek, galaktikák távolából is mindig rád emlékeztet ez a vétked. Kit szeressek, ha nem téged? Zelk Zoltán. Vers a lehetről és a nem lehetről. A nem lehetről. Mondjad, még lehet másképp lehet? Vagy már csak így lehet, hogy nem lehet más, csak a nem lehet. Kimondanám már, hogy Isten veled, de fölsikolt bennem a nem lehet. Mert hajad, orrod, szájad és szemed. Mert az leszek, jaj, megint az leszek. Az a csordából kimart, seblepet, kölykese volt, nöstény elveszett csikasz. Ki nyugtat csak akkor talál, a puska végre fogja a halál. De este lett, és olyan este lett. Megleltem újra arcod és kezed. Egymás szájába sírtuk, nem lehet. Hogy már csak így, hogy másképp nem lehet. És hajad, orrod, szájad és szemed. Ki azt hittem, hogy élni ébredek, megint csak itt, megint a dérlepet falak között, megint a nem lehet. Vacog a szív, veri a perceket, veri, hogy nem, hogy nem, hogy nem lehet. Ha megyek már az utcán, úgy megyek gázolva, folyó, ziálva hegyek. Mert voltak folyók, és voltak hegyek, és voltak évek, voltak emberek, és mi volt még? Mi volt? És azután egy nyári perc, december udvarán, a vén remény, és voltak reggelek, mikor veled, melletted ébredek, és hajad, orrod, szájad és szemed, s az ing, s a váll, s a paplanok kezed. Úgy szól a szó, mint az emlékezet, hát nincs szavam több, és nem is lehet.

Nagy László, kiviszi át a szerelmet. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt. Lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhantú mezővé a sziklacsípőket, kiöleli sírva. Kibecéz falban megered hajakat, verőereket. S dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejű. S kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Ladányi Mihály, de mihez kezdjen az? De mihez kezdjen az, akinek nincsenek látomásai? Csupán a jövőről volt valami elképzelése. Mihez kezdjen, aki körül emberek nyüzsögnek, akik nem akarnak megdögleni az ég legendái alatt semmiféle kereszten? Váci Mihály, valami nincs sehol. Sűvítnek napjaink a forró sortüzek, valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélek szakadva jót tevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talp alatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol. S a mi dolgunk ezt bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet, kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent e világon, megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol.

Őskori motívum. Fönn csillag orsón szövik a sorsot, lenhűs habokon vezetik a ladikot, kis hal, nagy hal, előtte, mögötte. Zong. A napsugár szikrázva dől, borzong a víz, lágy szél legyint, sás árnya táncol, mint a láng, s az út felől reám tekint a kék szirmú katánk. Ó gyönge szél, ó gyönge szél, ó halkuló, ringasd levél a lelkemet, ringasd levél a lelkemet, mint habsörényt a tó. Magyar népdal variációk. Tudom én már, mit csinálok, üveges inasnak állok, apró tükröket csinálok, annak örülnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, gerencsér inasnak állok, apró babákat csinálok, azon nevetnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, asztalos inasnak állok, apró ágyakat csinálok, abban álmodnak a lányok. Rock and roll. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórima, kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bőrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakkebeleidet én ma kitaposom, meg a bádok minták is mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Hegyi táj, szimbólum az emberről. A patakos völgyben madárhangok kuszasága. Fölötte a csend, ahol az Isten arcú függősziklák honolnak. És legfelül a senki éneke, a hegytetőn köszörükő sivítás, élesen reped a jég. Ablak az éjbe. Szűzarc égi vánkosán, át a vércsék városán, lehajolt szárnyak és csőrök felett gömbölyű tér megrepett penge hold, várás ablak négyszöge, bámuló illatzene, libegő kerete négy széle fog, szélből épült bástyafok, égi kő, de ha te hámba fogod, nyergeled az ablakot, paripád, vihar villám szoroson, fénylő szűzarc eloson, ködön át, ablak négyszög, aki vá, illatzene, aki bá, kerete, illa bá és villa bé, azért meghasad belé, de ha te... Nehéz óra. A sötét jóslatok kora elmúlt, a történelmi tél itt fütyül immár. Az ember tagjaiban öngyilkos hatalommal, vérében méreggel, fejében őrülettel, mint a veszett kutya, nem tudni, mi végzetre jut. Ha új pusztító eszközeivel végigboronál népein, eljut a kerék és tűz elvesztéig, a beszéd elfeledtéig, a négy kézlábig. Megmenekül, ha millióféle mindenáron akarás kukac nyüzsgése helyett, mielőtt a külső világban sürögve-forogva intézkedik, előbb felméri és rendezi benső világát. A megismert és rendezett bensők túlnőnek egyéni mohóságaikon, egymással összeférnek, külső világukat is harmonikussá alakítják. Ez az egyetlen járható út. A történelem eddigi véres sodra, bármennyi szépséget és fenséget hordott magában, immár a közös halál, vagy még rosszabb, továbbvergődés, folyton embertelenebb leszűkülésben. De ma olyik bölcsőben tűzcsecsemő ring, isteni hozománnyal, amilyenről alig álmodunk. Miképpen a most elmúlt korszakban feltárták az anyagi világ rejtett erőit, ők elkezdik feltárni a benső, testtelen hatalmakat. E kisnedek kezében az észlámpása nem uralkodik, hanem szolgál. Átsüti a tudat alatti életerőket, s a tudat feletti szellemerőket, megmutatja és munkába fogja sorban.
A múltbeli ember mindig másokat hódított meg, de ó rezgő reménység, a jövőbeli meghódítja önmagát, ezért a sors maga meghódol előtte és a csillagok. Scherzo. Heisinga a nemzeti szocializmust a viceházmesterek forradalmának nevezte. Kemény papírból és zacskóból épülnek utcák és terek, sok csecsemő és rádió szól, s lógó füllel minden ajtóból ugatnak a gázmesterek. Karmuk tömpe, farkuk sörényes, szemük vérpásztás és kerek, gerincük szomjas, hasuk éhes, mindegyik elmúlt 3 éves, mind vizsgázott gázmesterek. Senki sem mondja imaháznak, honnan elősündörgenek, s csontot, szemetet lakomáznak, egymással játszva rongyot ráznak, mint többen a gázmesterek. Orruk rücskös, nézésük kancsal, útszélen dakszlit nem zenek, csordákba verődve haraggal, hosszú, lógó, bozontos farkkal loholnak a gázmesterek. Üvöltenek, hogy ne is élhess, éjjel-nappal dühöngenek, mind büszke, sértődő, fölényes, mind a becsületére kényes, söpörnek a gázmesterek. Kaput nyitnak, kapupénzt kapnak, bozontjukkal billentenek, de hirtelen nyílik egy ablak, s mosókonyhán lakó vadaknak bedobják a gázmesterek. Nevük Csömbör, Szerecke, Vájnok, kavargó füstből lett nevek, sosem éltek ilyen családok. Mint a szatírok és najádok származnak a gázmesterek. Meg nem születettek, kiontott magzatvízben fetrengenek, születnek orcátlan porontyok, fürgék falánkok, mint a pontyok, ők lesznek a gázmesterek. Robbanó szemétládák hullnak és megfúlnak az emberek. Törmeléket rongyot rabolnak, mohón hullahegyeket falnak, vigadnak a gázmesterek. Húzódja

Itt fehér oszlopzatot. Omlásra szánt cikláit közt ülök a fenyvesen túl, mit érint havad. Ott a hatalmak hűs márványú lába lecsügg a porladásba, jégtalpuk hömpölyög, tértől fel égrejti alakjukat. A mély völgyből feléjük füst pörög, oltári áldozat gyűrűzik a bokákra, eleven álruhák megszentelt lánghalála. Úrnő, ha végzetem szép csillagát, megvonod az ott égő maskarától, s adsz kardot, pajzsot a harcos kezébe. Gyámságodból kilépve az elhalt sorson át, félek anyám jóságod nappalától, oly kedvessé szőtted az éjszakát irgalmad illatából. Az űr nagysága fénye összehúzódva bújt élő szirmok közébe. Zord átkelőhely fiat birodalma, mégis otthon, mert orsód otthona. Fátylatban tompul a fagy és a hév, ujjattól cseng az év, nézd, bár nem lát az alma. Te bájolsz, csalsz, szemfényem asszonya, marasztaló aranykor mészfuvalma. Hisz évezrek sora feledné, hogy a rév csempész csapszék, ahol nem nyit, csak zár a név. De járkált forróbb konyhán jelmezem a sokszarvú, sokkarmú árny alak idegen és saját vértől csorogva, zsoldjáért átsorogva. Szolgálók hirtelen surrantak, tört tükörben láttalak. Szakácsnőben lehimbelt meztelen, főtt az ünő a bak. Lében puhult buzogva, húsom kifort velőm, s kivált szemem vakodva. Most kőasztalt terít a pirkadat, és hív megfoghatatlan lakomára a semminek látszó első sugár, s föld ég látóhatár elpattant foglalat, áthabzik rajta ékességed árja, s a tönk anyage tündöklés alatt mély forrását kitárja, telt szerelem pohár, fölötte lengsz nyitott szárnyú fehér madár. Élő testet falként körülövez bizonytalan messze, mégis húsomban, s mindened egyszerre ajk, kéz, kebel, szem. Test, mely anyagi szellem, szellem, mely tiszta test. Minden tagot fátyol, s égkőburokban csonton áthat, s magához nem ereszt. Hívsz, és hang mégse lobban, tánc, nyugvás együttemben, míg hajsátrad borít az öblös benti csendben. Fekete kánaáni fürteit kéken szikráznak a belső homályba, delejesen villint Éva rőt sörénye, vagy a bűvös Lilit minden csápasztó szőke koronája, e tel zsarátnok, mit vihar hevít. Hajfonatot sok ága függ, sárkány lakta mélybe, forog a rém körül, és elcsitítja végre. A röpködő hajsudarak mögül ez anyai rojtbojt játékon át duzzogva sír a váz, nyugtott se lelhet, míg álomban nem ernyed, mint köt, ha szétrepül, de hallja az örök szüret dalát, orgánum, melyben minden elmerül, őrlik a garmadát, s a mámoros lehellet ívelve magasan diszkantuszban felelget. Mindjárt érez téged Isten áldott, a kezdettől való erős anyát, a mindenütt áramló ifjú nőt. Ha könnyű kék cipőd érint rögött virágot, látják rózsás ezüstány hímes aranypalástod, és mindahány ruhád léteddel egybeszőtt, piros köntösben állsz a pőre láng előtt. Égi alakjait közt múlt az éjjel, hajnalban látom völgyi kertedet, ime csodás rózsabogyó csúcsára saját termővirága ráfort temhulva széjjel, tavasz örök rózsája integet, természete könnyen megküzd a téllel. Kis földi testedet nagy lényed áradása magába foglalja, és nincsen pusztulása. Zömök, mosolygó, barna bőrű lány, sok függő kormos varkocs keretében a kerek arc világító fehér, enyhén árnyalja vér.
keskeny vonású száj, lágyívű orr, csodálkozó

Jó sötét szem, egyszerű szépség, hétköznapi báj, piciny vagy gyöngeségem, de parányabb a tér, a sors, a lét, belé fájtlad egy csücskefér. Legyen a csontváz térdeplő szobor előtted, gyengéd látomás, elárva régebben, mint én, ismerés szeret. Tőle tudom neved, s megilletődve forr az agy, a szem, a szív koldus családja, a királynő látogatásakor. Pincében holdvilága, benhintett fényedet a háznépre, s felém, kit árnyuk eltemet. Vérlombos, vaskos formáik között lejtő madonna csendje, áthatod lázas tikkat, elnémulásukat, már nem vagy egymagad, öletben csecsemőd és ringatod, majd holtat tart karod, ő fekszik minden szemfedő mögött, pillantásod nyugodt, apád, aki fiad, magában oldja fel esengő szomjukat. Legyen az álca áldott s elhagyott, ha egyszülötted a rombul, ki kell, karodban ül, te tartod fény elé, ígér a szem elé kibomló alakod, lenge csipőhajlat, feszült kebel, imádott szűz arc, gyermeki nyugodt, jéghomlokot emel a mélységek fölé, a háromság kopár kék térdei közé. Hadd bízzam rád, világom Isten anyja, fonódva ráhulló holttest alatt, mikor lágyát vetkőzi a vadaknak, görcsét az áramoknak. Árnyékot fölkavarva énél zavarosabb a virradat. Már idegenbe küld uram parancs, aki néked is urad. Útján a lovasoknak megyek, amerre az ősi léptek kopognak. Kik lábad elkipor, a szomjú kígyó pusztul, de kéjben, mert érinti talpad. Eves roncs hörpöl, sóvár sárga éjet, ott is szerelmed éget, s ő esküdözne, így jó, meghatva könnyez, gyantája megalvad. Lidércem szégyenén a te vakító utat, ha átnyilalhat, szent szűz illesse lépted, hogy verejtékezzék álmában, áldva téged. De tőlem vedd el külön sorsomat, mihelyt méltó leszek rá, nem kívánom, elválaszt tőled, kis burokba vet, mely mint úszó sziget fátlat habján halad, s bár édes tengerez, szerelmes álom, száz buborék tükör veled mulat, te légy az én halálom, add nékem életed, üszköm mágiádra tedd, égesd el a tied. Utolsó pillantásod iszonyat, a zöld szikrájú szerető sötét szem tompán dermed borostyánkő homályba. Nincs többé fénye, lángja, nem óv, nem kér, nem ad, villáma megfagy a szempilla résben, s minden kert egy gyümölcsöt széthasad a földön és az égen, végső kaput kitárva elhunysz gyámoltadért, a mindenség halála. A tiszta reggel rémlátás az éjnek, homlokod íve űr a félhomálynak, ahol vonulnak vértes századok, s hegyek közt imbolyog szüreti völgyi ének. E vértesek jutalmat sose várnak, mellükön címered, de rád se néznek, ki szebb vagy, mintha szárnyat forrás fölött lobog, s mint tartófonalat szövői csillagok. A kő és az ember, amerikai néger spirituel song. Rejtőzködnöm nem lehet, elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek, ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm, ha megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhulladtam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek, rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Gyerekdalok. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi dindon diridongó.
Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon, diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon, diridongó. Bolygó, zápor, libben, táncol, suhog a fű sűrűjén, fa ágán. Kéklő, halvány, felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Három egész napon át bújtam erdő vadon át, gombamező ciklatetőt bejártam. Három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsipot csináltam. Túl, túl, messze túl, mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl, lófejszéles ibolya virul. Túl, túl, messze túl, mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. A rátóti ürgepásztor álmodott egy rőv kolbászról, aztán álmát felkötötte kéményben a rőzsefüstre. Majd álmodott egy kabátról, amely föllefut magától, a kéménybe is fölszaladt, elvitte a kolbászrudat. Dob és tánc.

kiecsönd, fényes csönd, béke csönd, béke fény, béke csöndes fénye, fény csöndje, csönd csöndje, fény fénye, béke csönd fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Út, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút, békéje, inda, fű, inda, kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönd dajkája, csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kis patak, irama, fény, halmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal, karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája, csönd, béke, fény himzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak, verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd, lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, szállj, békés lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fény, ünnep, lengy, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke. Valstriszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik, mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték, mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontya, kolompol az ősz kolompja, a déra kökényt megeste, hűvös és öreg az este. Barbár dal. Képzelt eredeti és képzelt fordítás. A képzelt eredeti így szól, egy nem létező nyelven. Gya gulbe rár kicsere, ajdi muszta szémó, ajni mankot vanta szémó, adeni marúva bató, jemen. Ole gyúró nanni he, ole csillambó ababi he, ole bungló iningi he, lillardai he, jemen. Va pucu como y quede, va ima la gulmo buglaviere, va leli gulmo di dede, va oda gyeru mohe, jemmat! Ugyanez magyarul, szél völgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomna kő, ajaj.
könnyemmel, mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj! Földet tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj! Ars poetica. Örök létet dalodnak, emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget, bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az örök létből tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, ormótlan sárcipődet, szolgálja géniusznak, add néki emberséged, mely pont és végtelenség, akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek, és megint messze szállnak.

Kányádi Sándor, Pantaré. Az istenek is behódoltak. Zeus tűrte, hogy Jupiternek nevezzék, csak a rang, a tekintély, egy szóval az állás maradjon. Kivethet ezek után követ az együgyű kecskepásztorokra, hajósokra, mívesekre, kereskedőkre, akik továbbra is épp úgy adóztak, áldoztak, mint az előtt. Egy-két próféta hajlamú pap, spoéta még hetvenkedett az elején, de aztán őket is megvették az élelmes rómaiak. Fölvásárolták a múltat, kibérelték a mítoszokat. Így állt össze görög, etruszk és nevesen maradt kövekből a nagy plágium, Róma. Aztán Jupiter tonált. Amint azt a latin órán tanultuk, Afrodite Vénusz néven lett sztár a Cinecittában. S az etruszk váza szép néma leánya elment mosolygó manökennek egy modern áruházba. Ott nyelv nélkül is lehet boldogulni. Egyedül Poszeidon nem békül. Hiába emeltek új nevén szobrot majd minden városban. A zsongító szökőkutak sem tudják haragját csillapítani. Szelídebb óráiban kiáll Pestumi templomának parancsoló romjai elé. Három ágú a szent berkek pipevirágai közt legelésző bivaj csordát. Míg görög szertartásra gyűlnek az ámuló idegenek. Wunderbar, beautiful, merveilleux, kattognak a fényképezőgépek, surrognak a kamerák, s a légió veteránja ágálva mutogat. Majd alázatosan tartja markát, mosolyog, hajlong. Thank you, danke schön, merci, grazie, grazie tante. Ioan Alexandru, statiszták, Jancsik Pál fordítása. Turnéra megyünk a színészekkel. Mi statiszták a hátsó padokon ülünk, rang, bajusz, spofa lemez szerint. Az első felvonásban mind föllépünk. Martalócok egy kastélyban, a sötét feudalizmus legfényesebb fejlődési szakaszában. Páncélingben állunk, keresztbetett alabárdokkal, amelyeket füstszínű ezüsttel futtattak be. Kimért léptekkel járunk szörnyű gatyában, ahogyan a korízlés megkívánja. Ti is, mondta az egyik rendező, háromszor nősült és csudamód érti a dolgát. Ti is, noha egy szót se szóltok a színen, mozdulatokban, mimikában, éljétek át a szerepet. Csak így sikerülhet a teljesség élményét adnunk a nézőnek. A második felvonásban szerzetesek vagyunk. Tarkóra húzott tonzurás parókában, kezünkben rózsafűzér, arcunk bepúderozva, komoran, töprengve és titokzatosan állunk, tisztünk a kordivat szerint, az elhalálozott hős baldahinos ágya mellett. A harmadik felvonásban a nép vagyunk, a széles tömegek, fáklyával a kézben. Vigyázunk, nehogy tüzet fogjon a díszlet. Hullámzunk, hódolunk, hangtalan a kordivat szerint a nemrég kikiáltott hős uralkodónak. A negyedik felvonás alatt megmosakszunk mind, a katonák, a papok, a nép, aki voltunk. A hátsó padokon rang és életkor szerint éjféltájt halkan énekelve érkezünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Román Szligonyik, figyelmeztetés, Gömöri György fordítása.
Állítólag én vagyok az a nélkülözhetetlen következő tégla abban az épületben, amit jövőnek hívnak a költők. Nem akarok tégla lenni, melyet a kőműves a téglarakásról levéve egy ütéssel széthasít és eldob. Az éjszakánál sötétebb árnyék vagyok. Szín vagyok, zene, építek, virágoknak színt adok, embert is ölhetek, akinek anyja van, kedvese, aki neki hordja mosolyát a nehéz napon át. A legmagasabb fejeket én vágtam le a nyaktilóval. Én vagyok a 17-es év. Én írtam a Marseillaise-t. Hiroshimára én dobtam le a bombát. Én írtam a verset, amit olvastok. Ezért ostobák, ne mondjatok engem téglának!

régesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom lóra lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam lóra lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra, meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkő lapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra, lovamra, riskobogásos, üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra, lovamra. Eladó. Csikók tündér sörénye, játék. A kedves meg a gyilkos szándék. S holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasat bátran, vándorolsz a lompos kabátban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterba tipornak, s nem takar be a lobogó, csak hullik szívedre a hó. Sarkantyú hava most jön el,

áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg, kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalaplevéve, hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó agyáva, a féreg monarchiája, vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részleg, jövőtlen örök élet, minden tudással páros, tudásunk is halálos, almáját halva ettük, értelmét is felettük, ki se űzettünk érte, izzunk édenbelésve, civilben is vigyázvan, vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg, mennyi szerelmes lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök, csöpp csillag, csöpp merénye, magyar vesz és elakadt zárvány, koldus kapuszi várvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg, tető, alap, tenyészet, felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilenkés, ragyog tengelyre szedve, épült a félelemre, civilben is vigyázban, áruház Európában.

0: mi lesz ezután.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró, kell takaró, kell takaró, kell takaró.
7: Halló! Itt Karinti Frigyes újságíró. Ebben a minőségemben jelentem a következőket. Meg lehet, hogy holnaptól kezdve 8 oldalon fognak megjelenni az újságok a papírhiány következtében. Ha a hiány fokozódik, el lehetünk készülve rá, hogy egy hónapon belül 10, azután csak egy oldalon jelenünk meg. Végre utasítani fogja a kormány a papírgyárakat, hogy olyan papírt gyártsanak, amiknek csak egy oldaluk van. A mi dolgunk, hogy azért a lap minden rovata megmaradjon, ez persze meg lesz nehezítve, szűkebbre kell vonni a kereteket, a lényegre kell szorítkoznunk. Mint lelkismeretes és előrelátó újságírónak úgy illik, hogy gyakorolja magam ebben a stílusban, van szerencsém tehát a szerkesztőnek a következő dolgotatot megnyújtani. A lap tehát így lesz, így fog megjelenni. Minden rovata meg. Vezérti. Magyar gondok. A szű és pap hián egyáltalán nem olyan fenyeg, mint a sokan képzik. Tárca. Egy élet. Írta K.S. A tudós asszony mosolyogva jött ki a másik szobából. Fiú, mondta Lisztan. Kurt Páter sokat. Hála Istennek kiáltott. Legyen a neve Péter. Kurt Péter parancsosan bőti célt a bölcsőben, és néhány év volt szép bársonykabátját mindenki megtudálta. Gyönyörű szőke fiúkra volt. Peti kiáltott rá az anyja. Peti, aki éppen a gyerekszobából ittban játszott, hangra fölkapta a fürtös fejecskét, és 10 év múlva letette az őrökségét. Az egyetemi évek úgy teltek el, mint egy álom. Egy napon Péter szomorúan üldögélt unatos szobájában. És mit az élet? Suttogta maga elé, legyintett kezével, és 15 év múlva elfogadta a körözorsi árás tapoltán. A leány remegve tétesti az ákászra suttogó levelét, és ránézett Péter. Péter lassan magához húzta a leány szót, megcsókolta, és gyermeküket Károly 15 éves korában katonai iskolába utatták. Tudnélik, azt akartam mondani, jegyezte meg erre Péter, de elhallgatott, mert eszébe jutott, hogy 2 évvel ezelőtt meghalt. Vége. Napi hírek! Öngyilkos vázoló, Kovács P. mázoló szerelmes volt Gély Jolánba. Tettét nem okolta, meg levelet nem hagyott hátra. Elgázolás, Fischer G. munkás sietve akart átvenni a Kocsi úton a 827-es számú villamos előtt. Temetése holnap délután lesz a Rókus kórházból. Elítélt árdrágító. Bauer Katalin drágán adta a tojást. Rá fog fizetni. Csaló hivatalnok, Esamú sokat akart keresni. A rendőrség keresi. A szálloda tolvaja. Fuchs azzal okolta meg Tettét, hogy beteges kabátgyűjtő szenvedélye van. Bevitték a gyűjtőkórházba. Őrült az utcán. Az orvos szerint megfigyelő képessége csorbítatlan. Bevitték a megfigyelőben. Irodalom! Ábránd Leó! A háború éposza 9 kötetben. Vacak! Törvényszék! A törvényszék Kovács János, Botlik Zsuzsannát, Molnár Alajos, Kuszák Gergert, Krakauer Bélát, Életkop Ádámot és Szénzúter Árpádot összesen 89 évű fekázra ítélte. Az előítéltek belenyugodtak és felettettek. Innen onnan rovat. A burha, A bulha erősebb az elefántát, mert ha az elefánt bulha volna, nem tudna akkor átugrani.
8: Rendesen lő egy nóta még.

0: Mr. Jones, a major gazdája, bezárta éjszakára a tyúkólakat. De már olyan részeg volt, hogy a szellőző lyukakat nem jutott eszébe elzárni. Lámpájának táncoló fénykörében végig tántorgott az udvaron, a hátsó ajtónál lerúgta csizmáját, a mosogató konyhában a hordóból csapolt magának még egy pohár sört, aztán elindult az ágy felé, ahol Mrs. Jones már javában horkolt. Mihelyt a hálószobában kialudt a fény, a tanya gazdasági épületében heves mocorgás és fészkelődés támadt. Napközben ugyanis híre ment, hogy az öreg őrnagy, a díjnyertes fehér kandisznó előző éjjel különös álmot látott, és szeretné elmondani a többi állatnak. Megbeszélték hát, hogy összegyűlnek a nagypajtában, mihelyt Jones gazda eltakarodik, és biztonságban lesznek. Az öreg őrnagyot mindig így nevezték, bár a kiállításon Willingdon szépen néven szerepelt. Olyan nagyra becsülték a farmon, hogy mindenki kész volt lemondani egy órai almásról, hogy meghallgathassa, mit akar mondani. A nagypajta egyik végében, holmi magas emelvény félén, az őrnagy már ott feküdt szalmaágyán, a mestergerendáról lelógó lámpa alatt. 12 éves volt, és az utóbbi időben meglehetősen elhízott. De még mindig fenséges tekintetű, bölcs és nyájas ábrázatú disznó volt, annak ellenére, hogy soha nem faragták le az agyarait. Nem sokára kezdtek szállingózni a többi állatok is, és igyekeztek a maguk módján kényelembe helyezkedni. A három kutya jött először, Kolomb, Zsuzsi és Fogd meg, aztán a disznók, akik tüstén beletelepedtek a szalmába közvetlenül az emelvény előtt. A tyúkok felkaptak az ablakpárkányra, a galambok a gerendára repültek fel, a juhok és a tehenek a disznók mögé feküdtek, és kérőzni kezdtek. A két igásló Bandi és Rózsi együtt jött be. Lassan lépkedtek, és óvatosan rakosgatták hatalmas, szőrös patáikat, nehogy eltapossák a szalmában bujkáló kisebb állatokat. Rózsi, a kövér, középkorú kanca, negyedik csikaja után már nem nyerte vissza régi alapját. Bandi hatalmas állat volt, majd 18 markos, és olyan erős, mint két más közönséges ló. Az orrán húzódó fehér csíktól kissé ostobának látszott, és csak ugyan nem volt elsőrendű koponya, de jellem szilárdsága és félelmetes munkabírása miatt mindenki becsült. A lovak után érkezett Malvin, a fehér kecske, és Benjamin a szamár. Benjamin volt a legöregebb állat a majorban, és neki volt a legrosszabb természete. Ritkán szólalt meg, és amikor megszólalt, rendszerint holmi cinikus megjegyzést tett. Azt szokta például mondogatni, hogy kapott ő Istentől farkat, hogy elhesegesse a legyeket, ám jobb szeretné, ha nem lenne farka, de legyek sem lenné. A major állatai közt ő volt az egyetlen, aki sohasem nevetett. Ha megkérdezték, miért nem nevet, mindig azt felelte, azért, mert nem lát semmit, ami nevetni lehet. Ennek ellenére, bár ezt nyíltan soha nem vallotta be, rajongott Bandiért. A vasárnapokat rendszerint együtt töltötték a gyümölcsös mögötti kis karámban, ahol egymás mellett legelésztek, de sohasem szóltak egymáshoz egy szót sem. A két ló éppen lefeküdt, mikor az elárult kiskacsák betotyogtak a pajtába. Elvesztették az anyjukat, és most gyámoltalanul hápogva bajongtak ide-oda, olyan helyet keresve, ahol nem taposnak rájuk. Rózsi valami védőfal félét kerített körülöttük hatalmas lábszárából, ahová a kiskacsák belefészkelték magukat, és tüstént el is aludtak. Az utolsó pillanatban megjelent Molly is, kényesen illegetve magát. A bolondos, csinos fehér kanca, akit Mr. Jones a bricskájába szokott fogni, kocka cukrot rákcsált, és legelől foglalt helyet, aztán kacéran lobogtatni kezdte fehér sörényét, remélve, hogy felhívhatja a figyelmet a belé font piros pántlikákra. Leges legutolsónak a macska érkezett. Szokása szerint megkereste magának a legmelegebb helyet, aztán végül befészkelte magát Bandi és Rózsi közé, ahol aztán az őrnagy beszéde alatt elégedetten dorombolt, de egyetlen szavára sem figyelt oda. Most már az összes állat ott volt. Kivéve Mózest, a szelídített hollót, aki a hátsó ajtó mögött aludt ülőrúdján. Amikor az őrnagy látta, hogy mindenki kényelmesen elhelyezkedett és figyelmesen várakozik, megköszörülte torkát, és belefogott a mondókájába. Elvtársak, már hallottátok, hogy az éjszaka különös álma volt. Az álomra később majd visszatér. De előbb valami mást kell elmondanom. Azt hiszem, elvtársak, már csak néhány hónapig leszek köztetek, és mielőtt meghalok, úgy érzem, kötelességem továbbadni nektek azt a bölcsességet, amelyet felszedtem. Sokáig éltem. És sok időm volt a gondolkodásra, miközben egyedül feküdtem ólamban. Azt hiszem, joggal mondhatom, hogy legalább olyan jól ismerem az élet természetét ezen a földön, mint bármely más élő állat. Erről szeretnék beszélni nektek. Nos, elvtársak, milyen a mi életünk? Nézzünk szembe vele, a mi életünk nyomorúságos, fáradtságos és rövid. Megszületünk. Éppen csak annyit kapunk enni, hogy ki ne leheljük páránkat. De aki képes rá, azt ereje végső fogytáig dolgozni kényszerítik, s abban a pillanatban, amikor már nem tudják hasznunkat venni, förtelmes kegyetlenséggel lemészárolnak bennünket. Egy éves kora után Angliában egyetlen állat sem tudja, mi a boldogság és mi a pihenés. Angliában nincs szabad állat. Az állatok élete nyomorúság és szolgaság. Ez a mesztelen igazság. Vajon ez volna a természet rendje? Azért volna így, mert földünk olyan szegény, hogy nem tud tisztességes életet biztosítani lakóinak. Nem, elvtársak! Hát ezerszer nem! Anglia földje termékeny, éghajlata jó. Sokkal több állatot tudna bőségesen eltartani, mint amennyi most rajta él. Ez a mi gazdaságunk. Egyedül eltartana egy tucat lovat, 20 tehenet, 100 meg 100 juhot, s mindnyájan olyan kényelemben és méltóságban élhetnénk, amilyet most el sem tudunk képzelni. Akkor hát miért élünk ilyen nyomorúságos? Mert a munkánk szinte minden gyümölcsét ellopják tőlünk. Az emberek. Ez a válasz, elvtársak, minden problémánkra. Ezt a választ egyetlen szóban összegezhetjük. Ember. Az ember az egyetlen igazi ellenségünk. Tüntessük el az embert a színpadról, és az éhség és az agyondolgoztatás legfőbb okát egyszer, s mindenkorra megszüntettük. Az ember az egyetlen élőlény, aki fogyaszt anélkül, hogy termelne. Nem tud tejet adni, nem tud tojást tojni, gyönge ahhoz, hogy húzza az ekét, s nem elég gyors ahhoz, hogy meg tudja fogni a nyulat. Mégis ő az állatok ura.
1: Dolgoztatja őket, de csak a puszta minimumot adja vissza nekik, nehogy éhen haljanak, a többit megtartja magának. A mi munkánk műveli meg a földet, a mi trágyánk teszi termékenyé, még sincs közülünk senkinek semmi a puszta bőrén kívül. Ti, tehenek, akik itt álltok előttem, vajon hány ezer liter tejet adtatok tavaly? És mi történt ezzel a tejjel, amelynek a ti erős borjaitokat kellett volna táplálnia? Minden cseppje az ellenségeink torkán ment le. És ti, tyúkok, ugyan hány tojást tojtatok tavaly? És ezek közül a tojások közül hányból lett csirke? A többi mind a piacra került, és Jones meg az emberei pénzeltek belőle. És te, Rózsi, hol az a négy csikó, akiket megszültél, hogy öreg napjai támaszai legyenek, és örömöt teljék bennük? Eladták őket egy éves korukban soha, egyiket sem fogod viszont látni. És a négy ellésedért és a sok mezei munkádért mit kaptál a sovány takarmányon, meg az istállón kívül? De még azt sem engedik, hogy ezt a nyomorúságos életet a természetes határáig éljük. Jó, magam nem panaszkodhatom, mert én a szerencsések közé tartozom, 12 éves vagyok, és több mint 400 malacom volt. Ez a disznó élet természetes rendje. De a végén egyetlen állat sem kerüli el a kegyetlen kést. Ti fiatal süldők, akik itt ültök előttem, mind a tőkén fogjátok végezni egy éven belül. Ez a szörnyű vég vár mindnyájunkra, tehenekre, disznókra, tyúkokra, juhokra, mindenkire. Még a lovakra és a kutyákra sem vár külön sors. Téged, Bandi, aznap, amikor hatalmas izmaid elvesztik erejüket, Jones elfogadni a sintérmészárosnak, aki letaglóz és megfőz kutya eredelnek. Ami meg a kutyákat illeti, ha öregek és fogatlanok lesznek, Jones téglát köt majd a nyakukra, és bedobja őket a legközelebbi tóba. Nem kristálytiszta hát, elvtársak, hogy életünk minden baja az ember zsarnokságából fakad. Csak az embertől kell megszabadulnunk, és miénk lesz, amit a munkák hoz. Egyik napról a másikra gazdagok és szabadok lehetünk. Mit kell hát tennünk? Nos, testünkkel, lelkünkkel az emberi faj megdöntésén kell dolgoznunk. Ez az én üzenetem hozzátok, elvtársak! Forradalom! Nem tudom, mikor jön el ez a forradalom, talán egy hét múlva, talán csak 100 év múlva, de azt tudom olyan bizonyosan, hogy ezt a szalmát itt érzem a csülköm alatt, hogy előbb-utóbb győz az igazság. Ezt tartsátok szemetek előtt, elvtársak, egész hátra levő rövid életetek során. És ezt mindenek előtt adjátok át az üzenetemet azoknak, akik utánatok jönnek, hogy az eljövendő nemzedékek folytathassák a harcot egészen a végső győzelemig. És ne felejtsétek el, elvtársak, hogy elszántságotoknak sohasem szabad meginognia. Semmiféle érvel ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Soha ne higgyétek el, ha azt mondják nektek, hogy az embernek meg az állatoknak közös érdekeik vannak, és az egyiknek a boldogulása a másik boldogulását hozza, ez hazugság! Az ember semmi más élő érdekeivel nem törődik a saját érdekeink kívül. Köztünk
0: állatok közt legyen hát. Tökéletes egység. Tökéletes bajtársiasság ebben a küzdelemben. Minden ember ellenségünk, minden állat bajtársunk. Ebben a pillanatban iszonyú felforrulás tört ki. Az őrnagy szónoklata közben négy nagy patkány mászott elő a lyukából, és a hátsójukra ülve figyelmesen hallották. Amikor a kutyák megpillantották őket, a patkányok csak úgy tudták megmenteni az irhájukat, hogy gyorsan a lyukaik felé ranadtak. Az őrnagy felemelte patáját, hogy csendet teremtse. Elvtársak! Mondta. Itt valamiben meg kell állapodni. Barátaink vagy ellenségeinke, a vadállatok, például a patkányok és a nyulak. Bocsássuk szavazásra a kérdést. Elvtársak-e a patkányok? A szavazást mindjárt meg is ejtették, és a túlnyomó többség döntése szerint a patkányok elvtársak. Csak négy ellen szavazat volt. A három kutyájé meg a macskájé, akiről azonban utóbb kiderült, hogy mindkét álláspont mellett leszavazott. Az őrnagy folytatta beszédét. Már nem sok mondani való maradt. Megismétlem, hogy mindig emlékezzetek rá. Kötelességetek szembeszállni az emberrel és céljaival. Aki két lábon jár, ellenség, aki négy lábon jár, vagy szárnyai vannak, barát. És jusson eszetekbe az is, hogy az ember ellen folytatott küzdelmünkben nem szabad hasonlóvá lennünk hozzá. Ha legyőztünk, akkor sem szabad átmennünk bűnös szokásai. Soha egyetlen állatnak sem szabad házban laknia, ágyban aludnia, ruhát viselnie, alkoholt innia, dohányoznia, pénzhez nyúlnia, kereskednie. Az embernek minden szokása gonosz. És mindenek fölött egyetlen állatnak sem szabad soha a saját fajtája fölött zsarnokoskodnia. Gyengék és erősek, okosak és együgyűek, mindnyájan testvérek vagyunk. Soha

évvel ezelőtt, amikor még kismalac voltam, anyám meg a többi disznó énekelgettek egy régi dalt, aminek csak a dallamát meg az első három létszavát tudták. Gyerekkoromban én is énekeltem ezt a dallamot, de már réges-rég kiment a fejemben. De éjjel, álmomban eszembe jut. És ráadásul a szövege is eszembe jut. Az a szöveg, amelyet az állatok valamikor nagyon régen énekeltek, de már hosszú nemzedékek óta kiveszett az emlékezetünkből. Ezt szeretném elénekelni nektek. Elvtárs. Öreg vagyok már, rekedt a hangom, de ha megtanítalak benneteket a dallamára, ti szebben fogjátok énekelni. A címe Angol Hon Állatai. Az öreg őrnagy megköszönte tőlem, és énekelni kezdte. Ahogy előre megmondta, rekett volt a hangja, de azért elég jól énekelt a lelkesítő dallamot, amely helyenként a Clementine-ra, máshol a La Cucaracha-ra emlékeztetett. Állatok ír, s angol honban, s más hazákban rétekelt.

0: előbb-utóbb elsöpörjük az embert a zsarnokon. S dús mezőjék nem tapossák, emberek csak állatok. Az orrunkban nem lesz gyűrű, hátunkon nem lesz nyerek. Nem marzabla és sarkadjú, s nem vernek az emberek. Gazdag lesz majd minden állat, a lóhere árpa zab, széna búza, mind miénk lesz, ha eljön majd az a nap. Fényesek lesznek mezőink, tisztábbak a patakok, rányom lesz még a szellő is, ha majd nem leszünk rabok. E nagy napért küzdjünk, pulykák, lovak, ludak, tehenek. Bár maguk a szabadságot meg sem érjük, meg lehet. Állatok és angol hangban, s más az ágban réteket. Hallgassátok, s daloljátok, szép jövőnk örül. Énekel.
1: A dal az állatokat vadizgalomba hozta. Az őrnagy még a végére se ért, már maguk is énekelni kezdték, még a legbutábbak is elkapták a dallamot, meg néhány szót belőle. Az okosabbak pedig, például a disznók és a kutyák, néhány perc múlva kívülről tudták az egészet. Néhány előzetes próbálkozás után az egész major félelmetes uniszónóban rázendített az angol han állataira. A tehenek bőgték, a kutyák vonították, a birkák bégették, a lovak nyerítették, a kacsák hápogták. Annyira el voltak tőle ragadtatva, hogy egymás után ötször elénekelték, s még többször is elénekelték volna, ha valami nem zavarja meg őket. A nagy lárma sajnos felébresztette Jones gazdát. Kiugrott ágyából, mert bizonyosra vette, hogy róka jár az udvarban. Fogta a puskáját, amely mindig ott állt a hálószoba sarkában, és a hatos söréttel beledurrantott a sötétségbe. A sörét belefúródott a pajta falába, és hirtelen véget vetett a gyűlésnek. Mindenki sietve a háló helyére menekült.

0: Három nap múlva az öreg őrnagy éjszaka álmában békésen elhunyt. A gyümölcsös végében temették el. Ez március elején történt. A következő három hónap sok titkos tevékenységet hozott. Az őrnagy beszéde a tanya intelligensebb állatainak vadonatúj világszemléletet adott. Nem tudták, hogy az őrnagy jósolt a forradalomra, mikor kerül sor, és jó okkal nem is gondolhattak arra, hogy még az ő életükben bekövetkezik, de világosan látták, hogy kötelességük felkészülni rá. A tanítás és a szervezés munkája természetszerűen a disznókra hárult, mert általánosan elismerték, hogy ők a legokosabbak az állatok közül. A disznók közül kiemelkedett két fiatal kan, Hógolyó és Napóleon, akiket Jones gazda eladásra nevel. Napóleon nagy, meglehetősen félelmetes Berkshire-i volt, az egyetlen Berkshire-i a tanyán. Nem sokat beszélt, mégis tisztelték, mert az volt a híre, hogy a maga útját járja. Hógolyó sokkal élénkebb disznó volt, mint Napóleon, gyorsabb beszédű és találékonyabb, de őt nem tartották különösebben határozott egyéniségnek. A többi kan mind hízó volt. Egy kövér, kerekpofájú, csillogó szemű, fürge mozgású, visító hangú, süvi nemű kis disznó volt a legismertebb közülük, ragyogó szónok volt, s ha valamilyen nehéz ponthoz ért érvelése közben, elkezdett ide-oda ugrálni és tekergette a farkát, ami igen meggyőzően hatott. A többieknek az volt róla a véleményük, hogy a feketéről is képes volna bebizonyítani, hogy fehér. Ezek hárman teljes gondolatrendszerré dolgozták ki az öreg őrnagy tanításait, és a rendszernek az állatizmus nevet adták. Miután Jones gazda elaludt, hetenként többször is titkos gyűlést tartottak a pajtában, és kifejtették a többieknek az állatizmus alapelveit. Kezdetben sok ostobaságba és közönybe ütköztek. Voltak állatok, akik azt hajtogatták, hogy hűséggel tartoznak Mr. Jonesnak, akit gazdának emlegettek, vagy olyasféle primitív megjegyzéseket tettek, hogy Mr. Jones táplál bennünket, ha ő nem volna, éhen pusztulnánk. Mások olyanokat kérdeztek, hogy mit törődünk vele, mi történik velünk a halálunk után, vagy ha ez a forradalom mindenképpen bekövetkezik, mit számít, hogy dolgozunk érte, vagy sem? És a disznók csak nagyon nehezen tudták megértetni velük, hogy mindez szöges ellentétben van az állatizmus szellemével. A legostobább kérdéseket Molly a fehér kanca tette fel. Lesz-e cukor a forradalom után is? Kérdezte legelőször Süvitől. Nem! Felelte Hógolyó határozottan. Nincsenek hozzá eszközeink, hogy cukrot állítsunk elő a gazdaságban, különben sem lesz cukor. A szükséged annyi zabot és szénát kapsz, amennyit csak akarsz. És szabad lesz-e majd szalagokat viselnem a sörényemben? Kérdezte Molly.
1: Értesnöm!
0: Felelte Hógolyó.
1: Azok a szalagok, amelyekért úgy rajongsz, a rabszolgaság jövényei.
0: Hát nem vagy képes megérteni, hogy a szabadság többet ér, mint a szalagok. Molly elhallgatott, de látszott rajta, hogy nem sikerült meggyőzni. A disznóknak még nehezebb küzdelmet kellett vívniuk Mózesnek, a szelíd hollónak a hazugságaival. Mózes, Mr. Jones kedvence, kém volt és besugó, ráadásul még ügyes szónok is. Azt állította, hogy van egy titokzatos vidék, a Kandis cukorhegység, és halála után minden állat oda jut. Ez a vidék valahol fönn van az égben, túl a felhőkön, állította Mózes. A Kandis cukorhegységben a hét minden napja vasárnap, egész évben dúsan virít a lóhere, a sövényeken meg kocka cukornő és lemmagos pogácsa. Az állatok gyűlölték Mózest, mert mesélt, és nem dolgozott, de néhányan mégiscsak hittek a Kandis cukorhegységben, és a disznóknak nagyon erélyesen kellett érvelniük, hogy meggyőzzék őket, ilyen hely pedig nincse. Leghűségesebb tanítványuk a két igásló lett, Bandi és Rózsi. Ők ketten ugyancsak nagyon nehezen tudtak valamit kigondolni, de miután elfogadták tanítójuknak a disznókat, mohónítták minden szavukat, és aztán egyszerű érvekkel átadták a többi állatnak is. Soha nem hiányoztak a pajtában tartott titkos összejövetelekről, és ők vezették a kórust, amikor a gyűlés végén elénekelték az angolon állatait. Nos, aztán úgy fordultak a dolgok, hogy a forradalomra sokkal hamarabb és sokkal könnyebben került sor, mint várták. Az előző években Mr. Jones szigorú, de szorgos gazda volt, de hirtelen rossz napok virradtak rá. Nagyon elkeseredett, mivel egy pörben sok pénzt vesztett, és elkezdett többet inni a kelleténél. Naphosszat csak üldögélt a konyhában, újságot olvasott, ivott, és időnként megetette Mózes csörbeáztatott kenyérmorzsával. A béresei lusták voltak, és becsapták, a földet felverte a gaz. Az épületeknek lyukas volt a teteje, a sövényeket elhanyagolták, és az állatoknak nem adtak eleget enni. Megjött a június. Már-már kaszálni kellett volna a szénát. Szent Iván estéjén egy szombati napon Mr. Jones bement Willingdonba, és a vörös oroszlánban úgy berúgott, hogy csak vasárnap délben keveredett haza. A béresek korán reggel megfejték a teheneket, aztán elmentek nyulászni. Nem bajlódtak az állatokkal, nem adtak nekik enni. Amikor Mr. Jones hazajött, tüstént elnyúlt a tiszta szobában a díványon, arcára terített a News of the World-et, és elaludt. Így aztán, amikor eljött az este, az állatok még mindig nem tudtak enni. Végül aztán nem állták tovább. Az egyik tehén betörte szarvával a takarmányos szín ajtaját, és az állatok mind nekiestek a honvároknak. Mr. Jones ekkor ébredt fel. A következő pillanatban már ott termett négy béresével a takarmányos színben, és elkezdtek az ostorukkal szanaszét csapkodni. Ezt az éhes állatok már nem tudták elviselni. Mint egy vezényszóra rávetették magukat kínzóikra, pedig előzőleg semmi ilyesmit nem terveztek. Jones és emberei egyszer azon vették észre magukat, hogy minden felől döfködik és rugdalják őket. A dolgok teljesen kicsúsztak a kezükből, tehetetlenek voltak. Sohasem láttak még állatokat így viselkedni. Ezek a jószágok, melyeket eddig kényük kedvük szerint ütöttek-vertek, hirtelen fellázadtak, és ettől ők úgy megrémültek, hogy szinte eszüket vesztették. Néhány pillanat múlva már nem is próbáltak védekezni, és kereket oldottak. Egy perc múlva már mind az öten lélekszakadva rohantak a főút felé vezető szekérúton, az állatok pedig diadalittasan üldözték őket. Amikor Mrs. Jones kinézett a hálószoba ablakon és látta, mi történik, kapkodva bedobált néhány holmit egy vászontáskába, és az ellenkező irányban osont ki a farmról. Mózes leugrott az ülőkéjéről, és hangosan károgva utána repült. Az állatok közben kikergették Jones meg az embereit az országútra, aztán becsapták mögöttük az ötreteszes kaput. Maguk sem tudták, mi történik, mégis sikeresen végrehajtották a forradalmat, elűzték Jones-t, és övék lett a majom. Az állatok az első percekben alig tudtak hinni a szerencséjükben. Legelőször is testületileg körülvágtatták a major határát, mintha meg akartak volna győződni róla, hogy a tanyán sehol sem rejtőzik ember, aztán visszavágtattak a tanyaházhoz, hogy Jones gyűlölt uralmának utolsó nyomait is eltöröljék. Feltörték az istállók mögött álló szerszámos kamrát, és bedobálták a kútba a zablákat, az orkarikákat, a láncokat, meg a szörnyű késeket, amelyekkel Mr. Jones a disznókat és a juhokat szokta kiherélni. A gyeplők, a kötőfékek, a szemellenzők, a megalázó, abrakos tarisznyák mind az udvaron égő tűzre kerültek, ahogy az ostorok is. Az állatok ugráltak örömükben, amikor meglátták a lángra lobbanó ostorokat. Hógolyó a tűzbe dobta a szalagokat is, amelyeket piacnapon a lovak sörényébe és farkába szoktak fogni.
1: A szalagok is ruhának tekintendők, jelentette ki. A ruha pedig az ember ismertető jele. Minden állatnak mesztelenül kell járnia.
0: Mikor ezt Bandi meghallotta, letépte fejéről a kis szalmakalapot, amelyet nyáron azért viselt, hogy a legyek ne szálljanak a fülébe, és a tűzre dobta a többihez. Az állatok hamarosan mindent elpusztítottak, ami Mr. Jones-ra emlékeztette őket. Utána Napóleon visszavezette őket a takarmányos színhez, és dupla adag zabot osztott ki mindenkinek, a kutyáknak pedig két-két darab kétszer sütet adott. Aztán hétszer egymás után elénekelték az angolban állatait elejétől a végéig, majd elvackolottak éjszakára, és úgy aludtak, ahogy még soha. Hajnalban azonban felébredtek, mint máskor. És amikor hirtelen eszükbe jutottak az előző nap dicsőséges eseményei, valamennyien kivágtattak a legelőre. A legelőn egy kis domb állt, amelyről a tanya legnagyobb részét be lehetett látni. Az állatok felrohantak a tetejére, és körülnéztek a tiszta hajnali fényben. Igen, most már az övék minden, amit csak látnak, az övék. El voltak ragadtatva a gondolattól, körbe-körbe ugráltak, izgalmukban felfelszökelve a levegőben. Meghemperegtek a harmadban, fel is szájjal térdesték az édes nyári füvet, göröngyöket rugdaltak fel a fekete földből, és beszívták zsíros illatát. Aztán bejárták, és megszemlélték az egész tanyát. Szótlan csodálattal nézték a szántóföldeket, a dús szénájú rétet, a gyümölcsöst, a tavat, a cserjést. Mintha mindezt még sohasem látták volna. És még most is alig hinnék el, hogy ez mind az övé. Aztán visszaballagtak az épületekhez, és csendesen megálltak a tanyaház ajtaja előtt. Az is az övék lett, mégis féltek belépni. Egy pillanat múlva azonban Hógolyó és Napóleon benyomták vállukkal az ajtót, és az állatok libasorban bementek. Nagyon óvatosan jártak, féltek, hogy felborítanak valamit. Szobáról szobára tipegtek, csak suttogva mertek beszélni, lenyűgözve bámulták a hihetetlen fényűzést, az ágyakat, tollas derékaljakat, a tükröket, a lószőrdíványt, a brüsszeli szőnyeget és Viktória királynő litografált arcképét a tiszta szoba kandalló párkánya fölött. Éppen lefelé mentek a lépcsőn, amikor észrevették, hogy Molly eltűnt. Amikor visszamentek, a legszebb hálószobában találták. Elvett egy kék szalagot Mrs. Jones öltözőasztaláról, felrakta a vállára, és csodálta magát a tükörben. Alaposan összeszitták, aztán kimentek. A konyhában lógó sonkákat kivitték eltemetni, és a mosogató konyhában Bandi egyetlen rúgással bezúzta a sörös hordót, de különben semmihez sem nyúltak a házban. Egyhangú laktüstént elhatározták, hogy a tanyaházat meg kell őrizni múzeumnak. Mindjárt egyetértettek abban, hogy állatnak sohasem szabad benne lakni. Az állatok megreggeliztek, és aztán Hógolyó és Napóleon megint összehívta őket. Eftársak! Mondta Hógolyó. Fél hét van, és hosszú nap áll előttünk. Ma hozzákezdünk a szénagyűjtéshez, de van még valami, amit el kell intéznünk. A disznók most árulták el, hogy az elmúlt 3 hónap alatt megtanultak olvasni és írni egy régi ABC-s könyvből, amely valamikor Mr. Jones gyermekeié volt, aztán kidobták a szemétdombra. Napóleon fekete és fehér festéket hozatott, és kivezette a társaságot a főútra nyíló ötreteszes kapuhoz. Ott aztán Hógolyó, mert ő tudott a legjobban írni, ecsetet fogott a csülkébe, festékkel bemázolta a major felírást a kapu felső keresztfáján, és a helyére odafestette, hogy állat. Attól fogva ez lett a tanya neve. Ezután visszamentek az épületekhez, majd Hógolyó és Napóleon létrát hozattak, és neki támasztották a nagypajta hátsó falának. Elmagyarázták, hogy a disznóknak az utóbbi 3 hónapban folytatott tanulmányai során sikerült az állatizmus alapelveit 7 parancsolatban összefoglalni. Ezt a 7 parancsolatot most fel fogják írni a falra, ezek változtathatatlan törvények lesznek, és az állatfarm valamennyi állatának mindörökké ezek szerint kell élni. Hógolyó némi nehézségek árán, mert a disznónak nem könnyű létrán egyensúlyoznia, felmászott a létrára, és munkához látott. Süvi pedig néhány fokkal lejjebb a festékes dobozt tartott. Parancsolatokat akkor a fehér betűkkel írták fel a kátrányos falra, hogy 30 méter távolságban is el lehetett őket olvasni. Így szóltak. 7 parancsolat. Első parancsolat. Aki 2 lábon jár, az ellenség. Második parancsolat. Aki 4 lábon jár, vagy szárnyai vannak, az barát. Harmadik parancsolat. Állat nem visel ruhát. Negyedik parancsolat. Állat nem alszik ágyban. Ötödik parancsolat. Állat nem iszik alkoholt. Hatodik parancsolat. Állat nem öl meg más állat. Hetedik parancsolat. Minden állat egyenlő. felirat csinos lett. S bár hógolyó a barát szót báratnak írta, az egyikes betűt pedig fordítva görbítette, a helyesírás elejétől végéig hibátlan volt. Hógolyó felolvasta a többiek épülésére. Valamennyi állat teljes egyetértéssel bólogatott, az ügyesebbek pedig mindjárt el is kezdték megtanulni a parancsolatokat.
1: Most pedig eltársak!
0: Kiáltott a hógolyó, ledobva az ecsetet.
1: Előre a rétre! Becsületbeli ügyünk, hogy hamarabb behordjuk a szénát, mint Jones meg a béresei!
0: Ebben a pillanatban azonban a három tehén, aki már egy ideje feszengett, elkezdett hangosan bőgni. 24 órája nem fejték meg őket, már majd kipukkadt a tőgyük. A disznók némi gondolkodás után sajtárokat hozottak, és sikeresen meg is fejték a teheneket. A csülkük igen alkalmasnak bizonyult erre a feladatra. Nem sokára 5 sajtár telt meg a habzós műjű tejjel, és ez sok állat látható érdeklődéssel figyelte.
2: Mi lesz ezzel a sok tejjel?
0: Kérdezte valamelyik.
1: Jones néha bele szokott keverni egy kicsit a tápba.
0: Kottyantotta ki az egyik tyúk.
3: Ne törődjetek most a tejjel, elvtársak!
0: Kiáltotta Napóleon, és odaállt a sajtárok elé.
3: Gondoskodni fogunk róla. Most az aratása fontos. Hógolyó elvtárs fog vezetni. Pár perc múlva én is követlek bennetek. Előre, elvtársak! Vár rátok a széna!
0: Az állatok elindultak a kaszálóra. Mikor este visszatértek, észrevették, hogy a tej

0: mennyit bűrcöltek, izzadtak, hogy belőtsék a szénát. Fáradozásuknak azonban meglett a gyümölcse, mert a betakarítás még jobban sikerült, mint ahogy remélték. Néha kemény volt a munka. A szerszámokat emberek és nem állatok számára tervezték, és nagyon hátrányos volt, hogy az állatok közül egyik sem tudott olyan szerszámot használni, amelyhez a hátsó lábára kellett volna állnia. De a disznók olyan okosak voltak, hogy minden nehézséget le tudtak győzni. Ami a lovakat illeti, ők a rét minden zsebkendőnyi darabkáját ismerték, sokkal jobban értettek a kaszáláshoz meg a gerebézéshez, mint Jones emberei. A disznók maguk nem dolgoztak, csak irányították és ellenőrizték a többieket. Felsőbbrendű tudásokból természetesen következett, hogy magukra vállalják a vezetést. Bandi és Rózsi befogták magukat a fűkassa vagy a fogatolt rendsodró elé, zablára meg gyeplőre persze már nem volt szükség, és fáradhatatlanul jártak körbe-körbe a mezőn, miközben egy disznó ott baktatott mögöttük, és oda-oda kiabált nekik, gyia, elvtárs, vagy hűha, elvtárs, ahogy a szükség kívánta. A széna forgatásából és begyűjtéséből pedig minden állat kivette a részét, a leggyengébbek is. Még a kacsák és a tyúkok is ide-oda szaladgáltak a napsütésben, apró kis széna csokrokat cipelve a csőrükben. Végül két nappal hamarabb fejezték be a kaszálás, mint Jones meg a béresei szokták. Ráadásul ez volt a legdúsabb termés, melyet a tanya valaha látott. Semmi nem ment veszendőbe. Az éles szemű kacsák és tyúkok összeszedték az utolsó szálat is. És a tanya egyetlen állata sem lopott el, még egy harapásnyit sem. Egész nyáron ment a tanyán a munka, mint az óramű. Az állatok el sem tudták volna képzelni, hogy ilyen boldogok lehetnek. Minden falat ételt valódi gyönyörűségnek éreztek most, amikor valóban az ő ételük volt, maguk termelték meg maguknak, és nem egy fukar gazda kegyéből kapták. Mióta a haszontalan, élősködő emberek eltűntek, mindenkinek több ennivaló jutott. Több lett a szabad idejük is, pedig tapasztalatlanok voltak. Sok nehézséggel küzdöttek meg, például később nyáron, amikor a gabonát aratták. A régi módszerrel kellett nyomtatniuk, a pejvát pedig a lélegzetükkel kellett kifújniuk belőle, mivel a tanyának nem volt cséplőgépe. De a disznók okossága és Bandi félelmetes izmai mindent megoldottak. Bandit mindenki csodálta. Keményen dolgozott már Jones idejében is, de most, mintha három ló helyet hajtott volna. Voltak napok, amikor, mintha a tanya minden munkája az ő hatalmas vállaira nehezedett volna. Reggeltől estig húzta, vonta, mindig ott, ahol a legnehezebb volt a munka. Megbeszélt az egyik kakassal, hogy minden reggel fél órával korábban ébresze fel, mint a többieket, és még a rendes napi munka előtt önként elvégzett valami munkát, ami éppen a legszükségesebbnek látszott. Minden problémára, minden kudarcra ez volt a válasza,
1: majd még keményebben dolgozom.
0: Ez lett a személyes jelszó. De mindenki képességei szerint dolgozott. A tyúkok és kacsák például 5 vék a gabonát mentettek meg az aratásnál, fölcsipegetve az elhullott magvakat. Senki sem lopott. Senki sem morgott a fejadagja miatt. Az a civakodás, marakodás és féltékenység, ami a régi időkben hozzátartozott életük mindennapjaihoz, szinte teljesen megszűnt. Senki nem lógott, azaz, hogy majdnem senki. Igaz, ami igaz, Molly nem szívesen kelt fel reggelente, és szerette korábban abbahagyni a munkát azzal az ürüggyel, hogy kő ment a patájába. A macska is elég furcsán viselkedett. Hamarosan észrevették, hogy amikor dolgozni kell, a macskát sose lehet megtalálni. Órákra eltűnt, aztán csak az étkezések idején került elő, vagy este, amikor már véget ért a munka. De mindig olyan remek kifogásokat talált, és olyan szeretetre méltóan dorombolt, hogy senki sem kételkedhetett jó szándékában. Öreg Benjamin, a szamár szinte semmit sem változott a forradalom óta. Ugyanazzal a csökönyös lassúsággal végezte munkáját, mint Jones idejében. Soha sem lógott, önkéntes munkára sem jelentkezett. A forradalomról és eredményeiről nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani. Ha megkérdezték, boldogabb-e, mióta Jones elment, csak annyit szokott mondani. A szamarak sokáig élnek. Egyikőtök sem látott még soha döglött szamarat. A többieknek be kellett érniük ezzel a talányos válasszal. Vasárnap nem dolgoztak. Egy órával később reggeliztek, mint máskor, reggeli után pedig ünnepélyes szertartásra került sor, amelyet kivétel nélkül minden héten megtartottak. Először jött a zászló felvonás. Hugo jó a szerszám kamrában rábukkant Mrs. Jones egyik ócska zöld abroszára, és fehér festékkel egy patát, meg egy szarvat pingált rá. Ezt a zászlót húzták fel a tanya kertjében minden vasárnap reggel a zászlórudra. A zászló azért zöld, magyarázta Hugo jó, mert Anglia zöld mezőit jelképezi, a pata és a szarv pedig az eljövendő állatok köztársaságát, amely akkor jön majd létre, az emberi fajt véglegesen megdöntötték. A zászlófelvonás után az állatok bevonultak a nagy bajtába, az úgynevezett nagy gyűlésre. Itt tervezték meg a következő hét munkáját, és határozati javaslatokat terjesztettek elő és vitattak meg. A határozatokat mindig a disznók terjesztették elő. Azt a többi állat is megértette, hogyan kell szavazni, de soha eszükbe se jutott volna a javaslatokat kigondolni. A vitákban mindig Hógolyó és Napóleon voltak a legaktívabbak. De észre lehetett venni, hogy sohasem értenek egyet. Bármilyen javaslattal állt elő az egyik, számítani lehetett rá, hogy a másik ellenezni fogja. Amikor elhatározták, a dolog ellen önmagában senkinek sem lehetett kifogása, hogy a gyümölcsös mögött egy kis karámot kell kihasítani pihenőhelyül azoknak az állatoknak, akik már nem tudnak dolgozni, még akkor is viharos vita tört ki köztük az egyes állatfajok igazságos nyugdíjkorhatára. A nagy gyűlés mindig az angolhon állatai éneklésével végződött, aztán a délután a pihenésnek szentelt. A disznók kisajátították a szerszámos kamrát, ott rendezték be főhadiszállásukat. Esténként ott tanulmányozták a kovács mesterséget, az ács munkát és a többi szükséges mesterséget azokból a könyvekből, amelyeket a tanyaházból hoztak. Hógolyó ezen felül szorgosan szervezte a többi állatból az úgynevezett állatbizottságokat. Ebben a munkában fáradhatatlan. A tyúkok számára megalakította a tojástermelési bizottság. A teheneket a tiszta farok ligába tömörítette, megszervezte a vadelvtársak átnevelési bizottságát, melynek célja a patkányok és a nyulak megszelidítése volt, a juhok fehérebb gyapjúért mozgalmát, és számos különféle más bizottságot alakított, azon felül írást és olvasást oktató tanfolyamokat indított. Nagyjában és egészében mindezek kudarcot vallottak. Az a kísérlet például, hogy megszelidítsék a vadállatokat, szinte mindjárt az elején befulladt, mert azok továbbra is úgy viselkedtek, mint addig, és csak kihasználták, ha bőkezően bántak velük. A macska az átnevelési bizottságba lépett be, és néhány napig buzgón tevékenykedett benne. Egy szép napon látták például, hogy a tetőn ül, és előadást tart néhány verémnek, amelyeket éppen nem tudott elkapni. Azt magyarázta nekik, hogy az állatok most már mind elvtársak, és ha valamelyik verébnek kedve van rá, nyugodtan rászállhat a mancsára. A verebek azonban tartották a távolságot. Az írás és olvasás tanfolyamok azonban nagy sikert arattak. Őszre a tanya majd minden állata bizonyos fokig írástudóvá vált. Ami a disznókat illeti, ők már tökéletesen tudtak írni olvasni. Olvasni a kutyák is elég jól megtanultak, de nem érdekelte őket más olvasni való, csak a hét parancsolat. Malvin, a kecske, valamivel jobban olvasott, mint a kutyák. Esténként néha fel is olvasott a többieknek a szemétdombon talált újságpapírfoszlányokban. Benjamin épp úgy tudott olvasni, mint akármelyik disznó, de sohasem használta a tudományát. Kijelentette, hogy amennyire ő tudja, semmi sincs, amit érdemes volna elolvasni. Rózsi megtanulta az egész ABC-t, de nem tudta a betűket összeolvasni. Bandi nem tudott túljutni a D betűn. Hatalmas patájával kirajzolta a porba az A, B, C, D betűket, aztán csak állt, hátra csapott fülekkel, és bámulta őket. Néha megrázta az üstökét, és minden erejét összeszedve próbált visszaemlékezni, hogy mi következik utánuk, de ez sohasem sikerült neki. Többször megtanulta az E, F, G és H betűket is, de amikor már tudta őket, mindig rájött, hogy közben elfelejtette az A, B, C és D betűt. Végül elhatározta, hogy beírja az első 4 betűvel, de ezeket aztán egyszer-kétszer minden nap leírta, hogy felfrissítse emlékezetét. Molly azokon a betűkön kívül, amelyekből a neve állt, semmit sem volt hajlandó megtanulni. Ezeket viszont csinosan kirakta gajdarabkákból, feldíszítette egy-két szál virággal, aztán elragadtatva körül sétálta a művét. A tanya többi állata közül egyik sem jutott tovább az O betűnél. Az is kiderült, hogy a butább állatok, például a tyúkok, kacsák és juhok, képtelenek megtanulni a 7 parancsolatot. Hógolyó sok fejtörés után kijelentette, hogy a 7 parancsolat lényegét gyakorlatilag egyetlen sarkigazságba lehet sűríteni. 4 láb jó, 2 láb rossz. Azt mondta, ez magában foglalja az állatizmus elvének lényegét. Aki ezt a maga teljességében felfogja, az mentes marad minden emberi befolyástól. A madarak eleinte tiltakoztak, mivel úgy érezték, hogy nekik is 2 lábuk van, de Hógolyó bebizonyította nekik, hogy tévednek. A madár szárnya, elvtársai, mozgásszerv, nem pedig manipulációs eszköz, jelentette ki. Ezért hát lábnak kell tekinteni. Az ember megkülönböztető jegye a kéz, az az eszköz, amellyel gazságait végrehajtja. A madarak nem értették Hógolyó magas röptű kifejezéseit, elfogadták a magyarázatot, és valamennyi egyszerű állat nekiveselkedett betéve megtanulni az új sarkigazságot. A pajta hátsó falán, a 7 parancsolat fölé, még nagyobb fehér betűkkel felírták, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz. Mikor már kívülről tudták, a juhok nagyon megszerették ezt a sarkigazságot, és a réten heverészve gyakran elkezdték kórusban bégetni. 4 láb jó, 2 láb rossz, 4 láb jó, 2 láb rossz. Órákig bégették, soha nem mondtak rá. Napóleont nem érdekelték Hógolyó bizottságai. Ő az ifjúság nevelését fontosabbnak tartotta, mint bármit, amit azokért lehet tenni, akik már felnőtt. Nem sokkal aratás után Zsuzsi és Kolomb történetesen egyszerre kölyköztek meg, és összesen 9 erős kutya kölyköt hoztak a világra. Mihelyt elválasztották őket, Napóleon elvette a kölyköket az anyjuktól, és azt mondta, a nevelésükről ezután ő gondoskodik. Felvitte őket a padlásra, ahová csak létre lehetett a szerszámos kamrából feljutni, és annyira elzárta őket a többiektől, hogy hamarosan mindenki megfeledkezett a létezésükről. Nem sokára tisztázódott a tej eltűnésének rejtélye is. Minden nap belekeverték a disznók moslékába. Éppen érett a korai alma, a gyümölcsös pázsitja teli volt hullott gyümölccsel. Az állatok természetesnek tartották, hogy egyenlően osztozhatnak rajta. Egy szép napon azonban rendelkezést adtak ki, hogy a gyümölcsöt össze kell szedni, és be kell hordani a szerszámos kamrába a disznók számára. Egyes állatok morogtak emiatt, de hasztalan. Ebben a kérdésben valamennyi disznó egyetértett, még Hógolyó és Napóleon is. Kiküldték Süvit, hogy lássa el a többieket a szükséges magyarázattal.
2: Eltársak!
0: Jáltotta Süvi.
2: Remélem nem képzelitek, hogy mi disznók ezt önzésből csináljuk, vagy előjogokat akarunk biztosítani magunknak. Sokan közülünk egyenesen utálják a tejet meg az almát. Én se szeretem. Egyedüli célunk, hogy megóvjuk egészségünket. A tej és az alma, ezt bizonyítja a tudomány, értesek, olyan anyagot tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek a disznók egészséges táplálkozásához. Mi disznók szellemi munkások vagyunk. Ennek a tanyának az egész vezetése és szervezése a mi válunkon nyugszik. Éjjel-nappal a ti jóléteteken örködünk, a ti kedvetekért isszuk a tejet és esszük meg az almát. Tudjátok, mi történne, ha mi, disznók, elhanyagolnánk kötelességünket? Visszajönne Jones! Igen, visszajönne Jones! Biztos vagyok benne, eltársak!
0: Kiáltotta Süvi, szinte könyörögve, ide-oda ugrálva és a farkát tekergetve.
2: Biztos vagyok benne, hogy nincs köztetek senki, aki Jones visszatérését kívánná! Biztos vagyok benne!
0: Már most, ha egyáltalán volt valami, amiben az állatok tökéletesen biztosak voltak, akkor az volt, hogy nem kívánják vissza Jones-t. Amikor ebben a megvilágításban mutatták meg nekik a dolgot, nem volt több mondani valójuk. Túlságosan is nyilvánvaló lett, mennyire fontos a disznók egészségének megoldása. Így aztán minden további vita nélkül beleegyeztek abba, hogy a tej és a hullott alma és az érett alma javarésze is kizárólag a disznókat illesse.

0: Nyár végére már a fél megyében elterjedt az állatfarmon történtek híre. Hógolyó és Napóleon minden nap galambrajokat küldtek ki azzal az utasítással, hogy elegyedjenek a szomszédos tanyák állatai közé, mondják el nekik a forradalom történetét, és tanítsák meg őket az angolhon állataira. Mr. Jones közben ideje legnagyobb részét a Willingdoni vörös oroszlán söntésében töltötte, és mindenkinek, aki csak hajlandó volt meghallgatni, elpanaszolta a szörnyű igazságtalanságot, amelyet el kellett szenvednie, amikor egy csomó, semmire kellő állat kiforgatta a birtokából. A többi gazda elvileg rokon szenvezett vele, de eleinte nem sokat segítettek rajta. Szívük mélyén titokban azon tűnődtek, hogy nem tudnák egy Jones bal sorsát valahogy a maguk hasznára fordítani. Szerencsére az állatfarmmal szomszédos kis tanyák tulajdonosai régóta rossz viszonyban álltak egymással. Az egyik, a Rókaerdő nevezetű tanya nagy, elhanyagolt, régi divatú gazdaság volt, amelyet kezdett elborítani az erdő, a legelői kiöregedtek, a sövényei pedig rettenetes állapotban voltak. Tulajdonosa, Mr. Pilkington, hányaveti úri gazdálkodó volt, aki ideje legnagyobb részét az évszak szerint vagy horgászással, vagy vadászattal töltötte. A másik Kuporlak nevezetű kisebb és jobb karban tartott tanya tulajdonosa Mr. Frederick volt. Kemény, éleseszű ember, aki állandóan pereskedett, és közismerten nehéz volt vele alkut kötni. Ezek ketten annyira utálták egymást, hogy még tulajdon érdekeik védelmében is nehezen tudtak valamiben egyességre jutni. Mindennek ellenére mind a ketten igencsak megrémültek az állatfarm lázadásától, és nagyon szerették volna megakadályozni, hogy állataik túlságosan sokat megtudjanak az esetről. Először úgy tettek, mintha nevetségesnek találnák a gondolatot, hogy az állatok maguk is el tudnak vezetni a gazdaságot. Két hét alatt vége lesz az egésznek, mondogatták. Azt híresztelték, hogy az állatok a majorban, Makacsul majornak nevezték, nem tudták elviselni az állatfarm elnevezést, állandóan verekednek egymással, és hamarosan éhen fognak halni. Amikor aztán telt múlt az idő, és az állatok nyilvánvalóan nem haltak éhen, Frederick és Pilkington hangja megváltozott. Most már az állatfarmon uralkodó iszonyatos züllöttségről kezdtek beszélni. Azt rebesgették, hogy az állatok megeszik egymást, mint a kannibálok. Vörösen izzó patkókkal kínozzák egymást, és a nőstényeiket köztulajdonba vették. Ez lesz abból, amikor fellázadnak a természet törvényei ellen, mondta Frederick, meg Pilkington. Ezeket a történeteket azonban sohasem hitték el teljesen. Homályos és eltorzított formában tovább keringtek a rémhíreket csodálatos tanyáról, ahonnan elkergették az embereket, és az állatok maguk intézik az ügyeiket. És a vidéken egész évben átcsapott a lázadás hullám. Bikák, amelyek mindig kezesek voltak, hirtelen megvadultak. A juhok áttörték a sövényeket, és felfalták a lóherét. A tehenek felrúgták a sajtárt. A lovak nem voltak hajlandók átugrani a kerítésen, és ledobták hátukról a lovasukat. És legfőképpen mindenütt közismerté vált az angolhun állatai dallama, sőt, még a szövege is. Bámulatos gyorsasággal terjedt. Az emberek képtelenek voltak féken tartani dühüket, amikor meghallották, bár úgy tettek, mintha csak nevetségesnek tartanák. Azt mondták, nem értik, hogyan képesek akár állatok is ilyen megvetésre méltó zagyvaságot énekelni. Ha rajta kaptak egy állatot, amikor ezt énekelte, tüstét megkorbácsolták. A dalt mégsem lehetett elhallgattatni. Fütyülték a rigók a sövényeken, turbékolták a szilfákon a galambok, visszhangzott a kovácsműhelyek lármájában és a templomi harangok zúgásában. És amikor az emberek meghallották, titokban megremegtek, mert eljövendő végzetük proféciáját hallották ki belőle. Október elején, amikor már learadtak, asztakba rakták a gabonát, és egy részét már ki is csépelték, kavargó galambok érkeztek sietve a levegőből, aztán vad izgalomban leszálltak az állatfarm udvarán. Jones meg a béresei fél tucat másik emberrel, Rókaerdőből és Kuporlakból behatoltak az ötreteszes kapun, és közelednek a tanyához vezető szekérúton. Mindnyájuknál ott van kivéve Jones, aki puskával jön. Nyilvánvalóan megpróbálják visszafoglalni a tanyát. Erre már régen számítottak, és minden előkészületet megtettek rá. A védekező hadműveletekkel Hógolyót bízták meg, aki áttanulmányozott egy Julius Cézár hadjáratairól szóló régi könyvet, amelyet a tanyaházban talált. Gyorsan ki is adta parancsait, és pár perc múlva minden állat az őrhelyén állt. Hógolyó akkor indította az első rohamot, amikor az emberek már a tanya épülethez közeledtek. A galambok szám szerint mintegy 35-en ide-oda röpködtek az emberek feje fölött, és rájuk piszkítottak. És míg az emberek ezzel voltak elfoglalva, a sövény mögött rejtőző libák előrohantak, és dühösen csipkedni kezdték a lábuk szárát. Persze, mindez még csak könnyed, zavarkeltő hadművelet volt, amelynek csak az volt a célja, hogy kissé felbomlassza a sorokat. És az emberek a botjukkal könnyen elzavarták a libákat. Hógolyó ekkor elindította a támadás második hullámát. Malvin, Benjamin és a juhok élükön hógolyóval erőrontottak, és minden oldalról böködni és taszigálni kezdték az embereket, miközben Benjamin hátat fordított nekik, és elkezdte rugdalni őket apró patáival. Amikor az emberek botjukkal és vasalt csizmájukkal még ezt a támadást is ki tudták védeni, az állatok süvi visítására, amivel jelt adott a visszavonulásra, hirtelen mind megfordultak, és beszaladtak az udvarba. Az emberek diadalüvöltésben törtek ki. Amikor látták, hogy ellenségék menekülnek, ahogy eleve elképzelték, rendetlenül utánuk rohantak. Hógolyó épp ezt akarta. Mihelyt az emberek beértek az udvar közepére, hirtelen felbukkant a hátuk mögött a tehénistálóban lesben álló három ló, a három tehén meg a többi disznó, és elvágták előlük a visszavonulás útját. Hógolyó ekkor jelt adott a rohanra. Jó maga egyenesen Jonesnak rontott. Jones látta, hogy jön, felemelte puskáját és lőtt. A sörét véres csíkokat hasított hógolyó hátába. Egy birka holtan esett össze, de hógolyó egy pillanatra sem állt meg, és mázsás súlyával nekizúdult Jones lábszárának. Jones belehuppant egy halom trágyába. Puskája pedig kirepült a kezébe. De a legrémisztőbb látványát Bondi nyújtotta, aki hátsó lábaira ágaskodva úgy rúgdosott nagy vaspatkós patáival, mint egy megvadult csődör. Mindjárt legelső rúgásával kupán talált a jókerdei istáló fiút, aki élettelenül terült el a sárba. Amikor ezt az embert meglátták, eldobták botjukat és menekülni próbáltak. Páni rémület fogta el őket, és a következő pillanatban már valamennyi állat körbe-körbe kergette őket az udvaron. Döfködték, rúgdalták, harapták, taposták az embereket. Nem akadt állat a tanyán, aki a maga módján bosszútni állt volna rajta. Még a macska is leugrott váratlanul a háztetőről, az egyik gulyás vállára, és a nyakába mélyeztette a karmát, mire az irtózatosan ordítani kezdett. Abban a pillanatban, amikor a bejárat felé szabad lett az út, az emberek boldogan rohantak az udvarból a főút felé. Így aztán betörésük után 5 perccel szégyenletes módon vissza kellett vonulniuk azon az úton, amelyiken jöttek. Nyomukban egy sereg, sziszegő, bokájuk a csipkedő libával. Az emberek egy kivétellel mindeltűnnek. Az udvaron Bandi nagy patájával megbökte az istálló fiút, aki arccal a sárban feküdt, és megpróbálta megfordítani. A fiú azonban nem mozdult.
1: Meghalt,
0: állapította meg Bandi szomorúan.
1: Eszem ágában sem volt megölni. Elfelejtett, hogy vasolt patkóim vannak, de ki hiszi el, hogy nem szándékosan tettem?
2: Csak semmi érzelgőséget fess!
0: Kiáltott a hógolyó, akinek még mindig csöpögött a vér a sebeibe.
2: A háború, az háború! Csak a halott ember, jó ember!
1: Senkinek sem akartam kioltani az életét, még egy emberét sem.
0: Ismételgette Bandi könnyes szemben.
2: Hol van Molly?
0: Kiáltott fel valaki. Molly csak ugyan nem volt sehol. Egy pillanatra nagy riadalom támadt, attól féltek, hogy az emberek valahogy megsebesítették, vagy éppenséggel magukkal hurcolták. Végül azonban megtalálták az istálóját, ahol fejét a jászlába széna közé temetve elbújt. Amikor a puska elsült, tüstént elinalt, és mire a többi állat visszatért az udvarra Molly kereséséből, az istálló fiú már nem volt sehol. Csak elkábult, de magához tért, és kereket oldott. Az állatok vadizgalomban gyűltek újra össze, és torkuk szakadtából ordítva számoltak be az ütközetben véghez vitt hőstetteikről. Felvonták a zászlót, jó néhányszor elénekelték az angolhon állatait, aztán ünnepélyesen eltemették

Az állatok hőse érdemérmet tüstént ki is osztották Hógolyónak és Bandinak. Sárga rézmedália volt. Tulajdonképpen régi lószerszámdísz, amelyet a szerszámkamrában találtak, és vasár és ünnepnapokon lehetett viselni. Az állatok hőse kitüntetés második fokozatát az elesett lyuk kapta. Sokat vitáztak arról, hogy hogyan nevezzék el az ütközetet. Végül is a tehénistálló csatájának nevezték el, mivel innen indult el a nagy lestámadás. Amikor Mr. Jones puskáját megtalálták a sárban, tudván, hogy a tanyaházban van hozzá egy csomó töltény, elhatározták, hogy a zászlórúd lábánál helyezik el, mint valami ágyút, és kétszer egy évben el is fogják sütni. Egyszer október 12-én, a tehénistálló csatájának évfordulóján, egyszer pedig Szent Iván napján, a forradalom évfordulóján.

0: közeledett a tél, Mollyval egyre több lett a baj. Minden reggel elkésett a munkából. Azzal mentegette magát, hogy elaludt, és rejtélyes fájdalmakról panaszkodott, jól lehet kitűnő étvágya volt. Mindenféle ürüggyel meglógott a munkából, aztán elment az itatóvájúhoz, ahol ostobán merengve bámulta a tükörképét. De komolyabb dolgokat is rebesgettek róla. Egy szép napon, amikor Molly hosszú farkát lobogtatva és egy marék szénát rágcsálva vidáman kiballagott az udvarra, Rózsi félrehívta. Nem, Molly, kezdte. Szeretnék nagyon komolyan beszélni veled. Ma reggel láttam, hogy kinéztél a sövényen, ami elválasztja az állatfarmot Róka erdőtől. Mr. Pilkington egyik embere ott állt a sövény másik oldalán, és nagyon messzi voltam, de majdnem bizonyosan ezt láttam, ez az ember beszélt hozzád, te pedig megengedted neki, hogy megsimogassa az orrodat. Mit jelentsen ez, Molly?
1: Nem is voltam ott, nem igaz, kiabálta Molly, és hol ágaskodott, hol a földet kapálta.
0: Molly, nézz a szemembe, becsület szavadat adod rá, hogy az az ember nem simogatta meg az orrodat,
1: nem igaz, nem,
0: ismételte meg Molly, de nem tudott Rózsi szemébe nézni. A következő pillanatban kereket oldott, és elvágtatott a mezőre. Rózsinak eszébe jutott valami. A többieknek nem szólt egy szót sem, csak bement Molly istálójába, és megforgatta patájával a szalmát. A szalma alatt egy kis halom kocka cukor, és több tekercs különböző színű szalaglapú. Molly 3 nap múlva eltűnt. Néhány hétig semmit sem tudtak a hollétéről, aztán a galambok egyszer csak jelentették, hogy Willingdon túlsó végén látták. Egy pirosra és feketére festett, csinos, kétkerekű kocsi rúdjai közt áldogált a kocsma előtt. Egy kövér, vörösképű, kocsmáros forma ember, kockás térnadrágban és kamásliban Molly orrát csimogatta, és cukorral etette. Mollynak frissen volt nyírva szőre, és piros szalagot viselt az üstökében. Láthatólag remekül érezte magát, mondták a galambok. Az állatok soha többé nem ejtették ki Molly nevét. A január csikorgó ideget hozott. A föld kemény volt, mint a vas. A földeken semmit sem lehetett csinálni. Sok gyűlést tartottak a nagy pajtában, a disznók pedig a következő évad munkájának tervezésével foglalkoztak. Elfogadottá vált, hogy a gazdaság vezetésének minden kérdésében a disznóknak kell határozniuk, hiszen nyilvánvalóan okosabbak a többi állatnál, de határozataikat azért szótöbbséggel jóvá kell hagyni. Ez az elrendezés elég jól működött volna, ha Hógolyó és Napóleon között nem dúlnak állandó viták. Mindenben különbözött a véleményük, amiben csak véleménykülönbség merülhetett fel. Ha az egyik azt javasolta, hogy vessenek be nagyobb területet árpával, a másik hold biztosan azt követelte, hogy vessenek több zabot. Ha az egyik azt állította, hogy ez meg az a tábla éppen káposztának való, a másik tüstént kijelentette, hogy az a tábla semmi másra nem használható, csak répatermesztésre. Mindkettőjüknek megvoltak a maguk követői, és néha heves vitákra került sor. A nagy gyűléseken Hógolyó gyakran megnyerte a többséget ragyogó szónoklataival, de Napóleon a köztes időben ügyesebben agitált, hogy őt támogassák. Különösen a birkák között aratott sikert. Az utóbbi időben a birkák, ha kellett, hanem elkezdték bégetni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, és ezzel gyakran megzavarták a nagy gyűlést. Azt is észre lehetett venni, hogy különösen Hógolyó szónoklatainak döntő pillanataiban kezdték el harsogni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, 4 láb jó, 2 láb rossz. Hógolyó buzgón végig tanulmányozta a földműves és állattenyésztő néhány régebbi számát, amelyet a tanyaházban talált, s tele volt újítási és fejlesztési tervekkel. Szaktudós módjára beszélt az alakcsövezésről, a silózásról és a talajjavításról, és kidolgozott egy bonyolult rendszert, melynek keretében valamennyi állat rögtön a mezőn pottyantotta volna el a trágyáját, minden nap más helyen, hogy ezáltal megtakarítsák a trágyahordás munkáját. Napóleon nem állt elő saját tervekkel,
1: csak csöndesen kijelentette, hogy hógolyó terveiből semmi sem lesz, és mintha a kivárás taktikáját választotta volna. De összes nézeteltérésük közt a szélmalom körül támadt vita volt a legelkeseredettebb. A hosszú legelőn, nem messze a tanya épülettől, egy kis domb emelkedett. Az volt a gazdaság legmagasabb pontja. Hógolyó felmért a terepet, aztán kijelentette, hogy az a hely éppen szélmalomnak való, amely egy dinamót működtetne, s elláthatná a gazdaságot villanyárammal. Azzal lehetne világítani, télen pedig az istállókat fűteni, továbbá hajtaná a körfűrészt, a szecskavágót, a répaszeletelőt, meg a villamos fejőgépet. Az állatok sohasem hallottak még ilyesmiről, mert a gazdaság régi módi volt, és csak a legkezdetlegesebb gépekkel rendelkezett, és elképedve hallgatták hógolyót, amint előszedte a fényképeket a fantasztikus gépekről, amelyek majd elvégzik a munkát, míg ők maguk kedvükre legelnek a mezőn, vagy olvasással és beszélgetéssel nemesítik szellemüket. Hógolyó néhány hét alatt teljesen kidolgozta a szélmalom terveit. A technikai részleteket legnagyobb rész Mr. Jones 3 könyvéből merítette. Az 1000 hasznos házépítési tanács, mindenki lehet kőműves, és elektromosság kezdődik című művekből. Azt a fészet választotta ki dolgozószobának, amelyet valamikor keltetőnek használtak, és sima fapadlója nagyon alkalmas volt rajzolásra. Órákra bezárkózott, kirakta könyveit, egy kővel lenyomta őket, hogy be ne csukódjanak, és a csülke ujjai közé szorított egy darab krétát. Aztán fürgén, ide-oda mozogva rajzolta egyik vonalat a másik után, miközben izgatott kis visításokat hallatott. A tervek fokozatosan hajtolódak, és fogas kerekek bonyolult tömegévé nőttek, és a padlónak már több mint felét befették. A tervet a többi állat teljesen érthetetlennek, de nagyon impozánsnak találta. Legalább napjában egyszer mindegyik bejött megnézni hógolyó rajzait. Még a tyúkok és kacsák is eljöttek, és kínos gonddal ügyeltek, hogy rá ne lépjenek a krétavonalakra. Csak Napóleon maradt távol, aki kezdettől fogva a szélmalom ellen foglalkozott. Egy szép napon azonban váratlanul megérkezett, hogy megvizsgálja a terveket. Nehéz léptekkel körbejárta a fészel. Alaposan megnézte a tervek minden részletét, egyszer-kétszer harkantott rájuk, aztán megállt, és szeme sarkából még egyszer áttekintette az egészet, majd hirtelen felemelte a lábát, levizelte a terveket, és szó nélkül távozott. A szélmalom ügye megosztotta a gazdaság lakóit. Hógolyó nem tagadta, hogy a malmot nehéz lesz felépíteni. Követ kell bányászni, falakat kell húzni, aztán meg kell csinálni a lapátokat, és mindezek után még dinamókra és kábelekre is szükség lesz. Hogy ezeket honnan szerzik meg, arról hógolyó nem beszélt, de azt állította, hogy egy év alatt mindezt meg lehet csinálni. Utána pedig, jelentette ki, annyi munkát fognak megtakarítani, hogy az állatoknak hetenként csak 3 napot kell majd dolgozniuk. Napóleon ezzel szemben azt bizonyította, hogy pillanatnyilag az élelmiszertermelés növelésére van a legnagyobb szükség, és ha malomépítésre pocsékolják az időt, mindnyájan éhen fognak halni. Az állatok két pártra szakadtak. Az egyiknek az volt a jelszava, hogy szavaz hógolyóra és a 3 napos munkahétre, a másiké szavaz Napóleonra és a teli jászorra. Benjamin volt az egyetlen állat, aki nem csatlakozott egyik párthoz sem. Sem abban nem volt hajlandó hinni, hogy több lesz az élelem, sem abban, hogy a szélmalom munkát fog megtakarítani. Szélmalom ide, szélmalom oda, jelentette ki. Az élet úgy folyik majd tovább, ahogy mindig is folyt, vagyis rosszul. A szélmalom fölött folytatott viták mellett ott volt még a farm védelmének kérdése is. Tökéletesen tisztában voltak vele, hogy bár a tehénistáló csatájában legyőzték az embereket, lehet, hogy újabb és még elszántabb kísérletet fognak tenni a tanya visszafoglalására és Mr. Jones uralmának visszaállítására. Annál is inkább, mivel vereségük hír az egész vidéken elterjedt, és a

mindig azzal értettek egyet, amelyik éppen beszél. Végre eljött a nap, amikor elkészültek hógolyó tervei. A következő vasárnap nagy gyűlésen került szavazásra a kérdés, hogy hozzáállássanak-e a szélmalom megépítéséhez, vagy sem. Mikor az állatok összegyűltek a nagy pajtában, hógolyó felállt, s bár néha félbeszakította a juhok bégetése, előadta a szélmalom megépítését alátámasztó érveit. Aztán Napóleon állt fel, hogy válaszoljon. Csak annyit mondott, nagyon csöndesen, hogy a szélmalom terve padarság, és senkinek sem ajánlja, hogy rászavazzon. Aztán tüstént leült. Fél percig beszélt, és a jelek szerint nem csak a törődött szavai hatásával. Erre hógolyó újra felugrott, és túlkiabálva a birkákat, akik ismét bégetni kezdtek, szenvedélyesen kiállt a szélmalom ügye mellett. Addig az állatok rokonszenve körülbelül egyenlő arányban oszlott meg, de hógolyó ékes szólása egy pillanat alatt magával ragadta őket. Izzó mondatokkal ecsetelte, milyen lesz az állatfarm, ha piszkos munkát leveszik az állatok válláról. Képzelete messzi túlszárnyat a szecskavágókon és répaszeletelőkön. Az elektromossággal, mondotta, cséplőgépeket, ekéket, baronákat, hengereket, arató és kévekötő gépeket lehetne hajtani, amellett minden istállót ellátna villanyvilágítással, hideg és meleg vízzel, valamint elektromos fűtéssel. Mire befejezte beszédét, már nem volt kétséges, hogyan fog a szavazás alakulni. De ebben a pillanatban Napóleon felállt, kihívó oldalpillantást vetett hógolyóra, aztán visított egyet, olyan élesen, ahogy még sohasem hallották visítani. Erre odakint irtózatos csaholást állt, és egyszerre 9 rézzel kivert nyakörvet viselő hatalmas kutya rontott be a pajtába. Egyenesen hógolyóra rohantak, akinek éppen csak sikerült felugrani helyéről, mielőtt csattogó fogaikkal elérték volna. Egy pillanat alatt kint volt az ajtón a kutyákkal a nyomában. Az állatok zavarukban és ijedtükben meg sem tudtak szólalni, de mind az ajtóhoz csődültek, hogy lássák a hajszát. Hógolyó keresztül vágtatott az út felé vezető hosszú legelő. Rohant, ahogy egy disznó csak rohanni tud, de a kutyák a sarkában voltak. Hirtelen megbotlott, már-már úgy látszott, hogy elkapják, de felpattant és még gyorsabban futott, mint az előbb. A kutyák kezdték befogni. Egyikük már majdnem elkapta összecsattanó állkapcsával a farkát, de hógolyó még idejében félretekert. Aztán végső nekirugaszkodással néhány hüvelyknyi előnyt szerzett, és egy lyukon át kisurrant a sövénye. Soha többé nem látták. Az állatok némán és rémülten kullogtak a pajtába. Egy pillanat múlva kutyák is visszacsörtettek. Először senki sem tudta elképzelni, honnan kerültek elő ezek a fenevadak, de hamarosan megoldódott a probléma. Azok a kutyakölykök voltak, akiket Napóleon elvett az anyjuktól és maga nevelt fel. Bár még nem nőttek fel teljesen, hatalmas kutyák voltak. Vadnak látszottak, akár a farkas. Szorosan körülvették Napóleont, és meg lehetett figyelni, hogy pont úgy csóválják neki a farkukat, mint a többi kutya annak idején, Mr. Jones. Napóleon a kutyák kíséretében felhágott arra az emelmény félére, ahol az őrnagy annak idején elmondta beszédét. Bejelentette, hogy mostantól fogva véget érnek a vasárnap reggeli nagygyűlések. Nincs rájuk semmi szükség, jelentette ki, csak az időt pocsékolják. A jövőben minden a gazdaság munkájával kapcsolatos kérdést a disznók különbizottsága fog eldönteni, amelynek ő lesz az elnöke. A bizottság zárt üléseket fog tartani, és utána közli a többiekkel a döntéseit. Az állatok vasárnap reggelente továbbra is össze fognak gyűlni, hogy tisztelegjenek a zászló előtt, elénekeljék az angolon állatait, és meghallgassák a következő hétre szóló parancsokat, de a továbbiakban viták nem lesz. Az állatok a hógolyó elüldözése okozta rémületük ellenére is megdöbbentek ezen a bejelentésen. Néhányan tiltakoztak is volna, ha megfelelő érveket tudtak volna találni. Még Pandi is elbizonytalanodott és megzavarodott. Hátra csapta füleit, néhányszor megrázta üstökét, és megpróbálta rendbeszedni gondolatait, de semmi sem jutott eszébe, amit mondhatott volna. A disznók közül néhányan azonban nem hagyták szó nélkül a dolgot. Az első sorban 4 fiatal hízó rossz hallása jeléül visított.

0: kezdett, mind a négyen egyszerre ugrottak fel, és egyszerre kezdtek beszélni. A Napóleon körül ülő kutyák azonban hirtelen mély, fenyegető morgást hallattak, mire a disznók elnémultak és visszaültek a helyükre. Erre a birkák harsány bégetésben törtek ki, majd negyed óra hosszát zúgott a négy láb jó, két láb rossz, ami elvágta minden további vita lehetőségét. Később kiküldték Sűrit, hogy járja körül a gazdaságot, és magyarázza meg az új intézkedéseket a többieknek.
1: Elvtársa!
0: Kezdte.
1: Hát bízom benne, hogy minden állat tudatosítja magában, mekkora áldozatot hozott Napóleon elvtárs, amikor ezt a külön munkát magára vállalta. Hát nehogy azt képzeljétek, elvtársak, hogy a vezetés élvezet, ellenkezőleg, nehéz és súlyos felelősség. Senki sem vallja olyan szilárdan, mint Napóleon elvtárs, minden állat egyenlő. Akkor lenne igazán boldog, ha ügyeitekben rátok bízhatná a döntéseket. Néha

Tilos Rádió. Rádió történeti megtaláljátok. A rádiós történeteknél járunk. És Pálfi Balázs, aki ugye a Tilosban is és a Magyar Rádióban is dolgozik. Most utána hallgassuk meg a Magyar Rádió UFO-ját, aki tulajdonképpen a legtilososabb műsorokat csinálja ott, és ő a legidősebb. Korányi Tamást fogjátok hallani, akivel otthon nála beszélgettem.

0: Szóval én ősidők óta dolgozom, és 81 vagy 82 óta voltam státuszban a rádióban, már a Magyar Rádióban, és aztán onnan mentem nyugdíjba, és mint nyugdíjas dolgozom. Tehát ezt az időt tudom, de azelőtt is én már, akkor az volt az érdekes helyzet, hogy én a gondolatkönyvkiadóban dolgoztam, mint lektor, ami ugye szemben van a rádióval. És akkor én voltam az ügyeletes riporter, hogyha valami riport alany nem jött el, meg minden, akkor mondták, hogy gyere át, te tudsz mindenről dumálni, és akkor én dumáltam. Rengetegszer volt ez, hogy a szemközti állom áthívta gyorsan egy kis izért. Úgyhogy ilyen módon kezdődött tulajdonképpen a kapcsolat, aztán csináltam önálló műsorokat, és azóta aztán ottan dolgozgatok. Hát ott, szóval, hát rémes volt a rádió a 80-as években, mert képzeljétek el, hogy rengeteg pénze volt a rádiónak szemben a mai helyzettel, amikor semmi nincs. És ugyanakkor ugye ez valami olyan érzés volt, mint hogyha az ember egy ilyen őrült nagy zsákban ülne, de nincs benne semmi, mert ugyanakkor ilyen hülyeség halmaz. Szóval ilyen vélemények voltak például a rádió akkori vezetését, hogy remek a műsor, de nem adható. Szóval ez például egy tipikus vélemény, remek mű, nagyon jó, de nem adható, és akkor miért? Azért, mert mit szól hozzá Brezsnyev, szóval érted, szóval valami borzalmas állapot. Na most az a szomorú, hogy ez a szellem nem változott alapvetően a rendszerváltozás után, szóval ezek a reflexek megvannak most is, csak más irányúak. Most például ugye az van, hogy a pápa haldoklik, és akkor esik egy műsor, nem zavarja ez a hívőket.
1: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
0: Tehát, na most ez ugyanaz, hát érted, mert hát a rádiónak mi köze van ahhoz, hogy a pápa haldoklik, mint ahogy mi köze van ahhoz, hogy Brezsnyev haldoklik, szóval nem?
2: Внимание, говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза.
0: Szóval a rádió, hát az egy dolog, és na, úgyhogy ilyenekkel volt tele, de hát óriási történetek, mert nem tudom, hogy milyen. Elmeséljem például azt, amikor, ha már Brezsnyevet említettem, a Brezsnyev temetésén, hogy mi volt.
3: Дорогие соотечественники, дорогие фронтовики, уважаемые зарубежные гости, в эти торжественные дни для каждый советский человек, каждая семья, весь наш народ живут памятью о незабываемом мае 1945 года.
0: Kérlek szépen, a Brezsnyev temetésén én egy kollégámmal, aki szegény már meghalt, és szintén egy ilyen idős ős rádiós, azt a megbízást kaptuk, hogy tekintve, hogy akkor délután olyan vidám dolgok voltak, hogy csináljunk egy olyan zenét, állítsunk össze, ami olyan homogén, nem kell gyászzene legyen, de azért ne legyen, mondjuk jazz lehet, lassú jazz, meg ilyesmi. Na akkor ott elkezdtünk válogatni, soha életünkben még ebből a szempontból nem válogattunk, minden szám fölgyorsult valami dobszólóval, vagy valamivel, és akkor nem lehetett, hogy ez nem jó. Na jó, de aztán valahogy kezdett összeállni, és hát mondták, hogy egy kis prózát is tegyünk azért be. És hát akkor gondoltuk, akkor volt a nagyon jó műsor, volt a Török Tamásnak a Krúdi fantáziája, ami megjelent lemezen is. Hát tegyünk be abból valamit, hát az nem lehet. Jó, hát akkor ott ezeket majd abból beteszünk, vagy olyan 10 percet, 15 percet. Hallgassuk meg, hát jó, de mi lehet a Krúdi fanterem? És akkor kezdtük hallgatni, és egyszer csak halljuk, hogy a Latinovics azt mondja, hogy 20 éve várok erre a napra. Na most, érted, szóval valami eszméletlen. Na most, ilyen, ebbe éltünk. Tudod, szóval nézzük, mi az áthallás? Adottátok a kifejezést? Az áthallás kifejezést. Úgyhogy, na, szóval ilyen történeteim vannak, vagy mit tudom én, az egyik legszebb technikai, az a technikai bravúr volt. Egy Kádár beszéd föl volt véve, és le kellett szalagról adni. És az adás előtt úgy, hát ugye 10-15 perccel a technikus föltette volna, és akkor kiesett a mag, és pratty, és úgy leesett a földre, és ott volt a veszély, és 10 percre kezdődik az adás, és akkor ezt csinálták, hogy bejött két ilyen nagyon gyakorló technikus, betették a magnóba, akkor kezdte húzni, de ugye összetekeredett, úgyhogy akkor elvágták, kitekerték, összeragasztották, és akkor így 3 méterenként volt elvágva, összerakva, és így ment le egy 20 perces, és csont nélkül szél.
4: Szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szelme véd szocialista vívmányaink, társunk a szocialist biztosít, és előre halad a építés útja.
0: Na, ez egy technikai történet.
5: Hogy ugye most itthonról készíted a műsorokat, hát a szalagról ment, vagy megy még most is, ugye, igen, megy továbbra is.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, kérlek szépen, mikor elkezdődött az a lehetőség, hogy számítógépen lehet csinálni, akkor én nekem már volt bőven számítógépen, és gyakorlatom is volt, és mondtam, hogy hát akkor nagyszerű, akkor én most megcsinálom. Jó, és bevittem az elsőt, mondták, hogy ezt nem lehet adásba adni, mert ez nem a rádiónak a CD-je. Hát mondtam, mi a különbség a rádió CD és a CD-je? Mind a kettő írható CD. Hogy vannak itt minőségi különbségek? Mondom, igen, ezt tudom, de hát ez most már kész. Hát ami kész, ami rajta van a jel, arról már nem, az már csak a lejátszó múlik, hát most már kész, hát ez szól, meghallgattam többször. Nem lehet, nem a rádió. Hát mondom, akkor adjatok egy rádiós CD-t, és akkor arra fogok. Na jó, de akkor nem a rádióba készül. Mondom, na de otthon jobb a gép, mint itt benn. Hát akkor most nem lehet. Úgyhogy át kell játszani szalagra. De hát én CD-n beviszem, átereszünk szalagra, és adásba szalagról megy. Úgyhogy, és ezen nem tudok változtatni, szóval. De egyébként ez általában jellemző, mert, és mondják, hogy digitalizálják a rádiót, és minden, csak a rádió 20-as stúdiójában készült, CD-re készült dolgokat lehet CD-ről leadni. Na most, szóval ez technikai képtelenség, mert hát akkor a gyári CD-ket miért adják le? Hát az se a rádióba készült, ugye? Szóval ez van.
5: Itt ülünk a lakásodban, és hát ez egy nagy archívum. Hát mindenféle formátumban vannak dolgok, tehát itt azért elég élvezet lehet valóban megcsinálni.
0: De én két helyre nagyon nem szeretek járni, könyvtárba és hangarchívumba. Ez egy erre a két helyre. Na most ez nagyon nagy luxus, mert akkor azt jelenti, hogy be kell szerezni mindent. Egy nagyon kedves szomszéd itt egyszer bejött, és megkérdezte, hogy ezt mind olvastam-e a könyveket, és erre mondtam, hogy nem vagyok ki hülye, hát hogy olvastam volna, mondom, hát járt már asztalos műhelyben, járt. Hát ott ki van rakva 200 véső, és abból 5-öt használ. Na de azt az 5-öt nem használná olyan jó szívvel, ha nem lenne 200 véső. Tehát a biztonságot az adja, hogy 200 véső van, pedig tényleg általában csak 5-öt használ. Szóval, tehát ez szerszámkészlet. És ugye Sztálin elvtárs kérdezte egyszer, hogy hány film készül a Szovjetunióban, és mondták évenként 110, és abból hány jó, mondták 5. Na akkor jövőre csak azt az 5-öt készítsék. Na ez az, ami nem megy, ugye? Szóval nem lehet. Nekem örök bajom az, hogy mikor találkoztam először a rádióban a úgynevezett zenei szerkesztőkkel, akik így a műsorhoz adnak ilyen plim-plimet, akkor azt láttam, hogy megjött a zenei szerkesztő 3 tekercsel. És megnéztem is az egyik, és az élére volt írva az, hogy lírai, drámai, gumi. Ez a 3. Volt, hogy a gumi az, ami bárhol elúsztatható, beúsztatható. És akkor rájöttem, hogy hát ő azért hozta, hogy majd meglátjuk, hogy mi kell a műsorhoz, és akkor ugye a szünetekben. Úgyhogy azóta én nem használok zenei szerkesztőt, hanem magam, mert tudnék a legfontosabb, engem halálosan idegesít, nem tudom, észrevettétek, amikor a rádióban bemondják azt, hogy na akkor zenéljünk. A beszélgetés van, akkor most egy kicsit zenéljünk, és aztán, tehát akkor az úgy oda, az egy olyan kis gipsz oda be a zene, holott fantasztikusan fontos része. Na és itt jön ugye az, hogy a hangjátékok, az úgynevezett hangjátékok, azok Magyarországon, a Magyar Rádióban készült hangjátékok, azok tulajdonképpen pódium termékek, az olyasmi, mint hogyha egy pódiumon 2-3 mikrofont leszúrnak, és akkor a színészek ott mondanak valamit, de mint hogy a néző fárad, időnként bejön egy hegedűs, és egy picit húz. Na körülbelül így készül ez. Na most ez így nem. Szóval, hát azt hiszem, amit ti csináltok például, pláne amit mostanában a rádiónak is csináltok, hát az... Hát ott minden hangnak az egyenrangú minden hang, nem? Szóval ez az alapvető. Ugyanakkor viszont ugye nagy műfaji szférákat egyszerűen nem használ a rádió. Például ugye az hogy DJ, az egy ilyen megtűrt, lenézett valami a hivatalos zene szerint. Ugyanakkor azt látom egy pár idő, hogy egyszerűen zseniális pasik vannak, meg lányok is köztük. Ugye, mondjam, köszönöm. De tényleg, de hát nem tudom, például ilyen nevet ismertek, hogy Spooky. Hát a Spooky, ugye, hát most az, hogy az egy tanult ember, az mondjuk egy közhelyszerű kifejezés, és amely ugyanis azt hiszik, hogy ezek az emberek csak úgy elkezdenek valamit csinálni, soha életükben nem tanultak semmit, ugye azt mondjuk 2 vagy 3 diplomája van a Spookynak, tehát nem csak zenéhez, antropológia, meg ilyen dolgokkal is foglalkozik, de ami az érdekes, a Steve Reich nevét nyilván ismeritek, és a Steve Reich megkérdezték a Steve Reichet, hogy beleegyezne abba, hogy kevernek belőle valamit. És csináltak egy lemezt, egy dupla, még fekete lemezként jelent meg, dupla lemez, egy Steve Reich remix. És abban a Spooky is, és még mások is csináltak. És mikor meghallgatta a Steve Reich, azt mondta, hogy lehet, hogy jobb, mint az eredeti. Szóval, mert ők még rárakták a magukét. Na most a Spookyban az a fantasztikusan az én számomra a nagy élmény, hogy a Spooky nem attraktív. Tehát ő nem akar föltűnni. Meg láttam a Medzón volt egyszer, ahol zenészekkel együtt játszott, és rákevert mindenféle dolgokra, és én még úgy gondoltam, hogy de keveset szól ez a Spooky. Szóval ő annyit, amennyit gondol, tehát, és az nem sok, sohasem, és nincs, tehát soha nem, tehát egy hihetetlen arányérzékű basas. És ugye az, hogy ebben a műfajban könnyű szélhámoskodni, mert van, aki szélhámoskodik, ez nem indok arra, hogy a Spookyt lenézzem, szóval, mert a Spooky az egy fantasztikus zenész, nem tudom, hogy ti is így gondoljátok-e, hogy az... És hát tudjátok, hogy a Subrózával, ezzel a lemezgyárral mit csinált, hát ez fantasztikus. Hát a Subróza az egy olyan lemezgyár, amelynek óriási archívuma van. Hihetetlen mennyiségű zene van ott, meg hanganyag, de olyan, hogy Verlaine szöveg, saját szavalása, 18-ból az első felvételek, mind a mai napig. És a Spookyt beeresztették ebbe az archívumba, és csináltattak, és hihetett, de olyan, hogy még a Skola Hungarikára, a magyar, azt is talált a magyar régi zenekórusra is rákevert valami hihetetlen jópofa dolgot, és sorba jönnek ki ezek a lemezek. Senki itt nem, egyszerűen nem is tudja. Szóval azok, akik zenével. Szóval hogy létezik az, hogy a rádióban nem szól ez ilyenfajta zene. Most nem a Tilos Rádióról beszélek, mert a Tilos Rádiónak profilja az, hogy ezzel a műfajjal. De ugye a Tilost azt nagyon kevesen hallják. És hát az nagyon jó, hogy a Tamás, a Turai Tamás ezzel a mixmaggal próbálkozik, szidják is értelem, hogy mi a manó ez, mert... Szóval, hát én valahogy így vagyok ezzel a Spookyval, de aztán rengeteg más, hát a magyarokat is nagyon érdekesnek tartom. Én a Nagát szeretem például, a Naga az egy elég érdekes. Érdekes, hogy a Yonderboyt kevésbé. Nem tudom, én nekem a Yonderboy kezd commerce, nem tudna lenni, szóval az érzem, szóval ő ilyen tánczenét kezd csinálni valami ilyen, ugye? Van valami ilyen, szóval ez lehet, hogy ez olyan dolog, mint mikor egy színész állandóan behívják, hogy alá olvasson mondjuk a természetfilmekhez, és akkor egyszerre csak, mikor bejön és elkezd Adit szavalni, akkor is, mintha reklámot mondana. Szóval valami ilyesmit érzek a Yonderboyban, nem? Hogy ő egy tehetséges fiú, Csak azt hiszem, az, hogy őt olyan sok helyen elkapták angoloknál is minden, hogy csináljon logókat, meg mit tudom, ez valahogy lehet, hogy őt egy kicsit kommerszebbé tette. Nem tudom, én nem akarom megbántani, mert egyébként kedvelem őt személy szerint, szóval egy helyes fiú, de mert ez egy fordított folyamat. A Yonderboy az megérdemelni, hogy jó zenét csináljon. És ugye, valahogy így vagyok vele, és furamód. A Nagánál ez sosem, de ez nem, ilyen problémám nincsen. Szóval ő valahogy tartja magát. Hát ezt erről. Na most ugye a másik nagy, az én nagy, izgalmas, érdekes területem, hát a kortárs zene, ami szintén ugye mostoha gyerek Magyarországon. Hát azért az tényleg elképesztő, hogy mondjuk egy Ligeti György, akit egyébként nagyon szeretnek a más, a DJ-k használják, én nekem vannak olyan felvételem, meg hát arról nem is beszélve, hogy mit tudom, a Kubrick majdnem minden filmjében használ Ligeti zenét, tehát, de hogy a Ligeti itthon szinte nem szól a rádióban, szinte nem fordul elő, de még Bartók sem nagyon, meg kell mondjam, tehát mondjuk, és pedig Bartók, hát már hol van kortárs, hát Bartók az már a múlt század közepéig, és a múlt század második fele, mintha nem lenne valahogy a mi közgondolkodásunkban. Na, a Wagnerről az jut eszembe, hogy egyszer én Pécset voltam lenn, ahol teljesen érdekes helyzet van, mert a Pécsi Egyetem francia tanszékén a rádiókban található, nekem eléggé tetsző hanganyagokat gyűjtik. Tehát egyszerűen fölveszik, CD-re teszik, és kölcsönözhető. Na most hát engem azért hívtak oda, mert az én műsoraimat is, tehát ugye persze, hogy elfogult vagyok velük szemben, mert az én műsoraim is benne volt ebben a katalógusban, és akkor meghívtak oda, és beszélgettünk a műsorokról. Na most, az volt az, hát jobban ismerték a műsoraimat, mint én, mert ők fölkészültek, és akkor megkérdezték egy évvel az előtti műsorom, hogy a 20. percben mi volt az a zene. Hát ki emlékszik arra, hogy egy évvel visszamenőleg. Na, szóval ez volt, és ott volt az, hogy ők kérték, hogy vigyek mindenféle zenéket, és akkor elvittem a Wagner Parsifalból egy körülbelül olyan 4 perces részt, kijátszottam, és csak azt kértem tőlük, hogy nem arról van szó, hogy most ezt fel kell ismerni, de hogy helyezzék el, hogy ez mikor született ez a zene. És mindenki mai zenének tartotta. Hihetetlen a zene, a Wagner, amit csinált. Szóval, ugye én nekem mindig az a nézém, hogy a Wagner és a Verdi kortársak voltak. Most a Verdi az tánczene ahhoz képest, amit a Wagner csinált. Szóval, mert hát az egy olasz dal, opera. Ezért engem borzasztóan elátkoznak, mert azt mondják, hogy itt fantasztikus mélységek vannak, de én nekem milyen mélység van abban az izében, ahol azt mondják, hogy nem fontos a szöveg például, mert úgy se érteni. Tehát ami ugye Wagner nem képzelhető, mert maga írta a szövegeket, és nagyon fontos. Tehát a Wagner az, ugye nem véletlen, hogy a Schönberg, aki az egyik legnagyobb újító, ugye azt mondta, hogy én nekem 3 mesterem van, 2 Richard és 1 Gustav. Mondta a Wagner Richard, a Strauss Richard és a Mahler Gustav. Na most ez nagyon furcsa, hogy ugye a Mahler, aki hát kétségtelen egy nagy zenész volt, de azért inkább, meg a Strauss is inkább ilyen romantikus indítással, a Wagner maga is, bár én azt mondom, hogy romantikus zenét csinál, de csak zsenik. Ha egy fokkal gyengébb, mint zseni, akkor abból takony lesz. Szóval még nem véletlen, hogy Bach korában olyan rengeteg nagy zenész volt, mert azt a zenét, azt lehet csinálni. A romantikus zenét csak zseni csinálni, mert különben züfec lesz. Szóval az borzasztó. Most én a Magyar Rádióról beszélek. A Magyar Rádióban szóval alig hallgatom már, meg kell mondjam őszintén, mert nekem szakállas. Szóval, hát egyszerűen, elképzelem azt, hogy valaki a Magyar Rádiót hallgatva próbál informálódni arról, hogy mi van a világ hangvilágában, hangzás világában, akkor az az érzése, hogy nem történik semmi. Hogy nem történik semmi, hogy lezárult évtizedekkel ezelőtt, és néha egy-egy klim-klim jön valahonnan, de hát az olyan viszi. És ennek például nagyon érdekes, kaptam egy levelet Amerikából, valaki, aki hallgatja, és szidott, mint a bokrot, a rádiószínháznak írta, hogy lehet ilyen műsorokat csinálni, ahol alig van szöveg, már, hogy mindig csak ilyen mindenféle furcsa hangzások, effektek, keveretek, meg mit tudom, és hol van a hangjáték. És hát akkor mondták, hogy válaszoljak. Hát erre válaszoltam, és azt mondtam, hogy kedves uram, én teljesen megértem. Mert nincs nyilván hozzászokva, hogy a hangzás az nem egyfajta dolog. Hát amiről ön beszél, az egy olyan hangjáték, ahol szöveg, az egy szövegdomináns hangjáték. De hol van az előírva, hogy a hangjáték...
6: Ich lernte alles, aber auch alles wundervoll zu finden.
7: Warum all die Hütleichen, das kalte Eisen uralter Kanonen, patriotische Todeslust. Größer als das Beefsteak ist der Tod der unbestrittene Führer.
8: Der enigmatische Marcel Duchamp.
0: Ugye, mert ő neki az is kifogása volt, hogy nem érthető mindig. Hát most a Heiner Goebbels nevét nem tudom, ismeritek-e, aki... Hát az egy óriás rádiós, a Frankfurti Rádiónál van, és zeneszerző is. Fura neve van a Goebbels, nekünk mi egy Goebbels ismerünk, de a Goebbels Németországban sok gyakori, tehát nem tűnik ma már föl, hogy az nem asszociálnak már a németek arra. Vagy nyilván különben megváltoztatta volna, ha Hitler lenne a neve, akkor nyilván nem használná. De szóval, mert az ugye nincs sok. Na, szóval a lényeg az, hogy Heiner Goebbels, aki volt itt a trafóban, és bemutatta egy hangjátékát, hogy készül. Hát az én elmentem, meg kell mondjam, hogy kollégával nem találkoztam, például ez egy nagyon jellemző dolog, hogy én ott voltam a magam 75 évével, szépen üdögéltem, és meghallgattam, hogy mit csinál Heiner, és ott a színpadon összeraktak egy műsort. Tehát ő azt találta ki, hogy nem színházat csinált, hanem rádió műsort tett föl a színpadra, hogy a néző láthassa, hogy készül egy, hogy és minden alkalommal összerakták a rádió műsort. Ez a Prometheus megszabadítása című rádió műsor van, ami arról szól, hogy a Prometheust meg akarják szabadítani, és nem akar menni, mert már úgy hozzászokott a rosszhoz, hogy neki az jó. Hát ennek egy komoly értelmezése van, és nem, egyszerűen azt mondja, hogy ő szereti a sast, nem baj, hogy tépdese a máját. Tehát ő, hát ez a Kelet-Németországról szólt, sajnos ez a frankfurti fiú, ugye? Úgyhogy ez például egy rendkívül érdekes dolog. Na most hétfőn lesz egy ilyen Csönd című magazinműsorom, szoktam 4 hetenként csinálni, ahol egy-egy ilyen fickót bemutatok, és úgy gondoltam, hogy Heiner Goebbelst fogom most, és itt hallgattam azt, hogy mit is fogok majd bejátszani, és meglepődve vettem észre, hogy például megcsinálja azt, hogy egy szöveget két hangon ad be, és egymásra beszélnek. Aminek következtében el kell dönteni azt, hogy melyikre figyelek, mert különben nem értek semmit. De az se baj, ha nem értek semmit végül is. Én egyszer azt próbáltam ki, hogy bejátszottam, és kérdeztem is a hallgatókat, hogy mi a véleményük, nem nagyon reagáltak egyébként, de bejátszottam kínai szöveget két hangszólóval, aztán az egyiket leszereltem angollal, aztán lecseréltem a másikat magyarra. És így nagyon érdekes lett, hogy ugye ami kínai, feltételezve az, hogy kínait nagyon kevesen tudnak, tehát azt senki nem fogja érteni a hallgatók közül. Mikor két kínai ment, akkor mindenki, akkor azt, ahogy ott a kollégákat is kérdeztem, mindenki békésen volt, hát jó, hát ez egy olyan hang, mintha zene lenne. Hát mondom, de gyerekek, ez a lényege. Hát itt van a dolognak a lényege. Hát hol van előírva az, hogy a szöveget hagyományosan lehet csak értelmezni? Hát abban a pillanatban, mint kínai szöveget hallasz, rögtön megbékélsz azzal, hogy a zene. Ha már angolt, akkor már baj van, ha egy kicsit tudsz angolul, mert akkor pityeget, hogy mit, milyen szót tudsz kihozni belőle, amit még értesz. A magyarnál pedig teljesen beleragadsz ebbe. Na most abban a pillanatban, mint kétszer egymásra játsszák a magyart, és megzavarják ezt a dolgot, akkor valami kényszerít arra, hogy másként figyelj el a szövegre. Tehát a Goebbels tulajdonképpen ezt csinálta, amikor két német szöveget egymásra rakott, hogy ez. De hát ő megcsinálta azt például, most ugye elgondoltam, hogy a Magyar Rádióban ezzel az ötlete valaki előállna, hogy a Rob Grier-nek egy írásából, ami magyarul Rések címen jelent meg, a Zsaluzi, ami ugye egy nehéz ügy, mert azt is jelenti, hogy féltékenység, és azt is jelenti, hogy redőny. Na de a redőny rései között lehet lesni. Nem féletlen a franciáknál, nagyon fura, hogy ez a két szó, hogy hol szól a rések között. Na igen, tehát a féltékenység. Igen, de ez lefordítom, mert ugye most, mert a más nyelvben vagy az egyiket, vagy féltékenységnek fordítom, vagy réseknek fordítom. Kettő együtt nincs, csak a franciában van a zsaluzi. Ugye a zsalugáter egyébként, ami átjött. No, ezen elkezdett dolgozni a Heiner Goebbels, majd egyszer csak megállt, és az, hogy a gyerekek, ez nem megy. Ez nem lehet németül. Tehát akkor, na de hát már ugye minden csomó elő volt készül, hát akkor csináljuk meg franciául. Jó, hát a Frankfurti Rádió jobb helyzetben van, átszóltak valami francia színészére, az repülőgépen átjött, és szépen megcsinálták franciául a szöveget. És lemezen is megvan a franciául. És ez lement a Frankfurti Rádióval, és nem volt belőle palotaforradalom, hogy franciául beszél a német rádió egy esetben. Mert teljesen másról szólt a dolog. Tudnélik, az a műsornak az az alcíme, hogy zörejek, így zörejek egy szöveghez. Hát én most már, mivel hogy nincs pénz, ezért a saját archívumomból, ugye szerencsére az a szörnyű szokás a magyar rádiózásban, hogy örökáron megveszik a hangot. Tehát, hogyha egy színész elmond egy szöveget, attól kezdve garázdálkodni lehet, azért már nem kell fizetni. Ez most nekem nagy szerencse, mert ez azt jelenti, hogy amit életem során fölvettem, az mind itt van, és akkor hát azt ezer összefüggésbe lehet rakni. Na most ez is például egy nagyon érdekes dolog, hogy nem tudtam elérni azt a rádióban, hogy a részfelvételeket ne dobják ki. Ugyanis a csak a kész műsort archiválják. De a kész műsorból nem tudom kivenni a szöveget, hogyha alá zenélnek, vagy valami, azt már más össze. A részfelvétel, ahol a szövegek vannak csak, az óriási érték. És na hát itt a történet az, hogy ugye én azt nem is szabadna elvágni, én meg elvágtam, befutóztam szépen még akkor a szalagokkal, és akkor szépen katalógus csináltam ezekből az anyagból, és ott gyűlt a szobába. Hát benne a szobában majdnem ennyi van, polc van, csak tekercsekkel van tele. Na most az történt, hogy nem adtam vissza ezeket, hanem gyűlt, mindig kaptam a felszólításokat, hogy ennyi és ennyi szalaggal nem számoltam el, nem baj, gyűlt, és akkor jött a nyugdíj. És akkor el kellett számolni, és kiderült, hogy mit tudom én, 3700, nem tudom, vagy mennyi szallagot, ami darabja 3000 forint, szóval, hogy az. És akkor lementem a szallagtárba, és mondtam a fiúknak, gyerekek, megvan mind, de miszlikre vágva, és azon kül őrület lenne letörölni, vagy valami, hát mondom, egy halott színész van, ezért remek, Tomanek Nándor, Rutkai Éva, szóval a jó hangok. Most előállt egy furcsa helyzet, hogy most kié ez a szallag. Ugyanis ez nincs bearchiválva, hanem ott van a szobában, de mégis a rádió szallagja, de sehol nem. És akkor azokat a magyar rádió műsoraihoz használom, hát gondolom, hogy ez. De ugye egyébként az egész rádiózás jogát át kéne már régen értékelni, mert nem nonsens. Hát ezt ti tudjátok legjobban, hogy nekem az aranyos, amikor a szerző jogvédő azt mondja, hogy mondjam már meg, hogy a Plastic Man az ki. Mert mondom, hát Plastic Man. Hát mondom, ott még szerencsém, a Richie Houghton, ott még lehet tudni, hogy ő a Richie Houghton, az is egy zseniális fiú egyébként, a Richie Houghton, de aztán van, akinél nem lehet tudni. És akkor mi van? Hát mert a net, ugye az egész világ teljesen másról szól. Tehát én mondjuk a műsoraimban egy halom netről származó zenét, amit nem tudok pontosan adatolni, mert annyit tudok, ami a neten van. Na most mi van, ha a neten oda van írva, hogy Szuti? És akkor most akkor nézzünk utána jogilag, hogy ki. De aztán olyan érdekes dolgok voltak, hogy volt, hogy eljött valaki ide, és az egyik zenei szerkesztőnk megkérdezte, hogy szokott-e kapni Magyarországról pénzt, és mondta, hogy még egy petákot soha nem kapott, és közben itt meg kell adminisztrálni, hogy mennyi, és akkor hogy van, hova kerül az, nem? Úgyhogy ez egész teljesen tisztázatlan, nem tudom, hogy lehetne ezt rendbe rakni. És most gondolkodnak azon, hogy talán pausáli jogokat kellene kitalálni, hogy egy árban megvenni egy művet, és akkor szabad a gazda. De hát akkor, amikor már maguk, az alkotók is fölrakják, nem egyszer. Azon az alapon, hogy használja bárki. Igen. Tehát egyszerűen, tehát akkor most mi van? Azzal most hogyha nekem fölrakja egy fickó a saját zenéjét, azzal, hogy használja mindenki, amire akarja, akkor az jogilag hogy néz ki, hogyha én egy műsorba beteszem a teljesen szabaddá tett zenét? A szerzői jogvédő viszont listát kér, és fizetni akar, de nem tud kinek, mert nincs elég adat hozzá. Szóval ezek, tudod, valami egészen furcsa, mert az egész internet, nem tudom, hogy erről érdemes-e itten egyáltalán valamit mondani, az egész internet értelmezés Magyarországon még teljesen nem értem. Tudjuk, az internet az egy nyelv. Nem véletlen az, hogyha egy 5 éves, 6 éves gyereket ráeresztenek az internetre, egyszer csak sokkal jobban eligazodik, mint a felnőttek.
9: Public service time, bringing you the secret of how Ray Charles sings so good. If you caught the beginning of our show, you heard Ray belt out, I got a woman.
10: I got a woman.
9: Right! The secret lies in the way Ray sings, oh yeah! He repeats it 7 different ways.
0: So, you master these,
9: and you too can sing them like Mr. Charles. Listen. Oh, yeah.
10: Oh, yeah.
9: 2.
10: Oh, yeah.
9: This one is going to change the course of history.
10: Oh, yeah.
9: See what I mean? 4.
10: Oh, yeah.
9: 5.
10: Oh, yeah.
9: 6.
10: Oh, yeah.
9: 7.
10: Oh, yeah.
9: While you're practicing these, give an ear to Earth Angel by the Penguins.
11: I was a disc jockey when I was 19. I was lucky. I found a job, like, you know, when I should have been still learning about it, and it inspired wonderful Wino and Willie West, a character of mine. Radio stations, of course, change personnel rather rapidly. Willie West is no longer at Wonderful Wino. He's been replaced by Scott Lame.
12: Hi, gang! Scott Lame here! The boss jock with the boss sounds from the boss list of the boss 30 that my boss told me to play! Right here on the Nifty 850. Wonderful Wino Radio!
13: Wonderful Wino! The big sound in the big town.
12: Why no time, bing bong, 5 minutes past the big hour of 5 o'clock. Hey, we'll get started with one of the big sounds this week. Number five. Last week was number nine. Moved up four spaces. Here it is, one of the new super groups, Crosby, Stills, Nash, Young, Merrill Lynch, Pierce, Sacco, and Vanzetti. And the ever-present footprints cross the shadows on the carpets of the hallways of the memories of your mind. Okay, kids, one of the big sounds and a great story behind that one. And you heard it first right here on Wonderful Wino. Wonderful Wino. Wino time, bing bong, 5 minutes past the big hour of 5 o'clock. Moving along with two in a row. A big double play, back-to-back sounds for you on the Scott Lane get-together on a wonderful Wednesday. Here's a tune that's really moving fast. When I say fast, it was recorded at 9 o'clock this morning. At 12 noon, it was number 15. At 3 o'clock, it was the number one sound in town. And now it's a golden oldie. Solid gold to make you feel old. Solid gold to make you feel old. A golden flashback from the summer of 69. Before you were born, remember, kids? Here they are, the Red, White, and Blue Electric Outdoor Protestant Blues Band. Jenny.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lébegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lébegetőt. Lépegessetek, lébegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: A Szent Család nefekült testre, és éjjel ébresztette az angyalt, Szent József. Azt mondta, vigy az egy gyermeket, mert 140 ezer gyermek már kardolva hányat volt, és ez is beliási. És akkor Szent József Máriát megérintette, hogy menjenek. És mikor a Cezon patakán keresztül mentek, Mária visszamezett, az üldözők jöttek. És azt mondta, jaj, halálra húzolják a gyermeket, hova legyünk el. Akkor kimentek a pusztára, és akkor kabalázta fel az ekeit a paraszt, hogy elvégezte a vetését. És mondta, te szegény ember, rejtsél bennünket valahol, mert az üldözők elpusztítnak. És azt mondta, hát a gyermeket a szegényes köntösömmel eltakarom, de tüktöket ebben a nagy sivatagban hol tudjanak eltenni. És arra Szent József azt mondta, nézd a búzád vetését, azt mondja, és meneküljetek oda. Oda menekülünk, megengeded őt. Szántóvető ember csak nagy álmékodból visszafordult, hogy az apóvetett búzát még nem ment el a főgyérő, már érő kalásult, azt mondja, menjetek ártatlanak, azt mondja. Bújjatok el, és a gyermeket magánra átoltott, és akkor oda ment, azt mondja, te szegény ember, nem láttál egy ember feleségestől erre menne? Bújtosnak, kicsi gyermekkel, és azt mondja, hogy az Isten a bizonyságom, hogy amikor azt a táblabúzát vetettem, azt mondja, akkor mentek el itt. Azt mondja, menj te gyalázatos, azt mondja, ki tudja, hol járhatnak, a búzád már érő félben van. Pedig hát ez igaz volt. Nagyon el volt fáradva a szüzanya, és lefeküdt, és egy kőre tette a fejét. És amikor megebredett, hírt az Úr Jézus, és azt mondta, mit évés legyek, azt mondja, az emlőmből kifogyott a tej, nincs mit annak a gyermeketnek adni, azt mondja, legalább, hogy egy vízforrás fogadna, hogy abból megitatnánk, vagy egy darab valamit adhatnék neki is. Akkor egy nagy ezéfa volt, pálmafa, és lehajlott, érő gyümölcsére teli volt, Mária szedett róla, jól laktak, és akkor Szent József keresztet vetett a földre, és vízfakadott, és abban megmosakadtak. Ennyit hallottam róla. Az üldözők elő, ők így bújdostak.
1: Mentek bizony ők az erdőbe, siratott a szűzanya, vitte a batucskóta, a fehér batucskóta óton, Szent Józsefnek a szamarat fogta. Azt akkor így mentek. Mentek mindig még csak el nem tudtak rejtőzködni. Úgy, mond, egyszer annyira voltak, hogy bementek az erdőbe, ott még a betyóra voltak. Akkor azt a betyóroktól ők nem ihettek meg, még a betyórok se tőlük, mert mindjárt Istent lóttak bennük. Akkor azt mondja neki, hogy azt mondja, az Isten oldja meg magot, és azt mondja, rejtsen el bennünket, mert minket az ellenség üldöz, azt mondja, a fiamot el akarjuk, meg akarjuk gyilkulni. No, ne följenek semmit, gyűjönek be velem. Akkor bevezette őket a nagy húlyhólyokba, a nagy erdőbe. Akkor aztán ott lótt, nem fit a szűzanya se tőlük, még az is ott lótta, hogy ott kit fogadott be. Hát azt mondja, szűzmória, hogy ott megkérném magukat az Isten nevébe, azt mondja, hogyha annónak nékem azt mondja, hogy megfürdethetném a kis fiamot, azt mondja, vizet a fürdőbe. Azt adtak neki vizet, azt megfürdették. Megfürdette a kis Jézus. Azt mikor megfürdette, akkor aztán megmutatta, hogy volt nekik egy nagyon-nagyon béna, egy nagyon béna, nagyon csúnya gyerekek. Hát ugye ő lehet az Úristen büntetésből, hogy idék volt az ők is. Hát azt akkor, ahogyha ő látja, hogy nagyon-nagyon istenfélő, még jó csalód, hogy hát csak tudnak, hogyha mondjanak valamit, vagy segítsenek, ha tudnak. Azt mondta neki a szűzanya, hogy fürdessétek meg ebbe a vízbe, akibe én Jézuskolnak megfürdettem. Megfürdették abba a vízbe, akiben Jézuskot megfürdették, gyönyörű, szép, egészséges gyerek lett belőle. Bizony, ez így volt. De sok könnyeket kiejtett szűzanya minden felül, amire ment. A könnyeiből lett a gyönyörű.
0: Az Úr Jézus, Mária, József vonultak át a Zaharán, mentek egy faluba. És akkor egy másik házaspár hozzájuk csatlakozott. És akkor azt mondta az a házaspár, hogy jaj, de fogunk félni itt most, azt mondja ezen a Zaharán, mi lesz velünk az éjszakán, itt a vadállatok megtámadnak bennünket. És akkor József és Mária leütötték a sátort. Ugye abban az időben ott arra, ez keleten ez a sátorozás volt, hogy vitték magukkal a sátort. És ahol mentek, ott leütötték a sátort, ha tovább mentek. És akkor féltek nagyon, hát amikor elkészült a sátor, a vadállatok, oroszlányok, farkasok megtámadták azt a sátort. De az Úr Jézus itt kinyugta a kis kezét a sátor alatt. Fölhúzta a ponyvát, és ott ki az állatok még ott nyalogatták a kezét a vadállatok. És akkor ez a házaspár, az a idegen házaspárnak azt mondta, hogy ó Istenem, kik lehetnek ezek a szent házaspársak, hogy ez most még a vadállatoktól se kell félni, mert azt mondja, az a kisgyerek kinyugta a kezét ott a sátor lap alatt, és nyalogatták az állatot.
1: Akkor azt mondja, látja, hogy a Szent József elment az erdőre. Aztán, hogy ő szegény gombózott, nem tanult gombót. Hát azt mondja, hogy lehet az, azt mondja, hogy én nem tanulok. Azt mondja Szűzen, hogy várj, azt mondja, majd én megtanulom. Ha te nem tanulsz, azt mondja, te ügyi rakjó tizet, majd mink elmenünk gombózni. A Szűzenje tanulta még a gombót. Szent József nem tanult. Jézus haragudott rá. Szent József, hogy hord, ő azt mondja, nem tanulkal, hogy keresi, csak a Szűzenje tanulja még a gombót. Azt az úgy ő neki féltűnt, hogy hord, ő nem tanul, úgy szégyellette maga a Szent József, mert ő csak egy nevelő apa volt.
2: A kis Jézus Jánoskával játszottak az utca porába. Csináltak kicsi várokat, Jánoska is, Jézuska is. És akkor jött az eső, hirtelen, hát elmosta, Jánoskáját elmosta. És a Jézuskája megmaradott szépen novár, és akkor, amikor kimentek a két fiú, akkor Jézuskának egy küvet vágott a mellire, hogy az a kőből egy rózsa lett a Jézuska mellé. És azt mondta Jézuska, te Jánoska, te nem, azt mondja, az én várom mindig fog állni, örökre. Na, csak én.
3: Az Úr Jézus, amikor kicsi gyermek volt, hát ő madarakat csinált agyagból, és úgy mind lerakta. És oda ment egy pásztor, azt mondja, mit csinálsz te gyermek? Azt mondja, hogy hát madarakat. És azt mondja, nem élők, majd azt mondja, élni fognak. Az ember bérment közébe, mindezt a tapasztal. És a madarak mindfél repültek, és mind lettek fecske madarak.
2: Betlehem környékén az apostolokkal az Úr Jézus ment. És ahogy ment az úton, hát az apostolok valahol leültek egy kicsit, és az Úr Jézus ment tőlek tovább. És akkor egy ember ott vetett, és akkor az Úr Jézus azt mondja, mit vetsz, barátom? És akkor olyan csúnyán, durván azt mondja az ember, hát követ nem látod, hát mit vessek, azt mondja. Na akkor az apostolok úgy megbotránkoztak, hogy az Úr Jézus szeliden kérdezte, és az ember olyan csúnyán felelt meg nekiek. És akkor, ahogy már az Úr Jézus azt mondta, na a követ vetel, követi saras. És mai napig is az mind az a terméktelen, apró küvek vannak. És akkor mentek tovább, már jó hajtásnyira elhaladtak, láttak, hogy az ember már mind futkározik erre, arra szaggatta le össze a gúnyáit magáról, megzavarodott.

a kristálygolyó. Élt egyszer egy boszorkány, annak volt 3 fia. Jó testvérek voltak, szerették egymást, az anyjukkal is jól bántak, de az mégsem bízott bennük. Attól tartott, hogy valami rosszat forralnak ellene, hogy meg akarják fosztani a hatalmától. Ezért a legnagyobbikat Sassá változtatta, a középsőt meg Cethallá. Az egyik az égen körözve lebegett, a másik meg

0: káro. Eddig már 23 bátor ifjú veszett oda. Még egy, a 24. próbát tehet. Utána többé soha senki. Ha a 24. is kudarcot vall, a királylányon örökre rajta marad az átok.
1: Mit veszthetek ezen a világon? Egy életem, egy halálom, a nagy feladatot én bizony megpróbálom. Megkeresem az aranynap kastélyát, ha térdig járom is a lábam.
2: Jó ideje járta már a legkisebbik fiú a világot, de csak nem akadt az aranynap kastélyára. Vándorútja során egy rengeteg erdőbe tévedt, ahonnan sehogyan sem talált ki. Ahogy ott tévelget, egyszer csak a távolban két óriást pillantott meg, nagyban veszekedtek, ráncigálták, taszigálták egymást.
3: Nem szégyelitek magatokat?
1: Ilyen nagy golyók, és úgy húzakodnak, mint a vásott kölyk.
4: Egy halatért húzakszunk, mert nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünk legyen.
5: És mivel egyforma erősek vagyunk, hát egyikünk sem bírja legyőzni a másikat. Rád bízzuk, tégy köztünk igazság.
1: Ezen az ócska kalapon képesek vagytok így veszekedni?
4: Ha, csak azért mondod, hogy ócska, mert nem tudod, miféle jószág ez.
1: Hát miféle lehet az az ócskaság?
4: Tudd meg, hogy ez csodakalap.
5: Úgy bizony, aki ezt a fejére teszi, oda kívánkozhat, ahová éppen kedve tartja.
4: És azon nyomban ott is terem. Ezért kell köztünk igazságot tennem.
1: Jól van, nem bánt. Elvállalom a bíráskodást, ha ennyire akarják. Adjátok csak ide azt az ócskaságot. Valamicskét odébb megyek, aztán ha füttyentek, fussatok versenyt. Aki előbb ér hozzá, azért.
5: Ez jó. Ez nagyon jó. Enyém ezt a kalap. Bizonyára az enyém.
4: Ha, még hogy a tiéd, egyik lábat fel sem emeled, amikor én már a legényben leszek.
2: A mi legényünk eközben csak nem. És egyre beljebb került a vadonba. Meg is szeretkezett már az óriásokra. Aztán egyszer csak nagyon sóhajtott. Olyan nehéz volt a szíve, mintha ólmot vinni a
1: mellényben. Már csak valamit most ilyenben lehetnék már.
2: Abban a pillanatban egy nagy hegy tetején találtam magát, és ott tündökölt előtt. Fölsietett a lépcsőn, belépett a palotába, és ment a fényes aranytermeken át, míg csak az utolsó szobában rá nem talált. Ott ült előtt a világ legeslegszerűbb. Kezét ölébe ejtve, aztán könycseppel gurultam.
1: Minden beszedelmet vállalok érted, csak mondj meg. Hogyan szabadíthatnak ki téged, világ szép királynak?
6: Meg kell szerezned a kristálygolyót, és fölmutatni a varázslót. De hogyan tudnád ezt a golyót megszerezni? Eddig 23-an próbálkoztak, de mind rajta vesztek. Pedig nagyon kérdezik. Fájni a szívem. Inkább tégy le szándékodról, és élj boldogan.
1: Nélküled úgy sem volna élet az életem. Ne is akarj lebeszélni. Hiába alulmoznak. Inkább azt mondd meg, mit kell tennem.
6: Tudj meg hát mindent, ha nem bírhatlak jobb belátást. A hegynek a tövében, amelyiken ez a kastély áll, van egy forrás. Mellette lakik egy vadbőrény, azzal kell megküzdened. Ha sikerül megölnöd, kiszáll belőle egy tüzes madár. A madárban van egy tüzes tojás, annak a tojásnak a sárgája pedig nem más, mint a kristálygolyó. Hanem a madár addig ki nem ejti a tojást, míg rá nem kényszerít. Ha pedig a tojás a földre esik, mindent lángba borít a környéken, és elolvad maga, kristálygolyó is a tűzre. Akkor aztán minden fáradtságot kárt.
1: Nincs az a fáradtság, amit el nem viselek érte. Nyomban indulok a forráshoz, megmártózom, hogy friss erőre kapva, még

0: Soha legyőzzem a vadbőrét.
1: Így is lesz. Sokáig küzdöttek. Végül az ifjú markolatáig döpte karját a szörnyetek szívébe. Abban a pillanatban fölrepült a tűzmadár. Víjogott egyet, s el akart szállni, de a fiú idősebbik bátyja, a sas, lecsapott rá a fellegekből, a tenger fölé űzte, és ott úgy megtépte a csőrével, hogy a tűzmadár ijesztében elejtette a tojást. A tojás azonban nem a tengerbe esett, hanem egy partmenti halászkutyó tetejére. A nádtető nyomban füstölni kezdett, s már-már lángot fogott, amikor hirtelen hegyi hullámokat vetett a tenger. Abjai átcsaptak a kunyón, és elöntötték a tüzet. A fiú kisebbik bátyja a szefhal korbácsolt a tenger. Ahogy a tűz kialudt, a fiú szerencsésen megtalálta. Nem olvadt el, csak egy kicsit felfattogzott a héja, ahogy hirtelen rázódult a hideg tengervíz. Az ifjú kivette belőle a kristálygolyót, elment vele a varázslóhoz, és felmondott.
2: Megtörted a hatalmamat. Bátor legény vagy. Megérdemled a jutalmat. Mostantól fogva, te vagy az aranynap kastélyának királya. És tudd meg, hogy ebben a szempillantásban a két bátyád is visszaváltozott emberré.
1: Az ifjú sietett a királynak, aki már várta őt az aranynak kastélytól. Gyémánt hímes aranypalást volt a vállán, gyöngyös koszorú a fején. De sem gyöngy, sem gyémánt, sem arany nem lehetett tündöklő. Ott a tornácon, azon nyomban gyűrűt is váltottak. Még ma is boldogan élnek. Ha...

0: A hazudós egér. Az egér az erdélyi kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félrecsapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodálatos dolgokat tudott. Honnan ismerheti ez a csillagokat, gondolkozott a róka. Míg ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér, hiszen ez a fű közül sem látszik ki. Meg is kérdezte, honnan tudod ilyen pontosan?
1: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér. Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban? Ezt hallanom kellett volna, szégyenkezett a róka. A többiek meg a mókus, a borz, a nyest, a menyét, az űz, a szarvas és valamennyien, akik ott voltak, kórusban vágták rá, hogy persze, te oktondi, de még mennyire hallanod kellett volna. A róka behúzta a farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól. Kitől kellett volna hallanom? Ostoba, hát magától az egértől, mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Aha, morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyi nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és éppen azt mondta.
1: A csillagokról jut eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, s meglátta a csillagokat.
1: Kű az angyalát,
0: szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott, bongott, mesét sürgetően kérdezték.
1: Mi jut eszedbe a csillagokról? Az jut eszembe...
0: Mondta olyan időhúzásféleképpen jó lassan az egér, és nem mondott semmit, mert igazából az jutott eszébe, hogy egérni őnagysága, a kedves felesége megint feszekszik majd, hogy ilyen későn megy haza.
1: Az jut eszembe, mondta még egyszer, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéj bort írja a többi közé. A vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kellene vinni a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot, odavágtatott, letépte és a hóna alá csapta. Már indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
1: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül a lába előtt hallja a nyöszörgést, lenéz.
1: Nicsak,
0: mondta.
1: Egy farkas verem.
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
1: Hát te? Rálépett valaki?